és álom, vágy és valóság. Pusztuljak el, ha elhagylak valaha.

0: esküvőm óta alszom, mint egy fabábú, mint egy részeg, mint egy állat. És így alszik köröttem az egész világ. És ugyanígy alszik most mellettem az az asszony, ki feleségem. Öntudatlanul. És vakon. Én is így éltem hónapokon keresztül. Írtam és látogatásokat tettem. Barátokkal tivornyáztam. Utaztam. Idegen városokban lézengtem. És most, hogy a fiam születését várom, orvost hoznak a feleségemhez, és Dajkát keresnek. Alvás ez is. Minden csak alvás. De már nem álom többé. Aludjunk hát igazán. Aludjunk. Hát, ha szebb álmunk lesz.
1: Föl, kísértetek, föl. Ő hozzá. Fölállok. Föl ösztönök. Föl csalás. Legelől pedig terepülj, te árny. Ringyónak az árnya, aki tegnap haltál meg a kórházban. Költő kedvese. Nevetés. Te vezesd őket. Föl. Föl kísértetek, föl. Föl álmok. Föl ösztönök. Föl csalás. Költő kedvese.
2: Nemrég még tombolt bennem az élet. Most az ördögök kiűznek a földből, hogy játsszam az üdvözült lány szerepét. Fürössz meg, köd. Koszorúzzatok meg, síri virágok. Halott lányok szépsége és ifjúsága, akik itt lebegtek a sírkeresztek fölött a levegőben. Fest pirosra az arcomat. Ott egy fekete hajú bőnészedik. Fürtőzzetek fel hajó árnyékával. E kő alatt egy kék szempár aludt ki. Szikrász szemembe tűz, mely benne égtél. A rács mögött a sírboltban egy hercegnő pihen. Atlaszruha fehér, mint a tej. Vetkőzz le róla. Lebeg keresztül a rácson. Ide-hoz. Harry Grove arszolt, és álmod szemét mond.
0: Istenem, mit látok? Honnan jössz? Oly rég nem láttalak, nem hallottalak.
2: Elhagytál hűtlenül.
0: Minden, amit álmodtam, minden, amit szerettem, te benned egyesül.
2: Elhagytál hűtlenül. Elhagytál hűtlenül.
0: Ne sápadj semmivé, mint a vágy, amelyet csak álmodunk. Hol vagyok? Asszonyom ágyában. Ez az asszonyom. Hittem. Hittem, hogy te vagy az álom. De hosszú távol lét után az álom most hazatért, és nem olyan, mint te vagy. Te szelíd vagy, és jóságos, igen. Az vagy. De a másik...
3: Mi baj? Már virrad? Siessünk, oly sok ma a tennivalunk.
0: Éjszaka van, késő éjszaka. Aludj. Aludj mélyen.
3: Rosszul érzed magad, kedvesem? Felkelek, hozom az étercsöppeket.
0: Aludj!
3: Mondd meg, szerelmem, mi bánt? A hangod oly idegen, az arcod lázas.
0: Friss levegő kell. Maradj! Ne jöjj utána az Istenért, ne kelj fel! Csak a teraszra megyek ki. Jöjj vissza. Igazi életem országa. Kirejtve feküdtél a gondolataim alatt. Égi harangok kongása volt egykor a jelszavad. Istenem. Ó, Istenem. Hát csak ugyan megszentelted két test kötelékét. Csak ugyan a te parancsod, hogy ezt a köteléket semmi föl ne oldhassa. Még akkor se, ha a lelkek taszítják egymást. És a két testből már szinte csak két hulla marad.
2: Hívtál?
0: Megint előttem állsz? Kedvesem, vigyél magaddal. Ha igazán csak belőlem születtél, te káprázat, te tünemény, akkor hadd legyek üres káprázat én is. Hadd változzam köddé és párává, hogy egy legyek bennük te veled.
2: Velem jössz, ha majd eljövök, érted?
0: Minden pillanatban a tiéd vagyok.
2: Megesküszöl rá?
0: Esküszöm.
2: Ne felejtsd az esküszavát. Ne felejtsd az esküszavát.
0: Átkozott legyen a pillanat, amikor megnősültem, és elárultam ifjúságom álmát, gondolataim gondolatát, lelkem lelkét.
3: Erik, nem sokára megvirrad. Az éj hidege megüli a melled. Jöjj be, kedves, a teraszról, úgy félek egyedül ebben a nagy sötét szobában.
4: Mindjárt!
0: A káprázat eltűnt, de visszajön. És akkor ég áldjon kertünk, ég áldjon házunk, és ég áldjon tégedet is, asszony.
3: Egyre hűvösödik, Henrik. Úgy félek nélküled. És tudod, hogy nem csak magamért félek.
0: A gyermek. Az eljövendő. Ó, én Istenem.
2: Úgy. Csak aludj, gyermekem. Vagy már álmodsz is, hogy ledobtad magadról a takarót. Úgy, csak pihenj. Nem értem. Orció ma oly nyugtalan.
4: A füllet levegő bántja. Zivatar jön.
2: Délelőtt Benjamin atyánál jártam. Azt ígérte, hogy holnap meg lesz a keresztelő.
4: Köszönöm.
2: Átküldtem a cukrászhoz is. Néhány tortát rendeltem, biztosan sok vendéget hívtál a keresztelőre. Tudod, olyan csokoládétortákat, Orció nevének kezdőbetűivel. G.S. György Szaniszló.
4: Köszönöm.
2: Henrik?
4: Tessék.
2: Semmi. Henrik, én nem bírom tovább.
4: Te sem?
2: Ma. Tegnap. Úristen, egész héten. Három hete, egy hónapja már, hogy egyetlen szavad sincs hozzám. És akivel csak találkozom, mind azt mondja, olyan nyomorult színben vagyok.
0: Ütött az óra. Semmi föl nem tartóztatja többé.
4: Az emberek fecsegnek, tévednek. Én olyannak látlak, amilyen mindig voltál.
2: Már rám se nézel. Elfordulsz, ha belépek, és lehunyod a szemedet, ha a közeledben ülök. Tegnap gyónni voltam, és sorra vettem a bűneimet. De egyetlen egyet sem találtam, amely téged bánthatna.
0: Sose bántottál.
2: Istenem. Jóságos Istenem.
0: Tudom, kötelességem, hogy szeresselek.
2: A halálos döfést adtad szívennek ezzel a szóval. Mondd ki, hogy nem szeretlek. Akkor legalább tudok mindent. Csak őt ne hagyd el. Én szívesen feláldozom magamat, de szeresd a gyermekemet, Henrik. Szeresd a gyermekemet.
4: Ugyan, ne törődj nagyon azzal, amit mondok. Engem gyakran elfog ilyen hangulat. Az egész csak unalom.
2: Csak azt a szót kérem tőled. Az egyetlen ígéretet. Mondd, hogy őt mindig szeretni fogod.
0: Téged és őt. Bízzál bennem.
2: Mi ez?
0: Visszajöttél, kedvesem.
2: Örömöt és áldást hozok neked, kedves. Szabadítsd ki magad a földi bilincsekből, kedves. A legragyogóbb világból jöttem. Egy végtelen világ álmából, a te világodból. Kedvesem, Szent Szűz, ne hagyjál. Egy halott nő kísértete.
3: A szeme helyén üszkös lyuk.
0: Vidáman ragyog a homlokot, kedvesem. Virágok szövik át a hajat.
3: Rongyokban málik testéről a halott.
0: Sugara közön el obok körül. Hadd halljam még egyszer a hangot, ha pusztulnom kell is érte.
2: Ez a nő, aki visszatart, csak kábrázott. Élete semmi. Szerelme fa levél, amely hervadt levelek ezrei közt rohadt el. De én örökké élek.
3: Erik! Erik! Érzem a sír leheletét, a kénszagát.
5: Agyag és sár gyermeke, nő! Ne irigykedj, ne rágalmazz, ne káromolj! Lásd, a teremtő olyannak álmodott, amilyen az a másik. De te követted a kígyó tanácsát, és lettél, ami vagy.
3: Nem eresztelek.
2: Jössz, kedves.
0: Megyek hozzád.
3: Maradj.
0: Követlek.
3: Erik.
0: Követlek!
3: Erik.
2: Itt vagy. Itt. A sziklacsúcson.
0: Követlek, szerelme! Erre vágytam, amióta élek. Ezért imádkoztam és küzdöttem. Most végre elérem.
2: Itt vagyok, itt. Kövess a sziklában fölfelé. Mindig csak fölfelé.
0: Követlek, szerelme! Emberek világa. Bolond hangyaboly. Mivé zsugorodsz oda lenn? Csak kínlódj a fűszálaiddal. Öljön a bosszúság, ha elveszíted őket. Vagy tombolt ki a keservedet mámorban és táncban. Mit törődöm én már te veled? Elfordultam tőled. Más cél hajnala szólít. Követlek, álmaim álma! Követlek, szerelme!
6: Különös. Hol lehet a gróf?
7: Talán elfecsegte valahol az időt, vagy talán ír.
6: A fia keresztelőjén is.
7: És a grófné milyen sápadt. Úgy látszik, nem aludt az éjszaka. Csak épp, hogy egy-egy szót szólt a
3: te sem láttad az uta?
0: Úgy segíjen az Isten, nem láttam.
3: Férjemnek bizonyára sürgős dolga akadt. Kezdjük el, főtisztelendő úr.
8: György Szaniszló, elfogadod a szent olajat?
9: Elfogadom.
8: György Szaniszló, megtagadod a sátánt és a sátán dőfösségét?
9: Megtagadom.
3: Fiam, Horszió.
0: Nézzétek.
10: Mint a hol.
3: Horszió, fiam.
0: Rögtön elálljon.
3: Hol az édesapád?
0: Ne tessék a szertartást zavarni.
3: Megáldalak. Horszió gyermekem. Megáldalak. Legyen belőled költő, hogy az apád szeressen, és soha el ne hagyjon.
11: Mária, kérlek.
3: Így örömére leszel az apádnak, és irgalmat nyersz a színe előtt. És akkor majd megbocsát az anyádnak is.
0: Az égszerelmére, grófné.
3: Megátkozlak, ha nem leszel költő.
0: Hová tűntél, szerelmem? Ragyogásod a ködbe visz. Kő a föld. Vas az ég. Könyörülj rajta. Jelenj meg.
2: Itt vagyok. Itt.
0: Nem mehetek át. Közöttünk a szakadék. A szél felborít, lesodor. Segíts.
2: Kap föl a szárnyaidra.
0: Segíts, szerelmem. Hozzád akarok.
2: Röpülj át ide. Itt a kezem.
0: Irgalmas egek. A szél mesztelenre tép. Csontok ütik át rothadó húsodat.
2: Szerelem.
0: Halántékodról leröpülnek a virágok. Mint kígyók és gyíkok csúsznak a földre.
2: Ne felejtsd az egyes szavát. Szerelem. Az én szememben lakik a világot.
0: Féreg rágta üregek. Megsemmisülés. Isten. Hát áldozatul dobsz, amiért többet követeltem, mint amennyit teremtő erőd nyomorult lényemnek engedélyezett. A mélység rabjává tesz a sors, amiért az ég kapuira vágytam.
12: Henry gróf, gyermeked fejét most éri a szent kereszt víz. Menj haza, és ne bűnözz tovább. Menj haza, és szeresd a gyermekedet.
0: Isten segíts meg! A méltóságos úr!
10: Hol a grófnő?
0: A méltóságos grófnő beteg.
10: De a szobája üres.
0: Méltóságos úr, a grófné ő méltósága nincs.
10: Hát hol van?
0: Elvitték.
10: Hová?
0: A tébolydába.
11: Mária! Talán csak elbújtál. Komédiázol, hogy megbüntess. Felej! Kérlek!
10: Mária! Nem felel senki. Akinek hűséget és boldogságot ígértem, azt én magam taszítottam a földi kárhozottak seregébe. Megsemmisülésbe taszítok mindent, amihez csak érek, és végül saját magamat is meg fogom semmisíteni. Vajon milyen párnán pihenhet ma szegény feje? Milyen hangok dajkálják álomba ma éjszaka? Az őrültek üvöltése és rikoltozása. Látom őt. Látom. Tébolyodott, és sír.
13: Talán drámát akarsz írni belőle.
10: Megint jelentkezik a démonom. Ez a hang felébreszt.
11: A tatárt nyergelni! Köpenyemet! A pisztolyaimat!
14: Bocsánat, uram, ön rokon. Túl nagy reménynek azonban semmi helye. Sajnos a férjem távol van. Ő jobban meg tudná önnek magyarázni. Görcsökben volt, amikor behozták. Úgy hírlik, hogy azok a forradalmárok, akikről mostanában megint annyit beszélnek, elrabolták a férjét.
10: Beszélnem kell vele. Négy szem közt.
14: Sok betegünk van az intézetben. Az ő állapota bizony a legaggasztóbb.
10: Ne nyugtalankodjék! Vállalom a felelősséget!
15: Bilincsbe vertétek az Istent. Egy Isten már meghalt
10: a
15: Krisztusban. Én vagyok a második Isten, és én...
10: Mária! Hol vagy? Mária!
15: Bennem kezdődik a világ. Szabadság.
16: Azt az égen már érzik az üstökös, közeledik az
10: életnapja.
17: Hűséget esküdtem neked. Hűséget mind a sírig. Ne haragudj, hogy hamarabb elhagytalak.
10: Jöjj, hazamegyünk.
17: Nem tudok felkelni. Szívemből fejembe szállt a lélek. Az nehezít el annyira.
10: Majd én viszlek.
17: Várj még egy pillanatig. Akkor majd méltó leszek hozzád.
10: Méltó?
17: 3 éjszakán át imádkoztam, és az úr meghallgatta könyörgésemet.
10: Nem értelek.
17: Amióta elvesztettelek, valami megváltozott bennem. Imádkoztam, és szentelt gyertyákat tettem a szívem fölé, és gyóntam, és könyörögtem. Töltsd ki rám a költészet szent lelkét. És 3. napra költő lettem.
10: Mária!
17: Henrik, ezután már nem fogsz megvetni. Csupa lelkesedés vagyok. Esténként már nem fogsz magamra hagyni.
10: Soha. Soha.
17: Nézd rám. Most végre nem leszek közömbös neked. Mindent meg tudok érteni. Fel tudok fogni. Ki tudok fejezni. Hangokba és szavakba tudok öltöztetni. Tengert, csillagokat, a vihart, csatát. Felrepülök madárszárnyon, fel a kéklő magas égbe. Ott ér utol a halálom, s úgy szállok át, mint egy álom, a fekete semmiségbe.
10: Micsoda büntetés.
17: Henrikem, oly boldog vagyok.
15: Köszönöm saját kezembe. 10 még megmaradt, és 100 papak jön is itt.
16: A nap egy harmad részén elsötétült, a csillagok kezdenek összeütközni.
17: Simítsd ki a homlokod, légy jókedvű. Mi bajod? Engem megint megszomorítasz. Szeretnék még rád bízni egy titkot. Figyelj rám.
10: Beszélj. Mindent megteszek, amit kívánsz.
17: A fiad költő lesz.
10: Mi? Mit mondasz?
17: A keresztelésnél megáldottam őt, és egy átkot fűztem hozzá. Költő lesz. Ó, hogy szeretlek, Henrik.
15: Bocsáss meg nekik, atyám, mert nem tudják, mit cselekszenek.
16: Az Isten nem tud megbocsátani.
18: megőrült a saját teremtményeitől.
17: Ez itt nem tudja, mit beszél. Én azonban feltárom előtted a titkot, hogy mi lenne, ha az Isten megdébolyodna. Minden világ őrülten rohanni kezd fel és le. Üstökösök és napok kialszanak egymás után. Minden ember, minden féreg dicsekszik. Isten vagyok. Krisztus nem fog többé megváltani bennünket. Két kézre fogja, és a mélységbe veti keresztjét.
18: Mi bajod?
17: Valaki egy lámpát akasztott a fejembe, és a lámpa oly tűretetlenül imbálódzik.
18: Mária szerelmem, légy nyugodt, amilyen az előbb voltál.
17: Aki költő, nem ér sokáig. Isten veled, Henrik.
18: Mária. Mária.
17: Olyan jól esik, hogy melletted halok meg.
18: Ó, Isten! Miért büntetsz így kegyetlenül?

0: Fiam, vesd keresztet, és imádkozz szegény anyád lelkéért.
1: Üdvözlégy, Mária, malasztal teljes, ég királynője, úrnője mindennek, ami a földön, a réteken és a patakok partján virágzik.
0: Miért változtatod meg az ima szavait? Imádkozz úgy, ahogyan tanítottak. Anyádért imádkozzál, aki 10 évvel ezelőtt ebben az órában halt meg.
1: Üdvözlégy, Mária, malasztal teljes, az Úr vagyon te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és minden angyal, aki előtt elhaladsz, egy-egy szivárványt tép ki a szárnyaiból, és lábad elé veti. És te úgy jársz fölöttük, mint hullámokon.
0: Orció!
1: De ha ezek a szavak maguktól hozzám repülnek, és fájnak a fejemben, mégiscsak ki kell mondanom őket, apám.
0: Kelj fel, ilyen ima nem jut el az Istenhez. Te már nem emlékszel az anyádra, túl kicsi voltál. Már nem tudhatod, milyen volt.
1: Én nagyon gyakran látom anyukát.
0: Hol látod, fiam?
1: Álmomban. Vagyis nem egészen álmomban, hanem amikor éppen elalszom. Például tegnap.
0: Gyermekem, mit beszélsz itt össze-vissza?
1: Olyan volt, mintha egész fehéren menne valami nagy messzi sötétségen át, és mintha azt mondaná nekem, koszorúba szőttem pokloks egek fényét, amikor megszültelek. Mind belefontam álmaimat, mind, ami késett és elmaradt. Így ő is hordja keresztemet, s gyötrelmem áldás lesz te neked. Magához ölel majd apád
0: szívet,
1: mely én nekem nem nyílt meg sose. Látod, apám, minden szavát megjegyeztem. Drága apuskám, én nem hazudok. Most is hallom a hangját.
0: Merről?
1: Mintha onnan a 2 vörös fenyő felől jönne a hangja, amelyekre a lemenő nap fénye esik. Egyre halkabban hangzik. Már elhal a halottas ház falai mögött. Nem, még szól.
0: Aludj, fiam. Aludj szépen. Zuhany oly mély álomba, hol elkerülnek az álmok. Uram, könyörülj ezen a gyermeken, akit haragodban őrülettel és korai halállal fenyegetsz. Olyan testet adtál neki, mint a pókháló. Minden nagy gondolat széttépi. Ó, Uram Istenem, 10 éve nem volt egyetlen nyugodt napom. Egyetlen óra pihenőm. Kínoknak és rossz sejtelmeknek és nehéz látomásoknak jégesőjét küldted rám. Hagyd most, hogy nyugodtan szerethessem a gyermekemet. Legyen végre békesség köztem és te közted. Teremtő, könyörülj a teremtményeden. Senki se bír segíteni rajta. Ön a végső remény, doktor úr.
2: Nagyon megtisztel.
0: Fiam, mondd meg a doktor úrnak, mit érzel.
1: Most se téged nem látlak tisztán, apám, sem ezt az urat. Szikrák és fekete vonalak táncolnak a szemem előtt. Most valami vékony kígyó tekeredik elő belőlük. Aztán sárga felhő lesz. Felröpül a magasba, aláhull, és végül egy szivárvány szikrázik elő. És közben egyáltalán nem fáj semmi.
2: Álljon csak ide az árnyékba, fiatal barátom. Hány éves?
0: Most múlt 10.
2: Úgy? Most forduljon az ablak felé.
0: Nos?
2: A szemhéj nagyon szép. Az inhártya egész tiszta. A véredények rendben, az izmok erősek. Ne vessen nagyot, fiam. Nem sokára olyan egészséges lesz, akárcsak én. Pihenjen most, ne fiam. Itt már nincs remény. A pupillák érzéketlenek a fényre. A látóideg teljesen megbénult.
1: Csupa köd előttem minden. Ha lehunyom a pillámat, többet látok, mint nyitott szemmel.
2: A lélek teljesen legyőzte benne a testet.
0: És semmi remény?
2: Érdekli a betegség neve? Görögül amaurózisnak hívják. Fekete hályok.
0: Mindent, amit csak kíván. Fele vagyonom.
2: Sajnálom, gróf úr. Nem tehetek semmit. Viszontlátásra.
0: Fiam, Azért valamit mégiscsak látsz, ugye?
1: Hallom, hogy szólsz, apám.
0: Nézd ki az ablakon. Ott a nap, a derült ég.
1: Alakok lebegnek a szemem és a pillám közt. Arcokat látok, amelyeket már láttam. Tájakat, amelyeket már ismerek. Könyvlapokat, amelyeket már olvastam.
0: Hát mégis látsz.
1: Látok. A belső szememmel. Mert a másik csupa sötétség.
0: Ülj le, fiam. Pihent ki magad. Takarózz be jól. Az orvos azt hiszi, hogy nem sokára megint látni fogsz.
1: Anyám, kérlek, küldj most rám képeket és álmokat, hogy egészen te benned éljek.
0: Aludj, fiam. Ó, te legboldogtalanabb angyal. Örök sötétségre ítéltek. Sötétségre szemed és lelked. Anyád őrültségére ítéltek, amely az én bűnöm volt. Ki elé térdeljek? Kihez üvöltsem panaszomat az igazságtalanság miatt, mely téged ért? Ó, jobb hallgatni. Isten nem törődik az imáinkkal, és az ördög nem törődik a káromkodásainkkal.
3: A fiat költő. Mit akarsz még?
0: A démonom. Megint a démonom. Hány évig gyötrődtem, hogy megértsem a világ értelmét és gyönyörét és szellemét. És síri hideget találtam a szívemben. Minden érzést ismerek név szerint. De saját magamban nincs semmi. Se hit, se vágy, se szeretet. Csak néhány sejtelem ködlik még bennem a sivatagban, hogy valami nagy fordulat készül. Hogy a társadalom, amelyben felnőttem, összeomlik. Hogy a fiam örök éjszaka rabja marad. És én mindezt magamba zárva, egyes egyedül magamban hordozom. Mint üdvösségét az Isten. Mert az Úr kegyelme csak az értelmemnek adatott meg. A szívemnek nem.
4: Harry gróf, szeresd a szenvedőket, a nélkülözőket, a kétségbe esetteket. Szeresd a fele barátaidat, szegény éhező fele barátaidat, és tied lesz a megváltás.
5: Pokolban kitemet vén sors. Indulj! Tárd szét megfogult szárnyaidat a feje fölött. Rajta vén sas, indulj, repülj, repülj hozzá, sas, suhany, sas, suhany.
0: Micsoda roppant átszáll fel ott az égre.
6: Köszöntelek, ember, köszöntelek, becsvágyó szív.
0: Egészen fekete is felém tart.
6: Harcolj, őseid kardjával, őseid hatalmáért és dicsőségéért. Üldözik őket. El akarják pusztítani őket.
0: Te vagy. Rád ismerek. Büszke sas.
6: Tarts ki.
0: Tarts ki.
6: És ellenségeid, nyomorult ellenségeid mind porba hullanak.
0: Jöjjön akármi. Káprázat vagy valóság. Győzelem vagy pusztulás. Én rád bízom magamat. Dicsőség hírnek. Az Úr, amely harcba hív, a kevesek harcába a sokak ellen. Múlt! Segíts! Indulok küzdeni a testvéreimért.

0: Testvéreim! Testvéreim a nyomorúságban! Testvéreim a gyűlöletben! Testvéreim a megtorlásban! A bosszú Isten a mi Istenünk! És nincs más Isten kívüle, mintha egy óriás érckígyó gyűrűi volnánk. Úgy ropogtatja velünk a földet, gyáva, buta, gölgös uraink világát, háromszoros hátok rájuk. Győzünk, testvéreim, ellenségünk a kereszt. Már velejében érzi a rothadást és fejszény csapásait. Inog a vérpacsajában, és ha egyszer kidől, soha többé fel nem emelkedik a szabadságra, amely számunkra örökké való lesz, és az urak gyávaságára, és butaságára, és gőgére építjük a mi hatalmunkat. Csak néhányat kell még a mélységbe taszítanunk. És miénk ez a világ, testvéreim? Miénk a világ?
1: Vezérünk Pankráci! Pankráci! Aki a legforróban érez és leghidegebben gondolkodik közöttünk, utasított, hogy hívjanak meg a tanácskozásra.
2: Megyek, polgár.
0: Munkára, testvéreim! A pörölyökhöz, a késekhez! A közelekhez!

0: Egy perccel ezelőtt még 50-en ültek itt. Minden szavam után mennydörgött a vivát. De megértette csak egy is a gondolatomat. Sejtette csak egy is a végét az útnak, amelynek elején úgy üvöltenek. Csorda.
1: Megjöttünk, vezérünk.
2: Üdvözöllek, polgár.
0: Ismered Henry grófot?
2: Látásból jól ismerem, de még sohasem beszéltem vele. Azaz, hogy egyetlen egyszer emlékszem, mikor úrnapján templomba ment, rám förmett. Takarodj az utamból, és nagyúri szeme olyan döjfösen villant rám, hogy lelkemben rögtön megfogadtam neki a kötelet.
0: Holnap reggel hozzámégy, és megmondod neki, hogy holnap után négy szem közt és teljes titokban beszélni akarok vele.
2: Hány embert kapok kíséretül?
0: Magad mégy. Fegyvered a nevem.
2: Esztelenség volna őrizet nélkül menni hozzá.
0: Mondd meg, hogy holnap után éjfélkor nála leszek.
2: Értettem, polgár.
1: Minek ezek az egyezkedések és tárgyalások? Mindenki kész. Add ki a parancsot, és szabad lányként fog felcsapni. Sisteregni fog, mint a villám, és égzengés lesz belőle.
0: Fejedbe szállt a vér.
1: Há.
0: Fiatal vagy, de fiatalságodat nem bírod megfékezni, és lelkesedésnek nevezed az erőtlenséget.
1: Gondold meg, mit teszel? Az arisztokraták már nem mernek nyílt csatába bocsátkozni. Bezárkóztak a Szent Háromság várába, és úgy várják jöttünket, mint a guillotine kését. Előre, mester, és ők megsemmisülnek.
0: Fölösleges. Testük tisztaságát már úgyis elvették a gyönyörök. Szellemük erejét a renyhesség. Holnap vagy holnap után el kell bukni.
1: Hát akkor mitől félsz még? Ki tart vissza?
0: Senki. Csak így akarom.
1: És én vakon bízom az akaratodban?
0: Úgy van! Vakon!
1: Elárulsz bennünket!
0: Mint a refrén a versben. Úgy tér vissza minden beszédedben az árulás. Gondolkozz többet, beszélj kevesebbet. És egyszer majd meg fogsz érteni.
1: Megfeledkeztem magamról. Bocsáss meg.
0: Hallottál valami hírt a grófról?
1: Túlságosan megvetem az urakat ahhoz, hogy elhiggyem, amit beszélnek róluk. A pusztuló fajokban nincs energia. Nem lehet, és nem szabad, hogy legyen.
0: És ő mégis maga köré gyűjti a parasztjait, és azt tervezi, hogy erejükkel felszabadítja Szent Háromság várát.
1: Ki állhat ellent mi nekünk? Hisz bennünk nyilatkozott ki a század eszméje.
0: Látni akarom. Találkozni akarok a szemével. A szíve legmélyébe akarok hatolni. Megpróbálom megnyerni az ügyünknek.
2: Megrögzött arisztokrata.
0: De egyúttal költő is. Most hagyj magamra.
2: Jó éjszakát, polgár.
0: Miért áll utamba? Ezrek vezérének útjába. Az az egyetlen ember. Ereje semmi az enyémhez. Csak pár száz paraszt, aki vakon bízik a szavában, és a házi állat odaadásával függ az urán. Csőcselék semmi. Akkor hát miért kívánom annyira látni, megnyerni? Talán hasonló lélekre találtam benne. Ő dacol velem. Mint utolsó akadály ebben a völgyben.
3: Le kell tipornom!
0: És aztán... Szégyeld magad, Pankráci. Ismered a célodat, uralkodsz a tömegen. Benned ölt testet az összesség akarata és ereje. És ami a többieknek bűn, az te neked dicsőség. Szürke senkiknek nevet, érzéketlen teremtményeknek hitet adtál. Egy világot teremtettél magad körül, saját képedre és hasonlatosságodra. Új világot. És te magad tévelyeksz, és nem tudod, mi vagy. Nem, nem. Szégyeld magad, Pankráci.
4: Ne menjünk tovább.
1: Látni akarom titokban a világotokat, mielőtt találkozom a vezéretekkel.
4: Bújjunk meg itt a tölgy mögött. Erre fognak elvonulni.
1: Mihely itt felismer valaki, véged van. Képzelheted, mennyire becsülöm az életedet, ha a magamét is kockáztatom.
4: Gróf úr, jó úton vezettem méltóságodat becsületemre. Innen láthatja őket. Fekete köpenye és vörös sipkája megőrzi titkát.
1: Mind nyomorúságosak. Homlokuk izzadt, hajuk csapzott, ruhájuk rongy. Némelyik kaszát emel, másoknak a vállán kapa és fejsze. És jobbról miféle alakok jönnek? Tarka livrében, kezükben palackok és drága serlegek.
4: Lakályok klubja közeledek.
5: Rosszit! A hold gazdámat! Már elintéztem.
1: Én még mindig keresem a bárómat. Egészségére.
2: A kezembe kerül.
5: Bajtársam! Mi, akiknek néma és sima arccal, gyalázatban és megaláztatásban kellett végezni a munkánkat, csizmát tisztítani, ruhát kefélni, padlót fixelni, most végre kiküzdtük a jogainkat. Éljen a klub!
1: Éljen a főnök! Egészségére!
5: A palotásban! Ismerjük a szikartűnek! A szabadságban!
6: Éljen a főnök! A mi bárunk szemelé! A marha, a gróf, meg a rabló! Mindegy!
1: Hát azok, a kajuk bütykös és mesztelen, kötényük vértől mocskos, kezükben fejszék és kések, a mészárosok bandája.

0: ftit nagyságoshoz.
1: Zoli, csönd, kapolgáros.
2: Hogy mondta? Van még, aki nagyságázni mer? Fúj, micsoda, penészszagú cím.
0: Bocsánat, csak megbotlott a nyelv.
2: Épp olyan szabad vagyok, mint maga. A testem az én tulajdonom. A társadalmat, amely ezt a jogomat elismerte, halából szerelemmel ajándékozom meg.
0: A társadalom pedig ezekkel a gyűrűkkel és ezzel az ametiszt nyaklánccal viszonozza a háládat?
2: Ezeket az apróságokat a férjemtől szedtem el, felszabadulásom előtt. Férjemtől, ellenségemtől, aki börtönben tartott, mint egy fegyelmezett. De most már szabad vagyok. Volt már dolgod szabad asszonnyal?
0: Jó napos sétát kívánok a polgárnőnek.
2: Ostoba faj!

0: Gyerek, megy!
1: Mit keresel itt a fa alatt, te szegény ember? Miért forgatod úgy a szemedet?
0: Dögöljenek meg a kereskedők! Dögöljenek meg a gyárosok! Legszebb éveimben, amikor mások szerettek, küzdöttek, és messze országokat jártak, én nekem szűk falak közt a sejem szövőgépén kellett elsorvadnom!
1: Őrizd ki a kupát, amit a kezedben szorogatsz.
0: Te csinálj rá, hogy kígyom. Nem bírom a számhoz emelni. A munka megbénította az izmaimat. Kínlódva idebonszoltam még magam, de rám többé már nem ragyog a szabadságra. Átok a nyárakra, ahol a sejmet szövik. Átok a kereskedőkre, akik sejemmel üzérkednek. Átok az urakra, akik a sejmet hordják. Tegeljenek meg! Tegeljenek meg!
2: Undoltak.
1: Na, hol maradnak most a nagy szavaitok? Mit adtatok ennek a szabadsággal, az egyenlőséggel? Azt, hogy tudatára ébredt a nyomorúságának? Semmi mást! És ennek tudatában halt meg!
2: Különben minket vádolnak meg! Nincs biztonságban, gróf úr! Ha jön, korosztok! Ha el is ne, simát csodál a falon, és halos!
3: Nincs kenyerület! Siessünk! A nagy juharok alatt kész a vacsora! Levágott ökrök várnak bennünk!
4: Etény régi igásai!
5: És bácsi és asszonyok!
4: De előbb vigyük a kegyelmes urat az akasztófába! Nézzük meg, hogy áll neki a kötél!
0: Hozzulj már, te barom!
4: Nem akarsz!
0: Irgalmazzatok! Fáj! Fáj, nem bírom! Én húzok, hajtok, kibelek! Te meg nem akarsz menni?
4: Jaj!
0: Jaj, gansz!
3: Add vissza robotos éveimet!
4: Irgalom! Jaj, a gyermekeim!
3: Add vissza nagy ura fiamat! Aki meggebett a kozátjait, tancsukálja a
4: rögt! Könyörgök, engedj!
5: Nagy úr, a legnagyobb akasztófel!
2: Ki volt ez az úr?
1: Nem tudtam kivenni az arcvonásait.
2: Talán barátja vagy rokona méltóságodnak?
1: Őt megvetem. Titeket pedig gyűlöllek. Egykor azonban mindezt meg fogja aranyozni a göldészet fénye.
2: Tovább, tovább.
1: Hová vezetsz? Romok. Egy óriás épület maradványai. Lábam alatt egy tört üvegdarab villant meg. Isten anyjának az arca szikrázott fel róla egy pillanatra sötétben. Mi ez?
2: Ebben a völgyben állt az utolsó templom. A mieink lerombolták, a forradalom papjai énekelnek ott.
1: Ki az a fiatalember, aki a szétrombolt oltár előtt a lépcsőn áll? Lábainál tűzlobok, körötte fekete alakok tolonganak.
2: Leonard, a szabadság apostola. Itt végzi az új hit szertartását, mellette a papjaink, tudósaink, költőink, művészeink és a kedveseink.
1: Aha, az arisztokráciátok. És most mutasd meg végre azt, aki hozzám küldött.
2: Őt nem látom köztük.
6: Szerelmem, sietek hozzám.
7: Jöjj, gyönyörűségem. Szabadság lánya, állj ide mellém.
6: Emelj fel, kimerültem, összerogytam. Cserepeken és szilánkokon kúszom a lábaidhoz, szerelm.
8: Én leszek az első. Habon és tőzön, üszkön és tövisen áttörök fel hozzád.
1: Hajuk lobog, szerelmem. Szenvedélytől őrjönve kapaszkodnak a romok fölé.
2: És ez szabadság így lánya. Megy minden éjszaka.
7: Mi ketten a felszabadult, megváltott emberi faj képe vagyunk. Nézzétek, átlépünk a régi formák romjain. Át a régi istenen. Dicsőség nékünk, mert mi téptük szét a testét. Por és pudva ma az Isten. Lelkét kiűztük a lelkünkből. Szelleme elmerült a semmiben.
6: Szent a proféta mennyasszony.
1: Tartsd meg, amit ígértél. És porba tiport nyakukon én új templomot építek a megváltónak.
7: Új világot hirdetek nektek.
9: új istent, népek istene, hozzád imádkozik a bosszú. Zsarnokok hulláiból épül az oltárod. Vértengerbe folytod az emberiség régi szenvedéseit. Mostantól fogva boldogság az ember élete. Törvénye az egyenlőség. És aki más életet, vagy más jogot prédikál, romlás és halálra.
10: Összeomlott a butaság és a szolgaság épülete. Aki csak egy kavicsot is felvesz előle.
11: Keserű zene az én fülemnek az éneketek, ti új emberek.
12: Nem árt észre fog venni bennünket, gróf úr. Nézze csak a kést ott az övé. Nem lesz időm magyarázkodni.
1: Várj! Végig akarom nézni ezt az álmot. Az álmukat. Kik azok a nők, akik most a lábához borulnak?
12: Gróf, kis hercegnők. Elhagyták a férjüket, és mi hozzánk csatlakoztak.
1: Egykor imáim angyalai. Most mifelénk fordul a tömeg?
12: Megmondtam méltóságodnak. Megmondtam.
1: Sos. Talán csak nem ütött még az órám.
12: Körül fognak bennünket.
1: Rejtőzz a köpenyembe.
13: Ki vagy, testvér? Te gőgös arcú. Miért nem csatlakozol hozzánk?
1: Most érkeztem messziről. Forradalmatok szava hívott.
13: És a társad miért rejti köpenyed ráncaiba az arcát?
1: Az öcsém. Fogadalmat tett, hogy senki emberfiának nem mutatja meg az arcát, míg le nem szúrta az első arisztokratát.
13: És te kit akarsz leszúrni?
1: Téged! Ha elárulsz bennünket.
13: Itt a tőröm hozzá, testvér.
1: Elég ahhoz az enyém is, testvér.
8: Éljen, Leonard! Éljen az idegen! Szúrd le, értem, az érseket.
6: Értem meg Harry Crawfordot.
13: Jöjj holnap a tábornok sátrához. Áldás a késedre, testvér! Éljön.

0: hajnalodik. Nem kísérem tovább.
1: Mutasd meg az utat, aztán mehetsz.
0: Itt az ösvény. Ez vissza egy szorosba.
1: Polgár, én van.
0: Ön tehát szavával kezeskedik annak a biztonságáért.
1: Régi nemes nem esküszik kétszer.
0: Égennel, gróf úr.
1: Utoljára látom. Utoljára engedem agyamba a véres zűrzavar képét, melyet romlásomra és testvéreim romlására felvetett az idő mélysége. Vér. Vér. Mindenütt vér. A vér sodor bennünket ismeretlen célok felé. Játszik velünk, összever és szétdobál. Istenem, én Istenem, add meg a hatalmat, amelyet sose tagadtál meg tőlem, ha csak álmokról volt szó. És én ezt az egész zűrzavaros és iszonyú világot, amely maga sem érti magát, egy szóba, egyetlen egy szóba foglalom. De az a szó, az az egy szó, az egész jövendő költészete lesz.
2: Drámát akarsz írni belőle?
1: Nem. Bosszút akarok állni. Bosszút. Őseim meggyalázott hanvaiért. Sas. Sas. Tartsd meg, amit ígértél. És én visszahozom nektek az Istent. Ezer keresztre feszítem fel az ellenségeit. Vesszen el az új nemzedék. Örvénye körülöttem habzik, de nem sodor magával. És most le a hegyszorosba.
3: Tüzet ne gyújtsatok. Feküdjetek arccal a fűbe. Egyetlen szó se essék. Az első lövésnél siessetek segítségemre. És ha nem dördül lövés, fényes nappalig nem mozduljatok.
4: Egyedül? Hogy mered most kockáztatni? Mindenre, kérlek...
3: Feküdj a fűbe. Nézd a csillagokat és álmodj.
4: Legalább engem vigyél magaddal, hiszen úr, arisztokrata... Képmutató!
3: A régi nemesség néha megtartja szavát.
1: Még egy pillanat, és előttem áll egy ember. Nincs neve. Nincsenek ősei. A semmiből merült elő. És talán egy új kort indít el. Ha én vissza nem vetem a semmibe.
5: Méltóságos gróf úr, megérkezett, akit várni méltóztatik.
1: Jöjjön!
6: Üdvözlöm Henrik grófot.
1: Köszönöm, hogy megbízol a házamban. Régi szokás szerint iszom az egészségedre. Így áll. Vendégem vagy.
6: Egészségedre. Ha nem tévedek, itt körben a falakon ezeket a kék és piros jelképeket a halottak nyelvén címereknek hívják. Egyre kevesebb van belőlük a földön.
1: Isten segítségével nem sokára ezrével fogod látni őket.
6: E szavak rávallanak az ősi nemességre. Mindig magabiztos, dőfös, makacs, csupa nyíló remény. De nincs pénze. Nincs fegyvere, és nincs katonája. Hisz az Istenben, vagy csak úgy tesz, mert utóvégre nehéz mindig saját magunkban hinni. De mutasd a villámokat, amelyek lesújtanak a védelmetekre. Mutasd az angyali seregeket, amelyek leszállnak értetek az égből.
1: Ne vess a szavaidon. Az Isten tagadás avatag formula. Azt vártam, hogy tőled valami újat fogok hallani.
6: Ne vess te a szavaidon. Az én hitem mélyebb és hatalmasabb, mint a tiéd. Egy vágy sóhaja, egy vágyi, amelyet kétségbeesés és kín gyötör elő milliók szívéből, asszonyaink és lányaink gyalázatából, az előítéletekbe, kétségekbe és állati megszokottságba igázott emberiségből. Ez az én hitem, az én Istenem ma, az az eszme, amely vezet. Ő az erő, amely kenyeret és öntudatot fog adni nekik mindörökké.
1: Az én erőm az Isten, aki úrrá tette atyáimat.
6: Mégis a sátán játékszere voltál egész életedben. Különben átengedem ezt a vitát a teológusoknak, ha ugyan lézeg még valahol eféle szőrszál hasogató. A tárgyra.
2: Hát mit akarsz tőlem, te népek megváltója?
6: Azért jöttem, hogy megismerjelek. És azért, hogy megmentselek.
2: Köszönet az elsőért, a másodikat bízd a kardomra.
6: A te kardod, a te istened ábránt. Hangod a túlzengi a milliók szava. A milliók karja lebír. Alig néhány volt földetek maradt. Sírotokra is alig futja. 20 napig se tudtak már védekezni. Hol vannak az ágyúitok? A felszerelés, az élelem? És aztán, hol van a bátorságotok? Ha én volnék a helyeden, tudnám, mit kell tenni.
2: Hallgatlak. Látod, türelmes vagyok.
6: Én Henry gróf azt mondanám Pankrácinak.

0: Keresztül látok rajtad. Csupa erő vagy, és mégis a haldoklóval lép szövetségre. Mert még mindig hinni akarsz a kasztokban, az ősanyád csontjaiban, a haza eszméjében, meg a többiben. Lelked mélyén azonban magad is tudod, hogy testvéreid megérdemlik a büntetést, és a büntetés után az elfelejtést.
1: Hát te rád, meg a tieidre valami egyéb vár?
0: Mirán győzelem és élet vár. Egyetlen egy törvényt ismerek el. Csak egyelőtt hajtom meg a fejemet. E törvény szerint a világ mindig magasabbra emelkedik. A ti romlásotok ez a törvény, és az én számból szól most hozzátok. Ti kivénhet férgesek, telehasúak. Adjátok át a helyeteket nekünk, fiataloknak, éheseknek és erőseknek. Téged azonban meg akarlak menteni. Egyedül téged?
2: Vesz el nyomorultan a részvétedért. Én is ismerlek téged, és ismerem a világodat. Láttam éjszakai táncát a csőcseléknek, melynek nyakán felfelé törsz. Láttam új ruhába öltözve, hogy járják új körtáncukat a világ minden bűnei. De ennek is csak az lesz a vége, ami ezer esztendővel ezelőtt. Kicsapongás, gyűlölet és vér. És te nem voltál jelen. Te nem akartál a fiaid közé keveredni, mert lelked mélyén megveted őket. És ha nem hagy el az eszed, nem sokára meg fogod vetni magadat is. Ne gyötörj tovább.
0: Az én világom még nem öntötte el az egész földet, elismerem. Még nem nőtt óriássá. Még kenyérért és előnyökért lieg. De ebből a nemzetségből, amelyet az én akaratom fog felnevelni, egykor a legnemesebb és legnagyszerűbb emberfaj lesz. Férfiak, amilyeneket még nem látott az idő. Az élet hatalmasai lesznek. Saroktól sarokig a föld urai. A föld pedig virágzó kerté változik. A vidám munka műhelyévé. A boldogság hazájában.
2: Az emberiség boldogsága. Minden szavad hazugság. Arcod nem bír átlelkesedni. Mozdulatlan és sápat.
0: Ne szólj közbe. Vannak, akik térdre borulva könyörögtek hozzám ilyen szavakért, és akik előtt mégse beszéltem. Valamikor olvastam a gondolataidat. Ha tehát szereted az igazságot, és komolyan keresed, ha az az ember vagy, akinek valaha hittelek, ha eszméid arcára és nem dajkamesékre hasonlítasz, akkor kelj fel, hagyd el a házadat, és kövess engem.
2: A sátán kölyke vagy. Haszontalan álmok. Kivalósítja meg őket. Valamikor én is hittem bennük. 100 évvel ezelőtt, talán 200 évvel. De most már tudom. Mi nekünk meg kell ölnünk egymást. Mert ti nektek most csak a fajtán kiirtása fontos.
0: Jaj a legyőzötteknek. Ne késlekedj. Mondd te is a jajt, és velünk győzöl. Hallgatsz, gondolkozol. Jó. Csak töprengjen, aki a sír szélén áll.
2: Ne nyújj titkokhoz, melyek túl vannak a gondolataidon. Tiéd a testvilága, tömd, hízlald étellel, öntözd csörrel és borral. De ne menj tovább.
0: Gondolatok és alakok, az én ujjaim közt viasz lesz mind.
2: Hiába, sohasem fogsz megérteni. Mert minden ősöddel a csőcselék egy darabja száll sírba, mint élettelen tárgy. Nem mint ember, aki erő és szellem. Nézd körül a teremben. Nézd meg őseim arcképét. Nézd a hölgyeket és lovagokat. A haza, a család, az ország eszméje van homlokuk ráncaiba vésve. És ami egykor bennük élt és elmúlt, az ma én bennem él. De a tied, te ember, hol van a te hazád? Este felütöd a sátraidat, egy idegen ház romjain, reggel összegöngyölöd, és tovább mégy.
0: Úgy. Tisztesség atyáidnak a földön és a mennyekben. Igazán érdemes közelebbről megszemlélni őket. Az a starosta ott nőkre szokott vadászni az erdőben. Emezit, akinek pecsét van a kezében és kancellára címe, aktákat hamisított. Levéltárakat gyújtott fel, bírákat vesztegetett meg, és méreggel rövidítette útját mindahhoz, amit örökölt. Tőle ered minden birtokod, vagyonod és hatalmad. Ez a nagy

0: Az, hogy akinek kiskutya ül az uszája szegélyén, királyok szeretője volt. Ez a ti töretlen és makulátlan családfátok, és az egész ország butasága és nyomora. Ez az eszetek és az erődök. De már közel az ítélet napja, és én ígérem, hogy azon a napon soraitokból és apáitok és a ti dicsőséges tetteitek sorából egyetlen egyet sem fogok kifelejteni.
1: Tévedsz, szolgák fia. Szavaid az ő hamvaiknak még csak a nyugalmát sem bírják megzavarni. Elmúlnak, mint egy ebugatása, egy veszett ebé, amely fut és tajtékzik, míg meg nem gebed valahol az útszélen. De ideje, hogy elhagysz házamat. Vendég, szabadon elbocsátlak.
0: Viszontlátásra, Szent Háromság várának sáncain. S ha elfogy a golyótok meg a puskaporotok...
1: Akkor majd karthosszra találkozunk. Viszontlátásra.
0: Két sas vagyunk. De a te fészkedet szétzúzza a villám. Átlépek-e küszöben, és azt az átkot dobom rá, amely a voltnak jár. Átadlak téged és fiadat a pusztulásnak.
1: Hé, Jakab!
2: Igenis, gróf úr.
1: Kísérd ezt az embert az előörsök legvégső vonaláig.

0: nézd, milyen kölykösen nézlek ránk.
1: Azt hiszi, hogy az egész világot legyőzte.
0: Pedig csak a lázadók táborát törtem vissza.
1: Század legazabolt közülük, és közben 200-at vesztett az övéjében.
2: Érsek, uram! Lábad elé teszem diadalomjelét, az ellenség zászlaját.
3: Csatol derekadra ezt a kardot, melyet egykor Szent Flórián keze illetett.
4: Éjjel, Henry!
3: Vedd át e jelben várunknak, Szent Háromság várának, utolsó birtokunknak a vezérségét. Mindnyájunk akarata nevében főparancsnokunká nevezlek ki.
2: Esküdjetek most mindnyájan, hogy védeni fogjátok őseink becsületét, hogy éhség és szomjúság megölhet, de gyalázatba nem visz benneteket, nem kényszerít meghódolásra, sem arra, hogy uratok istenetek jogaiból és a saját jogaitokból csak egyről is lemondjatok.
5: Esküszünk!
2: Dicsőséget ígérek nektek. Imádkozzatok Istenhez a győzelemért. Parancsol, herceg.
6: Pár szóra négy szem közül. Mindez jó a tömeg számára, de magunk közt nyilvánvaló, hogy nem tarthatjuk tovább magunkat.
2: Tehát mi marad hátra?
6: Önt választották főparancsnokunká. Következésképp az ön dolga a tárgyalásokat megkezdeni.
2: Ne olyan hangosan.
6: Miért?
2: Mert ön már is megérdemelte a kötelet, kegyelmes herceg.
7: Aki csak egy szót is szól a meghódolásról, halálfia!
5: Halál!

0: Érzékeim minden erejével, szívem minden gyűlöletével foglak át benneteket, ellenségeim. Többé nem álmokban birkózom veletek, hanem karddal és emberekkel, akik alám rendelték magukat. Csak néhány nap még, és mi, én meg ez a sok boldogtalan, aki elfelejtette nagyőseit. Csak néhány nap, és mi talán nem leszünk többé. De ez a néhány nap még az enyém. Szívemmel szürcsölöm a gyönyörét. Uralkodni fogok. Harcolni fogok. Élni fogok. A szikla fölött hosszú fekete köt koporsóban száll alá a nap. Minden oldalról tündöklő vér ömlik a völgybe. Üdvözl légy, halálom érnöke.
1: Jakab!
2: Igen is?
1: Kész minden a kitörésre?
2: Csak a jelet várják.
1: Hol van a fiam?
2: Az északi toronyban ül és jóslatokat énekel.
1: Felmegyek hozzá. Addig az Eleonóra bástyát rakjátok meg fegyveresekkel, amennyire csak lehet.
2: Nem volna, úgy segélyen az Isten, nem volna rossz egy kis pálinkát adni buzdításul a mieink.
1: Ha kell, nyittasd fel grófjaink és hercegeink pincéit!
0: Fiacskám, Orció.
3: Apám.
0: Mi baj?
3: Reszketek, apám.
0: Engem féltesz, fiam?
3: Nem a testedet, apám. Annak az órája még nem ütött.
0: Csak mi vagyunk itt. Meséld el minden gondolatodat. Erősíts meg látomásaiddal.
3: Ne itt, apám. Jöjj utánam.
0: Hová mégy? Ki mutatta meg neked ezt a folyosót? Az örök börtönök vannak ott. Elmúlt korok áldozatai porlanak bennük.
3: Az utolsó ítélet folyik bennük minden éjszaka.
0: Állj meg!
3: Sötétség megy a sötétségbe.
0: Állj meg!
3: Nem hallod a hangjukat? Nem látod őket?
0: Síri csend. Alig pár lépésre világít a fáklya fény.
3: Egyre közelebb. Mindig tisztábban. Egymás után bújnak elő szűk rekeszeikből.
0: A te őrültséged az én kárhozatom. Fiam, félrebeszélsz, és épp akkor veszed el az előmet, amikor oly nagy szükségem van rá.
3: Látom a sápadt, szigorú alakokat. Összegyülekeztek az utolsó ítéletre. Ott jön már a vádlott is. Úgy jön. Úgy lebeg, mint a köd.
0: Mit látsz?
3: A vádlott a kezét tördeli.
0: Ki az?
3: Apám.

0: Tudjátok.
1: Nem látok semmit. De hallok. Sóhajt, panaszt, szemrehányást és fenyegetéseket hallok felülről és a föld alól és minden oldalról.
2: Most felemeli a fejét. Épp úgy, mint te, apám, amikor haragszol. És gőgösen felel, mint te, apám, amikor megvetsz valamit.
0: Ami semmit se.

0: beszélj. Mondd, kit látsz?
1: Ott... az... az az alak. A vádlott. Te vagy. Te vagy ő. Egész sápadtan. Megbilincselve. Most... most kínozni kezdenek. Hallom, hogy jajgatsz. Anyám éjszaka megjelent előttem, és...
0: Hát még ezt is. A saját gyermekem mutatta meg a poklomat. Mária, te könyörtelen. És te, te másik Mária, akihez annyit imádkoztam. Oda állt a sötétség, és a kínok végtelene kezdődik. Vissza! Nekem még harcolnom kell az emberekkel. És csak azután jön majd az örök harc.
2: Még nem késő! Hallgass meg a követet, Henry Gróf!
3: Nos, szólj, követ! Mit üzen Pankráci?
4: Egész életem egy népbarátnak, egy polgárnak az élete volt. Ha átvettem a követ tisztjét, melyet e pillanatban betöltök, csak azért tettem, mert ismerem a koromat, és fel tudom mérni teljes értékét. Pankráci a nép képviselője, ha szabad így szólnom...
3: Állj, el innen, öreg!
2: Romlásba viszel bennünket, gróf!
5: Megtagadjuk az engedelmességet!
6: Mi magunk fogunk tárgyalni ezzel az érdemes polgárral, az átadás feltételeiről.
4: A nagy ember, aki küldött, a ti életeteket is biztosítja, a szövetségre léptek vele, és elismeritek a koreszmét!
6: Amikor vezérré kineveztetek, megesküdtem, hogy ezeken a falakon fogok meghalni.
3: Velem esküdtetek. Nos, én megtartom az esküvet. Ti azonban gyáván élni akartok. Miért? Kérdezzétek meg apáitokat, hogy miért akartak győzni és uralkodni. Kérdezzétek meg saját magatokat. Miért rohantok úgy a gyalázat elé? Mi kényszerít, hogy ilyen szégyennel mocskoljátok be utolsó pillanataitokat? Előre inkább, nemes urak, a golyókhoz és a szuronyokhoz. És ne oda, ahol az akasztófa áll, és ahol a néma hóhér vár kötéllel kezében a nyakatokra.
7: Igazán! A szuronyok!
6: Nem! Fiamra! Istenben boldogult feleségemre mondom, hogy nem.
3: Szóljatok! Velem jöttök-e? Vagy elhagytok és mosolyogtok rajtam, amiért oly sok között egyetlen igazi embert sem tudtam találni?
7: Éjjel, Henry Gróf!
3: Adjátok ki ezeknek a katonáknak, ami hús és pálinka még megmaradt, és aztán fel a falakra! Egy óra múlva ütközet!
6: A gyávaságotokért!

0: Nincs nagyobb gyönyörűség, mint veszélyes játékot játszani, és mindig nyerni. És ha majd eljön az idő, hogy veszítsek, csak egyszer veszítek.
1: Utolsó ösztözeink visszaverték őket, de ott lent megint összegyűlnek, és új rohamra indulnak.
0: Kartácsunk nincs több.
1: Se gránátunk, se töltényünk.
0: Akkor küld ide a fiamat, hogy utoljára megöleljem.
1: Igenis, gróf úr.
0: A völgy olyan, mintha felágaskodna, és megint alá süllyedne. Száz szögben csikorognak, és metszik egymást a hegyek. Ugyanolyan csodálatos rendben sorakoznak, mint a gondolataim. Nem érdemes embernek lenni. Nem érdemes angyalnak lenni. Istennek kell lenni, vagy semminek.
2: Apám, hivattál.
0: Jöjj, fiam, tedd kezembe a kezedet. Hajolj ajkamhoz homlokoddal. Valamikor épp ilyen fehér és sima volt anyád homloka.
2: Hallottam ma a hangját, kevéssel azelőtt, hogy embereid megkezdték a csatát. A szavai oly könnyen lebegtek felé, mint az illat. És ő azt mondta, ma este az oldalamon fogsz ülni.
0: Az én nevemet nem említette?
2: Azt mondta, ma estére várom a fiamat.
0: Fiam, bocsásd meg, hogy életet adtam neked. Most elválunk. Tudod, mennyi időre?
2: Vigyél magaddal. Ne hagyj el. Veled akarok menni.
0: Útjaink elválnak. El fogsz felejteni az angyalok kórusában. Egyetlen csepp harmatot sem küldesz majd tüzes kínomra az égből. Fiam. Kisfiam.
2: Reszket az egész testet. Ágyuk törögnek. És puskák ropognak. Ütött az utolsó óra.
3: Jakab! Jakab!
1: Igenis!
3: Akit csak találsz, hajtsd ki a falakra!
1: Igenis!
3: Hamar, hamar, Jakab! Követlek én is benneteket.
0: Fiam, szeretnélek ezzel az öleléssel örökre magamhoz kötni. De az én utam más felé visz.
2: Apám! Ne engedj el. Ne engedj el. Apám.
4: Hozzám. Hozzám, te tiszta lélek. Hozzám. Édes.
0: Fiam. Édes fiam. Az élet és a lélek egyszerre szár ki belőled.
3: Hé, emberek! Hozzám! Ne meneküljetek!
0: Mi bajod, hűséges jó öregem?
5: Az ördög fizessen a pokolban a dacodért, meg a szenvedéseimért. Segéljen az Isten.
0: Te is elhagytál, hát öregem. Mindenki elhagyott. Vagy elvesztek, vagy ott térdelnek, és nyújtogatják a kezüket a győztes felé, és kegyelemért üvöltenek. De felettem nem fognak ítélkezni. Én már elindultam az utamon. Isten ítélőszék elé megyek. Látom, mi vár rám. látom az örök létemet. Mint tenger sötétség úszik felém, partok nélkül, szigetek nélkül, vég nélkül. És középen az Isten áll, mint egy nap, amely örökké ég, örökké ragyog, de nem melegít. Erre felé rohannak. Felfedeztek. Költészet. Légy átkozott. Ahogy az leszek én is. Mindörökké.

0: Neved?
1: Gróf Folcáguni Kristóf.
0: Utoljára mondtad ki. És a tiéd?
2: Ulászló herceg.
3: Gárnulász ura.
0: Utoljára mondtad ki. És a tiéd?
4: Gróf Godalbergi Sándor.
0: Kitöröltetett az élő könyvéből. Menj!
3: Sokan vannak még.
0: Rád bízom valamennyit. Ömöljön a vérük. Adjon példát a világnak. De aki megmondja közületek, hogy hol van Henrik, az visszakapja tőlem az életét.
3: Eltűnt. Kevéssel a vég előtt.
5: Mint közvetítő állok itt most közted és fogjait között, e nemes vérségű polgárok között, akik átadták Szentháromság várának a kulcsait neked, nagy ember.
0: Nem ismerek közvetítőt, amikor a saját erőm győzött. Te magad gondoskodj róla, hogy meghalljanak.
5: Egész életem egy polgárnak az élete volt, amit nem egyszer bebizonyítottam. És ha szövetségre léptem veled, nem azért tettem, hogy saját nemes testvéreimet...
0: Ragadjátok meg a vén okoskodót! El vele! Egy útra a többiekkel! Hol van Henrik? Látta valaki, élve vagy halva? Tele zsák aranyat Henrikért, még a holttestéért is. Láttátok Henriket?
6: Én láttam, vezérem!
7: Bianchetti tábornok parancsára a sáncok nyugati fala felé indultam. Ahogy az erődbe behatoltunk, rögtön észrevettem a bástyán egy sebesült embert, aki egy halott mellett állt fegyvertelenül. Futólépést vezényeltem a szakaszomnak, hogy elfogjuk. De mielőtt odaértünk, a sebesült férfi magasabbra lépett, egy kiugróra állt, néhány pillanatig, mint egy őrült nézett maga köré, aztán kitárta a karjait, mint amikor egy úszó a vízbe akar ugrani, és teljes erejéből előre dobta magát. Mindnyájan hallottuk még, hogy gurult le a teste a hegyoldalon. Itt a kardja, amelyet néhány lépésnyire találtunk attól a helytől.
0: Vérnyomok a markolaton. Alatta a házi címere. Ez Henry gróf kardja. Egyedül ő tartotta meg közületek a szavát. Dicsőségnek érte. Ti nektek meg kötél. Bianchetti tábornok, gondoskodjék az erőd lerombolásáról és az ítélet végrehajtásáról. Leonard, kísérj fel a bástyára.
3: Polgár, pihenj le.
0: Még nincs itt az idő, hogy aludni menjek, fiam. Mert ezeknek az embereknek a halálhörgésével csak a munka feléig jutottunk. Nézz körül a messzi tereken, a végtelen tömegeken, amelyek köztem és a gondolataim között feküsznek. Azt a sivatagot be kell népesíteni. Sziklákat kell robbantani, tavakat összekötni. Minden embernek kiosztani a maga földjét, hogy két annyi élet szülessen ezekben a völgyekben, mint amennyi halott most bennük nyugszik.
3: A szabadság Isten erőt fogadni rá.
0: Mit beszélsz Istenről? Itt embervértől csuszamlós a föld. Kinek a vére lehet? Mögöttünk a vár udvarai. Egyedül vagyunk a bástyán. Mégis úgy érzem, mintha valaki harmadik volna velünk.
3: Senki. Csak ez a halott.
0: Henrik hűszolgája. Hulla. Itt mégis egy élő szellem uralkodik. Nézd, itt egy sapka. Rajta ugyanaz a címer, mint a kardon, melyet az imént nyújtottak át. Ezen a helyen tört meg a szíve. Látod?
3: Elsápadsz, mester.
0: Ott fent. Fent.
3: A keskeny sziklacsúcs fölött egy ferde felhő. Rajta hunynak ki a napsugarai.
0: Iszonyú jel ég rajta.
3: Káprázik a szemed.
0: Egy pillanattal ezelőtt még milliónyi nép engedelmeskedett a szavamnak. Hol van a népem?
3: Nem hallod, hogy újonganak? Téged hívnak, te rád várnak.
0: Nők és gyermekek fecsegik, hogy ő... Ő... Egyszer majd így fog megjelenni. De csak a végítélet napján.
3: Kicsoda?
0: Mint egy jegesen ragyogó oszlop nyúlik fel magasan a mélység fölé. Két kezével a keresztre támaszkodik, mint egy bosszúálló vezér a kardjára. Villámok fonják a tövis koszorúját.
3: Mi az? Mi bajod? Arcod olyan fehér lett, mint a hó. Jöjj, gyere innen, menjünk! Hallod?
0: Takard el a szemeimet! Szorítsd rájuk az öklödet! Ne lássam a tekintetét, amely összezúz.
3: Jó, így.
0: Gyenge a kezed, mint egy szellemi. Nincs benne hús és csont. Átlátszó, mint a víz. Átlátszó, mint az üveg. Átlátszó, mint a levegő. Még mindig látom őt.
3: Támaszkodj rám.
0: Adj egy szemernyi sötétséget.
3: Mester!
0: Sötétséget. Sötétséget.
3: Hé, barátaim. Hé, testvérek. Segítség. Mentsétek meg.
0: Győztél, galileai.

0: Istentelen színjáték. Zsigmond Krasinski drámájának rádióváltozatát hallották. Fordította Szabó Lőrinc. A szereposztása következő volt. A férfi Dunai Tamás. Az asszony Csomós Mari. Orció Szabados Zsuzsa. A lány Káldinóra. Pankráci Vajda László. Leonard Pap Zoltán. A neofita Kézdi György. A többi szerepben Bárány Frigyes, Benedek Miklós, Bicskei Károly, Bodnár Erika, Császár Angéla, Csurka László, Dániel Vali, Dégi István, Farkas Zsuzsa, Fodor Tamás, Fülöp Zsigmond, Gera Zoltán, Gornagy Mária, Gyenge Árpád, Gyimesi Pálma, Györfi György, György László, Harkányi Endre, Horváth József, Izsóf Vilmos, Jordán Tamás, Orbán Tibor, Őze Lajos, Pató István, Sörös Sándor, Sugár László, Szakácsi Sándor, Szatmári István, Szegedi Erika, Szersény Gyula, Szokolai Ottó, Téri Sándor, Till Attila, Fogt Károly, valamint a Nemzeti Színház stúdiójának tagjai Simon Zoltán vezetésével. A felvételt Gajdos Ferenc és Takács Péter készítette. A rendező munkatársa Ószer Imre és Terjék Jenő. Zenéjét összeállította Kelemen László. Dramaturg Bárdos Pál. Rádióra alkalmazta és rendezte Magos György.
1: A rádiójáték 1979-ben készült, és legutóbb 2009. május 11-én hangzott el a Magyar Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
2: Dosztojevszkij, Ördögök. A regényt Makai Imre fordításának felhasználásával rádióra írta Zolnai Vilmos. Harmadik rész. A vég.
3: Liamsin arra a kérdésre, hogy miért követtek el annyi gyilkosságot, gazságot, miért okoztak annyi botrányt, heves ijegységgel azt válaszolta a kihallgatáson. Azért, hogy módszeresen megrendítsék az alapokat, módszeresen szétbomlasszák a társadalmat és minden pillérét, mindenkit megfélemlítsenek, általános zűrzavart okozzanak, majd az ilyen módon megingatott, beteg és elernyett, cinikus és hitetlen társadalmat egy csapásra a kezükbe kaparintsák. Írja Dosztojevszkij.

0: Aludj még, Liza. Pihenj nyugodtan. Lovasfutárt küldtem oda. Hamarosan mindent megtudunk. Azt beszélik, hogy a túlpartnak a hídtól jobbra eső része égett le. Még éjfél előtt támadt a tűz, most már kialvóban van. Aludj.
1: A naptár szerint már egy órával ezelőtt virradni kellett volna. És mégis szinte éjszaka van.
0: Jaj, Liza, naptár és óra szerint unalmas élni.
1: Olyan szomorú hangulatban van Nikolaj, hogy nem is talál szavakat a beszélgetéshez. A tűzvész bántja? Fél valamitől? De valóban rám illik, amit mond. Én mindig naptár és órarend szerint élek, kiszámítva. Csodálkozik? Kérem, üljön le ide az ágy szélére.
0: Köszönöm.
1: Nem sokáig lehetünk már együtt, és még meg akarok mondani mindent, amit szeretnék.
0: Mit jelent ez, Liza? Mit jelent, hogy nem sokáig lehetünk együtt?
1: Emlékszik rá, hogy tegnap, amikor bejöttem magához, hullagyanánt mutatkoztam be. Vagy ezt jobbnak látta elfelejteni?
0: Miért hullagyanánt, Liza? Élni kell.
1: Én már leéltem a magam idejét ezen a világon.
0: Liza, nekem fáj ez a torz beszéd. Hát mire való ez? Esküszöm, most jobban szeretlek, mint tegnap, amikor bejöttél hozzám.
1: Micsoda különös beismerés.
0: Nem hagyhatsz el engem. Együtt utazunk el még ma. Igaz?
1: Jaj,
0: igaz?
1: Ne szurítsa úgy a kezemet, fáj! Hová utaznánk? Valahová feltámadni? Nem, elég volt a kísérletekből. Ha már megyünk, menjünk Moszkvába, és tegyünk ott látogatásokat, fogadjunk magunk is vendégeket, ez az én eszményem. Már Svájcban sem titkoltam, milyen vagyok. Mivel azonban Moszkvába lehetetlen mennünk, és lehetetlen látogatásokat tennünk, mert maga nős, hát beszélni sem érdemes róla.
0: Liza, hát mi volt tegnap?
1: Az volt, ami volt.
0: Ez lehetetlen. Ez kegyetlenség.
1: Viselje el.
0: Bosszút áll a tegnapi képzelődésemért?
1: Micsoda aljas gondolat.
0: Hát akkor miért ajándékozott nekem olyan nagy-nagy boldogságot?
1: Csak nem fél a következményektől, hogy elítélik magát az olyan nagy boldogságért. Ne izgassa ezért magát. Maga nem oka itt semminek, és nem felelős semmiért. Amikor tegnap benyitottam az ajtaján, nem is tudtam, aki jön be.
0: Az a boldogság, amiről te így beszélsz, nekem mindent megér. Hát elveszthetlek most. Miért akarsz mindent visszavenni tőlem? Egy élettel fizettem érte.
1: A sajátjával? Vagy a máséval?
0: Mit jelent ez?
1: A saját életével fizetett, vagy az enyémmel? Ezt akartam kérdezni.
0: Mit akarsz?
1: Miért ugrott fel ilyen hirtelen? Miért néz rám ilyen arccal? Ijeszget? Úristen! Milyen sápat?
0: Ha te tudsz is valamit, Liza, esküszöm, én nem tudok semmit. Semmit is. Én most nem, egyáltalán nem arról beszéltem.
1: Végképp nem értem magát.
0: Rossz álom, rémlátás. Két különböző dologról beszéltünk.
1: Én egyáltalán nem tudom, hogy maga miről beszélt. Tegnap csak ugyan nem tudta, hogy ma elmegyek magától?
0: Tudtam.
1: Hát akkor mit akar még? Tudta. És élt a pillanattal.
0: És te? Te magad tudtad, hogy csak egy éjszakára nyitsz be?
1: Bántja a hiúságát, hogy most magát hagyja ott egy nő.
0: Hogyan történhetett ez az egész?
1: Maga ezt jobban megérti, mint bárki más a világon. Sőt, számított rá. Én előkelő kisasszony vagyok, az én szívem az operában nevelődött. Nos hát, ezzel kezdődött. Ez a rejtély nyitja.
0: Nem.
1: Nincs ebben semmi, ami bánthatná a hiúságát. Egy szép pillanattal kezdődött. Én rájöttem, hogy maga azért menekült előlem, mert nős. És korántsem azért, mert megvett. Megértettem, hogy maga engem a meggondolatlant óvott, amikor szökött előlem. Ekkor ott termett Verhovenszki, és feltárta előttem, hogy magát egy nagy eszme mozgatja, amelyhez képest az ő meg az én életem elenyésző semmiség. De azért mégis az útjában állunk. Én tudtam, hogy belőlem egy pillanat is elég. Hát, fogtam magam és döntöttem. Ne féljen senkitől. Én mindent magamra vállalok. Én cudar, szeszélyes kisasszony vagyok. Hanem azért, tudja, mégis azt hittem, hogy borzasztóan szeret engem. Ne vessen meg engem most tovább, én. Ne gúnyoljon ki a könycseppért, amit most ejtek. Én roppant szeretek magam a sajnálva sírni. Na, elég, elég.
0: Szerintem, hát mit műveltél magaddal?
1: Megégettem magam egy gyertyánál, semmi több. Csak nem sír maga is. Legyen keményebb szívű.
0: Miért tetted tönkre magad ilyen torz módon? És mit tegyünk most?
1: És még ez a vérszopó Stavrogin, ahogy egy itteni hölgy nevezi, aki szerelmes magába. Megmondtam. Én ehhez az egyetlen éjszakához szabtam az életemet. És nyugodt vagyok. Magának még olyan sok különféle éjszakája lesz.
0: Ugyanannyi, amennyi neked.
1: Elég volt, megyek.
0: No, gyötör, kínosz! Töltsd ki rajtam a dühödet. Minden jogod megvan hozzá. Tudtam, hogy nem szeretlek, és tönkretettelek. Igen, éltem a pillanattal. Volt valami reményem, régóta, immár az utolsó. Nem tudtam ellenállni a fénynek, amely besugározta a szívemet, amikor tegnap bejöttél hozzám. Önként, magadtól, egyedül. Egyszerűen hinni kezdtem. És az is lehet, hogy most is hiszek.
1: Ezt a nemes nyíltságot hasonlóval viszonzom. Nem akarok a maga irgalmas nővére lenni. Forduljon Dásenykához. Ő oda megy, ahová maga akarja. Az ápoló nője lesz.
0: Még most se tudta megállni, hogy ne említse.
1: Szekény kis kutyus. Jaj, jön valaki.
2: Ki az?
3: Csak én! A maga Pyotr Sztyepanovics Verhovenszki. Üdvözlöm, Lizaveta Nikolájevna. Tudtam, hogy itt találom mindkettőjüket. Tűzön, vízen át, de szó szerint ám siettem ide néhány szóra. Ki jönne velem?
0: Ha most mindjárt hallasz valamit, Liza, tudd meg, én vagyok a hibás.
3: Csukja be maga után az ajtót.
0: Nos?
3: Hát ha már tudja, akkor természetesen egyikünk sem hibás semmiben. Legkevésbé maga, mert ez a véletlenek olyan találkozása, egybeesése. Egy szóval jogilag magát nem érintheti, de azért mégis én rohantam ide, hogy értesítsem.
0: Elégtek? Leszúrták őket?
3: Leszúrták őket, de nem égtek el. A félváros leégett, de az ő házuk megmaradt. Minden esetre becsület szavamat adom, hogy bármennyire gyanúsít is engem, én ebben ártatlan vagyok. Nézze, csak ugyan megfordult a fejemben ez a gondolat, utóvégre saját maga sugalmazta. Nem komolyan, persze, csak azért, hogy bosszantson, de én nem tudtam volna rászállni magam a világért se, még 100 rubelért se. Meg aztán, ha nincs ebben semmi haszon, vagyis hogy az én számomra nincs. Itt van ellenben a körülmények szerencsétlen egybeesése. Én a sajátomból adtam, a magáéból egyetlen rubelt sem, ezt maga is tudja, hallja. A sajátomból adtam 230 rubelt Rebjatkinnak, annak a részeges tökfilkónak, aki üti, veri a húgát, a maga feleségét. És akkor én még korán sem tudtam biztosan, hogy ide hajthat-e magához Lizaveta Nikolájevna, vagy sem. Adni pedig azért adtam neki a sajátomból, mert tegnap előtt ugyancsak kitett magáért. Az jutott az eszébe, hogy nyilvánosságra hozza a maga titkát. És mivel a tragédiákat már mód felett unom, mert keresztezik a terveimet, elhatároztam, hogy Rebjatkinékat minden áron, a maga tudta nélkül is elküldöm innen, Pétervárra. Ő maga is roppant vágyódott oda. Egy hibát azonban elkövettem. A pénzt a maga nevében adtam. De talán nem is hiba ez. Most pedig hallgassa meg, mire fordult ez egész?
0: Miért nem mondja már?
3: Én na, mit csinál, eltöri a kezemet. Még tegnap este odaadtam neki a pénzt, hogy a húgával együtt ma hajnalban induljon el. Mire Rebjatkin? Félholtra issza magát, és fűnek, fának mutogatja a pénzt. Fegyka csak erre várt, és nyomban elhatározta, hogy kihasználja az alkalmat. Hát ez a teljes igazság. Meg az, hogy Fegyka sietett, persze, hogy sietett, és alig, hanem maga is megijedt a tűztől. Higgy el, a tűz engem is úgy ért, mintha lebunkózták volna. Az ördög tudja, mi volt ez, valami önkényesség. Nézze, mivel én olyan sokat várok magától, semmit sem titkolok el. Hát igen, bennem már régen megérett a gyújtogatás gondolata, csak hogy én a sors döntő órára tartogattam. Ők meg önkényesen gondolnak egyet, és parancs nélkül hozzáfognak olyan pillanatban, amikor éppenséggel lélegzett, visszafolyta lapulni kellene. Egy szóval, én semmit sem tudok. De ha a mieink is benne vannak, ha közülük csak egy is beleártotta magát egy gyújtogatásba, hát jajon, hát csűrhe. Igen. Ide egy bálványozni való nagyszerű zsarnoki akarat kell, akkor majd az ötös csoportocskák is behúzzák a farkukat, engedelmeskedni fognak, és szolgalelkűségünknél fogva alkalomattán hasznukat vehetjük. Bár ott most mind azt kürtölik világgá, hogy azért égett le a város, mert Stavrogynak el kellett égettetni a feleségét. Hát mégis ő...
0: Már kürtölik is.
3: Mi vetelik szélnek ereszteni akár a legostobább mendemondát? De magának voltak éppen semmi oka az aggodalomra. Hm? Nincs terhelő adat. Legfeljebb Fegykának jutnak eszébe a maga vigyázatlan szavai. Hát ez egyáltalán nem bizonyít semmit. Fegykát pedig elhallgattatjuk. Én még ma elhallgattatom.
0: A hullák nem égtek el teljesen.
3: Egyáltalán nem. Az a bitánk semmit sem tud úgy elintézni, ahogy kell. De legalább annak örülök, hogy maga ilyen nyugodt. Mert bár nem vétett semmit, tehát azért mégis azon kívül. Hát valljabb, ez az egész pompásan megváltoztatja a helyzetet. Egy csapás a szabad özvegyember lett. És ebben a pillanatban feleségül vett egy gyönyörű lányt, aki majd temérdek pénzt hoz, és aki ráadásul már a maga kezében van.
1: Mi?
0: Fenyeget? Maga tegfejű.
3: Kér, ahelyett, hogy örülne. Meg aztán, hát mivel is fenyegethetném én magát? Nagy szükségem van magára. Nekem az kell, hogy önként vállalja. Maga a fény. Maga a nap. Inkább én félek magától, nem pedig maga én tőlem. Utóvégre nem én vagyok Lizaveta Nyikolájevna elgyűrűzött vőlegénye. Ja, képzelje, ahogy nyargalok ide magához egy versenyfogaton, hát ott látom azt a vőlegényt, Drozdovot, a maga kertjének a hátsó sarkánál, bőrigázva nyilván egész éjjel ott ült. Hát csodálatos. Mennyire meg tudnak őrülni az emberek?
0: Ez igaz?
3: Ott gubbaszt a kerítése rácsánál. Meg is látott. Maga nem tudta, hogy ott van? Az ilyen a legveszélyesebb. Kivált, ha revolver van nála. Mit gondol? Miért gubbasztott?
0: Természetesen Lizaveta Nikolajevnát várja.
3: Tehát az meg miért menne ki hozzá? Ráadásul ilyen esőben.
0: Liza mindjárt kimegy hozzá.
3: De hát magának most teljesen megváltozott a helyzete. Minek neki most ez a vőlegény? Maga akár holnap feleségül veheti. Ja, persze, hát ő még nem tudja. Na bízza csak rám, én rögtön elintézek mindent. Oda bent van még, ugye? Őt is meg kell örvendeztetni.
0: Megörvendeztetni?
3: Hát, de még mennyire?
0: Maga azt hiszi, hogy Liza nem fogja kitalálni, miért haltak azok meg.
3: Persze, hogy nem találja ki. De még ha kitalálná is, ne féljen úgy. Keresztül lép azokon a hullágon, mint a pénty.
0: Ha fogadta jött, akkor azonnal vigye őt a vőlegényéhez. Az imént kijelentette, hogy ki nem állhat, és elmegy tőlem. De természetesen nem fogadja el az én kocsimat.
3: Hát csak ugyan, elmegy!
0: Valahogy rájött, épp ezen az éjszakán, hogy egyáltalán nem szeretem. Ezt egyébként mindig is tudta.
3: Ja, hát csak ugyan, nem szereti. Jó, rájött, mi mohózkodom. Na mindegy. Én már tegnap tudtam, hogy a maguk dolga ostobán fog végződni. Én csak is azért hoztam őt ide, hogy magát szórakoztassam.
0: Az én szórakoztatásomra hozta ide?
3: Ugyan mi másért?
0: Nem azért, hogy rákényszerítsen a feleségem meggyilkolására?
3: Agyan. Hát talán maga ölte meg. Micsoda tragikus ember.
0: Na mindegy, maga ölte meg.
3: Hát már hogy öltem volna meg én? De ha már magának sem kell, én ragyogóan hozzáadom Lizát a vőlegényéhez, bízza rám. Azokról meg, akiket megöltek. Nézze, nem lenne jobb egyelőre hallgatni Liza előtt. Később úgy is megtudja.
1: Ki töltett meg? Mit mondott a vőlegényem?
3: Maga hallgatózott.
1: Mit mondott Mavriki Nikolájevicsről? Megölték?
3: Tehát rosszul hallotta, nyugodjék meg. A vőlegénye él és egészséges. Erről azonnal meggyőződhet, mert itt lapul az útnál, a kerítés mellett.
1: Ez nem igaz. Maga azt mondta, megölték. Kitöltek meg?
2: Feleségemet és a bátyját, Lebjatkint.
3: Különös, állatias eset Lizaveta Nikolájevna. Ez a legostobább rablási história. Kétségtelenül rablógyilkosság. Fegyenc fegykának, annak a haramjának a műve. Aj, az a buta Lebjatkin a hibás, mert mindenkinek mutogatta a pénzét. A Stavrogi majd összeesett, amikor közöltem vele. Épp azon tanakodtunk, megmondjuk-e magának, most mindjárt, vagy ne.
1: Igaz ez, Nikolaj?
2: Nem. Ez nem igaz.
3: Hogy nem igaz?
1: Úristen! Meg fogok őrülni.
3: Legalább azt értse meg, hogy ő már most őrült. Őrülségében beszél így. Hisz mégiscsak a feleségét ölték meg. Hát nézze! Nézze, milyen sápadt! Magával töltötte az egész éjszakát. Hát hogy lehetne őt gyanúsítani?
1: Nikolaj Szevolodovics, vallja meg nekem, mint az Istennek. Bűnös maga vagy nem. Én pedig esküszöm. Úgy hiszem a maga szavát, akár az Istenit is, a világ végére is követem, mint egy kis kutya.
3: Miért kihozza ezt a lányt? Maga lehetetlen alak, rabló, gyilkosok műve az egész.
1: Így van.
2: Én nem gyilkoltam, sőt elleneztem, de tudtam, hogy meg fogják ölni őket. És nem akadályoztam meg a gyilkosságot. Most menjen el tőlem, Liza.
1: Istenem!
2: Hát maga, Verhovenszky, nem fél már semmitől.
3: Mi ez? Végképp összeomlott. Hát erre szánta magát. Mindenkit beárul, saját maga elmegy valami kolostorba vagy a pokolba.
4: De azért én mégis ledurrantom. Bármennyire is nem fél tőlem.
2: Inkább szaladjon. Szaladjon utána. És ne hagyja el. Fusson! Fusson már! Kísérje haza! És akadályozza meg, hogy oda menjen a hullákhoz. Erőszakkal ültesse hintóba!
3: Ne kiabáljon! Liza most a vőlegénye karjaiban van, az pedig nem ül be a maga hintójába. Várjon már! Többről van itt szó, mint hintóról. Látja? Revolvert hoztam magammal. Látja?
2: Hát akkor lőjön nagyon.
3: Jaj, micsoda hamis pózt ölt magára. Bizisten, agyon kellene lőnöm.
4: Nem csoda, hogy faképnél hagyta az a lát.
3: Most már legalább haragból össze kellene szednie magát, hisz most már mindegy magának, ha egyszer saját maga kér golyót a homlokába.
2: Ha nem volna ilyen bohóc, most talán azt mondanám. Igen. Ha csak egy kicsit is okosabb lenne.
3: Igen, én bohóc vagyok, de nem akarom, hogy maga az én jobbik felem bohóc legyen. Ért engem?
2: De most menjen innen a pokolba.
3: Igen? Igen?
2: Menjen a pokolba!
4: Ma. Talán még jobb is így.
3: Lizaveta Nikolájevna! Álljon meg! Álljon meg!
1: Ja, Istenem, nem tudtam, hogy maga
3: az... Nem arra, nekünk erre felé kell mennünk, és nem gyalog. Három veszt a hazáig, és magán még rendesül, ha sincs versenyfogattal vagyok. Hazaviszem úgy, hogy senki nem látja meg.
1: Én előbb azt szeretném. Hol vannak azok, akiket megöltek?
3: Ugyan, micsoda szeszély ez megint. Ezt a rondaságot inkább hagyjuk a csodába, már engedelmet esőköd. Ide hallgass a Lizaveta Nikolájevna. Vagy velem jön a versenyfogaton, és akkor egy tapottat sem megy innen tovább, amíg befogatok, vagy megy még 20 lépést, és akkor a vőlegénye, Mavriki Nikolájevics. Ott meg észrevesz bennünket.
1: Mavriki Nikolájevics, hol van? Hol?
3: Ott ül a kerítés mögött, és vár.
1: Vár, Isten! Csodálatos,
3: de azért csurog a könnye. De lehet, hogy nagyon is jönne fordul, mint a Mavriki Nikolájevics olyan ember. Na hát, egy szóval, érző szívű ember.
1: Csodálatos.
3: No, hát innen már látni is lehet. Na, ott ülni. Majd meglátja Mavriki még hazafelé menet, újra megkérje maga kezét. Hová megy?
5: Hová szaladt? Liza! Hová rohan? Hát az már a mező! Na, elesett.
1: Jó Isten! Maviki Nikolajevics! Hát csak ugyan maga!
6: Liza! Egy szár ruhában, Lizácska, ilyen időben! Engedje meg, hogy magára terítsem a köpenyemet! Liza! Én nem tudok felfogni semmit, de ne kergessen el magától!
1: Ó, igen! Menjünk el innen gyorsan, és ne hagyjon el! Maviki Nikolajevics! Én mindig igyekeztem bátornak látszani, de most félek a haláltól. Meghalok. Ne. Nagyon hamar meghalok. De félek meghalni.
6: Csak jönne erre valaki fogadtal, akár idegen is, hisz mindjárt eszméletét veszti. Liza!
1: Semmi. Így maga mellett nem félek annyira. Most hová megyünk? Haza? Nem! Én előbb az áldozatokat akarom látni. Én magam akarom látni azokat, akiket miattam gyilkoltak meg. Ő miattuk hidegült el tőlem az éjjel Stavrogi. Ha látom őket, mindent megtudok. Hamar, és ne bocsásson meg nekem, Vestelennek. Miért bocsátana meg? Miért sír? Üssön pofon, és öljön meg itt a mezőn, mint egy kutyát.
6: Magának senki sem lehet bírája. Bocsásson meg magának az Isten, de legkevésbé én lehetek a bírája.
1: Menjünk!

0: Nem szabad közelébb bennünk, Liza. Felismernek, bántalmazhatják.
1: Engedjen!
2: Ez szomorogi szeretője!
3: Nem elég, hogy gyűkolnak, még ide jönnek bámészkodni!
0: Vigyázzon, Liza!
2: Agyon verni a szukát!
0: Engedjék el! Ne bántsák! Agyon verik! Istenem! Jaj! Uramisten! Uramisten! Liza! Liza! Lizácsko!

0: mielőtt kinyitom a számat. Maguk tálaljanak ki. Látom az arcukon, készülnek valamire.
1: Mind az ötünk nevében. Úgy látjuk, ha így folytatjuk, könnyen betörjük a fejünket.
0: Betörik a fejüket, ettől tartanak. Na, halljuk, Liputyin.
1: Nem attól félünk, hogy betörjük a fejünket. Ezt készséggel vállaljuk. De csak is a közös ügy érdekében. Épp ezért azt akarjuk, legyenek hozzánk őszinték, hogy mindig mindent előre tudjunk. Ennélkül tevékenykedni megalázó és veszélyes.
0: Inukba szállt a bátorságok.
1: Mi egyáltalán nem azért mondjuk ezt, mert hogy félünk. De ha csak egy irányít, a többiek meg csak amolyan gyalogok, akkor ha az az egy bakot lő, mindnyájan bajba kerülünk.
0: Erről van szó. De hát mi kell maguknak? Az ördögbe is.
1: Hát milyen kapcsolatban vannak a közös üggyel Stavrogin úr sötét szerelmi kalandjai? Ám tartozzék valamilyen titokzatos módon a központhoz, ha ugyan valóban létezik ilyen mesebeli központ, de mi erről tudni sem akarunk. Közben pedig gyilkosság történt, és riasztották a rendőrséget. A szálat felgöngyölítve eljutnak a gombolyagig is.
2: Ha maga Verhovenski horogra kerül Stavroginnal, akkor mi is horogra kerülünk?
0: Hát, badarság! A gyilkosságot Fegyka követte el, hogy raboljon.
1: Minden esetre furcsa véletlen.
0: Igen, éppen maga miatt történt. Maga, Liputyin, parancsot kapott, hogy indítsa útnak Lebjatkinékat Pétervárra. Há, pénzt is kapott hozzá. És mit művelt? Ha útnak indítja, semmi sem történik.
1: Hát, maga parancsolta, hogy halasszam el az indítást.
0: Töprengtem a dolgon. A töprengés még nem parancs. Inukba szállt a bátorságok, erről van szó. Stavrogin nem olyan buta, mint hiszik. Ez abból is nyilvánvaló, hogy déli 12 órakor, miután találkozott a kormányzóval, elutazott Pétervárra. Ha bármivel is gyanúsítanák, fényes nappal nem engedték volna el.
1: De hisz mi korán sem állítjuk, hogy Stavrogin úr maga gyilkolt.
0: Kit vádol át?
1: Pontosan azokat. Kérem, akiknek szükségük van rá, hogy városokat gyújtsanak fel.
0: Egyetértek. Most akkor én kérdezek. Megtudhatnám, mi célba tetszettek engedély nélkül felgyújtani a várost? Mert a város nem Lebjatkinék házától fogott tüzet, azt hamar eloltották.
1: Micsoda, hogy?
3: Mi gyújtottuk fel a várost?
4: Maga mondja, verény.
0: Csendesebben, csendesebben. Megértem, hogy

0: Maguk nem önkényeskedhetnek. Maguk csupán egy kis bogot alkotnak a bogok végtelen hálójában. És kötelesek vakon engedelmeskedni a vezérkarnak. Ennek ellenére hármuk gyújtogatása bújtogatta a gyáriakat, holott erre a leghalványabb utasításuk sem volt. És kitört a tűzvész.
1: Ki az a három?
2: Ki az a három közülünk?
0: Maga, Tolkacsenko. Tegnap előtt hajnali három körül igenis bújtogatott egy munkást.
1: Ugyan?
0: A ne felejtsben.
1: Már engedelmet. Alig szóltam egy szót is. Azt is minden szándék nélkül. Mivel reggel megveszőzték azt az embert a sztrájk miatt. De mindjárt abba is hagytam, mivel láttam, hogy tök része. Egy szótól még nem támadhat tűz. De maga hogy tudta meg?
0: Ott ültem az asztal alatt. Legyenek nyugodtak, én minden lépésükről tudok. Maga kajánul mosolyog, Liputyin úr.
3: Tessék.
0: Márpedig én azt is tudom, hogy negyed napja, éjfélkor lefekvés előtt a hálószobájukban megtépázta a feleségét.
3: Honnan tudja?
0: Tudom. Nem csak mint gyújtogatók felbújtóit tartóztatják ám le magukat, hanem mint az ötös csoport tagjait is. A feljelentés kész. Talán már holnap sorra elfogják magukat. A besúgó ismeri a hálózat minden titkát.
3: Biztosan Stavrogin.
0: Miért Stavrogin? Az ördögbe. Satovaz. Azt hiszem, mindnyájan tudják, hogy Satov közénk tartozott, és most, hogy meneküljön a részvétel vágy alól, mindenkit feljelent. Mindmáig habozott, én ugye meg kiméltem. De maguk most, mint egy szabad kezet adtak neki ezzel a tűzvésszel, most már nem ingadozik.
2: Ez igaz?
0: Tökéletesen igaz, csak egyet tehetek. Egy bizonyos személy révén elérhetem, hogy Satov anélkül, hogy bármit gyanítana, elhalasztja egy nappal a feljelentést.
2: Küldjük már végre a pokol!
3: Már rég meg kellett volna tenni. De hogy csinálj?
0: Erre is gondoltunk. A nála lévő titkos nyomda ürügyén elcsaljuk egy isten háta mögötti helyre, ahol a nyomda el van ásva. Mindjárt holnap este. És ott. Elintézzük.
3: Ez mind igaz. De mivel ez az új eset is olyan féle, ez is kapcsolatban van Stavroginnal. Tőle szült gyereket Satov felesége. Nagyon is főbe kólintja majd az embereket.
0: Kétségtelenül, de ezt is figyelembe vettük. Van rám mód, hogy elhárítsuk a gyanút. Kirillovnak régóta föltett szándéka, hogy főbe lövi magát, de megígérte, hogy megvárja a jeladást. És mielőtt meghal, levelet hagy, amelyben mindent magára vállal, amit diktálnak neki.
1: Hát, ha meggondolja magát, és mégsem vállalja. Akárhogy is, mégiscsak őrült. Nem lehet számítani.
0: Nyugodjanak meg, uraim, vállalja. Én még ma figyelmeztetem, meghívom Liputyin, jöjjön el velem hozzá, és győződjék meg az állításaimról.
1: Más megoldás nincs, és mihelyt Liputyin megerősíti, amit Kirillovról mondott, akkor...
2: Én ellenzem.
0: Igen.
2: Minden lelki erőmmel tiltakozom az ilyen véres megoldásra.
0: Igen. De?
2: Hogy de?
0: Azt mondta, hogy de. Tessék, én várom a folytatást.
2: Én úgy tudom, nem mondtam azt, hogy de... Én csak azt akartam mondani, hogy ha így döntenek, akkor...
0: Akkor?
4: Azt hiszem, figyelmen kívül hagyhatjuk saját életünk biztonságát, ha esetleg a közös ügy látná kárát.
0: Na ez a helyes beszéd, Erkel. Örülök, hogy megszólaltál. Nos, Virginsky. Döntött?
5: Én a közös ügy mellett vagyok.

0: Miket összefecseg? Ha nem tudja, mit mondok. Fölösleges embereknek nem volna szabad megszületni.
1: Hát,
0: mert iszolnap után ezt is menhelyre kell majd cipelni.
1: Ó, tőlem ugyan sose kerül menhelyre.
0: Örökbe fogadja.
1: Hisz az én fiam.
0: Persze, ő is satov, a törvény szerint satov. Úgyhogy kár magának az emberi nem jótevője szerepében tetszelegni. Nem tudnak meglenni frázisok nélkül. Na jó, jó, hanem nekem most már el kell mennem, másokhoz is el kell szaladnom, régóta várnak. Üljön le, férj uram, a beteg mellé, talán tud valamit segíteni. Az egész életemre megnevettetett.
1: Mari? Arina Prohorovna meghagyta, hogy most egy kicsit várj még az alvással. Bár látom, hogy ez borzasztóan nehéz.
2: Igazítsd meg a párnámat.
1: Jó.
2: Nem így.
1: Így?
2: Aj, nem így. Milyen ügyetlen. Hajoljon hozzám. Még. Nem így. Közelebb.
1: Mari.
2: Nikolaj Stavrogin. Gazember.
1: Mari. Mari, most vége a régi lázálomnak. A gyalázatnak, a rothadásnak. Munkához látunk, és új útra térünk, mi hárman, igen. Igen. Igaz is. Hogy fogjuk hívni?
2: Őt? Hogy hívjuk? Jaj.
1: Mi lehet, Mari?
2: Hát maga képes volt. Képes.
1: Bocsáss meg, Mari, én csak megkérdeztem.
2: Ivánnak. Hát feltételezheti, hogy valami más, szörnyű nevet adok neki.
1: Nem, Mari. Nem, nem. Mari. Én boldog vagyok. Nagyon, nagyon boldog.

0: Jó estét, Kirillov.
1: Azért a bizonyos dologért jöttem.
2: Jó estét.
3: Ma?
1: Nem. Holnap ugyanilyen időtájt. Nem haragszik, hogy elhoztam Liputyint, ezek még mindig nem hiszik.
3: Holnap egyedül akarom.
1: Jusson eszébe, azt ígérte, hogy mindent leír, amit diktálok.
3: Nekem mindegy. Stavrogin elutazott?
1: El.
3: Azt jól tette.
1: Nekem mindegy, mit gondol, csak állja mindenki a szavát.
3: Maga nagyon szeretné, ha főbe lőném magam, és most nagyon fél, hát ha mégsem.
1: Saját maga kapcsolta össze a tervét a mi akcióinkkal, most már semmiképp sem visszakozhat, mert ezzel becsapna bennünket.
3: Nincs semmilyen joguk.
1: Értem, teljesen magától függ, hogy az a maga akarata teljesüljön, de hát meg kell győződnöm róla, hogy csak ugyan teljesül-e.
3: És magamra kell vállalnom minden gazságukat, he?
0: Gazságról nem beszélhetünk.
1: Az maga begyulladt?
3: Nem gyulladtam be. Maga nem ért semmit. Undorító gondolat, hogy abban a pillanatban egy olyan féreg legyen mellettem, mint maga.
1: Arra az időre esetleg kimegyek a tornácra.

0: Çigalyov.
1: Igen. Itt vagyunk.
0: Ergenszky, Tolkachenko.
2: Igen, itt vagyunk.
3: Itt vagyunk.
0: Ljamsin nincs itt. Hát ki mondta, hogy beteg?
4: Csak ugyan beteg vagyok, de eljöttem.
0: Tehát csak Liputyin hiányzik.
5: Nem hiányzom. Csak bevizottam a barlangba.
0: Miért bújt be? Miért nem maradt kint?
5: Azt hiszem, mindnyájan megőrizzük a mozgási szabadságunk jogát.
0: Uraim, azt hiszem, jól tudják, most nincs semmi értelme a szószaporításnak. Tegnap mindent alaposan megrágtunk. De hogy a lámpa fényénél néhány arcon látom, valaki talán mondani akar valamit. Ez esetben kérem minél hamarabb. Az ördög vigye el, kevés az időnk, hiszen Ergel minden percben idehozhatja.
3: Okvetlenül idehozza.
5: Ha nem tévedek, előbb a nyomda átadása történik meg. Igen,
0: na természetesen utóvégre nem hagyhatjuk veszendőbe a holmiainkat. De hát tegnap mindnyájan megállapodtunk, hogy valójában mégsem kell átvenni, ő csak mutassa meg nekünk a pontot, ahol elásna, később majd mi magunk kiássuk. Tudom, hogy itt van valahol 10 lépésnyire ennek a barlangnak valamelyik sarkát. Az ördögbe is, tehát hogyan felejthette el ezt Liputyin? Megegyeztünk, hogy maga egyedül fogadja. Mi csak aztán lépünk elő. Furcsa, hogy ilyeneket kérdez. Remélem, uraim, mindegyikük teljesíti a kötelességét.
2: Satovhoz visszajött a felesége, és gyermeket szült az éjjel. Szóval az emberi szívet ismerve biztosra vehetjük, hogy most már nem tesz feljelentést, mert boldog. Úgyhogy most már talán nem kell csinálnunk semmit.
0: Ha maga, Virginsky úr, egy csapásra boldog lenne, vajon akkor elhalasztaná? Nem, nem a feljelentést, arról nincsen szó, hanem valamilyen kockázatos nagy akciót, amelyet még a boldogsága előtti időben határozott el.
2: Nem, azt nem halasztanám el.
0: Na hát akkor tudja meg, hogy Satov ezt a feljelentést a saját hős tettének tartja, ami a legmélyebb meggyőződéséből ered. Ennek bizonyítéka, hogy részben ő is kockázatot vállal a kormányzat előtt, bár ő neki természetesen sok mindent megbocsájtanak a feljelentésért. Ráadásul én semmilyen boldogságot nem látok abban, hogy a felesége 3 év után visszajött hozzá Stavrokin gyereket szülni.
1: Csak hogy azt a feljelentést senki sem látta.
0: Én igenis láttam.
2: Én pedig tiltakozom. Én teljes erőmből tiltakozom. Azt akarom, megmondom, mit akarok. Amikor ide érkezik, mindnyájan lépjünk elő, és kérdezzük meg őt, ha igaz, akkor rábeszéljük, bánja meg, és a becsület szavát adja, engedjük el.
0: Becsület szóra kockáztatni a közös ügyet, hát aztán ez már az ostobaság teteje. Hát milyen szerepet vállalnak a veszély pillanatában?
2: Én akkor is tiltakozom!
0: Legalább ne ordítson! Nem halljuk a jelet. Satov, uraim, Satov egyik a legostobább embereknek. Egyébként is leköpni való. Uraim, Satov elkeseredett ember volt, és mivel mégiscsak hozzánk tartozott, megpróbáltam hasznunkra fordítani az elkeseredettségét. A legszigorúbb előírások ellenére is óvtam és kíméltem, de ő odáig vetemedett, hogy feljelent bennünket az ördögbe is. Köpni való. Na most próbáljon bárki elillanni. Egyiküknek sincs joga cserben hagyni a közös ügyet, így csak olyan disznók járhatnak el, akiket megvásárolt a kormány.
5: Kiket vásárolt meg a kormány?
0: Talán éppen magát, Liputyin.
1: Tegnap este gondolkoztam a dolgon, és miután rájöttem, hogy a tervezett gyilkosság nem csupán időpocsékolás, hanem ráadásul a szabályos úttól való végzetes elhajlás is, én elmegyek. Elmegyek, nem mintha vérezne a szívem Satovért, nem, hanem azért, mert ez az ügy elejétől a végéig ellenkezik az én programommal. Ami pedig a feljelentést illeti, meg azt, hogy megvásárolta engem a kormány, hát én felőlem nyugodtak lehetnek. Nem lesz feljelentés.
0: Az ördögbe. Még találkozik velük is figyelmezteti Satovot.
1: Nem figyelmeztettem Satovot. Ami pedig a bosszúját illeti, azt mondom magának, hogy hiába húzta fel a ravaszt. Ebben a percben a lövés fölöttébb hátrányos lenne magának. Na, minden jót.
0: Jön Ergel Satovval! Menjen elé! Liputyin fogadja őket!
6: Maguk azok, Satov?
7: Mi vagyunk? Na hát, hol van itt valami ásó?
6: És nincs egy lámpásuk se.
5: Nem kell világítani.
6: Ne féljenek, nincs itt senki a világon. Szkovesnyikiben pedig még most azt se hallanák meg, ha ágyút sütnének el. Nos, hát itt van a... nyomda. Pontosan ezen a helyen.
0: Most, Tarkasenka! Maga is el kell! Nyomda a földre! Verhovens!
6: Az vagyok!
0: Vigyázzon! Megnézzük a zsebeit. Igen. Igen, ez jó.
6: Na mi ez, mit bámulnak?
0: Emeljék fel is a tóba vele! Virginski és Erkel, maguk a lábát! Liputin, előfogja! Ne légy! Ne légy! Talán te ügyetlenek! Na, hajítsák már!

0: Azt hittem nem is jön.
1: Tehát minden rendben, Kirillov, és nem állunk el a szándékunktól. Jól, igen, Derék.
2: Na csak, mit látnak szemeim ott az ablakban egy tányéron? Rizses tyúk.
1: Miért nem látod hozzá mindeddig? Tehát olyan lelki állapotban volt Kirillov, hogy még tyúkot se.
0: Ettem. És ez nem tartozik magára. Hallgasson.
1: Na persze. Meg aztán mindegy is, igaz? Hát nekem, bezzeg, nem mindegy. Képzelje, jóformán nem is ebédeltem. Így hát, ha ez a tyúk most már, ahogy gondolom, fölösleges.
0: Egyen, ha tud.
1: Köszönöm. Hanem hát, térjünk a tárgyra. Tehát nem visszakozunk. Ha? És az írás?
0: Ma éjjel úgy döntöttem, hogy nekem mindegy. Megírom. A kiáltványokról?
1: Na igen, a kiáltványokról is. Egyébként majd lediktálom. Néhány sor az egész. Sátorval együtt kiáltványokat terjesztettek, többek közt Fegyka segítségével, aki a maga szállásán bújt meg.
0: Sátor? Minek ide Sátor? Sátorról egy szót sem írok.
1: Na csak, hát mit fáj ez magának? Hát ő neki már úgy sem árthat.
0: Ide jött hozzám a feleség, aki most szült. Nálam kereste a férjét.
1: Tehát eljött. Esetleg ismét ide küldhet valakit? Senkinek sem szabad megtudni, hogy én itt vagyok.
0: Az asszony nem tudja, meg most alszik. Ott van nála a bába.
1: Hát ez az. Ő sem hallja meg? Be kellene zárni a tornác ajtaját.
0: Semmit sem hall meg. Ha pedig Sátor jön, elbújtatom magát a másik szobába.
1: Sátor nem jön. Úgyhogy maga azt is írja meg, hogy az árulás meg a feljelentés miatt összevesztek ma este, és ez okozta a halálát.
0: Meghalt?
1: Ma este, 7 óra után főbelőtték.
0: Te ölted meg? És én ezt már tegnap előre láttam.
1: Hát már hogy ne látta volna előre? De azért furcsa ember maga Kirillov. Hiszen maga azt is tudta, hogy ez az ostoba ember nem végezheti másképp. A Sátor fel akart jelenteni bennünket.
0: Hazudsz! Azt nem írom, hogy én öltem meg Sátorot. És most már semmit sem írok. Nem lesz papír.
1: Mit? Nem lesz?
0: Nem lesz.
1: De micsoda aljasság, és micsoda ostobaság. Egyébként én előre éreztem, hogy maga gazember. Annak idején pénzt kért tőlünk, fűtfát ígért, csak hogy én nem megyek el innen eredmény nélkül, legalább azt akarom látni, hogy saját kezüleg meglékeli a homlokát.
0: Én meg azt akarom, hogy azonnal menj el innen.
1: Azt már nem. Nálam is van fegyver, és esetleg az enyémből kerül a fejébe a golyó, mert esetleg bosszúból és gyávaságból elhalasztja az egészet, holnap pedig indul feljelenteni, hogy megint szerezzünk egy kis pénz magat, mi? Hisz az ilyesmit jól megfizetik. Legyen nyugodt, nem megyek el anélkül, hogy meg ne lékeljem a koponyáját ezzel a revolverrel, mint azért a gaz Sátorét. Ha begyullad és elhalasztja, amit szándékozott...
0: Okvetlenül látni akarod az én véremet.
1: De csak nyugodt akarok lenni a dolgunk felől. Most már túlságosan is sokat tud. És különben is. Elkötelezte magát.
0: Sajnálom, Sátorot.
1: De hát én is sajnálom.
0: Hallgass, gazember, agyonvágok!
1: Jó, jó, jó, na, fülentettem. Egyáltalán nem sajnálom.
0: Nem halasztom el. Éppen most akarom megölni magamat. Mindenki gazember.
1: Na, ez már jó gondolat. Persze, hogy mindenki gazember, és mivel a rendes ember undorodik a világtól...
0: Hát... Tök Filkó, én épp olyan gazember vagyok, mint te. Rendes ember nincs.
1: Na, végre! Rájött.
0: Isten sincsen, csak... Nem is tudom.
1: Na, ez egy érdekes gondolat.
0: Te majom, azért helyeselsz, hogy a hatalmadba keríts. De semmit sem értesz. Ha nincs Isten, akkor én vagyok az Isten. Én köteles vagyok főbelőni magamat, hogy az én szuverenitásomat tanúsítsam vele, mert ez az én szuverenitásom legfőbb pontja. Megölni önmagamat.
1: De hisz nem maga az egyetlen, aki megöli magát. Sokan követnek el öngyilkosságot.
0: Valami okból, de minden ok nélkül, csupán a szuverenitás kedvéért. Egyedül én.
1: Ne, tudja mit. Azért, hogy tanúsítsam a szuverenitásomat. Én a maga helyében nem magamat ölném meg, hanem valaki mást. Ha? Jó szolgálatot tehetne vele. Én meg is mondanám, hogy két, ha nem ijed meg. Akkor esetleg nem is kéne magát ma főbelőni. Na, megegyezhetünk.
0: Mást megölni az én szuverenitásom legalantosabb pontja lenne. Hát, és ez az ajánlat jellemző rád. Én nem vagyok te, én magamat ölöm meg. Tollat ide, diktálj, mindent aláírok. Azt is aláírom, hogy én öltem meg Sátovot. De magad is meglátod, minden titok napvilágra kerül, téged pedig eltipornak. Hiszem.
1: Na, írja. Én Alexej Kirilla. Bejelentem.
0: Várj! Nem akarom. Kinek jelentem be? Tudni akarom kinek.
1: Senkinek, mindenkinek, az egész világnak.
0: Az egész világnak, nagyszerű. Én nem akarok megbánni semmit, és nem akarok a hatóságnak írni.
1: Pokolba a hatósággal! Írja már! Én Alexej Kirillov bejelentem, hogy ma október 17-én este 7 óra után megöltem Sátov diákot árulás miatt a parkban, meg amiért feljelentett a kiáltványok, meg fegyka miatt, aki kettőnknél ugyanabban a házban rejtőzött, és 10 napig itt hált.
0: Na?
1: Ma pedig megölöm magam revolverrel, nem azért, mintha bármit is megbánnék, vagy félnék maguktól.
0: Igen.
1: Hanem azért, mert már külföldön elhatároztam, hogy véget vetek az életemnek.
0: Csak ennyi.
1: De egy szóval se több elég ez, Kirillov, biztosíthatom, hogy elég. Ahhoz, hogy hiteles legyen, minél homályosabban kell, csupán célzásokkal. Na, adja ide! Jó, pompás ez. Na, adja ide!
0: Várj!
1: Mi az, most mit mereszti úgy a szemét? Na, írj alá!
0: Le akarom szidni őket.
1: Ez jó. Írja oda, hogy éljen a köztársaság.
0: Remek. Éljen a köztársaság. Szabadság. Egyenlőség, testvériség vagy halál.
1: Jó, elég. Adja ide.
0: És most menjen ki. Egyedül akarom.
1: Jó. Megyek. De a tornácon maradok. Szökik meg az ablakon át. Na, csak az előző ablak van nyitva. Azon át semmiképp sem ugorhat ki. Ott lapul az egrény mögött. Milyen furcsán áll. Katonásan kihúzva magát, kez a nadrág varrását. Tarkóját pedig szorosan a falhoz nyomva, mintha bele akarna tűnni. Bele aladni a semmibe.
3: Ej, Kirillov! Na, mi lesz már?
4: Mindjárt! A podgyászát már feltettem a vagomba, Verhovenszki.
5: Köszönöm, Erkel. Azt is, hogy kikísért.
4: Olyan nyíltan néz mindenkire.
5: De miért ne? Nekem még nem szabad bujkálnom. Ne aggódjon. Csak attól félek, hogy az ördög ide küldi Liputyint a nyakamra megszimatolja, hogy utazom és ide rohan.
4: Azok megbízhatatlanok. Piotr Sztyepánovics, mindazok!
5: Badalság! A tegnapi eset most már köti mindannyiukat. Egy sem lesz áruló. Ki megy bele a biztos pusztulásba, ha csak nem veszti el a józan eszét?
4: Csak, hogy ezek elvesztik az eszüket.
5: De csak nem szállt az inába a bátorság. Magának is! El kell! Hát pedig én jobban bízom magában, mint azokban, mindben együttvéve. Élő szóval még ma adjon át nekik minden utasítást, az írásbelit pedig holnap, vagy holnap után olvassa fel, ha összegyűlnek és képesek lesznek már meghallgatni. Borzasztóan félnek. Hát olyanok lesznek, mint a kezes bárány.
4: Jaj, Piotr Sztyepánovics, jobb volna, nem utazna el.
3: De hiszen én csak néhány napra megyek el. Hát rögtön jövök vissza.
4: Hiszen értem én, értem, hogy csak olyat tesz, ami nélkülözhetetlen a közös ügy szempontjából.
5: Nem is vártam kevesebbet magától, Erkel.
4: És ha külföldre megy Piotr Sztyepánovics, én azt is megértem, kérem, én megértem, hogy vigyáznia kell a saját személyére, mert maga a vezércsillag.
5: Köszönöm. Köszönöm, Erkel. De még egyszer nyomatékosan kijelentem magának, hogy én csak körülnézek Pétervárot, aztán már is indulok ide-vissza.
3: Na, Erkel, minden jót! A kellemes viszontlátásig!

0: Valamennyi elkövetett gazság és büntet rendkívül gyorsan napvilágra került Liam Sin jóvoltából. Nem bírta a hallgatást. A cinkosokat sorra letartóztatták. Liam Sin persze magáról azt állította, hogy ő ártatlan és csupán bolondá tették. Nikolaj Vsevolodovics Stavroginról is igyekezett elterelni a gyanút, hogy közéjük tartozott volna. Lebjatkinék meggyilkolását szerinte Nikolaj Vsevolodovics legcsekélyebb részvétele nélkül egyedül Verhovenszki szervezte meg. Mint később kiderült, Liam Sin számított Stavrogin protekciójára, hogy kieszközli, 2 fokkal mérsékeljék a büntetését, és arra, hogy száműzetésbe vonulásakor ellátja majd pénzzel. Amiből kitűnik, hogy rendkívül túlzott reményeket táplált Nikolaj Stavroginnal kapcsolatban. Stavrogin tartózkodási helyéről senki sem tudott, de egy napon titkos levél érkezett tőle Daria Pavlovnának, amelyben közölte, hogy hamarosan Svájcba utazik. Úri kantonban vett házat, annak a polgára lesz, és nem tér többé vissza. Akar-e velem jönni? Kérdezte Daria Pavlovnától. Dásenka tüstént kész volt az indulásra. Egy vasútállomáson kellett volna találkozniuk, de mire Daria Pavlovna odaért, Nikolaj Vsevolodovics Stavrogin sehol sem volt. Végül a vasútállomás egyik padlásszobájában találtak rá. Az erős selyem zsinór, amelyet Stavrogin nyilvánvalóan előre kiválasztott és készenlétben tartott, és amelyen függött, vastagon be volt szappanozva. Mindez arra utalt, hogy előre megfontoltan cselekedett, és az utolsó percig megőrizte öntudatát. Piotr Sztyepanovics Verhovenszki, talán mondanunk sem kell, nem tér többé vissza.
1: Elhangzott Ördögök. Dosztojevszki regényét Makai Imre fordításának felhasználásával rádióra írta Zolnai Vilmos. A szereposztás a következő volt. Stavrogin Lukács Sándor, Verhovenszki Hauman Péter, Kirillov Szilágyi Tibor, Satov Szombati Gyula, Lizaveta Nikolajevna Káldinóra, Mari Satova Bence Ilona, Drozdov Szacsvai László, Liputyin Györfi László, Virginszki Balázsi Gyula, Erkel Nagy Gábor. Közreműködött Bicskei Károly, Csupics Mária, Dobos Kati, Harkányi Endre és Jó László. A zenét Hegedűs Emmi állította össze. A felvételt Dobó Katalin és Ördög Zsuzsanna készítette. A rendező munkatársa Orbán Jenő és Vasadi Balog Miklós volt. Dramaturg rendező Török Tamás.
2: A befejező rész hangzott el. A felvétel 1981-ben készült, és legutóbb 1997. november 6-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Kedves hallgatóink, szánjanak egy fél órát a mesék, az irodalom, az emlékezés világának. Az, akire ma emlékezünk, a nagy mesemondó Benedek Elek egyik fia, Marcel, az író, irodalomtörténész és műfordító. Benedek Marcel, aki 1885-ben született, és 2 nap múlva lesz 20 éve annak, hogy 1969. május 30-án meghalt. Az a művész, aki ezt mondta: az irodalom mindig közelebb állt hozzám, mint az élet.

Az én falom szinte félve húzódik meg a Barót patak jobb és bal partján, igen szűk völgyecskében. Nem csak a falu kicsiny, de a neve is, Kisbacon. Egy hosszú kó táj a Székelyföldön, melynek kicsorbult az egyik vége, s ebben a tálban egy csodaszép bokréta. Ez az én szülőfalum. Ebben a faluban minden háznak van gyümölcsfája és virágkertje. Május havában, amikor itt a gyümölcsfák virágba borulnak, a csikorra tetejéről egy óriás bokrétát lát ájtatosan bámuló szemed. Itt született és ezen a tájon élte gyermekéveit Benedek Elek, az örök mesemondó. S egyik fia, Marcel, ugyan Budapesten született, de gyermekéveit ő is ott töltötte, amerről csak így emlékezik. Csuda szép világ volt az. Felnőtt korában is gyakran visszatért Kisbacomba.

0: Benedek Marcell emlékét most saját hangjával és visszaemlékezéseivel idézzük. Életének nagy részében tanár volt.
1: Meg kell vallanom, hogy nem valami nagy lelkesedéssel készültem a tanári pályára. Pedig ennek a pályának volt már némi hagyománya a családunkban, hiszen apám elvégezte a filozófiai fakultásnak akkor 3 esztendős folyamát, és az utolsó vizsgáját nem tette csak le, mert akkor már beállott újságírónak. Azóta is tanárok voltak a legközelebbi barátai, és az írók és újságírók körében az otthonban egy tanári asztalnál elnökölt évtizedeken keresztül. Mégis engem visszatartott valami ettől a pályától, talán a fiatal író hiúsága is, mert egy-két most már megmosolyogni való sikerecske elhitette velem, hogy egyenesen az írói pályára léphetek az érettségi után. Az édesanyám aggodalma kellett, aki mégis valami biztos kenyeret akart látni a kezemben, hogy beiratkozzam a filozófiai fakultásra magyar-német szakosnak. Ez volt a szerencsém, mert a 3. esztendőben meghívták az egyetemre azt az embert, akinek szellemi fejlődésem tekintetében apám után legtöbbet köszönök, Riedl Frigyest. 2 esztendeig volt tanárom az egyetemen, aztán atyai barátom haláláig. Őtőle tanultam meg, mi a magyar tanárnak a hivatása. A magyar tanár hivatása az, hogy az embereket megtanítsa olvasni. Egész életemben, mint tanár és mint író, ennek az egy mondatnak az értelmében akartam dolgozni.
0: Benedek Marcell hosszú életének vége felé már 80 évesen emlékezett vissza élete alakulására.
1: Annak, hogy olyan fajta emberré alakultam, amilyen vagyok, azt hiszem jelentős részben oka az, hogy kora ifjúságomtól kezdve ellentétes gondolkozású és világnézetű emberek között éltem, de mindig tiszteltük egymás gondolkozását és világnézetét. Az egyik szárnyat barátaim között Lukács György képviselte, aki kora fiatalságában is már merészen haladó gondolkozású volt. Az ő társaságában csináltuk egyetemi éveim folyamán a forradalmi jelentőségű Tália társaságot. Hogy a másik végletet említsem, Galamb Sándor, a konzervatív katolikus gondolkozású férfiú, aki mai napig éppen olyan bensőséges barátom, volt a kiegészítője annak, amit Lukács György barátsága jelentett. Ezt a 2 végletet talán szimbolikusnak tekinthetjük az egyéniségem kialakulásában. Természetes, hogy később az írói világgal is megismerkedtem, de hát nem lenne értelme, hogy most emlékezéseket, ahogy Ady Endre mondja, ostoba kis emlékezéseket mondjak el a vele, vagy Babiccsal, vagy Kosztolányival és a többiekkel való találkozásaimról. Később, már idősebb ember létemre, nagyon megbarátkoztam a fiatal József Attilával, és itt talán szabad lesz ebből a barátságból egy kis epizódot elmondanom. Groteszk epizód azért, mert én, aki lirikus költőnek sohasem tartottam magamat, egy alkalommal költői versenybe kerültem József Attilával, és minthogy a verseny úgy volt kitűzve, hogy ki készül el előbb egy szonett megírásával, szégyen, ami szégyen, meg kell vallanom, hogy 2 perccel le is győztem József Attilát. Kávéházban ültünk együtt barátainkkal, ott került szóba ez a tréfás verseny, megadták előre a tárgyat, azt a kerek asztalt kellett megénekelni, amely mellett ültünk, és bele kellett szőni a versbe egy barátnőnknek a nevét, akihez akkor József Attilát igen meleg érzések fűzték. A kereszt neve Márta, vagy ahogy becéztük, Márti volt. Amint mondom, a szónak abban az értelmében, amely Molière szerint egyáltalán nem számít, én lettem a győztes.

0: Egykori tanítványa, Kovács Júlia emlékezik most Benedek Marcellra.
1: Professzor úr óráira nem volt kötelező járnunk. Nem volt tehát sok emlék és élménytelen előadás egyetemi mumusa a katalógus sem. Nem kolokváltunk jegyekre, nem féltünk számon kérésétől évközben. Mégis jártunk hűségesen. Pontosan emlékszem ma is a teremre, ahol a hét egy napján a késő délutáni órákban találkoztunk. Esténként már, akármennyire fiatalok és munkabírók voltunk, elfáradtunk. Amint azonban óráinak szinte rituális áhítató folyama elindult, elfeledkeztünk a fáradtságról. Létrejött a különös atmoszféra, tanár és diák olyasféle kapcsolata, amelyben bár a meghallgatás volt egyetlen dolgunk, mégis alkotótársak, ihletők lehettünk. Máig ámulattal gondolok erre a tanári módszerre. Nem volt látványos, nem kísérték az oly gyakran csak szemfényvesztő szellemi mutatványokkal járó hangos reagálások. Inkább a várakozó, a feszes csend volt jellemző. Csak is ebben a fajta csendben volt alkalmunk sokféle apró finomságot észrevenni. Megfigyelni az előadás pontos, mégis lérai szerkezetét. Hallani és tanulni, hogy milyen szépen ismeri és használja anyanyelvünket. Mindent a papír segítsége nélkül kellett már akkor is mondania. Mégis hányféle hasonlattal, szinonimával, hányféle jelzővel gazdagon mondta, tán inkább mesélte előadását. Az apai örökség, a mesemondó talentum szinte ősi formájában talált közönségre bennünk. A mesére, vagy legalább a mese formájára, előadási módjára fogékonyan vártunk minden következő órát.
2: A tanári pályám nagyon korán megkezdődött, mert még az oklevél megszerzése előtt tanítottam egy esztendeig egy budapesti polgári iskolában, és egy néhány tanítványomra ebből a szegényes környezetből máig is meghatott szeretettel emlékezem vissza. Aztán, amint az oklevelet megszereztem, a Markó utcai gimnázium tanára lettem, és az maradtam egészen az októberi forradalom idejéig. Ez a tízesztendő annyiban furcsán telt el, hogy akkor már nem csak a Ridley gondolattal, hanem radikális szociális elgondolásokkal is tele voltam, és akközt a rengeteg sok öreg és még öregebb konzervatív tanár között, akik közé bekerültem, valóságos rossz gyerek voltam. Ennek ellenére az öreg urak lustasága és kényelem szeretete lehetővé tette, sőt, szinte kényszerített arra, hogy az intézetnek az egész szellemi vezetését kezemben tartsam, mert én tanítottam a magyart, a németet, a filozófiát a felsőbb osztályokban, én voltam az önképzőkör elnöke, az ifjúsági könyvtáros, szóval úgy ronthattam az ifjúságot a magam haladó gondolataival, ahogy csak nekem tetszett. Ennek vetett véget körülbelül 10 esztendő elmúltával az októberi forradalom, amikor rövid időre a minisztériumba rendeltek be valami irodalmi munkával, azután a tanácsköztársaság idején az egyetemre hívtak meg a francia irodalmat előadni, egy időben tanárok számára is átképző előadásokat tartottam a világirodalomból. Ezekért a bűneimért aztán 19 őszén megfosztottak a katedrámtól, innen kezdve író tollammal kellett a családomat eltartanom. Itt kezdődött könyveimnek a sorozata is, és még inkább annak a rengeteg fordításnak a beláthatatlan sora, ami kenyérkeresetül szolgált ugyan, de büszkén mondhatom el, hogy valamint eredeti írásaimban egyetlen mondatot nem írtam le meggyőződés nélkül, fordítást sem vállaltam akkor, ha írói meggyőződésemmel nem egyezett.
0: Benedek Marcell, az elcsapott tanár, egy egész nemzetet tanított olvasni.
2: Hát ezt nálam szerencsésebben öntötte formába József Attila, de tulajdonképpen prózában ugyanezt a gondolatot kifejeztem én is, mielőtt József Attilának módjában lett volna lemondani a tanári pályáról és a középiskolai fokon való tanításról. Valóban ez volt a szándékom, hogy neveljek és olvasni tanítsak, és egyben egy bizonyos erkölcsi gerincet is adjak az olvasónak. Azt hiszem, hogy ebben a tekintetben szabad azt mondanom, hogy meg lehetek elégedve a pályámmal. Tanári katedrához 26 esztendei szünet vagy vakáció után úgy jutottam, hogy 44-ben a fasiszták elől Erdélybe menekültem, a Baconi házban éltem át egy esztendőt, ott ért a Kolozsvári Egyetem meghívása. Ott lettem az esztétika tanára, két esztendőre, és ott óriási munka állott előttem. A háborús és zsidóüldözéses esztendők hihetetlen lyukakat hagytak a hallgatóság műveltségében, de az egész társadalom műveltségében is, és azt mondhatnám, hat kézzel kellett a legkülönbözőbb területeken dolgoznom, hogy ezeket a lyukakat segítsek valahogy betömni. Az egyetemi óráimon kívül, amint ezt különben elcsapott tanárkoromban Pesten is tettem, a legkülönbözőbb helyeken tartottam még előadásokat, részt vettem egy napilap szerkesztésében, nagyon sokféle minőségben dolgoztam a Magyar Színháznál, voltam a színház kinevezett dramaturgia vendégrendezője, drámát is írtam, neki fordítottam néhány darabot, és egy ideig még igazgattam is a Kolozsvári Színháznak a Kamara Színházát. De hát ezt el sem mondhatom, hogy hányféle területen kellett ott dolgoznom. Ez két esztendeig tartott ez a munka. 47-ben visszakerültem Pestre, és azóta az Eötvös Loránd Tudomány Egyetemen tanítok ismét. Most talán azzal a különbséggel, hogy itt nem lévén kötelezőek az óráim, mint Kolozsvárott voltak, biztosan tudom, hogy aki az óráimra eljön, az valóban érdeklődik is az iránt, amit mondok. Itt teljesíthetem azt a hivatásomat, hogy mint régi időkre visszaemlékező ember, megeleveníthetek hallgatóim előtt olyan dolgokat, amelyek máskülönben csak holt betűt jelentenének számukra. A tanári vagy tanítói foglalkozás egyébként is, mintha ragállyá vált volna a családunkban, mert majdnem valamennyi testvérem tanári, tanítói, tanítónői diplomát szerzett, tanárral vagy tanítóval házasodott össze, most már a gyermekeink közül is számosan működnek pedagógiai pályán. Ha összeszámolom, 13 tanítói és tanári oklevél van a családban. Egyel azért nincs több, mert a kisebbik fiam kiugrott ennyiben a családból és orvosi pályára ment, de sorsát ő sem kerülhette el, mert a Kolozsvári Egyetemen tanár lett.
0: Ez a kisebbik fiú Benedek István, aki már nagyon régen Budapesten él. De hallgassuk tovább édesapját, Benedek Marcelt.
2: Voltak irodalmi pályám hosszú során írók, akikért valósággal bolondultam egy időben. Istenem, minnyájan voltunk egyszer fiatalok. Legyen szabad, ha már itt a rádió jóvoltából egy darabig önmagamról beszélhetek, vagy kell beszélnem, és hát Anatole France szerint mindig magunkról beszélünk, ha nincs elég erőnk ahhoz, hogy hallgassunk. Legyen szabad egy pillanatra visszatérnem műfordítói pályám legkezdetéhez. Van egy talán naív és egészen bizonyosan hibákkal teli munkám, amelynek a nevezetessége mégis az, hogy megkezdte ezt a hosszúra nyúlt pályát, és ez akkori rajongásom tárgyának Edmond Rostandnak La Princesse Lointaine című darabja, amelynek én nyilván apám meséinek hatása alatt a magyar mesébe illő Napkeleti királykisasszony címet adtam. Nem voltam még 18 éves, amikor, mint le nem érettségizett diák, már szerződést kaptam egy tanárom ajánlatára a Nemzeti Színháztól ennek a darabnak a lefordítására. Nem voltam 18 éves még akkor sem, amikor az érettségi utáni nyáron a fordítást befejeztem. Még nem volt meg a Sauvageau Balassa Benedek féle francia szótár, és bizony utólag nagyon sok súlyos tévedést látok ebben a fordításban, amelynek a rímei azonban nem csak engem, nem csak családomat és barátaimat, hanem egy elég nagy közönséget is gyönyörködtettek abban az időben. 19. évemet sem töltöttem be, amikor a Nemzeti Színház színre hozta a darabot az akkori lehető legtökéletesebb szereposztásban Márkus Emíliával, Gál Gyulával, Beregivel a főszerepekben, és természetes, hogy életemnek egyik nagy élménye ez az előadás, akármennyire megváltozott légyen is a vélekedésem Rostandról és saját szinte gyermekkorinak nevezhető fordításomról. De legyek egyszer nyilvánosan hiú, és hadd beszéljek arról is, hogy ebben a műben volt egy kis románc, amelynek a fordításában ugyan tárgyi és formai hibák is vannak, de 60 esztendő alatt, mert hiszen 903-ban készült és 904-ben került színre a fordítás, közben megjelent nyomtatásban is, 60 esztendő alatt az emberek nem felejtették el. És kérem önöket, hogy hibái és félreértései ellenére egy művészünk előadásában hallgassák meg kellő elnézéssel, és próbálják megérteni, hogy milyen varázsa lehetett ennek a kis versnek, hogy az emberek emlékezetében 60 esztendőn át megragadt.
3: A férfi sorsa mind a hánynak, imádni egy szerelmes lánynak, barnapirosnak halaványnak, szép arca bársonyát. Imádói a szép szemeknek gond nélkül vidáman szeretnek. Én imádom Napkeletnek király kisasszonyát. Nem is szép úgy a hosszú hűség, nem is valódi gyönyörűség, hogy forró vágyukat lehűtsék, kik egy csókért epednek, s a kész kezecskét fogjon át, mely lágyan engedi magát. Én király kisasszonyát imádom Napkeletnek. Mert felséges dolog szeretni, ha nem is viszonozza senki, s nem tudja ő, hogy báját zengi a lant egy élten át, lángjával édes érezetnek, szókkal, miket sosem felednek, én imádom Napkeletnek király kisasszonyát. Ó, mert szeretni isteni, ha nem tudjuk csak sejteni, álom ködébe rejteni, tárgyát a képzeletnek. Álmodni kell az élten át, silány lét, mely álmot se lát. Én király kisasszonyát imádom Napkeletnek.

0: Halála előtt nem sokkal Benedek Marcell levelet írt a külföldön élő magyarokhoz karácsonykor. Válaszul arra a sok-sok üdvözletre, amit tőlük kapott. S bár most nincs karácsony, de lelkünket most is ünneplőbe öltöztethetjük szavai hallatán.
1: Hálás örömmel olvastam ezeket a leveleket, de bizonyos fájdalommal is, különösen amikor egyik-másik alkalommal 20-25 aláírással találkoztam. Annyian vannak hát odakünn, hogy Kanadában vagy Brazíliában így sokan gondolhatnak szeretettel egy magyar íróra, és bizonyára még sokkal többen lehetnek, akik ma már alig ha jutnak magyar könyvhöz, de gyermekkorukból visszacsengenek lelkükben Benedek Elek meséi. Köszönöm ezt a szeretetet, és megpróbálom ezzel a karácsonyi levéllel viszonozni nem csak a levelek íróinak, hanem mindazoknak, akiket sorsuk a hazától elszakított. Vajon mikor érnek rá az új életkörülmények viharos forgatagában idegen, más nyelvű és más gondolkozású emberek között, hogy a hazára gondoljanak, amelyet sokan közülök annak idején kényszerűségből keserű szájízzel hagytak el. Ha soha máskor karácsony idején bizonyára föltámad bennük a szülőföld, a régi otthon fájdalmasan szép emléke. Lehet ez az otthon családi ház, amelyet szülők, nagyszülők emléke szentel meg, lehet nagyvárosi bérlakás, amelyben átutazó idegenként érzi magát az ember, vagy egyszerűen a táj, amelyen gyermek és ifjú korunkban síkságával vagy hegyeivel körülvett bennünket. Lehet egy szó, egy dal, mindegy. Ilyenkor rajzani kezdenek az emlékek, és oda kötnek bennünket mindahhoz, amitől látszatra teljesen elszakított az élet. A levelek közt, amelyeket kaptam, egy néhányon megérzett, hogy írójuk felejteni kezdi már azt, amit a költő édes honni szónak nevez. Mégis magyarul írt nekem, mert magyarnak érzi magát. Magyar maradt, mint ahogy hitem szerint megmaradnak magyarnak a többiek is. Azok a százezrek, vagy talán milliók, akikből egy kis Magyarország telnék ki, ha az öt világrészből összeverődnének. Gyűjjenek most össze legalább lélekben karácsony estéjére. Nem csak az emlékek ünnepe ez, hanem az emberiséget egybefoglaló szereteté is. Ma, mint már annyiszor ebben a században, gyűlölködéssel és harcokkal van tele a világ. Van-e harcok között olyan is, amelyet meg kell értenünk, mert emberek szabadságáért folyik? Az ilyen harcban ott lappang a szabadságra vágyó emberek szeretete. A többiről próbáljunk most egy-két órára megfeledkezni. Csak arra az örömre gondoljunk, amelyet ez az ünnep mindnyájunkban fölébreszt. A megajándékozott gyermekek tiszta örömére, és arra a még mélyebb örömre, amit az ajándék adása ébreszt bennünk. Arra a baráti és családi együttlétre, amelyet sem ellenség, sem érdekből barátságot mutató emberek nem zavarnak meg. Világgá szétszórt magyarok, a rádió jó voltából csak néhány szó lehet ez az ajándék, de sokat ér mégis, mert a távoli hazából érkezik és testvéri hangon szólal meg. Éreztetni akarja, hogy elszakadva is drágák maradtatok ennek a hazának, és erősíteni kívánja bennetek azt a tudatot, hogy gyökereitek ebbe a földbe nyúlnak. Ez a föld íme nem feledkezik meg rólatok, ti se feledkezzetek meg róla, ha gyökértelenül nem akartok a nagyvilágban imbolyogni. Becsüljétek meg jelenét, és segítségtek jövőjét megalapozni annak az országnak, amelynek múltjához annyi minden köt benneteket. Szavaimból az a szeretet szól, amellyel a karácsony árasztja el a szíveket. Ha bennetek teljes erővel feltámad, belőletek is áradni fog, és ti, a világban elszórt magyarok, Talán egy fokkal melegebb levegőt fogtok magatok körül árasztani, és becsületére válnék az elhagyott hazának, ha a béke és a szeretet gondolatát a messze földre elszármazott magyarok árasztanák maguk körül. Ez a legjobb kívánság, amellyel karácsony estéjén, a béke és a szeretet ünnepén köszönhetlek benneteket.

0: Te szép álommá bűvölted éltedet. A Pergünből való ez az idézet, amely Benedek Marcell budapesti lakásában az ágya felett függött. Te szép álommá bűvölted éltedet. Kedves hallgatóink, Benedek Marcellra emlékeztünk halálának 20. évfordulója alkalmából. A műsort Varsányi Zsuzsa készítette.
1: A felvétel 1989-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, május 28-án hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Hírek, tudósítások.
1: Időjárás jelentés után a sporthírek következnek Földi Attilától.
2: Világbajnoki futamot rendeznek ma a Bajai Dunaákban, amelyen nagy küzdelem várható a 350 köbcentiméteres sporthajók népszerűbb nevén a papucsok versenyében a bajai vízügyből a MAVSZ-ba távozott gyorsasági világcsúcstartó Sarkadi Sándor és a helyi klub kiváló sportolója Volentér László között, mindketten a világbajnoki cím várományosai.
3: Ebben a pillanatban mondták a nevedet, hogyha most első leszel, akkor megnyered a világkupát.
4: Igen.
3: Mennyivel kell menni a leggyorsabban az egyenesekben ahhoz, hogy jól érjen majd célba?
4: Hát 175 körül kell menni. Volt egy elég komoly bukásom, állestenek megúsztam, a hajó egy kicsit összetör, de tulajdonképpen jól sikerült.
3: Felkészültek ilyenkor arra, hogy hogy kell vizet érni?
4: Nem, vizet úgy érünk, amilyen szerencsénk van.
3: Most lőtték fel a rakétát, hogy indítsák a motorokat a versenyzők. Tehát az egyik legizgalmasabb versenyszám a 350 köbcentiméteres papucsok versenye következik.
5: Az olasz van eddig a legjobb helyen. Jól belül jönnek a magyarok is. Jön a harmadik kör. A két magyar az élen. Körülbelül 50 méter előnnyel vezet. 25-össel Valentér, Bajáról. 23-as
4: a sarkadék. Leintették
5: a futamot.
4: A fejli barátomon átment valaki. Úgy mehetett át, hogy Jancsi keresztbe fordult az illető előtt, az nem tudta kikormányozni, és átugrott a hátán tulajdonképpen. Ezt láttam, de megyünk tovább, mert nincs mese.
3: És ebben a pillanatban elindult a harmadik start is.
5: Hihetetlen jó tempóban előre Volentér. Mellette Sarkadi. És elelőzte Sarkadi Volentér. Hatalmas harc. Szinte párhuzamosan mennek együtt, de belül van Volentér. A Sarkadi ki tudja szorítani. Ha csak Sarkadi elé nem vág. Hoppá, ebben a pillanatban úgy tűnik Sarkadinak ki kellett állnia. Nem tud tovább menni.
6: A mai futam győztese Volentér László Baja. Sarkadi Sándor a harmadik körben kiállni kényszerült, így az összetettben első Volentér László, második Sarkadi Sándor.
7: Vedd csak le a szemüvegedet. Mész a vízbe, nem érdekel. Eddig még kiméltelek, végig most már nem kimélek. Jobb, ha magad ugrasz, mert löklek, így szemüveges kell.
3: Miért dobáltok be?
7: Mert második lett.
8: Nem lettem második.
3: Ez hármas fürdő volt.
9: Én is motocsónak versenyző akarok lenni, és ha velem ilyet csinálnak, akkor én megfogom az embert, és lekeverek neki egy pár pofon.
3: Úgy tudom, hogy csak egyetlen egy lány volt, aki beült motorcsónakba ebben az egész világbajnoki futamban. És milyen mennél? Hány köbcentissel?
9: Mint apu. 350-el.
3: Nem félted aput, hogy ilyen gyorsan kell menni, és ilyen közelről kell farkas szemet néznie a vízzel? Ami majdnem olyan ilyenkor, mint a beton, ugye?
9: Hát... valamikor sírok éjszakán.
10: Sajnálta az aput.
3: És te ilyenkor hogyan gondolkozol?
10: Én nyugtattam a gyermekeket.
3: Igen, és saját magadat?
10: Hát azt nem tudom. Amikor itt láttam egy srácot meghalni, azt a német Schumburgot, azóta nagyon bennem van a fél. Nem is nagyon szeretek ott lenni a férjem közepébe, csak úgy jó távol.
11: Rendkívül rossz volt a pálya. A mentőknek a hullámai alig csitultak el. Te életveszélyes volt bent motorozni, szó szerint. Életveszélyes volt ilyen tempó mellett. Meg a nagy akarás. Hát majd én most megmutatom, hát megmutatta. Hogy kell megfürdetni a parasztot?
12: Ma már siklónak hívek ugyan, de ezek már repülnek. De repülőgépek végül, és ezek a hajók olyanok. Tehát szinte levegőbe mennek. A hajónak a 4 méteres hosszából 60-70 centi van a vízbe. De ez is úgy, hogy a víz tetején siklik. Gördül előre a hajó, mert annyira habzik alatt a víz. És amit ebből a pontból kapsz egy széllökést, akkor kész, ott nem, az Isten nem ment meg, hogy el ne repüljen.

0: 1986. október 26-a vasárnap Dömötör napja van. A Kossuth Rádió stúdiójából Király Edit köszönti Önöket. A szokásos időjárás jelentés előtt csak annyit, hogy reméljük az idő kedvez ma egy világcsúcs kísérletnek. A Kaposvár melletti Desedatavon nemzetközi hírű motorcsónakasaink száguldanak versenyt az idővel.
1: Hát hála Istennek, most reggel nagyon jó vízünk volt, nagyon jó volt az idő, alkalmas volt a csúcskísérletre, és végre össze tudtuk állítani úgy a felszerelést, hogy sikerült.
2: Most már a nem hivatalos kínai világcsúcsot is megdöntötted.
1: Igen, megdöntöttem, 165 km-es sebességet mentem átlagba oda-vissza a pályán.
3: Sajnos nem mindenkinek sikerült. Sarkadi Sándor 164 km-es óránkéli sebességnél bukott. Az a világcsúcs, amelyet Volentér megjavított, eredetileg az ő nevéhez fűződött, sőt, saját világcsúcsát 164 km-re javította, ezen javított aztán még Volentér, és egy újabb kísérletnél bukott Sarkadi Sándor, aki ebbe a bukásban medencecsont és kartörést szenvedett.
4: Jött be a Laci, és... Na, nem sikerült, mert én szinte biztos voltam benne, hogy ez nem sikerülhet. És azt mondta, hogy nem, nagyobb baj van, Sanyi a kórházban van. És akkor rá egy 5 perc múlva ért el a tudatom, hogy mi történt tulajdonképpen. Tudtam, hogy ez nem jöhet össze. Kicsit igazságtalanok voltak velünk. Ez nem törvényszerű, hogy itt bukni kellett volna, csak... Hát én úgy magamban otthon elkönyveltem, hogy nem lehet új világcsúcs. Nekünk még szerencsénk nem volt. Ő nagyon megküzdött azért, amit elért. Véletlen se volt soha úgy, hogy szerencsével jutott valamihez.
5: Hát tudom, én ismerem a Volentért, a régóta ismerem. Amikor még a szervízbe inasként dolgozott, és én hordtam be a motoromat a szervízbe. Hát gyerekkorom óta ismerem mind a kettőjüket, és két hülye, hogy összevesznek ilyenért. Már abból is a Volentér folyik, érted? A szakosztály vezetése a Sanyinak, a vízügyesek, azok keverték a kakát. Érted? Na, ilyen tortúra után engedték át a Sanyit. És akkor öregem leírták, a bajai vízügy leírta, hogy a Sarkadi Sándor nem edzhetsz bajai vizeken. Öregem. És ezt a szövetség aláírta. Hát mondom, ez nem igaz, öregem. Hát én meg is kérdeztem, és levegőt vehet baján, vagy az is jöjjön föl Pestre a Moszkva. Egyszerűen na, nem igaz, ami lent ment. És ez lett a vége. A rádión valamit beszóltak, de én nem érettettem semmit. És akkor a Kormos Gyuri nem ment. És akkor a ló, hogy menjen a Sarkadi. Mondtam a Sarkadinak, maradja Valagodon, ne menjél ki. Ez nem pálya. Ide nem szabad elmenni, kimenni. Öregem kiment, és mindjárt el is esett. Mint ha megéreztem volna. És tudta mindenki, mert utána meg teljes tüdőre kiabált a... segíts már az SMTK-n, nem műszaki, hogy ő bemondta, hogy 800 szél van, és mégis elengedték a Sarkadit.
6: Mi van a karoddal?
7: Béna. Könnyékből lából nem mozdul, öltöztetnek, fürdetnek, az utcán mindenhol elkísérnek. Hát gyakorlatilag nem tudom, hogy folytassam. A tehetetlenség a legszörnyűbb dolog egy sportolónak, az amikor a balesetéből adódóan tulajdonképpen tehetetlenségre, tétlenségre van ítélve. Szinte biztosan vízre fogok szállni.
8: Ez Dám László munkahelyi telefonjának üzenet rögzítője. Pillanatnyilag nem tartózkodom telefon közelben, úgyhogy a shift után üzenetet kérek.
9: Csak azért hívlak, hogy a Sanyit kiadtam a sportkórház azzal, hogy menthetetlen. Nem tudom, ma megyünk a szakosztályorvosához, akit a legjobb hazai akupunktúrásnak tartanak. Mi nagyon bízunk benne. Ma meg is vizsgálja a Sanyit. Gyere feltétlenül fel hozzá, mert visszanézzük videón is a bukást, hogy tisztán lássunk mindent.
10: Sarkadi
11: Sándor.
10: Született mikor?
11: Bajon. 1952,
10: 6. 10. Elég az, hogy azt írom, hogy rendszeres kezelésem alatt áll.
11: Igen.
10: További folyamatos,
5: igen, folyamatos
10: tartós rehabilitációra szüksége van.
5: Izgatja.
6: Megy a stopper, 13 másodperce van. Na most borsózott a hát a megösszert. Itt még jó lett volna, hogyha rajta marad a kamera, szóval nincs vágva, tehát ezt még jó lett volna látni, mi történik. Minden egyes alkalommal valamit látok, valami mást, valami újat, ami mond valamit. Hogyhogy nem veszem észre, hogy emelkedik a hajó. Mutatják az órát, 14 másodpercnél tart az óra, amikor rám jön a kép. Majd figyeljük meg, jó? És az alatt a 14 másodperc alatt egyszer már röpültem. És akkor, amikor visszatettem a hajót a vízre, a következő pillanatban, hogy leírt a vízhez, gáztattam, és megemelkedett. Na most ettől az emeléstől, attól az optimális szögből be kellett volna állni a hajónak, kapta meg a széllökést. És akkor én már hiába vettem vissza a gázt. Arra már emlékszem, amikor jöttek a mentőhajók, tehát láttam őket, hogy közelednek. Akkor van bennünk egy reflex, ami a hajóhoz húz. Tehát oda kell úszni a hajóhoz futam alatt, mert ott jönnek gyorsan ezek a bringák, és akkor elüthet. De a hajó az egy nagy darab, azt látják. Na most oda, na gyerünk oda úszni. És jött a mellúszásnak a tempója, mert hanyat fekve tart meg a mentő mellény. Jobb kézzel tudtam húzni egy tempót, meg még egyet, és akkor a mellemen voltam. Na mondom, úszunk tovább. És akkor éreztem, hogy nem haladok. És akkor balra nézek, és akkor így fönnállt így a csuklom. Így a víz tetején. A karom a súlyának fogva belelógott. Megláttam, na mondom, ez leesett. És akkor megtapogattam, vállam megvan, kicsit lejjebb nyújtam, mondom, itt is megvan. És akkor megnyugodtam, mondom, ez el nem veszett. Zoli, ez a bukás, nézzük meg még egy kicsit, légy szíves.
3: Saját világ csúcsán 164 kilométerre javította.
6: Élére megy, figyeld Laci, most függőleg, és most áll élén a hajó.
12: Igen.
6: Most csak kockáként, úgy, elég jó ez a kocka.
12: Most úgy látszik.
3: Sajnos nem mindenkinek sikerült.
13: Mindjárt mutatják lassítva.
12: Fölcsapódott. Szóval nem az csapódott a vízbe.
6: A kart tulajdonképpen szétfeszítette, mint amikor keresztre feszítenek
12: az egyike nem hatott úgy, mint a másik. És az egyik eltört.
6: A jobb kezem az azért törtem, mert a plexit kiütöttem a kezemmel. Ez biztos, mert előttem van egy szélvédő plexi, amin átlátok, az 99% azt tört el az ujjamat.
12: Igen.
6: Na most ugye, mivel jobb kézzel élek bele, az belefurulódik a vízbe, a bal kéz hozzácsapódhat még mellé, de amikor kiugrok a vízből, és a második pattanást végzem, a jobb kézre ráestem, ugye belesüllyedem.
12: De a bal kéz meg fölcsapódott.
6: Bal kéz meg fönn van, igen, a levegőben.
12: Tehát
6: és amikor még egyszer belesök a vízbe, akkor még talán egyszer ráhúz egyet a kar. Tehát tulajdonképpen szép nyílik a kezem, lábam, én szerintem, ahogy belérek a vízbe.
12: Igen. És most fog kiesni.
6: És akkor
12: és mivel ez egy örületes mozgás, ez egy 170 kilométeres sebességnek fellemek, tehát az a erő, az a centrifugása, az rettentes nagy.
13: Itt ebben a stádiumban kb. Másodpercenként 50 méter tesz meg. Ilyen sebessége van a becsapódás egy vízre, ami a 80 km fölött betonnal felér.
6: Közel függőlegesen.
12: Vannak olyan betegségek, amelyek nincs nyugati értelemben diagnózisa. Például itt a kedves barátunk, kétféleképpen kell diagnosztizálnom. Az egyik diagnózis az, amit én rám nézve kötelező, mert nyugati orvos vagyok, amit az egyetemen tanultam. A kar rácsapódott a vízre, a bal karja, és egy úgynevezett plexus vongálás van. Tehát a bal kar izület, rideg plexusai meghúzódtak. Ezek egyszerűen beszüntették a működésüket. És most úgy tűnne, hogy ez a nyugati orvostudomány szerint ez végleges. Viszont van egy véleményem. Ezek az idegek nem pusztultak el, nem működnek, alszanak. Na most, ezt igazolja az is, a legújabb szovjet eredmények is ezt mutatják, hogy a vibrációval, pont vibrációval életre lehet hozni, szóval vissza lehet hangolni ezeket az izmokat. Pszichés sok, lelki sok is van, nem csak az, hogy megütötte, hanem ez ijedtség, a jövőtől való félelem, a bénaságtól való félelem, a munka alkalmasság félelem, és csomó más pszichés tényező van, ami szintén realitások. Ha szerencsénk van, de főleg neki, akkor kérem szépen teljes gyógyulás jöhet létre, akár a versenyre is. A leglényegesebb dolog az élni akarás, a harc, aktivitás és a gyógyulási szándék.
14: Ugye jól tudom, hogy holnap Kínába készül.
12: Igen. Egy nagy megtiszteltetés ért, mert a második legmagasabb fokú kínai orvosi diplomát hozom. Ami igen kemény munka, ez több mint 3 hónapig fog tartani.
14: És akkor hogy fog gyógyítani?
12: Hát, vagy a hegy megy Mohamedhez, vagy Mohamed megy a hegyhez. Van egy hippokráteszi eskü, ami azt mondja, hogy a betegért mindent megteszünk, nem pedig azt, amit az adminisztratív törvények előírnak. Én csak egyet tudok, én megyek. Ha el tudják intézni, én egyet ígérek, hogy én ezért semmiféle anyagi szolgáltatást ezért nem kérek, biztosítom a kezelését, és addig, amíg én ott vagyok, akkor biztos, ha megjöttem, folytathatjuk a kezelést.
7: Rendbe fog jönni biztosan, de hogy mikor, azt még nem tudom. Most ez az akupunktúra egy kicsit megfeszítette az összes izmomat, ami van a karba. Ha le akarom tenni, akkor az ujjaim hegye remegnek, és az olyan szúros viszketegséget indukál a karomba, hogy szinte levegőben van állandóan az új hegyem. Ez az akupunktúrának a mostani stádium, hogy meglazítani ezt a nyaki izmot, és akkor megpróbálták már kétszer és visszaugrasztani a helyére, de sajnos idáig még nem sikerült ez a manőver.
9: Szevasz, Laci! Ma fogadnak bennünket az AISH-ban. Ez nekünk lényeges, mert ők adják a pénzt a kiutazásunkhoz Kínába. A pénzt úgy értem, hogy a forintosított összegünk megvan, mert a szponzorai kitettek magunkért. Csak ezt devizásítani kell.
12: Kérem szépen, atyát, mondják el, hogy miről van szó, és én miben tudok segíteni.
15: Versenyzőnk bukott és lebénult a bal keze. Igen. És a szakosztályorvosunk, a Danis doktor, elkezdte az akupunktúrás gyógykezelését. 5 kezelést adott, és tulajdonképpen hát amit mozog a kéz, a csukló és új mozgás megindult az 5 kezeléstől, illetve kiduzzadtak, visszaduzzadtak az izmok, a váll visszament a hely, illetve nem teljesen, a jó fele útra visszahúzódott a váll. Tehát mert van, hogyha látni fogja, körülbelül 3 centit lóg, és olyan 1 centire visszahúzódott. A sportkórház úgy adta ki, hogy menthetetlen.
12: Mikor került ki a sportkórházból?
7: November 28-án.
15: Tudom, hogy mit energiát, pénzt ölt ebbe a sportba bele. Hát gyorsasági világcsúcs tartó, nemzetközi minősítési versenyző. Több beszélgetésünk alkalmából kiderült, hogy ő még béna kézzel is fog versenyezni.
12: Most meg nincsen, aki közben folytassa a kezelést.
7: Hát az igazság, hogy az ember annyi félét hall és tapasztal, ő maga megmondta, hogy szívesen ajánlana erre megfelelő embert, ha tudna. Én iparos ember vagyok, én is úgy vagyok vele, hogy amit én elkezdek, azt szeretek befejezni, és nem akarom átruházni másra.
16: Készséggel vállaljuk a közvetítést az Akadémia Biológia osztálya felé, amelynek keretén belül működik egy akadémiai szakcsoport, akupunktúrás szakcsoport, és ott feltételezhetően megfelelő szakembert fognak tudni ajánlani. Mindenképpen értelme van megpróbálni, hogy hát, hogyha a megindult javulás, regenerációs folyamatok tovább folytatódnának.
9: Ismét hívlak. Felvettem a kapcsolatot az Egészségügyminisztériummal, akik egy jó nevű bécsi sebészt ajánlanak, de a Sanyi hallani sem akar az egészről. Hát azt hiszem, te is láttad, hogy mennyit javult a keze a tűzkezeléstől. A vágástól meg a óckodik. Az AISH meg mintha meg se hallotta volna az érveit. De én már annyit telefonálgattam, hogy ez már nem igaz.
15: Már Bécsbe mehetünk, tehát elvileg akkor hozzájárult az Egészségügyminisztérium, hogy fizeti a bécsi utazásunkat, ugye? Hát elvileg, szóval gyakorlat. A javaslat. Na hát, hogyha azt javasolja, azért, mert ő nem ismeri el a keleti iskolát, hát akkor már bocsánat. Hát egy jó órát, hát most itt vagyok a szomszédban, egy jó óra, másfél órát biztosít, egy órát biztos itt leszünk. Jó, és az, amit, jó, akkor várom a telefont, jó? Köszi! Kezdj csak, a gondos elvtársat keresném. Na, próbálom egy kicsit hangosabban. Jó? Na, szóval beszéltem az Egészségügyminisztériummal. Az elvi hozzá, tehát a hozzáállás az annak a nem tudom milyen professzornak, akihez kiküldték véleményezni ezt a papírt, hogy ő javasolja a külföldi gyógykezelést, de nem Kínát, hanem Bécset, amit mondtam is önnek. Tehát nekünk, tehát ő javasolja. Tehát ő a hozzáállás az, hogy ők nem tudják itthon meggyógyítani ezt a gyereket. Tehát akkor most fönt áll a kérdés. Bécsbe ugyanez a költség fölmerül, mert egy versenyző társunk bukott kint Ausztriába, és 80-valahány ezer shillinget fizettek a kórházi költséget. Tehát ez a kórházi költség is, ez egy minimális költség, tehát ettől ez a bécsi rendelés sokkal többbe fog kerülni. És itt vissza kell járni, tehát minden évben vissza kell járni kontrollra, meg egyéb ilyen dologra. Tehát akkor fölmerül bennem a kérdés, akkor nem az a reálisabb, hogy amelyiket ez a versenyző tulajdonképpen szívvel csinálna, és nem kell vágni. Nem, és árba ugyanott van, sőt, bátran merem mondani, hogy olcsóbb. Mert nem kell visszajárni kontrollra. Igen, tehát hogy ők, hogy megkapjuk tulajdonképpen azt a szükséges 7000 dollárt, amivel a versenyzőn ki tud menni, és ott... Igen. Tulajdonképpen ez volna a kérdés, hogy a hutás elvtárs felé lépjen a kapolyi elvtárs, hogy támogassák, illetve megkapjuk ezt a kiutazási lehetőséget, mert már így is késésbe vagyunk. Úgyhogy mi utána tudunk menni. Tehát, hogy ne húz... Azt én sem. Igen, tudom. Igen. Hát ez volna a fő lényeg. Igen. Jó? Nagyon szépen köszönöm a kedvességet, viszont hallásra.
9: Most fogunk először személyesen találkozni az egészségügyminisztérium illetékeseivel. Nagyon segítőkészek, de mást akarnak, mint mi. Nem lesz könnyű dolgunk, biztos. Már bejelentettem ott, hogy jössz, és magnóra veszel mindent.
17: Jó napot kívánok!
18: Köszönöm szépen, hogy
17: jó, de akkor kérem szépen, mert tudja, hogy a szabály, az szabály, az még akkor is, hogyha éppen...
18: Megengedni, hogy én ide jöjjek, inkább az egészet nyomon próbáljuk kísérni, hogy mi történik az ügyében.
17: Igen, és ezt mindjárt betöltve ide is hozta, úgy gondolják, hogy ez marha jó lesz így, ne belé nem megyek bele, kérem, ne haragudjon.
18: Mibe?
17: Hogy ezt így csinálják. Hajlandó kikapcsolni, vagy nem hajlandó kikapcsolni? Megy az egész masina.
18: Persze, hogy neked. Rögtön az elején ezzel kezdtem.
17: Ezt az életre egyszer csinálták meg velem.
18: Mit? Nem tudom, és te legyen kedves nekem, hogy miért háborodik fel, amikor
17: azért
18: bejelentkeztem.
17: Azért háborodok fel, mert azt, amit most is megy a masinája...
18: Igen, megy. Hogyne? Hát nem is értem, hogy mi hozta ki a sodrából.
9: Holnap megyünk megint az AISH-ba, jössz?
15: Forint fedezetünk van, az megvan a 250 000 forint, csak nekünk valutásítani kéne, de ettől az egészségügyminisztérium elzárkózik. Szóval ő nem jó. Ő, ez az elvtársnak intézi, kijelentette, hogy az akupunktúra kuruzsbás. Én azt mondtam, nézze, én amit látok szemmel, azt nekem hiába magyarázza, hogyha nekem ide felsorgoztat 20 szakorvost, akkor se hiszem el azt, amit én láttam, hogy a kéz mit javult. Igen, tudomásul veszik, hogy igen, rendesek voltak, mert végül is adtak 80 000 shillinget a bécsik, de miért kényszerítsünk bele egy embert 3 műtétbe, mert a professzor megmondta, hogy lehet, hogy ez 3 műtét. Lesz 2 biztos, de lehet, hogy 3.
18: Az akupunktúra, mint gyógyítási mód, milyen elvirásba részesül itt az AISH-ban?
16: Ebben a kérdésben nem az AISH illetékes. Személy szerint úgy ítélem meg, hogy szerte a világon egy elfogadott gyógymód a sportegészségügyben lenne helye az akupunktúrának, abban az esetben, hogyha az ezzel kapcsolatos megfelelő szintű és biztos képzést meg tudnánk oldani.
19: Hát ne vessék el azt a lehetőséget, hogy tényleg Kínába kiutazhasson. A hivatal megadja hozzá a segítséget, mi legalábbis. Megpróbálunk minden alkalmat megkeresni arra, hogyha ebben látszik a lehetősége annak, hogy újra helyreálljon, tehát a rehabilitálása, a gyógyítása, az újbóli hajóba ülése, akkor azt hiszem, hogy mindent meg kell, hogy tegyünk ezért.
6: Csak már dolgozhatnák egy kicsit, csak... arra nem vagyok képes, hogy a falra a gyerekeknek, mióta ott lakunk, hogy felszereljünk polcot, mert nem tudom kézbe venni a fúrógépet, nem tudom irányítani, nem tudom, hogy hova tegyem. Fáj az, hogyha valakit látok dolgozni körülöttem. Nagyon fáj. Úgy jöttem Pestre, hogy most elintézünk mindent. Megyek-e Kínába, vagy nem megyek Kínába? Műtenek-e Bécsbe? Vagy megelőzi egy kínai gyógykezelés? És utána megyek Bécsbe. Kedem sorsa, az életem további sorsa.
20: A Magyar Motorcsónak Szövetség decemberi ülésén dr. Kovács Ferenc szövetségi kapitány javaslatára kijelölte és egyben 13-ról 18 főre emelte a motorcsónak válogatott keretet. Tagjai az öt új fiatal, Tubákos Iván, Bálint Gábor, Faragó Attila, ifjabb Kuti György és Tamis József, valamint Volentér László, Csepregi György, Ticska László, Fejli János, Sarkadi Sándor, Kormos György, Ribizsár Mihály.
9: Sanyi, holnap felhozza Pestre az új hajók tervét. Tegnap lettek két.
21: Hello.
9: Hello.
21: Szia, itt vagyok, csak nem kapcsoltam ki a rögzítőt. És mi van, mégsem mentek?
9: Gyere le holnap délelőtt az AISH-ba, Sanyi is ott lesz.
21: Na, és mentek?
9: Egyelőre még nem.
6: A feleségem fizetéséből élünk négyen. A napokban beszéltem egy ismerősen az utcán, és megkérdezte úgy hátulról, hogy te megérte végül, és visszakérdeztem, te mondd, te mikor örültél utoljára valaminek? Úgy dátum szerint. Hosszú évekre visszamenőleg nem tudott emlékezni valamire. Én tudtam neki dátumot mondani, hogy mikor örültem utoljára.
22: A cél ezen a mai koncerten a popzenészek összefogásával, hogy ezeken a sportolókon segítsünk. A színpadon pedig már Vas István Zoltán.
23: Kedves hallgatóink, kedves nézőink, kedves közönségünk, valamennyiüket nagyon sok szeretettel köszöntöm, különösen benneteket. Az a pénz, amit ti befizettetek, az nagyon jó helyre jött, és ezért nagyon hálás köszönetet mondunk nektek. De attól, hogy ez a koncert jótékony célú, attól még lehetünk jókedvűek ma este. És nagyon remélem, hogy minden okunk meg lesz erre.
22: Sötétség a Budapest sportcsarnokban. Igazi, nagyszerű hangulat. A színpad fölött egy hatalmas nagy tábla, hatalmas nagy felirat. Sportsegély. És ettől a pillanattól kezdve egymásnak adják a színpadon a zenészek a stafétát.

0: Én már a kórházba eldöntöttem azt, hogy menni fog, és azt is, hogy hogy fogok menni.
1: Például, hogy nem kell a bal kezel, a gáz, adja a gázt.
0: Vagy ráteszem a lábra, és úgy nyomom a gázt, mint az autóban, csak hason fekve. Tudod, hogy fejtetőre állítva a gázpedál. Vagy gondoltam arra, régen láttam az egyik srácnak, hogy ide maga elítette, így állt a keze, és így húzta a gázt. Hú, de jó ez a paprika. Köszönöm együtt. Tehát végül is a testhelyzeted egy ilyen testhelyzetbe, tehát itt a fej, és a lábaid meg a tenyerem, így áll a test. De is ott biztat, hogy én még fogok versenyezni. És amikor lejöttem Bajára, és meglátták, azt mondták, hú, ez még 5 év múlva se lesz jó.
2: Annak következtében, hogy én nem vagyok a 9 tagú bizottságnak tagja, csak mint eszmei szülőatya, uram bocsán, aféle tiszteletbeli meghívott, bizonyos fokig a kívülálló szemével nézhettem azt a vajudást, ami az első segélyek odaítélését megelőzte, és ami meglehetősen hosszadalmas volt. Teljesen érthető, hiszen az első döntések azok az általános érdeklődés középpontjába kerültek óhatatlanul. Az első impresszióim azok voltak, hogy a bizottság tagjai az úgynevezett népszerű és közismert sportágak közismert versenyzőit látnák szívesen. Sarkadi az hosszú időn keresztül valahogy úgy éreztem, mintha háttérben lenne, és mégis mindenkinek a szavaiból azt vettem ki, hogy igen, komoly jelölt. Egyfelől éreztem azt, hogy igen, ő nagyon komolyan számításba jön, másrészt éreztem azt, hogy olyan túlzottan sokat nem tudnak róla.
3: Hát akarom, az most 3 hónapja. Igen, 3 hónapja változatlan állapotban van. Nem javul. Nagyon valószínű, hogyha így marad, akkor egy ideig nem is fog javulni. Múlnak a hónapok, és én megmaradok, ahogy voltam.
4: Szia! Sanyival holnap 4-kor találkozunk az AISH-nál. Még egyszer megpróbálom, és bemegyek, lesz, ami lesz. Szia, várjatok meg a kapuban. Ha tudsz, gyere!
5: Nagyon jó hírt kaptam. Ez a doktor Mónus kim volt Kínába, és ő találkozott ilyen akupunktúrás gyógymódokkal, és nagyon jó tapasztalatai vannak efelől.
6: Ez igen.
5: Úgyhogy bízom benne, hogy ezek után egy nagyon jó támogatóra találtunk itt benne.
6: Ezt nevedem. Most úgy vagyok vele, hogy ez az első jó hír, és még vigyorogni is tudok rajta. Na, most aztán valami mégiscsak majd kikerekedik a dologból.
5: Ha végül is kiadják a betétlapot, meg a valutásítják a forintunkat.
6: Gyönyörű.
5: És az a lényeg, mert a pénz megvan, és az útlevelet ugye az AISH tudja adni, mert ott a szolgálati, állandó szolgálatink. De 20-ára le van foglalva a repülőjegy. Mert tudod, hogyha én most ezt 28-20-án foglalom le, amikor meg tudod, mikor kapsz jegyet, megint egy hónap. Kiküldtek az ajtól, én beugrottam az ablakon. Túlléptünk, meggyógyul a Sanyi keze.
3: Nem az hiányzik, ami elmaradt. Mivel ott voltam a versenyeken, a verseny izgalom, a mozgások, szinte együtt éltem a srácokkal, hogy álltam, remegett a térdem, alig bírtam állni, úgy voltam vele leülök, mert olyan meccseket mentek a srácok, szépen, tisztán motoroztak, hogy öröm volt nézni, és nagyon rosszul éreztem magam, hogy én itt kint, ők meg ott bent.
1: Szenvedett a parton, és ő nézte a versenyt, és tudod, ezt olyan rossz volt nézni. Holott lehet, hogy titokba azt szeretném, ha abba hagyná. Nem tudom, legalábbis nem mondom. Annyira rossz volt azt nézni, hogy ő ott szenved, és nézi, hogy a többiek menjenek, hogy úgy voltam vele, hogy nem szabad elszakítani ettől sporttól.
0: Na, ez az, amit mondtam nektek, hogy szóval főtartónak ez a része, ez az első része, látom, most nincs is összerem, azt úgy néz, hogy akkor mind a két része lekerül, csak föl van szorítva, mert ide jön a könnyék becsúszhat, és ezt a lukat megkisebbíteni, hogy a kormány csiga, az merevebben álljon, mert ezeken a vékony léceken nem áll elég stabilan, és az kellemetlen látom, amikor fordítom a kormányt futam közben, és a lemez mozog, mindenképpen ezen ki kell igazítani. Először, másodszor meg ott a túloldalon egy kicsit elszakadt a Laci, onnan hiányzik 1 centi, annak föl kell támaszkodni arra a lécre, az orrlécre, mert különben nem tart semmit. És a másik dolog, hogy a fartőkét is hátrább visszük. Ezt a lécet meg kell, a keresztborda lécét meg kell erősíteni, mert ez 10 mm-es, ez nagyon vékony. Veszélyesen vékony.
7: és az a hajó már úgy lesz megépítve, hogy ez a tükör itt van hátul.
8: Hát ide mint régen a térdelős, hogy egy színben volt. Emlékszel a térdelős hajókra?
7: Igen. A hajó megnövekedett, és a súlya nem.
0: Ma délután én még jövök ide vissza, és a munkálatokat elkezdjük, mert nem lehet halogatni most már tovább.
4: Lacikám, vége az egésznek, holnap megkereslek feltétlen.
0: Nagy zavarosban vagyunk, nem értünk semmit, nem tudunk semmit. Úgy volt, hogy tegnap, illetve holnap indul a gép, hát olyan problémák jöttek közbe, hogy hát, hogy a saját szavaimat használjam, jogtalan útlevél kiadás, csak egészségügyi minisztériumnak van engedélye. Tehát engem egészségügyi útra eresztett volna ki az AIS-e, hogy úgy mondjam, időbe kapcsolt, és visszavonta az útlevelet. Na most ettől függetlenül ott továbbra is tudna adni a valutát, csak hát az útlevelet meg kéne szerezni való másik úton. Nekem már semmiben sincs bizalmam. Nem tudom egyszerűen, nem találok szavakat arra, hogy az egyik kéz nem tudja, mit csinál a másik. És csak itt vergődünk. Most már 3 hónapja ebbe az útvesztőbe.
5: 22-es csapdája. Adok egy lehetőséget, egy olyan lehetőséget, amit tudom, hogy nem tudsz kihasználni. Most vagyunk ott, hogy nem tudjuk, mit csinálunk. Hát most lehet eső, lehet sár.
9: Hello, szia!
0: Egy kicsit késtünk.
9: Hogy sikerült ezt elintézni?
0: Hát nem tudom.
9: Ez mikor dölt el?
5: Ezt tegnap kaptam az üzenetet az egyetemen, a KISZ KB-ból, hogy az egészségügyi minisztérium is, ha van pénzünk, hozzájárul ehhez az egészhez.
0: Most mi nem érdekes semmi, csak már menjünk és legyünk ott.
10: Mi el vagyunk. Egész hozzászoktunk most már október óta. Agya furcsa, ha itthon van.
9: Köcsökkolás. Mennyi ideig maradtok kint?
0: 2 hónapra van vízunk, de ez most azon is múlik, hogy lesz a kedve, és amennyiben a siker, akkor a végsőkig. Amíg az orvos kim van, illetve ott lehetőségünk van kimaradni, addig anyagilag is ugye mondjuk, hát ez lényeges dolog, hogy bírunk majd maradni.
9: És akkor ott hogy van?
0: Köszönöm, most reggel megtornáztattam, egy kicsit keményebben, mint ahogy kellett volna, de most egész jól vagyok, de hát most érthető is, mert a lelki állapotom is olyan, hogy jónak kell lenni mindenek.
5: Na.
11: Szia.
12: Vigyázzatok
0: magatokat. Viszlát, Józsi bácsi. Szia. Atikám. Én is egyet. Köszönöm szépen.
12: Szia.
0: Sokat gondolok majd rá, meglátjátok. Szia, anya. Csókolom a gyerekeket, a mamáikat, anyámékat majd. A dírok.
12: Remélem.
0: Ne sírj.
9: Hívjatok fel majd telefonon, ahogy tudtok.
13: Dr. Jenyőhen sok nagyon jó eredményt ért idáig ilyen sérülések gyógyításában. Csigolyák sérülésével foglalkozik.
14: Most 一个是呢脊柱尾部的疼痛呢在消失，那么如果它来的时间再早一些，那么这效果会更理想。Nyolc
13: kezelés volt, és idáig is meg lehet látni, hogy javult, tehát a kéznek a lazulása, meg a farcsunknál valami fájdalom most már eltűnt. Tehát ha korábban kezdett volna, akkor még jobb lett volna.
14: 不但是加强治疗的过程，也加强了他的损伤的程度。
13: Nem csak a hosszabb lesz ez a kezelés, hanem hát a sérülésének állapota is súlyosabb lett.
14: 这里治疗最好的这种高位瘫呢，有三分之一的人可以恢复到自理，就自己生活可以自理，可以走，可以吃，可以喝，可以写，可以恢复到这个。Nálunk
13: így van a helyzet, hogy valaki rögtön kapna kezelést, akkor több mint 1/3 tud mozogni, élet, képes a saját módon élni.
14: Igen.
13: Tehát ilyen sérülések esetén minél korábban kezdeni a kezelés, annál jobb az eredmény.

0: A Magyar Rádió és a Képes Hét által fél éve meghirdetett sportsegély akció ma jelentős állomásához érkezett. Ülésezett a sportsegélybizottság, és eldöntötte, hogy a jelenleg rendelkezésre álló pénzből kik kapják az első segélyösszegeket.
1: Az első segélyezett Sarkadi Sándor, nemzetközi minősítésű motorcsónak versenyző, világbajnok 1986 őszén. Világbajnoki csúcskísérletre készültek, illetőleg azon sérült meg, Kaposvár melletti Deszeda tavon, és olyan súlyos sérülés szenvedett, hogy még jelenleg is az egyik karja béna. 150 ezer forint sportsegélyt kap.
0: Ki a másik?
1: A másik Gulácsi Ferenc, első osztályú kardvívó. Ő szintén az elmúlt év őszén sérült meg. Gulácsi 100 ezer forint segélyben részesült.
2: Tisztázni kellett a véleményeket, közös nevezőre kellett jutni. És furcsa módon azok a bizottsági tagok, akik szinte kivétel nélkül alap vagy népszerű sportágak képviselői vagy ex-képviselői, végül is egy technikai sportág, talán nem bántó, ha azt mondom, hogy egy kicsit a perifériára szorult technikai sportág kiválósága mellett tették le a voksukat. Lenyűgözte őket egyrészt az a tény, hogy a világbajnoki csapat tagja volt, másrészt lenyűgözte őket az a tény, hogy egy világcsúcs kísérlet közben történt mindez. Tehát akkor, amikor egy ember valami olyasmit próbál meg, amit annak előtt a világon még senki nem teljesített, hiszen minden egyes világcsúcs esetében erről van szó. Különösen az gyakorolt rájuk mély benyomást, hogy ez az ember a saját szakmáját naponta gyakorolta. Már most, ha egyszer a balesete következtében nem tud szerszámot venni újra a kezébe, akkor annak következményei szinte beláthatatlanok, mind rá, mind a családjára nézve. És ettől a perctől kezdve nem volt többé vita.
3: Pénzátvételre, hát hogy ölt? Hát kirittyentettünk, na. Szoknya, fehér blúz, fekete zakó,
4: Laci?
3: Cipő, hát ő is öltöny, nyakkendő, ing, fehér ing, azt hiszem. Hát úgy szépen. Megtaláltuk nagy nehezen ezt az épületet, ahova hívva voltunk. Hát igaz, hogy először bementünk valami szerelvényboltba, pincébe jártunk. Na, akkor megtaláltuk az irodát, úgy befértünk azért. Bementünk úgy oldalazba, Lacival, az elvtárs pontos szokott lenni, kint várjunk. Mivel ott úgyse tudtunk volna várni, akkor kimentünk, elmentünk egy presszóba Lacival, mivel az elvtárs pontos, akkor álltunk még ott az épület előtt egy kicsit, és pontosan bementünk, hát nem volt pontos, és akkor még vártunk ott egy kicsit, akkor mondták, hogy üljünk le, hát akkor leültem egy adminisztrátorra egy székre, mert mi alon frankon soványok voltunk mind a ketten, és akkor elfértünk, és akkor megjött a elvtárs is, az is sorba állt, és akkor minden álltak ott a folyosón, és vártuk, hogy valami történjen egyszer. Hogy nézeget rám az az illető, és akkor megkérdez, hogy én vagyok a Sarkadiné. Már mondom, igen. Ja, hát akkor álljunk együtt, mert közben revizorok érkeztek a hölgy irodájába. És akkor, mikor azok elmentek, akkor lepakoltunk az egyik székről annyira, hogy lebírjunk ülni, amíg aláírom, hogy átvettem a pénzt, meg a Laci utána leült ugyanoda, aláírta, mint tanú, hogy tényleg átvettem. Laci ott megszámolt, és akkor eljöttünk. Meg arra kért a srác, hogy nehogy elváljunk, mert hát ha időközben tudod, még Sanyi kint van Kínában, én meg átvettem, hogy nehogy véletlenül ilyen legyen, mert nem vehettem volna föl, csak azért adták oda, mert nekik onnan ki kellett venni az alapból, és hát hogy ne legyen nála ennyi pénz.
5: Halló, Pekingből beszélek. A hétvégére okézták a vonatjegyünket hozzafelé. Telefonálnál észre a Sanyi feleségének, hogy ma tudtuk meg csak a hírt. A héten még a Sanyival akupunktúrás kezelésen veszünk részt a Dani doktorral, kínai orvosokkal közösen konzultálnak.
6: Nyomai támog egy süti jó röga. 三角形的 有这个, 有四图
7: a San Giao csatorna, amit nehéz magyarra fordítani, ennek az egyik pontján mondd, hogy mi pont?
6: 三角形的这个四图
7: 四图 ponton kezelte a második ponton.
6: 你们呢我们今天去一个 这个还有一个三角井里面的还有一个游戏会啊，叫尖鸟。
7: Ezen a San Giao csatornán keresztül folyt a további pontokon a kezelés. Ezeken a pontokon elektromos stimulálást is alkalmaztak.
6: Tehát for a trillára vagy ne, nem azért sem olyan kapszó tőle fóhíva, kapszó tehát a szíjá szó, hogy a kvánjéjá, szíjúvá, bídónyűndó.
7: A betegnek az itteni kezelésen kívül otthoni tornát is javasolt, amelynek az egyik része egy speciális torna, tulajdonképpen egy két acél golyónak a forgatása a tenyér között. Ez egy ősi, régi szokás is alkalmazzák. Mindenütt lehet látni az utcákon is, hogy ezt csinálják. Ez nem csak a pillanatnyi betegségnek a kezelésére vonatkozik, hanem az egészség megőrzését is célozza. Na most ezen kívül otthon torna gyakorlatokat is végezzen.
4: Ilyen betegségeket tudnak gyógyítani, vagy esetleg műtéti beavatkozás szükséges?
7: Az a javaslata a kínai professzornak, hogy elsősorban meg kell figyelni kezelés közben a beteget, hogy hogyan alakul. Abban az esetben, ha megoperálják a beteget, akkor nem csak az eredeti probléma áll elő, hanem a heg következtében zavart szenved az egész energiakeringés és egy újabb ok, aminek a meggyógyulásának a lehetősége sokkal kisebb, mint a műtét előtt volt.

0: Megjöttünk, holnap a Sanyiéknál Baján, ahogy megbeszéltük.
1: Vízbe már hajlik a karom. Tehát a víz felhajtója segítségével szépen hajlik a karom. Ugye még azok mozognak, azok szépen mozognak. Ennek kell egy jó hónap, amikor szépen gördülékeny lesz, de ezt csak az akupunktúra végső befejezése után tudjuk megoldani, hogy simán gördülékenyen mozogjon, mert az akupunktúra hatására olyan izommozgások lépnek föl, ami feszessé teszi az ujjaknak az izmát.
2: Szorítsd meg a kezem.
1: Ajaj. Nem tudom hány kiló lehet, de...
2: Ezzel már fogni tudnál.
1: Tudok is. Ha leülök asztal mellé, és megfogom a kenyeret, és elég éles a kés, és elég friss a kenyér, akkor azt el tudom vágni. Vagy például az asztalra fölteszem a kezemet, vagy a tenyerem fölfelé nézzem, és beleteszem a zsömlét, vagy a kenyeret, teljesen mindegy, és meg tudom kenni a zsírt, vagy a vajat. Hülyeség, de ezt kell mondanom, illetve nem hülyeség, de azt kell mondanom, hogy ez... hogy nagy balt vezérelt, hogy én még versenyezzek. Mert ha versenyezni fogok tudni vele, akkor dolgozni is tudok. Ha dolgozni tudok, akkor versenyezni is. Talán én először a sportra gondoltam, és utána a magánéletemre.
3: Tehát én így ismertem meg a Sanyit. Mi elmentünk Nászútra, vagyis hát teljesebben ősszel ismerkedtünk, még nagyon gyorsan összeházasodtunk, soha nem volt itt sok udvarlás, még mi egymás. Mindegyikkor, hát június 1-én esküdtünk, tudod, még nem volt versenyszezon. Elmegyünk Nászútra, jön egy távirat, hogy Sanyi kellene szerelni, Pesten lesz egy verseny. Mondom, mit kell neked szerelni? Menjünk be a postára, mert jön egy telefon, és pontosan megmondják, hova menjünk. És akkor Sanyi már ment szerelni a csaplárosnak, én meg buszoztam utánuk. Úgyhogy mindjárt belecsöppentem, igaz, hogy akkor nem versenyzett, szerelt. Tudod, de akkor már ott voltam köztük.
4: A lényeg az, hogy nálunk 4-5 éve keresztül az ment tavasszal, hogy már megint most jössz haza, meg már megint mi értelme van neki. És mondtam neki, tudom, mit anyukám? Mondd azt, hogy nem. És akkor én holnap reggel bemegyek, és azt mondom, fiúk meg, gyerekek, itt a cáj, vissza az egészet. Csináljátok. Azt mondta, hogy nem. Azt mondta? Nem mondott rá semmit. Amikor kezdett már menni, és foglalkoztak velünk sajtóba, de Laci, virított a csaj.
3: Mindig azt számoltam.
4: 2500
3: volt. 82-ben volt olyan, hogy 5 plexi elment. Igen. Meg 2 szemüveg. Hát egy szemüveg se olcsó. Azóta van olyan STK szemüveg versenyre. Külön. Tudod, az 12 forint.
4: Kérdem, milyen rossz, amikor kijövök, és az első képet akarja csinálni, a fotósok gyönyörű. STK keres a szemüvegre.
3: De kérdem, megcsináltam neki 5-600 forintért a szemüveget. Elmegy a versenyre. Nem elég, hogy elmegy a 3600 forintos plexi. Elmegy még a szemüveg is. És én mindig azt számoltam, hogy 2 plexi árán milyen szép szőnyeget tudtam volna venni a szobába.
5: Ez a
3: piszkos anyag, igen. De most képzeld, ha én egy kicsit rosszul választok, és Sanyi mondjuk történetesen iszik. Most ugyanez a plexi ára, meg a szőnyeg ára, ha átfordítom, elmehetett volna a kocsmába is, nem?
6: A szepségű lakásból látogat a barátnőjét, mondjuk, érted?
3: Hát akkor levenném a derekát.
6: Most nem kell levenni a derekát.
3: Kezdett, hogy elvett feleségül. Összeházasodtunk, nagyon sokáig éltünk, és akkor jutott eszembe, hogy tulajdonképpen egyetlen egyszer nem mondta így azt nekem, hogy szeretlek. Tudod, és akkor megkérdeztem, hogy apa, szeretsz? És akkor igen. De nem azt így kimondva, hogy igen, nagyon szeretlek, tudod? És valahogy nem is tudom.
4: Ez a jó akkor, mély nyomot hagyott bennem.
3: Ez ugyanolyan mély nyomot hagyott bennem, mint annyi sok minden más.
4: Jaj. Igen, mert végül is a család teremtette meg nekem ezt a lehetőséget.
3: Ez most elég. Igaz, hogy így csikartam ki azt is, hogy szeretlek, de ez most nagyon jó eset.
4: Nagyon mellből hátba. Jaj, de nagy kutyas volt.
7: Sporthírek. Tegnap Bécsben megműtötték Sarkadi Sándor motorcsónak versenyző vállát, aki tavaly októberben gyorsasági világcsúcs kísérlet közben súlyos sérüléseket szenvedett. A neves osztrák orvos specialista szerint a műtét a korábbi akupunktúrás kezelésekkel összhangban minden bizonnyal hozzásegíti egykori világcsúcstartónkat a további gyógyuláshoz és sikeres versenyzői pályafutásának folytatásához.
5: Hajó itt van.
1: Hát ez az a hajó, amit most megépítettünk. Az eleje az a régi hajomról szállt erre rá, mert a gyereknek éppen elfogyott a pénze, a sok súlyom röptetés következtével. A beülő nyílás szélességével megegyezik az öreg hajóival, tehát a régen, hogy összetörtünk. A tapancsok futószöge változott sokat, meg szélessége. Ezzel szűken lehet gyorsan fordulni. A szögállásban olyan jól sikerült, hogy mindjárt kijön a vízből. Hát a motor az itt most egyelőre ilyen szana szét van, de itt a motor. Karburátor gár, hogy nyitva van, jaj, szerelő, szerelő.
8: 100 erő fölött lehet valamennyivel.
1: De azóta még gyorsult a motor. Tehát 350-ben, ha ez a szerencsétlen bukás nem jön közbe, akkor biztos, hogy magasabb ma a világcsúcs, mint amit a Volentén most tart. Ez 100%. Nem akarom elkiabálni, de szeretnénk minél előbb erre végére járni.
9: Amikor az orvosai azt nyilatkozzák, hogy ő teljes felelősséggel elindulhat egy versenyen, akkor mi hozzájárulunk, és megteremtjük azokat az anyagi feltételeket, amely egy kulturált, egy magas színvonalú versenyzéshez szükséges. Azt ki is fejtette, hogy ő enélkül nem tud, és nem is akar élni.
5: Az orvosi konzilium jelenleg úgy áll, hogy most beszéltem a technikai vezetőnkkel, mondta Eppa Laci, hogy el tudja emelni a 30-40 centire a testjétől, és meg tudja tartani a kezét jelen pillanatban. Tehát most már nem lóg a keze, és kemény tartós szorítást tud marokkal. Bal kézzel fogja a gázt, habár azt tervezte, hogy majd lábbal fogja nyomni, de hál' Istennek rendben jön, úgy a keze úgy néz ki, hogy...
8: Akkor, amikor
5: világbajnokságra
8: kézzel tudja.
9: De gyakorlatilag a Sarkadi Sándor személyére épülő szakosztály mag alakult ki a MAFC-on belül. Sarkadit várjuk a hajóba. Jelen pillanatban egy vadonatúj, becsomagolt König motor várja a Sarkadi Sándor felépülését.
10: Aki egyszer akar, az biztos, hogy vissza tud térni, és eredményesen vissza tud térni, és mondjuk a Sarkadi Sanyi biztos, hogy eredményes lesz, és csak arra kell vigyázni, hogy most már rivalizálásban ne essen megint bele.
11: Szervusz Laci, itt Sarkadi beszélek. Azért hívlak, hogy a vasárnapi edzést megtartjuk. Nagyon valószínű, hogy remek időnk lesz erre, és majd jó fog sikerülni. Üdvözöllek, szervusz!

0: Hát lejjön hagyna.
1: Karod?
0: Fönn voltam a dokimnál a héten. Nagyon örült annak, hogy, hogy ilyen jó állapotban van. Hát majd most elválik itt, hogy mennyi erő van benne. A gyerekek akkor meg van. Lekötve. Elől is Tamás. Józsik, oda le egészen.
2: Fúj a szél, és lehet, hogy valami baj lesz.
3: Nem tudom. Nem tudom, hogy örülök-e ennek, hogy most vízre száll. De úgy szeretném is, meg azt hiszem nem is. Most már nem a téttől félek, még már nagyon régen nem a téttől félek. Az, hogy maradjon meg nekem épségben.
0: Komoly mentőhajóval jönnek. Sietnek.
4: Öcsi, hozd le a spricnit, légy szíves. Spricnit. 20,5 mm a káros tér, 41,5 mm a vezérlő tárcsa, amikor zár.
0: Jól van.
5: Ez légy szíves, még csatolom össze.
0: Meglátna a szövetség, hogy hány embert kéne magammal vinni egy versenyre. Kiből öltöztet, azt mondja, szívbajt kapnak. Na, gyerünk, fiú.
6: Gyere, gyere, Dagyra.
7: Gyere.
6: Nem kellene, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem

0: Mit jelent ez, hogy most a Sanyi kinézett?
1: A műeslet számára fontos, hogy ki kell állni, látunk-e valami problémát, hogy kell állítani, igazítani a berendezésen.
0: Most nagyon megy.
1: Jó, jó gyorsul a hajó.
2: Laci, ha ettől valakinek stabilabb a hajója, ilyen időjárásban, ebbe a vízbe, ebbe a szélbe.
3: Most olyan volt, mint régen.
0: Na, szóloskám a kezed. Köszi.
1: Én nem a balt nyújtod.
0: Azt nyújtanám, de majd eljön annak az ideje, és meglátom.
1: No?
0: Kitűnő. Úgy érzem, hogy jól mozog a kezem a gázra, másodszor rendkívül jó áll a hajó a vízen. Tehát stabil. Jó fog menni. Jó lesz. Jó. Jó eset. Úgyhogy karós masinka. Állj, szavaskám, jól sikerült.
1: Gyerekkori becenév maradt ez. Még együtt jártunk iskába Sanyival általános első osztályától. Később megszakadt a kapcsolat. Én Pécsre kerültem, ott tanultam. Ő itthon maradt. Újra összetalálkoztunk.
0: Végkifulladásig mennék most. Még ezen a vízen is. Szerelmes vagyok újra.

papucs a levegőben. Bán László dokumentumjátéka hangzott el. Technikai munkatársak Szmicsek János és Vég Györgyi. Dramaturg Borenics Péter.

0: hangfelvétel 1987-ben készült, és legutóbb 1987. december 20-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz.
1: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. A mikrofonnál Bordi András. A Kossuth Rádió híreit hallják. Holnap és szerda lesz a kritikus nap a Paksi atomerőműnél. A két még működő turbina üzemben tartásáért a hétvégén is folyamatosan dolgoztak a szakemberek, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a Duna jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A megfelelő vízszint

0: Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybíró korhatáráról szólnak, írja a 24.hu. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvénymódosítások miatt. A kormánynak ösztönöznie kell a bérlakásépítést, hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy itthon tavaly 1 millió emberre alig több mint 1200 új átadott lakás jutott, ami ötöde az osztrák vagy a lengyel számoknak. Vitézi Dávid szombaton jelentette be, hogy megkezdődhet a Veker lelakásépítési program részleteinek kidolgozása. Az Európai Uniós helyreállítási alapból új, megfizethető áru bérlakásokat és kollégiumokat lehet építeni. A felsőoktatás megújításáról tartottak műhelybeszélgetéseket a héten az érintettek bevonásával. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium vezetői egyetemi oktatókkal, szakértőkkel és hallgatókkal egyeztettek például az intézményi autonómiáról, a finanszírozási modellekről és a képzésekről. Ketten meghaltak az Atin melletti Szalamis szigetén pusztító erdőtüzekben. A Görög-sziget déli és keleti részén fekvő népszerű fürdőhelyek közelében szinte egyszerre csaptak föl a lángok. Erdőtűz pusztít Szkíros szigetén is, ahol mintegy 100 tűzoltó küzd a lángokkal. Az oltást 11 repülőgép és 5 helikopter segíti. Pevkó település környékét elővigyázatosságból kiürítették, de a hatóságok szerint lakott terület jelenleg nincs veszélyben. Felbecsülhetetlen értékű 15. századi műkincseket loptak egy messinai múzeumból. A szicíliai város híres szülötte Antonello de Messina reneszánsz festő egyik oltárképének 3 tábláját és egy kisebb festményét vitték el a tolvajok. A bűncselekmény nagy boldogasszony napján történt, amely Olaszországban nemzeti ünnep és egyben a nyári szezon csúcspontja is. Itthon délelőtt a gomoly felhők mellett mindenütt kisüt a nap, majd késő délutántól beborul az ég, és országszerte kialakulhatnak záporok, akár intenzívebb zivatarok is. A szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Napközben 32 és 37, északon 29 és 31 fok közötti értékek várhatók. Késő estére 18-27 fok közé hűl majd a levegő. Holnap ismét sok napsütés várható, de átmenetileg mérséklődik a meleg. Hírekkel legközelebb 7 órakor jelentkezünk.
1: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Akutagawa a cserjésben.
3: A favágó így vallott a vizsgáló bíró előtt.
4: Igenis, kérem, én fedeztem fel a hullát. Ott feküdt az egyik hegyvágodban, egy cserjésben. 4-500 méternyire a jamasínai országúttól. Itt ott akad csak cédrus a bambuszfák között. Nem igen jár ember arra felé. A hulla a hátán feküdt. Lila színű sejem kimonó volt rajta, meg olyan sapka, amilyent Kiotóban viselnek a nemesi tisztviselők. Karddal szúrták szíven. Körülötte a lehullott bambuszlevelek átivódtak vérrel. Nem, a sebből már nem folyt akkor vér, s a seb szája is megszáradt, azt hiszem. Még egy lódarás is lakmározott rajta. A lépteim zöreje is csak nagy nehezen zavarták el. Hogy láttam-e a kardot, vagy valami hasonlót? Nem, kérem, nem volt ott semmi. Csak az egyik cédrusa tövében találtam egy kötelet. És igen, még egy fésű is volt ott a kötélen kívül. Keményen harcolhatott a férfi az életéért, mert a fű meg a sok lehúzott.

0: Lord Bambusz levél egészen le volt taposva körülötte. Lovat? Nem, ott ugyan ló el nem fért volna. Jó, messze a cserjéstől akad csak olyan ösvény, amelyen ló is járhat.
1: A vándorló szerzetes így vallott a vizsgáló bíró előtt.
2: Tegnap láttam a meggyilkolt férfit, uram, úgy déltájban. Egy lovon ülő nő mellett lépegetett. Nem tudom, milyen volt a nő arca, mert fátyolt viselt. Csak az orgonaszín ruháját láttam. Olyan termetét tetszik kérdezni? Nem tudom, kérem, szerzetes vagyok. Nem nagyon értek az ilyesmihez. A férfinál kard is volt. Meg tegez is, nyilvesszőkkel. Álmomban sem jutott volna eszembe, hogy ilyen sors vár rá. Az emberi élet is olyan gyorsan mulandó, mint a harmad csepp, vagy a villám. Elmondhatatlan, mennyire sajnálom szegényt.
1: A pandúr így vallott a vizsgáló bíró előtt.
3: Tartóztatott neve? Tazsomarunak hívják, kérem szépen, és hírhet gonosztevő. Leesett a lováról, és ott nyögött az Avadagucsi kőhídon, amikor letartóztattam. Hogy mikor történt ez? Tegnap, kérem, éjfél előtt. Egy csupasz kard volt nála, meg valami tegez nyílvesszőkkel, amit itt látni tetszik. Biztosan attól az embertől vette el a bőrrel bevont íjat, a feketére lakkozott tegeszt, meg a sólyom tollas nyílvesszőket is, mind a 17 darabot. Igen, uram, a ló valóban egy nyírod sörényű pejkó volt. Biztosan megvolt az állatnak is a maga oka, amiért levetette a hátáról. Ott találtam a kőhídtól nem messze, még rajta lógott a hosszúra eresztett kengyelszár. Az útmenti füvet harabdálta. A fővárosban kóborló rablók közül ez a Tazsomaru volt a legnagyobb szoknyavadász. Tavaly ősszel megöltek egy asszonyt a leánygyermekével, aki a Toribe mögötti hegyre ment, gondolom, imádkozni. Azt mondják, az is ennek a gazfickónak a műve volt. Gondolni sem merek arra, mi történt a lovon ülő nővel, ha ez a fickó ölte meg a férfit.
1: Egy öreg asszony így vallott a vizsgáló bíró előtt.
4: Igen, uram, a megölt férfi leányom férje volt. Kanazava Takehirónak hívták, 26 éves volt. Bizonyos, hogy nem ő volt a támadó, mert áldott jó természetű embernek ismertem. A leányomat tetszik kérdezni? Masagónak hívják, és 19 éves. Keskeny, szívalakú arcocskája van, lesült bőre, bal szeme sarkában egy kis szemölcsel. Tegnap Takehiro elindult a lányommal együtt vakasába. Mi történhetett velük? És hova tűnt a lányom? Könyörüljön meg rajtam, uram! Mozgasson meg fűt, fát, hogy megtalálja az én gyermekemet.
1: Tazsomaru vallomása. A férfit megöltem, de a nőt nem. Hogy akkor hová lett, azt én nem tudom. Várjatok még! Nem fogok semmit gyáván letagadni. Tegnap találkoztam ezzel a házaspárral. Egy szélfúva alatt fellebbentette a nő fátylát, és én megláttam az arcát egy pillanatra. Részben ezért történt. Istennőnek láttam. Ott nyomban elhatároztam, hogy elrabolom a nőt, még ha meg kell is ölnöm érte a férfit. A gyilkosság nem olyan nagy dolog számomra, mint ahogy ti azt elképzelitek. Ha az ember nőt rabol, a férfit úgy is megöli. Csak hogy én a kardomat használom a gyilkossághoz, ti meg mást. Hatalommal öltök meg, pénzzel. És még néha azt állítjátok, hogy mindez a másik érdekében történik. Nehéz lenne megmondani, ki a nagyobb bűnös, én vagy ti. Akkori hangulatomban elhatároztam, hogy magamévá teszem az asszony, de a férjét életben hagyom. Azt teszeltem ki, hogy a hegyek közé csalom a házaspárt. Hozzájuk szegődtem, és elhitettem velük, hogy a szemközt lévő hegy egyik régi szakadékában számtalan kardra meg tükörre bukkantam. Elrejtettem a kincset a hegyvágatban lévő cserjésben, de olcsó áron megválnék tőle, a vevő akadna rá. A férfi, ilyen szörnyű dolog a kapzsiság. Mind jobban tüzet fogott a szavaimtól. Fél óra se telt bele, a hegyősvény felé indították a lovat. Amikor a cserjés elé értünk, kijelentettem, hogy ott van elásva a kincs, és felszólítottam őket, hogy nézzék meg. A férfi semmi ellenvetést nem tett. A pénzéség teljesen elvakította. A nő azt mondta, hogy le sem száll a lóról, úgy vár meg bennünket. Minden úgy történt, ahogy kívántam. Magára hagytuk az asszonyt, és a férfival bementünk a cserjésbe. Egy darabig a bambuszok között haladtunk, de 50 lépésnyire elég nyílt cédrusliget került az utamba. Nem is találhattam volna jobb helyet a munkám elvégzésére. Utat törtem magamnak a cserjék között, és azt a valószínűnek látszó mesét hitettem el a férfivel, hogy a kincs a cédrusfák alatt van elrejtve. Mihelyt odaértünk, azonnal elkaptam és összekötöttem a két karját. Kardforgatáshoz szokott elég erős férfi volt, de olyan hirtelenül érte a támadás, hogy nem bírt védekezni. Egy szempillantás alatt hozzákötöztem a fatörshöz. Aztán már gyerekjáték volt, lehullott bambusz levelekkel betömni a száját, és belé folytani a hangot. Miután a férfit így elintéztem, visszamentem a nőhöz, és kértem, hogy jöjjön velem, mert a férjét hirtelen rosszul lét fogta el. És a nő hagyta, hogy kézen fogjam, és fedetlen fővel, ahogy volt, magammal vigyem a cserjés sűrűjébe. Mikor a férjét a fatörshöz kötözve meglátta, egy szempillantás alatt tört ragadott elő a kebléből. Ilyen vad szenvedélyt még sohasem láttam asszonynál. Ha nem vagyok résen, egy pillanat alatt a bordáim közé hatol a tör. Kivédtem a szúrás, de olyan kétségbe esette hadakozott, hogy könnyen halára sebezhetett volna. Nem hiába vagyok azonban tazsumaru. Ki tudtam ütni a kezéből a tört. Sikerült is a nőt magamévá tennem, annélkül, hogy a férfi életét kioltottam volna. Igen, megkíméltem a férfit, nem volt szándékomban megölni. Ott akartam hagyni a síró nőt, ki akartam kerülni a cserjésből. Amikor hirtelen szenvedéllyel megragadta a karomat, elcsukló hangon könyörögni kezdett, hogy vagy a férjét öljem meg, vagy saját magamat, mert a halálnál is szörnyű büntetés számára, hogy két férfi ismeri a szégyenét. Annak lesz a felesége, lihegte zokogva, amelyikünk életben maradt. Ekkor vadvágy fogott el, hogy megöljem a férfit. A szavaim után ítélve kegyetlenebbnek látszom, talán, mint ti vagytok. De csak azért, mert nem láttátok annak a nőnek az arcát, különösen a szeme ragyogását abban a percben. Feleségemmé tenni, ez a vágy úrrá lett rajtam. Nem aljas felgerjedés volt ez, mint íszitek. Ha csak a két kívánta volna, leteperhettem volna, és utána elfutottam volna. Nem szennyeztem volna be a kardomat a férfi vérével. Elég volt a nő arcára tekintenem a félhomályos ligetben, hogy elhatározzam, Nem megyek el innen, amíg meg nem öltem a férjét. Ha elhatároztam is, hogy megölöm, nem akartam gyáván gyilkolni. Feloldottam a kötelékeit, és felszólítottam, vívjon meg velem. A férfi haragtól fuldokolva kirántotta súlyos kardját, örjöngve némán vetette rá magát, csak a 23. karcsapással szúrtam át a szívét. 23 karcsapás, jól jegyezzétek meg! Még most is elámulok rajta, ha eszembe jut. Ő volt az egyetlen férfi a nap alatt, aki ennyiszer mérte össze a kardját velem. Amikor a földre zuhant, leeresztettem véres kardomat, és az asszony felé fordultam. De meglepetésemre sehol se találtam. Mélyen behatoltam a cédrusfák közül, hogy megkeressem, de a lehullott bambuszlevelek még a léptei nyomát sem őrizték meg. Füleltem, nézelődtem, csak a férfi torkából kiszakadó halálhörgés hallatszott. Amikor összecsaptunk, a nő bizonyosan kirohant a cserjésből, hogy segítséget hozzon a férjének. Rájöttem, hogy veszélybe forog az életem. Elraboltam tehát a kardot, az íjat, a tegezt, és kisiettem a hegyösvényre. Az út mentén az asszony lova békésen harabdálta a füvet. Hát ennyi a vallomásom. Róljátok rám a legsúlyosabb büntetést.
5: A Shimizu templomba menekült nő vallomása.
6: A kék selyem kimonót viselő férfi, miután erőszakot követett el rajtam, megkötözött férjemre nézett és gúnyosan nevetett. Milyen kínokat állhatott ki szegény férjem. Önkéntelenül is hozzárohantam, azaz rohantam volna, de a rabló egy szempillantás alatt a földre döntött. Ebben a percben valami leírhatatlan, különös fényt láttam felvillanni a férjem szemében. Ajka néma maradt, de egész szíve a tekintetébe költözött abban a percben. Nem harag, nem szomorúság csillant fel akkor ott a szemében, hanem egyedül az irántam érzett gyűlölet hideg fénye. Önkéntelenül felsikoltottam, aztán elvesztettem az eszméletemet. Amikor magamhoz tértem, a kék selyem kimonós férfi már nem volt ott. Csak a férjemet láttam, még mindig a cédrusfához kötözve. Nagy nehezen feltápászkodtam a bambuszlevelek közül, férjem arcába kémleltem, de tekintetem most is éppen olyan volt, mint az előbb. Jéghideg megvetés volt ebben a pillantásban, a megvetés pedig utálatot takart. Kínlódva talpra álltam, és melléje léptem. Uram, mondtam, azok után, ami történt, nem élhetek többé veled. A halált választottam, de neked is meg kell halnod. Láttad az én szégyenemet, nem maradhatsz így életben. Ennél többet képtelen voltam mondani. Férjem azonban továbbra is csak megvetően nézett rám. A tör ott hevert a lábamnál. Felragadtam, és még egyszer a férjem felé fordultam. Add tehát a kezembe az életedet, én is mindjárt követlek. Férjem nagy nehezen mozgatni kezdte ajkait, a szája tele volt önben levelekkel, azért természetesen nem érthettem a szavait. Pillantása azonban elárulta, hogy mit akar mondani. Ölj meg! Ezt mondta a megvető tekintet. Mintha álomban volnék, döftem a tört lila kimonóján át a szívébe. Utána úgy látszik, megint elvesztettem az eszméletemet. Amikor végre körül tudtam pillantani, férjem még mindig a fához kötözve az utolsókat hörögte. Hamszürke arcára lenyugvó napsugarai tűztek a bambuszok és cédrusvág felett domboruló égről. Visszafojtva a zokogásomat, eloldoztam férjem kötelékeit, azután torkomra sújtottam a törrel, a hegy lábánál levő tóba vetettem testemet, mindent megkíséreltem, de nem tudtam életem fonalát elmetszeni. Megöltem a férjemet. Erőszakot követette rajtam egy rabló. Mit tegyek magammal? Mit tehetnék? Mit? Mit?
5: Az áldozat szelleme így vallott egy médiumon keresztül.

0: rabló, miután erőszakot követett el a feleségemen, ültében mindenfélével vigasztalni kezdte. Én a fatörzshöz kötözve betömött szájjal természetesen egy szót sem tudtam szólni. Csak a szememmel intettem neki néhányszor: jól értsd meg, mit mond ez az ember, minden szava hazugság. Ezt igyekeztem megmagyarázni neki. Feleségem azonban csak magába roskodva ült a bambuszlevelek avarján, és az ölébe bámult. Csak nem ad hitelte haramja szavainak? Szívembe szólt a féltékenység. A rabló meg folytatta csapongó mézes-mázos beszédét. Ha már a testedet meggyalázták, úgy sem élhetsz jól a férjeddel. Nem akarnál inkább az én feleségem lenni? Csak azért vetemettem ilyen aljasságra, mondott arcátlanul, mert beléd szerettem. Amíg így beszélt, feleségem lassan felemelte arcát. Még sohasem láttam olyan szépnek, mint abban a pillanatban. És vajon mit felelt a rablónak ez a gyönyörű asszony, miközben én megkötözve ott fetrengtem előtte? Szellem vagyok már, de még most is fellángol bennem a gyűlölet, valahányszor eszembe jut nőm válasza. Hát akkor vigyél magaddal bárhová mégy. Ezt mondta. De nem csak ez volt a feleségem bűne, ha csak ennyit vétkezett volna, nem gyötrődnék már ilyen kegyetlenül itt a sötétségben, hanem amikor mint egy álomban kézen fogta a rablót, és kifelé indult vele a cserésből, hirtelen elsápadt és rám mutatott, aki ott hevertem a cédrusfa törzséhez kötözve. Öld meg ezt az embert, kiáltotta többször szinte eszelősen. Amíg ez életben van, nem lehetek a feleséged. Hagyott-e el valaha ilyen gyűlöletes beszéd emberi ajkat? Fogtak-e fel valaha emberi fülek ilyen átkozott szavakat? Még a rabló is elsáppadt, amikor meghallotta. Mereven nézte, és sem igent, sem nemet nem mondott. Amíg a választ fontolgatta, egyetlen rugással a lehullott bambuszlevelekre terítette a nőt, azután nyugodtan összefonta karját, és tekintetét rám szegezte. Mit szándékozol tenni ezzel a nővel? Megölöd? Amíg én haboztam, az asszony felsikoltott és kiszaladt a cserésből. A férfi szempillantás alatt utána vetette magát, de még a ruhája ujját sem tudta elkapni. Én csak kábultan bámultam a tájat. A rabló, miután feleségem elfutott, elvette tőlem a kardot és az íjat, majd egyetlen vágással elmetszette kötelékeimet.
1: Most az én életemről van szó,
0: hallottam susogni. Kirohant a cserésből és eltűnt. Lépései hangját elnyelte a csönd. Nagy nehezen felemeltem elcsigázott testemet a cédrusfa tönkről. Ott fénylett előttem a tőr, amelyet a feleségem elejtett. Megragadtam, és mellembe szúrtam. Vér szökött a torkomba, de fájdalmat nem éreztem. Amikor a testem kihűlt, még mélyebb temetői csend borult a tájra. Ó, micsoda csend! Madár szárnycsattogása sem verte fel az eget a hegyvágatban levő cserjés felett. Csak a bágyott napsugár siklott tovább a vékony bambusz és cédrus ágakon. A fény is lassan elfakult, láthatatlanná váltak a fák. És én a tér homályába zuhantam örökre.
2: Akutagawa a cserjésben, fordította Lomfrigyesné, közreműködött a favágó Maklári János, a vándorló szerzetes Gellei Kornél, a pandúr Avar István, egy öregasszony Pártos Erzsi, Tazsomaru Besenyei Ferenc, a nő Vas Éva, az áldozat Kállai Ferenc.
3: A felvétel 1964-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, február 1-én hangzott el itt, a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Akutagawa Junosuke Kétej című monodrámáját Dégi István mondja el.
4: Bocsásson meg, kérem, hogy csak így betörtem önhöz, de ugyan megbocsát. Igen, nem találok szavakat. Bocsánatot kérem, hogy megzavartam esti foglalatosságában, de egy tiszteletteljes kérésem van önhöz. De előbb engedje meg, hogy bemutatkozzam. Nakamura Gendónak hívnak. Minden nap elmegyek, hogy meghallgassam a tanár úr előadásait az etika gyakorlati kérdéseiről. De ott persze csak egy vagyok a sok közül, így a tanár úr alig ha emlékszik rám. Mint előadásainak hallgatója, bátorkodom útmutatását kérni. Nem az előadásaival kapcsolatban. Valójában nem is kérdés. A tanár úr véleményét, ítéletét szeretném hallani magatartásommal kapcsolatban. Ha megengedi, elmondanám. Arról van szó, hogy 20 évvel ezelőtt különös eseményeket éltem át, és azóta a magam számára is érthetetlenné váltam. És most, amikor tudomást szereztem az erkölcstan ilyen szaktekintélyének mélyen szántó elméleteiről, arra gondoltam, hogy most minden tisztázódik. Ezért is bátorkodtam ma este eljönni. Hogy dönt, uram? Kegyeskedik végighallgatni? Köszönöm. Igazán kedves. Köszönöm. No, nem azt jelenti, hogy minden áron ragaszkodom ahhoz, hogy a tanár úr mondjon ítéletet. Nem. De megértheti. Valami a mai napig kínzóan nyomja a lelkem. S egy ilyen ember, mint ön, legalább meghallgatja szenvedéseimet, ez már önmagában is vigasztalásul szolgál. Köszönöm. Ha kedveskedik meghallgatni, már ez is több annál, amit reméltem. Szóval a nagy földrengéskor történt. Akkoriban a városkánkban 2 általános iskola volt. Néhány évvel azelőtt első tanulóként végeztem a tartomány tanítóképző intézetét, az egyik általános iskolában dolgoztam. Koromhoz képest magas fizetést kaptam, 50 jent. Aki ma 50 jent kap, eléggé szűkösen tengődik, de hát ez 20 évvel ezelőtt volt. Azt nem lehet mondani, hogy sok volt az az 50 jent, de a megélhetéshez teljesen elegendő. Így aztán a társaim közt az ilyenek, mint én is, irigylésre méltóan éltek. 20 éve. Igen. Az egyetlen ember a világon, aki közel állt hozzám, a feleségem volt. Őt is mindössze 2 éve vettem el. Az iskolaigazgató távoli rokona volt. Szajónak hívták. Nyílt szívű, egyenes, félénk, és emellett túlságosan is hallgatag és szomorú volt, mint az árnyék. Mégis összeillettünk, és ha nem is voltunk különösebben boldogok, azért békésen éltünk. Jól megvoltunk egymással. És akkor következett be a nagy földrengés. Soha se felejtem el. 10. hónap 28-án reggel 7-kor. A fogamat mostam a kútnál. Feleségem a konyhában a rist szórta a kondérba. Ráomlott a ház. Mindez egy-két perc alatt történt. Orkánként közeledett valami szörnyű föld alatti morajlása, a ház hirtelen megdőlt, aztán csak annyit lehetett látni, hogy mindenfelé repülnek a gerendák. Arra sem volt időm, hogy felkiáltsak, már is elzuhantam, a leomló tető eresze levert a lábamról. Egy ideig eszméletlenül feküdtem, az ismétlődő földlökések megráztak. Amikor végül a rengeteg rám szóródott törmelék alól kimásztam, a házam tetejét láttam magam előtt a földön, széttört cserepei közt helyenként fű ágaskodott. Mit éreztem akkor? Rémületet? Fejvesztettséget? Nem tudom. Valósággal megtébolyultam, és rögtön erőtlenül estem a földre. Lábam alatt, mintha tenger viharzott volna. Láttam a leomlott házamat. Hallottam a föld alatti morajlást, a töredező fák recsegését, az összeomló falak zuhanását, a gerendák csattogását, a fejvesztetten szaladgáló sok ezer ember kiáltozásait. De ez csak egy pillanatig tartott. Amint megláttam, hogy valami kisé odább az eresz alatt megmozdul, hirtelen felugrottam, és egy értelmetlen kiáltással, mintha lidérc nyomásból riadnék fel, odarohadtam. Az eresz alatt fedrengett a feleségem. Szajó. Egy gerenda félig agyonnyomta. Először a kezénél fogva kezdtem húzni. Próbáltam megmozdítani a rázuhant gerendát. Hajszányit sem mozdult. Elvesztettem a fejem. Kezdtem az ereszről leszakítani a deszkákat, egyiket a másik után, közben azt kiáltoztam: tarts ki, tarts ki! Kit bátorítottam, őt vagy önmagam, nem tudom. A feleségem azt mondta: nehéz. És még azt, hogy próbálja meg, kérem. De engem nem kellett kérni. Utolsó erőmet összeszedve annélkül is igyekeztem felemelni a gerendát. A mai napig elevenen él bennem a kínzó emlék, hogy feleségem keze reszketve erőlködött, hogy megfogja a gerendát. Mindez nagyon sokáig tartott. Hirtelen azt vettem észre, hogy valahonnan folytó fekete füst csap az arcomba. Sűrűn gomolyog a tető felett. Ugyanabban a pillanatban valahol a füst takaró mögött robaj hallatszott, mintha valami felrobbant volna. A tűzszikrái az ég felé csaptak, és aranyporként szétszóródtak. Ha megengedi, innék egy pohár vizet. Köszönöm. Mint az őrült, kapaszkodtam a feleségembe. Kétségbeesett erőfeszítéssel megpróbáltam kihúzni a gerendáról, de most sem mozdult egy unnyit sem. A füst pedig egyre gomolygott felénk, és én térdemmel az eresznek támaszkodva valamit mondtam, vagy inkább ordítottam a feleségemnek. Most talán megkérdezi, hogy mit. Igen, feltétlenül megkérdezi. De hiába. Teljesen elfelejtettem, hogy mit mondtam neki. Csak arra emlékszem, hogy a feleségem a ruhámba kapaszkodott, és azt mondta: maga. Ezt az egyetlen szót mondta. Az arcában néztem, szörnyű volt az arca. Ebben a pillanatban már nem csak füst, hanem lángnyelvek csaptak rám. Teljesen elvakultam tőlük. Úgy éreztem, mindennek vége. A feleségem elevenen elég a tűzben. Elevenen! Megszorítottam véres kezét, és megint kiáltottam neki valamit. Ő újra csak azt az egyetlen szót mondta: maga. Istenem, mennyiféle jelentése volt akkor ennek az egyetlen szónak. Ő meg csak újra azt mondta: maga. Elevenen elég.
5: borzasztó tűzhalállal. Elevennel. Harmadszor is kiáltottam neki valamit, mintha azt mondtam volna neki, meghalok. Igen, most már emlékszem, azt mondtam, én is meghalok. De nem fogtam föl, hogy mit beszélek, és felkaptam a kezem ügyében hulló gerendákat, és egyiket a másik után a feleségem fejéhez vágtam.
4: Hogy mi történt a továbbiakban, azt az úr is elképzelheti. Egyedül én maradtam élve. Én élve maradtam. Miközben követtek a lángok, melyek szinte az egész várost elpusztították, a gomolygó füstön át keresztül vergődtem a beomlott tetők között, és valahogy megmenekültem. Szerencsémre vagy szerencsétlenségemre? Nem tudom. A mai napig se tudom elfelejteni, hogy azon az estén, amikor néztem a sötét égbolton a még lobogó tűz vörös pirját, és a kollégáimmal együtt megkaptam a rizsgombócokat, amelyeket az összeomlott iskolaudvarán fölállított barakban főztek, szememből szakadatlanul ömlött a könyv. Felesleges mondanom, hogy bánkodtam a feleségem halálán. Amikor az iskolában mindenkitől a részvét szavait hallottam, sírtam. És nem szégyeltem ezt az emberek előtt. De hogy a földrengéskor megöltem a feleségemet, igaz, hogy csak azért, hogy megmentsem a még iszonyatosabb tűzhaláltól, bármi különös is, senkinek se tudtam bevallani. Nem mertem bevallani, hogy úgy gondoltam, jobb, mint elevenen elégni. Megöltem a saját kezemmel. Ilyen vallomásért bizonyára nem küldtek volna a börtönbe. Sőt, bizonyára mindenki még inkább együtt érzett volna velem. Mégsem mertem bevallani. Valahányszor beszélni akartam, a vallomás a torkomon akadt, és nem tudtam rászánni magam, hogy akár egyetlen szót is mondjak. Hiszen azt szeretném tudni én is, hogy miért. Akkoriban úgy gondoltam, hogy a félénkségem az oka. Nem, most már tudom, hogy nem az volt az oka. Sokkal, de sokkal mélyebben rejtett az igazi ok. Most már tudom. És mégis, mindaddig, amíg rá nem beszéltek a második házasságomra, erről a másik okról magam sem tudtam. Megenged még egy pohár vizet. Igen. És amióta rájöttem erre az igazi okra, egy sajnálatra méltó, lelkileg összetört ember lett belőlem, aki már képtelen többé úgy élni, mint a többiek. Az új házasságot először az iskolaigazgató, a volt feleségem rokona hozta szóba. Annak az úrnak a lányát szánták nekem, akinek most a házában lakik a tanár úr. Igen, ennek a háznak a gazdája az az úr. A lány bátyja a tanítványom volt. Többször megfordultam a házuknál, mint házi tanító. A társadalmi különbségre való tekintettel visszautasítottam az ajánlatot. Kellemetlen lett volna az is, hogyha, mint házi tanítóra, a házasság előtt alaptalan gyanú esik rám. Pedig húzódozásom mögött egészen más állt. Szajó árnya, amely kísérteties volt és megbénított. De az igazgató álhatatosan igyekezett rábeszélni. Azt mondta, szívesen vállalja a leánykérő szerepét, nem lehet semmi pletyka, meg aztán régóta dédelgetett vágyam is teljesülhet, hogy Tokióban tanuljak. Ahogy az igazgató érvelését hallgattam, már nem tudtam olyan kereken elutasítani. Ráadásul a lány szép volt, meg aztán bármilyen szégyen is bevallani, csábított a család gazdagsága. kezdtem beadni a derekam. Majd új év után. És megállapodtunk, hogy ősszel megtartjuk az esküvőt. De attól kezdve, hogy megállapodtunk, nehéz lett a lelkem. Olyan nehéz lett a lelkem, hogy elvesztettem érdeklődésemet a munka iránt. Bementem az iskolába, leültem a tanári szobában az asztal mellé, és ahogy szórakozottan gondolataimba merültem, gyakran a foglalkozás kezdetét jelző kereplő hangját is elengedtem a fülem mellett. És mégis, hogy mi nyomja a szívemet, pontosan magam sem tudtam. Csak az a kellemetlen érzésem volt, hogy az agyamban a kis fogaskerekek már nem kapcsolódnak egymásba, és ezek mögött, az egymásba nem kapcsolódó kerekek mögött valamiféle, a tudatom számára megfoghatatlan titok rejtőzik. Így telt el, mint egy két hónap. És akkor a nyári szünet idején egyszer, úgy este felé, hogy sétáltam a városban, megálltam a könyvesbolt bejáratánál, a pultnál, és csak úgy találomra kezembe vettem a képes szemle egyik számát. A borítóján egy képet láttam. Azt ábrázolta, amint dőlnek össze a házak, és gyúlnak ki a tüzek, alatta pedig két sorban vastagon szedve a 10. hónap 28. földrengés leírása. Összeszorult a szívem. Sőt, úgy rémlett, mintha valaki közvetlenül a fülem mellett azt suttogná, ez az, ez az. A boltban még nem gyújtották meg a fényt. A félhomályban sietve felnyitottam a lapot. Az első oldalon egy egész család tragikus pusztulásának a képe volt. A következőn a meghasadó föld elnyel egy nőt gyermekeivel együtt. A következőn fölösleges végig felsorolni mindegyiket. Abban a pillanatban a folyóirat újra a szemem elé idézte a földrengés képeit. Megremegtem. És amikor megláttam az utolsó oldalon lévő képet, a képen egy nő fetren kínokban egy leomlott gerenda nyomja a földre. A gerenda keresztben fekszik a testén, fölötte füst gomolyog és tűzsziklázik. Ki lehet ez? Mint a felesége. Majdnem kiejtettem a kezemből a folyóiratot. Majdnem kiáltottam. Ekkor még jobban megijedtem, aztán nagy nehezen elnyomtam izgalmamat, körülnéztem, óvatosan a helyére tettem a folyóiratot. A bolt bejáratánál a segéd az imént gyújtotta meg a lámpát, és a még füstölgő gyufát az utcára dobta, ahol már szétomlott a sötétség. Attól kezdve komorabb lettem. Kételj költözött a lelkembe, és ez a kételj éjjel-nappal gyötört. A földrengés idején megöltem a feleségemet. Vajon elkerülhetetlen volt ez? Egyre jobban kínzott a kételj. Vajon nem azért öltem meg, mert már kezdettől fogva meg akartam ölni? Szándékomban állt. A földrengés csak kedvező alkalmat nyújtott. Nem emlékszem, hányszor válaszoltam azt, hogy nem, de a hang, amely a könyvesbolt pultjánál is asuktotta a fülembe, hogy ez az, ez az, most is csúfondáros kérdéssel bosszantott. Akkor miért nem tudtad bevallani, hogy megölted? A szívverésem is elállt. Igen. Miért nem tudtam bevallani, hogy megöltem? Miért takargattam olyan erősen a mai napig? Miért? Miért takargattam ezt a szörnyű titkot? Emlékezetemben felbukkant egy szégyenletes tény. Akkoriban a lelkem mélyén gyűlöltem a feleségemet. Szégyen erről beszélni lehet, hogy meg sem ért engem, de Szajó, a feleségem szerencsétlenségére nem volt teljes értékű nő. Azaz, hogy amikor elvettem, nem volt ártatlan. Megérzi azt az ember. Addig a napig, ha homályosan is, de meg voltam győződve, hogy erkölcsi érzékem helyesen működött. De aztán jött az a nagy csapás, és mindent kétségessé tett. Mondhatom-e most, hogy ezzel együtt nem roppant meg az én erkölcsi érzékem is? Tegyük fel, hogy akkor, amikor elvettem, joggal követelhettem az ártatlanságát. De azután? Mondhatom-e, hogy nem uralkodott el rajtam az önzés? Amikor megöltem, vajon nem öncélú örömből tettem-e? Mint akit becsaptak? Nem tudtam, és nem tudom magamtól elhessegetni a kéteit. Egyre inkább elkomorodtam. Egy kibúvó még maradt. Ha nem ölöm meg, akkor is elpusztul, elég a tűzben. És ha ez így van, akkor egyáltalán nem lehet büntetnek nevezni azt, hogy megöltem. Sőt, kínoktól, szörnyű kínoktól mentettem őt meg. De egyszer már megkezdődött a tanítás, és mi tanítók ott ültünk a tanári szobában, teáztunk és fecsegtünk, valamivel kapcsolatban ismét a földrengésre terelődött a szó, a beszélgetés csapongott, az egyik tanító arról mesélt, hogy a Nakamacsi utcában lévő Bingoja italmérés tulajdonosnőjére rádőlt a gerenda, ugyanakkor tűz ütött ki, a gerenda lángot fogott, és szerencsére eltört, így a nő megmenekült. Amikor ezt meghallottam ismét, elsötétült előttem a világ. A lélegzetem is elakadt, mintha csak elvesztettem volna az eszméletemet. Amikor végre magamhoz tértem, láttam, hogy kollégáim körém sereglettek, az egyik vizet hozott, a másik orvosságot ajánlott, de a fejem annyira tele volt az új kétellyel, hogy még arra sem volt erőm, hogy megköszönjem fáradtságukat. Nem öncélú örömből öltem-e meg a feleségemet. Nem azért öltem-e meg, mert attól féltem, hogy hirtelen mégis megmenekül. Ha ott hagyom, ha nem ütöm agyon, talán valami csoda folytán ugyanúgy megmenekül, mint a Bingójú tulajdonosnője. Kérem, képzelj el, hogy hogy szenvedtem ettől a gondolattól. Egy gyötrődések közepette úgy határoztam, hogy vezekelnem kell. Legalább az új házassággal kapcsolatos megbeszéléseket kell megszakítanom. Még egy kevéske vizet, ha megengedj. Köszönöm. Csak hogy határozottságom sajnos ismét megingott. Mindjárt megmagyarázom. Arról volt szó, hogy amikor már közeledett az esküvő időpontja, hirtelen be kellett volna jelentenem, hogy visszalépek, és ehhez mindenek fölött fel kellett volna tárnom a körülményeket. De gyáva voltam. Ó, hányszor koroltam magamat a gyávaságomért. Ugyanakkor azt is éreztem, hogy ha betegség vagy valami más ürügyén elhalasztom az esküvőt, az csupán gyáva fél megoldás. Ráadásul az N család feje, aki nekem ígérte a lányát, tévesen azt tételezte fel, hogy komor hangulatomnak az asszony nélküli élet az oka. Egyre erősködött. Nősülj meg minél előbb. És én végül beleegyeztem a házasságba. Ugyanabban a hónapban, a tizedikben, 2 évvel a földrengés után. Az esküvő helyéül az N család villáját választották ki, ezt a villát, ahol most ön lakik. Amikor kimerültem a szüntelen lelki kínoktól, címeres vőlegény ruhába bevezettek ebbe a terembe, ahol akkor a falak mentén impozáns aranyozott spanyol falakat helyeztek el, hogy szégyeltem magam. Úgy éreztem magam, mintha gazember volnék, aki büntettet készül elkövetni, de eltitkolja az emberek előtt. Nem, mintha. Valóban
5: szörnyeteg voltam, aki ellepleszte az általa elkövetett bűnt, a gyilkosságot. És most elszándékozva lopni az N családtól a lányát és a vagyonát. Szívem kínzón összeszorult. Szerettem volna, hogyha lehetőség adódik itt rögtön becsületesen megvallani, hogyan öltem meg a feleségemet. Ez az érzés viharként tombolt a lelkembe.
4: Ekkor a tatamin, közvetlenül azelőtt a hely előtt, ahol ültem, fehér atlaszharisnya jelent meg, mintha álmomban látnám. Utána föltűnt egy kimonó, amelynek alsó szélén fodros égbolt háttérben, mint a ködben, fenyők és kócsagok rajzolódtak ki. Aztán a szemem előtt megjelent egy aranybrokát őv, ezüstlánc, fehér gallér, majd a magasra fésült frizura, amelyben tompán csillogtak a teknőc fésűk és a hajtűk. Amikor mindezt megláttam, halálos rémület szorított össze a torkom, és magamon kívül mélyen meghajoltam, kezemet a tatamira tettem, és kétségbe esett hangon felkiáltottam.
5: Gyilkos vagyok! Szörnyű gonosztevő! Megöltem a feleségemet!
4: Hogy mi történt a továbbiakban, fölösleges elmesélnem. Az egyetlen, amit még el akartam mondani, az, hogy a mai napig kénytelen vagyok élni szánalmas életemet. Őrültnek tartanak. Hogy valóban őrült vagyok-e, az teljesen az Úr ítéletére bízom. De ha őrült vagyok is, nem az a szörnyetek tette azzá, amely minden ember lelkének legmélyén ott rejtőzik. Amíg létezik ez a szörnyetek azokban is, akik ma gúnyosan őrültnek neveznek engem, holnap ugyanolyan őrült lehet belőlük is, mint én. Ez a véleményem. De nem tudom. Talán ön mégis megérti. Most mennem kell. Köszönöm, hogy meghallgatott. Végre el kellett mondanom valakinek. Jó éjszakát, uram.
3: Akutagavar Yunosuke Két egy című monodrámáját B. Fazekas László fordításában D.G. István mondta el. Szerkesztette Puskás Károly. Rendezte Huszárik Zoltán. A felvételt 1980-ban készítették, és legutóbb 1997. július 23-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Hiába minden,
2: szemmel tartani, becsukat!
1: Az igazi tehetséget
3: betiltatom a bánkát.
1: Nem lehet megállítani. Gábor Miklós.
3: Ez rút hálátlanság.
1: Pécsi Sándor.
4: A vágy volt meg bennünk, hogy újat akarjunk.
1: Erkel. Augusztus 20-án, 16:45-kor a Dunavölgyön.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Óra, jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Demet Tímea nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. Ma megnyitják a ráckevei soroksári Dunák zsilipjét, hogy még több víz jutasson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a holnap és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenékküszöböt is. Két ember állapota továbbra is válságos a tegnapi lengyel buszbaleset súlyos sérültjei közül. Életükért a nyíregyházi kórházban küzdenek, közölte az RTL híradója. A Bosznia-Hercegovinából hazafelé tartó zarándokokat szállító busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, 10 súlyosan, 37-en könnyebben sérültek meg. Őket a miskolci, a debreceni, a nyíregyházi és az egri kórházakba vitték. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt. A férfi

0: Erdőtűz oltásak során életét vesztette egy katona a spanyolországi Aragóniában, miután szakadékba zuhant a tűzoltóautója. A jármű másik három utasa megsérült, kórházba vitték őket. A régió központjától, Szaragózától mintegy 100 kilométerre pusztító tűz már több mint 17 ezer hektár temésztett fel. A környező településekről mintegy 1000 embert kellett kitelepíteni. Németországban elrendelték egy határváros részleges kiürítését a szomszédos Belgiumban pusztító hatalmas erdőtűz miatt. A hatóságok attól tartanak, hogy a lángok elérhetik Monschau település nyugati részét. Közben több uniós tagállam is felajánlotta segítségét Belgiumnak az ország délkeleti részén harmadik napja pusztító erdőtűz megfékezéséhez. Eddig 3000 hektár terület égett le, mármint egy 600 embernek kellett elhagynia az otthonát. Mintegy 300 különböző afrikai országból érkezett határsértőt vettek őrizetbe a marokkói biztonsági erők. A migránsok a Spanyolországhoz tartozó észak-afrikai Ceuta városába akartak bejutni. A marokkói állami média közlése szerint őrizetbe vették a 60 marokkóit, akik segítettek nekik. Július végén alig 24 óra leforgása alatt több mint 70 ezren jutottak be illegálisan a spanyol enklávéba. Többségük később visszatért Marokkóba. Itthon délelőtt a gomoly felhők mellett mindenütt kisüt a nap, majd késő délutántól beborul az ég, és országszerte alakulhatnak ki záporok, akár intenzívebb zivatarok is. A szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések lehetnek. A hőmérséklet napközben általában 32 és 37, északon 29 és 31 fok között alakul. Késő este 18 és 27 fok közötti értékekre számíthatunk. Holnap ismét sok napsütés valószínű, de átmenetileg mérséklődik a meleg. Hírekkel legközelebb 8 órakor jelentkezünk.
1: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vovádis. Epizódok és alakok Erik Sienkiewicz regényéből. Fordította Mészáros István. Harmadik rész.

0: Sose bánkodj, isteni Néró. Beszélnek, hát beszéljenek. Ha te gyújtottad fel a várost, hát te gyújtottad fel. Üssek ő a gondokat, utazunk el Görögországba. Miért maradjunk Rómában, ahol nem csak szomorú, hanem lám még veszélyes is az élet?
1: Elutazni könnyű, de visszatérni... Petronius, annál nehezebb.
0: Visszafelé már ázsiai légiók élén jöhetnél, uram.
1: Igazad van.
2: Uram, ez a tanács vesztünkbe vinne. Osztiáig sem jutnál, kitör a polgárháború. És az isteni Augustus valamelyik még életben lévő oldalági rokona nem kiáltja ki magát Cézárnak. És ha még a légiók is a pártjára állanak, akkor mit csinálunk?
1: Azt, hogy gondoskodunk róla, Augustusnak nem maradjanak rokonai. Úgy sincs már sok. Ugye nem lesz nehéz tőlük megszabadulni?
2: Ezt meg lehet tenni, de hát csupán őróluk van szó. Embereink tegnap hallották a tömegben, azt beszélték, hogy egy olyan ember kellene Cézárnak, mint Rezea.
1: A hálátlanok, van elég gabonájuk, parazsuk is, amelyen megsüthetik lángosaikat. Mit akarnak még? Bosszút! Bosszút. Bosszút, szomi az a nép, és áldozatot les a bosszú. Adjatok táblát és stílust. Hadd írom le a verset. Lucanus sosem írt ilyet. Figyeltétek, hogy egy szempillantás alatt ötlött eszembe?
0: Ó, utolérhetetlen.

0: bosszú. Igen. A bosszú áldozatokat követel.
1: Tigellinus, te gyújtottad fel Rómát!
2: Én. De a te parancsodra, uram.
0: Tigellinus, szeretsz te engem?
2: Te tudod, uram.
0: Áldozd fel magad érte.
2: Isteni Néró, a nép zajong és lázong. Azt akarod, hogy a pretoriánusok is fellázadjanak?
3: Uram, Poppea úrnő kíván beszélni Tigellinusszal.
1: Távozz!
0: Kígyót melengedtem a keblemen. Petronius, adj tanácsot. Egyedül benned bízom. Több az eszed, mint a többieknek együttvéve, és te szeretsz engem.
4: Én azt tanácsolom, menjünk Görögországba.
0: Többet vártam tőled. A szenátus gyűlöl engem. Ha elutazom, ki biztosít a felől, hogy nem lázadnak fel ellenem? Nem kiáltanak neki mást, Cézárra? A nép régebben hű volt hozzám, de ma máshoz pártul. Hádészra, ha a szenátusnak és a népnek egyetlen feje lenne.
4: Hadd mondjam meg neked, Néró, ahhoz, hogy megtartsuk Rómát, meg kell tartanunk néhány rómait is.
1: Mi hasznom Rómából és a rómaiakból? Mindenki elhagy.
0: Ezek is itt körülötte mind árulók, tudom. Tudom. Mit szólná Petronius? Ha fognám a lantom, és kiállnék a mars mezőre, és elénekelném azt a himnuszt, amelyet nektek a tűzvészkor énekeltem, talán megindíthatnám vele a népet, mint ahogy hajdan Orpheus megindította játékával a vadállatokat.
4: Kétségkívül, Néró, csak az a kérdés, lesz-e alkalmad belekezdeni?
5: Hallgass meg, Néró!
1: Poppea!
5: A népnek bosszú és áldozat kell. De nem egy, hanem ezer meg ezer. Hallottad-e valaha, ki volt az a Krisztus, akit Poncius Pilátus megfeszítetett? S tudod, kik azok a keresztények? Nem beszéltem-e neked gaztetteikről, és erkölcstele magatartásaikról, meg arról a jóslatukról, hogy tűzvész vett véget a világnak. A nép gyűlöli őket, és gyanakszik rájuk. Soha egyetlen keresztény ember tenyere nem tisztelt meg téged tapsával. Soha egyik sem ismerte el istenségedet. A nép bosszút kíván. Szerezzük hát meg neki. A nép vérre és cirkuszi játékra szomjúhúzik. Hadd lejje hát kedvét. A nép rád gyanakszik. Forduljon gyanúja más irányba.
0: Istenek, ti halhatatlan istenek, miért nem jöttetek segítségünkre? Mit vétett ez a szerencsétlen város a ma szörnyetegeknek, hogy ilyen embertelenül felgyújtotta?
5: Ellenségei az emberi nemnek, és ellenségeid neked.
0: Micsoda büntetés! Micsoda kínok méltóak ehhez a gaztethez! De az istenek megihletnek, és olyan látványosságot szerzek szegény népemnek, hogy századok múlva is hálával fogják emlegetni nevemet!
4: Szóval találtatok áldozatokat. Jól van. Bedobhatjátok őket az arénákba, vagy rájuk adhatjátok a kínszenvedés tunikáját. Nagyon helyes. De hallgassatok meg. A kezetekben a hatalom. Legyetek hát őszinték, legalább akkora senki sem hallja. Csaljátok meg a népet, de ne önmagatokat. Adjátok a nép kezébe a keresztényeket, ítéljétek őket olyan kínokra, amilyenre akarjátok, de legyen bátorságotok bevallani önmagatok előtt, hogy nem ők gyújtották fel Rómát. Arbiter eleganciárumnak neveztek engem, hát kijelentem, hogy nem bírom a kutyakomédiát. Faj! Te a jövendő nemzedékek ítéletével fenyegettél meg bennünket, Néró. De el ne feledd, hogy azok téged is megítélnek. Néró a világ ura! Néró az Isten! Felgyújtotta Rómát, mert olyan hatalma volt a földön, mint Zeusnak az Olympuson. Néró a költő! Úgy szerette a költészetet, hogy feláldozta érte a hazáját. Amióta világ a világ, ilyesmit soha senki nem mivelt, mert nem volt hozzá a bátorsága. A kilenc múzsa nevében könyörgök, ne mondd le erről a dicsőségről. Századokon át zengeni fog rólad az ének, de így majd azt mondják, Néró felgyújtotta Rómát, de mint hitvány Cézár és hitvány költő megijedt, gyáván letagadta tettét, és ártatlanokra hárította bűnét. A kocka el van vetve, és most majd elválik, mi erősebb ebben a majomban, a saját bőrének féltése, vagy a becsvágya.
2: Uram, engedd meg, hogy távozzam, mert a személyedet veszedelembe akarják taszítani, és ezen felül még hitvány Cézárnak, hitvány költőnek, gyújtogatónak és komédiásnak neveznek. Ezt az én fülem nem bírja.
4: Vesztettem. Téged neveztelek komédiásnak, Tigellinus, mert én már most is komédiázol.
2: Talán azért, mert nem vagyok hajlandó sértéseidet végighallgatni.
4: Azért, mert úgy teszel, mint a végtelenül szeretnéd Cézárt, pedig csak az imént fenyegetted meg pretóriánusaiddal, amit vele együtt mi is mindnyájan megértettünk.
5: Hogy engedheted meg, uram, hogy ennek még csak a gondolata is megvillanjon valaki fejében? Sőt, azt te előtted ki ismerje mondani?
0: Petronius, így fizetsz hát a barátságomért, Petronius.
4: Ha tévedek, győzz meg róla, de tudd meg, hogy azt mondom, amit az irántad érzett szeretet diktál.
0: Azt akarjátok, hogy megbüntessem, de ő a barátom és társam nekem, ha tehát megsebezte is a szívemet, tudja meg, hogy ebben a szívben a barátai iránt megbocsátás van.
4: Vesztettem, és vége.
6: Üdv neked, királyok királya!
7: Üdv neked, világura, Néró!
8: Ti nem mondotok engem istennek?
6: Szavaid édesek, uram, mint a szőlőfürt, meg mint az életfüge, mert Jehova jósággal töltötte meg szívedet. De atyád elődje, Caius Cézár kegyetlen volt, s a zsidók mégsem nevezték istennek, mert inkább választották a halált, mint a törvény megszegését.
8: Ti a keresztényeket vádoljátok Róma felgyújtásával?
7: Mi, uram, csak azzal vádoljuk őket, hogy ellenségei a törvénynek, ellenségei az emberi nemnek. A többit elmondja neked ez az ember, akinek ajkát hazug szó be nem szennyezi, mert annyi ereiben a választott nép vére folyik.
8: Ki vagy te?
9: A te tisztelőd, ó Oziris, ezen felül egy szegény sztoikus.
8: Gyűlölöm a sztoikusokat, mert megvetik a művészetet. Utálom önkéntes szegénységüket.
9: És szükségből vagyok sztoikus. Díszítsd fel sztoicizmusomat, ó sugárzó Cézár, rózsakoszorúval. Állíts eléje egy kancsó borcs, úgy fogja zengeni az anakreoni dalokat, hogy túlharsog velem minden Epikúreus.
8: Tetszel nekem?
2: Ez az ember annyi aranyat ér, amennyit nyom.
9: Uram, egészítsd ki súlyomat bőkezűségeddel, mert különben a szél elviszi a fizetséget.
8: Látom, a te törvényed nem tiltja, hogy istennek nevez.
9: Az én törvényem benned van, ó, halhatatlan. A keresztények káromolták a törvényt, azért gyűlöltem meg őket.
8: Na jó, mit tudsz a keresztényekről?
9: Megengeded, isteni Néró, hogy sírjak?
8: Nem, az untat.
9: És háromszorosan is igazad van, mert a szem, mely téged látott, soha többé nem sírhat. Uram, ments meg ellenségeimtől.
8: Beszélj a keresztényekről.
9: Megismerkedtem a főpapjukkal, meg egy bizonyos Pállal, aki itt fogoly volt, de aztán felmentették. Megismerkedtem még másokkal is. Tudom, hol laktak a tűzvész előtt. Tudom, hol gyülekeznek. Megmutathatok egy katakombát, meg egy temetőt, ahol gyalázatos szertartásaikat végzik. Ott láttam Pétert, az apostolt. Láttam Glaukuszt, amint gyermekeket gyilkolt, hogy az apostolnak legyen, mit a hívek fejére hintenie. És láttam Légiát, aki azzal dicsekedett, hogy mivel gyermekvért nem hozhatott, egy gyermek halálát hozta, mert megbűvölte a kisleányotokat.
5: Hallod ezt, Néró?
0: Lehetséges ez.
9: A ti sérelmeitek hallatára le akartam szúrni. Sajnos megakadályozott benne szerelmese a nemes Vinícius.
5: Vinícius? Hiszen a leány elszökött tőle.
9: Éhbérért segítettem neki keresni. Velünk jött Kroton is, a te díjbirkózód, uram, akit Vinícius a saját biztonsága véget bérelt fel. De Ursus, Lígia rabszolgája, agyon szorította Krotont. Irtózatos erejű ember az uram, egy bikanyakát úgy kitekeri, mint más egy mák fejet.
0: Tévedsz, öreg, vagy hazudsz? Mert Krotont Vinícius ölte meg később.
9: Hát így hazudnak az emberek az isteneknek, ó uram. Tulajdon szememmel láttam, hogyan roppantak össze Kroton bordái Ursus kezében, aki aztán Vinícius-t is leütötte. A Lígia ott nincs, meg is ölte volna. Vinícius aztán sokáig beteg volt. Ők kápolták, mert remélték, hogy szerelme kedvéért keresztényé lesz, amint hogy azzá is lett.
7: Vinícius?
9: Bizony.
7: Akkor talán Petronius is az.
9: Csodálom éles látásodat, uram. Nagyon is meg lehet.
7: Most már értem, miért védte úgy a keresztényeket.
0: Petronius, mint keresztény. Petronius, mint az élet és gyönyör ellensége. Ne beszéljetek bolondokat. Ne akarjátok ezt elhitetni velem, mert mindjárt semmit sem hiszek.
9: Vinícius keresztény élet, uram. Semmitől sem undorodom jobban, mint a hazugságtól. Hűségesen szolgáltam őt, ő pedig bár öreg vagyok és beteg, megvesszőztetett. De megesküdtem Hádezre, hogy el nem felejtem. Ó, uram, állj bosszút rajtuk sérelmeimért, én megmutatom imaházukat. Nélkülem soha meg nem találjátok őket.
5: Uram, állj bosszút gyermekünkért.
9: Siessetek, mert különben Vinícius elrejti őt. Megmutatom a házat, amelyben a tűzvész után visszatértek.
7: Adok mellé 10 embert, indulj azonnal.
9: Uram, te nem láttad Krotont Ursus kezében. Ha 50 embert adsz, akkor is csak messziről mutatom meg a házat. De ha Vinícius-t is börtönben nem vetitek, akkor... nekem végem.
7: Nem volna jó, uram, egyszerre elintézni az ifjút és a nagybátyját is?
0: Nem. Az emberekkel hiába akarnánk elhitetni, hogy Petronius vagy Vinícius gyújtotta fel Rómát. Ma más áldozatokra van szükség. Rájuk később kerül sor.

0: Találkoztál ma Lígiával, Vinicius?
1: Tőle jövök. Figyelj hát, Nérónál ma elhatározták, hogy a keresztényekre hárítják Róma felgyújtásának bűneit. Fogd Lígiát, és azonnal meneküljetek.
2: Megyek!
1: Vigyél magaddal egy erszény aranyat, fegyvert és egy maroknyi keresztény rabszolgát. Szükség esetén erővel szabadíts ki a kezükből.
2: Jó, indulok!
1: Küldj hírt egy rabszolga útján!
0: Polluxra. Az ember elgondolja, hogy csak tőlem függött, és most én lehetnék a pretóriánusok prefektusa. Tigellinust kikiáltottam volna a gyújtogatónak, mert az is, és elrendeltem volna, hogy adják rá a kínszenvedések tunikáját. A keresztényeket megvédem, és Rómát felépítettem volna. És ki tudja, a becsületes emberek sorsa nem javult volna meg. Kár, hogy meg nem tettem.
3: Ti minket az élet ellenségeinek neveztek. De mondd meg magad, Petronius, ha Néró keresztény volna és a mi vallásunk szerint élne, vajon a ti életetek is nem lenne nyugodtabb és biztonságosabb?
0: Én, aki annyi mindent megtanultam, azt nem tanultam meg, hogyan legyen az ember minél nagyobb lator. És éppen ezért alig, hanem fel kell majd vágnom ereimet. Vannak az életben szép dolgok, de az emberek túlnyomó részt annyira szennyesek, hogy nem érdemes az életet sajnálni. Aki tudott élni, annak tudnia kell meghalni is. Azok ott talán most azt hiszik, hogy reszket a térdem, és a rémülettől égnek áll a hajam szála. Micsoda bohócok, micsoda csepűrágú, ízléstelen és faragatlan ocsmány népség. 10 arbiter eleganciárum sem tudna rendes embereket faragni ezekből a trimalchiókból. Perzefónéra, torkik vagyok velük.
4: Elkéstem, már délelőtt elfogták őket.
0: Látod?
4: Igen.
0: Hol van?
4: A Mamercinus börtönben. Megvesztegettem az őrt, hogy adja át neki a saját szobáját. Ursus lefeküdt a küszöbre, és vigyáz rá.
0: Ursus miért nem védte meg?
4: 50 pretoriánust küldtek oda, különben Linus meg is tiltotta neki. Linus haldoklik, őt már el sem vitték.
0: Mit szándékozol te?
4: Megmentem őt, vagy meghalok vele együtt. Én is hiszek Krisztusban. Megvesztegettem az őröket. Először azért, hogy kíméljék meg a durva bántalmazástól. Azután meg, hogy ne akadályozzák szökésében.
0: Mikor lesz az?
4: Azt mondták, azonnal nem adhatják ki, mert félnek a felelősségtől. De ha a börtönök megtelnek, s már nem győzik a rabokat nyilvántartani, akkor kiadják. De ez a végső eset. Előbb te próbáld meg megmenteni őt és engem is. Néró barátja vagy, ő maga adta őt nekem. Menj hozzá és mentsd meg!
1: Menjünk a börtönbe, útközben mindent elmesélek. Adj az őröknek 100 000 szeszterciusz, vagy akár kétszer, de ötször te annyit. Csak bocsássák ki Lígiát azonnal, mert különben elkésül.
4: Az egész vagyonomat odaadnám.
1: Ide figyelj! Mától kezdve kegyvesztett vagyok Nérónál. Saját életem is hajszálon függ. Éppen ezért elérni semmit nem tudok érdekedben. Sőt, bizonyos vagyok, hogy éppen kérésem ellenére cselekedne. Szabadítsd ki őt a börtönből, és meneküljetek. Lígiát nem csak azért börtönözték be, mert keresztény. Őt is, téged is, Poppéa haragja üldöz. Csak azt tudnám, hogy kimutatta meg neki Linus házát.
5: Oroszlánok elé a keresztényekkel!
1: Menj a dolgodra, undorodom a borgőzös lehelletettől!
5: Jásd velem együtt, mert kitekerem a nyakad! Oroszlánok elé a keresztényekkel!
1: Barátom, büdös vagy a bortól, és utamba állsz! Légy boldog a más világon! Néró ma azt üzente, légy ott a játékokon, ahol a keresztények szerepelnek. Érted, mit jelent ez? A fájdalmadban akar gyönyörködni! Talán éppen ezért nem fogtak még el bennünket.
4: Oda néz! A börtön kapujánál pretoriánusok. Elkéstünk.
6: Nazárius vagyok. A börtönből jövök, és híreket hozok neked Lígiáról.
4: Beszélj!
6: Ursus küldött hozzád, uram. Lígia beteg.
4: Hogy?
6: De még él. Lázálmában is imádkozik, és a te nevedet emlegeti.
4: Hála legyen Krisztusnak, hogy él.
6: Betegsége mentette meg a gyalázattól, hogy a cirkuszba hurcolják, mert a pribékek félnek. Uram, Urzus és Glaukus, az orvos, éjjel-nappal mellette van.
0: Ugyanazok az őrök vannak ott most is?
6: Igen, uram.
0: És te mi módon járhatsz be szabadon a börtönbe?
6: Beszegődtem a hullák kihordására. Szándékosan tettem, hogy a testvéreimen segíthessek, és híreket hordjak nekik a városban.
0: Szeretnéd, ha Lígia kiszabadulna?
6: Akár életem árán.
0: Akkor mondd meg az őröknek, hogy tegyék koporsóba, mint ha meghalt volna. Te pedig védj magad az embereket, akikkel éjszaka kiviszed őt a bűzös gödrök mellé. Ott majd várnak rád gyalogintóval. Azoknak átadjátok a koporsót.
4: Az őröknek meg ígérnek nevem, hogy annyi aranyat kapnak, amennyit palástjukban elbírnak vinni.
6: Krisztus adja vissza az egészségét, mert megszabadul.
0: Azt hiszed, az őrök ráállnak?
6: Azok, uram, csak biztosak legyenek felőle, hogy nem éri őket érte büntetés.
4: Az őrök ráálltak volna a szökésre is, annál inkább ráállnak, hogy mint holtat vigyék ki.
6: Van ugyan egy ember, aki izzóvassal ellenőrzi, hogy akiket kiviszünk, halottak-e, de az néhány szeszterciuszért megteszi, hogy a halottnak nem az arcát érinti a tüzes vassal, hanem a koporsóját.
0: Találsz megbízható segítőket?
6: Találok olyanokat, akik pénzért tulajdon feleségüket és gyermekeiket is eladnák. A megvesztegetett őrök pedig azt engedik be, akit akarok.
4: Akkor vezess be engem, mint munkát.
0: Ne tedd, ne! Még állöltözetben is felismernek, és akkor minden elveszett. Most az a fontos, hogy Nero és Tigellinus is meglegyenek győződve róla, hogy Lígia meghalt. Mert másképpen azonnal elrendelnék az üldözést. A gyanú csak úgy kerülhetjük el, hogy őt elviszik az albai hegyekbe, mi pedig Rómában maradunk. Csak egy vagy két hét múlva betegszel meg, és elhívod Nero orvosát, aki megállapítja, hogy hegyvidékre kell utaznod. Nincs a hegyekben egy megbízható árendásod?
4: De igen, van.
0: Ír neki, hogy holnap jöjjön ide. Nazarius, visznek ki a börtönből más halottakat is?
6: Vagy 20 embert. Nekünk a csoporttal együtt kell mennünk, de majd úgy intézzük, hogy elmaradjunk. Társam majd az első kanyarnál szándékosan sántítani kezd. Így módon alaposan elmarad a többitől. Ti, uraim, a kis templom mellett várjatok rám. Csak adna Isten minél sötétebb éjszakát.
4: Mostanában minden éjjel esik és vihar van.
0: Fákják nélkül mentek?
6: Csak elől mennek fákjások. Ti csak legyetek a templom mellett, közvetlenül éjfél előtt kezdjük elhordani a halottakat. Béke veled.
0: Béke veled? Vinícius, neked a bánatos gyászolót kell játszanod. És sötét tógát viselned. De azért a cirkuszi játékokról el nem maradj. Hadd lássanak. Minden úgy ki van tervelve, hogy nem érhet csalódás. Ó, rőt szakálló! A szerelmes ifjú kínjaiban akarsz gyönyörködni. Ó, Tigellinus! Azért akarod őt elveszejteni, hogy engem bosszancs? Jó, majd elválik.

0: Borzalmas ez a vihar.
1: Igen. Holnap keresztre feszített keresztények szolgáltatják a látványosságot. De talán az eső megakadályozza.
0: De ők nem a keresztván, hanem Corioliban látom viszont. Már közel az este. A vihar miatt esetleg korábban hozzák a holttesteket. Hé, Niger! Készen van minden?
2: Készen. De húzzatok be a töltés alá, mert bőrigáztok. Micsoda vihar, azt hiszem, jégeső lesz. Szerencsénk van, még ha meg is látna valaki, nem foghat gyanút, mert úgy állunk itt, mintha csak a vihar végét várnunk. Csak attól félek, hogy az idő miatt a halottak kihortását is holnapra találják halasztani.
1: A jégeső nem tart sokáig. Várnunk kell legalább virradatig.
2: Uram, a ködön át. Halvány fényt látok. Egyet, kettőt, hármat. Azok fákják.
1: Jönnek.
0: Most megálltak, de csak azért, hogy arcukat és szájukat bekötözzék, hogy a rettenetes bűz ellen védekezzenek.
2: Már indulnak is tovább.
1: Itt jön Názárius.
3: Uram, fájdalom. Urzusszal együtt átvitték őt egy másik börtönbe. Már éjfél előtt elhurcolták.
0: Kedves Petróniuszom, néhány nap óta a börtönök világát járom. Óriási összeggel megvesztegettem a felügyelőt, felvett cselédei közé. Nagyon csekély a kockázata, hogy felismernek, ettől megvéd a rabszolgaruha és a börtönök gyatra világítása. De kinek is jutna eszébe, hogy egy patrícius oda kerülhet a temető szolgái közé, hogy velük együtt szívja a börtönök és a bűzös ködrök kigőzölgését, vállalja azt a munkát, amelyre csak a rabszolgaság és a végső nyomor kényszeríthet embereket. Az első, a második és a harmadik pincét eredménytelenül vizsgáltam át, de a negyedik pincében egyszer csak megremegett a mécses a kezemben. Urzus, te vagy az.
4: Ki vagy?
0: Nem ismersz meg.
4: A mécsest eloltottad, honnan ismerjelek meg?
0: Vinícius vagyok. És látom, légia is itt van.
4: Hála legyen a Krisztusnak, de ne kezd velőd, uram. Hogyan jutottál be ide? És azért jöttél, hogy megmentsd?
0: Mondd meg, hogyan?
4: Azt hittem, uram, te megtalálod a módját. Én nekem csak egyetlen mód jár az eszemben. Ez a rácsos ablak.
0: Igen, de ott alatt a katonák vannak, egy egész század.
4: Így hát nem jutunk át.
0: Nem.
4: Hogyan jutottál be ide?
0: Engedélyem van a felügyelőtől. A megváltó kínszenvedésére, Urzus, én itt maradok. Légia pedig vegye fel köpenyemet, fejét bugyolálja be rongyal és menjen ki. Az őrök nem ismerik fel. Így eljuthat Petronius házába, és ő megmenti.
4: Nem, nem. Ő ebbe úgyse egyezne bele, mert szeret téged. Különben is beteg, és a maga erejéből meg nem áll a lábán.
5: Látlak, Vinícius. Tudtam, hogy eljössz.
0: Eljöttem, kedves. A Krisztus oltalmazzon meg én egyetlenem.
5: Beteg vagyok, és meg kell halnom, akár az arénában, akár itt a börtönben. De imádkoztam, hogy mielőtt meghalnék, lássalak, és íme eljöttél. A másik börtönben is sokszor láttalak az ablakon át. Tudtam, hogy be akarsz jönni. Vinícius, ha megváltó egy pillanatra visszaadta eszméletemet, hogy elbúcsúzhassunk, én már megyek hozzá, de szeretlek, és örökké szeretni foglak.
0: Nem, nem halsz meg, kedves.
5: Miért sírsz? Ne sírass engem. Rövid ideig éltem, de az Isten nekem adott téged. Ígérd meg, hogy örökké szeretni fogsz, és elviseled halálomat. Ígérd meg ezt nekem, Vinícius.
0: Ígérem.
5: A feleséged vagyok.

0: Talán nem jutott el hozzád Viniciusom Néró újabb látványos borzalmának híre, ezért levélben számolok be róla. A cézári kert sűrű fái között húzódó pázsitokat, bokrokat, tavakat övező minden út és ösvény meg volt tűzdelve kátrányos póznákkal, azokhoz kötözték a keresztényeket. Óriási tömegük a nép minden várakozását felülmúlta. Mintha egy egész nemzetet póznákhoz kötöztek volna Róma és Néró szórakoztatására. Közben besötétedett, minden elítélt mellé odaállt egy rabszolga, kezében egy égő fáklyával. És amikor a kertben itt is, ott is megharsantak a kürtök, jelezvén, hogy kezdődik a látványosság, a fáklyákat oda nyomták a pózna aljához. A tűz percről percre erősödve egyre feljebb és feljebb húzott. A legkeményebb szívet is elfogta a rémület, amikor az alacsonyabb póznákról felhangzott a szívet tépő gyermeki sikoltás: anyám! A tömegből kiáltások hangzottak, nem tudni a részvét vagy a mámoros öröm kiáltásai-e, és percről percre erősödtek a tűzzel együtt. Megjelent a nép között Néró is, egy pompás cirkuszi kvadrigán. Tigellinuson kívül Kilont is a szekérem vittem, mert rémületén szórakozni akart. Egyszer-egyszer megállt, hogy jobban megnézzen egy-egy szüzet, akinek éppen az öle kezdett sisteregni a tűzben, vagy egy-egy görcsös kínokban vonakló gyermekarcot. Aztán tovább ment, és vitte maga után nekivadult tomboló kíséretét. Végül megálltak egy magas pózna mellett. Kilon egyszerre összekuporodott. Ajkáról inkább károgásszerűen, mintsem emberi hangon tört fel a kiáltás:
1: Glaukus!
0: Glaukus! És valóban, az égő póznáról Glaukus, az orvos nézett le rá. Még élt. Fájdalmas arca lehajlott, mint a még egyszer utoljára látni akarná hóhérját. Kilom menekülni akar, de nem bírt. Arcában volt valami borzalmas. Egyszerre megtántorodott, két kezét felemelte, borzalmas szívszaggató hangon kiáltotta:
1: Glaukus! A Krisztus nevében kérlek, bocsáss meg! Bocsáss meg!
2: Megbocsájtok.
1: Emberek! Róma népe! Halálomra esküszöm, hogy akik itt pusztulnak, mind ártatlanok, mert a gyújtogató ez Néró! Ki padra vele? Képjétek ki a nyelvét!
3: Pihenésed legyen nyugodt, Petronius.
4: Ó, micsoda meglepetés! Üdvözöllek házamban, Szcévinus! Minek köszönhetem látogatásodat, hisz a szenátorok az utóbbi időben mellőzik társaságomat?
3: Ne gúnyolodj velem, Petronius. Fáradt vagyok. A szenátus tagjai is undorodnak már a vértől.
4: Lám, hova jutottatok? Bezzeg akkor tapsoltatok, amikor Néró a nép bosszúját kívánta kielégíteni, és el akarta hitetni vele, hogy a büntetés a bűnösöket sújtja.
3: Ez akkor volt. Most már mindenki nyíltan hangoztatja, hogy a keresztények ártatlanok.
4: Kilón a görög csak segített ebben, igaz?
3: A világ eszeveszettül és rossz irányba vágtat. És ennek józan megfontolás szerint valami óriási, még Róma égésénél is nagyobb csapással kell végződnie.
4: Úgy. És miért mondod ezt nekem?
3: Aggódom Néró miatt. Van egy távoli rokonom a pretoriánusok között. Tőle tudom, hogy mi történik a táborban. Caligula is őrült volt, és ugye mi lett a vége? Akadt egy Cassius. Borzalmas tett volt, de megszabadította a világot egy szörnyetektől.
0: Vagyis azt mondod, én ugyan nem dicsérem Cassiust, de mégiscsak nagyszerű ember volt.
3: Petronius, Nérónak nincs gyermeke. Mindenki Pízóban látja az utódját. Kétségtelen, hogy mindenki szívvel, lélekkel segíteni őt a hatalom átvételében. Hiszen neked is fontos, hogy vége legyen már ennek az őrületnek.
0: Nem nekem, Viniciusnak. Vinicius miatt szeretnék megmenteni egy leányt, de nem tehetem, mert kiestem a rőt szakálú kegyeiből.
3: Hogyan? Nem vetted észre, hogy Néró ismét közeledik hozzád? Beszélget is veled. Ismét Ahájába készül, ahol saját szerzeményű görög dalokat akar énekelni. Szinte lángol ezért az utazásért, de ugyanakkor remegve fél is a görögök gúnyos hangulatától. Úgy képzeli, hogy most adhatja legnagyobb diadalát. Ez az oka, hogy ismét kegyeibe fogad.
0: Lucanus helyettesíthetne.
3: A rőtszakálú gyűlöli őt, a lelke mélyén már is halálra ítélte. Csak őrügyet keres, mert neki mindig fontos a látszat. Lucanus érzi, hogy sietnie kell.
0: Én tudnék egy módot, hogy gyorsan visszafogadjon kegyeibe.
3: Mi az?
0: Elmondani neki mindazt, amit az imént mondtál.
3: Te úgysem mondod el.
0: Jól ismersz. Nem mondom el. Semmit se hallottam, de nem is akarok hallani. Csak arra kérlek, hogy még ma látogasd meg Tigellinust, és vele is beszélgessel ilyen sokáig, mint velem, amiről éppen akarsz.
3: Miért?
0: Azért, hogyha Tigellinus egyszer a szemembe vágja, az Cévinus nálad járt, visszavághassam neki, ugyanaznap nálad is járt.
3: Minden esetre. Viszontlátásra holnap után, az amfiteátrumban, ahol a keresztények utolsó csoportja lép fel. Viszontlátásra.
0: Tehát nincs veszteni való idő. Holnap után.
2: Úgy érzem, eddig nem is értem. Majd csak Görögországban fogok megszületni.
0: Megszületsz az új hírnév és halhatatlanság számára.
2: Ha diadallal térek meg, olyan áldozatot mutatok be Apollónak, amilyet még egy isten sem kapott. A hajó már Neapolisban vár. Szeretnék akár holnap indulni.
0: Megengeded, isteni Néró, hogy előbb lakodalmi vacsorát adjak, s arra elsőnek téged hívjalak meg?
2: Lakodalmi vacsorát? Milyen?
0: Viniciusét meg a Ligius királylányét, aki a te túszod. Igaz, hogy pillanatnyilag börtönben van, de először is, mint túsz, nem vethető fogságba. Másodszor meg magad engedted meg Viniciusnak, hogy őt feleségül vegye, mivel pedig a te határozataid akár a Zeuséi visszavonhatatlanok, te szabadon bocsát, adod őt, én pedig visszaadom szerelmesének.
2: Tudom, gondoltam is rá, meg arra az óriásra is, aki Krotont agyon szorította.
0: Akkor hát mind a ketten megmenekülnek.
5: Ő Néró akaratából van a börtönben, s magad mondtad, hogy Néró parancsa visszavonhatatlan.
0: Ő a te tévedésed folytán Néró akarata ellenére van fogságban. Mert nem ismered a népjogot. Nyilván te se akarod állítani, hogy Lígia gyújtotta fel Rómát, de ha állítanád is, Néró nem hinné el.
2: Petroniusnak igaza van. Holnap megnyílik előtte a börtönajtó. A lakodalmi ebédről pedig majd beszélünk holnap után. Az amfiteátrumban.
0: Megint vesztettem.
6: Nero elhatározta, hogy ma a különleges tragédiát rendez.
7: Csak az a baj, hogy Tigellinus titokban tartja, hogy milyen kínhalált szánt az ifjú tribunus menyasszonyának.
6: De vajon láthatjuk egyáltalán? Nero a lakomán azt ígérte, hogy szabadon bocsájtja
7: őt. Az tegnapra vonatkozott, a lány pedig a börtönbe maradt.
6: Nézd csak! Nero mellett ott áll Cassius, a rendkívüli erejű óriás centurió. Ő csak akkor szokta magával hozni, ha védelmezőre van szüksége.
7: Itt éjszakánként a sötét utcán gyöngyhalászat közben.
6: De a pretóriánusok száma is jóval nagyobb a megszokottnál.
7: Úgy látszik, Nero minden körülmények között biztosítani akarja magát Vinicius esetleges dükkitörései ellen.
0: Egy reményem van. Hogy Légia beteg, talán nem hozzák el az amfiteátrumba. Talán már az utolsókat lélegzi. Biztosan. Te nem tűreted, hogy ebben az ocsmány cirkuszban vessék őt kínolára. Már nem is az életért könyörgök, csak azért, hogy halljon meg, mielőtt az arénába hurcolnák. Mi lenne, ha Néróra vetném magam, s itt a nézők szeme láttára? Megfojtanám.
4: Vinicius, mi van veled? Beteg vagy? Egészen elsápadtál. Fitest haza magad.
0: Nem tehetem. Itt kell maradnom. Légia meg fog menekülni. Hiszen Péter azt mondta, hogy hittel a földet is ki lehet mozdítani a sarkából.
6: Nézd! A város prefektusa a földre dobta vörös kendőjét.
0: Kezdődik.
6: Ez az óriás légiós.
7: Micsoda iszomzat, Cassius hozzá képest törékeny emberke.
0: Uram, letérdelek előtted. Utolsó utamra érkeztem. Nem magamért imádkozom, nem magamért könyörgök. Add, hogy Légia megmeneküljön, hiszen ő ártatlan.
6: Hát ez már feláborító. Nézd! Ez is a poront közepén térde.
7: Ez is olyan jámboron akar meghalni, mint a többi birka!
6: Ó, de pompás látvány! A mesztelen légiusi lány a vadbölény szarvai között! Ilyen csemegét is csak Nero találhat ki.
1: Légia!
4: Fordítsd el a fejedet, ne nézz oda!
2: Úgy látszik, Vinicius-nak gyengék az idegei. Ez a vad légiusi, ez a krotonölő, gőzze le a bölényt, amelyet mi választottunk ki számára.
0: Krisztusom, Légia a bölény szarvai között. Krisztusom, védd meg! A börtön kiszívta erőmet, de add vissza arra az időre, még a vad bölényt megfékezem.
6: Nem csak, nem is kell biztatni az óriást, mint a gumilabda pattant fel.
7: Istenekre!
6: Hát az, neki megy a bölénynek.
7: Elkapta a szarvainál fogva.
6: Egymásnak feszültek. Az óriás lába már bokán felül fúródott a homokba.
7: Hát a hát meghajlik, mint a megfeszített íj.
6: Megfékezte? Istenemre, megfékezte!
0: Nem hagyhat el erőm. Légia, Légia, bízzál. Milyen csönd lett körülöttem. Mintha megszűnt volna számomra a világ. Csak ezzel a fekete kolosszussal állok itt szembe. Folytatása arcomba csapja bűzös leletét, de már nem bírhatja sokáig. Szájából kifordul hosszú tajtékos nyelve, feje egyre inkább félre csavarodik. Még egy utolsó erőfesztés. Krisztusom! Köszönöm, Uram. Jöjj, Légia. Megmenekültél.
6: Vinicius, mit csinálsz?
1: Szolgálok! Nézzetek érre! A háborúban kapott sebekre kérlek titeket! Kegyelmet! Kegyelmet!
5: Ne engedj, Nero! Itt vannak biztonságodra a pretoriánusok!
2: Azt hiszem, mi hova engedek? A cirkuszban a nép az úr. Tovább ellenkezni veszedelmes volna.
5: Legyen óhajtásotok szerint! Kegyelem!
4: Vinicius, azonnal indulj vele Szicíliába. Tigellinus még a méregtől sem fog visszariadni. Ha nem is miattad, hát miattam.
0: Légia a bölény szarvaim volt. És Krisztus mégis megszabadította.
4: Ezért áldoz neki. De ne kívánt tőle, hogy másodszor is megszabadítsa.
0: az istenek nem szeretik az ismétléseket.

0: Petroniusom, már elég rég hallottam felőled. Itt Szicíliában is tudjuk, mi történik Rómában. Ha követ dobsz a vízbe, a gyűrűk egyre távolabb és távolabb terjednek. Így jutottak el az örjöngés hullámai a Palatinusról hozzánk. Hallom, Pízó fejével fizetett az összeesküvésért, és az ő sorsára jutott Szeneka és Lukánusz is. Némelyeket a saját gyalázatosságuk, másokat a félelem, megint másokat gazdagságuk vagy bátorságuk vesztett el. A falakat a katonaság árasztja el, a várost ostromzár alatt tartja. S Néró naponta küldi ki a centúriókat halálos ítéletekkel a gyanús házakhoz. Péter szavai jutnak eszembe. Ő mesélte, hogy mikor Nazariussal Rómát elhagyni kényszerült, a Via Appián történt vele.
1: Magunk mögött hagytuk Rómát, uram. Úgy látszik, menekülésünk sikerre járt. Az út üres előttünk.
2: Nézd csak, Nazarius, látod azt a fényt, amely felénk közeleg?
1: Nem látok semmit, uram.
2: Egy alak jön felénk a napfényben.
1: Uram, elejtetted a vándorbotodat. Miért térdelsz le, uram?
2: Krisztusom! Krisztusom! Quo vadis, Domine!
3: Ha te elhagyod népemet, én Rómába megyek, hogy újra megfeszítselek.
2: Köszönöm, Krisztusom, hogy elmémet megvilágosítottad. Jár, Nazarius.
1: Hová, uram?
2: Vissza Rómába.
0: Azt kérde Petroniusom, biztonságban vagyunk-e? Erre csak azt felelem, elfeledtek bennünket. Ó, micsoda békesség! És mennyire elfelejtettük már a régi félelmeket és fájdalmakat. Te egyszer azt mondtad, hogy a mi vallásunk ellensége az életnek, amire én csak azt felelem. Boldog vagyok. Boldog vagyok. Jöjj közénk, itt téged is igazán szerető szívek várnak, és békesség.
4: Viníciusom, örülök boldogságotoknak, és csodálom szíveteket, mert sosem hittem volna, hogy két szerelmes egy távol lévő harmadik emberre is gondolhasson. Ti pedig nem csak emlékeztek rám, hanem meg is akarjátok osztani velem boldogságotokat. De erről már nem lehet szó. Engem Thanatos hív. Nektek most kezdődik az élethajnala, az én napom már lement, és fejem az alkonyatba vész. Már szóval meg kell halnom, Carissime. Halálom ne vegyétek nagyon a szívetekre. Platon azt mondja, hogy az erény zene, a bölcs élete pedig harmónia. Ha ez így van, akkor erényesen halok meg, mint ahogy erényesen éltem. Tigellinusszal éveken át vívott hosszú harcom vége felé jár. Most már tudom, hogy nekem kell elbuknom. Amilyen mértékben Néró napról napra mélyebbre süllyed a komédiás, a kocsihajtó, a bohóc szerepében, amilyen mértékben lejjebb és lejjebb merül vaskos és beteges feslettségébe, én már mindinkább teher vagyok számára. Tigellinus már is igyekszik Néróval elhitetni, hogy Carinas ízlésben és tudásban is túltesz rajtam, és az achaiai játékokat és fogadásokat, diadalmeneteket jobban meg tudja rendezni, mint én. Ez hát a vég. De Rómában nem mertek ítélkezni felettem, ezért Kúmébe hívtak. Nemrég nálam járt Nerva egyik szabadosa, ki híreket hozott Rómából.
5: Uram, a római házadat a pretoriánusok csapatai feldulták. Rabszolgáidat elhurcolták. Uram üzeni, hogy holnap akarják elküldeni hozzád a parancsot, hogy jelenj meg Néró előtt.
4: Köszönj meg uradnak nevemben is e fontos híreket, s vidd e vázát, s add át neki köszönetem jeléül, mert így módon megelőzhetem az ítéletet. Így hát, Viníciusom, jó ismerőseimet, barátaimat végső lakomára hívtam össze. Eunike?
6: Igen, uram.
4: Tudod, hogy már régóta nem vagy a rabszolga.
6: Mindig az vagyok, uram.
4: De talán azt nem tudod, hogy ez a villa, azok a rabszolgák, akik ott koszorúkat fonnak, s mindaz, ami ehhez tartozik, mától kezdve mind a tiéd.
6: Miért mondod ezt nekem, uram?
4: Eunike, derűsen akarok meghalni. Barátaim, ürítsük-e serleget az istenek dicsőségére és az én jó szerencsémre. Bocsássatok meg, ha a lakomán kéréssel zavarlak benneteket. Fogadj el mindegyikőtök azt a serleget ajándékul, amelyből néhány csepp bort kilocsantottatok a halhatatlan istenek tiszteletére. Én pedig ezt a felbecsületetlen értékű mirha serleget, amelyből Ciprisz istenasszony tiszteletére áldoztam, hogy soha többé senki ajka ne illesse, megsemmisítem. Vigadni, bort inni, zenét hallgatni, aztán koszorús fejjel elaludni. Nérótól már elbúcsúztam, hallgassátok meg, hogy mit írtam neki. Az élet nagy kincs, Néró, és én értettem hozzá, hogy ebből a kincsből kiválogassam a legértékesebb drága köveket. De vannak olyan dolgok is, amelyeket többé nem bírok elviselni. Ne hidd, nem az zavart meg, hogy megölted anyádat, feleségedet és testvéreidet, meg hogy felgyújtottad Rómát, nem. Minden ember osztály része a halál, tőled pedig már úgy se lehet várni. De hogy még éveken át hasogassa fülemet éneked, hogy lássam táncban kapálózott cingár lábadat, halljam szavalásodat és verseidet, te szerencsétlen fűszva poéta, ez az, ami erőmet meghaladja. Ez az, ami öngyilkosságra késztet. Róma bedugja fülét, ha téged hall, a világ kinevet, én pedig már nem akarok és nem is bírok melletted tovább pirulni. Járj egészséggel, csak ne énekelj, gyilkolj, de ne írj verset, keverd a mérged, de ne táncolj, gyújtogass, de ne vedd kezedbe a citerát. Ezt kívánja neked, és ezt az utolsó baráti tanácsot adja az arbiter eleganciáról. Na ne féljetek, ne ijedjetek meg. Senkinek sem kell azzal dicsekednie, hogy ezt a levelet végighallgatta. Én pedig legfeljebb Káronnak, a mocskos ladikosnak hencekedek el vele majd az átkelésnél. Orvos, tedd kötelességed, íme itt a karom, vágd fel ereimet.
6: Uram, uram, hiheted-e, hogy elhagylak?
4: Jöjj te is! Te igazán szerettél engem, isteni Eunikém. Látod, Viníciusom, kérdezed, Quo vadis? A te Péter apostolod visszatért Rómába, de én Quo vadis? De valljátok majd be, hogy velem együtt múlik el a világ utolsó értéke, költészete.

0: Quo Vadis. Epizódok és alakok Henrik Sienkiewicz regényéből. Fordította Mészáros István. A harmadik részt hallották. Szereplők: Petronius Kálmán György, Vinícius Fülöp Zsigmond, Néró Kézdi György, Lígia Vencel Vera, Kilon Agárdi Gábor. Közreműködött Almási József, Árva János, Bihari József, Fellegi István, Gál János, Karikás Sándor, Konrád Antal, Képesi József, Móricz Ildikó, Nagy István, Pató István, Pásztor János, Prókai István, Seres János, Simon György, Sugár László, Szirtes Ádám, Szó György, Tillatilla, Zónai Zsuzsa. A hangfelvételt Lelovics Gyula és Váli Marian készítette. Zenei munkatárs Török Etel. A rendező munkatársa Berecki Sándor. Szerkesztő Puskás Károly. Rendezte Vadász Gyula.
1: A hangjáték 1976-ban készült, és legutóbb 2005. május 18-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: A pontos idő 8 óra. Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Demet Émel nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. Ma megnyitják a ráckevei soroksári Duna-Ágzsi lépjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a holnap és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-rel áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenék küszöböt is. Két ember állapota továbbra is válságos a tegnapi lengyel buszbaleset súlyos sérültjei közül. Életükért a nyíregyházi kórházban küzdenek, közölte az RTL híradója. A Bosznia-Hercegovinából hazafelé tartó zarándokokat szállító busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, 10 súlyosan, 37-en könnyebben sérültek meg. Őket a miskolci, a debreceni, a nyíregyházi, valamint az egri kórházakba vitték. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt. A férfit őrizetbe vették. 100 milliárd forintot takaríthat meg az állam az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetésén, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András szerint az előző kormány 150 milliárd forintos szerződést kötött volna Mészáros Lőrinc cégével, miközben más szereplők 50 milliárd

0: Ukrán rakétatámadásban 6 civil meghalt, 4 pedig megsebesült egy nyugat-oroszországi településen. A lövedékek a Belgorod területén fekvő Koloszkovó településen csapódtak be, egy épület leégett. A sérültek között egy 14 éves gyerek is van. Több mint 100 épületet megrongált és 180 ezer fogyasztónál okozott áramszünetet a Hawaiin végig söprő hurrikán. A Lala trópusi vihar szombaton érte el az Egyesült Államokhoz tartozó szigetcsoportot. Villámáradásokat, földcsuszamlásokat is okozott, a hatóságok pedig arra kérték a lakókat, hogy maradjanak biztonságos helyen, miután egy ember életét vesztette. A hurrikán mostanra hagyta el a térséget. Véget ért a párizsi vizes Európa-bajnokság. A medencés számokban 4 magyar arany, 4 ezüst és 2 bronzérem született. Az utolsó napon Kós Hubert megvédte bajnoki címét 200 méter vegyesen, ezzel a kontinens viadalon egyedüliként 3-szor állt a dobogó tetején. A mindössze 16 éves Pápai Olivér 400 vegyesen ezüstérmet szerzett. A magyar küldöttség első aranyát a nyílt vízi úszó Betlehem Dávid szerezte meg 3 kilométeres távon. Ami az időjárást illeti, délelőtt a gomoly felhők mellett mindenütt kisüt a nap, majd késő délutántól beborul az ég, és országszerte kialakulhatnak záporok, helyenként hevesebb zivatarok is. A szél ezek környezetében viharossá válhat. A hőmérséklet napközben 32 és 37, késő este 18 és 27 fok között alakul. Friss hírekkel legközelebb 9 órakor jelentkezünk.
1: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: amit mondanak, ha egy kicsit hangosabban, vagy mondjuk emberi nyelven üvöltenének, talán megérteném.
1: Anglia szégyene!
2: Kénytelen vagyok arra kérni, a lehetőségekhez képest fogja rövidebbre a mondatot.
0: Csak két mondat, elnök úr. Uraim, másfél napja hallgatom azokat az elhízott és farizeus szónoklatokat, amelyeket az önök úgynevezett humanitárius ligája nem csak ezen a közgyűlésen, de általában a kiadványaiban is megenged magának. Lenyűgöző élmény látnom a vicsorgó és fenekedő ember barátokat, amint kifinomult lélekkel felszólítanak, hogy takarodjak. Így van jól, uraim, így van jól. Ezek maguk, a pojáca állarcuk nélkül, ezek maguk valójában.
1: Egy igazi angol ilyet nem ejthet ki a szállat.
0: Nem vagyok angol, nem voltam angol, és a jövőben sem áll szándékomban angolnak lenni. Életem első szavait hindi nyelven ejtettem ki, és úgy tanultam meg angolul, mintha németnek vagy franciának születtem volna. Én indiai vagyok!
2: Egy perc múlva megvonom a szót öntől!
0: Figyeljenek rám, humanisták! Könyhullajtók, nagy lelkek és emberbarátok! Önöknek az a bajuk, hogy semmit sem tudnak az emberi életről. Menjenek egyszer el Kalkutta nyomor negyedébe. Ott van az emberi élet! Ha utána még van kedvük humanizmusról, felemelkedésről és az emberi lény eredendő nagyságáról elmét futtatni, akkor keressenek hozzá közönséget az újszülöttek között. Elnök úr, befejeztem. Egyben közlöm, hogy kilépek a humanitárius liga tagjai sorából.
1: Itt volt az ideje!
0: Uraim, a soha viszont nem látásra! A kabátomat legyen szíves.

0: Már is távozik Kipling úr.
1: Kedves barátom, John Milton anyanyelvén nincsen szó arra, mi mértékben távozom.
0: Szolgálatára. Kipling úr?
2: Üdvözlöm, uram.
0: Kérem, tegyük túl magunkat a formaságokon. Nem lévén itt senki, aki bemutasson bennünket egymásnak, kénytelen vagyok magamhoz ragadni a kezdeményezést. Henry Irving.
1: Tréfál velem? Most írtam az indiai lapom számára 3 éves tanulmányt az ön Athéni Timon alakításáról. Eddig 11-szer láttam az előadást.
0: A kabátja, Kipling úr.
1: Köszönöm, tessék.
0: A liga tagjainak díjmentese oltár, uram.
1: Én már nem vagyok a liga tagja. Elnézést a közjátékért, Irving úr. Az öné vagyok.
0: Fennültem a karzaton, és hirtelen fontosnak tűnt, hogy megmondjam. Szerintem nincs igaza. Nem ebben a vitában nincsen, hanem általában. Tudja, én is viszolygok ettől a társadalomtól, Kipling úr. Gyűlölöm a kapzsiságát, a korlátoltságát, az érzéketlenségét. De Kalkutta nyomornegyede nagyon kétes érv. Hiányos érv, olcsó. Mm. És ezért akkor is hazug, ha igaz.
1: Attól tartok, nem tudom követni.
0: Az élet pokoli próbatétel, ezt mindannyian tudjuk. Maga is, én is, ők is. És?
1: Másodszor vagyok kénytelen azt mondani, tréfál velem. Éppen úgy, mint általában hogy is nevezik magukat? Ó, igen, a birodalmi elmék. Nem hiszek bennük.
0: Ezt nem mondhatja komolyan.
1: Nem hiszek bennük, mert azt tapasztaltam, hogy a kritikus pillanatokban a pipeckedő szellemek kapitulálnak a leggyorsabban.
0: Én nemrégiben olvastam egy regényt. A királyságra vágyó férfi volt a címe. Arról szólt, hogy az embernek harcok árán kell megvalósítania az álmait, még ha végzetes álmok is azok.
1: Nem, nem uram. A regényem arról szól, hogy az ember ne veszítse el emberi léptékét, különben halálos csapás éri.
0: Valóban? És hogyan kerülhetné el az aránytévesztést harc nélkül? Megfutamodás árán? Nem hiszem. Kipling úr? Olvasson Kiplinget. Érdekes igazságokat meríthet belőle.
1: Meg akar szégyeníteni.
0: Nem, távol legyen tőlem. Csupán logikus kérdéseket teszek föl egy értelmes embernek. Azt hiszem, mindnyájan csak harc árán maradhatunk tisztességesek.
1: Lehetséges. Valószínű. Igen. Minden esetre köszönöm. Úgy látszik, mégsem kell haraggal megválnom Londontól.
0: Nem szereti a várost?
1: Nem. Északi, sötét, hideg. Tudom, ezek nem igazán eredet és szellemes érzések, de engem csak ugyan ez bánt. Mindegy is már. Remélem, csütörtökhöz 2 hétre már elvisz a hajó. Haza. Kalkuttába. Meghívhatom egy italra, Irving úr?
0: Sajnálom, hogy elutazik. Ki tudja, talán öregszem. Szomorú, hogy megint egyel kevesebb érzékeny ember marad a városban. Az italt köszönöm, de este játszom. Előtte nagyon szoktam sétálni. Hálás vagyok a türelméért, és minden jót, Kipling úr.
1: Önnek is. Hé, szabad?
3: Az attól függ. Ma már 3-szor mentem ki Szöribe. Aha. Ha oda akar menni, előbb bökjön puskacsövet a hátamba.
1: A puskacső elmarad. A Regent Hotelhez legyen szíves.
3: Repülünk, uram!
1: Ígérni, ez korunk igazi szelleme. Tágra nyitja a várakozás szemét.
3: Nem igazán értem, uram.
1: Ez egy idézet az Athéni Timonból, a híres színdarabból.
3: Vagy úgy! Netán, ön írta.
1: Bár én írtam volna. Valójában az a tény...
4: Valójában egyetlen tény van. Adódik egy pillanat, amikor a harcot újra kell kezdeni. A legjobb harcot.
5: És ha nem tudom, melyik a legjobb harc?
4: Na, akkor úgyis hiába minden.
1: Kérem, álljon meg ott a kávéháznál. Végeztünk is. Tessék, nem kérek vissza. Minden jót!
3: Köszönöm, uram! Minden jót önnek is!
1: Jó estét! Megtizonítva van már?
6: Mint szokott, uram. A sarokasztalnál. Hozhatok talán egy sört?
1: Papírt hozzon és tollat a törzsasztalomhoz. És két kávét. Köszönöm. Hello, Mattison.
7: Nézzenek oda. Az indiai vadember. A humanitárius liga csillaga. Scott már föcsögött a délutáni magánszámáról. Ide is elhozza a trópusi szele.
1: Nincs időm a humorára, Mattison. 3 hete azt mondta, érdekelné a fóka történetem.
7: Van egy praktikus tanácsom. Vékony pénzű író tisztelje a szerkesztők humorát. Az élet egy rejtelem. Képzelje, áll az ígéretem. Tényleg meg akarja írni?
1: Az élet egy rejtelem. Tényleg.
7: Ismerve magát, ez egy jó 10 éves terv. Netán tévedek?
1: Netán. Még ma este megírom. Igen. Még ma este, és itt a kávéházban. Akár meg is várhatja.
7: Ha éjfélig végez, akkor igen. A címét azért megsúghatná.
1: A fehér fóka.
7: Ajjajjajjajjajjajjajj. Hanyatlik az angol irodalom. Miért nem dolgozhatom én Shakespeare-rel?
1: Mert ő biztosan nem dolgozna magával.
7: Éjfélig, Kipling. Ne felejts el.
1: Na, nézzük meg leírva. A fehér fóka. A fehér fóka. A fehér fóka. Semmi baj sincs vele. Ez a Mattison már szétsörözte az eszét, meg a szimatát. Tehát a fehér fóka. Mese. Sok esztendeje már annak, hogy ez az eset valóban megtörtént. Egy Novasztosna, vagy másként északkeleti Fok nevű helyen. Csak az fordul meg arra felé, akinek dolga van ott, rendes dolga pedig senki másnak nincs, csak is a fókáknak. Nyári hónapokban százával, ezrével jönnek a tengerről, mert a Novasztosnai part a világ minden más helyénél alkalmasabb a fóka léthez. Kaffogó, a hatalmas hímfóka is ott volt közöttük. És minden nyáron kegyetlenül megverekedett azért, hogy jó tanya helye legyen a sziklákon, közel a tengerhez, távolabb a többiektől. Május végéig 207 hímet győzött le, mire Matka, szelíd, sima szőrű, kedves szemű felesége, a többi fókaasszonnyal a szigetre érkezett. Kaffogó határozottan nyakszirtel ragadta, és lecsapta kiküzdött tanyájukra.
8: Már megint későn érkeztél, mint mindig. Hol voltál ennyi ideig?
9: Kerülőt kellett tennünk. Egyikünk cápát érzett, így aztán a szigetek mentén haladtunk végig, a nyílt tenger helyett.
8: Errefelé nincsenek cápák, és ezt te is jól tudod.
9: Egyedül akkor sem maradhattam, mindjárt nagyon féltünk. De ne erről beszéljünk, hiszen épségben megérkeztem. Én most inkább annak örülök, hogy ismét a régi, jól megszokott helyünket sikerült elfoglalnunk.
8: Elhiszem azt. Nem volt kis munka. 207 csatán volt, és mind a 207-ben én győztem. Nézd csak rá!
9: Ó, ti férfiak, ti férfiak! Miért nem tudtok észre térni, békésen elosztani egymás közt a tanyákat? Olyan vagy, mintha a gyilkos bálnával verekedtél volna.
8: Hiszen egyebet sem tettem május közepe óta, csak verekedtem. A tengerpart átkozottul zsúfolt az idén.
9: Zsúfolt az mindig. Azt hiszem, sokkal könnyebben meglennénk, ha a Vidra-szigetre települnénk át.
8: A Vidra-szigetre csak legények járnak. Ha oda mennénk, még azt híresztelnék rólunk, hogy megijedtünk. Még rám fognák, hogy begyulladtam. A látszatra is kell ügyelni, drágám.
1: És Kaffogó diadalittasan szekte hátra a fejét, végig tekintve a parton, a legalább 1 millió fóka verekedett, tülekedett, bőgött, mászkált és játszadozott. Kotik, Matka fiacskája ebben a zűrzavarban született meg. Olyan volt, mint minden fókakölyök, csupa fej és váll. De a bundáján feltűnt valami, amit az anya nagyon erősen szemügyre vett.
9: Kaffogó! Kaffogó! Nézd csak! Fehér színű lesz a kicsikénk!
8: 1000 üres kagyló és száraz tengeri fű! Fehér! Micsoda szégyen! Micsoda szégyen! De hiszen sosem volt még a világon a fehér fóka! Asszom, nem ettél te titokban valami mozatokat? Az én fiam fehér! Ekkora csapást! Remélem a feje azért a helyén van, és nem az uszonyából döv ki. Fehér fóka kölyök!
9: Hát, tehát nézd, milyen gyönyörű!
8: Gyönyörű, gyönyörű! Asszony beszél! Csak, hogy én férfi vagyok, 207 csatában győztem az idén. És ha mind győztek, kiállok a sziklára. Erősnek kell látszanom. Erősnek és félelmetesnek. De nem tudok erős lenni és félelmetes, ha közben mindenki rajtam röhög. Mit is mondtál? A feje azért a helyén van?
9: Igen, igen. Ott van, a helyén van. Na, nyugodj meg végre.
8: Nyugodjak meg. Könnyű ezt mondani. Ilyen csapást. Sosem volt még fehér fóka. Soha, soha. Szörnyű ez, szörnyű.
9: Szörnyű vagy nem szörnyű, akkor is a te fiad. És ha eddig nem volt, akkor most majd lesz fehér fóka a világon. De ajánlom, hogy ki ne egy többé azt a szót, hogy csapás. A fiunk erős lesz és nagyszerű. Ő lesz a legerősebb fóka ezen a parton.
8: Biztos vagy ebben?
9: Biztos. Tökéletesen biztos.
1: A kis kölyök hamar felfedezte, hogy különbözik a többiektől, de egyelőre valami egészen más izgatta.
6: Mama! Mama! Éhes vagyok, mama!
9: No, ma nem ehetsz, kisfiam. Mi fókák csak minden második nap szoktunk enni.
6: Csak? Akkor miért vagyunk minden nap éhesek? És kinek jó az, ha én nem eszem?
9: A zsákmányunknak, a félszegúszó halaknak. Igen, így van idejük szaporodni. Na, de mit szólnál ahhoz, ha ma elkezdenénk az úszóleckét?
6: Muszáj.
9: Igen, muszáj. Minél hamarabb, annál jó.
6: De miért?
9: Nem kérdezhetsz ilyen butaságot, Kotik. Nekünk fókáknak a tenger a második otthon. Márpedig a tengerben nem maradhatsz életben, ha nem úszol jól. Ha nem okosan lélegzel, ha nem jól evezel és kormányozol az uszonyaiddal és a farkaddal. Ezt mind meg kell tanulni és sokat gyakorolni.
6: Hogy én oda bemenjek? Hát szó sem lehet róla.
9: Hát, ha nem légy magadtól, akkor majd segítek.
6: Jaj, de! Mama! Mama! Tegyél le! Ne!
9: Látod, nem is olyan szörnyű.
6: Hideg, sötét, még utálom, segítség!
9: Az orrocskádat most még tarts ki a vízből. Próbálj egyensúlyozni az uszonyaiddal. Úgy, nagyon jó. Fog ez menni, kisfiam. Kisfiam, az életed nagy részét a tengerben fogod tölteni. Szeretned kell a tenger.
6: Nem fogom szeretni, utálni fogom.
9: Pedig látod, milyen ügyes vagy. Már is, mint egy fókalegény.
6: Nézd, én megtanulom ezt az úszást a te kedvedért, mama, de nem fogom gyakorolni.
1: Az úszás csak egyike volt annak a sok mindennek, amit Kotiknak meg kellett tanulnia. De nem csak a szülei tanították.
10: Ússzunk ki a nyílt tengerre gyorsan, amíg tart az apály. Te nem jössz, fehér bundát?
6: A nevem Kotik, és én nem megyek.
11: Pedig milyen nagyszerű lenne.
10: Hajd a fenébe, gúr, nem látod, hogy fél?
6: Nem félek, de még nem úszom elég jól. Nem vagyok elég ügyes. És nektek sem kellene elindulnotok. Ha elkap a gyilkos bánda,
10: akkor... helyben vagyunk. Te egyenesen reszkedsz a félelemtől.
6: Gondoljátok, amit akartok, de maradjunk a parton.
10: Na, én vagyok a vezér, én mondom meg, mikor mit csinálunk. Megértettél, fehér bundás?
6: Hogy ki a vezér, az legénykorunkban a legelső verekedésnél dől majd el. Előbb egy perccel sem.
11: Ostoba vagy, Talgren. Ostoba és felfúvalkodott. Kotiknak van igaza. Ez az úszás nem is olyan jó, tehát én sem megyek. Vannak sokkal érdekesebb dolgok is, mint a folytonos úszkálás.
10: Jó van. Bújjanak csak össze a gyávák.
6: Ha legények leszünk, elkaplak, Talgren.
10: Majd akkor, igaz? Gyáva leszel te az akkor is.
6: Addig tűnj el, amíg jól megy dolgod.
10: Gyáva. A fehér buntás!
11: Ne is törődj vele! Gyere, menjünk ki a sziklákhoz. A tenger gyönyörű kavicsokat csodort ki oda.
6: Tudod, apám mindig azt mondja, fogakkal és izmokkal kell bírni, nem szavakkal. Anyám pedig azt, hogy mindennek be kell várnia a maga idejét. Én hiszek mindkettőjüknek. Megverekszem én bárkivel, ha kell, még a gyilkos bálnával is. De csak akkor, ha itt az ideje. te is gyávának tartasz? Azt gondolod, Gúr?
11: Tegnap láttalak, amikor a viharos hullámokkal játszottál. Ahogy lebuktál, fölmerültél, és aztán engedted, hogy az óceán ereje dobjon ki a partra. A többiek egymással játszottak. Te magával a tengerrel. Te a bátraknál is bátrabb vagy, Kotik.
6: Akkor jól van. Ha te nem látsz gyávának, akkor minden jól van. Menjünk, nézzük meg azokat a kavicsokat.
11: Talán nem is olyan különlegesek. Csak már nagyon szerettem volna, hogy mi ketten valahol máshol legyünk.
6: Ha a te szemed szépnek látta őket, akkor nekem biztosan gyönyörűek. Mondjuk, hogy ez a te ajándékod. Mehetünk?
1: Ősszel a fóka családok egy időre elhagyták Novastosnát, hogy a félszegúszó halakat kövessék.
9: Tartsd az irány! Kotik! Néhány folyadjit, de hamar elfogy az erő!
6: Miért nem a partmenti vizeken megyünk?
9: A delfinrajokat kell követnünk! A delfin az óceán bölcse. Ismer minden irányt, minden áramlatot, minden rejtetet.
6: Honnan ismeri őket?
9: Nem tudom.
6: Megkérdezhetem tőlük?
9: Próbáld meg! A vezetőjük biztosan meg tudja mondani.
6: Melyik a vezérdelfin, mama? A legöregebb?
9: Nem. Látod? Az, amelyik ott a raj élén halad.
6: Gúr, gúr! Gyere, előre megyünk a vezérdelfinhez!
11: Mit gondolsz, szóba áll velünk?
6: Miért ne állna szóba?
11: Egyszer megpróbáltam elbeszélgetni egy delfinnel. Fölényesen rám mosolygott és tengeri dugónak nevezett.
6: Ne is törődj vele! Vannak, akik akkor érzik jól magukat, ha gondolódhatnak. Ilyen a természetük. Siessünk egy kicsit, kezdem unni ezt az üldözéses versenyt.
11: Kotik, tudod te egyáltalán, hogyan kell megszólítani egy vezérdelfint?
6: Hát, ő is csak olyan lehet, mint az öreg fókák. Hiú és öntelt. Bízd rám. Bölcs bátyám, megtisztelnél a figyelmeddel?
12: Mit akarsz, fiam?
6: Fiatalok vagyunk és tapasztalatlanok. Taníts minket, bölcs bátyám. Honnan tudjátok ti delfinek, hogy merre kell haladnotok az óceánban?
12: Viszket az uszonyom, fiacskám. Ez azt jelenti, hogy vihar van a hátunk mögött. Ha délre jutsz a párás víztől, akkor ugyanez azt jelenti, hogy előtted van a vihar, és észak felé kell fordulnod.
11: Mi az a párás víz? Mi lehet az, aminek ilyen szép neve van?
12: Én semmi szépet nem találok benne. Arrafelé valósággal forr az óceán. Az hely a földön, ahol mindig az égbolt tetején perzsel a nap. Ide esjetnünk. Errefelé viszketős a víz.
1: A következő fél esztendőben Kotik megtanulta, hogyan vadásszék a tenger alatti zátonyok között, hogyan kerülgesse a hajóroncsokat százölnyi mélységben, hogyan lóbálja meg udvariasan uszonyát a tömpe farkú albatrosz és a harcos héja előtt. És hogy soha se álljon meg hajókra bámészkodni, különösen evezős hajókra ne. Fél év alatt Kotik megtanult mindent, amit egy hímfókának tudnia kell. Aztán a többiekkel együtt visszatért Novastosnára, hogy a legényekkel eljárja a tűztáncot. De abban az évben a tánc az ő számára elmaradt.
11: Szervusz, Kotik! Te hitted volna, hogy eljön ez a nap?
6: Hát hittem is, nem is.
11: Miért vagy ilyen rossz kedvű?
6: Napok óta rossz előérzetem van, és nem tudom az okát.
11: A magas hullámok teszik, az apám legalábbis így mondja.
6: Te félsz a hullámoktól?
11: Nagyon. És nem szeretik igazán úszni sem. Tudom, képtelenség, de én félek. Egyszerűen félek, Kotik, valahányszor a vízbe kell mennem.
6: Eleinte én is így voltam, anyám sokat kínlódott velem. És ha neki indulok, a régi viszolygás elő-elő vesz. Tudod, most már nem is a víztől félek, hanem a félelemtől.
11: Azt hiszem, te vagy az egyetlen legény, aki ezt beismeri.
6: Talán mert más vagyok. Más. És ha már le sem tagadhatom, miért ne legyek őszinte?
11: Csak ugyan más vagy. Úgy értem, nem csak a bundád miatt. Te vagy az egyetlen, akinek... Akivel...
6: Akivel... Akivel, na fejezd be.
11: Most inkább nem, majd máskor.
6: Nem máskor, Gúr, nem máskor. El nem tudom mondani, hogy utálom a máskort. A hímeket juttatja eszembe, akik véresen marják egymást a parton. Aztán megint a következő verekedésre várnak. A következő vérre és húscapatokra. Jaj, nem. Fejezd be a mondatot, kérlek.
11: Kotik, én téged.
5: Igen?
11: Tudod, én nagyon...
10: Félre az útból, csűrhe, itt jön a vezér!
5: Nem vagy a vezérem, Dahlgren. A szájával különben sem lett még vezér senki.
10: Ha úgy tetszik, most eldönthetjük. Az első verekedés joga úgyis az enyém.
11: Még sose hallottam ilyen jogról.
10: Szóltál valamit, picikém?
5: Elég. Na, hallgassatok el egy percre.
10: Na lám, a bátor.
5: Fogd be, Dahlgren! Különös szagot érzek. Nehéz, ellenséges szagot. Hogy ti nem érzitek?
10: Én érzem, nagyon is. Gyávaságszagnak hívják.
5: Nézzétek, ott a domb mögött.
11: Ja, én félek tőlük. Megyek az anyámhoz, ott biztonságos.
5: Ha, túlságosan sötétek. Olyanok, mint az árnyak.
10: Mindegyik ilyen. Még sosem láttál szigetlakót? Viccelsz?
5: De hisz ezek felénk tartanak.
12: Kerik, oda néz, komám. Isten úgyse, fehér fóka.
13: Ahogy mondod, fehér fóka. No de ilyet? Na megállsak, Petelemon. Állsak meg, hozzá ne nyúj. Életemben nem láttam még fehér fókát. Nem is hallottam róla. Nem is létezhet ilyen állat. Ez nem fóka. Ez biztosan szellem. Méghozzá az öreg Zaharov szelleme. Tavaly veszett el a rozog a vénység a tengeri viharban. Most visszajár.
12: A közelébe sem menjek. Bajt hozna rám a vén bosszú álló. Mert én aztán jól becsaptam a sirály tojásokkal, nem is egyszer.
13: Rá se néz akkor. Kerüljük ügyesen az öböl felé. Ott is hancuroznak nekünk való legények. Tapasztalatlanok még. Könnyű zsákmány lesz.
1: Petelemon megzörgetett egy pár fókaválcsontot az egyik csorda előtt, s azok egyszerre mereven megálltak, lihegve, szuszogva, aztán közelebb lépett hozzájuk, s a fókák megindultak. Kerik a szárazföld felé terelte őket, s egyikük sem próbált visszatérni társaihoz. Száz meg százezer fóka látta, hogy elhajtják őket, de azért nyugodtan játszott tovább valamennyi.
5: Hová mennek ezek, Dahlgren? Miért mennek? Hova hajtják őket? Nem hallott? Kérdeztelek.
10: Nem tudjam. De brángas, hagyj békén. Mit kérdezősködsz folyton?
5: De Gur is köztük van, nem látod? Vissza kell hívni, azonnal vissza kell hívni.
10: Maradj már, veszteg, ne avatkozz a mások dolgára.
5: Mi az, vezér? Elfogyott a híres bátorságod?
10: Az ember nem érdekes. De annál veszélyesebb. Nem tanácsos újat húzni vele. Hé, hová mi, te őrült?
5: Tudni akarom, hova megy, Gur?
12: Jön utánunk a fehér fóka. Ilyen se volt még. Hogy egy fóka maga csörtessen a vágóhíd felé.
5: Gur! Gur! Hallod? Gyere vissza! Gyere vissza, te boldogtalan!
12: Még mindig követ minket.
13: Ne nézz átra folyton. Mondom, hogy Zaharov szelleme. Meg kell beszéljem a dolgot a pópával.
1: Mire a félmérföldnyire fekvő vágóhídhoz értek, Kotik már azt hitte, hogy a világ végén jár. Kerik neveket kiáltott, és hirtelen, mintha földből nőttek volna ki. Megjelent hét ember.
13: A sebesülteket rúgjátok félre! A fejükre kell ütni! Az a lényeg, hogy egyetlen csapással intézzétek el őket! Rajta!
1: Az emberek elkezdték vasvég bunkós botjukkal agyonverni a fókákat. 10 perc múlva Kotik nem ismert rá a barátaira. Bőrüket lerángatták, egész testükről lenyúzták és halomba dobálták a földön.
5: Nem. Nem. Nem igaz. Segítség! Segítség! Segítség!
14: Na, mi az? Mi van?
5: Én vagyok az oroszlánfóka bátyám. Én Kotik, a fehér fóka.
14: Én. Nyúzzanak meg, ha láttam ilyet valaha.
5: Jaj, ne, nyúzásról ne beszélj.
14: Na, mi kell? Mi a baj?
5: Egyedül vagyok. Nagyon egyedül. Megölnek mindenkit. Minden parton.
14: Marhaság. A barátaid most is épp úgy lármáznak, mint bármikor az évek során. Nem történt semmi rendkívüli. Biztosan az öreg keriket láttad az embereivel, amint egy csordát hasznosított. Már több mint 30 éve ügyködik itt.
5: Rettenetes. Hát nincsen segítség.
14: Az lenne a segítség, ha nem járnátok ide minden évben csőstül. A vadászoknak csak a kezüket kell kinyújtani utánatok. Mindig így lesz, amíg nem találtok olyan szigetet, ahol ember meg nem fordul.
5: Létezik olyan sziget? Tudod, hogy létezik?
14: Úgy látom, szeretsz társalogni nálad különbekkel.
11: Vén beképzelt, vén, hülye.
5: Miért csúfolnak téged a sirályok?
14: Egy hozzám hasonló sokat látott és tapasztalt lény. Meg sem hallja a pimaszokat.
11: Mert süket, vén, süket.
14: Lesz semmi, de... A fennébe is. Te meg, fehér bundás. Eredj és kérdezz meg a tengeri teheneket. Ha élnek, még megmondják neked, hol az a sziget, amit annyira állítasz.
5: Miről ismerhetem meg őket, ha találkozom velük?
11: Ők az egyetlenek, akik még az oroszlán fókánál is rondábbak és udvariatlanabbak. Hülyék!
1: Kotik nem törődött többet a sirály víjogásával. Visszaúszott a tanyájára.
9: Hol késtél, Kotik?
5: Az oroszlán fókánál jártam.
14: Mit kerestél ott? Mi dolgod neked az oroszlán fókával? Nem is ismered?
5: Okvetlenül kérdezem kellett tőle valamit. Egyébként bemutatkoztam neki.
14: Mi az, amit anyától és tőlem nem kérdezhetsz meg? De az öregtől igen. Nos, mi az? Nem hallom a választ.
5: Azt, hogy... Hogy hol van? Hogy...
9: Mondd meg, kisfiam, mondd meg nyugodtan.
5: Hogy hol van az a part a földön? Hol van az a sziget, ahol nem járnak fókavadászok?
14: Hogy jutott eszedbe ilyen képtelenség?
5: Apa, láttam, amikor Gurt megölték. Láttam a bőrét a szikrán. A két lyuk. Egyfolytában engem nézett, de a szeme... A szeme már hiányzott belőle. Agyonütötték és megnyúzták. Érted, apa?
9: Nincsen olyan part, kicsikém. Tudom... Szörnyű lehetett, amit láttál,
14: de... aki nem szeret rúd dolgokat látni, az ne menjen a vágóhídra.
5: Apa, te láttad már? Amikor megölnek és megnyúznak mindenkit, azt láttad már?
14: Nem. Nem láttam. Nem is akartam látni. Mindig kerültem azt a helyet.
5: Akkor nem is értheted, hogy miről beszélek.
14: Akár értem, akár nem. Egy valami biztos. A te dolgod az, és nem egyéb, hogy felnőj és nagyfóka légy. Akár az apád, akár a nagyapád, akár annak az apja. Legyen egy tanyád a parton, és akkor békén hagynak. 5 esztendő múlva nekiláthatsz a verekedésnek.
9: Sose vethetsz véget a gyilkolásnak, Kotik. Nyugodj bele, és szíveld meg, amit apád mond.
1: Talán így is történt volna, ha aznap éjszaka Kotik nem álmodik.
15: Kotik! Kotik, segíts rajtam! Elvették a bőrömet, és most nagyon fázom. Te biztosan vissza tudod szerezni. Ha valaki tudja, akkor te biztosan. És még a beszélgetést sem fejeztük be. Én nagyon szeretlek. Kotik! Szeretlek, és veled akarok úszni a tengerben. És meglátod, akkor egyikünk sem fog félni. Szerezd vissza a bőrömet. Szükségem van a bőrömre. Ne hagyd cserben, Kotik.
1: És ezért döntött úgy Kotik, hogy ősz végén, mihelyt lehet, ott hagyja a partot, és útnak indul egymaga.
5: Mama, értsd meg! El kell mennem, meg kell keresnem a tengeri teheneket. Meg kell találnom azt a nyugodt szigetet, ahol kemény és homokos a part, és nem találhat ránk ember.
9: Mindenki rajtad nevet, Kotik. Apád nem mondja, de napjában legalább 3-szor kell verekedni a becsületemre.
5: Sikerülni fog, mama. Meglátod. Te bízol bennem, ugye?
9: Bízom, kisfiam. Mindig is bíztam. De nagyon féltelek. Féltelek.
5: De mama, erős vagyok és elszánt. Higgyél nekem.
1: Útnak indult hát, és hamarosan megtapasztalhatta, hogy olykor az erő és az elszántság sem elég. Nem a cápák jelentették a legnagyobb veszélyt. Igazi ellenségeinek a tenger közönös lakói bizonyultak.
7: Nem, kedves fóka barátom. Nem tudom, hol vannak a tengeri tehenek. Azt sem tudom, hol vannak a ráják, a cápák, a bálnák, meg az ezekhez hasonlók. Mi, fésűskagylók már 600 éve élünk a tengerfenekéhez tapadva, és nem foglalkozunk ezekkel a nyüzsi népekkel. Te is jobban tennéd, ha visszaúsznál a tanyádra, és békében maradnál. A lét alapja a mozdulatlanság. Ne beszélj róla, amíg ki nem próbálod. Minden értelmes lény tudja ezt. Mint látod, én is tudom. Csak nyugalom, fóka barátom. Mindig csak nyugalom. Ez a legfontosabb az életben.
16: Hát már akinek, fésűskagyló barátom.
7: Hogy mondtad? Már akinek. Már akinek. Ilyen képtelen, ilyen elképesztő... Várjunk, várjunk. Most akkor van kép, vagy nincs kép. Mert ha valami képtelen, az egyszer s mind nem lehet elképesztő. Rend van a világban. Rend és rend. Erről már több költeményt is írtam. Te most abban a szerencsében részesülsz, hogy elmondom neked a legújabbat. Figyelj, kezdem.
16: Nagyon megtisztelsz, de
7: oda
16: nekem...
7: az érzéki áramlatokhoz. Poéma. Írtam én, a fésűskagyló.
16: Köszönöm, de mint mondtam...
7: Türelmetlenségre semmi ok. Mindössze 7400 sor. Ez a rövidebbek közül való. Meglátod, nagyon fog tetszeni.
16: Igen.
7: De hová még?
16: Igen.
7: Várj. Még el se kezdtem. Legalább az elejét hallgass meg. Hé!
0: Bunkó. Primitív úszó hólyag.
7: Ez sem érdekelt a remek művem.
16: Talán majd egy következő életben.
1: Ám a következő élet helyett a következő tavasz hozta az igazi szenvedést. Hiába kereste fel a jéghegyeket, a párás vizet, a déli szigeteket, és azt a helyet, ahol fél esztendeig nem kél föl a nap. Mindenütt csak elhagyott fókatanyákat látott, élettelen partokat, tele fehérlő csontokkal és szeméttel. A fókavadászok megtaláltak minden rejtek helyet, minden fókatanyát, és elpusztítottak mindenkit, akit csak ott találtak. Kotik pedig mindenfelé érdeklődött, kérdezősködött az élők után, végső kétségbeesésében még a tompa farkú albatroszt is megszólította, pedig őt a fókáknak tanácsosabb elkerülni.
17: Ne keresd a testvéreidet, barátom. Rólunk albatroszokról mondják, hogy a meghalt tengerészek lelkei vagyunk. Így hát a holtak lelkének nevében azt ajánlom neked, az élő térjen vissza az élőkhöz.
16: Tehát te sem tudsz biztonságos rejtek helyről?
17: Ilyet nem tudok. Bár több napi repülésre innen van egy hely, amelyet az emberek Korientes-foknak neveznek. Ott láttam egy gyérkolóniát a nyár végén. Úgy tűnt, háborítatlanul élnek. Talán keresd meg őket. Lehet, hogy még rájuk találsz.
1: Rájuk talált. De beszélni nem beszélhetett velük. Egy fiatal fóka kiúszott elé a tengerbe, és föltartóztatta.
18: Állj meg, és ne közelíts! Hozzám se, a többiekhez se!
16: A testvéretek vagyok, és testvéri jogon szeretnék szót váltani veletek.
18: A kedves a fehér bundád, menekülj innen. A Korientes fokot keresed? Ez nem a Korientes fok. Ez a dök halál foka. Hogyan jutott eszedbe idejönni?
16: Egy albatrosz beszélt rólatok.
18: Az albatroszok magasan repülnek, és nem nézik a mások bőrét. A kolóniában pest is pusztít. 600-an tengődünk ezen a meredélyen, és mindegyikünk halálra ítélt. Menekülj, amíg nem késő.
16: Csak arra válaszolj még. Járnak erre fókavadászok?
18: Miért ne járnának? De minket békén hagynak. A pestises fókabört nem lehet eladni. Ezért megölni sem érdemes minket. Fél év múlva már nem lesz itt más, mint halálos csend.
1: Kotik megkerülte a hornfokot, és visszaindult szülőhazája felé. Útközben megpihent egy névtelen kis szigeten. Itt egy ős öreg haldokló fókát talált, elhagyatva, maga tehetetlen. Kotik halakat fogott neki, és elmesélte eddigi életét.
16: Most pedig hazatérek Novasztosnára, és azt se bánom, ha vágóhídra hajtanak a legényekkel.
4: Próbálkozz még egyszer. Én a mazafúrai elpusztult nemzetség sarja vagyok. 100 000 számra gyilkoltak minket a vadászok, és mi meg sem próbáltunk védekezni. Nem tudtuk, hogy ez a harcunk. A harc, amely igazán a miénk. Azt hittük, ez a tények hatalma. Valójában egyetlen tény van. Adódik egy pillanat, amikor a harcot újra kell kezdeni. A legjobb harcot.
16: És ha nem tudom, melyik a legjobb harc?
4: Akkor úgyis hiába minden. De ne félj! Ami értelme szélért történik, az sosem hiába való.
1: A komor bölcsesség különös módon új erőt öntött Kotikba. Ismét útnak indult, ezúttal nyugat felé. A Rész-sziget közelében hirtelen óriási jószágokat pillantott meg.
16: A Magellán szoros nagy hullámaira. Miféle mély tengeri népség lehet ez? Nem hasonlítanak senkire, akit ismerek. Hosszúak, olyanok, mintha a nedves bőrből vágták volna ki őket. A pofájukról csak úgy árad a butaság. Hölgyeim! Hölgyeim! Egy szóra csak! Kotik vagyok, a fehér fóka. Kikhez van szerencsém?
19: Az óceán végtelen.
16: Attól tartok, hogy félreértés történt. A nevük után tudakozódom, hölgyeim!
19: Az óceán végtelen.
16: Hát meg kell mondanom, önök az egyedüli népség a világon, akik még az oroszlánfókánál is rútabbak és udvariatlanabbak szíves engedelmükkel.
11: Ők az egyetlenek, akik még az oroszlánfókánál is rondábbak és udvariatlanabbak.
16: Az oroszlánfókánál? Jóhéj! Megvannak! Ők azok! Igen, csak is ők lehetnek! A tengeri tehenek!
19: Az óceán végtelen.
16: Jaj, nyugalom, Kotik. Nyugalom. Elértünk a célhoz. Most nem szabad kapkodni. Egy ilyen ostoba népséget már réges-rég kiirtottak volna, ha nem lenne valami biztos védett búvóhelyük a tengeren. Márpedig, ami jó a tengeri teheneknek, az jó a fókáknak is. Viszont nem bánnám, ha gyorsabban haladnának. Fürgében, hölgyeim! Vagy ezt sem értik? Na, végre. Az már világos, hogy a meleg áramlatot keresik. Csak hogy itt egy ellenáramlat is van. Ezek képesek még valami örvénybe? Dehogy is. Hiszen ez egy óriás üreg. Ezt sosem hittem volna. Szabályos víz alatti alagútjuk van. Hát mégsem olyan ostobák, mint amilyennek látszanak. És ez az alagút sem olyan rövid, hogy ne hiányoznék egy kis levegő. Zsörényemre hosszú lebukás volt, de megérte. Egek! Micsoda világ! Micsoda part! Mérföldekre elhúzódó sziklák, mögöttük kemény parti homoksáv, eszményi fókatanya. Gyönyörű!
10: Aztán fölébredtél, ugye?
16: Ott van, láttam, létezik. A tengeri tehenek vezettek oda. Egészen olyan, mint Novasztosna, csak 10-szer különb. Igen, igazságtalanok voltunk a tengeri tehenekkel. Bölcsebbek, mint hittük.
8: És miből gondolod, hogy még nem jártak ott vadászok?
16: Megéreztem a vizen. A víz még sosem hazudott nekem.
9: Ez nagyon kevés bizonyosság, kisfiam. El kell ismerned.
16: De nem láttam sem emberi nyomokat, sem hulladék.
8: Az még nem jelent semmit. Lehet, hogy eltüntették a nyomaikat. Ha csapdás vadászok, akkor pedig nem marad utánuk semmiféle hulladék.
16: De apám, a szirtegen akkor sem jöhetnek le emberek, az öblöt pedig alattomos zátonyok védik. Ha van számunkra biztonságos hely a földön, hát akkor ez az.
10: Minden nagyon szép, Kotik, de nem úgy van ám az, hogy csak ide jössz, a jó ég tudja honnét, és kurtán furcsán elparancsolsz egy vadidegen szigetre. Hát itt vannak a tanyáink, megverekedtünk értük, ezt pedig te sosem tetted.
16: Én nem akarok más, csak megmutatni nektek azt a helyet, ahol biztonságban lesztek. Mi értelme a verekedésnek?
10: Ó, hát ha meghátrálsz, akkor nincs több szavam.
16: Elegem van belőle, Talgren. Kölyök korunkig visszamenőleg elegem van. Úgy hallom, te lettél itt a legények vezére.
14: Csak ugyan így történt, még a nyáron.
16: Akkor hát semmi akadály annak, hogy végre megküzdjünk egymással. Mindig is erre készültünk, vagy talán tévedek?
18: Nem tévedsz, és kélyes örömmel foglak eltángálni.
16: A szájával még senki sem győzött.
18: Arról beszélj inkább, hogy mi a tét. Te vagy a kihívó, neked kell megmondanod.
16: Ha legyőzlek, velem jössz, a többiekkel együtt.
18: Csak a magam és a legények nevében beszélhetek. Rendben van. Ha legyőzöl, te vagy a vezér, és akkor veled megyünk. Húzódjatok hátrébb!
14: Vigyázz, Kotik! Nyáron megfigyeltem, hogyan melegszik. A fejével üt majd alulról az állkapcsot felé. Ha kikerülöd, elkaphatod a tarkó lebernyegénél, és attól kezdve már te vagy előnyben.
16: Köszönöm, apám.
18: Na mi lesz, megvárjuk a tele?
16: Belőlem kezdhetjük.
14: A fejére vigyázz, Kotik.
9: Jaj, édes kisfiam.
16: Na, gyere! Gyere már! Gyere, tarkó! Gyere!
18: Még idejében szétverem a pofát, ne félj!
14: Kerülj a háta mögé! Mi lesz már? Igyekezz!
16: Ezt a trükköt a tengeri tehénnel se elteted meg, tarkó! Figyelj! Kapsz egy kis leszkét verekedésből!
14: Leszorította! Ez az! Ne engedd el, Kotik! Az a kis vérzés nem számít! Ne engedd el! Felébe!
16: Te most fickó vagy te, Dahlgren!
18: Ahogy tud!
14: Oda végre! Szorítsd le! Csüket ez a kölyök! Szorítsd le!
9: De ne üvöltözz, kérlek!
14: Mi az, hogy ne üvöltözzek? Hogy ne üvöltözzek? Tessék, megint kihúzza a fejét! Kotik! Most oldalról! Végre!
16: Ne próbálj még egyszer belém marni, mert a szuszt is kiszorítom belőled!
18: Ismerd el, hogy veszted!
16: Te ismerd el! Most!
18: Segítség! Megöl! Engedj el csak az ember!
16: Na, most rajtad a sor! Ismerd be, hogy vesztettél!
18: Vesztettem! Életemben először is remélem utoljára. Na, ereszel!
16: Mehet! És most figyeljetek rám! Novasztosna fókáj! Megtettem értetek mindent, ami tőlem telt. Megtaláltam nektek azt a szigetet, ahol biztonságban élhettek. De ti úgy látszik, nem hisztek el semmit, amíg a fejeteket le nem tépik a nyakatokról. Ha-hó, ti ostobák! Én a legények vezére kérdezem tőletek. Ki jön velem a tengeri tehenek alagútjához?
14: Az lehet, hogy fehér, de igazi férfi. Gyere ide, fiam. Apád büszke rád. És ami ennél is több, elmegyek veled arra a szigetre, ha csak ugyan van ilyen sziget.
16: Köszönöm, apám.
18: Kotik, te veszélyesebb vagy, mint a gyilkos bálna. Amit ígértem, megtartjuk. Veled megyünk.
9: Kotik, kisfiam, húzódj mellém. Gyere, megtisztítom a sebeidet.
16: Kérlek, ne nyújj hozzájuk, anyám. Látniuk kell, hogy vérzem. Egy hím fóka legyen büszke a sebeire.
1: Egy héttel később Kotik a szüleivel, néhány tízezer fókával elindult éjszaknak a tengeri tehenek alagútja felé. Az idők múltával minden esztendőben egyre több fóka ment el Novasztosnából, meg a többi fókatanyáról, azokra a nyugodt, védett partokra, ahol Kotik végig üldögéli az egész nyarat háborítatlanul. Senki sem zavarja, sem a hálájával, sem a köszönetével, igaz a panaszaival sem. Nincs is ok panaszra. Van elég hely a tanyák számára. Vadászok sem bukkannak fel. A szerelmesek boldogan úszkálhatnak a tengerben, amíg zenél hullámaival az óceán. A fókák pedig senkitől sem zavartatva megkönnyebbülten írtják egymást. Most már csak a vezérségért, egymás vérében fürödve, sőt, újmódilag a vesztest helyben kibelezve. De ez másik történet. Az ilyesmi mindig másik történet.

0: Rudyard Kipling a Fehér Fóka című meséjének rádió változatát hallották. Benedek Marcell műfordításának felhasználásával írta Marton Gábor. Kiplinget Vallai Péter, a Fehér Fókát Alföldi Róbert személyesítette meg. További szereplők voltak Helyei László, Nagy Anna, Selmeci Roland, Huszárik Kata, Szabó Sándor, Sinkó László, Lukács Sándor, valamint Borbély László, Csurka László, Görög László, Horváth József, Kun Vilmos, Melis Gábor, Sivó Kirein, Várhegyi Teréz és Venekei Marianna. A felvételt Kusárszky Péter és Maksai Helga készítette. Zenéjét Demjén Erzsébet állította össze. A rendező munkatársa Orbán Jenő, dramaturg Marsal Éva, rendezte Tasnádi Márton.
1: Sir Henry Irvingnek, mert pontosan tudja, hogy egy idejében föltett jó kérdés fölér egy küldetéssel. Híve Rudyard Kipling.
2: A mesejáték 1994-ben készült, és legutóbb 2015. december 27-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: műsorajánló.
1: A legendás darab újra a színpadon. Életre kelnek a szereplők, felcsendülnek a dalok, és megint teljes az élmény. István a király. Augusztus 20-án 20 óra 40 perctől a Dunán.
2: Lenyűgöző előadások, felejthetetlen dallamok, fantasztikus előadók. A Budai Vár Oroszlános udvarában megrendezett gála különlegessége a Csárdás királynő magyarországi bemutatójának 110. évfordulója előtt tisztelgő összeállítás. Budavári Palota koncert, mindörökké operett. Augusztus 20-án 21 óra 5 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: A pontos idő 9 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Demet Tíme a nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. A holnap és a szerda lesz a kritikus nap a paksi atomerőműnél. A két még működő turbina üzemben tartásáért a hétvégén is folyamatosan dolgoztak a szakemberek, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a Duna jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák elsüllyesztése meghozza a várt eredményt. A megfelelő vízszint biztosítása érdekében ma megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét is. Két ember állapota továbbra is válságos a tegnapi lengyel buszbaleset súlyos sérültjei közül. Életükért a nyíregyházi kórházban küzdenek, közölte az RTL híradója. A Bosznia-Hercegovinából hazafelé tartó zarándokokat szállító busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, 10 súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Őket a miskolci, a debreceni, a nyíregyházi és az egri kórházakba vitték. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt. A férfit őrizetbe vették. Ukrán rakétatámadásban 6 civil meghalt, 4 pedig megsebesült egy nyugat-oroszországi településen. A lövedékek a belgorodi területen fekvő Koloszkovó településen csapódtak be, egy épület leégett. A sérültek között egy 14 éves gyermek is van. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az éjjel mintegy 200 ukrán drónt semmisítettek meg több régióban, valamint az Azovi, illetve a Fekete-tenger fölött. Erdőtűz oltása során életét vesztette egy katona a spanyolországi Aragóniában, miután szakadékba zuhant a tűzoltó autója. A jármű másik 3 utasa megsérült, őket kórházba vitték. A régió központjától, Zaragozától mintegy 100 kilométerre pusztító tűz már több mint 17 ezer hektárt emésztett fel. A környező településekről mintegy 1000 embert kellett kitelepíteni. Németországban elrendelték

0: tartottak műhelybeszélgetéseket a múlt héten az érintettek bevonásával. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium vezetői egyetemi oktatókkal, szakértőkkel és hallgatókkal egyeztettek például az intézményi autonómiáról, a finanszírozási modellekről, illetve a képzésekről. Budapesten hajnalig tartó bulikkal várják az ünneplőket augusztus 20-án. A Műegyetem rakparton magyar és külföldi DJ-k keverik a zenét. A Kossuth téren az esti fénysó és a tűzijáték után diszkó lesz, a Margit szigeten pedig könnyű zenei koncerteket tartanak. Ami az időjárást illeti, a gomoly felhők mellett mindenhol kisüt a nap, aztán délutántól beborul az ég, és országszerte lehetnek záporok, akár hevesebb zivatarok is. A szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben 32 és 37, késő este 18 és 27 fok között alakul. Holnap ismét sok napsütés várható, de átmenetileg mérséklődik majd a meleg. Friss hírekkel legközelebb 10 órakor jelentkezünk.
1: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Kéz és hagyomány. Kenyér, perec, kemence. Műsorvezető Gyenes Károly.

Áprili Lajos, Kalács, keddi Kalács. Részlet. Már szombat este megsütötte anyám, és reggel már adott. Az aranya besugarazta a harangos vasárnapot. Vasárnap estig nem fogyott el, fénye áthult az ünnepen. Még hétfőn is jutott belőle, és kedden is, de csak nekem. Ma sem tudom, hol rejtegette, melyik fiókból jött elő, de olyan áldott volt az íze, olyan hétköznap szentelő.

0: Ha a faluban megkérdezik, hogy ki süt ma még kenyeret, akkor biztos azt mondják, hogy Iza néni süt.
1: Na néni, meg Borcsa néni.
0: Hát itt vagyunk Iza néninél, Koncz Lajos nénál. Iza néni, mit kell csinálni a kenyérsütéskor?
1: Természetesen előtt az ember megmosakodik, rendbe teszi magát, haj vagy valami, ne kerüljön róla, mert mindig az embernek vigyázni kell, hogy rendbe és tisztán legyen valami. Ez velünk született, a szülénk ezt így hagyták mi ránk, hogy mindennek rend a lelke. Mikor megszitáljuk a lisztet, a félvégébe belekészítjük kupóson, attól függ, hogy hány kenyeres sütünk.
0: Hányat szokott?
1: Hát, ilyenkor négyet sütök, mert meleg van. De télen meg sütök én hetet is. Mert télen tovább eltart az ember, meg fázunk, a fűteni valót is kéméljük, tetszik tudni. Nem keménykedik be, ilyenkor félünk, hogy bepenyészedik. Ezért azt ilyenkor négyet szoktam sütni. Nekem a sütés olyan, mint egy ünnepnap. Mert én nagyon szeretek sütni. Nekem nincs terhem receptet se. Én tudnék minden nap dagasztani, sütni. Mondják is itt a szomszédasszonyok, hogy ó, Iza néni, mit küszködik még vele? Nekem ez nem küszködés. Nekem az jól esik, hogy a családom szájába házi kenyeret tudok adni. Jönnek a városi rokonok. Azok jönnek, Iza nénye, gyertek, egyetek itt a húsalábozba. Nem kell nekünk, csak kenyeret tessék adni, úgy tesznek. Mikor a kenyeremet sütöm, hát feketére sütjük a haját, jól megfűtjük a kemenceit, az uram besegít, utólag én megyek, hogy na rendbe hagyjam a kemence, hogy van megtüzesedve, mert a fekete hajjal a sül a jó kenyér. Nem csináljuk nyúl szürkeire, mert annak nincsen jó béle. Próbáltuk valamikor, aztán bizony szalonnás volt egy kicsit a helyjána. Hát hadd legyen ott, nem pocsékolás az, mikor egy kis vékony fekete hajat lepergetünk a kenyérről. Kocsisok azt, mikor megérzik, hogy sül a kenyér,

0: szimatolnak, hogy iza süt, jó kenyérszag van. Mondja itt egyik nején, az Alsó utcában lakik. Vagy iza, vagy borsa sütött, mert ide jött a jó kenyérszag. Nincsen olyan sütésünk, hogy falun kívül ne ennének belőle. Jön valaki, megkínálom, eszik, mert természetesen ez a szokás, ha az emberhez vendégeikezik, mindegy, hogy a szomszédkesség bűjön. Azonnal terítünk asztalt, egyél, ami van a ház körül. Ha főtt van, ha nincsen, van kenyér meg szalonna. Hát már akkor eszi, jó érzően. Enném is, nem is. Tudom, hogy vinni haza vagy az idősének, vagy a gyermekének. Na egyél csak nyugodtan, vágok én egy karé kenyeret körbe. Akkor a kés jól beleeresztem. Begöngyölöm, azt elviszi jó ízőn. Hát így van vele mindenki, de azért már így falusi viszonylatban nagyon kevés kemence van a faluba. Mindenki azt mondja, jaj, mi lenne, ha kenyeret nem hoznának? Mi lenne, mert nincs kemence? Nagy legyen a konyha, kihántuk a kemencét. Mire való a mán? 14 éves voltam, én már akkor dagasztottam. Az édesanyám beteg volt nagyon, de a karosládán dagasztottam, mert a dagasztóláb még magasabb volt. Mikor szakítottam kifele, ágaskodtam, mert kicsi voltam én akkor is. Most se vagyok nagy. Ágaskodtam, most nem bírtam kifele venni a tésztát a teknőbű. Egy nénike jött megnézni az édesanyámat. Nagyányom, kiszakítok én, kiveszem én. Kemencébe nem bírtam berakni. A bátyám rakta be, megfűtött, berakta a tésztát akkor. Az autózt én, ha csak beteg nem vagyok, én mindig sütök.
1: Házi kenyér. Városokban hosszú sorok állnak a kisebb sütödék ízletesebb, puhább is, meg ropogósabb is kenyereért, amit így hirdetnek házi kenyér. Ám amikor tavaly nekikezdtünk hosszú, országjáró barangolásunkhoz, magunk sem hittük volna, hogy egy-egy faluban még ma is sütnek a szó legszorosabb értelmében vett házi kenyeret. Otthon, kemencében. S ha már ennek a ritka és nehéz mesterségnek szép és egyszerű szavait hallottátok, látogassunk el egy olyan helyre, ahol a liszt készült régen, egy igazi vízimalomba, ami ugyan már múzeum, de azért működik is. Túr Istvándiban van a Molnárja Bak Sándor.
2: Hát akárki ilyen beszól, hogy ő nagyon szeretné látni a malmot, kijövök, megindítom, aztán nézkődnek, nézegetik, kérdezgetik, hun, merre, hova kell felönteni, fel kell vinni, nem csak ide lent, felvonó, felviszem mindent.
3: Tehát működőképes is a malom. Örülnek is vele?
2: Hát úgy buzát a szitákon, vagy a hengereken nem örülünk, de a daráskővel darágatunk magamnak, meg néha valamelyik szomszédnak is ledarálok egy-egy zsákra.
3: Hát azt hiszem, nagyon sok gyerek van az országban, aki még ilyet nem látott. Szoktak érdeklődni a gyerekek, ugye?
2: Gyerekekben is van, de nagyokban is van. Aki azt mondja, na hát, még éltem az életemet, még ilyet nem láttam. Jönnek pestiek, kegyetlen tetszik nekik, el átcsorognának itt egész nap. A malom a jelenlegi épülete 1899-ben épült újjá, de már többször volt javítva ez a része, a kerekek.
3: A túron ez volt az egyetlen vízimalom?
2: A túron 32 vízimalom volt, csak mind elpusztolgattak. Istvándiba is volt még egy, arra fent a templomnál, az is ilyen három kerekes volt, mint ez. De a 14-es háború alatt azt elpusztult.
3: Hogyan kell egy ilyen vízimalmot beindítani?
2: Hát ugye a malmot úgy kell beindítani, hogy zsiliprendszer van, és a zsilipet felhúzzuk, rámegy a víz, és már forog.
3: Menjünk be egy kicsit a malomba, és nézzük meg ott, mi történik.
2: Hát itt van két hengerszék, három szita, rosta, koptató, berendezés, és elvelőttük most már utóba búzát, 25 autó.
3: Hol öntik bele a búzát?
2: Itt lent a garatba, és abban van egy szallag, olyan kanalak rajta, ami felvonónak nevezzük, az hordja fel. Itt ebbe a garatba öntjük bele. A buzát meg abba, az vissza a rostára, a koptatóra, a hengerekre, szitákra, itt ezen az acskókon lejön, a korpa pedig ott, ahol van az a kis vascsű.
3: Sándor bácsi, milyen munka ez a kirándulókkal foglalkozni?
2: Hát én nagyon szeretem, nagyon tetszik, mikor dicsérik. Hogy végig ilyet nem láttuk, az örömmel mutatom neki.

0: Vámos oroszban Iza néni inkább a kenyérsütés szépségéről beszélt. Lónyán Szabó Sándorné elmondja az egész sütés nem is olyan rövid folyamatát.
1: Előző nap estére lisztet szitálunk, morzsókát áztatunk be, élesztőt hozza, este kovászolunk. A kovász éjszaka ernyed, reggel úgy 3 után szoktam kelni, és a dagasztóvizet megmelegítem, sósvizet készítek. Ahány kenyeret számolok sütni, annyi marék sót teszek a vízbe, és a langyosra melegítem, és a dagasztáshoz fogok.
2: Mibe tetszik dagasztani?
1: Tekenőbe dagasztok. Van direkt erre nekünk dagasztó tekenő. Hozzá kezdek dagasztani.
2: Ez egy nehéz munka.
1: Hát egy jó kemény óráig tart. A régi szójárás szerint, ha ízad a padló, akkor jó a tészta. De a tészta akkor igazán jó, ha a kezünk tisztán jön ki belőle, utána kemencét fűtök. Ez el van készítve, és úgy szoktam begyújtani. Egy óra hosszáig kél a tekenőbe, egy óráig, akkor kiszakítok, és egy óráig a tepsibe, kenyérsütő tepsibe, addig szépen fül a kemence. És mikor már a kenyér szépen megkelt a tepsibe, kelt színe van, a vetéshez készülök. Szévonóval húzom ki a tüzet, minden innen takarosan, aztán kenyérsütő lapátra rakom, egymás után is úgy berakom a kemencébe.
2: Mivel tetszik fűteni a kemencét?
1: Gallyal, és hozzá kell egy kis fa, keményebb fa, hasgatott fa. Mert így tökéletes a fűtés.
2: Mikor tetszik tudni, hogy elég meleg a kemence?
1: Szikrázik a feneke, és az körül mindenütt szép fehér. Már a tüzesnek látszik olyan jó. Így kicsit lehagyom a zerejét, hogy egy cseppet hanyatoljon a tűz, és aztán úgy vetek, hogy meg ne égjen a kenyérnek, tésztának a teteje. Igen, és 2 óra hosszaig van a kemencébe a kenyér, 1 órakor kimozgatom. Egy kicsit így széjjel húzogom, hogy tökéletesen mindenütt sűjjön meg, és 2 óra után kiszedem. Ha nagyon jól sikerül, alul felül egyforma szép barna piros színe van neki, és jó, fogyasztható. 2 hétig is nagyon finom, pirítva, meg igazán egy hét után.
2: Hány kenyeret tetszik sütni egyszerre?
1: 10-12-t. Ennyi fér a kemenceimbe. Nem mind saját fogyasztásomra, van egy testvérem, egy nővérem, azonnak is szoktam aztán a szomszéd, jó szomszédoknak. Nyáron, ha gyerekek itthon vannak, akkor szinte 2 hetenként hosszabb ideig tartózkodnak itthon, vagy ha várom őket, több időre jönnek, akkor is sütök. És hogy karácsonyra, disznóvágásra, ilyen alkalmakra.

0: útunk során nem sok kenyérsütővel találkoztunk. Morvai Judit néprajzkutató bizonyára nagyon sokkal.
1: Hát valamikor az asszonyi munkához hozzátartozott az, hogy tudjon valaki kenyeret sütni. Minden családnál, minden házba sütöttek kenyeret. Hallatlanul nehéz és felelősségteljes munka volt a kenyérsütés. Másfél napig tartott a maga munka folyamata. Már előző este bekovászoltak, a maguk által készített élesztőt használták, amit nem akarok elmondani, hogy mennyire fáradtságos munka volt szintén, és körülbelül másnap délutánra lett kész a kenyér. A kenyeret több napra előre elkészítették, nem ettek tiszta, friss kenyeret, mint mi minden nap. Ma a kenyér iránt igen nagy igényeink vannak, szép, fehér, magas kenyeret akarunk enni, holott, ha visszanézünk a régi időkre, ez a fehér kenyér, amit ma mindnyájan nagyon szeretnénk, csak az Alföldön és az Alföld perem területén volt általános, Dunántúlon, északi területeken, keleti területeken rostkenyeret ettek általában a magyar parasztok, sőt, hát ha Erdélyre gondolok, vagy éppen arra a vidékre, ahonnan ez a riport volt, kukorica kenyér se volt ismeretlen, ami meg kell mondanom őszintén nagyon jó ízű. Mivel a kenyér volt a táplálkozásnak a legfontosabb része, hallatlan nagy tisztelet övezte a kenyeret. A kenyeret nem volt szabad eldobni, nem volt szabad pocsékba vinni, ahogy régen mondták. Ha morzsa maradt, azt a tűzre dobták, ha lejtették, megcsókolták, és bizony szűken mérték régen a kenyeret, szegények voltak az emberek, és a kisgyermek fölkelt és panaszkodott, hogy éhes és kenyeret kért. Sokszor mondták neki, hallgass, alszik még a kenyér, majd ha felébredt a kenyér, akkor kapsz kenyeret.
0: Azokon a területeken, ahol nem búzából készítették a kenyeret, tehát rozsból vagy kukoricából, ott is készítettek azért ünnepi alkalmakra búzából perecet.
1: Való igaz, hogy ott, ahol rozskenyeret fogyasztottak minden nap, ott az ünnepi tészta, ami lehetett perec, lehetett kalács, az általában búzalisztből készült. A kalácsnak a igazi klasszikus hazája az észak-magyarországi területek, ahol rengeteg formájú kalácsot csináltak lakodalmakra, ünnepekre. Dunántúlon és Észak-Magyarország más vidékein viszont a perec volt az ünnepi étel. Ez a perec általában egy kőtészta volt, nem volt semmi különösebb receptje, és az ünnepi alkalmat az mutatta, hogy a formája más volt, mint a kenyérnek, és esetleg több tojás volt benne, vagy vajjal készítették. Bizony volt olyan vidék, nem is egy régen, ahol egyetlen ünnepi süteményt ismertek, és ez a perec volt.
0: Ez lehetett édes és lehetett sós is, de mindenképpen nagyobb méretű volt, mint a ma itt a városban ismeretes
1: hát
0: sós perec.
1: Hát ez a sós perec, amit mi eszünk, moziba ropogtatunk, ez nem egy népi forma. Ezek a perecek általában kerekek voltak, volt egész picike kerek perec, Debrecenből ismerünk ilyet, Észak-Kelet-Magyarországról, és voltak olyan nagyok, mint egy labda. Nagyon sok volt az, amelyik nem volt édes. Az, hogy ennyi édességet eszünk, ez is egy új dolog. Régen az ízlés inkább a sósat kívánta meg, ez a rengeteg édesség, amit fogyasztunk, ez szintén egy új dolog.
2: A jellegzetes őrségi ételek egyike a hökkönsült perec. Hogy csinálják a hökkönsült perecet?
3: Tájjal gyúrjuk, tojást teszünk bele a cukrot, aztán dagasztjuk, akkor mikor megkel az edénybe, akkor kiszakajtjuk cipó alakba, abból vágunk így darabokra, azt kinyújtjuk így a kávánk alatt hosszúra, aztán így összefonjuk, meghajtjuk körbe, úgy összeragasztjuk, hogy annak a fonyásnak nem lehet látni a végét, hogy hol lett összeragasztva. Aztán akkor megint ugyancsak kalásztjuk, de idő alatt már a kamencébe égett a tűz. A tészt, amire meg kell, addigra legyen készen a kamenca, és azt meg kurugjával megkavárgáttuk a tüzet, akkor elzártuk a két zárt, úgyhogy izzadjon a hőkő, a tégla, a fenekén a kamencének. Mikor ma úgy néztük, hogy készen van a kamenca, és meg a tészta, és akkor ilyen paráccsütő lapát, vagy kenyérsütő lapátot megliszteltük, arra tettük rá a parácet, aztán betettük a fenekére, szépen becsúsztattuk, persze lassan kellett már, ha gyorsan csináltuk, akkor 8-as lett belőle, összerántottuk. Mire a hat, az utóját beraktuk, ma az elejét szedhettük ki, olyan gyorsan megsült az a vékony parác. Mikor kiszedtük a fenekét, tiszta ruhával letörültük a hamut, ha éppen volt rajta, de lisztől úgy se lett rajta hamu, csak a lisztet törültük le, vagy cukros vízzel kántjuk meg, vagy zsíros dulkanővel. Azt úgy fogyasztottuk.
2: Miért tetszik mindezt múlt időben mondani?
3: Mert már nincs kemence.
2: Lebontották?
3: Lebontottuk. Szóval lett belőle.
2: Nem sajnálják?
3: Hát, mikor parácet ennénk, akkor sajnáljuk. A szóba is a nagy családhoz igen kellett.
2: Van-e még a faluban valaki, aki süt perecet?
3: Hát, az nincsen.
2: Még azt mondjuk meg, hogy miért hívják ezt hőkönsült perecnek?
3: Mivel azon a téglán sül, aztán azért jobb, mintha a sütőbe sül a tepsibe. Már annak nincsen olyan jó íze, mint ami a téglán sül.
2: A hőkön.
3: Igen, hőkön.
2: Melegkövön.
3: Igen, melegkövön.
4: Van a Dunántúlon még egy nevezetes perec, a Rába közi.
5: Csornán még hárman foglalkoznak a nevezetes rábaközi perec készítésével. Rédes Imrénétől, egyikőjüktől kérdezem, hogy hát honnan ered ez a hagyomány?
6: Én egy öreg nénitől tanultam. Gondoltam, hogy ha sikerül, akkor én is csinálom ezt tovább. Vettem 9 kiló sima lisztet, ahhoz 90 tojás, akkor 7 deci rum, akkor 2 marék porcukor, 4 csomag édeska, akkor 3 szalangáli, és hamuzsírnak szokjuk ezt át mondani, amit a gyógyszertálból megveszünk. A tojásnak a fehérit fölvárem habnak, a sárgájából minden fűszert belerakok, akkor összeállítom, mikor összeállítom, utána teszem bele a szalangálit, liszttel elmorzsolom, és akkor összegyúrom, akkor már mikor teljesen kész, jól tapintható a tészta, fogom a darálót, és avval ledarálom 3-szor a tésztát egymás után. Akkor ilyen 8 dekás kis adagokba kiformálom, kisodrom, bevagdosom, akkor így összegömbölyítem, meleg vízbe rakom, nem is szabad neki forni, aztán akkor szépen kifőzöm. Mikor kifőzöm, kihűl, hideg vízbe rakom, és azután rárakom sodródeszkára, leszárítom bele ilyen narancsos ládába, tiszta abroszba, egy kicsit megvizázom a abroszt, összerakom egymás fölé, elviszem a pékhöz, aztán ottan megsül. Azt mondják, van egy titka, hogy jó ilyen olajfűtéses kemence kell neki, meg hát nálunk is, aki van pék, Balter Gyulának hívjuk, úgyhogy azt tudja csak megsütni. Ezek a mostani fiatal pékek ehhez nem értenek.
5: És mi lehet ez a titok?
6: Nem is fordjon, aztán meg, szóval hát meleg se legyen annyira. A kifőzés a titka nekéje.

0: aki csornán jár, ebből a pompás perecből vehet is, ehet is. Sáros patakon meg mézes kalácsot.
1: Ha sáros patakról a hídon kis patakra átgurul az ember, akkor közvetlen a híd után jobbra kell kanyarodni, és 100 méterre körülbelül a híd főtől megtalálja Veres Sándorné mézes kalácsos házát, ami egyébként egy nagy méretű és nagyon bárány természetű kuvaszról is megismerhető. Ha bejönnek ide a mézes kalácsoshoz, akkor meg is nézhetik ide a
2: fogatját. Hogyne, hát meg lehet találni tényleg hangulatában, berendezésében múlt századi formákat, és én azt lehet mondani, a legnagyobb szeretettel fogadom a kedves vendégeket még munka közben is. Nem tudok ellent mondani, és bemutatom a formákat, beszélek róla, és nagyon örülök neki, hogy érdeklődés van a készítményem iránt is.
1: Ezek a formák itt egészen klasszikus formák. Hát egy huszár, még egy huszár, kard, kulacs, pólyásbaba, egy Kossuth címer, betyárpuska. Hány évesek ezek?
2: Múlt században faragott formák. Szüleimnek volt egy nagyon jó barátja, Tata István, formakészítő. Egy mézes kalácsos dinasztiának volt egyik tagja. Ő faragta a formákat, és mondhatom azt, hogy valóban mézes kalácsosnak kellett ahhoz lenni egy kicsit, hogy tökéletes formát tudjon faragni, amellyel dolgozni lehet.
1: Ezek mint faragványok és mestermunkák?
2: Ezek kimondottan munkaeszköznek készült. Igen, és hát dolgozom is belőle, és valóban mestermunkák ma már muzeális értékben vannak itt. A falon látható múltszázadi faformáknak a készítményéről is kell, hogy beszéljek. Ezeket egy kemény tésztából készítem, tehát nem puha marad a készítmény is, ha kisül, hanem egy egész kemény, amelynek azt lehet mondani, hogy évekig van tartósága, és el lehet tenni a nagyon szép motivumot, és hát tényleg lehet gyönyörködni így lakásban is benne.
1: Van-e még mézes kalácsos patakon?
2: Sáros patakon nincsen. Új helyben volt 3 mézes kalácsos, hát több 10 évvel ezelőtt, de kihaltak, úgyhogy hát bizony egy olyan 30 éve, hogy nincs mézes kalácsos ezen a környéken. Azt lehet mondanom, hogy talán Borsodban sem. Nem vagyunk sokan, de Debrecenben tudom, hisz Debrecen az ott valóban olyan mézes kalácsos van, amely tényleg készítenek jó készítményt. Azon kívül tudom, hogy van egy Mohácson, Dunántúlon is tudom, hogy van egy Siófokon, nem ismerem személyesen. Nagyon boldogan tudom mondani, a lányom már 10 éve érettségi után ment el szakmunkás iskolába. Merem remélni, hogy olyan szeretettel fogja a mesterséget folytatni, mint én, hisz én is így voltam, hogy a szüleim mellett tanultam meg ezt a nagy, nagyon nagy szakmai szeretetet.

0: Pereces, mézes kalácsos már csak itt-ott akad egy-egy az országban. Cukrász természetesen sok, éppen így cukrászda is. De azért olyan, mint Gyulán, hát olyan nem sok van.
1: Miért 100 éves a neve ennek a cukrászdának?
2: Amikor 100 éves volt, akkor kapta ezt a nevet, de azóta már jóval több, mint 100 éves. Alapító Reinhardt József volt, egy német cukrász. Utódja volt Balaskó Béla, és én vagyok már az 5. a trónon. 53 éve, hogy itt vagyok.
1: Hát akkor ismeri igencsak itt a város fiatalságát. Milyen kapcsolatban van a gyerekekkel?
2: Hát ide sok fiatal jár, szeretik így a csendet, nyugalmat és hát a romantikát, ami itten ugye megtalálható.
1: Hát Gyulán is, és ebben az üzletben is. Arra kérem, egy kicsit mutassa be az üzletet.
2: Úgy a ház, mint a cukrászda, kettős műemlék. A boltíves mennyezeten olasz freskóművészek remek műve látható 1700-as végéről, 1700-as közepéről körülbelül. A berendezés, amint tetszik látni, kanadai görcsös jávor, a sima részek cseresznyefe. 80 darab cukorka bombon tároló pohárral.
1: Mi az a cukrászati különlegesség, amit itt kapni lehet?
2: Hát azok van több is, mint például a grillás csemege, az külön egy nagyon keresett cikk. Azon kívül van, kérem, az én specialitásom, a gyulai kolbász, ami tulajdonképpen egy grillás henger, tessék elképzelni, töltve van citrom-narancskrémmel. A két vége, kérem, be van szórva kókusz reszelékkel.
1: Megmutatná nekünk.
2: Igen, tessék, kérem, befáradni. Itt van tulajdonképpen a boszorkánykonyha, amit tetszik látni. Itt aztán ugye régi dolgozó asztal, ami kézi kovácsolt fogantyúka van ellátva, közel 200 éves, ma is ezen dolgozunk. Azon kívül itt vannak, kérem szépen, a lattok, súlyok.
1: Mik ezek?
2: Latt. Tulajdonképpen ezek régi mérőeszközök, ami tulajdonképpen a receptek is ezek alapján van lefektetve. Úgyhogy én a régi receptek alapján a lattot veszem elé, az új receptek alapján pedig kérem szépen a kilót és a dekát veszem elé. Tehát itt kettős súly mértékkel dolgozunk. Ez például egy font, ez cirka 55 deka. A fontnál kisebb egységek képezik a lattokat. Úgyhogy itten kérem szépen mindent meg kell fontolni, és mindent latba kell vetni.

0: Kenyér Perec Kemence című műsorunkat hallották. Közreműködött Balázsi Gyula. Munkatársak: Dobozi Borbála, Jónás Tibor, Gyenes Károly, Kovács Mari, Rockenbauer Pál, Tarnai Márta.
1: A hangjáték 1983-ban készült, és legutóbb 1987. augusztus 6-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. A Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Dallos Sándor Kenyér című novelláját Juhász Jácint mondja el.
2: Akkoriban, mikor ez történt, harmadik éve volt a háborúnak, már nem volt kenyér sem a háznál. Krumpli, bab meg ilyesmi még csak került nagy keservesen innét-onnét, de kenyeret nem láttunk, két hete is megvolt akkor már, s így minden evés kenyér nélkül esett azokban a hetekben. Én 6. gimnáziumba jártam akkor, magánúton persze, mert másként nem telt rá, az öcsém 3. elemibe. S azon a délutánon úgy ráéheztünk a kenyér félére, hogy az öcsém 2 zseb búzát lopott. A kis darálón, amelyen azelőtt a kacseleséget daráltuk, megőröltük valahogy liszté, aztán valami laska félét csináltunk belőle, s a katlanban tüzet rakván, nyílt lángon, lábasban megsütöttük. Na, füstös volt kegyetlenül, de azért mégis jó. Ugyannyira, hogy az öcsém be is kínálkozott vele édesanyám elé. Édesné, mutatta, tessék, jó, s nyújtogatta a bizonytalan színű ropogós tésztadarabot. Édesanyám egy feslet férfinget foltozott, s édesapám hallgatagon cigarettázott az asztalnál. Mi az, fiam? Kérdezte csodálkozva édes, s nyúlt a tészta után. Az öcsém gömbölyűre dudorodott, s úgy vágta ki vidáman: kenyér! Erre nagy csönd lett. Anyám kezében megállt a tű, s az öcsémre bámult. Nagy világló szemeivel csak nézte, egyre nézte a gyereket, ahogy kínálja a fekete étket, s oly mélységes és nagy lett az a két szem, mint az egész világ, s oly szomorú, mint a keresztúri Mária két szeme. Hol vetted? Kérdezte. A Sanyival sütöttük, nevetett az öcsém. Loptam 2 zseb búzát a magtárban, megdaráltuk a récedarálón, s abból sütöttük a katlanban. Jó, csak kóstolja, édes, mint a kenyér. Stukmálta a laskát, felkapaszkodott a székre, s erőltette győzködve, minden áron be akarta préselni anyánk szájába. De az a száj feszes volt akkor már, és égtelen fájdalmas. Nem lehetett kinyitni erővel sem. A két szélén kegyetlen két árok. Megcirógatta csak anyánk az öcsémet, hogy szinte suhant a keze végtelen jóságában, mint a lágytestű édes angyaloké, akik, mondják, őrködnek felettünk, és szívünk óhaját viszik Isten elé, s eltolta a laskát. Edd csak meg magad, kisfiam, mondta, jó ez neked, édesanyja nem éhes. És vart tovább. Nagyon föléje hajolt az ócska ingnek, végtelen buzgalommal öltögetett, hogy szinte harsogott a sokfoltú vászon, s csomót vetve pendült a cérna, vékonyan, mint a húr, de akárhogy takargat, akárhogy igyekezett is, azért csak kipottyant szeméből a könyv. Először csak egy, le éppen a foltra, aztán több, sok. Végig gurultak az arcán az orrig, onnét aztán hultak szép lassan le, mind arra nyomorult foltra, hogy egészen átnedvesedett. Figyeltem, apám meg sem mozdult, csak nagyokat szitt az ócska magyar cigarettán, dobolt ujjaival az asztalon, s a lámpát nézte merően. Még a lábát is remegtette, mint szokása volt néha, ha ült, a füstöt is hangosan fújta bajúsza szálai között, mintha semmit se hallana, de láttam, tud mindent. Elérte minden szó, mert a szeme borzasztó lett. Homlokán kigyulladt a bőr, arcán futkároztak az inak, s a szája széle megremegett. Egyszer aztán odanézett síró anyánkra, s hirtelen borzasztót vágott az asztalra, hogy azt hittem, mindjárt darabokra szakad. Ne sírj! Ordított fel rettenetesen. Azt a keserves hétszentségit csak ne sírj, mert megbolondítasz vele! S kivágta kezéből a cigarettát, hogy ez millió sziporkát vetve mállott szét az asztalon. Anyánk megrettenve ejtette ki az inget kezéből. Sándor, az Isten áldjon meg, kérte, mi bajod van? Ne sírj, kiabált apám fékét veszve, s dühétől még jobban megdühödve. Ne sírj, mert nem bírom. Ha az ember Isten lenne, itt akkor is meg kellene bolondulnia. Hát mit csináljak? Honnét vegyek? Nincs kenyér. Hát a húsom adjam oda. Itt van, nesztek, vágjatok bele, egyétek meg. Kenyér az Isten itt, kenyér a gyomrotoknak. Vagy ez se? Hát mit csináljak? Lopni menjek? Sándor, mi van veled? Sírt anyánk. Meghallják a szomszédok. Mit mondanak? Bánom is én, kiabált annál jobban. Akárki hallja, mi közöm hozzá? S verte az asztalt. Lopni menjek? Megverjem a főapátot, hogy nem állt kenyeret? Vagy megfojtsam a Tisza Pistát, amiért háborút csinált? Öljek, mi? Mit tegyek? Egy napot dolgozom, gürcölök abban a tetves irodában. Rongyokban járok, sehova nem megyek, a cipőmből a zsinort kihúzom, csak hogy nektek legyen, és nincs kenyér, és itt álltok bőgve, hogy nincs. Hát keressetek, majd lesz. Nem mindent az én nyomorult erőmtől várjatok. Az könnyű, az semmi, egész nap itthon heverni, várni a készet, hogy az a vén bolondbány megkeresi. Más család ahány, annyi felé dolgozik. Anyám megvonaglott. Van szíved, sírt fel hangosan. Kiereszteni a szádon, hogy a készre várok? Van, hiszen egész nap dolgozom, mint az igavonó barom. Egy rendes ruhám nincs, már templomba se járhatok. A konyhában magam mosom a követ, darabonként adogatom el a szalvétáimat. Lopott rozsot hordok literenként a kofaasszonyhoz, hogy valamit haraphassatok. A kocsisnénak ágyhúzatot varrok kiló lisztekért. Hát, mit csináljak? Hiszen ha én nem lennék, a rongy sem állna meg rajtatok. Apám erre még jobban megbőszült, s nagy sötét folt gyulladt ki a homlokán. Itt az úrfi, mutatott rám. Az úrfi keressen! Menjen el kubikolni a téglagyárhoz! Vagy kötözzön napszámba szőlőt! Keres munkást az uradalom! Vagy zsákoljon a malomban, ő is kibírja, elég erős! Vagy csináljon akármi Isten fenéjét, mert nem tűröm! Jegyezzétek meg, nem tűröm, hogy itt lopja a napot! Az úrfi tanul, védelmezett anyám. Hát, ne tanuljon! Menjen dolgozni, az én bőrömre ne urakodjék! Urakodni, kacagott keserűen az anyám, hisz nem mer szegényke kimenni az utcára a barátai közé. Olyan a cipője, gúnyája. Ne védd, kiabált apám egészen megbőszülve. Úgy is te rontottad el. Sohasem engedted bántani. Most úgy járkál itt, mint egy herceg. Csak zsebrevágja a kezét és lenézi az embert, a taknyos. Nekem dolgozz, kiabált rám, mert egy percig sem tűrlek meg. Mi vagy te? Sikított felugorva anyám. Ki vagy te, hogy itt törvényt ülsz felettünk? Családapának akkor van szava, akkor van joga ítélkezni, ha el tudja tartani tisztességesen a családját. Tudod te, nyomorgunk melletted, a kocsiség csirkét zabálnak, s nekünk nincs kenyerünk. Ilyen ember mer kiabálni, verni az asztalt, parancsolgatni, te! Állt eléje, te! Hát menjetek el, ahányan vagytok annyi felé, ha itt nyomorogtok. Menjetek ki a házamból! Csináljátok magatok! Pakoljatok! Én nem tartok itt senkit! Nem hívok vissza senkit! Mit gyötörtek, mit nyúztok? Menjetek! Utállok benneteket! A szeme rémségesen villogott, az arca rángatózott, olyan volt, mint a tébolyút. Levágta az asztali lámpát a földre, magára kapkodta a kabátját, becsapta az ajtót. Gyilkosok! Harsogta örjöngve. Gyilkosok! Ilyen csúnya veszekedés támadt, pedig szerették ám egymást. Csak hát a szegény emberek azzal könnyítenek magukon, hogy egymást marják. Anyánk ilyet szemekkel merett ránk, aztán leroskadt a székre, s vékony, nyívó sírással sírt. Aztán megtörölte a szemét. Összecsomagolunk, gyerekek, mondta dacosan. Összeszedjük a motyónkat, s elmegyünk. Emellett az ember mellett egy napig sem maradunk tovább. Az utolsó szolgálónak jobb dolga van. Cselédnek megyek el, fiaim, úgy tartalak el benneteket, de ezt a rémséget már nem lehet viselni tovább. Ne félj, tanulhatsz, Sanyikám, mondta nekem, ne félj, babusgatta búgó szeretettel az öcsémet. Lesz kenyér, kisfiam, ehetsz, nem kell laskát sütnötök. Felállt, szedegette ki a szekrényből kevés holminkat, rakosgatta össze. Isten áldott szolgáló leánya jutott eszembe. S telefutott a szemem könnyel. Aztán kérdeztem. Mit rakosgat édesanyám? Mit? Lobbant föl. Mit? Hát azt hiszed, tréfálok? Nem érdemes, mondtam. Igazán nem érdemes. Nem az apám a rossz, az élet. Nem szabad gyűlölködni egymással. Neki mond. Neki mond. Nem tűrtem én szó nélkül. Nem viseltem én mindent békességgel. Ott leroskadt aztán a szekrény elé, s úgy zokogott, hogy egész teste reszketett bele. Akkor aztán odaültem melléje, és beszéltem neki, hogy Istenem, mindenütt így van ez. A nyomorúság mindenütt kiforgatja az embereket igazi mi voltukból, és az igazak mindenütt szenvednek. Uram Isten, olyan világot élünk, mikor a sok jajtól az Isten se hall, a sok vértől az Isten se lát már, és nem szabad haragudni, ha magára hagyott ember kénnyában nekifordul annak is, akit szeret. Lám, mindennek az a laska volt az oka. Ha az nincs, fel se tűnik már, hogy nincs kenyér, úgy megszoktuk. Olyan egyszerű volt lemondani, még senki sem beszélt róla. Nincs, hát nincs. Más is elmaradt már, és nem öltük meg egymást. Én rám vonatkozólag meg tisztára igaza van apámnak. Most nem olyan időket élünk, hogy lehessen jövőt építeni. A holnap utánok messze vannak, mert azt sem tudjuk, mi lesz holnap. Hát majd szépen dolgozni fogok. Majd keresek valami munkát, amiért adnak egy kis pénzt, mert keresni kell most minden embernek külön-külön. Most minden kötelék szakadozik, amely eddig összefűzte az embereket, hát mindenkinek tudni kell szembenézni a saját külön életével. Így. És hogy csomagolni nem szabad. Meg hová is mennénk? Nem úgy értette ezt apám. Nem ilyen komolyan. Csak szörnyű keserűségében és szörnyű szégyenében csapódtak ki belőle a szavak, és ő azért minden ízemmel tudom szeret bennünket. Lám, milyen szótlan önfeláldozással vitte sorsunkat eddig, most felhorkant. Ember az ember, és meg kell bocsátani. Így beszélgettünk ott órák hosszáig. Magam se tudom, honnét szedtem a szavakat, de ahogy kimondtam őket, éreztem, hogy az élet szomorú igazságait mondom ki ösztönösen. Jött a szó a számról, mert sok volt a fájdalom bennem. Összekuporodtunk ott a megbontott szekrény előtt mind a hárman, szomorú világ felborzolt, fázó emberverebei, s olyan jó volt ez a hármas közösség, megtapogatni egymás fájdalmát, megsimogatni egymás riadozó szívét, mintha Isten ült volna közénk, s egyenként áldott ölére vett volna bennünket. Lassan elcsitultunk. Anyánk szipogott még, megindult még nála sírás, mint az elvonuló eső. Elküldött, csuklott fel néha, mindünket elküldött. De szépen visszarakosgattam már az előszedett holmikat, szépen eligazgatta őket, a szőnyeget kihúzta, a széket helyretette, összeszedte a lámpacserepeit, már asszony, anya, s mindeneken túl és felett feleség volt, aki lelket ad a háznak. Azért szomorúak voltunk nagyon, csöndesen gubbasztottunk, mintha egy nagy, friss sír lenne a másik szobában. Lassan leszállt az este, minden élet csöndes feketeséggé lett, s kívülről a világ nagy nyomorúsága, mint egy sötét tenger verte a falakat. Már csöndes gondolataink voltak, és mindennapiak. Mit adok nektek vacsorára, sóhajtott szomorúan anyám? Mert délben megettük egy cseppig a főzeléket, az öcsém a lábast is kikotorta, valószínű volt hát, hogy vacsorára, legfeljebb, ha sült krumpli leszen, ami jó eledel ugyan, ha megkívánja az ember, de nehéz falat, ha nincs más. Gyertyát gyűjtöttünk, mert a lámpa áldozatául esett a délutánnak, s meggondolkoztunk a vacsora felett. Lehetett talán 7 óra is, mikor felkopogtak kint apám léptei. Egy kicsit minden megrázkódtunk rá, hogy mi lesz hát most, s várakozva vártunk. Hallottuk, hogy betette a konyhaajtót, megtörölte a lábát, kereste a kilincset, s aztán belépett. Már nem égett az arca, nem volt feszes a homloka, nem lobogtak a szemei. Csöndes volt, szomorú és komoly. Őszhaja olyan szép volt, homlokán barázdát nyomott a kalap, az arca fény lett, mint a sietett volna, s a kabátja elől dudorodva kiállt. Nem is nézett ránk, nem is köszönt, botját odaállította a sarokba, kalapját az éjjeli szekrényre tette, felső kabátját az ágyra. Aztán egy hevenyészett, újságpapírosokba csavart csomagot húzott elő a kabátja alól, s letette csöndesen az asztalra. Ezt nektek hoztam, mondta szégyelősen elkapva a szót, s elült szótlan szomorúsággal egy székre. Láttam, 1000 bánat van benne, s szeretne megkérni mindannyiunkat, hogy ne haragudjunk. Oda könyökölt az asztalra, rágyújtott egy cigarettára, s nézte szótlanul a gyertyát. A keze remegett csak, ahogy tartotta, s az alsó szája széle csúszott fel furcsa, fájdalmasra, minduntalan, de ilyenkor szájába vette a cigarettát, s nagyot szít rajta. Mi csöndben ültünk, a csomagot néztük, s apánkat. Anyánk is őt nézte. S ahogy azt a meggyötört arcot, azokat a fáradt szemeket, azt a minduntalan, megránduló, keserves férfi száját látta, mely az előbb káromkodott még, de most oly végtelen árva és szomorú volt, olyan lehetett szegénynek, mint a kés a szívébe. Olyan fájdalmasak azok a mélységes, mély barázdák apánk arcán. Anyánk lehajtotta a fejét, s akkor ott láttam, alázatosan megbocsátva, bocsánatot is kérve, fájdalmas asszonyi szeretettel megint megérintette az apámat, mint annyiszor azelőtt. Megint belenézett, s megint alátartotta csurgó vére alá szívének áldott kezeit, hogy felfogja. Csak még szavakat nem talált hirtelen az előbbi vihar után, hogy oda kínálja a lelkét. Csak még próbálgatnia kellett előbb, hogy mi is legyen hát, amivel megkezdje. Felállt. Mi ez, Sándor? Kérdezte csöndesen, s a csomagra mutatott. Apám felkapta a fejét, s szemébe felcsillant a megcirógatott, a visszafogadott gyermek elcsurranó öröme. De azért próbálta tenni, mintha ő belül még mindig kemény és megbántott volna, s mintha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne, mondta. Az mi lenne? Nyúl. Micsoda? Csodálkozott kételkedve anyám, mert azt hitte, csak tréfálnak vele. Nyúl? Nyúlám, mondta apám bizonykodva. Mégpedig vad. Csak nem, ámult el édes, tréfára készen, hogy ezzel is megmutassa elenyhült szívét, s már kicsillantak a fogai. Vad nyúl! S gyerekes komolysággal sietett oda, hogy majd kibontja. Vigyázz, harap! Kiáltott rá apám, s ettől a bolond kis szótól egyszerre olyan jó kedv támadt, hogy minden nevettünk. Ő is, mi is, mindannyian. A délutáni felleg egyszerre eloszlott, s egyszerre átlanyhult a szeretettől minden. Hát, Uramisten, lesz most már vacsora. Ha nyúl van a csomagban, akkor nem kell sült krumpli tennünk. Hó, egyszerre olyan nagy jóság költözött a szívünkbe, olyan nagy biztonság, mintha egy telt magtár közepén ülnénk, s az mind a miénk volna, az a sok eleség, ami ott található. Az öcsém felugrott, s kiabált. Heja, hupp, heja, hupp! Anyánk hókusz-pókuszozva ment a csomag felé. Mutasd magad, nyulacska! És hát valóban nyúl volt benne. Szép, nagy példány, még egészen meg sem dermedt, a lábai még lefektek, s a száján friss vér piroslott. Anyánk ujjai közé vette a nyúl szőrét, stúrta a kezével. Fölemelte, meg letette. Rángatta a füleit, piszkálta a száját, nézte. Nyúl, mondta ő is csiklandozottan, valóságos nyúl. S egyszerre átragadt rá öcskös tomboló kedve, s kitört belőle hirtelen a fékevesztett kacagás. No nézd csak, Feri, Ferkó, kapta oda öcsémet maga elé. Nyúl, látod? Hát látod, nyuszika! S paskolta kacagva az állat hátát. Apám csöndesen mosolyogva ült, s a nagy örömben harmatos lett a szeme. Erős, inas, drága keze ott nyugodott az asztalon, görbe ujjával piszkálta a terítőt, s olyan végtelen boldogság volt az arcán, olyan nagy jóság, mint egy kiterített szív. Hogy? Hogyan? Hol vetted ezt a nyulat, repesett anyánk? Ezt a gyönyörű nyulat? Hisz ez legalább 4 kiló... Öt is van, nevetett apám. Bizonyisten, megvan 5 kiló is. És aztán elmondta, hogy kint a határban egy kukoricás szélében a bottyával dobta agyon, mert dühében arra kószált, de úgy mondta el ezt, körülményesen aprózva, mint egy izgalmas vadászatot, vidáman és adomázva, hogy minden szavára nevetni kellett. Na gyerekek, örült anyánk, ma nagy vacsora leszen. Az apraját ma megcsinálom pörköltnek, jó hagymával, s a nagyjából, meg holnap savanyú nyulat eszünk zafttal. Az jó lesz, örült apánk. Jó ízes zaft és porhanyós nyúlgerinc. És ma terítünk is kacagott édes. Fehér abrosszal felterítjük az asztalt, mindenki külön tányért kap, kihozzuk a szép evőeszközöket, s úgy vacsorázunk, mint régen. Gyerekek, ma nagy vacsora lesz. És sietve vitte a nyulat a konyha felé. De az öcskös nevetni kezdett hirtelen csúfondárosan. Az ám kiabált kapkodva a kezével, mintha egy nagyon jó tréfát mondana, de hogyan esszük meg a nyulat, hiszen nincs egy falat kenyér se a háznál. Anyám megállt egy pillanatra, s nagy fekete szemeivel csodálatos melegséggel nézett apánkra. Olyan volt a nézése, mintha két karjával körülfogta volna védelmezően ezt a megpróbált szegény embert, s a kezével szelíden cirogatná az arcát. Aztán lányosan, könnyelműen penderült, úgy tett, mintha táncolna, a nyulat a hóna alá fogta, mint az iskolás gyerekek a könyvet, s barackot nyomott öcsém fejére. Elnye, big fisz, te csacsi, te kacagott vidáman, te nagy csacsi, hát megesszük kenyér nélkül, baj is az, jó ez kenyér nélkül is, ugye, Sándor? Apám pillája megremegett, keze megállt az asztalon, s hosszan, mintha a lelkébe tennel mindannyiunkat nézett bennünket. Hát akkor, mondta, erőltetve a mosolygást, nagyon csendesen valahonnét igen-igen méről, akkor hát alig, ha nem úgy lesz, hogy kenyér nélkül kell megennünk, hogyha nincsen. És félrefordult, lenézett a földre, mintha keresne valamit. Né, kiáltott aztán fel hirtelen, remegő, furcsa hangon, mintha menekülne valamitől, mintha rejtegetne valamit, mintha akadozna a beszédben. Néni, egér szaladt. Anyám odaugrott hóna alatt a nyúllal. Hol? Kérdezte ilyetten. Hol van? Ott, mutogatott türelmetlen sietséggel az ágy alá, fejét még mindig elfordítva és leszegve apám, s hogy anyám és öcsém nagy harci kedvel kurkázták az ágy alját, és nem figyeltek rá, felnyúlt a kezével, és kitörölte szeméből azt a két keserves könycseppet, amely nem tehetett róla. Hirtelen odatolakodott.
1: Dollos Sándor Kenyér című novelláját Juhász Jácint mondta el, szerkesztette Szabó József, rendezte Hámor János. A hangfelvétel 1978-ban készült, és legutóbb 1983. augusztus 20-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig. Mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Debreceni Virágkarnevál 57. alkalommal. Az ország egyik legnagyobb múltú és legkedveltebb fesztiválja ismét virágba borítja Debrecent. Hazai és külföldi tánccsoportok, zene, felvonulás, varázslatos virágköltemények. Tekintse meg élőben ezt a magával ragadó kulturális felvonulást. Debreceni Virágkarnevál 2026. Augusztus 20-án 7:40-kor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú reklám.
2: Ünnepeljük együtt a nemzetünnepét augusztus 20-án. A Műegyetem Rockpart elektronikus zenei helyszínné alakul, sötétedés után pedig a Kossuth tér is diszkóvá változik. A Margit szigeten híres hazai és nemzetközi együttesek ingyenes koncertet adnak. Este nagyszabású audiovizuális show lesz a rockparton. Augusztus 20-a a nemzetünnepe. 1000 éve együtt Európában. További programok az augusztus20.hu-n. Készült a Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség Non-Profit ZRT megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: A pontos idő 10 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Demet Tímea nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Önök a Kossuth Rádió legfrissebb híreit hallják. Két varsói és több lengyel, dél-lengyelországi kórház is felkészült az M3-as autópályán történt buszbaleset sérültjeinek fogadására. A lengyel légimentő szolgálat készenlétben áll, hogy amennyiben lehetőség nyílik rá, hazaszállítsa a súlyos sérülteket. Ezt a Kárpátaljai Vajdaság vezetője közölte, ahol tegnap válságstábot állítottak fel, miután a Vajdaságba hazatartó busz tragikus balesetet szenvedett az M3-as autópályán Mezőkeresztesnél. 12-en meghaltak, 10-en súlyosan, 37-en könnyebben sérültek meg. Az RTL híradója úgy tudja, két ember állapota továbbra is válságos. Donald Tusk kormányfő tegnap közölte, hogy orvosokat, ápolókat küldenek Magyarországra, hogy segítsenek a sérültek ellátásában, akiknek mentőautós, buszos vagy légi hazaszállításáról az orvosok véleménye alapján döntenek majd. Ma megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a holnap és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenék küszöböt is. Ukrán rakétatámadásban 6 civil meghalt, 4 pedig megsebesült egy nyugat-oroszországi településen. A lövedékek a belgorodi területen fekvő Koloszkovó településen csapódtak be, egy épület leégett. A sérültek között van egy 14 éves gyermek is. A Brjanszki régióban dróntámadásban vesztette életét egy helyi lakos. Közben az orosz légierő drónokkal és irányított légibombákkal lakóházakra és civil létesítményekre mért csapást az észak-ukrajnai Szumi megyében. 2 meghaltak, 3 megsebesültek. A támadásokban családi házak, gazdasági épületek, raktárhelyiségek és gabonatárolók rongálódtak meg. Idehaza őrizetbe vették azt a férfit, aki pénteken a Lehel téri aluljáróban folytogatta volt párját. Az áldozatnak 2 járókelő nő segített, próbáltak beavatkozni, majd rendőrt hívtak. Később a férfit a kihallgatása után elengedték. Az esetről beszámoló posztot sokan megosztották az interneten. A 444.hu kérdésére a BRFK

0: Néhány esetben nem nyomon követhető termékek miatt a hatóság eljárást indított. Ami az időjárást illeti, változékonyra fordul az idő, napközben a felhőség mellett több órás napsütés valószínű, majd késő délutántól mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet, és eső, zápor, zivatar kialakulhat. A szél ezek környezetében viharossá fokozódhat. Általában 32 és 37 fok közötti hőmérséklet várható, de északon csak 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Este 18 és 27 fok közötti értékekre számíthatunk majd. Hírekkel legközelebb délben jelentkezünk.
1: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Kis Dorit, rádiójáték Charles Dickens regényéből. Bizám Lenke fordításának alapján írta Gellin Klára. Első rész.

ismertetjük a szereposztást. Kis Dorit, Zeitler Orsolya, Pálos Zsuzsa. William Dorit, édesapja, Csákányi László. Fanni a nővére, Szegedi Erika. Tip, a bátyja, Harsányi Gábor. Fredrik Dorit, a nagybátyja, Petes Sándor. Arthur Clennam, Velencei István. Clennamné, Súlyok Mária. John Chivery, a másodfoglár fia, Verebé Iván. Jerémiás Flint Vincs, titkár és lakály, Erdődi Kálmán. Mördülné, Máti Erzsi. Bob főfoglár, Bazilides Zoltán. Titus Barnacle, Ken András. Penks pénzbeszedő, Garas Dezső. Lakály, Móni Otto. Az író, Mensáros László. Történik a múlt század első felében, Londonban.

0: London Sodwar kerületében, a Szent György templomától alig pár háznyira, a délnek tartó út baloldalán állt az 1820-as években a Marshalsea fogház. Ott állt már sok évvel annak előtte, és még néhány évvel azután is. Ma már azonban sehol sem áll, és a világ nem lett szegényebb mégsem. Tégla alakú épületcsoport volt ez a fogház. Háttal egymáshoz támasztott piszkos baraktjai között nem volt szabad térség, csak keskeny kövezett udvar körülöttük. Az udvart magas kőfal kerítette, annak rendje és módja szerint kihegyezett vasszögekkel a tetején. Szűkecske börtön volt ez az adósok számára. Történetünk kezdetén egy adóst szállítottak be a Marshalsea-be, egy bizonyos Dorrit Vilmos nevezetű középkorú úriembert, igen szeretetre méltó, igen tehetetlen, fürtös hajú, félénk és puha úriembert, aki amellett minden percben várta szabadulását. Ez különben természetes volt. Olyan fogoly mögött még nem zárult be a Marshalsea kapuja, aki nem minden percben várta volna szabadulását.
1: No hát, uram! Itt volnánk.
2: Az lesz a cellám?
1: Cella. Miért mondja ezt? A szobája.

0: lakosztálya. Különleges szoba, nézze csak. Még a napvilág is besüt rajta.
1: A napvilág? Hány napos világ, hány hónapos, hány év előtti, hogy oly bágyott, oly halott?
0: Nyugalom, nyugalom. Hiszen Holkar még sétálhat is az udvaron.
1: Hiszen úgysem maradok sokáig. Néhány nap, egy-két hét. A feleségem majd a közelben bérel szobát.
0: Bizonyosan, hamarosan meglátogatja önt.
1: Nem tudom az ő érzelmes lelke, hogyan bírja ki, ha átlépi a börtön kapuját.
0: Milyen asszony? Ettől függ minden.
1: Nagyon félénk és nagyon tapasztalatlan.
0: Az baj. Nagy baj.
1: Olyan kevéssé szokott hozzá, hogy egyedül járjon az utcán. El sem tudom képzelni, hogy ér el idáig, ha gyalog találna jönni.
0: Notán csak fogad magának egy kocsit.
1: Talán. Legalábbis remélem. Attól félek, illetve remélem, hogy nem sérti meg a szabályzatot, ha magával hozza a gyermekeket.
0: A szabályzatot, a gyerekek, ó, maga Isten báránkája, hisz egész gyermekjátszótér van nálunk. Gyerekek, hisz csak úgy nyüzsögnek nálunk a gyerekek. Aztán maguknak hány van?
1: Kettő. Fanny és Tip. 3 és 2 évesek.
0: És a harmadik? Fogadni mernék, hogy éppen útban van.
1: Azt hiszem, megnyerni a fogadást főfogláról.
0: Szólítson csak Bobnak, ha úgy tetszik. Így barátságosabb.
1: Ez igazán nagyon kedves. Nem feledkezem meg önről, ha kiszabadulok.
0: Ami bizonyára rövidesen megtörténik. Hogy is mondta, néhány nap, vagy legfeljebb néhány hét múlva, ugye?
2: Ennek az adósnak az ügyletei akként zilálódtak össze, hogy belebonyolódott egy üzlettársi viszonyba, melyről ő maga csak annyit tudott, hogy pénzt fektetett bele. Törvényes engedményezés, meg egyesség, ilyen eljárás, meg olyan okirat, ilyenféle dolgokból támadt az egész zűrzavar. Mint hogy szélese világon legkevésbé maga az adós volt képes rá, hogy a gabajodásból akár egyetlen értelmes összefüggést is kihalásszon, semmi érdemlegeset nem lehetett tenni ügyében. A tétova újjak minden alkalommal, amikor valaki kérdéssel fordult hozzá ügyében, tétovábban tétováztak remegő ajkai körül, míg reménytelen esetként a legagyafurtabb ügyvédek is feladták őt is, meg ügyét is. Bob, a főfoglár, jó emberismerő volt, s ahogy a hetek, hónapok teltek, gyanúja beigazolódott.
3: Egyre reménykedik, hogy kiszabadul. Ó, te Isten báránya! Ha csak a hitelezőid nyakon nem ragadnak, és ki nem löknek innen, hogy már itt se legyen helyed, nem igen fogsz te valaha is kiszabadulni innen.
2: Doritur harmadik gyermeke a Marshallsea-ben született. Egy elzüllött, részeges orvos és egy még részegesebb banya segítette a világra. Hanem azért a kislány, mert az lett a harmadik Dorit gyermek, szívósnak, egészségesnek bizonyult.
0: Ha az igazságot nézzük, hát ennek a gyereknek csak én lehetnék a jogos keresztapja, hiszen még az orvost és a bábát is én szereztem.
1: Háj, hogy az én gyermekemnek a fogházban, az adósok börtönében kellett születnie.
0: De Dorit úr, hiszen ennek semmi jelentősége sincs. Nem ártana, ha kisé tágasabb lenne ez a szoba, megengedem, de különben itt nyugalom és béke van, itt nem zaklatja senki. Az ajtókon nincs kopogtató, tehát a hitelezők sem kopoghatnak. Nem küldhet senki fizetési meghagyásokat, nem lehet árverezni. Higgyel, uram, ez az igazi szabadság.
1: Igen. Itt túl vagyunk mindenen. Túl a legrosszabbon is. Végleg lecsúsztunk le a szakadék fenekére.
0: És mit találtott, uram? Békességet. Nos, uram, mi legyen a kislány neve?
1: Ami. Úgy beszéltük meg a feleségemmel. Tehát elvállalja a keresztapaságot? Nem volna kifogása ellene?
0: Nekem aztán nem, ha magának nem. Majd valamelyik vasárnap, amikor nem leszek szolgálatban, elballagok a kislánnyal a karomban a Szent György templom keresztelő medencéjéhez, és ott, amint az már szokás, mindent megfogadok, mindenre megesküszöm, és mindenről lemondok a gyermek nevében, amint ez már szokás. Ne féljen, uram, van egy keresztfiam is, tudom, mi a teendő.
2: A foglár most már hivatalosan és jogosan gyámulította a Dorit családot. Büszke volt Dorit úrra, aki, ahogy az idő múlott, egyszer csak a legrégibb lakója lett az adósok börtönének, és kezdték már egyre másra úgy emlegetni, a Marshallsea apja. Büszke volt rá, mert igazi úr volt, több nyelven beszélt, és még a Marshall, a börtön igazgatója is meghívta egyszer, hogy zongorázzon neki. Olyan szépen játszott. A kislányt pedig, a Marshallsea gyermekét, vagyis a kis Doritot, mert a börtönben született gyermeket mindenki így hívta, aglegény szíve minden melegével szerette. Dorit úr felesége hamarosan meghalt, és a külső világról a kislány legtöbbet a főfoglártól tudott meg.
4: Bob!
0: Tessék, kis Dorit!
4: Kedves Bob! Mondd, milyen az élet ott kint, a falakon túl?
0: A rétekre, a mezőkre gondolsz, kedves?
4: Merre vannak azok a mezők, a rétek?
0: Hát, csak amarra.
4: Kinyitja és kizárja be azokat a mezőket. Nagy-nagy lakat van azokon is?
0: Hát, nem igen van azokon lakat.
4: Mondd, Bob, nagyon jó a mező meg a réten?
0: Ó, csuda jó.
4: Volt már ott az én apám is?
0: Hát, hogyne, persze. Már ő is volt ott, minden bizonnyal.
4: És most biztosan nagyon szomorú, hogy nem mehet oda, és a többiek is mind, akik itt vannak, nagyon-nagyon szomorúak.
0: Ej, hát majd elmegyünk vasárnap, jó?
4: Jó.
0: És szedjünk egy nagy csokor virágot, margarétát, meg boglárkát, meg gyermekláncsüvet, meg amit még találunk, és elhozzuk nekik. Jó lesz?
4: Jó lesz, kedves Bob.
2: És ezen túl gyakran ment a mezőre sétálni ez a különös pár, Bob és a kis Dorit, aki, ahogy múltak az évek, egyre inkább átvette a család főszerepét.

0: Amikor a kislánynak súlyos gondjai voltak, ezekkel mindig Bobhoz fordult.
1: Mondd, Bob, mi lesz itt a börtönben Fanniból és Tibből?
2: De hiszen mindketten iskolába jártak, tudnak írni, olvasni, számolni. Fanni olyan szép és kecses, mint valami táncos nő, és Tip is nagyon élelmes.
1: Ugye? De hát hiába, ha Fanni nem tud igazán táncolni, és Tipnek sincs semmi, de semmi igazi foglalkozása.
2: Most a napokban hoztak be egy tánctanár. Talán, ha megkérjük, megtanítja táncolni Fannit. Biztosan itt lesz néhány hónapig, és majd Tipnek is keresünk valakit. Talán egy ügyvédhez mehetne segédnek. Mit gondolsz, gyermek?
1: Oh, Bob, ez pompás volna. Én szívesen meg is fizetem a fáradtságukat. Tudod, hogy megtanultam attól a kedves varrónőtől varni, és keresek is vele, ha nem is sokat, de szívesen megfizetném. Csak segítenének Fanninak és Tipnek.
2: Hát csak, gyermek, biztosan megteszik ingyen is. Már csak unalomból is.
0: Úgy is lett. Fanni megtanult táncolni, és bekerült egy külvárosi színházba, a tánckarba. Hanem Tipnek sehogy sem ment a dolog. 6 hónap múlva megcsömörlött az ügyvédi irodától, ahová Bob segítségével bejutott. De ez volt a leghosszabb állása. Gyors egymás utánban hagyott ott nagy kereskedést, konyhakertészetet, komlógyárat, megint egy ügyvédi irodát, sörfőzőt, déli gyümölcs, majd rövidáru kereskedést, börzeügynökséget, megint egy ügyvédi irodát, és kigyőzné még felsorolni hány és hány munkahelyet, amit mind előbb Bob, majd kis Dorit szerzett neki. De bármi befogott is Tip, hamar bele is csömörlött, hát abba hagyta. Bárhova ment is a boldogtalan, mintha minden üvé magával cipelte volna a börtönfalakat, s minden új munkahelyén közöttük lődörögne. Lomposan, lomhán, céltalanul, míg a ma mozdulatlan falak bűvös vonzereje vissza nem szippantotta újra a valóságban is a Marshalls-szíbe. Egyszer aztán egy szép napon azzal lepte meg húgát, hogy saját maga talált magának foglalkozást.
3: Ami, húgocskám, állásom van.
1: Igazán, Tip?
3: Persze, és most már egyenes bejövök. Miattam nem kell többé emésztened magad, kisöreg.
1: És miféle állás az, Tip?
3: No hát látásból talán ismered te is azt a Slingau nevű embert.
1: Csak nem azt, aki itt bent kupecnak hívnak.
3: De, ő az a fickó. Hétfőn szabadul innen, és nekem mindjárt meg is lesz a helyem nála.
1: Nem tudom, Tip, de nem hiszem, hogy ez nagyon becsületes ember volna. És tudod...
3: Miért? Mert itt van. Azt mondom én, hogy itt sokkal becsületesebb emberek élnek, mint kint.
1: Persze, Tip, kedvesem, élnek nagyon becsületes emberek is. Hiszen a mi drága apánk is itt sínylődik, és már hány év óta. De ez a Slingau, nem... Nem hiszem, hogy becsületes lenne. És azt sem tudjuk, mivel kupeckedik.
3: Lovakkal, ami, hidd el, jó üzlet az. És én már most igazán egyenesbe jutok.
4: Szabad, ami kisasszony.
1: Ó, John, jöjjön csak be.
4: Nolám, John Chivery, a másodfoglár fia. Ó, hogy kicsípte magát.
5: Ha zavarok, eljöhetek máskor. Ami kisasszony.
3: Dehogy, dehogy. Én már úgyis megyek, csak maradjon.
5: Köszönöm.
1: Beszéljen, John. Merre járt? Mit csinált?
5: Gondolkoztam, ami kisasszony.
1: Gondolkozott? És miről?
5: Kettőnkről, ha szabad ezt mondanom. Ami kisasszony, mi ketten együtt nőttünk fel. Gyermekkorunkban együtt játszottunk, és tudom, hogy ön, ha itt is él... Előkelő családból való, hogy Dorit úr, úriember, én meg, hát, én meg...
1: Nem értem, John. Egy szavát se értem.
5: Ami kisasszony, kérem, én írtam egy sírfeliratot.
1: Sírfeliratot?
5: Igen, magához írtam, ami kisasszony, ha felolvashatnám.
1: Olvassa fel, John.
5: Igen. Itt nyugosznak John Chivery földi maradványai. 50 évig kulcsára, 40 évig fő kulcsára volt a Marshalls-színek elhunyt köztiszteletnek örvendve életének 80. évében.
1: De John, hát hogy is írhat ilyen?
5: Várjon! Várjon, ami kisasszony, most jön a legszebb. És itt nyugszik hűségesen szeretett és hűségesen szerető hitvese, ami született Dorit, aki veszteségét nem élte túl, csak 48 órával, aki ugyancsak a Marshall szíven lehelte ki lelkét, ott született, ott élt, és ott halt meg.
1: Ott született, ott élt, és ott halt meg.
5: Ami kisasszony, remélhetek, szabad-e? Szabad-e nekem többet is mondanom önnek, ami kisasszony, és esetleg Dorrit úrnak?
1: Megbocsásson, John Chivery. De ha már kíméletességében tőlem teszi függővé, hogy nekem mondjon-e többet, vagy az édesapámnak, én arra kérem, hogy inkább ne mondjon többet.
5: Sohase. Ami kisasszony.
1: Megbocsásson, John, de sohasem. És engedje meg, hogy én mondjak önnek valamit. Na, a Dorit családra gondol, ne úgy gondoljon ránk, mintha mi másfajta emberek lennénk. Mert ha voltunk is valaha valakik, annak régen vége, és sohasem jön vissza többé. Ami pedig engem illet, rám lehetőleg ne gondoljon többé. De ha egyáltalában eszébe jutok, akkor csak úgy gondoljon rám, mint arra a gyerekre, akivel együtt játszottam Marshall-szi udvarán, és akiből mostanra egész sor kötelességgel bajlódó, gyenge és védtelen, de egész évben mégis elégedett nő lett. És most Isten vele, John. Remélem, egy derék és szerető feleség oldalán hamarosan megtalálja majd a boldogságot. Biztos vagyok benne, hogy megtalálja, mert megérdemli. Ne sírjon ezért! Ne sírjon, John! És az Isten áldja meg magát! Kérem, menjen! Nekem most el kell mennem! Állandó munkát ajánlottak, de csit! Vigyázzon! Nehogy apám megtudja! Ha véletlenül megkérdezi, mondja, hogy vásárolni mentem.
5: Vásárolni? Ami kisasszony, vasárnap, és mindjárt esteledik is. Nem, nem kell önnek mennie. Én úgyis eltávozom. Isten

0: Ó, Arthur úr.
1: Flintwick.
0: Megérkezett végre. Lépjen be. Termetre megtelt és megerősödött. Véleményem szerint azonban közel sem jöhet az apjához, de még az anyjához sem.
1: Hogy van az anyám?
0: Csak úgy, Arthur úr, hogy mostanában mindig. Őrzi, ha nem is az ágyat, de a szobáját. S nem mozdult ki 15 év alatt 15-ször sem. Jöjjön szorosan utána, mert a gyertya nem világít eléggé többet, meg nem gyújthatok a pazarlás bűne nélkül.
1: Ismerem a szabákat, Flintwinch. Gondolom, nagy változás nem történt, mióta elmentem.
0: 20 év óta, hogy elment, még egy széket sem mozdítottunk arrébb. Igaz, az előtt sem. Az utolsó változás akkor volt, mikor az édesapja nagybátya meghalt, és itt volt felravatolozva, itt, ebben a szobában. De Arthur úr, én azt hiszem, hogy az édesanyja nem helyesli majd, hogy vasárnap érkezett.
1: Csak nem akarja, hogy most azonnal elmenjek újra. 20 év után.
0: Én? Nem én vagyok itt a gazda. Én senki és semmi sem vagyok. Titkár vagy lakály, ami tetszik. De ott álltam mindig az ön anyja és az apja között, és igyekeztem békíteni őket.
1: Az apám halott.
0: Igen, de most már ne higgye, hogy odaállok ön és az anyja közé. Nem. Ebből már elég volt, elég.
1: Helyes. Bejelenteni anyámnak, hogy megjöttem.
0: Hogyne. Bejelentem neki, hogy hazajött, addig várjon itt.
1: Nem. Itt valóban nem változott semmi. Még a fogadtatás sem. Tudtam, és mégis sírni tudnék tőle. De hiszen így fogadtak ebben a házban mindig. Valahányszor szünetre hazajöttem az iskolából. Kisfiúkorom óta mindig. Ridegen, szeretetlenül, szigorúan. Nem lakhattam soha jól. Nem örülhettem semminek, nem alhattam kényelmes ágyban, nehogy a test valamelyik bűnében sem, nehogy a pokolra kerüljek halálom után. Így lett rémületes pokol az egész gyerekkorom, egész ifjúságom.
0: Jöjjön és üdvözölje az édesanyját. Vigyázzon, csak óvatosan csókolja meg a kezét, nagyon érzékeny.
1: Anyám, itt ül ebben a szobában. Úgy látom, alaposan megváltoztatta eddigi tevékeny szokásait.
2: A világ e szoba határai közé szűkül számomra, Arthur. Szerencse, hogy hiú örömeinek sohasem hódoltam túlságosan.
1: Anyám sohasem hagyja el a szobát.
2: Részben köszvénybántalmaim, részben talán az ezzel járó izzom, vagy talán ideggyengeség következtében, mindegy, milyen nevet adunk neki. Nem hagytam el szobámat, mióta is, Flintwinch Jeremiás?
0: 15 éve, asszonyom.
2: El tudom látni üzleti teendőimet, és ezért a kegyért is hálás vagyok az égnek. Nagy kegy ez. De ma úrnapja van. Ne essék több szó üzletről. Rossz idő van, ugye?
1: Igen, anyám.
2: Havazik is?
1: Hogy havazik-e? Hiszen még csak szeptemberben vagyunk.
2: Számomra minden hónap egyforma. Tél és nyár egyforma nekem, szobám börtönében.
1: Látom, anyám, rendben megkapta a csomagot, melyet apám halála után küldtem önnek.
2: Igen.
1: Soha semmiért sem láttam apámat olyan izgatottnak, mint mikor azt hangsúlyozta, hogy ez az arany zsebóra okvetlen eljusson anyám kezébe.
2: Azóta is magamnál őrzöm apád emlékéül.
1: Csak akkor szólt róla, amikor majdnem halálám volt. Már csak kezét tehette rá, és csak annyit tudott nagy nehezen kimondani anyádnak. Egy perccel előbb még úgy láttam, nincs eszméletén. Aztán egyszer csak megpróbálta kinyitni az órát.
2: És eszénél volt, mikor ezt megpróbálta?
1: Igen. Teljesen eszénél volt. A következő percben meghalt. Később magam nyitottam ki az órát. Azt gondoltam, valami írás van benne. De a régi gyöngymintás sejempapírnál egyebet nem találtam benne. a két fedél között. Furcsa. Mintha a gyöngy, mint a valami betű lenne. Nem gondolja?
2: Menj aludni, Arthur. Késő van, és én fáradt vagyok. Ilyenkor eszem egy falatot, imádkozom és alszom. Öreg és beteg vagyok már ahhoz, hogy szokásaimon változtassuk. Majd reggel beszélgetünk, fiam.
1: Jó éjszakát, anyám.
2: Jó éjt.

0: Jobban érzi magát ma reggel, anyám?
1: Már én nem leszek jobban, Arthur. Viszont jó, hogy tudom ezt, és elbírom viselni.
0: Beszélhetnénk az ügyeinkről, anyám. Most hajlandó üzletről tárgyalni?
1: Hogy én hajlandó vagyok-e? Ezt inkább tőled kérdezhetném, Arthur. Apád már több mint egy éve halott. Azóta folyvást rendelkezésedre állok, és várom, hogy megszólalj.
0: Sok mindent kellett elrendeznem, mielőtt elindulhattam volna haza. És mikor végre elindultam, utazgattam előbb. Egy kicsit ki akartam pihenni magam is, felüdülni.
1: Utazgattál hát, hogy kicsit felüdülj?
0: Igen. Nekem semmi intéznivalóm nem maradt, mint hogy apám végrendeletének ön egyedüli végrehajtója, s a vagyon kezelője is egyben. És így elegendő időt is nyert ahhoz, hogy tetszése szerint elrendezze a dolgokat.
1: Az elszámolások rendben vannak, a bizonylatokat is átvizsgáltam és csatoltam őket. Átnézheted, ha tetszik.
0: Elég, anyám. Tudom, hogy ez a dolog rendben van. Folytathatom?
1: Hogy nem.
0: Anyám, a mi cégünk az utóbbi néhány évben egyre kisebb forgalmat bonyolított le. Üzleti kapcsolataink fokozatosan gyérülnek. A módszer, amelyet követünk, ma már elavult. Mi pedig a versenyben lemaradunk. Azt hiszem, nem kell erről többet beszélnem. Mindezt szükségszerűen ön is tudja.
1: Tudom, mire gondolsz.
0: Még ez a vén ház is azt példázza, amiről beszélek. Apám fiatal korában, de még inkább előbb, az ő nagybátyja idejében igazi üzletház volt. Fellegvára az üzleteknek. Ma omladozik. Mindenhol meg kell támasztani. És csak sérti a szemet.
1: Ez a ház sérti a szemetet? Nyilván azért, mert ez a ház a te gyenge és szenvedő anyádnak, valóban gyenge és megérdemelten szenvedő anyádnak mededéket nyújt.
0: Én csak az üzleti célokról beszéltem, anyám. Szeretném, ha megérteni, amire már céloztam leveleimben.
1: Tudom előre. De az Úr óvjon engem az ógolódástól, bármi megpróbáltatás érjen is. Bűnös vagyok. És megérdemlem a keserű csalódásokat, s alázattal fogadom is őket.
0: Anyám. Fáj nekem, hogy így beszél, bár tartottam tőle, hogy így fog...
1: Tudtad, hisz ismersz, de ne törődj vele, folytasd.
0: Anyám, elhatároztam, hogy a magam részéről kiválok az üzletből. Elegem volt belőle. Nem merem önnek is ezt a tanácsot adni, mert látom, hogy úgyis hiába tenném. Inkább azt az ítéletét próbálnám enyhíteni, melyet ön a csalódása miatt most kimondott rám. Egy hosszú emberélet felét leéltem, anélkül, hogy akaratomat egyetlen egyszer is szembeszegeztem volna az önével. Bár azt nem állítanám, hogy életfelfogását a magamévá tettem volna, vagy hogy életem eddigi 40 évét magamra, vagy bárki másra nézve hasznosnak, vagy kellemesnek ítélném.
1: Befejezted, Arthur? Vagy van még valami mondani valód?
0: Valamit még szeretnék mondani, anyám. Valamit, ami apám halála óta szüntelenül nyugtalanít. Nehéz róla beszélni, mert talán mindannyiunkat érint.
1: Mindannyiunkat? Kit értesz ezen?
0: Önt, magamat és halott apámat.
1: Nos?
0: Anyám, ön sokkal jobban ismerte apámat, mint amennyire én valaha is megismerhettem. Már gyermekkoromban tudtam, hogy ön irányította őt, mert ön volt az erősebb. Sőt, apámnak irányomban tanúsított tartózkodás és az ön óhajtásának megfelelően történt. Hatalma oly erős volt, hogy apám ezt még ott távol öntől, Kínában sem merte, vagy tudta megszegni. Tudom, hogy az ön kívánsága volt az is, hogy apám Kínában, ön pedig itthon vezesse az üzletet. Az is az ön akarata volt, hogy 20 éves koromig önnel, majd azután apámmal éljek Kínában. 20 év után talán nem fogja kellemetlennek érezni, anyám, ha most mindezt visszaidézem, nem ok nélkül teszem.
1: Várom a magyarázatot.
0: Azt szeretném megkérdezni, anyám, sohasem merült-e fel önben a gyanú, hogy nem nyugtalanította-e valami apámat, nem bántott-e a lelkiismeretét valamely titkos emlék?
1: Nem értem, miről beszélsz.
0: Vajon lehetséges-e, hogy apám megkárosított valakit, és szerencsétlenségére nem sikerült azt jóvá tennie? Tudom, hogy önnek milyen kegyetlennek, természetellenesnek tűnik ez a kérdés, de én ott voltam mellette, amikor haldoklott. Én láttam, hogy utolsó percében ceruzát szorított kihűlő kezében, írni próbált. Önnek akart írni, de már nem tudott. Az Isten szerelmére, anyám, vizsgáljuk meg együtt, kegyeletteljes buzgalommal. Nem bízott-e ránk a haldokló valami jóvá tenni való igazságtalanságot? Ha jóvá lehet még tenni valamit, ha kárpótolni tudunk valakit valami igazságtalanságért, ó, hadd tegyem meg. Nem öntől kívánom, anyám. Vagyonom, amit apámtól örököltem, nem nagy, de én kész vagyok, amennyire anyagi erőmből telik, minden áldozatot meghozni. Oly kevés boldogságot kaptam én a pénztől, hogy az én szememben kevesebb az értéke, mint a máséban, s tudom, bármit vennék is rajta, keserves szemrehányást jelentene nekem, míg az a gyanú kísért, hogy ez a pénz apám utolsó óráit lelkismert furdalással felhőzte be.
2: Valami baj van, asszonyom?
1: Azonnal küld be Flintwinchet.
3: Itt vagyok már, nem kell értem küldeni, ha szüksége van rá.
1: Flintwinch, nézze meg a fiamat. Nézze meg jól.
3: Hiszen látom, mit nézzek rajta.
1: Az első napon az útporát még le sem rázta magáról. Arra vetemedik, hogy az anyja előtt az apja emlékét rágalmazza. Azt kívánja az anyjától, hogy szaglásszon, vizslasson utána, mit tett az apja egy életen át. Olyasféle aggódalmak bántják, hogy a világi javak, melyeket szülei oly sok év alatt oly nehezen szereztek, annyi könnyű fáradtság, vesződtség, annyi önmegtartóztatás árán, hogy az mind rablott portéka. És azt kérdi tőlem, kinek adhatnánk oda kárpótlás és jóvátételként? Kárpótlás. Könnyű annak így beszélni, aki utazgatásból jön meg frissen, egészségesen, fiatalon. Nézd meg engem. Itt raboskodom gúzsba kötve. Tűrök zokszó nélkül. Tűrök, mert úgy rendeltetett, hogy ezzel kárpótoljam az urat bűneimért. Kárpótlás kell. Hát vajon ki raboskodik ebben a szobában 15 év óta szakadatlanul? Van-e szigorú börtön, kell-e súlyosabb bűnhődés? Én csak azt mondom, Arthur, ha valaha is még egyszer megemlíted előttem ezt a dolgot, akkor megtagadlak, s úgy űzlek el a házamból, hogy azt kívánod majd, bár inkább a bölcsődben vesztetted volna el anyádat. Nem akarlak akkor ismerni sem életemben, sem halálomban.
3: Nem akarok kettejük közé állni, mondtam már. Minek hívtak ide?
0: Kérdezze anyámat. Ő hívta. Én úgy véltem, ez a dolog kettőnkre tartozik.
1: Arthur kifejtette, hogy kiválik az üzletből.
3: Lemond a senki javára, igaz?
0: Anyám javára természetesen. Azt teszi vele, ami neki tetszik.
1: Nos, ha már így történt. Ha tulajdon fiam férfi korának delén megcsalta azt a reményemet, hogy új erővel hatalmassá és gazdaggá teszi a céget, szolgáljon legalább annyi a tetszésemre, hogy megjutalmazhassam öreg hűséges szolgámat. Flintwinch Jeremiás, a kapitány elhagyta a hajót, de maga meg én kitartunk rajta, akár siklani, akár süllyedni fog velünk.
3: Köszönöm, asszonyom. Egyedül önnek köszönöm. Hozhatom az uzsonnáját?
1: Ma nem eszem, Flintwinch. Bőtölök. Kis Dorit, az imakönyvemet.
2: Igen, asszonyom.
0: Nos, én megyek, anyám. Mikor óhatja az üzleti elszámolásokat átvenni?
1: Délelőtt 10 és délután 5 között minden nap Flintwinch Jeremiással együtt. Ameddig csak szükség lesz rá.
0: Tehát viszontlátásra reggel 10-kor.

0: Két héten keresztül minden délelőtt 10-kor kopogtatott Arthur a régi ház kapuján, mert az első éjszakát kivéve inkább a közeli fogadóban lakott, mint úgynevezett otthonában. Napról napra dolgozott délután 5-ig anyjával és Flint Winch Jerémiással, soha egyetlen szót sem ejtve másról, mint üzleti ügyekről. Délben könnyű ebédet ettek, ezt egy aprócska lány hozta be, akit Arthur először gyermeknek hitt. Később azonban látta, hogy 20-22 éves fiatal lány. Anyja és Flint Winch is kis Doritnak nevezte. S Arthur megfigyelte, hogy anyja, mintha egy árnyalattal kevésbé idegen beszélne hozzá, mint a szokása volt. Először ez keltette fel figyelmét. Később azonban a gyermek, mert magában mindig így nevezte, különös, titokzatos lénye vonzotta. Mert titok lengte körül. Senki sem tudott róla semmit. Vagy tán nem akart róla tudni. Arthurban hirtelen az a megmagyarázhatatlan érzés támadt, hogy kis Doritnak valami köze van ahhoz a titokhoz, melyet ő olyan eredménytelenül és szinte megszállottan nyomoz. Egy este elindult a lány nyomában, követte őt a London hídon át, majd elhaladva a Szent György templom mellett, látta, ahogy egy nagy nyitott kapun beoson egy udvarba. Hogy az udvaron milyen házak sorakoztak, azt az egyre sűrűsödő homályban nem tudta kivenni. Egy görnyet, elhanyagolt ruhájú öregember vánszorgott szintén a kapu felé. Arthur hozzáfordult.
1: Kérem, uram, lenne szíves megmondani, hogy miféle hely ez?
2: Ezt kérem. Ez a Marshalsea.
1: Az adósok börtöne?
2: Az.
1: Bocsánat, uram, talán nem olyan szíves, és még egy kérdésemre felelne. Ide bárki szabadon beléphet?
2: Belépni, beléphet.
1: Ismerősön itt?
2: Igen, ismerős vagyok itt.
1: Kérem, higgyel, nem szemtelen kíváncsiskodás a részemről, hanem alapos okkésztet a kérdezősködésre. Nem ismeri véletlenül a Dorit nevet?
2: Az én nevem Dorit. Frederick Dorit.
1: Uram, tiszteljen meg azzal, hogy meghallgat. Hosszú külföldi tartózkodás után nemrég érkeztem haza. A városban, anyám házában egy fiatal varrónővel találkoztam. Ott kis Doritnak hívták, és távol létében is enéven emlegették. Valamely okból őszinte érdeklődés ébredt bennem a fiatal lány iránt. Többet is meg akartam tudni róla. Néhány perccel ezelőtt ezen a kapun láttam belépni.
2: Az a fiatal nő, akit itt bemenni látott, az öcsém kisebbik lánya. Öcsémet William Doritnak hívják. Ő az én nevem Frederick. Az öcsém sok éve van itt bezárva. És sok mindent, ami velünk, magunkkal történik, azt eltitkoljuk előtte, hogy miért, majd meglátja. Ezért ne említs előtte, hogy Ami, így hívják húgomat, akit általában kis Doritnak neveznek, az ön anyjánál vagy bárhol is varrónői munkát végez. Általában cíveskedjék mindig csak ahhoz tartani a magát, amit tőlünk, többiektől hal. Ha megmarad e határok között, nem igen követhet el baklövést. Most pedig jöjjön, lépjünk be. Jó estét, William.
3: Ah, Frederick.
2: Jó estét, Ami.
4: Jó estét.
2: Ez az úriember Clennam úr, Ami pártfogójának a fia. A kapu előtt találkoztam vele. Tiszteletét szerette volna tenni nálad, William, de nem tudta, bejöhet-e vagy se. Uram, éme William öcsém.
1: Uram. Remélem, uram, hogy a nagyra becsülés, melyet lánya iránt érzek, megmagyarázza azt a kívánságomat, hogy önnel megismerkedhessem.
3: Uram, üdvözlöm önt a Marshalsea-ben. Hoz egy széket, Frederick. Foglalja helyet, Clennam úr.
1: Köszönöm.
3: Jó néhány embert fogadtam már így el falak között. Talán van róla tudomása, uram, hogy engem a Marshalsea apjaként tisztelnek?
1: Hogyne, minden esetben.
3: Valószínűleg tudomása van arról is, hogy Ami lányom e falak között született, ami kedves jó lány is, nekem vigaszom és támaszom hosszú idő óta. Tálod csak, kedvesem?
4: Igen, apa.
3: Klenem úr megbocsájt majd itteni egyszerű szokásainkért, de oly késő jött meg egy gyermek mai sétájából, hogy csak most jutok este bédemhez.
4: Bocsáss meg, apa, valóban kisé eltelt az idő.
3: Semmi, kedves. Tudom, hogy szívesebben vagytok-e falakon kívül. Jól esik kicsit szórakozni, sétálgatni. Igaz is, Fredrik? Hol van Fanny?
2: Tippen sétálgat.
3: Tippa, fiam. Tudja, Klenem úr, kicsit vadóc, nehezen kezelhető gyermek, de hát a világba való bevezetése nem éppen a legkedvezőbb körülmények között történt. Ön ugyebár először van itt.
0: Igen, uram.
3: Hát nehezen is lehetett volna itt az én tudtam nélkül, akár kamaszkora óta is. Nem fordul elő, hogy bárki jelentős személy, de ha nem is az, csak ad magára valamit, beléphetné ide anélkül, hogy nekem bemutatná.
2: Nem, ez nem fordul elő. Volt olyan nap, hogy 40-50 embert is bemutattak az öcsémre.
3: Még túl is haladtuk ezt a létszámot. Egy szép vasárnapi napon éppen házbérfizetés volt, ilyenkor megtelik a Marshallsea. Valóságos lövét tartottam.
2: Igen, valóságos lövét.
3: Ami, drágám, leszedheted az asztalt. Egy szivart, Klenem úr.
0: Köszönöm.
3: Kitűnő szivarjaim vannak. Egyik ügyfelem John Chivery, a másodfoglár fia hozza nekem rendszeresen. Csak úgy tiszteletből. Tudja, Klenem úr, szokás itt a Marshallsea-ben, hogy apróbb figyelmességekkel kedveskedjenek a Marshallsea apjának. Ez hol ilyen, hol olyan formában történik, leggyakrabban azonban pénz formájában, amit be kell vallanom, nem veszünk rossz néven. Nem csak a testület tagjai, már úgy értem a foglárok vagy azok családtagjai, nem, egyáltalában nem. A bemutatott úri emberek...
4: Kérem.
3: De drága gyermekem, Klenem úr, igazán úri ember.
4: Ami, a tiszta fehér nemű.
5: Ami, az ingei.
3: De gyermekeim, látogatom van. Íme, Klenem úr, ez Fanny lányom.
4: Uram.
3: Ő a fiam, Tip.
6: Uram,
0: örvendek.
3: Búcsúzni jöttek, gyermekeim, hallották a csengőt, ami a látogatás idő végét jelzi.
4: Igen, apa, és amihoz jöttünk, a tiszta fehér neműért.
7: Itt van, Fanny, gyere, odaadom. Tehát reggel, ahogy megbeszéltük.
8: 11-kor, hamarabb nem fogad.
5: Ami, megvastad az ingeimet.
4: Persze, Tip.
3: Uram, sajnos távoznia kell, mert becsukják a kaput. Lekísérem.
0: Na, a világért sem szeretném fárasztani. Ha megengedi... Nagyra becsülésem és tiszteletem jeléért.
3: Köszönöm. Tudtam, hogy ön igazi úriember. Hát akkor bármikor szívesen látom, uram.
5: Jöjjön, uram, mert itt ragad.
0: El szerettem volna köszönni a mi kisasszonytól.
5: Majd előkerül. Jöjjön. Vigyázzon, lépcső.
9: De hiszen ott megy. A mi kisasszony, kéne várjon meg. Engedje meg, hogy beszéljek önnel.
4: Most már nem lehet. A kaput rögtön zárják, és ön sem mehet ki. Siessen.
9: De hiszen a bátyja, Tip, visszafele megy.
4: Ő is fogoly itt. A gazdája belerángatta valami ügybe, de apánknak nem szabad megtudnia. Megszakadna a szíve.
0: Beszélnem kell önnel. Mondja meg, hol és mikor.
4: Hát, ha mindenáron ragaszkodik hozzá, holnap délután a London hídon. Vasárnap lesz, nem megyek az édesanyjához. Délelőtt valamit el kell intéznem Fannyval, a nővéremmel. De most már nézze, zárják a kaput.
9: Isten vele, hát holnapig!

0: Ne haragudj, amikám. Kicsit késtem, de hiszen mördülni amúgy sem fogad korábban.
1: Az az a hölgy, akitől a karperecet kaptad?
0: Igen.
1: Kérlek, amíg odaérünk, mondd el, ki is az a hölgy?
0: Nagyon gazdag, nagyon előkelő hölgy. Én már láttam a házát, persze csak kívülről, amikor a kapuja előtt vártam, és megkértem, hogy beszélhessek vele. Azaz, hogy te beszélj vele. A ház a legelőkelőbb és leggazdagabb egész Londonban. Bár a férje csak egyszerű üzletember.
1: Hogy érted ezt?
0: Nos, hát nem nemes, rangban alattunk áll.
1: Alattunk?
0: De hiszen tudod, hogy a Doritok régi nemesi család.
1: Ó, Fanny!
0: Te benned nincs semmi büszkeség. Meglátszik, hogy az adósok börtönében születtél, és egész életedben ott élsz.
1: Fanny!
0: Ne haragudj, édes, drága testvérkém! Bárcsak meghalnék ebben a percben.
1: Siessünk, ne várakoztassuk a hölgyet.
0: Már itt vagyunk. Kérem, Mördülné őnagysága vár bennünket. Fanny és Amidorit.
2: Valóban? Kisasszonyok, kövessenek. Asszonyom, a Dorit. Kisasszonyok.
3: Elmehet. Fáradjanak be, foglaljanak helyet.
0: Mördülné asszony, a húgom.
1: Asszonyom?
3: Szintén hivatásos táncosnő?
0: Nem, asszonyom.
3: Nem, valóban nem is úgy fest. Nagyon kedves, de nem úgy fest, mintha az lenne.
0: Asszonyom, mint már jeleztem, a húgom megkért rá, hogy mondjam el neki, mint testvér a testvérnek, hogyan jutottam az önnel való megtisztelő ismerettséghez, és mint hogy önnel amúgy is abban egyeztünk meg, hogy még egyszer meglátogatom, ismét arra kérem, legyen olyan kegyes és mondja el.
3: Nem gondolja, hogy a húga életkora?
0: A húgom sokkal idősebb, mint amennyinek látszik. Alig valamivel fiatalabb nálam.
3: Örömmel hallom ezt, mert egészen fiatal egyénekkel roppant nehéz megértetni a társaságot. Ó, bár csak kissé kevésbé követelőző és szigorú zsarnok volna ez a társaság. Csutmadár, mindazonáltal a társaságot el kell fogadnunk olyannak, amilyen. Ez mindannyiunk közös sorsa. Mördlő úr, a férjem, nagy tekintélyű kereskedő ember, üzleti érdekeltségei a legkiterjedtebbek, igen nagy a vagyona, és befolyása, de még ő is.
0: Csitmadár!
3: Nos, miután a nővérének az a kívánsága, hogy tárjon fel ön előtt megismerkedésünk körülményeit, már csak azért sem térhette ki ez elől a kérés elől, mivel ezzel olyan mozzanatokról is beszámolhatok, melyek az ön nővérének felettebb becsületére válnak.
1: Hallgatom, asszonyom.
3: Van egy 23 éves fiam. Tudnia kell, hogy nagyon fiatal voltam, amikor először férhez mentem. Mert fiam az első házasságomból született nemes ember. Nos, kissé könnyelmű. Oly dolog ez, amit ifjú emberektől nem vesz zokon a társaság. Ám ő rendkívül fogékony lélek is. Ezt gondolom tőlem örökölte. Pillanatok alatt elérzékenyülök bármitől. Egyszerűbb körülmények között ez persze nem nagy szerencsétlenség. Ám a mi körülményeink egyáltalában nem egyszerűek. Talán önnek is van róla tudomása, Dorit kisasszony, hogy a mi körülményeink között élő ifjakat hogyan bűvöli meg igen gyakran a színpad, illetve a színpadon szereplő sok nőnemű lény. Amikor tudomásomra jutott, hogy fiamat megbűvölt egy táncos nő, tudtam, hogy általában mi a jelentősége az ilyesminek a társaságban. Ebben a feldúlt állapotban, amelybe csak a társaságbeli anyák juthatnak, elhatároztam, hogy elmegyek a színházba, és személyesen keresem fel az illető táncosnőt. Így ismerkedtem meg, kisasszony, az ön nővérével. Meglepetésemre sok dologban egészen másnak találtam, mint amilyennek vártam. Leginkább abban, hogy is mondjam, bizonyos családi önérzetről tett tanúság.
0: Azt mondtam akkor önnek, asszonyom, hogy bár ebben a helyzetben találkoztunk, olyannyira felette állok a többi táncosnőnek, hogy a magam családját legalább olyan jónak tekintem, mint az ön fiáé.
3: Dorit kisasszony, épp most akartam húgának az ön akkori szavait ismételni. Én mindig hallgatok az ösztöneimre, és azonnal lekapcsoltam egyik karperecemet, és az ön nővérének karjára fűztem.
0: Miután én közöltem önnel, hogy már volt szerencsém kereken megmondani az ön fiának, hogy nincs a számára többé semmi mondani való.
3: Úgy van, kisasszony. Ezt akkor mondotta, mikor fiam közölte azt a fenyegetésemet, hogy e házasság megtörténte esetén egy fityingre sem számíthat otthonról. Tekintve, hogy édesatya Istenben boldogult első férje makulátlan nemesi nevén kívül semmit sem hagyott fiára. Azaz, ha ő ellenemre nősül, koldusnak tekinthető. Ám nővére az iménti kijelentést valóban megtette, és én nagyra becsülésem jeléül az említett karperecen kívül felajánlottam nővérének, hogy szabónőm néhány ruhadarabot készít a számára.
0: Amit én köszönettel elfogadtam.
3: És most, kisasszonyok, engedjék meg nekem, hogy a magam keresetlen, ám de legszívélyesebb módján a legjobb kívánságokkal búcsút vegyek önöktől. Isten velük!
0: Nos, nincs semmi mondani valód, ami?
1: Hú, Istenem, Fanni. Szeretette azt a fiatal embert?
0: Hogy szeretem-e? Hiszen valóságos idióta.
1: Ne haragudj, Fanni, de azt hiszem nem volt helyes, hogy bármit is elfogadtál ettől a hölgytől.
0: Te kis bolond, ez hasonlít rád. Semmi önbecsülésed, semmi érzéked a családod becsületéhez, semmi büszkeség nincs benned. Te eltűrnéd, hogy lábbal tapossa.
1: Nem mondj ilyet, Fanni, hiszen minden tőlem telhetőt megteszek a családomért.
0: Ó, igen, minden tőled telhetőt. Szóval te eltűrnéd egy ilyen nőtől, akiről láthattad, hogy milyen álnok és arcátlan, hogy lábbal taposson a családodon.
1: De hiszen éppen ezért nem tűrném. Biztosan nem.
0: Hát akkor legalább fizessen érte. Egy kis ékszer, jobb ruhas nő, a család becsülete.
1: Kérlek, Fanni, én nem megyek tovább. Itt maradok, és sétálgatok egy kicsit. Mondd meg apánknak, majd hazamegyek.
0: Csak aztán nem maradj sokáig. Tudod, hogy vár?
4: Várt már, kis Dorit. Megengedi, hogy továbbra is így szólítsam?
1: Természetesen, uram.
4: Ne haragudjék, hogy titkának nyomára jöttem. Higgyel, nem kíváncsiskodásból történt. Engedje meg, hogy megkérdezzek valamit.
1: Tessék.
4: Hogyan ismerkedett meg anyámmal? Ő üzent önért?
1: Nem. Azaz, hogy néhány héttel ezelőtt egy barátom tanácsára, régi ismerősünk, valaha ügyvéd volt, most pénzbeszedő, Penksnek hívják. Tehát az ő tanácsára néhány helyen, ahol nem kell fizetni, hirdetményt ragasztottunk ki, amelyben varrónői munkára jelentkeztem, házakhoz is. Erre válaszolt az ön édesanyja. Így kerültem hozzá.
4: Azelőtt sohasem hallottak le nem nevet?
1: Nem, uram.
4: Az édesapja sem?
1: Nem hiszem.
4: Nem haragszik, ha még kérdezek valamit? Az édesapjára vonatkozóan.
1: Mindenre válaszolok, amire tudok.
4: Sok a hitelezője?
1: Egy egész sereg.
4: Nem, olyanokra gondolok, akik bent tartják a börtönt.
1: Én is azokról mondtam. Egy egész sereg.
4: Meg tudná-e mondani, hogy ki közöttük a legbefolyásosabb?
1: Azt hiszem, Titus Barnacle. Nagyon nagy úr. Úgy tudom, a Huzavona hivatal biztosa, vagy valami ilyesféle. Nagyon befolyásos úriember.
4: Titus Barnacle úr. Nos, minden esetre...
1: Tudom, mire gondol nagy jóságában, uram. Meg akarja kísérelni, kiszabadítani az én szegény apámat. De hát ez teljesen reménytelen. Még ha lehetséges volna is, mint ahogy nem az, hová mehetne, mit csinálhatna, és hogyan tudna megélni? Én tegnap szomorú voltam. Igen, valósággal elkeseredtem, hogyan felfedte titkomat. De nem azért, mintha szégyelném az én drága szegény apámat, hiszen olyan régen van bezárva. Nem lehet őt úgy megítélni, mint aki a falakon kívül tölti az életét. Én sohasem láttam őt szabadon, de el tudom képzelni, hogy bizonyos dolgokban megváltoztathatatlan régi önmagához képest. És amit elmondott önmagáról, az szóról szóra igaz. Mindenki tiszteli, becsüli őt, és boldogok, ha megismerkedhetnek vele. És ami azokat az adományokat illeti, azokat is azért kapja, mert szeretik. És mert tudják, hogy nem lehet negyed századot úgy eltölteni a börtönben, hogy maradjon valamije. Még magát a börtönt sem szégyellem, mint sokan hiszik. Sok derék, törekvő, becsületes embert ismertem meg ott, akit bal sorsa juttatott oda. és majdnem valamennyien jó szívvel vannak egymáshoz. Én ott születtem, ami jót az emberektől kaptam, barátságot, szeretetet, jóságot, ott kaptam. Nagyon gyáva, és kegyetlen dolog lenne, ha mindezek után kicsit sem tudnám szeretni. Uram, mit csinál? Csak nem csókol nekem kezet.
4: Ne haragudjon, drága gyermekem, bocsásson meg. Azért, hogy akarata ellenére maga után mentem, és azért is, hogy nem fogadom meg a szavát. Én bizony mindent megpróbálok, hogy az édesapját kiszabadítsam.

0: Ön e-név jegytulajdonosa?
1: Arthur Clennam vagyok.
0: Ön ifja Barnacle Titus előtt áll.
1: Az édesatyához szerettem volna bejutni, a hivatal főnökéhez.
0: Az édesatyámhoz? Már is?
1: Már is? Azt mondja, már is? Tudja, hányadszor keresem? Hetek óta.
0: És ilyen türelmetlen, teringette.
1: Türelmetlen? Hiába várakoztam rá üvegszekrényben, egy folyosón, váróteremben, tűzmentes előszobában, az első emeleten, a földszinten, az alaksorban.
0: Édesatyám roppant, elfoglalt férfiú.
1: De hát lehetetlenség, hogy egyáltalán soha a nap egyetlen szakaszába se lehessen elérni.
0: Egyáltalán kapott ön már hivatalos idézést?
1: Hát éppen ezt szeretnék kapni.
0: Látja, kérem. Először lemegy Wobbler úrhoz a földszintre.
1: Már voltam Wobbler úrnál a földszinten, aki átküldött Clive úrhoz a második emeletre. Ő visszaküldött Wobbler úrhoz, majd ismét fel kellett mennem az első emeletre bizonyos Brown úrhoz, aki ismét Clive úrhoz utasított. Nézze, uram, nézze, ennyi kérdőívet, nyomtatványt és egyéb papírost kaptam. Míg mindezt kitöltöm, megöregszem.
0: De hát egyáltalában miről van szó?
1: Végre, hogy legalább már ezt megkérdezik. Egy szerencsétlen emberről, bizonyos Dorit nevezetűről. Szeretném tudni, miféle követelése van az államnak egy Dorit Vilmos nevezetű fizetésképtelen adósfogolytól?
0: Elég, elég, elég. Egyszerre ennyi adat, ennyi kérdés, erre csak az atyám adhat választ.
1: De hát mikor beszélhetek végre vele?
0: Ja, azt már nem tudom. Türelmesnek kell lennie. Próbálkozzék naponta, de ne nálam, az uraknál, akiket ismer. És érdeklődjék atyám után is, és most bocsásson meg, vége a hivatalos időnek. Nem kívánhatja, hogy ön miatt tovább maradjak.
1: Az Isten verje meg, ez kidobott.
2: Bocsásson meg, nem akartam hallgatózni, de ön igazán emelt hangon tárgyalt már a végén. Jól értettem, Dorit ügye után érdeklődött.
1: Igen.
2: Persze nem tudott meg semmit.
1: A csúfot tűznek belőlem. Ha bolondját járatják velem, hetek óta még csak egy értelmes választ sem hajlandók adni.
2: De uram, ez a hivatal rendeltetése. Húzni, vonni az ügyeket, a dolgok vagy elrendeződnek maguktól, vagy sehogy. De hát...

0: ismerem. Mint mondtam, segéd voltam egy ügyvédi irodában. A gazdám már régen meghalt, a neve nem fontos hát. Egyike volt azoknak, akik megkísérelték kihozni Dorit urat a börtönből, azaz ügyeit kibogozni. Lehetetlen volt, uram. Minden út végén ott állt a húzavona hivatal, és személyesen Titus Barnacle.
1: Hála Istennek, hogy ő...
0: Hogyan, uram?
1: De semmi. Folytassa, Banks úr.
0: Nem úr, csak egyszerűen Banks. Banks a pénzbeszedő. Tehát mondom, mindenki belé fáradt. Mindenki abba hagyta. De én éreztem, tudtam, hogy itt valaminek lennie kell. Valóságos szenvedélyemmé vált ez az ügy. Van, aki dohányzik, uram, nekem ez lett a szenvedélyem.
1: Na és jutott-e valami eredményre?
0: Igenis, meg nem is. Ahogy vesszük, uram.
1: Nem értem.
0: A régi adósságok ügyében egyetlen tapottat sem jutottam előre. Oh, jól működik a húzavona hivatal, akit egyszer akar ma közé kap. De Dorit úr hamarosan szabad lesz.
1: Dorit úr szabad?
0: Itt az utolsó bizonyíték. Kiszorítottam belőlük. Nem. Banksnek nem tudtak ellenállni. Szabad, és méghozzá óriási birtok ura.
1: Ne arra, ugyan egy szót sem értek.
0: Nos, megtudtam, hogy több mint 20 évvel ezelőtt, jól figyeljen, uram, nem sokkal később, hogy Dorit úr, mint fizetésképtelen, börtönbe került, meghalt Dorsetshire-ben egy Dorit nevezetű úriember, akinek óriási vagyonát senki sem örökölte, azaz, hogy amíg az igazi vérszerinti örökös nem jelentkezett, és nem tudta bizonyítani az örökséghez való jogát, az állam használta, azaz az állam nevében a húzavona hivatal. Érti már, uram?
1: Uramisten, több mint 20 éve.
0: Csinos ügy, ugye bár? De ma végre megszereztem a végső, a döntő bizonyítékot. Dorit úrnak ezt az írást kell csak aláírnia. És szabad. Nem csak szabad, hanem gazdag. Mérhetetlenül gazdag is. Jöjjön, uram. Mondjuk el a jóért.
1: Nem. Menjen csak Banks egyedül. Az érdem teljes egészében az öné, és én remélem, hogy Dorit úr nem lesz hálátlan, ha végre kinyílik előtte a börtön.

0: Kis Dorit, rádiójáték Charles Dickens regényéből. Bizámlenke fordításának alapján írta Gellink Klára. Az első rész hangzott el. A szereposztás a következő volt. Kis Dorit, Zeitler Orsolya, Pálos Zsuzsa. William Dorit, édesapja, Csákányi László. Fanni, a nővére, Szegedi Erika. Tip, a bátyja, Harsányi Gábor. Fredrik Dorit, a nagybátyja, Petes Sándor. Arthur Clennam, Velencei István. Clennamné, Sólyok Mária. John Cheevery, a másodfoglár fia, Verebé Iván. Jeremiás Flintwinch, titkár és lakály, Erdődi Kálmán. Mörlné, Máté Erzsi. Bob főfoglár, Bazilides Zoltán. Titus Barnacle, Kern András. Panks, pénzbeszedő, Garas Dezső. Lakály, Móni Otto. Az író, Mensáros László. Az előadás technikai munkatársa Balog Attila és Olá Gyöngyi. Zenéjét Töröketel állította össze. A rendező munkatársa Brajer Otto és Molnár Gyula. Dramaturg Zala Zsuzsa. Rendezte Cserés Miklós doktor.
1: A hangfelvételt 1972-ben készítették, és legutóbb 1976. június 6-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.

Miss Magyarország 1932. Lampel Icával beszélget Feledi Péter. Közreműködik Johannes Zsuzsa.

Színházi élet 1932. Maurice de Valef levele megindította a rózsaszínű kampányt, mely hivatva lesz eldönteni, hogy kit illessen meg a Miss Magyarország 1932 cím és a vele járó örömök. A választáson részt vehet minden 16. életévét betöltött kifogástalan magyar leány. A jelentkezéshez a pályázó fényképének beküldése szükséges. Ezek közül a színházi élet mindazokat közli, amelyeket az állandóan működő előzsűri alkalmasoknak ítél. A vidéki városok külön-külön választják meg jelöltjeiket. A vidék misszei és egy kísérőjük a pesti választás alatt a színházi élet vendégei lesznek. Mit kap Miss Magyarország 1932 a dicsőséghez? Kap mindenek előtt egy telket a Balaton-Lidón a Misszek utcájában. Tökéletes ruhatárat, komplett úti felszerelést, szóval mindent, ami a 20 különböző nemzet szépeinek versenyében egyenlő esélyűvé teszi őt a többi pályázóval. Végül megfelelő zseppénzt, hogy Párizsban a Miss Európa választáson és az azt követő riviérai tündérnapokban úgy érezhesse magát, mint egy kis hercegnő, aki a magyar tél hidege elől megszökött a Côte d'Azur tavaszába.

0: 14 éves koromban olyan kövér voltam, de én ennek nem voltam tudatában. Na, borzasztó szerettem enni. És tudja, olyan jó, kompakt, zsíros, töltött káposzta, sólet, ilyeneket. És
1: hány kiló volt?
0: 74 kiló voltam 14 éves koromban. És jöttem a mai népköztársaság útján, és szembe jött velem egy nő és egy férfi, és hogy elmentek mellettem, hallom, hogy azt mondja a nő a férfinek, hogy nézd meg, milyen szép arca van ennek a kislánynak, milyen kár, hogy ilyen kövér. És akkor abban a pillanatban döbbentem rá arra, hogy te jó Isten, mi van, és végig bőgtem az utcát, amíg hazaértem. És akkor az édesapámhoz mentem, és mondtam, csinálj velem valamit, mert hát ez rettenetes. És akkor azt mondta az édesapám, nézd, én nem tudok semmit csinálni, mert te még nem vagy teljesen kifejlődve, hát nem adhatok neked fogyasztó gyógyszereket, tessék kevesebbet enni, és tornászni, és majd akkor ez rendbe jön. És én akkor hihetetlen energiával egy év alatt akkor elkezdtem tornászni, és kihagytam egy étkezést, az esti vacsorát, és ledolgoztam ezt a 74 kilót, nem egész a mai súlyomra, hát valamivel több voltam, amikor szépségkirálynő lettem, akkor voltam azt hiszem 60 kiló. De hát most 10-el kevesebb vagyok. De hát ez az évek folyamán alakult így, de soha többé nem volt problémám a súlyommal.
1: Gimnáziumba és kereskedelmi iskolába járt.
0: Igen.
1: Ott aztán már szép lassan a legszebb lányjá vált az osztályban?
0: Dehogy, nem. Hát nem voltam én ennek tudatában. Tulajdonképpen mind addig, amíg mondjuk az ince nem fedezett engem fel.
1: Tehát egy lány osztályban, mert gondolom nem volt akkor még koedukáció. Ki alakul egy ilyen sorrend, nem? Ki a legszebb lány?
0: Nem,
1: fiúknál
0: nem
1: az, hogy ki a legerősebb.
0: Erre nem emlékszem. Tulajdonképpen.
1: Szóval nem tűnt ki az osztályból?
0: Nem. Én mindig úgy néztem magam, és a későbbiekben is, hogy én tulajdonképpen az anyám szerint nekem kisebbségi komplexumaim voltak. Én nem képzeltem magamról, nem tudom mit, és mindig találtam magamon hibát.
1: 1932-ben valahol sétált Budapesten ugye az édesanyjával, és akkor valami fordulat következett az életében, legalábbis egy fordulatnak az eleje, az indító momentuma.
0: Igen, találkoztunk az Ince Sándorral, aki a Színházi Élet főszerkesztője volt, és anyámnak jó barátja. Hát ez mondjuk bővebb magyarázatra szorul. Édesanyám tulajdonképpen bohém ember volt. A társasága nagy része színészekből, írókból állt, akik nagyon sűrűn jártak is hozzánk, és az édesapám, aki orvos volt, az mondjuk egy teljesen más világot képviselt, ezért én is egy kicsit olyan felemás voltam. Tehát akkor találkoztunk, és az Ince rettentően csodálkozott, hogy hát az ő kedves jó barátnőjének van egy lánya, amikiről nem is tudott, és akkor rögtön azt mondta, hogy a Színházi Életben lesz egy Miss Magyarország választás, és hát feltétlenül én nekem oda be kell neveznem. Hát az édesanyám nagyon lelkes volt, és nagyon örült ennek, és hát én is mondjuk bizonyos izgalommal és várakozással néztem elébe.
1: Akkoriban diáklány volt, vagy végzett már? Vagy?
0: Nem, akkor én már végeztem, és éppen úgy azon töprengtem, hogy mit is kezdjek magammal. Volt bennem egy vágy mindig, talán éppen azért, mert annyi színész barátunk volt, hogy színésznő szeretnék lenni. Úgy gondoltam, hogy talán, ha ez sikerülne, akkor egy ilyen hát reklám és választás ezt elősegíthetné.
1: Említene néhány nevet a szülei társaságából, akiket gyerekként ismert?
0: Hát például Szedák Sári az anyámnak legjobb barátnője volt annak idején. Aztán hát a Belvárosi Színház tagjaiból is a Bársony Pista és a Dajbukát Ilona és a Mészáros Giza, Kürti Sári, Molnár Ferenc is, Szép Ernő. Igen, Szép Ernő.
1: És kikről van valami emléke? Szóval azon túlmenően, hogy tudja, hogy megfordultak a házban.
0: Hát Szép Ernővel mondjuk az már a későbbiekben volt, mikor már a választás után én tanultam színészetet. Ő följött egyszer, és meghallgatott, szavaltam két verset, és hát nagyon biztatott, hogy feltétlenül tehetségem van ehhez, és a Gótéknál tanultam, majd később a Bárdos Artúrnál. Mielőtt Budapestre költöztünk, Kispesten laktunk.
1: Ami akkor még nem volt Budapest.
0: És hát egy kertes házban laktunk, amelynek két kijárata volt, és hát annyira sok vendégség volt nálunk, hogy amikor például reggel hajnaltájt mentek el a vendégek, akkor már nem sokára jöttek a másik kapun a betegek. Ugye? Hát szóval ez mind utal arra, amit mondtam, hogy egy ilyen kettősség volt bennem a polgári élet és a bohémia felé.
1: De hát úgy tűnik, hogy a bohémia hatása volt a meghatározóbb.
0: Hát talán igen.
1: Az édesapja mit szólt ehhez?
0: Az édesapám nagyon bölcs volt, és hát úgy kicsit megmosolyogta, de azért valószínűleg örült neki. Nekünk a kapcsolatunk az apámmal igen szoros volt, és édesanyám halála után, azután, hát ez már persze egy sokkal későbbi dolog, akkor nagyon összenőttünk, és hát együtt éltünk.

0: No hát, folytassuk a történetet ott, hogy tehát az utcán összefutott a Hince Sándorral.
1: Igen, beküldtem egy fényképet, azt hiszem, és hát aztán volt a tulajdonképpeni választás a Royal Szálló fehér termében. Egy 30 tagú zsűri volt, szobrászok, festők, név szerint például a Strob Zsiga bácsi, az Iványi Grünwald, akkor a 60-i Lilli, a Harsányi Zsolt, és hát sorolhatnám még tovább.
0: Az egyik elődje is ott volt.
1: A Simon Böske, ugye, aki előzőleg Miss Európa volt, és hát ő aztán a verseny végén rám tette a nemzeti színű szalagot, és ő adta át a díjat, ami hát volt egy balatoni telek, és egy kelengye, és különböző divatcégeknek az ajándékai.
0: Majd annyi mindenre vagyok kíváncsi, de mi lett a balatoni telekkel?
1: Hát az egy nagyon érdekes dolog, mert azt apám aztán elcserélte egy kamaraerdői gyümölcsösre, ahol kiárt ásni, kapálni, mert nagyon szerette ezt a elfoglaltságot, és aztán még később azt is elcserélte egy ilyen öröklakásos ház részre, amit aztán hát államosítottak.
0: Na maga a szépség királynő választás az hogyan zajlott? Először is hányan indultak, vagy hányan jutottak oda körülbelül?
1: Hát nézze, miután ez elég régen volt már, úgyhogy nem olyan pontosan emlékszem, sokan. Hát aztán az úgy lemorzsolódott, mert ugye több menet volt. Hát először ugye az összes jelentkező, akik a fényképek alapján meghívót kaptak erre. Hát nem tudom pontosan, hogy hányan. És a végén maradtunk, azt hiszem, 10 a dobogón, és akkor abból megint még lemorzsolódott, és lett végül is a Miss Magyarország és annak 2 udvarhölgye.
0: Milyen ruhákban kellett megjelenni?
1: Nem volt előírás. A legnagyobb részük estély ruhában volt, de miután én még akkor igen fiatal voltam, és nem éltem egy úgynevezett nagy életet, nekem nem is volt estély ruhám, úgyhogy én egy fekete úgynevezett délutáni ruhában vettem részt, és amikor megnyertem a versenyt, aznap este volt a Majának a premierje a Fővárosi Operett Színházban. És hát ott én megjelentem a 2 udvarhölgyel az egyik páholyba, és hát nem volt estély ruhám. És akkor a Mészáros Giza, akit már említettem, annak a lánya, az szintén színésznő volt, és akkor attól kaptam egy estély ruhát kölcsön, hogy hát estély ruhába tudjak megjelenni. És akkor ott a szünetben aztán fölmentünk a Honti öltözőjébe, és ott egy közös kép is készült, és hát utána volt egy nagy vacsora a Royalban. Szóval egy nagyon szép emlék, és egy nagyon szép élmény ez ma nekem, ha visszagondolok.
0: Még egy kis része iránt hadd érdeklődjem. Hát egy nagy estély ruha az rendkívül sokat eltakar egy hölgyből.
1: Igen.
0: Abból is, ami szép, és ami kevesebb ruhában esetleg
1: igen.
0: megtekinthető. Szóval ott például fürdőruhában...
1: Fürdőruha nem volt akkor.
0: Nem. És egy kifutón, vagy befutón, vagy nem tudom, hogy hívják, azon besétáltak
1: körbe. Egy ilyen pódium volt, és azon kellett végigmenni.
0: Tanult előtte valami mozgást, táncot, hát ha színésznőnek készült,
1: hát gondolom. Akkor még nem készültem, csak az után. Én nem. Nem tanultam semmit. Azt hiszem, elég természetesen mozogtam.
0: És magas sminkelt, vagy segített valaki?
1: Hát alig voltam sminkelve, hogy úgy mondjam.
0: De hát fodrásznál gondolom volt el.
1: Hát persze.
0: Milyen volt a frizurája akkoriban?
1: Fél hosszú hajam volt.
0: Sötét, fekete?
1: Sötét barna, és ilyen rolniba, mint ahogy akkor divat volt.
0: Említett egy kedves kis epizódot a ünnepélyes eredményhirdetés után, ami az édesapjával függ össze.
1: Jaj, az nagyon aranyos volt. Hát amikor már vége volt a versenynek, az édesanyám természetesen ott volt, és végig drukkolt ezt az egészet, tehát apám nem. És akkor két újságíró, azt hiszem, oda jöttek az édesapámhoz a lakásra, és hát közölték vele, hogy hát a lánya lett Miss Magyarország, és akkor ő oda jött. És úgy elvegyültotta, rengeteg ember volt a Royal Szállónak a halljában, és mi ott jöttünk le a lépcsőn, és ott hát beszéltek az emberek, és az édesapám mellett állt egy hölgy, és azt mondta, ez olyan szép, de ez nem is szép. És az édesapám azt mondta, és ha tudná, hogy Sánta is pupos, és erre a nő ránézett, és azt mondta, és maga ezt honnan tudja? Szóval én ne tudnám, hát én vagyok az apja. Hát szóval ő tulajdonképpen azért nagyon büszke volt, és nagyon örült.

0: A dologgal járt a Miss Magyarországgá választásával egy franciaországi út is. És...
1: hát annyiban ugye, hogy akkor részt vettem a Miss Európa választáson. És hát akkor az édesanyámmal elutaztunk Párizsba, ahol hát volt az operabál, és ott is egy ilyen ezüst hídon vonultunk végig, az összes lányok, ugye minden országból.
0: Elnézést, hogyan készült erre a párizsi útra? Ruhákkal például?
1: Hát nagy izgalommal, és hát nagyon szép ruhákkal, amit különböző divat cégek adtak.
0: Ja, szóval akkor már nem volt gond.
1: Akkor már nem volt gond, mert hát ugye ez nekik reklám volt, színházi életben fényképeken ugye megjelent, és hát ők ezt felajánlották.
0: És aztán szóval megérkeztek Párizsba, ezüst híd, operabál.
1: Körülbelül 3 napig voltunk Párizsba, és akkor az egész társaság, az összes lányok a kísérőkkel, és a Maurice de Valef, aki tulajdonképpen a párizsi lap, a Le Journal, aki ezt rendezte, volt a szervezője és rendezője, akkor autókárokon mentünk le a Rivierára. És megálltunk minden nap valahol, ahol mindenütt nagy fogadás volt, a polgármester fogadott minket, és pezsgő, és orchideák, és hát szóval nagyon szép volt. És így érkeztünk meg Nicába, a Negrescóba.
0: Itt volt a Miss Európa választás?
1: Nicába, igen, igen.

Tudósítás a színházi életből. Ex-királyok, királyfiak, maharadzsák, mint drukkerek. Nizza, 1932. február 12-e, délután 5 óra. A Hotel Negresco előtt rendőrkordon szorítja vissza az izguló tömeget. A Negresco óriási oszlopcsarnokos étterme a választás utáni gála estére készül. Minden oszlopon egy-egy letakart zászló a misszek országainak színeivel. Egy oszlopról le fog hullani a lepel. Erről fogja megtudni mindenki, maguk az izgalomtól sápat jelöltek is, hogy ki lett Miss Európa 1932. A zsűriben Angliát Somerset Maugham, Magyarországot Angelo, a híres fotós képviseli. Egyenként majd együtt vonulnak el a lányok a zsűri előtt, azután már csak az esélyeseket szólítják, köztük van Miss Magyarország Lampel Ica is. 11 óra, reflektorok gyulladnak ki. Monsieur de Valef fölmegy az emelvényre, és felbontja a lepecsételt, zárt borítékot. Az óriási terem néma csendben figyel. Az egyik oszlopról lehull a lepel. Miss Dánia összekulcsolja kezét fehér brokátruhája fölött, majd keresztet vett. A zenekar a dán himnuszt játsza. Az egyik asztalnál egy karcsú, frakkos fiatalember áll merev haptákban, a dán királyfi. Leírhatatlan ováció, gyönyörű este. Miss Magyarország, Lampel Ica, az Európa legelőkelőbb megjelenése címet kapta.

0: A Miss Európa választás az hogyan történt?
1: Körülbelül ugyanúgy. Szintén nem volt fürdőruha akkor, estéi ruha volt. Zsűri volt.
0: Benne Somerset Maugham például.
1: Hát szóval nagyon nagy stílűen volt ez megrendezve. Eleve mindentől függetlenül is tudtam nagyon jól, hogy nekem esélyem itt nem nagyon lehet, mert hiszen Miss Európa kétszer egy és ugyanabból az országból, ez majdnem hát elképzelhetetlen volt. Végül is negyedik lettem, és elnyertem Európa legelőkelőbb megjelenésének címét.
0: A korabeli színházi életben maga Angelo, a kitűnő fotóművész, tudósított az eseményről, és az ő fotói is láthatóak. Ő azt írja, hogy esélyesként emlegették, többen azt mondták, hogy Lampelica lesz Miss Európa, és aztán egy megfázás, az tette tönkre az esélyeket.
1: Pillanatig nem gondoltam arra, hogy én esélyes lehetek, de valóban volt egy megfázásom, ami hát eléggé rosszkor jött, de hát ez csak átmeneti volt.
0: Amikor ott negyedik lett, akkor utána mi következett? Tehát egy vacsora, és aztán hazajöttek, vagy hogy folytatódott a program?
1: Jobb is nem firtatni, hogy hány éve ennek, és azért tehát eléggé homályosan emlékszem vissza ezekre a dolgokra. Azt hiszem, hogy azután még volt egy-két ilyen nagyobb estély, és aztán hazajöttünk. Persze nyáron, ez télen volt, és akkor nyáron megint mindannyian összetalálkoztunk Belgiumba, Spába, ami egy nagyon divatos fürdőhely volt, és ott volt a Miss Univer választás, ami hát szintén nagy élmény volt. Ezek a barátságok, amik úgy mi közöttünk, lányok között alakult, ez aztán úgy újra fölelevenedett. Én sokáig leveleztem is a Miss Európával, a dán szépségkirálynővel, és tudja, nagyon szigorúan voltunk mi ott tartva. Például idegenekkel mi nem táncolhattunk mondjuk egy ilyen estélyen, hanem a komité tagjai között voltak direkt ilyen fiatal emberek, akikkel táncolhattunk, szóval az meg volt határozva. Vagy ha például fodrászhoz mentünk mondjuk a városba, akkor kísértek minket, szóval nem voltunk mi szabad préda, hogy úgy mondjam.
0: De hát akkor az a bizonyos kérő, az hogy került a környezetébe?
1: Az még a vasúton, mikor Budapestről Párizsba mentünk, akkor Nancyba át kellett szállni, és nagyon sikos volt a lépcső, a vonat lépcső. És amikor le akartunk szállni az édesanyámmal, akkor egy úr egyszer csak ott termett, és segített leszállni. És ez volt ez a bizonyos német, de Kínában élő sejemgyáros.
0: Aki aztán?
1: Hát aztán a vonaton együtt utaztunk Nancy-tól már Párizsig, és mire Párizsba értünk, addigra megkérte a kezemet. Hát persze részben nagyon fiatal is voltam, és hát tényleg úgy éreztem, hogy most kinyílt a világ előttem. Hát nem volt szándékomban férhez menni. És aztán még írt párszor, és aztán szépen abba maradt ez a dolog.
0: Említette az előbb, hogy a választás után ugye úgy gondolta, hogy kinyílt ön előtt a világ. Kinyílt-e a világ? Szóval mennyiben változott az élete?
1: Hát nézze, az az egész év tulajdonképpen egy olyan álomszerű valami volt. Én azonban azt hiszem elég józanul, már akkor fel tudtam mérni ennek az egésznek a jelentőségét, úgyhogy ez úgy szépen egy olyan szép emlékként maradt meg bennem, és nem befolyásolta tulajdonképpen az életemet. Mert végül is az év végén, amikor már tanultam, és színésznő akartam lenni, megismerkedtem a férjemmel, aki aztán hozzámentem. és így ez az én egész színészi pályám is abban maradt. És lettem egy polgári asszony, és ma legfeljebb az unokámnak mesélek a régi emlékekről. De hát nagyon szép visszaemlékezés ma is.

0: És így évtizedek elmúltával visszatekintve, és úgy látja, hogy az volt a helyes döntés. Tehát, hogy ott hagyta azt a talán hivatást, vagy pályát, amit lelke mélyén, ifjúságában akart.
1: Ezt nem mondhatnám. Van bennem egy ilyen
0: nosztalgia
1: talán, hogy voltak lehetőségeim, amiket nem használtam ki. De ez részben azért is volt, mert túlságosan fiatal voltam, és kiforratlan.
0: Kapott-e biztatást mértékadó személyektől?
1: Hogyne. Heltai Jenő például, aki szintén meghallgatott, feltétlenül azt javasolta, hogy tanuljak, és legyek színésznő. És a gótházaspár, akiknél kezdtem tanulni, azok mindig azt mondták, hogy emlékeztetem őket a Darvas Lilire. Jó lehet, hogy nem hasonlítok rá, de az a zsánerű színésznő lehetnék.
0: Hát ők nem akárkik voltak.
1: Nem. És éppen ezért talán tényleg hiba volt az, hogy én ezt abba hagytam.
0: Ha szabad ezt mondanom, ráadásul az a házasságban nagyon soká nem is tartott.
1: Nem. Nem voltam szerencsés mondjuk a házasságaimban, de végül is egy elégedett ember vagyok, egy kiegyensúlyozott életet élek, és a családi körülményeim szerencsésen úgy alakultak, hogy meg vagyok elégedve az életemmel.
0: Pedig nagy Varga betűk után úgy mondjam, él most kiegyensúlyozottan és szépen. Én csak arra gondolok, hogy 1945 után pincérlányként kezdte az életét.
1: Hát sok minden volt, és sok mindenen mentem keresztül, aztán még egyszer férhez mentem, és a második házasságomból született a fia.
0: Ez a pincérlányság, ez hogy alakult?
1: Hát följöttünk a pincéből, és nem maradt jóformán semmi, egy ruhám se, amit fölvegyek. És akkor valamit kellett kezdeni. És akkoriban indult itt az élet, és nyíltak ezek a különböző eszpresszók. És többek között itt, ahol laktam, és lakom ma is, a Jókai téren nyílt egy Rosemary című eszpresszó, és annak a tulajdonosát ismertem, és az mondta, hogy ő szeretne 5 úgynevezett urinővel egy eszpresszót nyitni. És erre mondtam, hogy én nagyon szívesen dolgoznék ott, mert valamit szeretnék kezdeni. Így kerültem oda.
0: Akkor egyébként egyedülálló volt.
1: Akkor igen. És ott ismerkedtem meg a második férjemmel. Így aztán ott hagytam a pincérnőséget, és férhez mentem újra.
0: És aztán?
1: És aztán született a fia.
0: De hát aztán később mégis munkaviszonyba állt máshol.
1: Miután ez a házasságom sem volt nagyon hosszú életű, kellett valamit csinálni utána. Ez is érdekes?
0: Persze.
1: Hát mai napig is dolgozom. Jó lehet, hogy már nyugdíjban vagyok, és különböző kiadóvállalatoknál dolgoztam, mint titkárnő, és mint adminisztrátor, és ma is a betonútépítő vállalatnál a fejlesztési főmérnökségen vagyok, ahol tulajdonképpen mindent csinálok. Levelezek, gyorsírok, gépelek, szóval.
0: A kollégái tudták és tudják, hogy...
1: Hát többé-kevésbé mindig lebuktam előbb-utóbb, ugye, mert van egy bizonyos korosztály, aki még emlékszik. És hát úgy még megismernek.

0: Milyen úgy élni, hogy valaki nagyon szép, hogy bemegy valahova, akkor odafigyelnek rá, hogy megy az utcán, utána fordulnak.
1: Nézd, ez már olyan régen volt az én életemben, hogy erre most már nem tudok visszaemlékezni, hogy akkor ez mit váltott ki belőlem. Minden esetre egy jó megjelenés az egy jó névjegy. Az ember valamit el akar intézni, akkor kellemesebb egy jó külsővel menni, mert hát ez mondjuk egy előny.
0: Egy nagyon szép hölgynek lehetnek-e igazán jó barátnői?
1: Én tehát... szerencsés voltam, mert én nekem voltak és vannak ma is igazán jó barátnőim. Hát Bársony Rózsi volt a legjobb barátnőm. Én nem éreztem soha azt, hogy, irigység vagy ilyesmi lett volna a barátnőimben velem kapcsolatban.
0: Az évek növekvő számát hogyan lehet elviselni? Nehezebb vagy könnyebb, ha valaki nagyon szép ifjú volt?
1: Nézd, azt szokták mondani, hogy minden kornak megvan a maga öröme. Én például szeretek kártyázni, tehát szép öregségem van. És ezt tudomásul kell venni, nekem semmiféle megrendülést nem okozott az, mikor elhagytam az 50-et, majd a 60-at, és megtaláltam az értelmét és az örömét ennek az életnek is. Mint ahogy említettem, az unokám az a legnagyobb boldogságom. És miután ilyen nagyon közel vagyunk egymáshoz, lakásilag, tehát minden nap látom. A fiam az...
0: Tudom, hogy szívesen beszél róla, csak keresi a szavakat, vagy azt, hogy mi az, amit elmondjon róla?
1: Hát igen, ő színikritikus, tehát tulajdonképpen kicsit...
0: Visszahozza az elveszett világot?
1: Benne élek, mondjuk tovább így, ilyen formában, és...
0: És ez jó.
1: És ez jó.
0: Kétszer találkoztunk eddig, és mind a kétszer olyan hallatlan, elegánsan várt itt a lakásban, mintha most jött volna a fodrásztól. Mennyit foglalkozik most?
1: Nézze, én nem tudom, ez valahogy én talán egy szerencsés alkat vagyok, de azt szoktam mindig mondani, hogy biztos, hogy a halálos ágyamon is föl fogok ülni, és fogok kérni egy tükröt, azzal együtt, hogy nem érzem, hogy hiú lennék. Én úgy megyek el reggel otthonról, ma is, a hivatalomba, minthogyha egy esti programom lenne. Szóval ez természetemé vált. Nem tudom, hát így születtem.

0: elhangzott Miss Magyarország 1932. Mészárosné Lampelicával Feledi Péter beszélgetett. Közreműködött Johannes Zsuzsa. A zenei munkatárs Demjén Erzsébet volt. Szerkesztő Gyenes György. Rendezte Bodnár István.
1: A hangfelvétel 1985-ben készült, és legutóbb egy évvel később, január 6-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Testvérharc, széthúzás, belviszály.
2: A koronámért vagy a fejemért jöttél, László?
1: Küzdelem az áhított célért.
3: Isten házában vagy fia?
1: De a szenvedélyek mögött.
4: Mindenáron megvédelmezi az országot.
1: Már felsejlik a remény. Szarvas Attila, Berek Kati, Horkai Péter, Ónódi Eszter, Frankó Néró. Szakra Korona. Augusztus 20-án 22 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Kedves hallgatóink! Ma délben a Vattai Római Katolikus Templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Vatta, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei település, Miskolctól mintegy 25 kilométerre délkeletre a 3-as főút mentén. Nevét az 1046-ban kitört pogány lázadás vezetőjéről, Vata törzsfőről kapta. A település első ismert írásos említése 1323-ból maradt fenn. 1475-től alsó és felső Vatta elnevezések is előfordulnak, de később a két község összeolvadt. A 14. században már állt Szent Miklós tiszteletére felszentelt, kőből épült temploma. A települést a törökök többször feldúlták, kifosztották, így a lakosságnak gyakran kellett menekülnie, legtöbbször a Bükk rengetegeibe. Az 1730-as évektől megindult betelepülés során a reformátusok többségbe kerültek, így a középkori templomot ők használták. 1759 és 65 között a katolikusok új templomot építettek a felsővattai falu részen, és szeplőtelen fogantatás tiszteletére szentelték. 1888-ban hatalmas vihar söpört végig a környéken, mely a templom homlokzatát, tetőzetét és tornyát megrongálta. A károk helyreállítása évekig tartott. Eötvös József vattai birtokán írta a Falu jegyzője című regényét. 1812-ben itt született Szemere Bertalan, az első felelős magyar kormány belügyminisztere. A vattai római katolikus templom tornyában három harang lakik. A 160 kilós nagy harangot 1896-ban öntette a Serák család. Két kisebb társa nem élte túl az első világháborút. Pótlásukra a hívek közössége 1926-ban öntette az egymázsás magyarok nagyasszonya és a félmázsás Jézus szíve harangot.

napot kívánok a hírszerkesztő Demet Tímea nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezetője ellen. Ezt a Borsod-Abolcs-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság közölte. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. A szerencsétlenségben 12-en meghaltak, 10 súlyosan, 37-en pedig könnyebben sérültek meg. Két varsói és több dél-lengyelországi kórház is felkészült az M3-as autópályán történt buszbaleset sérültjeinek fogadására. A lengyel légimentő szolgálat pedig készenlétben áll, hogyha lehetőség nyílik rá, akkor hazaszállítsa őket. Ezt a Kárpátaljai Vajdaság vezetője közölte, ahová a lengyel utasok hazafele tartottak a bosznia-hercegovinai zarándoklatukról. Tegnap Magyarországra érkezett a lengyel egészségügyi miniszterhelyettes, a külügyminiszterhelyettes, valamint több varsói diplomata és orvos, hogy segítsék a betegek ellátását és a hivatalos ügyek intézését. Ukrán rakétatámadásban 6 civil meghalt, 4 pedig megsebesült egy nyugat-oroszországi településen. A lövedékek a belgorodi területen fekvő Koloszkovó településen csapódtak be, egy épület leégett. A sérültek között egy 14 éves gyermek is van. Közben az orosz légierő drónokkal és irányított légibombákkal lakóházakra és civil létesítményekre mért csapást az észak-ukrajnai Szumi megyében. 2 meghaltak, 3 megsebesültek. Idehaza az Agrár- és Élelmiszergazdasági Miniszter segítségét kérte a Hódmezővásárhelyi polgármester az ATEV fehérje feldolgozó ZRT telephelyének bűzterhelése miatt. Márkizai Péter szerint az államnak a cég tulajdonosaként biztosítania kell, hogy a társaság működése ne rontsa a városban élők életminőségét. Hozzátette ugyanakkor, hogy az önkormányzatnak nem célja a vállalat működésének ellehetetlenítése, olyan megoldást szeretnének, amely tekintettel van a környezetre is. Országos véradónapot tartanak szombaton. 20 vérellátó intézet várja a donorokat szerte az országban, hogy a hosszú hétvégén is biztosítani tudják a megfelelő vérkészletet. Az Országos Vérellátó Szolgálat azt kéri, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, szálljon egy órát a véradásra. A véradóhelyek listája a szolgálat honlapján található. Ingyenesen lehet megtekinteni augusztus 20-án a budavári Palutanegyedben a Szent István termet és a hozzátartozó kiállítást, valamint a Citadellán a Szabadság bástyája című tárlatot, közölte a várkapitányság. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. A Citadella belső parkjában emellett délután ingyenes családi és zenei programokat is rendeznek.

0: körüli csúcshőmérséklet várható. Késő estére 18 és 27 fok közötti értékekre számíthatunk. Holnap is sok napsütés várható, de átmenetileg mérséklődik majd a meleg. Friss hírekkel legközelebb 13 órakor jelentkezünk.
1: Archívfelvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A vasút, mint fátum. Második rész. Fényesen kivilágított robogó termek az éj sötétjében.

Fitchburgi vasútvonal lakóhelyemtől mintegy 5-600 lépésnyire érinti a Walden-tavat. A mozdony füttye télen-nyáron belesüvít rengetegembe, mint a Baromfi udvar fölött köröző héja rikoltása. A reggeli vonat elhaladtát hasonló érzésekkel figyelem, mint a napkeltét, hiszen amaz alig kevésbé szabályos emennél. A messze elnyúlós, egyre magasabbra emelkedő fellegek az égbe mennek, míg a vasúti kocsik Bostonba. Egy pillanatra elfödik a napot, és árnyékot vetnek távoli földecskémre. Ez égi vonulathoz képest a földi vonat csupán olyannak tűnik fel, mint egy dárda hegye. A vasparipa istálló mestere korán kelt ezen a téli reggelen, csillagfényben a hegyek közt, hogy megetesse, megnyergelje paripáját. Tüzet is gerjesztettek kora hajnalban, hogy éltető meleget leheljen belé és elindítsa. Bár olyan ártatlan volna ez a vállalkozás, amilyen korán kezdődött. Ha mély a hó, rácsatolják hócipőjét, s a hatalmas ekével széles barázdát húz a hegyektől a tengerig. E barázdában azután a vagonok elvetik magnak az ország valamennyi nyughatatlan emberét és eladó áruját. Tűzparipa naphosszat robog árkon, bokron, erdőn, völgyön által, csak annyi időre áll meg, hogy kocsisa megpihenhessen. Éjfélkor is fölébreszt patkó dobogása, kihívó horkanása, amikor egy-egy rejtett erdőzugban szembe találkozik a jégbe hóba dermedt elemekkel. A hajnalcsillag is feljő, mire istálójába ér. Csak azért, hogy onnét álom, pihenő nélkül újabb útra induljon. Néha esténként hallom, amint istálójában kiprüszköli magából a megmaradt fölös energiát, hogy idegei megnyugodván, mája agyveleje lehűlvén, néhány órai vasszendergésbe merüljen. Ó, ha ez a vállalkozás olyan hősi és lenyűgöző volna, mint amilyen kitartó és fáradhatatlan. E fényesen kivilágított robogó termek az éj sötétjében, mit sem sejtő lakóikkal, behatolnak olyan szűz rengetegekbe, ahová azelőtt csak a vadász merészkedett fényes nappal. Az egyik percben ragyogóan kivilágított városi vagy nagyvárosi indóháznál állnak meg, ahol kiöltözött társaság gyülekezik fogadására. A másik pillanatban pedig a lidérces mocsárban riasztják a baglyot meg a rókát.

0: az a vonatod?
1: Az. Félelmetes volt a mozdony a füstös tető alatt, akár egy megvadult, vad mehetnékében toporzékoló bika.
0: Ezzel a vonattal mégy?
1: Kérdezték. Csak ugyan rémület fogta el az embert, olyan iszonyú volt a nyílásokon sípolva kitörő gőznyomása. Ezzel feleltem.
0: És hova?
1: Megmondtam. Sosem ejtettem ki ezt a nevet, még a barátaim előtt sem. Valami szégyenkezés mindig visszatartott. A nagy nevet, a legnagyobbat, a csodálatos rendeltetési helyet. Nincs bátorságom ide írni. Ki így nézett rám, ki úgy, ki haragosan, hogy mit tolakszom, ki gúnnyal, őrültségemért, ki meg ábrándjaim keltette szánalommal. Valaki nevetett. Egy ugrással a kocsiban voltam, kinyitottam egy ablakot, baráti arcokat kerestem a tömegben. Senki.
0: Indulj hát, vorat! Egy percet se veszítsünk. Rohanj, vágtass! Ne fukarkodj a szénnel, mozdonyvezető! Tüzeld a leviatánt!
1: Kapkodva felzihált a mozdony, megrándult a szerelvény, megmozdultak a peron oszlopai, lassan, egyenként elcsúsztak mögöttem. Aztán házak, üzemek, gáztartályok, tetők, házak, gyárkémények, kapuk, házak, fák, kertek, házak, dram-dram, dram-dram, dram-dram, dram-dram, a rétek, a mezők, a tágas egen vándorló fellegek. Gyerünk, mozdonyvezető, teljes gőzzel előre!
0: Istenem, hogy rohanunk!
1: Ha így megyünk, gondoltam, nem sok időbe telik, és elérjük az első, aztán a második, a harmadik, a negyedik, aztán az ötödik, az utolsó állomást, és akkor győztünk. Kedvtelve néztem az ablakon át a villanydrótokat, ahogy ereszkednek, aztán meghőkölnek, megint felszaladnak fel a következő pózna felé, és egyre gyorsul az ütem. Ketten ültek velem szemben a vörös bársonypamlagon. Az arcukra volt írva, hogy ismerik a vonatok minden csinyát, binnyát, minduntalan az órájukra pillantottak és morogva ingatták a fejüket. Aggályos természetű ember vagyok, összeszedtem hát minden bátorságomat és megkérdeztem. Engedelmet, uraim, miért rázzák a fejüket? Azért rázzuk, felelt az idősebbik, mert ez az átkozott vonat nem úgy megy, ahogy kellene. Ha így folytatja, iszonyú késéssel érkezünk. Egy szót se szóltam, de magamban azt gondoltam, az emberek mindig elégedetlenkednek. Ez a vonat éppen, hogy bámulatra méltó, csupa erő és igyekezet, mint egy tigris. Ez a vonat úgy száguld, ahogy talán vonat soha még, s lám, mégis panaszkodnak az örök utasok. Közben két felől csodás iramodással futottak a mezők, s a messzeség hátunk mögött óriásira nőtt.

0: ez a vonat úgy száguld, ahogy talán vonat soha még. És csak ugyan. Az első állomás hamarabb felbukkant, mint sem vártam volna. Megnéztem az órát. Pontosan a menetrend szerint érkeztünk. Itt Moffin mérnökkel kellett találkoznom nagyon fontos ügyben. Futvást szálltam le, és ahogy megbeszéltük, az első osztályú étterembe siettem. Moffin csak ugyan ott volt. Éppen végére ért az ebédnek. Köszöntöttem, leültem, de ő szóba se hozta az ügyünket. Az időről beszélt, meg más ilyesmiről, mintha rengeteg ideje volna még. Jó 10 perc kellett hozzá, alig 7 perc volt csak az indulásig, még rászánta magát, hogy elővegye a börtasakból a szükséges iratcsomót. De észrevette, hogy az órámat nézem. Talán siet, fiatalember? Kérdezte némi gúnnyal. Én az igazat megvalva nem szeretem kutyafuttában intézni a dolgom. Tökéletesen igaza van, tisztelt mérnök úr, kockáztattam meg, csak hogy a vonatom nem sokára indul, és ez esetben, mondta határozott mozdulattal összemarkolva a papírokat, ez esetben sajnálom, igazán nagyon sajnálom, de majd máskor beszélünk róla. Ha majd jobban ráér egy kicsit, kedves uram. És felállt. Ne haragudjon, dadogtam, de nem tehetek róla. Tudja, a vonat se baj. Se baj, mondta mosolyogva, felsőbbséggel. Épp hogy elértem a vonatomat, amely lassan újra megindult. Na, majd máskor, gondoltam. Az a fontos, hogy le ne maradjak. Száguldottunk a mezőkön át. Epileptikusan táncoltak lefel a telefonhuzalok. Roppant rétségek fordultak elém, és ritkultak, egyre ritkultak a házak, mert északföldjein jártunk már, melyek legyezősen tárulnak a magány és a titok felé. Az a két úr, aki velem szemben ült, nem volt már a vonaton. A fülkémben egy szelíd külsejű lelkész ült, sűrűn köhécselt. És rétek, és erdők, és lápok, és nőtt, dagadt mögöttünk a messzeség, akár a lelki furdalás. Egyszerre, őt csak mert nem tudtam mit csinálni, megnéztem az órát. S hirtelen két köhögés között ugyanezt tette a lelkész is, és megrázta a fejét. De most nem kérdeztem az okát. Jól tudtam az okát, sajnos magam is. 4:55 és 15 órája meg kellett volna már érkeznünk a második állomásra, és még fel sem tűnt a láthatáron. A második állomáson Rozannának kellett volna várnia. Mikor a vonat megérkezett, sokan nyüzsögtek a peronon, de Rozanna nem volt ott. Leugrottam a lépcsőről, átvágtam az állomáson, kinéztem a térre, és akkor a fasor végén, messze, nagyon messze megpillantottam Rozannát, amint egy kicsit meggörnyedve távolodik. Rozanna! Rozanna! Kiáltottam teli torokból. De szerelmem már messze járt. Vissza se nézett, meg se fordult. Hogy futhattam volna utána? Hogy hagyhattam volna ott a vonatot? Mindent! Rozanna eltűnt a fasorban, róla is lemondtam hát. Visszaszálltam a gyorsra, s rohantunk tovább az északi síkságon át, afelé a valami felé, amit az emberek sorsnak neveznek. Végül is, mit számít a szerelem? Csak mentünk, sok-sok napon át. A villanydrótok a vágány mellett csak járták idegbajos táncukat, de hova lett a kerekek csattogásának szép heve? Miért ácsorognak kedvük szegetten a fák a láthatárban? Miért nem szöknek tova most már, mint a megriasztott nyulak? A harmadik állomáson talán 20 ember, ha lehetett. A bizottságot, amelynek ünneplésemre meg kellett volna jelennie, sehol se láttam. Kérdezősködtem a peronon. Nem láttak véletlenül egy ilyen és ilyen bizottságot, tudakoltam. Férfiakat és nőket zenekarral, zászlókkal. De?
1: Dehogy nem. Itt voltak, vártak is egy jó darabig, de aztán beleuntak és elmentek.
0: Mikor?
1: Vagy 3-4 hónappal ezelőtt, válaszolták.
0: Hosszú fügyszó hangzott, indult a vonat.
2: Teddy létszeplőzte szemmel nézve, mintha egy vonat utasai lennénk, akiket hosszú alagútban szerencsétlenség ért, méghozzá olyan helyen, ahova a bejárat fénye nem látszik már be, a kiáraté pedig oly parány, hogy egyre keresni kell, és egyre elvész. Amikor is ráadásul még a kiárat és a bejárat iránya sem biztos. Körülöttünk azonban az érzékek zűrzavarában, vagy az érzékek felfokozott érzékenysége folytán csupa szörnyűség, kinek-kinek kedélye vagy sebesülése szerint elragadó vagy elernyesztő kaleidoszkóp játék. Mit tegyek, vagy miért tegyem? Nem ilyen helyekre való kérdések.

A harmadik állomáson hosszú fügy szó hangzott. Indult a vonat. Fel a fejjel hát. Megyünk. Neki feszült maradék erejével a gyors. Bizony nem a hajdani békjótlan vágtatás volt ez már. A silány szén talán. A másféle levegő, a hideg, a fáradt mozdony vezető. És a messzeség mögöttünk akár egy szakadék, ha belenéz, szédül az ember. A negyedik állomáson tudtam, ott kell lennie anyámnak. De hogy megállt a vonat, üres volt a peron. És havazott. Kihajoltam, sokáig nézelődtem, és már éppen csalódottam, be akartam csukni az ablakot, amikor végre megláttam. A váróteremben egy padon kucorgott. Nagy kendőbe burkolozva bóbiskolt. Milyen pici lett. Irgalmas ég. Leugrottam a vonatról, futottam megölelni. Hogy magamhoz szorítottam, éreztem szinte semmi súlya. Egy kis halom töréken csont csupán. Éreztem, hogy didereg. Régen vársz, mond. Nem, nem, fiam, és boldogan mosolygott. 4 éve sincs még. Nem nézett rám, ahogy ezt mondta, a padlóra merett, mintha keresne valamit. Mit keresel, mama? Semmit. De hát a podgyászod? Kint hagytad a peronon? A vonaton van, mondtam. A vonaton? S vigasztalan fájdalom fátyolozta homlokát. Nem raktad még le? De hisz én... Nem tudtam, hogy mondjam meg neki. Azt akarod mondani, hogy már is indulsz tovább? Hogy egy napig sem maradsz? Elhallgatott csüggetten, és csak nézett. Felsóhajtottam. Jól van. Hadd menjen hát a vonat. Szaladok a podgyászomért. Határoztam, itt maradok veled, hiszen 4 esztendeig vártál. Szavaimra ismét megváltozott anyám arca. Visszatért rá az öröm és a mosoly, de mosolya nem sugárzott már úgy, mint előbb. Nem, nem. Ne menj a podgyászért. Rosszul fejeztem ki magam, könyörgött. Csak úgy mondtam, tudod, hiszen megértelek. Nem maradhatsz ebben a nyomorúságos fészekben, miattam nem érdemes. Egy órát se veszíts miattam. Sokkal jobb, ha mindjárt tovább indulsz. Mindenképpen. Kötelességed. Csak arra az egyre vágytam, hogy viszont lássalak. Viszont láttalak. Most már boldog vagyok. Hordár! Hordár! Kiáltottam. Tüstént előbukkant egy hordár. 3 bőröndöt kell levenni. Dehogy is, erősködött anyám. Soha se lesz többé ilyen alkalom. Fiatal vagy. A magad útját kell járnod. Szállj be hamar. No, menj! Menj! És mosolyt kényszerített az arcára, és erőtlenül a vonat felé tuszkolt. Ja, Istenem, siess! Már csukják befelé az ajtókat! Nem is tudom, hogyan. Ott voltam önzőn a fülkében. Kihajoltam a nyitott ablakon, és utolsó üdvözletet intettem. Ahogy távolodott a vonat, még kisebbre zsugorodott. Csüggett, mozdulatlan alakocska a kihalt peronon a hóesésben. Aztán egy arc nélküli fekete pont, parányi hangya a mindenség sivatagában. És elnyerte a semmi. Ég áldjon. Ég áldjon. Év évre halmozódik. Egyre növekszik a késés, s
mi megint úton vagyunk. De hova? Leszáll az este, fagyosak a kocsik, alig maradt itt már valaki. Itt-ott a sötét fülkék sarkában sápadt, merevarcú ismeretlenek fáznak, de nem mondják. Hova? Milyen messze van az utolsó állomás? Nem érünk oda sohasem? Megér tehát elhagyni így sietősen a kedves helyeket, szeretteinket? Hol van? Hol is van a cigarettám? Aha, a kabát zsebemben. Persze, visszafordulni nem lehet. Gyerünk hát, mozdonyvezető. Hogy hívnak? Milyen a képed? Nem ismerlek, sohasem láttalak. Jaj, ha nem segítesz. Tarts ki, jó mozdonyvezető. Vesd a tűzre a maradék szenet. Hadd száguldjon ez a csikorgó, rozoga alkotmány. Hajszold nyaktörő rohanásba. Egy kicsit hasonlítson legalább hajdani mozdonyunkra. Emlékszel? Vaktában neki az ének. De ne lankadj az Istenért. El ne nyomjon az álom. Holnap megérkezünk.

A 24 éves hájas ifjú, aki kövérségével mintegy a színfalak mögé utalta a borzasztó eseményeket, ehhez talán kizárólag ehhez volt tehetsége, szerette eldugaszolni testén a nyílásokat, nehogy valami szörnyűség eréseken keresztül rátámadhasson. Ezért is szivarozott, ómond Brazil 10. Hordott napszemüveget szemüvege fölött, tömte be vattával fülét. E szüleitől függő, és az egyetemen holmi homályos tanulmányokat folytató ifjú ember felült vasárnap délután megszokott vonatjára. Indulás 17 óra 50, érkezés 19 óra 30, hogy másnap megjelenjék ama szemináriumon, melyet szándéka szerint el akart lógni. Midőn szülővárosát elhagyta, a nap felhőtlen égen ragyogott. Nyár volt, kellemes idő. A vonat az Alpok és a Jura-hegység között kanyargott, gazdag falvakat és kisvárosokat hagyott maga mögött. Majd egy folyó mentén robogott tovább, hogy 20 percnyi zakatolás után, közvetlen Burgdorf közelében, egy kis alagútba fusson be. A vonat zsúfolásig megtelt. A 24 éves ifjú elől szállt fel, s kínnal, bajjal izzadva, kissé bambaképpel átfurakodott a hátsó kocsikba. Az utasok összeszorultak, sokan bőröngyükön ültek, a másodosztály is dugig volt, csak az első osztályon lézengtek néhányan. Miután a fiatalember áttörtetett a családok, regruták, diákok és szerelmes párok tömegén, a vonat ide-oda dobálta, hol az egyik, hol a másik utasnak esett neki, hol az egyik hasára, hol a másik mellére zuhant, végül az utolsó kocsiban üres helyet talált, annyi üres helyet, hogy a harmadosztályú szakaszban, ahol a fülkék egyébként ritkaság számba mennek, egy egész padon elterpeszkedhetett. A zárt kupéban egy nála is kövérebb, magában sakkozó férfit pillantott meg a szemközti padon, és ugyanott a folyosó melletti sarokban egy vöröshajú regényt olvasó lányt. Már épp leült az ablak mellé, és egy ómond Brazil 10-et dugott a szájába, midőn befutottak a szokottnál hosszabbnak tetsző alagútba. A fiatalember nem először utazott ezen a vonalon, egy éve majd minden szombat-vasárnap erre jár, de tulajdonképp sose vetett ügyet az alagútra. Épp csak sejtette, hogy keresztül halad rajta. S noha néhányszor elhatározta már, hogy megszemléli, mindig valami máson tűnődött, s így sose vette észre, hogyan merül el a sötétben, mert mire elhatározta, hogy az alagútat megfigyeli és felpillantott, már rég túljártak, úgy száguldott a vonat, s olyan rövid volt a kis alagút. Ezúttal sem vette le hát napszemüvegét, amikor befutottak az alagútba. Nem is gondolt rá. A nap még teljében ragyogott, az esti fényben minden káprázatosan tündökölt, a környező dombok és hegyek, a távolabbi Jura-hegy láncolata és a kisvárosi házak aranyban fürödtek. S a fiatalembernek úgy tetszett, rájött, ezért tűnik hosszabbnak az alagút a hirtelen aláhulló sötétségben. A szakaszban korom sötét volt. A rövid alagút miatt nem kapcsolták be a világítást, hisz amúgy is várni lehetett, hogy a napfény bármelyik pillanatban feldereng, villámgyorsan tova terjed, és teljes aranyvilágával beárad az ablakokon. Mivel azonban még mindig sötétség uralkodott a szakaszban, a fiatalember levette napszemüvegét. Ebben a pillanatban a lány cigarettára gyújtott, nyilván bosszúságában, hogy nem folytathatja a regényt, legalábbis a fiatalember így látta a fellobbanó gyufa vöröses lángjánál. Világító számlapú karórája 6 óra 10 percet mutatott. Behúzódott az ablak mellé a sarokba, hátradőlt, s meglehetősen homályos, gyakorta kétségbe vont tanulmányain tűnődött a szemináriumon, ahova holnap el kellene mennie, de hova nem megy el. Minden tette csak ürügy volt, hogy a cselekvés látszata mögött megközelítse a rendet, de nem magát a rendet, hanem a rend utáni vágyat, tekintettel holmi szörnyűségre, mely ellen hájjal párnázta ki magát, szivardugott a szájába, vattát a fülébe. S midőn megint az órájára pillantott, már 6:45 volt, és még mindig nem hagyták el az alagutat. Ez meglepte.
S jól lehet, a villanykörték időközben kigyúltak, a fülkében világosság támadt, a vöröslány tovább olvashatta regényét, és a kövér úr tovább sakkozhatott egymagában. Kint, az egész szakaszt visszatükröző ablakon túl, még egyre tartott az alagút. A fiatalember kilépett a folyosóra, ahol egy megtermett, halvány esőköpenyes, fekete sálba burkolózott ember járt fel s alá. Vajon miért visel sálat ilyen időben, gondolta a fiatalember, s benézett a szakasz többi fülkéjébe, mindenütt beszélgettek és újságot olvastak. Visszament a sarokba és leült. Minden percben, minden másodpercben az alagút végéhez érhettek. Karórája 6:20-at mutatott. Bosszankodott, hogy ezelőtt ügyet se vetett az alagútra. Már negyed órája tartott, s számításba véve a vonatsebességét, fontos alagút lehetett egyike Svájc leghosszabb alagútjainak. Csak nem bizonyos volt benne, hogy rossz vonatra szállt. Ha bár pillanatnyilag nem emlékezett rá, van-e ilyen hosszú és jelentős alagút 20 percnyire szülővárosától? Épp ezért megkérdezte a kövér sakkozót, vajon a vonat Zürichbe megye, amit az illető megerősített. Egyáltalán nem tudta, hogy ilyen hosszú alagút van erre felé, mondta a fiatalember, de a sakkozó, mivel már másodszor zavarták meg bizonyos nehéz feladat megoldásában, kissé basszusan azt felelte, hogy Svájcban sok, rengeteg az alagút, ő először utazik ezen a vidéken, de ez rögtön feltűnt neki, aztán meg egy statisztikai évkönyvben is olvasta, hogy sehol sincs annyi alagút, mint Svájcban. Elnézést kér, igazán nagyon sajnálja, de a Nimzovics védelem fontos problémáján töpreng, és szeretné, ha ezentúl nem terelnék el gondolatait. A sakkozó udvariasan, de határozottan beszélt. A fiatalember megértette, hogy hiába is várna tőle újabb választ. Boldog volt, amikor bejött végre a kalauz. Meg volt győződve róla, hogy nem fogadja el jegyét. Olyannyira meg volt győződve tévedéséről, hogy még akkor sem adta fel a reményt, amikor a kalauz, egy sápat, sovány, szemlátomást ideges ember, elsőként a szemközt ülő lány jegyét átvéve megjegyezte, a kisasszonynak Oltenben kell leszállnia. Bizonyára rá kell fizetnie, Zürichbe akart utazni, mondta a 24 éves ifjú, anélkül, hogy az Ómond brazil tized szájából kivette volna, s átnyújtotta a jegyét a kalauznak. Az úr jó vonatba szállt, mondta az, miután megnézte a jegyet. De hát egy alagútor megyünk át, kiáltotta bosszúsan, és egyszer s mint erélyesen a fiatal ember, azzal az eltökélt szándékkal, hogy a zavaros helyzetet tisztázza. Az imént hagyták el Herzogenbuchzét, és Langenthalhoz közelednek, mondta a kalauz. Minden tökéletesen rendben van, uram, 6:20. De 20 perce egy alagútban megyünk, makacsolta meg magát a fiatalember. A kalauz értetlenül ránézett. Ez a zürichi vonat, mondta, és most ő is az ablakra pillantott. 6:20, ismételte ezúttal szemlátomást kissé nyugtalanul. Nem sokára Olten következik, érkezés 18:37. Talán váratlanul elromlott az idő, ettől a sötétség talán vihar tört ki. Igen, ez az. Képtelenség! Szólt közbe a Nimzovics védelemmel bajlódó ember ingerülten, mert hiába nyújtotta a jegyét, a kalauz figyelemre sem méltatta. Képtelenség! Alagúton megyünk át. Tisztán lehet látni a sziklafalat, azt hiszem gránit. Svájcban van a legtöbb alagút a világon, olvastam egy statisztikai évkönyvben. A kalauz, miután végre valahára elvette a sakkozó jegyét, újra szinte könyörögve biztosította őket, hogy a vonat Zürichbe megy. Mire a 24 éves ifjú kijelentette, hogy a vonatvezetővel kíván beszélni. Valahol elől van, mondta a kalauz. De a vonat Zürichbe megy, most 6:25, a nyári menetrend szerint 12 perc múlva Oltenbe érnek, hetenként 3-szor jár ezzel a vonattal. A fiatalember felkerekedett. A túlzsúfolt kocsikban még keservesebb volt az út visszafelé, mint nemrég ide. A vonat nekiszilajodott, s száguldás közben pokoli lármát csapott. A fiatalember visszadugta hát fülébe a vattát, amit felszálláskor kivett. Az utasok nyugodtan viselkedtek. A vonat semmiben sem különbözött a többi vasárnap délutáni szerelvénytől, sehol egyetlen ideges arc.
A másodosztályú kocsi folyosóján egy angol állt, s örömtől sugárzó arccal kocogtatta füstölgő pipáját az ablakhoz. Simplon, mondta. Az étkező kocsiban is minden olyan volt, mint máskor, s jól lehet egyetlen hely sem maradt szabadon, sem az utasoknak, sem a bécsi szeretet és rist felszolgáló személyzetnek nem tűnt fel az alkot. A fiatalember rögtön felismerte az étkező kocsi ajtajában álló vonatvezetőt piros táskájáról. Parancsol? Kérdezte a vonatvezető egy megtermett, nyugodt, gondosan ápolt, fekete bajuszos, keret nélküli szemüveges férfi. 25 perce egy alagútban vagyunk, mondta a fiatalember. A vonatvezető a 24 éves ifjú várakozása ellenére nem nézett fel az ablakra, hanem egy pincérhez fordult. Adjon egy doboz ómont tizet, mondta. Ugyanazt szívom, mint az úr. Mivel a pincér nem tudta kiszolgálni, ilyen szivart nem tartottak az étteremben. A fiatalember boldogan, hogy szóba elegyedhetett a vonatvezetővel, megkínálta a magáéból. Köszönöm, mondta a vonatvezető. Alig ha lesz időm vásárolni Oltenben, lekötelez vele. Nem tudok lemondani a dohányzásról. Megkérhetem, hogy kövessen. Átvezette a 24 éves ifjút az étkező előtti podgyászkocsiba. Ezután már csak a mozdony következik, mondta a vonatvezető, midőn a kocsiba értek. A vonat legelején vagyunk. A homályos podgyász kocsiban sárga fény pislákolt. Az oldalajtók zárva, mindössze egy kis rácsos ablakon át hatolt be az alagút sötétsége. Mindenfelé bőröndök, egyiken másikon szállodacímkék, néhány kerékpár és egy gyerekkocsi. A vonatvezető felakasztotta egy szögre piros táskáját. Parancsol? Kérdezte újra, de nem nézett a fiatalemberre, ehelyett kivett a táskájából egy füzetet, s valami táblázatot kezdett kitölteni. Amióta Burgdorfot elhagytuk, egy alagútban megyünk, felelte eltökélten a 24 éves ifjú. Ilyen hosszú alagút nincs errefelé, minden héten megteszem oda-vissza az utat, jól ismerem a vonalat. A vonatvezető tovább írt. Uram, mondta végül, és olyan közel lépett a fiatal emberhez, hogy csak nem súrolt a testét. Uram, nincs mit mondanom. Nem tudom, hogy jutottunk az alagútba, nem szolgálhatok felvilágosítással. De kérem, gondolja meg, a vonat síneken gördül, tehát valahová vezetnie kell. Semmi se szól amellett, hogy az alagúttal nincs minden rendben, eltekintve attól, hogy vége láthatatlan hosszú. A vonatvezető szájában a még meggyújtatlan ómont brazillal szer fölött halkan beszélt, de olyan méltóság teljesen, nyomatékosan és határozottan, hogy szavait mindamellett, hogy a podgyászkocsiban jóval erősebb volt a lárma, mint az étkezőben, tisztán lehetett hallani. Akkor kérem, állítsa meg a vonatot, mondta türelmetlenül a fiatalember. Az egészből semmit se értek. Ha valami nincs rendben az alagúttal, és maga sem tudja, hogy került ide, kötelessége megállítani a vonatot. Megállítani? Kérdezte vontatottan a vonatvezető, miközben becsukta füzetét, és visszatette a szegen himbálódzó piros táskába, majd gondosan meggyújtotta szivarját. Persze, ez már neki is eszébe jutott. Húzza-e meg a vészféket? Kérdezte a fiatalember, és a feje fölött lévő fogantyú után akart nyúlni, de ebben a pillanatban előre bukott, és nekiesett a falnak. Egy gyermekkocsi gurult rá, s néhány bőrönd csúszott felé. Szokatlan, imbolygó léptekkel tapogatózva a vonatvezető is átbukdácsolt a podgyászkocsin. Lefelé tartunk! Mondta, és neki támaszkodott a 24 éves ifjú mellett a vagon belső falának. De a rohanó vonat mégse ütközött a sziklának, a kocsi nem zúzódott össze, nem ment ripityára, sőt, az alagút, mintha megint a végtelenbe futott volna. A kocsi hátsó ajtaja kinyílt, az étkező homályában kocintó emberek tűntek fel, majd az ajtó ismét becsukódott. Menjünk a mozdonyba, mondta a vonatvezető, és tűnődve hirtelen úgy rémlett fölöttébb korholón a fiatalemberre tekintett, majd kinyitott egy falba vágott ajtót a hátuk mögött, ám ekkor
amikor olyan viharos, forró léghúzat csapott az arcukba, hogy a falig tántorodtak, mintha szélvész dobta volna vissza őket. A podgyászkocsit pedig félelmetes moraj töltötte el. Át kell mászni a géphez! Kiáltotta a lármától alig hallhatóan a vonatvezető a fiatalember fülébe, s eltűnt a nyitott ajtó négyszögében, ahonnét jól látszottak a mozdony fényes, imbolygó ablakai. A 24 éves ifjú, noha nem értette, miért kell átmásznia, elszántan követte. Két oldalt vaskorláttal ellátott dobogóhoz értek. A fiatalember megkapaszkodott. Legrémesebb nem a szörnyű, a mozdony szomszédságában csitoló éles légáramlat volt, hanem az alagút falának láthatatlan közelsége, mert bár a fiatalember minden gondolatát szükségképpen a gépre összpontosította, a kerekek csattogása és a fütyülő léghúzat annyira átjárta, hogy úgy rémlett neki, hulló csillagok sebességével zuhan egy kőrengetegbe. A mozdony hosszában keskeny pánt futott, s fölötte változatlan magasságban a pánt és a gép fölött hajlított rút kanyargott. Nyilván erre vitt az út. A fiatalember számítása szerint 1 métert kellett ugrania. Sikerült is elkapnia a rudat, s a mozdonyhoz simulva átcsúsznia a pánt mentén. Az út akkor kezdett iszonyúvá válni, amikor a gép rettenetes erejű üvöltő viharnak kiszolgáltatott oldalához ért, ahonnét jól lehetett látni a fenyegetően elsuhanó sziklafalat. Csak az mentette meg, hogy a vonatvezető berántotta egy kis ajtón át a gépbe. A fiatal ember kimerülten nekidőlt a gépháznak, a vonatvezető becsukta az ajtót, mire a mozdony acélfalai úgy letompították a morajt, hogy szinte elviselhetetlen csend támadt. Az ómondban azért is elvesztettük, mondta a vonatvezető. Kár volt rágyújtani, mielőtt ide másztunk, de meg amilyen hosszú, az ilyen szivar könnyen el is törik, ha nincs dobozban. A fiatal ember, most, hogy a sziklafal közelsége már nem fenyegette közvetlenül, örült, hogy olyan téma kerül szóba, ami a hétköznapokra emlékezteti, egyhangú napokra és évekre, melyeket alig fél órája még maga is élt. Egyhangúakra, mert csak ezért a pillanatért, a kezdet e pillanatáért élt. Azért, hogy elrugaszkodjék a föld felszínétől, és kalandosan behatoljon belsejébe. Elővet jobb kabát zsebéből egy barna dobozt, újabb brazillal kínálta meg a vonatvezetőt, majd maga is szivar dugott szájába, és miután a vonatvezető tűzzel kínálta, óvatosan rágyújtottak. Nagyon szeretem az ómondot, mondta a vonatvezető. Az a fő, hogy jól szeleljen, különben kialszik. Szavai gyanút ébresztettek a 24 éves ifjúban, mert érezte, hogy a vonatvezető sem gondol szívesen a még egyre végtelennek tűnő alagútra. Jó lehet, még mindig fennállt a lehetőség, hogy álomgyanánt hirtelen vége szakad. 18:40, mondta a fiatalember világító számlapó órájára tekintve, már Oltenben kellene lennünk, és a nemrég látott lenyugvó naptól aranyozott hegyekre és völgyekre gondolt. Egymás mellett álltak, a gépház falának támaszkodtak, és szivaroztak. Kellernek hívnak, mondta a vonatvezető, és komótosan pöfékelt. A fiatalember nem tágított. Nem volt veszélytelen a gépig mászni, jegyezte meg. Nem vagyok hozzászokva az effélékhez, s épp ezért tudni szeretném, miért hozott ide. Ő se tudja, mondta Keller, csak gondolkodási időt akart nyerni. Gondolkodási időt, ismételte a 24 éves ifjú. Igen, mondta a vonatvezető, ez az, és pöfékelt tovább. A gép, mintha újra előre dőlt volna. Bemehetnénk a vezetői fülkébe, ajánlotta Keller, de továbbra is tétován a falnak támaszkodott, mire a fiatalember elindult a folyosón. Amint kinyitotta a mozdonyvezetői fülke ajtaját, földbe gyökerezett a lába. Üres, mondta a mögötte jövő vonatvezetőnek. Üres a fülke. Tántorogva léptek a helyiségbe,
mivel a mozdony egyre szörnyűbb sebességgel ragadta magával a vonatot az alagútban. Tessék, mondta a vonatvezető, lenyomott néhány emeltyűt és meghúzta a vészféket. A gép nem engedelmeskedett. Mielőtt észrevették, hogy az útvonal megváltozott, mindent elkövettek, próbálták a vonatot megállítani, erősítgette Keller, de a mozdony megveszett. Egyre gyorsabban fog rohanni, válaszolta a 24 éves ifjú, és a sebességmérőre mutatott. 150? Ment-e a gép valaha 150-nel? Úristen, mondta a vonatvezető. Eddig legfeljebb 105-tel. Nézze, mondta a fiatalember. Egyre nő a sebesség. 158-ra ugrott a mutató. Zuhanunk! Az ablakhoz lépett, de nem tudott egyenesen megállni. A száguldás oly esztelen lett, hogy az arca az üveghez préselődött. Hol a mozdonyvezető? Kiáltotta a fiatalember, és a fényszóró homályos pászmájában felvillanó, felé iramló és rázúdoló, a vezetői fülke két oldala mellett elsuhanó szikla rengetegre merett. Leugrott! Kiáltotta vissza Keller, aki most a kapcsolótáblának támaszkodva a földön ült. Mikor? Kérdezte csökönyösen a 24 éves ifjú. A vonatvezető néhány másodpercig habozott, megint rá kellett gyújtania, és mivel a vonat egyre jobban imbolygott, fejmagasságig húzta fel térdét. 5 perccel azután, hogy elindultunk, mondta. Kilátástalan volt a menekülés. A kocsi kísérőm is leugrott. És maga? Kérdezte a 24 éves. Én? Én vonatvezető vagyok, felelte Keller. És különben is mindig remény nélkül éltem. Remény nélkül? Ismételte a fiatal ember, aki most elnyúlt a vezetői fülke üvege mögött, és a szakadékot bámulta. Minek ott ültünk a szakaszban, és nem tudtuk, hogy mindennek vége, gondolta. Azt hittük, minden változatlan, de az akna már elnyelt bennünket, és kora bandájaként rohantunk a szakadék felé. Vissza kell mennem, kiáltotta a vonatvezető. A vonatban valószínűleg kitört a pánik. Mindenki előre akar majd furakodni. Valószínűleg, mondta a 24 éves ifjú, és a kövér sakkozóra meg a vörös hajú regényt olvasó lányra gondolt. Oda nyújtotta a vonatvezetőnek az ómond brazilos dobozt. Vegy el, mondta. Úgyis újra elveszti a szivarját, ha megint átmászik. Nem jön-e vele? Kérdezte a vonatvezető, aki nehézkesen felállt és kúszni kezdett a folyosó felé. A fiatalember a fülkében levő ezüstösen csillogó, értelmetlen műszerekre, nevetséges fogantyúkra és kapcsolókra nézett. 210, mondta. Nem hiszem, hogy ekkora sebesség mellett sikerül átvergődni a kocsikba. Kötelessége, kiáltotta a vonatvezető. Persze, mondta a 24 éves ifjú. De még csak nem is fordult a vonatvezető felé, nem érdekelte a hiába való kísérlet. Legalább meg kell próbálnom, kiáltott fel újra a vonatvezető, én már messze a folyosóról, miközben könyökével és combjával neki feszült a vasfalnak. De mert a gép tovább zuhant, hogy iszonyú robajjal minden dolog végső céljába a földbe fúródjék, az akna fölött lógó vonatvezetőt midőn a fiatalember fölé ért, cserben hagyta az ereje. A kapcsoló táblára esett, a fiatalember mellé, és vérbe borultan átkarolta vállát. Mit tegyünk? Ordította a visszhangzó alagút maraját túlkiáltva a 24 éves ifjú fülébe, aki hájas, hasznavehetetlen, védekezésre immár képtelen testét a szakadék fölött tova iramló ablakhoz tapasztotta, és mohón, tágra merett szemmel itta a mélységet. Mit tegyünk? Semmit. Felelte könyörtelenül a 24 éves,
de nem fordult el a halálos színjátéktól, sőt, egyfajta kísérteties vidámságot is érzett. Az eltört kapcsolótábla üvegszilánkjai elborították. Egy hirtelen támad légörvény, az ablak most repett meg, villámgyorsan két watta csomót kapott fel, és sodort feléjük a fülkébe. Semmit. Isten elejtett bennünket, s mi feléje zuhanunk.

vasútnálakom. Erre sok vonat jön, megy, és elelnézem, hogy szállnak fényes ablakok a lengedező szösz sötétben. Így iramlanak örök éjben kivilágított nappalok, s én állok minden fülkefényben, én könyöklök és hallgatok.

0: Fényesen kivilágított robogó termek az éj sötétjében. A Vasút, mint Fátum című sorozatunk második részét hallották. Gergely Ferenc összeállításában a következő művek hangzottak el. Részlet Henry David Thoreau Walden című regényéből. Továbbá Dino Buzzetti Gyors vonat című novellája, Franz Kafka A vonat utasai című írása, Friedrich Dürrenmatt Az alagút című novellája, valamint József Attila Eszmélet című versének utolsó verszaka. Fordítók Szőlősi Klára, Lator László, Tandori Dezső és Gera György. Közreműködött Fenyő Ervin, Kaszás Gergő és Kaszás Attila. Az összeállítást Táncos Tamás és Maksai Helga hangmester, Kakó Gyula zenei szerkesztő és Sárospataki Zsuzsanna rendező készítette. Felelős szerkesztő Turai Tamás.
1: A felvétel 2004-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, október 6-án hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt, kedves hallgatóink, holnap ugyanebben az időben sugározzuk. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Méreható történet hazaszeretetről, hűségről, szabadságról. Erkel Ferenc, Bánkbán. A Pécsi Nemzeti Színház előadása Fejes Szabolcs rendezésében. Vasárnap 20 órakor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Deme Tímea nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a rendőrség. Az M3-as autópályán tegnap balesetet szenvedett lengyel buszvezetője ellen. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr elaludt. A balesetben 12-en meghaltak, 10 súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Információkat közöltek a kórházak a sérültek állapotáról. Két utast életveszélyes sérülések miatt kezelnek Miskolcon. Mindkettőjüknél műtétre van szükség, de állapotuk jelenleg stabil, tudatta a Borsod-Abolcs-Zemplén vármegyei intézmény. További 5 beteget a traumatológián ápolnak. Egy szállítható állapotú gerincsérültet az idegsebészeten tartanak megfigyelés alatt. Egy utas már elhagyhatta a kórházat. 10 sérültet az Egri Markot Ferenc kórházba vittek, 4 súlyos állapotban van, de állapotuk nem életveszélyes. Az intézmény közölte azt is, hogy a lengyel nagykövetséggel már szervezik a hazaszállítást. A baleset többi sérültjét a debreceni és a nyíregyházi kórházban ápolják. Az RTL híradó úgy tudja, a nyíregyházi kórházban 2 ember állapota továbbra is válságos. Épül a fenékküszöb Paksnál a Duna vízszintjének emeléséért. Az építkezéshez több cég, például a Strabag és a KÉZ ZRT is ingyen technológiával, szállítással, valamint alapanyaggal járult hozzá. A kormányfő közösségi oldalán arról írt, hogy a volt miniszterelnök édesapja Orbán Győző is nagy mennyiségű követ ajánlott fel a beruházáshoz. Magyar Péter Facebook oldalán úgy fogalmazott, idézem, a kő nem lesz az új búcsú cédula. Továbbra is folyik az átvilágítás a megújuló közmédiában, közölte a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT. Mint írták, a teljes körű audit a gazdasági és jogi kérdések mellett a korábbi propagandagépezet működtetésében és kiszolgálásában aktív szerepet vállalókra is kiterjedt. A belső ellenőrzések eredményeként folyamatosan mentenek fel dolgozókat munkaviszonyukról, a vizsgálat lezárása után majd döntenek. Azt is közölték, hogy a hírszolgáltatás megújítása is folyamatban van a közmédia minden platformján. Ismét korlátozásokat vezettek be Catania repülőterén az Etna kitörése miatt. A szicíliai vulkánból felszálló hamufelhő miatt a repülőtéren 2 szektort lezártak, így délutánig óránként mindössze 5 repülőt tudnak fogadni. Az indulójáratokat az intézkedés nem érinti. Rászoruló gyermekek iskolakezdését támogatja az Ökumenikus Segélyszervezet jótékonysági piknik mozi elnevezésű ingyenes rendezvénye. A szervezet augusztus 27-én délután a budapesti Millenárisra várja a látogatókat, akik a Futni mentem című filmet tekintetik meg. A helyszínen váltott, úgynevezett jó jegyekkel nehéz sorsú gyermekek fejlesztését segíthetik. ami az időjárást illeti, változékony idő várható, késő délutántól mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet, és eső, zápor, zivatar kialakulhat. A megerősödő szél zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. A hőmérséklet általában 32 és 37 fok között alakul, de északon csak 30 fokra lehet számítani. Este 18-27 fok közötti értékek valószínűek. Holnap ismét sok napsütésre számíthatunk majd, de átmenetileg mérséklődik a meleg. Friss hírekkel legközelebb 14 órakor jelentkezünk.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Bronzfejű Cézár, vakragyogású szobor szemeiddel. Művészettörténet versekben. Római művészet. Összeáll

0: mond, s amit a görög, főként római forrásokból tudunk róluk, nehezen egyeztethető, igaz, a görögök is rómaiak is ős ellenségeik voltak. A Karthágóval szövetkezett etruszkok vágták el a görög terjeszkedés útját, ütötték el őket Korzika Szardínia ércbányáinak birtokától, a rómaiak pedig alattvalóik voltak valaha. A hódító tanúvallomása alig ha megbízható, a rómaiak ugyanis dekadensé férfiatlanná züllött etruszkokról tudósítanak, véres, erotikus, szadisztikus orgiákba fulladó fallási szertartásokról, olyan önpusztító életről, mely csak a halálban talált kielégülést. Tehát szépen rímelő ellentéte lettek volna annak, amit a történelemkönyvek a római jellemről tanítanak. Catullus dagadt etruszknak hívja őket, Vergilius jelzője is Kiri mértéktartó és elegáns stílusából, pedig kortársa, Augustus birodalmának szürke eminenciása, mecénász is etruszk volt. Holott némi hálát megérdemeltek volna. Róma jelképe a kapitóliumi farkas, az időszámítás előtti 5. századból való etruszk munka, igaz, a jelképiséget tammesévé fokozó Romuluszt és Rémuszt a reneszánsz idején fabrikálták hozzá. S etruszk király csapolta le a mocsarakat is, helyet teremtve a Fórum Románumnak, a római birodalom bronzszobornál igazibb, mert történelmibb jelképének. Az ősi piactér szabálytalanságát, így a puritán művészettörténeti leírás, a köztársaság utolsó évtizedeiben már méltatlannak érezték. Ezért a kereskedelmi tevékenységet száműzték, s a politikai élet központját szabályos és reprezentatív térré fejlesztették. A végleges rendezés Cézár és Augustus műve volt. A teret egyik keskeny oldalán a rostra, a szónoki emelvény, két hosszoldalán az újjáépített bazilika, Emília, s a Cézártól kezdett, s Augustus által befejezett bazilika, Júlia, másik keskeny oldalán Cézár templomba fogta közre. De a fórumon nem csak a római császárok, hanem a kereszténység is rajta hagyta keze nyomát. Egymást váltó világhatalmak hirdették görcsösen a téren a maguk örökké valóságát. De a birodalmi monumentumok sem hosszabb életűek, mint a költők vidéki házai, néhány évszázad, s egyik is másik is a régész ásójára vár. Hosszú keresés után a 20-as években feltárták Horácius házának alapjait a Lucretilis dombján, ahogy ő nevezte. Verseiből tudjuk, a házat mecénász ajándékozta neki. Szántó, olajfaliget, csekéke szőlő tartozott a házhoz, kertjét fedett oszlopsor vette körül. A kertet szobrok díszítették, a falakat freskók, pompás azonban alig ha lehetett, legalábbis mecénászi mértékkel mérve, csak nyugalmas, munkára való. Ez is latin örökség, nem csak az akkori ismert világot behálózó hadiutak, katonai táborok, a római imperializmusnak idő eltemette kulisszái.
1: Somjó György, Vei Apollón. Holt szobrok közt egyszerre szembe jött, Csonka jobb lábát lendítvén előre, mintha felénk, s rajtunk túl a jövőbe lépne. Egyenesen az ős idők aljáról, miknek szavát csecsemők gyanánt nem érti férfikorban nőve többé az ember, némaság szülötte. Kinek utódja? Rejtélyes előd. Mint aki rajtam már is túlhaladván, lábán 2500 év sarával már utánunk jövőknek hirdeti az ember dolgát e földön, hogy ajkán a vad elmúlás ordas mosolyával a jövendőt tapossák léptei.
2: Vas István, Fórum Románum. Ez volt az a mocsár. Ez volt az a mocsár, ahol egykor Romulus és Rémus menedékre talált. Ide bújtak és innen csaptak ki a Mars és Vénusz kedvelte haramiák. Ide vonultak az élni és halni tudó talányos etruszkok hódítani. De tudásukat átadva elbuktak, s ebből született a város. Ide látszanak ó falai. Dallamos, izgalmas nagy lelkét haldokló Hellász erablókba lehelte ki. De falnál

0: Annál erősebb volt már a római jog és a vallás, a józan, a nyugati. A szenátus boltja alatt a márványon kiabálva próbáltuk, hogyan hangzott a szó, amikor tógáját összefogva Katilinára mennydörgött Cicero. Kartágó és Kleopátra, s utánuk kifosztva leverten az egész kelet ide öntötte mesés kincsét. És láttam a keskeny augusztusi diadalívet. Tágabb a Severusé, s ide látszik tagba szakadtan egy óriási ív a Konstantiné barbár díszeivel. És Róma hódítva lassan romlott keletivé. Augustus hiába akarta kemény szándékkal a végzett lendületét megállítani. Legyőzik mindig az akaratot meg a bölcsességet a történelem szabályai. Áll még a dombon, majd hogy nem éppen a Lívia háza, s Augustus mértékére vall. De Tiberius palotáját egyiptomivá csigázta zsarnok arányaival. Császárok császárok után, paloták palotákra. Követni alig tudom. Márványpadlót, íveket, oszlopokat bejárva bolygok a Palatinuson. S íveken, oszlopokon és ciprusokon, píneákon gyors tűzijáték alkonyat. Itt ülök egy hete, s a romokon szikrázni látom eszményemet és sorsomat.
1: Ívek, oszlopok. Ti ívek, oszlopok, komoly kőfaragások, miféle páros áll ma is belőletek, hogy fényetekre és hanyatlásomra látok, ha a két ősi domb közé betérhetek. Ti ívek, oszlopok, komoly kőfaragások. Már hűvös és kemény formátok átderengett a pőre tanterem első latin szaván, s megsejtetvén velem a szépségben a rendet, a kamasz képzelet forró kötfátyolán már hűvös és kemény formátok átderengett. Ó, az az ifjúság, tündöklő, büszke szégyen, mely minden zűrzavarba bátran belevág, s vígan merül alá a tapadó veszélyben, és vasfalként veri fejét a ne tovább. Ó, az az ifjúság, tündöklő, büszke szégyen, és a homály után a hirtelen kigyúlt fény. Ti ívek, oszlopok, ti voltatok velem, e dallamos szigor, e bűn nélküli törvény, kivétel és szabály és nedv és fegyelem, és a homály után a hirtelen kigyúlt fény. A puha vágynak, a formátlan fájdalomnak ti ívek, oszlopok, ti adtatok erőt. És mikor a nyomorult esztendők sárba nyomtak, szándékom és eszméletem fölében őtt a puha vágynak, a formátlan fájdalomnak. Ó, rend és képzelet, komoly latin kezesség, reményem romjai, ti ívek, oszlopok, egy hete köztetek várom az őszt, az estét. Maradjatok velem, még bomlok, pusztulok. Ó, rend és képzelet, komoly latin kezesség. Saturnus temploma, Cézár bazilikája, ti ívek, oszlopok, ti kirabolt falak, tömör formátokat idegzetem kiválta. Most látlak meg, mikor már elárultalak. Saturnus temploma, Cézár bazilikája. Örök, kemény arány, édes szigorú szépség, köszöntlek, s búcsúzom, Flávia Vesta szűz. Hitemet keselyű évek zabálva tépték, márvány tekinteted rám villan, s messze űz, örök, kemény arány, édes szigorú szépség.
2: A skárlátasszony. Titus évén hétkarú gyertyatartó, rabzsidók, diadalmenet. Rómába még rabszíra fűzve tartott a hódító kelet. A Via Appiánát egyre többen, bujdosva Péter, büszkélkedve Pál, s bérházakban, emlékben, börtönökben terjedt a szent ragály. Szemben a Mamertin börtöne. Péter és Pál ott bent raboskodott, s a szentek vére csúcsotokig ért fel, ti ívek oszlopok. Hány vajákos hagyta próféta nyálát hűs homlokodon, ó márvány Róma! Így lettél a skárlát asszony a fenevadon. Egy hete már a vadfűvön kinyúlva, köztetek ívek oszlopok, visszanézek a régire s az újra, s mindkettő én vagyok. Én halok kínhalált, s a vész tirátok én hozom az izgatott kelet, ti ívek oszlopok, komoly kőfaragások, és én védlek, amíg lehet. S győz a pusztulás földön túli érve én bennem is. A hit. S elárullak ma is, mint másfél ezer éve, legjobb fiaid.
0: Flávia. Nem tudtatok szembenézni a halálnak, ti ívek, oszlopok. Én sem tudok. És pusztulás csapott a rendre. Fejük vesztetten állnak a Veszta templom szűzei. Csak Flávia tudott megküzdeni idővel, vésszel, s már sose vész el, amit romokból kikelve mond itt, szigorú, gyöngéd. Arra hasonlít, akiért egykor vállaltam önként abroncs fegyelmet. Ó, gyönyörűség, tragikus hűség, ti visszasajgó, s mindig kihajtó, hitet jelentő, törvényt teremtő, első szerelmek.
1: Anta Maria Antiqua. A boltozatos augusztusi könyvtár helyén a legrégibb keresztény oltár a romba dőlt antik Szűz Mária. A Veszta templom tere mellett épült, s itt áll csonkán is emlékeztetésül, mit kell minden rómának várnia. Falain együtt éltek, s tönkrementek keleti szentek és nyugati szentek zuhogó esők sáboruk alatt. De felizzik egy-egy csupasz falon még, és lángol elmosódva is a szent kép, élet és eszme, szín és áhítat. Egymás mellett állnak, ledőlve már rég, és Veszta templomát és Máriájét kövek helyett a századok fődik. Minden tovább él, csak valami másban. Az örök Isten is a változásban, a forradalmakban gyönyörködik. Évezredek egymásba bogozódnak. Az örök egynek, örök változónak, dicsőség neked, Róma dzsungele. Mi serekedjünk meg a szűk időben. A változás időtlen, hatalmas ár. Vessük magunk bele. Évezredes sorsunkba belelátok, ti ívek, oszlopok, kőfaragások, s elárullak, hogy megmenthesselek. A dombon végső szikrát vet az alkony, s a száraz fűvön végigdőlve hallom, hogy fordul halkan nyugat és kelet.
2: Kavafis, tüánnai szobrász. Fordította Somjó György. Mint tudjátok, talán nem vagyok újonc. Nagy csomó kő átment már kezemen, tüánnai szülőhazámban jól ismernek, és itt is rendeltek a szenátorok már számos szobrot tőlem. Hadd mutassak mindjárt néhányat. Mondjuk Ereát, fenséges várakozás teljes, szinte ősi. Vagy nézzétek e Pompeiust, vagy Máriust, Emilius Paulust, Scipio Africanust. Hűképmások, amennyire lehet. Patroklosz, ezen még kicsit csiszolnék. És ott, azoknak a sárgásfényű márványtömböknek közelében, az Cezárion. Most pedig már régen bajlódom egy Poszeidon készítésével. Kiváltképp a lovak faragásának módját tanulmányozom. Azokat oly könnyeddé kéne tennem, hogy testük s lábuk mindjárt megmutassa, nem a földet tapossák, a vizen suhannak. De itt a legkedvesebb alkotásom. Meghatottan dolgoztam rajta, és nagy figyelemmel. Őt egy forró nyári napon, mikor lelkem az eszmék magaslott, akkor álmodtam meg ezt az ifjú Hermészt.
0: Propertius, Phoebus temploma, fordította Bede Anna. Kérded, miért jövök így későn? Ma nyitotta meg éppen Phoebus aranyházát Cézár a nagyszerű úr. Pún márvány oszlop soron áll, fenséges a látvány, közbül vén Danaus lányainak serege. Élő Phoebusnál is szebbnek tetszik-e márvány, lantját verve, dalát zengve, kihangtalan áll. Kőoltára körül műronnak barmai állnak, négy művészi remek, mint eleven tehenek, és középen ragyogó márványból díszlik a templom. Drágább Phoebusnak, mint hona, örtűgia. Fönt meg a napfényes kocsiját láthatjuk az ormon, szín elefántcsontból vannak a cifrakapuk. Egyen a Delfi előtt megvert gallus had iramlik, máson meg Niobé sorsa a búzsdíszítés. S végül az anyjával maga áll ott, és a hugával Pűtó nagy istene. Leng leple, s az ajka dalol.
1: Calpurnius, Nero amfiteátruma, fordította Szabó Lőrinc. Láttam az égbe törő körszínház deszka gerenda épületét. Teteje magasabb a tárpéi szírtnél. Roppant lépcsei, mint lankák futnak föl alá. Ott kaptam helyet, ahol nők zsölye ülései közt a bámész és piszkos tömegek feketélnek. Alattunk széles körben, ahol nincs semmi födél, a tribunok pompáztak, s hószín sorokat zsúfolt a lovagrend. És ahogy itt ez a tág völgy, lejtős oldalain dús erdeivel, hátrálvas, öbölszerűen tovanyúlva, dombok láncai közt körré kerekülni igyekszik, úgy képzeld a porondot. A két nagy félkör a roppant emeletek sorait úgy zárja tojásszerű térbe. Mondjam a részleteket? A saját szemem is csak alig bírt eligazodni a nagy káprázaton, úgy ragyogott a kép. Lábom gyökeret vert, s bizony elállt a szemem szám. Nem tudtam, mi, hos mint áll egybe az összkép. Ekkor egy aggastyán, véletlenül aki baloldalt épp szomszédom volt, bámulsz, ugye földi, azt mondja. Hogy ne bámulnál, amikor aranyat soha még csak ólat láttál, és kunyhókat, fakaibákat. Nézd, hogy reszketek, a hajam ősz, itt ért el a vénség Rómában, s íme, most én is csak szédülök. Amit régebben láttunk, mint hitványholmia mellett, az pedig egyenesen mondjuk ki szemét, amit egykor. Nézd, versenyt ragyog az az aranycsempés folyosó, s a gyöngyveretes balkon. S ahol a nagy aréna szegélye, mint ölelő márványfal zárja körül a porondot, nézd az ivarberakást. Egymást szorító darabokban gömbölyű részbe megy át a csodásmű. Feliletéről csusszan a szédül, a karom, a láb, s a vadállat visszaesik. S aranyos vasháló nyúl be ragyogva tartó agyarokon, mélyen, hogy az agyarak ellen védje a nézőket. S mind, becsületemre likotász, hosszabb volt az ivor, hosszabb, mint ami csoroszják.
0: Vladimir Vidric, Pompei képecske, fordította Kormos István. Zúg a babérfa csoport íma völgyben, csillog a vizek ezüstje. Szívdobogás, szatírok feketélnek, nyárson a kos felesülve. Láng szaladozza körül a fatönköt, várja az ág, no, harapjon! Boltozatos mellén a szatírnak rejti magát el az asszony. Körbe paták dübögése morajlik, szarvat akasztanak egybe. Színig az édes borral a korsók, ülnek a gyöpre vedelve. Ékes a homlok zöld koszorúval, húj veri széjjel a csendet. Szívdobogás lecsupált ligetekből nimfasereg feleselget.
1: Kosztolányi Dezső, Marcus Aurelius. Sárgán hever itt a középkori Róma, de lángol az alkony, mint véres oroszlán. Stefan lovagolsz még a Kapitólium ősi tetőjén, Marcus Aurelius, bronzfejű Cézár, aranyszakállú, vakragyogású szoborszemeiddel őrködve vigyázol, s én állok előtted. Császári felség, emberi nagyság, roppant pogányság, örök igazza, bamba tömegből visszahúzódó, trón magasában egyedül élő koldus imperátor. Nem kancsal apostol, nem zagyva keletnek elmebetegje, fönséges írótárs. Együtt a szív és fő, fájdalom és bölcs messzetekintés. Elhagyatott a sanyarú földön az, aki él, és az, aki fél, és látja a törvényt reszketve, de higgadt léptekkel megy a sírhoz, az értelem égő lámpája kezében, megevetve mi barbár mindazt, ami hazugság. Semmi, ami barbár, nem kell soha nékem, semmi, ami bárgyú. Nem kellenek ők se, kik titkon az éggel rádión beszélnek, a jósok, a boncok, a ferde vajákos, ki cifraregéknek gőzébe botorkál, csürhe silányok, kik csalatva egy jelre lehúlnak, s úgy fintorog arcuk, mint a bolondi. Csak a bátor, büszke, az kell nekem, ő kell. Őt szeretem, ki érzi a földet, tapintja merészen a görcsös, a szörnyű medúza valóság kőiszonyatját, szól: ez van, ez nincs, ez itt az igazság, ez itt a hamisság. S végül odadobja férgeknek a testét. Hős kell nekem, ő, ki déli verőben nézi a rémet, hull könnye a fényben, és koszorúja izzó szomorúság. Messze vagyok már, messze röpültem, messze az olcsó híg dudaszótól. Dél és nyugat között csapong az én lelkem, mindig szabadabban. Állarcomat itten elvetem, aztán újra felöltöm, s járok mosolyogva, tanulva a tűrést, a hosszú alázat gőgös erényét, szenvedve a mocskot, rejtve riadtan rongyokra szakított császári palástom. Hadd emelem föl, hadd emelem hát tiszta, hitetlen, két kedve cikázó, emberi pára lelkem te feléd most, ki jöttem a Pannonhalmok alól, s élek a Barna Dunának, a Szőke Tiszának partjai közt. Jaj, hadd emelem föl még egyszer a szívem testvéri szívedhez. Marcus Aurelius.
3: Bronzfejű Cézár, vakragyogású szobor szemeiddel. Művészettörténet versekben. Az elhangzott műsort összeállította és bevezette Sík Csaba. Közreműködött Bánfi György, Gábor Miklós, Mécs Károly. Szerkesztő Pap Zoltán. Rendezte Vadász Gyula.
4: A befejező részt hallgathatták meg. A felvétel 1974-ben készült, és legutóbb 1974. április 28-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

Krisztus közöttünk. Köszöntöm hallgatóinkat. Önök a Görögkatolikus Egyház műsorát hallják. A szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz. Szent István király fiához, a trónörökös Imre herceghez intézi ezt a tanítást Intelmek című művében. Ez a mondat lehet legfőbb üzenete mai félóránk témáinak is. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.

0: ifjúsági gyalogos zarándoklat résztvevői 24 éve különböző helyszínekről indulnak, és napi 20-25 kilométert gyalogolnak, hogy az Istenszülő elszenderülésének ünnepére, Nagyboldogasszony búcsújára, Mária Pócsra, hazánk nemzeti kegyhelyére érkezzenek. Így történt idén is, amikor augusztus 11-én közel 300 fiatal Tiszaújvárosból kelt útra, hogy Mária Pócsra zarándokoljon. A zarándokokat előző este Fülöp metropolita, Atanáz és Ábel püspökök fogadták a tiszaújvárosi görögkatolikus templomban, ahol vecsernyét végeztek. Elsőként Kocsis Fülöp metropolita szólt a fiatalokhoz, akik zarándoklatukhoz ezt a jelmondatot választották. A béke és a remény magjai.
1: Ha már magokról van szó, akkor eszünkbe juthat Jézusnak az a nagyon fontos példázata, amit a magról mondott. Kettő példázatot mondott a magról. Az egyik úgy szól, hogy a hitetek akkora legyen, mint a mustármag. A mustármag a legkisebb a magok közül, de aztán hatalmas fává terebélyesedik. Úgyhogy ha ti a hit és a remény magjai vagytok, a hitetek ilyen kis picike még, ez azért van, mert növekedésre vár. Egész biztos vagyok abban, hogy ez szépen ki fog bontakozni. Hosszú évtizedek tapasztalat az, hogy az ifjúsági zarándoklaton az hitében az ember megerősödik. Erősödjön meg, minden lépéssel növekedjen a hitetek, mint a kis mustármag. A másik példábeszéde Jézusnak pedig arról szólt, hogy a mag, ha nem hal meg, akkor egyedül marad. De ha elhal, akkor sok gyümölcsöt terem. Jézus ugyanezt tette, föláldozta magát, értünk adta magát, és ő belőle kifejlődött az egész egyház, az üdvösségünk, a megváltásunk. Ezt hozzá kell tenni, nem csak magam építgetem a magam hitét, vagy erősítgetem, hogy ne fogyatkozzon az el, hanem oda kell adnom magamat. Ezt az odaadást nagyon jól lehet gyakorolni a zarándoklat során, ezt az önzetlenséget. Minél inkább megízlelitek ezt, hogy nem magamnak akarom megszerezni mondjuk a hideg dinnyét vagy a forró kávét, hanem próbálok segíteni folyamatosan, az zarándoklatnak ez fontos eleme, akkor megtapasztaljátok, hogy valóban így van. Minél inkább odaadó az ember, minél inkább meg tud feledkezni saját magáról, annál inkább lesz gyümölcsöző, gyümölcsöt hozó az élete. Hát ez a zarándoklat erősítse mindjárt a hitét, tegye gyümölcsözővé odaadásotokat, és így teljesítse be azt, amit kinek-kinek az Úristen az életében ezzel a zarándoklattal adni akar.
0: Orosz Atanáz megyéspüspök házigazdaként köszöntötte a fiatal zarándokokat, majd a szertartás közben mondott beszédében három üzenetet helyezett a fiatalok lelki tarisznyájába.
2: A zsoltárban elhangzott, hogy zarándok vagyok én is, egy 2500 éves verssor, zarándok vagyok én is, akárcsak atyáim minnyájan. Nagyon szép a zsolozsmánknak az a része, amely ilyen ősi zsoltár verseket elevenít föl. Eszembe jutott a felolvasott 38. zsoltár kezdőverse kapcsán, hogy 1620 éve egy írástudatlan szerzetes az egyiptomi sivatagból elment Alexandria pátriárkájához, Teofilosz pátriárkához, és kérte, hogy olvasson neki valami fontos igét a Szentírásból, mert ő nem tud olvasni. És akkor a pátriárka éppen ezt a zsoltárt lapozta föl, mondám, megfontolom utaimat, hogy ne védsek nyelvemmel, lakatot teszek a számra, és itt szólt akkor a szerzet, na itt álljunk meg! Most elmegyek, akkor ezt megpróbálom begyakorolni. És 29 év után, 29 év múlva jött, hogy akkor folytathatjuk, mert úgy, ahogy már sikerül lakatot tennie a szájára, és senkit nem bántani a szavaival. Nem is kis kihívás ez egy hetes zarándoklat elején. Aztán hallottuk Euplosz diakónusnak a dicséretét. Ez az Euplosz szicíliai diakónus volt, aki maga jelentkezett, amikor Diokleciánus császár betiltotta a szentírások használatát, és begyűjtette az összes szent könyvet. maga vallotta be, hogy keresztény vagyok, és nem adom oda a könyvet, és ott vitatkozik, mára is megmaradt, ránk maradt a protokoll, a jegyzőkönyv az ő kihallgatásáról, ahol a prokonzul váltig meg akarja győzni, hogy adja már oda a könyvet, és akkor szabadon engedi. És Euklosz megmondta, nem adhatom a szent könyveket, mert ez a mi életünk, ebben van a mi örök életünk. És ott a jegyzőkönyvben többször is szerepel az a hitvallás, amit azóta is mi oly szívesen ismétlünk, hogy mert ragaszkodom Krisztushoz, az én Istenemhez. Nem mostanában, nem is az előző századokban, hanem már 1720 éve is így fogalmaztak, így beszéltek a keresztény hit igazi megvallói. Ragaszkodom Krisztushoz, az én Istenemhez, még akkor is, ha ez nem tetszik az üldöző hatóságoknak. És mivel Urunk színeváltozásának az ünnepe is van, a zsoltárok mellett zsolozsmánkban szerepelt az ünnep titkának a megéneklése. Olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy itt ebben a templomban még képileg is ez az ünnep jön közel hozzánk. Odafönt egy óriási nagy freskón láthatjuk ezt a történetet, ahol Péter, Jakab és János elámul a csoda láttán, hogy Jézus Krisztust, az Isten embert a maga isteni ragyogásában láthatja. Mi pedig megénekeltük, hogy a fülünk is befogadja azt az isteni szózatot, amely ott elhangzott az atya szájából. Ez az én kedvelt fiam, kiben nekem kedvem telik, őt hallgassátok. Ez is fontos üzenet felénk. Mert amit ő mond, az szintiszta igazság. Életünket építhetjük rá, és földi zarándoklatunk végén, nem ebbe a kupolába, hanem a menny országba. A kupola által jelképezett mennyboltnak, a mennyek országának a polgárai lehetünk. Ezt kívánom én minden kedves zarándok testvérünknek.
0: Az ifjúsági gyalogos zarándoklatról készített videó összefoglalónkat megtalálják a Görögkatolikus Médiaközpont YouTube csatornáján.

0: 42 évi uralkodás után az Istenszülő elszenderülése emléknapján 1038. augusztus 15-én hunyt el Magyarország első keresztény uralkodója, államalapító Szent István király. Egymaga vitte sikerre az államegyesítés, egyházszervezés és törvényhozás hatalmas munkáját. 1083-ban szentté avatott uralkodónk a kereszténységben is különleges helyet foglal el, hiszen a katolikus és 2000 óta az ortodox egyház is szentként tiszteli. A magyar törvénytár törvénykönyveit pedig az a politikai és erkölcsi útmutatás nyitja meg, melyet Szent István király intelmei néven ismer a magyar történettudomány. 1000 évvel ezelőtti üzenete a mai magyarok számára is aktuális és érvényes. Hallgassák meg erről Jászter Beáta gondolatait, melyet szokása szerint egy verssel vezet be.
1: Tűz Tamás, Szent István király. Részlet. Kegyes jobbjával törvényt írt keményet, hogy megkösse a rónák vadporát. Szőlő teremjen és kenyér fehérebb, s hogy mindenki meglelje otthonát. Áldott szigor, rendet hozó szelítség, arany szív, mely eltékozolja kincsét, hogy új szívekben ragyogjon tovább. Hát róla zengjen most a lelkes ének, Uram, téged dicsérünk általa, mert ő volt a te választott edényed, apostolod, híved s a földsava, és ő volt a ma bibliai sáfár, kire bejó, hogy éppen rátaláltál. Midő megvirratt, napunk hajnala. Szent István ünnepéhez közeledve számos könyv, tanulmánycikk, film mutatja be államalapító királyunk életét, uralkodását, személyiségét. Sokféle értelmezésben állítják elénk. Erőskezű uralkodó, erkölcsös király, a keresztény hit védelmezője, európai államférfi, jóságos és szigorú, újító és egyben hagyománytisztelő. Egy olyan uralkodó, akit a keleti és a nyugati kereszténység szentnek ismer el. Ő általa született meg stabil és erős országunk, meghatározó európai szerepünk, erkölcsi tartásunk, keresztény hitünk. Amikor róla beszélünk, ezeket hangsúlyozzuk és mellékesen megemlítjük, hogy édesapa is volt. Tudunk Imre herceghez írt intelmeiről, de kevesen mélyedünk el annak értelmezésében, pedig megéri, mert mindannyiunk, főként az édesapák számára tanulságos olvasmány lehet. István király erkölcsi tanítást hagyott fiára, amely praktikus gyakorlati tanácsokat tartalmaz, 10 parancsolatba rendezve uralkodásához és egész életéhez. Nem csupán logikus felépítésű és pontos tanács, hanem személyes és bensőséges hangnemű önvallomás egy gyermekhez, akinek megvilágítja az egyetlen követendő utat. Ezek az intelmek századokra előre meghatározták a gyermekek nevelését. Ma is nagy szükség lenne az ilyen intelmekre, mert napjainkban is aktuális erkölcsi elveket tanít, olyanokat, amelyek örökérvényűek. Édes fiam, szívem gyönyörűsége, olvashatjuk. Milyen gyengéd és szeretetteljes megszólítása ez egy gyermeknek. Nem csak szeretet, hanem tisztelet is árad belőle. Bárcsak minden ember ezt hallaná az édesapja szájából. Arra tanítja a mai apákat, hogy merjék kimondani, szeretik és tisztelik gyermekeiket. De ha a hit pajzsát erősen tartod, tied az üdvösség sisakja is. A keresztény hit megtartása, az Istenbe vetett hit vezet el az örök életre. Az édesapa kitartó, mindig megújuló hite adja a példát a gyermek számára, hogy ő is azt tekintse élete alapjának. Az ő vallásos életét követi a család, megtanítja a gyermekeit arra, hogy bármi is érje őket, a Szentírásban mindig választ kapnak a kérdéseikre. Aki apjának ellenszegül, Isten ellensége az. Könnyű szeretni, de nehéz engedelmeskedni. Gyermekkorban sokszor érezzük, hogy a szülői elvárás, tiltás gúzsba köt. Mindig mást szeretnénk, mint amit kérnek tőlünk. Csak később jövünk rá, hogy minden a mi javunkat szolgálta. Ekkor nemesül példaképpé az édesapa, akire mindig lehet számítani, és a lehetetlen helyzetekben is megtalálja a megoldást. Megtanít vállalni a felelősséget, segít mindenben, ám ha kell, háttérbe vonul, és hagy kibontakozni. Szelídsége és türelme nevel engedelmességre. Így folytatja Szent István az Intelmeket. Légy tisztességes, hogy soha senkit szándékosan meg ne alázz. Légy alázatos is, hogy az Úr téged felmagasztaljon itt és a jövendőben. Légy irgalmas, minden erőszakot szenvedőhöz. Nagyon szép és nagyon nehéz intelmek ezek, de megéri őket megfogadni. A tisztesség, alázat, irgalom, mintha hiányozna belőlünk néha napján. Sok apa tanítja azt a gyermekének, hogy védd meg magad, üss vissza, tapos, mindig nyertesként kerül ki a küzdelemből, nem számít a tisztesség, ha a siker a tét. Ők úgy vélik, hogy a mai farkas törvények erre kényszerítik az embert. Az evangélium és Szent István intelmei azonban arra nevelnek, hogy megéri tisztességesen élni, irgalmasságot gyakorolni és önmagunkat megalázni, mert eljön az a pillanat, amikor mindenért felelni kell, és csak egy jó felelet létezik. Azután jön a fölmagasztalás, vagy a megaláztatás. Szelídség, szemérmesség, mértékletesség, erényesség és kegyesség. Ezekre buzdítja írásában Szent István a fiát, aki sajnos nem tudta beteljesíteni az apai vágyat, mert idő előtt meghalt. Nagy kár, hogy Imre herceg nem uralkodhatott, mert benne minden adott volt ahhoz, hogy jó király legyen, hogy folytassa a megkezdett utat, és apja nyomdokain felvirágoztassa az országot. Nem tisztem, hogy értékeljem Szent Királyunk életét és tetteit. Nem is tudnám. Komoly történelmi fejtegetésekbe se kezdenék, mert nem értek hozzá. Inkább csak arra próbáltam rávilágítani, hogy mennyire fontos volt életében az apaság, a fia iránt érzett szeretet és tisztelet, amelyre a legnagyobb bizonyíték az intelem, amelyet sok történész az első alkotmányunknak tart. Végigolvasva és elmélyedve benne rádöbbenünk arra, hogy nélkülözhetetlen az apai tanács. Bárcsak a mai édesapák is ilyen szeretettel intenék gyermekeiket a hit megtartására, az imádság fontosságára, az idősek tiszteletére, az irgalmasságra és a szerénységre. Ezek nem elavult fogalmak, és nem jelentik azt, hogy ezeket betartva ne lehetne sikeres életpályát befutni. Épp ellenkezőleg, csak így lehet teljes, Istennek tetsző életet élni. Jó lenne, ha a mai gyermekek is átéreznék ennek a súlyát, és nem életük végén sóhajtanának föl, hogy milyen kár, hogy nem engedelmeskedtem még fiatalon az atyai intelmeknek.

0: Balczó András, a háromszoros olimpiai bajnok és tízszeres világbajnok, minden idők legnagyobb magyar öttusázója, tegnap augusztus 16-án töltötte be 88. életévét. A következő percekben arról tesz tanúságot, kinek tulajdonítja sport sikereit, és hogyan talált a boldogsághoz vezető útra.
1: Bennem nagy vágy volt arra, hogy jó versenyző legyek. Biztos voltam abban, hogyha egyszer nyernék egy világbajnokságot, gondoltam ezt 16-17 éves koromban már, nyernék egy világbajnokságot ötusában, életem végéig maradéktalanul boldog lennék. Mivel az ember a boldogsága kedvéért mindent hajlandó megtenni, különösen fiatalkorban, ezért aztán nem volt kétségem efelől, hogy nekem Pestre kell menni, edzeni kell, mindent megtenni, 24 órából áll a nap, mindent annak érdekében beállítani, hogy a verseny eredményem javuljanak. 63-ban nyertem először világbajnokságot, és 69-ben az egymás után következő 5. világbajnokságot is megnyertem. És a maradéktalan boldogság az 5. után sem volt sehol. Akkor kezdtem ilyetten keresni, hogy hol van a maradéktalan boldogság, ha egy ilyen mérvű siker után sincs az embernek boldogsága. Honnan lehet például akaraterőt szerezni? Mivel elmúlt belőlem, látván, hogy az elért ilyen nagy sporteredmény sem tesz boldoggá. Nem volt kedve edzeni már. Többek között a Bibliába is kutakodtam, ott találtam egy mondatot, Jézus mondja, aki megtartja az ő életét, elveszíti azt, és aki elveszíti az ő életét, én érettem, megtalálja azt. Százszor hallottam, soha nem értettem, akkor megértettem. Valami a lelkem mélyének világossá vált. El kell engedni a nyerésvágy görcsét, mert különben nem lehet nyerni. Valami átfordult bennem. Meggyőződésem, hogy amikor a lelkünk mélyén feladtunk valamit, akkor válunk alkalmasakká, akkor kerülünk a siker körülményébe. Mert utána az ember bármit csinál, úgy érzi, mintha nem ő lenne, aki dönt, aki erőt feszít, aki cselekszik, hanem valaki, mintha vinné. Az egész egy kegyelmi állapot, magától megy minden. Néha visszanézve látja az ember csak, hogy nem ő az érdemszerző, hanem valaki tolta, mint a tolószékbe a bénát, vagy vezetik, mint a vakot. Adi úgy mondja az egyik versében, ha néha-néha győzök, tudom, ő járt előttem, kivont a kardját, megelőzött. De ezt nagyon sokszor csak visszanézve tapasztalja az ember. De ha megtörténik ez a felismerés, és elkezdek például dicsérni valakit, mint engem sokszor dicsérnek, Bandi, neked milyen akaraterőd volt, stb. Ha hagyom magamon ezt a rám rakott érdemet, engem lehúz. Nekem kötelességem immáron, aki felismertem, hogy ki az érdemnek a gazdája, nekem kötelességem már rámutatni. Nem én. Nekem nem volt akaraterőm. Kedvet kaptam, rengeteget kaptam. Nekem ahhoz kellett volna akaraterő, hogy ne edzésre menjek, hanem sörözni menjek, vagy moziba menjek, ahhoz kellett volna akaraterőm. Nem tudtam arról, hogy akaraterőm lenne. Kedvem volt, hajlandóságom. Mindenkinek van egy külön küldetés a világban. Nagyon nagy hiba, ha elkezdjük irigyelni a másiknak az útját, a helyzetét, a sorsát. Mert ő nem szenvedett. Holott, visszanézve, mindenki tudja, a szenvedés, amin keresztül ment, az óriási hasznokkal járt számára. Ez a szenvedés az olyan, hogy az ember nem szeretne szenvedni, de ha túl van rajta, rengeteg haszon van belőle. Nyilván, hogy egy elszánt edzés egy sportolnak, amikor szenvedése, kínlódása, kimerülésekkel jár, valahol az embernek hasznára válik. De ezt ehhez, hogy ez hasznára válik, szükséges az a tudat, hogy az életünknek a kormányosa, a megkonstruálója az az Isten. Ha ezt nem fogjuk fel, akkor állandóan bosszankodunk, vagy büszkék vagyunk, vagy gőgösek vagyunk, vagy depressziósak vagyunk, mert nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Jézus azt mondja, nálam nélkül semmit se cselekedhettek. Ha valaki ezt felismeri, megkönnyebbedik az élete. Nem kell olyan természetű elvárásnak megfelelnie, amit az emberek akasztanak a nyakába, és leterhelik vele. Le lehet dobni. Túl kell mutatni az Isten. Ő volt, nem én. Én megkaptam a lehetőséget, és túljutottam rajta. Ezt szándékozta velem tenni az Isten. Nyilván, hogy van, akik felismerik, van, aki nem ismerik. Én ezt felismertem. Ez a siker állapota, a nekivaló átengedődöttség. És a sikeresség, sikertelenség mind hasznára válik az embernek.

0: Aggódva figyeljük forrongó világunk üldöztetésekről, háborúkról, gyűlölködésekről szóló híreit. Bár kiszolgáltatottaknak és tehetetlennek érezhetjük magunkat, mégis él bennünk a remény. A rossz, a gonosz véglegesen nem kerekedhet felül. Ezt a meggyőződésünket szeretnénk erősíteni a következő gondolatokkal. És Gyula az Éden elvesztése című oratóriumának részletét ajánljuk hallgatóink figyelmébe, melyet Császár Angela Jászai Mari díjas érdemes és kiváló művész előadásában hallgatunk meg. Egyik dunakeszi találkozásunk alkalmával készítettük ezt a hangfelvételt, ahol a művésznő egy baráti társaságnak mondta el a bátorító gondolatokat.
1: Ősidők óta kísértette az emberi hiedelmet, hogy nem egy Isten van, hanem kettő. Egy jó és egy rossz. És azok viadala dönti el a világ dolgát. De az szerint, hogy mi melyikük táborába állunk. Istenek nem élnek, de a táborok állnak, és a küzdelem egyre keserűbb. És a legnagyobbak is azt mondják, döntőre kerülhet. Mégpedig épp a rossz felé most. És mi fordíthatunk rajta? Mi, méhek a sasok csatáján. Te egyszerű baka, nem lőhetsz oda, ahol az ellenség vezérkara fészkel. Tüzérségével sem versenyezhetsz, de nem igaz, hogy nem te voltál egyszerű gyalogos a legfontosabb mindenkor, minden hadjáratban. Az vagy ma is. Mi volt épp a legutóbbi háború tapasztalata? Hogy mindenki, mindenki, de mindenki hadviselő. Hogy tehát nem harcolhatunk, ez megint a gyávaság szava. Hogy harcunk úgyis hasztalan, ez meg a kibúvás szava, az emeletes gyávaságé. Kettőt sem kell lépnünk. Két lépcsőt sem, s a rossz, az ős ellenség ott van, hogy lebírjuk. Hogy emelkedjünk. Ahol egy hibát megszüntetünk, az egy lépcsőfok. Ahol egy jajt elnémítunk, egy lépcsőfok. Ahol egy ártalmas hazug hangot leintünk, egy lépcsőfok. Ahol egy tévedésünket beismerjük, két lépcsőfok. Ahol egy hatalmaskodót, bár istállóban rendreintünk, egy lépcsőfok. Ahol rendreintést fegyelmezetten elfogadunk, öt lépcsőfok. Ahol rendreintés nélkül tesszük a jó rendet, tíz lépcsőfok. A borjú, a kismalac szája megcsitítása is lépcsőfok. De még a virágé, a búzáé, egy gépé, egy rété. Egy csecsemőt kézbe venni, anyjának szépet mondani, leánynak udvarolni, fiúnak visszabiccenteni. Minden, ami a világnak valahol örömet ad, a csók, ami addig nem volt, a gyerek, aki most lett, lépcsőfok, mind-mind fölfelé. Igen, innen is torkon érhetjük a rosszat. Ráúszíthatjuk a jót, üthetjük, ránthatjuk, gáncsolhatjuk, taposhatjuk a jobbal és a még jobbal. Fölérhetünk hát mégis azokba a sziklafészkekbe, ahol ükanyáink sárkány gyanítottak, de ahol ma sárkánynál is iszonyúbb erő lakik. Fölérhetünk. Így, vagy úgy, apránként. Vagy még aprózottabban, de akár nagyolva is. És egészen fölérhetünk, egészen. Mikorra? Azt nem tudom. Nem. A legfontosabbat. A legfontosabbat azt tudom. Micsodát? Hogy mikor indulhatunk, s honnan. Mikor? Helyből. Azonnal. Innen? Hát csak is innen. Hogyan? Ezeken a lépcsőfokokon. Ha elmosolyodtok a tanácson, az is egy lépcsőfok. Ha elgondolkodtok rajta, két lépcsőfok. Ha hazamenve innen csak egy szó, egy szépen és okosan, előrelátással és szeretettel kimondott emberi szó erejéig valóságra váltjátok, 20 lépcsőfok. De fő, hogy jókedvűen, nem csak tiszta ésszel és szívvel, hanem mosolygó, tiszta arccal is.

Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Önök a Görögkatolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal két hét múlva jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban, melyet újra meghallgathatnak a mediaclick.hu oldalon. Viszonthallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!

0: 14 óra, a Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indított a rendőrség az M3-as autópályán tegnap balesetet szenvedett lengyel busz vezetője ellen. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt. A balesetben 12-en meghaltak, 10-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Információkat közöltek a kórházak a sérültek állapotáról. Két utast életveszélyes sérülések miatt kezelnek Miskolcon. Mindkettőjüknél műtétre van szükség, de állapotuk jelenleg stabil, tudatta a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei intézmény. További 5 beteget a traumatológiai osztályon ápolnak, egy szállítható állapotú gerinc sérültet az idegsebészeten tartanak megfigyelés alatt. Egy utas már elhagyhatta a kórházat. 10 sérültet az Egri Markót Ferenc kórházba vittek, 4 állapota súlyos, de nem életveszélyes. Az intézmény közölte azt is, hogy a lengyel nagykövetséggel már szervezik a hazaszállítást. A baleset többi sérültjét a debreceni és a nyíregyházi kórházban ápolják. Az RTL híradó úgy tudja, a nyíregyházi kórházban 2 ember állapota továbbra is válságos. Épül a fenékküszöb Paksnál a Duna vízszintjének emeléséért. Az építkezéshez több cég, például a Strabag és a Kész ZRT is ingyen technológiával, szállítással, valamint alapanyaggal járult hozzá. A kormányfő közösségi oldalán arról írt, hogy a volt miniszterelnök édesapja Orbán Győző is nagy mennyiségű követ ajánlott fel a beruházáshoz. Magyar Péter Facebook oldalán úgy fogalmazott, idézem, a kő nem lesz az új búcsú cédula. Továbbra is folyik az átvilágítás a megújuló közmédiában, közölte a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT. Mint írták, a teljes körű audit a gazdasági és jogi kérdések mellett a korábbi propaganda gépezet működtetésében és kiszolgálásában aktívan szerepet vállalókra is kiterjed. A belső ellenőrzések eredményeként folyamatosan mentenek fel dolgozókat, munkaviszonyukról a vizsgálat lezárása után döntenek. Közölték azt is, hogy a hírszolgáltatás megújítása is folyamatban van, a közmédia minden platformján. Törökország számára már nem prioritás az Európai Uniós csatlakozás. Ankara ugyanakkor továbbra sem mondott le az EU tagságról, jelentette ki Recep Tayyip Erdoğan török elnök az Al Jazeera Pán-Arab hírtelevíziónak adott interjújában. Törökország 1999 óta tagjelöltje az Európai Uniónak. A csatlakozási tárgyalások 2005-ben kezdődtek, de mára befagytak a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok törökországi helyzetének romlása miatt. Összeütközött 2 hajó a Cannes-öbölben, Dél-Franciaországban. A balesetben 10 megsérültek, egy ember pedig eltűnt, a 24 éves férfit nagy erőkkel keresik. A francia csendőrség tájékoztatása szerint vasárnap késő este egy kisebb sétahajó futott bele egy 10 méter hosszú jachtba, eddig ismeretlen okból. Az ütközés következtében a sétahajó utasai valamennyien a vízbe estek, a környező kórházakban ápolják őket. Változékony idő lesz. Az este érkező front több helyen okozhat záport, zivatart. A déli szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 11-19, holnap délután 22-28 fok lesz. Holnap már sok napsütésre számíthatunk. Hírekkel 15 órakor jelentkezünk legközelebb.
1: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Népi demokratikus krimi, Győri László műsora.

Néztünk indián filmet, partizán filmet, mit tudom én, történelmi okok miatt talán a jugoszláv filmek voltak, és ezek jelentettek egy olyan fajta hát akciózós filmet, ami a jóval később bekerült amerikai második világháborús filmek voltak, tehát végülis nem nagyon válogatott az ember. Megnézte, mi van. A nyugati krimi bűnügyi történet, az nagyon nem jött. Tehát a 60-as évek például a francia filmnek igen érdekes, izgalmas korszaka. Szamuráj, Vöröskör, hasonló filmek voltak, amik aztán 1000 év múlva tévében voltak láthatóak, és olyan dolgokról szóltak, amire itt

0: Tuska ugyan kretén volt, fasiszta volt, közveszélyes volt minden, de a viselkedése az a bűnöző viselkedése volt, és valakivel ott megharcolt, majd kézre került, ahogy ez egy krimiben lenni szokott. És Várkonyi, mint hogy hát a Commerz film egy jelentős szelete ugye rá volt bízva, mert akárhogy is nézzük, bizonyos adaptációk is Commerznek számítottak. Jókaira gondolok. Kénytelen, kelletlen csinált két krimit. Volt egy ilyen, hogy ártatlan gyilkosok, meg volt egy ilyen nagyobb dobás, ez a fotóháber volt. De első lépés az tényleg az volt, hogy itt továbbra se bűnöznek az emberek, hanem jönnek nyugatról, Ausztriából, Németországból a sok kémek. Mindig Szakács Miklós volt a kém. Szóval volt egy fantasztikusan jó arcú színész, és mindig ilyen szörnyű gonosz embereket játszott. A meglehetősen koncepciózus 53-as föltámadott a tengerbe vívta ki magának ezt a státuszt, érzésem szerint, ahol Görgei volt, és akkor Görgei a száruló Görgei volt, vagy legalábbis a rohadék Görgei. Tehát Szakács Miklós volt a kém, és akkor végén Kálai Ferenc vagy Sinkovics Imre, mikor melyik, jól lefülelte. Na most ez a Szakács Miklós, ez lelépett, és ez állítólag tökre kém volt.
1: Igaziból?
0: Igen. Szóval én akkor ezt többfelől hallottam, és iszonyú komikusnak abban 68 körül diszidált. És akkor nem sokkal a fotóháber után a Bácskai Lauró elkészítette a Hamis Izabellát. Abban Várkonyi volt például a rendőr. És egy ugyanolyan történet készült fekete-fehérbe, ősszel, tél elején, hogy havat lehet látni az utcán, szóval próbáltak ennek valami hangulatot adni, de hát igazándiból azért is volt gázos, mert lehet, hogy a nyugati krimibe föl lehet állítani egy másik erkölcsöt, mondjuk az államot képviselő erőszakszervezetek erkölcsével szembe, de hát itt még azt sem lehetett tenni. Ezek gondolom nagyon hülyek és nagyon gonoszok voltak, akik akkor itt az ország ügyeit intézték, de azt érezhették, hogy a 60-as években itt rendőrségi reklámfilmeket csinálni nem lehet. A nyugati krimi is nagyon-nagyon kevés esetben tért el attól, hogy jó kezekben van a sorsod, mert itt ilyen-olyan megbízható személyek vigyáznak rád. Ezt nem lehetett csinálni, mert az már olyan fokú arcátlanság lett volna, ami hát ilyen szervi bajokban jelentkezett volna az ember. Mindazon, aki megcsinálja, mindazon, aki élvezi. Aztán persze az oldódással eljött ennek is az ideje. Emlékszem, hogy ilyen Csipke Őrmester rajzfilm sorozattal kezdődött ez a televízióban. Végtelen bárgyú. De hát ez egy valóságos rendőr őrmester volt, a Kern volt a hangja, tehát egy ilyen hallatlan, szimpatikus, egészen biztosan tudható, hogy nagyon jól oda tett dologról van szó. Az már barátkozott a gyerekekkel, meg minden.
1: Az ember arca volt, ugye?
0: Igen. Valahogy úgy 70-es évekre úgy kezdett kiszínesedni a magyar Commerz, és egy nagyon fontos kapocs volt az Oroszlán ugrani készül. Azt mondták el, hogy ez egy James Bond paródia. Ez egy meglehetős nagy piszokság volt, mert James Bondot a kutya nem látott, vagy legalábbis Bécsig kellett menni, hogy James Bondot lásson. Közben meg nem is volt James Bond paródia, egy ilyen teljesen lokálspecifikus keser volt az egész. Dubrovnikba vették fel a filmet, az is jellemző. Hátul a tengerre, azt hiszem Morajlot vagy valami hasonlót csinált. Az Illés zenekar elővezette, hogy miért hagytuk, hogy így legyen. Hát a marhát tényleg miért hagyták, de hát tudjuk, hogy nem csak ők, hanem mindenki. Nagyon fontos része volt a filmnek, hogy ebbe például vetkőztek. Párhuzamosan komédiák készültek, a 7 tonna dollár, meg a Verébis madár. Ezekben már lehetett bűnözni, ezek nem voltak bűnögi filmek, ezek vígjátékok voltak, de a Huncut kiskabos, kettő volt belőle, az egyik Huncut kiskabos, az jól diszidált. Rohantunk a moziban. A 7 tonna dollárban meg ilyen mafiózó-szerű ember volt a bárki, és dollárral ügyködtek itt a 70-es években. Szóval egyszer csak ilyen osztábbenderi módon megjelenhetett a csirkefogó. Aztán következett, és ez is még előzmény a Bújtorféle Piedone filmeknek, Mészáros Gyula

Néma dosszié című filmje. De ez már 77-78. Még mindig kémek voltak benne, de az már biztos, hogy a nehézipari csodát nem mi találtuk föl. Szóval az is érdekes, hogy a 60-as években itt még olyan találmányokért jöttek a kémek, ami forradalmasította a nehézipart, az orvostudományt, és lehetőleg a kettőt egyszerre. Itt már nem itt valami bélyeg, vagy nem tudom én műtárgy, vagy ilyesmi volt, de először is színes volt, másodszor is ki lett víve az utcára. Ebben már összeütköztek a zsigulik. Kiugott belőle Bicskei Tibor, de tehát szaladt is két lépés, az nem biztos. Aztán végén besöpörték. De ez a napfény, a világosság, a zöld, az nagyon eltérés volt az addigiakhoz. És akkor ezzel úgy tűnt, hogy megoldódik a dolog. Van magyar krimi, jön ez a bújtor, mit 5 évente, vagy ahogy pénzt kap rá. Ehhez igazán már csak a Dökkesejű hiányzik, ami csak a kriminek az eszközeivel opera volt bűnügy, de hát itt azért arról van szó, hogy egy mérnök ember, aki taxisofőr, ez egy nagyon közkézen forgó motivum volt. Szóval ez teljesen benne volt a napi életünkben, a mérnök pincér meg a mérnök taxisofőr. El is lett használva. De nagyon jellemző volt végül is a korra.

0: A korszak krimi irodalmának emblematikus alakja volt Berkesi András. Könyvei sok százezres, milliós példányszámban fogytak, nem egyet közülük meg is filmesítettek, s játszottak teltházakkal, szocializmus szerte.
1: Berkesi András, FB86, részlet. Kocka megdöbbent arccal olvasta a reggeli hírösszefoglalást. Az éjszakai balesetek között szerepelt Wildman Ferenc tragikus halála is. Mit keresett ez Kispesten éjjel egy órakor, hiszen Budán lakik, tűnődött a főhadnagy. Nem tiszta dolog. Nem volt szabadnapos, tehát valami fontos ügy lehetett, amiért elkérezkedett és kiment Kispestre. Felhívta a rendőrséget. Az életvédelmi osztályvezetőjét kérte. Halló! Kiáltotta a kagylóba. Itt Bárdi főhadnagy beszél. A Wildman ügy után érdeklődöm. Igen? Semmi gyanúsat nem találtak? Értem. Hol? Hangosabban beszéljen. Értem. A Bonstoni intézetben. Jó, köszönöm. Viszont hallásra. Fél óra múlva már az intézetben. A főorvossal beszélt, engedélyt kért, hogy a hullát megnézhesse.
2: Menjen csak, elvtárs. A kettes kamrában van, mondta a főorvos. Még nem nyúltunk hozzá.
1: Kocka köszönt, és sietős léptekkel leszaladt a lépcsőn. Az alaksorban édeskés formalin szag terjengett. Alaposan át kell kutatnom, hát ha találok valamit, mert valami szándékkal ment Kispestre, gondolta. A kettes kamra előtt egy percre megállt. Izgalom fogta el. Ösztönösen irtózott a hulláktól. Szolgálatban azonban elkerülhetetlen ez. Szíva megszokottnál erősebben vert. Várt egy kis ideig, aztán benyitott. A kamra közepén lévő márványbonc asztal üresen merett rá. Azt gondolta, rossz helyen jár. Vissza akart fordulni, amikor a bonc asztal túlsó oldalán észrevette a bádok tepsit. A tepsi előtt egy alak guggolt. Az ajtó nyitására, mintha mozdulatai megkerültek volna.
2: Jó reggelt, köszönt a főhadnagy.
1: A hangra a gugguló alak felegyenesedett. Magas, vállas férfi volt ballomban. Göndör, fekete haja csillogott a lámpafényben. Arca előtt Géz állarc.
2: Kicsoda ön?
1: Kérdezte hidegen a férfi, és gumikesztyűs jobb kezét ballonkabátja hajtókájához emelte.
2: A rendőrségtől vagyok, felelte Kocka, és egy lépést tett előre.
1: Igen? Hallotta a férfi elfojtott hangját, és látta, hogy szeme összeszűkül, kissé előrehajol, mintha tüsszenteni akarna, és kezével a zsebkendője után kap. A következő pillanatban a férfi kezében egy 6.35-ös pisztoly csillogott.

0: A magyar valóság az megkívánta, hogy én ezzel is foglalkozzam. Na most az én úgynevezett politikai krimi műveim társadalmi közegben mozognak, tehát nem öncélúak, nem a kegyetlenkedésről, erről arról szólnak, hanem mindegyiknek megvan a maga társadalmi háttere.
1: Az 50-es évek második felében kezdte el, amennyire tudom, a krimjeit írni. Vajon hogyan fogadta a hatalom az ön krimjeit?
0: Én nem olyan bűncselekményeket írtam meg, hanem ez mind politikai természetű dolog volt. Na most én abból indultam ki, ugye, hogy 1946-ban, amikor az akkori parlament, ebben a Kisgazdapárt volt többségben, éppen az ő javaslatukra terjesztették be a 46. törvénycikket, amelyik a népköztársaság vagy a köztársaság védelméről szólt. Tehát ők hívták akkor fel a figyelmet arra, hogy meg kell védeni a köztársaságot a kintről behatolóktól. Tehát én így kezdtem, mert tudtam, hogy ez létezik, ez van, és hát akkor azért írtam. Na most... Hát meg voltak döbbenve, amikor az első ilyen írásom megjelent, hogy írtam ugye a rendőrség vagy a kémelhárítás belső munkájáról, hogy környezettanulmány, meg ez, meg az, hogy lehet ilyeneket írni. Hát azért ilyeneket kell írni, mert ezt az egész szolgálat egy ilyen misztikus homály vette körül. És hát ezt föl kellett valahol oszlatni. Na de hát... Mi ott voltunk mindig hátrányban, hogy az amerikai filmekkel, vagy a nyugati filmekkel, most gondolok itt ezekre a krimiző filmekkel, soha nem tudtunk versenyezni. Éppen azért, mert nálunk ezt tagadták, ugye, hogy nálunk ilyesmi nem fordulhat elő. Ilyen történetek vannak Magyarországon is, nem is egy, csak mi ezt nem írhatjuk meg. Mert ez ellenkezik akkor a kormányzat elképzeléseivel. Na most hát én szakítottam ezzel, és én megírtam ezeket. Hát megírtam ugye a FB86-ot, megírtam a Seldi a Pecsőgyűrű, és egy csomó ilyen más természetű. De emellett aztán írtam az a kimondott társadalmi regényeket is.
1: Szakított azzal, hogy erről nem lehet írni, hogy a bűn és a szocializmus egymást kizáró dolgok, illetve hogy ahogy akkoriban hirdették, hogy a szocializmusban megszűnik a bűnözés. Vajon kellett-e valamilyen küzdelmet folytatni a hivatalos szervekkel, a kiadói főigazgatósággal, vagy bárkivel az ön könyveinek a megjelentetéséért?
0: Nem volt semmilyen problémám, tulajdonképpen nem volt. Az volt a szerencsém, hogy a Magvetőnél dolgoztam, nekik írtam, és a Magvető igazgató Kardos György, az ennek szabad utat engedett.
1: Hogyan gyűjtött anyagot ezekhez a krimikhez?
0: Nem kellett nekem anyagot gyűjteni, mert hát az íróság az valahol ott kezdődik, hogy hasonlóan a színészhez bele kell tudni élni magát a szereplők lelki világába, és azokba az indulatokba, melyek mozgatják őket. Most természetesen, hát mondjuk bizonyos szakmai ismereteim azok hozzájárultak ezekhez a dolgokhoz, de ellentétben a bizonyos közvéleményben hallott hangokkal, én soha egyetlen egy belügyminiszter anyagot nem néztem át. Egyetlen egy olyan könyvem van, ami dokumentumok alapján készült. Ez a Martfői gyilkosság sorozat, amit a legfőbb ügyész helyettese mondta, hogy írjam meg, és akkor néztem át. Az igazságra esküdtél. Na hát ez volt az egyetlen, hogy megkaptam az aktákat, és akkor átnéztem, áttanulmányoztam, de azt is át kellett formálnom a saját elképzeléseim szerint. Tehát ennek volt mondjuk egy ilyen alapja, de a többi az fantázia szüleménye, de az a fantázia szüleménye olyan, hogy nem szabad elrugaszkodni a valóságtól. Én Kubába találkoztam a tavasz 17 pillanatának az írójával, volt egy ilyen nemzetközi kongresszus, és vele vitatkoztam, hogy a tavasz 17 pillanatában régen elpusztultak volna azok az emberek, mert annyira elrugaszkodott a valóságtól. Hát abban az időben nem voltak még olyan rádiótelefonok a gépkocsikban, meg lehallgatókészülékek a gépkocsikban, hiszen az akkori magnetofonok 25-30 kilósak voltak, tehát nem lehetett Himmlert lehallgatni, meg ilyen dolgokat. Na most, ha egy író ettől elrugaszkodik, és a mai technikát teszi 1940-42-es évekbe, hát akkor az valahol hamis, és az már nem igaz. Na most hát itt be kellett bizonyítani, ugye hogy a szovjet kémelhárítás, vagy a szovjet hírszerzés, az milyen magas rendű volt, csak nem a 90-es, meg a 86-os technikával, mert akkor nem dolgoztak. Tehát erre, ha az ember egy ilyen munkát ír, akkor erre vigyázni kell.

Julian Semyonov, a tavasz 17 pillanata, a Stirlitz dosszié, részlet. 5 perc múlva elhagyták a házat. Ervin bőröndöt vitt, abban volt az adóvevő. 15 kilométernyi utat tettek meg Ransdorf felé, amikor az erdőben Stirlitz kikapcsolta a motort. A bombázás még folyt. Ervin az órájára nézett, és megszólalt. Kezdhetjük? Kezdhetjük. Justus Alexnek. Továbbra is meggyőződésem, hogy egyetlen komoly nyugati politikus sem áll le tárgyalni az SS-szel. Minthogy azonban a feladatot megkaptam, hozzáfogok a végrehajtásához. Jóváhagyás esetén adjanak le helyes jelzést Ervin vonalán. Justus. Ez a bejelentés bombarobbanásként hatott Moszkvában. A lebukás szélén áll, mondta a központ parancsnoka.

0: Ismét régi, teljes fényében ragyog a szovjet, illetve az orosz krimi, vagy ahogy korábbi hivatalos nevén hívták, a rendőrségi termelési regény. Soha nem látott példányszámban jelennek meg, és fogynak el Moszkvában a Weiner fivérek regényei. Julian Szemjanov Stirlitz dossziéja, a tavasz 17 pillanata pedig az idei győzelemnapi ünnepség csúcspontja volt. A belőle készült film mind a 12 részét egyhuzamban vetítette le az orosz tévé. Stirlitzzel párhuzamosan a Schindler listája ment, választásra kényszerítve a volt szovjet nézőt, melyik verziót fogadja el a háború értelmezéséről. A többség persze ma már csak a nagy mítosz részeként nézi Stirlitzet, feledve azt, hogy 1961-ben a desztalinizáció idején az új szovjet ember típusát kellett megpillantania benne, és azt sem zavar ma már senkit, hogy a homo sovieticus éppen egy Obersturmbannführerben öltött alakot. Közben azonban már születőben van az új orosz Stirlitz is, akinek nem a szovjet ideológiát kell már megvédenie, hanem a bimbózó orosz kapitalizmus hősét, az orosz angolsággal csak New Russian-nak becézett új oroszt, az új gazdag üzletembert, akit a maffia és a maffia által pénzelt és sakban tartott államhivatal egyaránt szorongat. Nem könnyű feladat, mondja a szövetségi elhárító szolgálat közvetlen megrendelésére és nyersanyagaiból készülő 12 részes sorozat rendezője Vitali Moszkalenko. Bár az ég adta világon semmit sem kell kitalálnunk. Most, amikor $100 Afganisztánt és Csecsenföldet megjárt, profi bérgyilkost kapsz, a valóság fölülmúl minden képzeletet. Eduard Anatoljevics Hrucki, az alig egy tucatnyi hivatalosan engedélyezett szovjet krimiszerző egyikeként annak idején nem csak írta, hanem cenzorként hivatalból olvasta is a bűnügyi regényeket. 10 éven át volt főszerkesztője egy bűnügyi regény újságnak. Az utolsó pillanatig elnökölt a Szovjet Írószövetség Tudományos Fantasztikus és Kalandregény Bizottságában, amely most az Orosz Krimírók Szövetségeként folytatja munkáját. Ugyancsak Hrucki elnökletével. Eduard Hruckit Kis Ilona hívta fel telefonon.
1: A szovjet krimi legújabb kori története tudomásom szerint azzal kezdődött, hogy kinyilvánították, szovjet krimi már pedig nem létezik.
2: Ez 1935-ben történt. Ekkor jelent meg a Pravdában Ilja Trenyin, jogászprofesszor cikke, amelyben a sztálini jog nagy apologétája közhírré tette, hogy a Szovjetunióban teljes egészében felszámolták a bűnözést és a prostitúciót. És ettől kezdve 20 éven át egyetlen írás, egyetlen irodalmi mű sem láthatott napvilágot a szovjet bűnözési helyzetről és a bűnüldözésről. Legfeljebb a szovjet felderítés vagy a belügyi népbiztosság bátor munkatársai lehettek regényhősök, akik áldozatos harcot vívtak a kémekkel, a nép ellenségeivel Oroszországban és egyáltalán a Szovjetunióban.
1: És 1955 után?
2: 1955-ben az Aganyok című folyóirat közölte Josif Olsanszky Hinni akarok című művét. Ez volt az első újfajta szovjet bűnügyi regény. Ráadásul itt jelent meg először az a színtiszta szovjet, illetve most már orosz figura, akinek létezéséről addig nyilvánosan végképp nem lehetett tudni. Az alvilági hierarchia csúcsán álló úgynevezett tolvaj király. A köztörvényesek vezére, akit a lágerekben olyan sikeresen használtak fel a politikai foglyok ellen. Micsoda reveláció volt ez nekünk. A társadalom ekkorra már olyannyira kriminalizálódott, hogy nem lehetett tovább hallgatni a szovjet bűnözés létezéséről. Én például egy olyan házban laktam, ahol a lakók fele börtönviselt volt, vagy épp börtönben ült. Vagy köztörvényesként, vagy politikai okokból.
1: Kriminek nevezni ennek ellenére sem lehetett a krimét.
3: Roman, nás, budem nazivati už detektívny roman,
2: persze, hogy nem. Ez a műfaj, nevezzük detektív regénynek, több alfajra oszlott. Az egyik a politikai regény volt, amely az állambiztonsági szervek munkájáról szólt, a másik pedig, amelyet a gyári termelési regények mintájára rendőrségi termelési regénynek hívtunk, a bűnügyi regény, amelynek tárgya a bűnüldöző szervek munkája volt.
1: Nyilván meg kellett felelni bizonyos kritériumoknak. Hogyan folyt az engedélyeztetés?
2: Egy egyszerű írónak, például nekem. Ha az akkoriban divatos termelési regény műfajában dolgozott, természetesen csak a kiadói cenzúrán kellett átjutnia. Nem így a bűnügyi regényírónak. Elmondom a saját példámat, hogy jártam a Szokolnyiki ősz című regényemmel. Alig pár éve jelent meg, 89-ben. Itthon elég népszerű lett, Bulgáriában is kiadták. Szóval létezett nálunk egy hivatal, a belügyminisztérium sajtószolgálata. Ez ellenőrizte az összes bűnügyi regényt és rendőrségről szóló művet. Pontosan meg volt szabva, mit lehet írni és mit nem. Egy nyomozó nem ihat, nem válhat el a feleségétől, nem tarthat szeretőt, nem lehet durva, mert akkor szégyent hoz a belügyi szervekre. Aztán nem eshetett szó kábítószeresekről, prostitúcióról, szervezett bűnözésről. Ilyen bűnök nem léteztek. Volt például a regényemben egy jelenet, ahol nyomozók ittak, mulatoztak. Ezt azonnal kinyírták belőle, és csak azután továbbították az ügyészségi sajtószolgálatra engedélyeztetni. Igen ám, csak hogy szerepelt nálam egy külföldi is. Ezért el kellett küldeni a kéziratot a KGB-be. Tudja, milyen záradékot kaptam a KGB sajtószolgálatától? Megtiltották, hogy megemlítsem a regényben az inturist szót. Az én negatív hősnőm ugyanis tolmács volt az inturistnál, azaz az idegenforgalmi hivatalnál. Először azt hittem, titkosították az inturistot. De kiderült, csak arról van szó, hogy a KGB egyik elnök helyettesének a lánya tolmács volt az inturistnál. És miért kell rossz fényben feltüntetni azt az intézményt, ahol ilyen jelentős személyiség leánya dolgozik?
1: Meddig voltak érvényben ezek a tiltások?
3: До 90-го года. Чисто технически бывает так. Я приношу рукопись в издательство.
2: Egészen 1990-ig. Tisztán technikai értelemben tehát ez a következőképpen zajlott. Fogom a kéziratot, beviszem a kiadóba, a szerkesztő elolvassa, ha bűnügyi regényről van szó, automatikusan továbbküldi a belügyi sajtószolgálatra. A sajtószolgálat kiadja a belügyi vízumot, azaz megjelenési engedélyt, a művet csak ezután olvasta az irodalmi főhatóság, a Glavlit, a mi főcenzúránk. Hivatalosan a belügy szakmai ellenőrzésének társadalmi megrendelés volt a neve. Ilyen társadalmi megrendelésre készült például a Forradalom szülöttei című film, meg a nagyon népszerű tévésorozat, a Tavasz 17 pillanata is. Ez persze közvetlenül a belügy utasítását jelentette. A szabályokat tartalmazó belügyminisztériumi rendeletet maga Brezsnyev veje Csurbanov tábornok írta alá. Én ezt a helyzetet, mint kiadó és mint szerző egyaránt átéltem, mert annak idején 1970 és 80 között főszerkesztője voltam egy ifjúsági havilap Hőstett című rendkívül népszerű krimi mellékletének. Kitűnő regényeket közöltünk, hazait, nyugatit is, de meg kell mondjam, annak, ami megjelent, semmi köze nem volt az eredetihez. A legélesebb részeket kihúzta az előcenzúra. Ugyanakkor ez a műfaj, a bűnügyi film, a bűnügyi tévésorozatok, a bűnügyi regény soha olyan példátlanul nagy ütemben nem fejlődött, mint a komor emlékezetű Sumirin belügyminiszter helyettes idejében. Mert ez az ember felismerte, hogy a bűnügyi regény, a belügy és a rendőrség legjobb reklámja. Sok jelentős írótól személyesen rendelte meg, milyen regényt írjon. Én nem tartoztam ezek közé. Általában azt írtam, amit akartam. Többnyire a háborúról írtam. Én gyakorlatilag nemigen nyúltam kortárs témákhoz. Eduard Hruczky, Leszámolás. Részlet. Eltársak! Szerebrovszky a színpad széléhez lépett. Önök a mi első számú segítőtársaink. Nehéz szolgálatot teljesítenek az állami tulajdon őrzésével. Valószínűleg hallották, hogy a banditák kiraboltak három üzletet és megölték az őröket. Azért hívtuk ide önöket, elvtársak, hogy segítsenek nekünk. Kérem, jöjjenek ide a színpadhoz a szovjet kerületben lévő üzletek éjjeli őrei. Engedelmet! Tolta szét maga előtt a tömeget egy kemény kötésű, bajúszos öregember, kopott, zsinóros, fekete zubbonyán a kiváló vasutas jelvénnyel. Maguk rendőrelvtársak, azt kérdezik, történt-e valami azon az éjszakán? Nálam bizony történt. Már éppen tejázni készültem a portás fülkében, amikor kopogtattak az ajtó. Persze oda mentem. Látom, egy fiatal nő áll odakint katonai egyenruhában, a váll lapja akár a maguké, keskeny ezüstszín. Szóval oda mentem az ajtóhoz, és láttam, hogy egy zöld színű vörös keresztes autó áll odakint. A katona ruhás lány meg azt kiabálta, ereszbe bácsika, telefonálnom kell. Miért? Kérdeztem tőle. Azt mondta erre, hogy lerobbant a kocsi, a sebesült katonák megfagynak. Erre természetesen azt feleltem neki, hogy telefonáljon az utcai automatából. Mire ő? Össze van törve. Mondtam, adja a számot, majd én telefonálok. Igen, dübegurult erre, és dörömbölni kezdett. Hátországi patkánynak nevezett. Azt mondta, nem sajnálod az embereket, te vén trotty, akik a vérüket hullatják, érted? Rettentően kiabált velem, és igen, lepiszkult. Mondtam neki, velem ugyan ne kiabáljon, katona elvtársnő. Én is őrhelyen állok. Ha akarja, telefonálok a rendőrségre, azok majd segítenek maguknak. Erre aztán a jó édesanyámat kezdte emlegetni. De olyan kacifántosan, mint az őrmesterem katonakoromban. A végén meg nagyot köpök. Te vén rohadék, azt mondja. Még a kezembe kerülsz egyszer. Te rohadt, csavaros tátogójú.
4: Hogy mondta?
2: Danilov az öreghez hajol. Te rohadt, csavaros tátogójú. Alvilági nő, jelentette ki határozottan Nyikitin. Aztán a nő oda ment a gépkocsihoz, beült és elment. Még csodálkoztam is. Azt mondta, a kocsi lerobbant, mégis simán elment vele.
4: A rendszámát nem jegyezte meg véletlenül?
2: Nagyon sötét volt.
4: Ez is igaz.
2: Nagyon sokat segített nekünk. Köszönjük. Amikor visszatértek, Szerebrovszkij így szólt Danilovhoz.
4: Ezt a furgont még három éjjeli őr látta, de senki sem figyelt fel rá. Ez mentőautó. Aki kieszelte, nagyon pontosan számolt a háborús pszichológiával. Mentőkocsi, katonaorvosnő. A sebesültek meg bizonyára a kocsi szekrényben. Ezt okos ember gondolta ki.
2: Lehet, hogy Rozanov?
4: Nem, Iván. Bár ügyvéd, de ezt nem gondolhatta ki. Ezt olyan ember fundálta ki, aki ismeri a hadsereget. Figyelj a szavamra, felkészült ember.
2: Aha.
4: Így hatoltak be az üzletekbe, és vitték el kocsival az árut. Akkor Minyin lakását...
2: De hát Rozanovnál egyetlen darabot sem találtuk meg a holmiai közül.
4: Tehát ezt a lakást nem Rozanov számára fosztották ki.
2: Szerebrovszkij hátrafordult az első ülésen. Nehéz ügy ez, Iván.

0: talán vannak önök közül néhányan, akik látták az Autót loptam című krimi paródiát. A főszerepet Smok Tunovsky játszotta. Az Autótolvaj lelkes amatőr színészként éppen a Hamlet cím szerepére készül. A nyomozó, aki ugyanannak az amatőr társulatnak a tagjaként a darab egyik kisebb szerepét alakítja, rendőrségi Volgával üldözi a lopott Volgát. Az izgalom a tetőfokra hág. A sebességet már nem lehet fokozni, amikor Smok Tunovsky egy iskola elé érve lassít. Lépésben hajt, mert szereti a gyerekeket, és óvja testi képségét. A nyomozó is nagy gyerekbarát, ő is csiga lassan megy. Itt a háttérben azonban nem volgás üldözést hallanak. Száguldó Trabant után repeszt a Volkspolizei Wartburgja. A Trabant hazájában szakmányban gyártották a bűnügyi tévésorozatokat. A nagy kiugrás a 60-as évek elején a Nyomok a hetedik mennyországba vezetnek című volt. Ma már nem mernék megesküdni rá, hogy Jácint atya vagy a tenisztréner volt-e a gyilkos. Azt viszont biztosan tudom, hogy a pénz nem számított, erre volt. Az NDK-ban mindent elkövettek, hogy konkuráljanak a nyugatnémet tetthelyjel, a Derrickkel és az öreggel. Kuki Cise dramaturgja volt néhány NDK TV-kriminek. Nemes Gábor beszélt vele.
1: Cise asszony, létezett egy sajátos NDK-krimi stílus?
2: Ja, das denke ich schon. Also die Geschichten sind keine Actiongeschichten gewesen.
3: Azt hiszem, igen. Ezek nem akciófilmek, hanem pontos megfigyelésen alapuló lélektani történetek voltak. Az egész a tettes áldozat viszonyáról, kapcsolatáról szólt. Az embereket bizonyos helyzetekbe helyezték, és megfigyelték, hogy ezekben hogyan viselkednek. Nem maga a nyomozás menete volt a fontos, mint például a nyugati sorozatban a tetthelyben, ahol adva van egy gyilkosság, és azon izgulok, hogy hogyan deríti ezt fel a komisszár, és ki volt a gyilkos. A Polizeiruhban mindig párhuzamos cselekmény mutatta be az érintettek, illetve a tettes életét, szóval a társadalmi gyökereket.
1: Nem volt semmi akció. Egy gyilkosságnál mégiscsak történik egymás.
3: Hát, amit ma akciófilmnek neveznek, tehát nagy üldözési jelenetek, vadlövöldözések, ilyesmi, nos, ez nem nagyon jellemezte a Polizeirufot. Inkább csendesebb, lélektani szempontból elmesélt történetek voltak.
1: És így is sikeresek voltak?
3: Igen, nagyon. Az NDK időkben vasárnap este 8-kor mentek, és borzasztó nagy visszhangjuk volt. Ez nyilván abból is adódott, hogy burkolt módon társadalmi problémákról szóltak. Az NDK-ban nagyon nehéz volt társadalmi problémákat, vagy egyáltalán problémákat tükröző tévéfilmeket forgatni. Erre találták ki az alkotók maguknak ezt a Polizeirufot, mint művészi játékteret. Itt aztán a konfliktusokat, az emberek közötti problémákat krimi formában be lehetett mutatni. Persze ez a nagy társadalmi probléma mutogatás mindig bizonyos korlátok között maradt, de a sikert mutatja, hogy 270 vagy 280 Polizeirufot forgattunk.
1: Azt mondja, itt társadalmi problémák is megjelentek. Az alkotók harcolták ki maguknak a szabadságot, vagy felülről tudatosan próbáltak ezzel egyfajta zsilipet nyitni?
3: Azt hiszem, a művészek teremtették meg maguknak a feltételeket, de a másik oldal ezt látta és legalábbis eltűrte.
1: Tud olyan témát említeni, ami társadalom kritikában, NDK viszonyok között rendkívülinek számított?
3: Hát, az alkoholizmus. Ez az NDK-ban tényleg nagy probléma volt. A látens, hétköznapi alkoholizmus, amely kizárólag a Polizeiruf által kapott nyilvánosságot.
1: Valami tényleg lehet benne, hogy ez egy sikeres sorozat volt, mert most az NDK megszűnése után is folytatják. Én egyáltalán nem tudok ezen kívül semmi olyanról, ami megmaradt volna a régi NDK-ból.
3: Igen, bár a szórakoztató műfajban voltak próbálkozások. A nagy NDK szórakoztató tévésót, a Kesselbund ezt egy darabig tovább folytatták, de végül minden elhalt. Az egyetlen, ami maradt, a Polizeiruf.
1: A múlt héten láttam is a Német Egyes csatornán, és feltűnt, hogy az egész olyan nagyon NDK-szerű volt. Nem csak a helyszín, az arcok is. És ahogy az emberek viselkedtek.
3: Hát tudja, a főszereplő, akit ebben látott, az sváb, tehát nyugati. Semmi köze az NDK-hoz. De igaza van, itt egészen más környezetet láthatott. Ez egy egészen más társadalmi réteg. A Tetthely sorozat általában úri körökben játszódik. Ennek megfelelőek a ruhák, a lakás, a viselkedés, az autók. A Polizeirufban minden egy számmal kisebb, szerényebb. Mi végül is azokról az emberekről akartunk történeteket elmesélni, akik a nézőink többségét adták, munkásokról és alkalmazottakról.
1: Volt az NDK-ban politikai krimi is, a James Bond filmek keleti változata?
3: Ezt a feladatot a Láthatatlan célkereszt sorozat látta el. Armin Müller Stállal a főszerepben. Ezek kémfilmek voltak, és amikor mentek, kiürültek az utcák. Igazi politikai propagandafilmnek készültek, de abszolút profi módon megcsinálva. Szóval 007 a kelet számára.
1: Tehát az NDK polgárok ott ültek a képernyő előtt, és halálra izgulták magukat, hogy valakit, aki mondjuk meg akar lógni nyugatra, elkapják-e végre?
3: Nem, ezek nem ilyen sztorik. Itt kémkedésről volt szó. A James Bond filmek ugyanerre az elvre épültek, a jók az amerikaiak vagy angolok, a gonoszak vagy az ázsiaiak vagy az oroszok. Itt meg egyszerűen megfordították az egészet.
1: Volt valamilyen felsőbb kívánság, előírás, hogy most jó lenne ezzel vagy azzal a témával foglalkozni? Volt valamilyen ideológiai irányítás?
3: Igen, ez így ment. Emlékszem egy személyes élményemre, amikor dramaturg asszisztensnek jelentkeztem, és felvételemkor a jövendő főnököm elbeszélgetett velem. Azt mondta, most egy olyan sztorira lenne szükségünk, amelyből kiderül, hogy az új technológiák fontosak az országunk számára. És akkor minket, dramaturgokat kiküldtek a termelésbe, hogy találjunk ott izgalmas gazdasági eseteket.
1: Kötelező volt mindig egy szocialista happy endet csinálni, amely mondjuk nem mindig volt happy, de legalább mindig szocialista?
3: Nem, nem volt kötelező.
1: Szóval a kollektívának nem volt mindig igaza?
3: Egyáltalán nem, ez egy krimi, a kriminek pedig megvan a maga struktúrája, törvénye, ezt be kell tartani. Más kérdés, hogy bizonyos témákhoz nem lehetett hozzányúlni. A munkában mindig részt vett egy kolléga az Állambiztonsági Minisztériumból vagy a rendőrségtől, és a legszélesebb értelemben vett szakértői tanácsokkal látott el minket. Nem tudom, milyen mélységben kellett neki minden történetet előre bemutatni, de tudom, hogy többnyire eljöttek a forgatásra, és végignézték.
1: Mit gondol, lenne igény ezekre a régi NDK filmekre ma is?
3: Igen, de hát ezek mennek is. A Polizeiruf a harmadik programban stabil műsor, és a Drei Szát is sugároz egy retrospektív sorozatot. Ezeket mindig újra és újra ismétlik, és közben forgatják az új Polizeirufokat.
2: Also, die werden wiederholt und wiederholt und wiederholt.

0: Volt itt már autósüldözés és drámai csúcspont, elméleti alapvetés és morálfilozófia még nem. Most lesz. Bán Zoltán Andrással Mihancsik Zsófia beszélget.
1: Évente nagyjából 24 krimi jelent meg, mint később hallottam. Az Európának volt joga 12-höz, és a magvetőnek újabb 12-höz. Na most nagyon elszomorított engem mindig, amikor a névből láthatóan szocialista szerző krimie és belekerült ebbe a 12-be. Azt már nem tudnám megmondani, hogy honnan volt az a tapasztalatom, hogy azok unalmasak és sablonosak, hogy melyik krimik alapján volt ez a tapasztalatom, de azért szomorodtam el, mert tudtam, hogy most megint kiesett a 12-ből egy. Ezek nagy része kémregény, nem is igazi krimi. És aztán voltak magyar krimiírók, ugye? Hát Révész G. Istvánnak találtam az Izgága bébiét, ahol egy atomtudós, két belügyes tiszt, meg egy HKI villanyszerelő okoznak egymásnak roppant nagy kellemetlenségeket. Ez a fülszöveg. Próbálja megfejteni esetleg ezt az ellenérzésemet a szocialista krimikkel. Lehet, hogy nem volt igazam, de lehet, hogy mégiscsak volt valami abban, hogy sablonosnak éreztem őket.
2: Őrületes problémák előtt áll egy szocialista krimiíró, hogy úgy mondjam. Tehát jóval nagyobb problémák előtt áll, mint egy Nyugat-Európán menő kollégája. Most én a krimik esetében abból indulok ki a Schopenhauernek egy téziséből, ami úgy szól, hogy az embereket a törvényességre rá lehet kényszeríteni, de a moralitásra nem. Azt hiszem, hogy ez a szituáció adja tulajdonképpen a kriminek a mondjuk morálfilozófiai, történt filozófiai hátterét vagy alapját. Ha elfogadjuk, hogy az igaz, amit most megpróbálok igazságként feltüntetni, akkor láthatjuk már, hogy mennyiben más a szituációja egy szocialista környezetben dolgozó írónak, és hát egyáltalán maga millió, tehát tökéletesen más, mint mondjuk Amerikában. Mert miről van szó? Úgy látom, hogy a szocialista millióben a törvényesség és a moralitás egybeesik. Legalábbis ez az igény, ez az elvárás, vagy ez a követelmény, vagy ez a
1: hivatalos álláspont.
2: A hivatalos álláspont akár. Na most ennek egész egyszerűen dramaturgiai következményei vannak a regényben. Tudjuk, mi történik? Ugye a magándetektív figurája, ami az egyik legnagyobb hajtóerő, és az olvasó számára is a legvonzóbb valaki a nyugat-európai krimiben, az ugye eleve kiesik, mert hát a szocialista millióban nem létezik magándetektív. Most a magándetektív figurája teremti meg azt a lehetőséget, hogy a moralitás és a legalitás, tehát hogy az erkölcsiség, a törvényesség külön utakon járjon. Ugye, mert ha nézünk egy Chandler könyvet, akkor azt látjuk, hogy a Marlowe képviseli a moralitást annak ellenére, hogy igen sokszor immorális cselekedetekre is kényszerül. A rendőrség képviseli a törvényességet, amely egyébként ugyanúgy immorálisan működik igen gyakran. De a magándetektív, a magánszféra embere, tehát a szabad individuum, a polgári individuum, az a morálját valahogy másképpen érvényesíti, mint a rendőrség ember, aki szükségképpen egy szervezethez tartozik, tehát egészen más játéktéren tud mozogni. Tehát tulajdonképpen három pólus van ebben a típusú krimiben, ugye a bűnöző világa, a magándetektív világa és a rendőrség világa. Na most a szocialista krimiben, mivel megszűnik a magándetektív alakja, hát nem, nincsen egyszerűen, nincs az életben, a rendőrségben egyesül ez a két követelmény, a moralitás és a törvényesség. Azért teljesen nyilvánvaló, hogyha az ember egy ilyen könyvet elolvas, és ugyanakkor pedig él ebben a világban, amelyben ez a könyv születik, akkor láthatja, hogy az, hogy a törvényesség és a moralitás egy, az hazugság. Egyszerűen nem igaz. Na most, egy amerikai típusú krimiben azért azt is látni kell, hogy a bűnözők világának is van moralitása. Ez egy immorális világ, de megvan a maga törvényei. Ezek a törvények eléggé plasztikusan kirajzolódnak. A szocialista világban hát a bűnöző világa is rendkívüli módon elkorcsosul. Tehát az olvasónak nincs meg az esélye arra, hogy bármilyen értelemben azonosuljon a bűn oldalával, vagy a bűn oldalának megtalálja a játékszabályait, vagy a plaszticitását átélje. Az előbb elmondottak alapján arra sincs esélye, hogy a másik oldalal azonosuljon, tehát a rendőrség oldalával. Na most végül is a bűnügyi regény azért bármilyen csodálatos remek művek is születtek ebben a témában, hát azért egy lektőre, egy szórakoztató, valami, ahol meg kell adni az olvasónak az esélyt arra, hogy valahol azonosulni tudjon valakivel. A szocialista könyvben szinte teljes mértékben megszűnik ez az esély, és ezért ezek a könyvek, hát az ember erőlködik, de hát nem bírja őket elolvasni végül is.
1: Az a furcsa még ezen túl, amit elmondott, hogy minthogyha az a világ, amelyben mi éltünk, tehát amelyről ennek következtében a szocialista krimik szólnak, sokkal egysikúbb és egyszínűbb lett volna, most túl azon, hogy erkölcs és törvényesség, hogy minthogyha nem lettek volna olyan gazdag emberi viszonyok benne, mint amilyenek az Agatha Christie-ben vannak, vagy a nyugati krimikben. Noha biztosan nem így volt, szóval a mi életünk is valószínűleg színes volt, csak talán a politikai tabuk voltak azok, amelyek ábrázolhatatlanná tették ezt a maga sokszínűségében?
2: Valószínűleg így van, és rendkívüli módon ideológikus az egész szocialista világnak a szórakoztató művészete. Na most ez nyilván érvényes a kabaréra, operetre, vidámfilmre, stb. A kriminél ez még súlyosabban jelentkezik ez a probléma. Amit az előbb említett, hogy kémregények főleg ezek. Hát a kémregény a maga, ugye két világrendszer harca, ugye a bűnös kapitalisták, és a nem tudom micsoda, milyen szocialisták, és nagyon sok a fasizmus alatt játszódó regényt is ide lehet sorolni, ahol viszont viszonylag egyszerű az értékválasztás, mert jóval könnyebb a németek ellen küzdő szovjet tiszttel azonosulni, mint mondjuk 62-ben az NDK és az NSK közti viszonylatban azonosulni az NDK-val, ugye ez a követelmény. De hát az ember ezt hogy nehezebben tette meg.

0: Turcsányi Sándor.
1: Azon túl, hogy nem volt más néznivaló a moziban, mert tényleg nem volt, jelentett ez valami örömöt? Vagy jelentett valami élményt? Vagy jelentett valami világlátást annak, aki beült és megnézte? Vagy nem is akarta, hogy jelentsen? Ettől még függetlenül persze sugallhatott mindenféle.
2: Nézd, én most elkezdem neked magyarázni azt, hogy akkor a boltban ilyen cikória kávét lehetett kapni. Egy ilyen rúd volt, és ilyen kis korong alakú valami volt, ami a kávét hivatott pótolni. És ez nagyon sokáig funkcionált akkor is, amikor már Amigo és Omnia reklámok voltak. Tehát az ember eltart, halálos biztonsággal ki lehet jelenteni, hogy pótszereken eltartható. Azon lehet esetleg különböző elméleteket gyártani, ami viszont nagyon rövid úton a fasizmushoz vezet, hogy ki mennyire nyalja be ezt a dolgot, mikor kezdi el hinni az ember azt, hogy hát ez tényleg, hát ez a kávé. Az biztos, hogy ahol ilyen orcátlanul ment a hazudás, mint pótkrimi, meg pótindián film. Az első indián filmet nem is szinkronizálták, abban kelet-németül ordítoztak. Infernális volt tényleg. De közben meg nem volt párhuzamosan, mit tudom én, hétmesterlövész, valamikor a 70-es években mutatódott be a 60-ba készített film. Szóval a lelepleződés és a pótszer élvezete az párhuzamos élményként összekeveredve benned hozott egy kevercset, ami kijöttél, és nem voltál elégedett az eredménnyel, de azért elég biztosan ott voltál. Nem, ez azért alapvetően és egészen biztosan egy hallatlan ellenszenves dolog ez az egész, és az is fog maradni. Szóval az idő az még tovább fog szépíteni ezeken a dolgokon, még többet tudunk majd nevetni, de az értékelés nem bír megváltozni.

0: Népi Demokratikus Krimi című műsorban közreműködött Váradi Klári és Galkó Balázs. Munkatársak voltak Gebauer Mária, Kerekes Endre, Markovics Ferenc, Ördög Zsuzsa, Varga Károly és a szerkesztő műsorvezető Győri László.
1: A hangfelvételt 1995-ben készítették, és legutóbb ugyanabban az évben, augusztus 27-én hangzott el itt, a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Debreceni Virágkarnevál 57. alkalommal. Az ország egyik legnagyobb múltú és legkedveltebb fesztiválja ismét virágba borítja Debrecent. Hazai és külföldi tánccsoportok, zene, felvonulás, varázslatos virágköltemények. Tekintse meg élőben ezt a magával ragadó kulturális felvonulást. Debreceni Virágkarnevál 2026. Augusztus 20-án 7 óra 40 perckor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: A Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a tűzifa áfájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Eszerint a tűzifa áfa mértéke szeptember közepétől 27-ről 5%-ra mérséklődik. Az előterjesztésben a csökkentést azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás. Ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indított a rendőrség az M3-as autópályán tegnap balesetet szenvedett lengyel buszvezetője ellen. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt. A balesetben 12-en meghaltak, 10 súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Információkat közöltek a kórházak a sérültek állapotáról. Két utast életveszélyes sérülések miatt kezelnek Miskolcon, mindkettőjüknél műtétre van szükség, de állapotuk jelenleg stabil, tudatta a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei intézmény. További 5 beteget a traumatológiai osztályon ápolnak, egy szállítható állapotú gerincsérültet az idegsebészeten tartanak megfigyelés alatt. Egy utas már elhagyhatta a kórházat. 10 sérültet az Egri Markóth Ferenc kórházba vittek, 4 állapota súlyos, de nem életveszélyes. Az intézmény közölte azt is, hogy a lengyel nagykövetséggel már szervezik a hazaszállítást. A baleset többi sérültjét a debreceni és a nyíregyházi kórházban ápolják. Az RTL híradó úgy tudja, a nyíregyházi kórházban 2 ember állapota továbbra is válságos. Épül a fenékküszöb Paksnál a Duna vízszintjének emeléséért. Az építkezéshez több cég, például a Strabag és a Kész ZRT is ingyen technológiával, szállítással, valamint alapanyaggal járult hozzá. A kormányfő közösségi oldalán arról írt, hogy a volt miniszterelnök édesapja, Orbán Győző is nagy mennyiségű követ ajánlott fel a beruházáshoz. Magyar Péter Facebook oldalán úgy fogalmazott, idézem, a kő nem lesz az új búcsú cédula. Országos véradónapot tartanak szombaton. 20 vérellátó intézet várja a donorokat országszerte, hogy a hosszú hétvégén is biztosítani tudják a megfelelő vérkészletet. Az országos vérellátó szolgálat azt kéri, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, szánjon egy órát a véradásra. A véradó helyek listája a szolgálat honlapján található. Törökország számára már nem prioritás az Európai Uniós csatlakozás, Ankara ugyanakkor továbbra sem mondott le az EU tagságról, jelentette ki Recep Tayyip Erdoğan török elnök az Al Jazeera pánarab hírtelevíziónak adott interjújában. Törökország 1999 óta tagjelöltje az Európai Uniónak. Megfékezték a tűzoltók a 4 nappal ezelőtt kitört erdőtüzek délnyugat Franciaországban, a Landi fenyőerdőben. A lángok 1700 hektáron pusztítottak. A kitelepített lakók közül mintegy 250-en térhetnek vissza otthonukba. Változó Délnyugaton felhős idő lesz, változékony idő. Az este érkező front több helyen okozhat záport, zivatart. A déli szél megerősödik. Zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Késő este 18 és 27 fok közé hűl a levegő. Éjszaka 11-19, holnap délután 22-28 fok lesz. Holnap már sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg. Hírekkel 16 órakor jelentkezünk.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Én csak annyit mondok, hogy a regénye még sok meglepetést okoz.
4: Ez nagyon szomorú.
5: Bulgakov, a mester,
6: Darvas Iván
5: és Margarita,
6: Rutfai Éva.
5: Harmadik rész.
7: Én boldogulnak a halál!
8: Margarita Nikolájevna! Hol van?
7: Láthatatlan vagyok! Láthatatlan vagyok!
9: Utánam hallgató! Ki állította, hogy nincs a földön igaz, hűséges örök szerelem? Megérdemli, hogy kitépjék a hazug nyelvét? Utánam hallgató, csak én utánam, majd én mutatok neked ilyen szerelmet. Mindenek előtt tárjuk föl a titkot, amelyet a mester nem akart elárulni Ivánnak. A mester szerelmesét Margarita Nikolájevnának hívták. Különben híven rajzolta meg szerelmét. Margarita épp oly szép volt, mint amilyen okos. Amikor Poncius Pilátus történetét olvasta, így kiáltott föl.
7: Ebben a regényben az én életemet írtad meg.
9: Amikor egy Latunszki nevű kritikus az Óhit harcosa címet gyalázatos förmedvényt írt a kéziratról, Margarita szép arca eltorzult. Öklével az asztalt verte.
7: Megmérgezem ezt a Latunszkit! Megmérgezem!
9: És amikor a gyalászkodó cikkek özönétől a mester mélakórba esett, milyen okosan szólt.

0: Félek. Félek a tolvajoktól. Tartsd magadnál. Vigyázz rá, csak amíg elutazom.
1: Jó. Drágám. Drágám. Most mennem kell. Szívesebben meghalnék sem, hogy ilyen állapotban magadra hagyjalak, de várnak. És nem tehetem meg, hogy de holnap jövök. Kérlek, nagyon kérlek, hogy addig se félj. Ne félj semmitől.
0: Ez alkonyatkor történt. Egy októberi napon. Talán még emlékezel rá, hallgatom, hogy a mester ezután éjjel 2 óra tájban elégette a kéziratot. Arra ébredt, hogy beteg. És a félelem, a magány. Margarita ugyan váratlanul megjelent, de későn. Megsiratta a kéziratot, megígérte, hogy reggel mindent beval férjének, s utána örökre visszajön a mesterhez, s már is elsietett, nehogy a távol léte feltűnjön otthon.
1: Ne félj, már alig néhány óra. Reggelre itt vagyok.
0: Még nekem, a kívülálló elbeszélőnek is elszorul a szívem, ha arra gondolok. Mit érezhetett Margarita, amikor reggel elment a mesterhez, és már csak hűlt helyét találta? Még szerencse, hogy a férjével nem szakított. Férje ugyanis nem érkezett haza közben. Margarita minden tőle telhetőt megtett, hogy valamit megtudjon a mesterről. Persze hiába. Akkor ismét hazament kis palotájába, és élt tovább, úgy, mint addig. Tehát hogyan élt? Úgy gondolom, erről is illik végre ejtenem néhány szót. Bízvást állíthatom, hogy sok asszony szíves örömest felcserélte volna az életét az övével. A gyermektelen, 30 éves asszony egy nagynevű, híres tudós felesége volt, aki fiatal, jóképű, becsületes, csupaszív, és imádta feleségét. Egy gyönyörű, szép keretes magánpalota egész felső emeletét lakták ketten, az Árbát egy kis mellékutcájában. Istenek, isteneim, hát mit kívánhatott még ez a nő? Mit kívánhatott ez a nő, akinek a szemében örökké rejtélyes tűz lobog? Mi kellett ennek a fél szemére kissé bandzsi boszorkának, aki akkor azon a tavaszon mimózával ékesítette föl magát? Nem a gót stílusú palota, nem a körülkerített park, nem a pénz. Nyilván a mester kellett neki. Szerette. És hogy a mesternek nyoma veszett, és beröppent a nyugtalan földszagú tavaszi levegő, Margarita Nikolaevna sokkal jobban búslakodott, mint télen. Egyre gyakrabban gondolta, kivált a szürkület óráiban, hogy halott az, akit szeret.
1: Vagy én is meghalok, vagy el kell felejtenem. Így nem élhetek tovább. El kell felejtenem. Bármi áron is, de felejtenem kell.
0: Egy májusi napon, 2 nappal azután, hogy a mester a klinikán éjfél utáni hajnal előtti órán keserűen azt mondta a szerencsétlen poétának Ivánnak, hogy szerelmese elfelejtette őt, 2 nappal ezután déltájban Margarita furcsa előérzettel ébredt a hálószobájában.
1: Ma történik valami. Az nem lehet, hogy ne történjék. Végre is miért kellene életem végéig gyötrődnöm? Igaz, hazudtam, megcsaltam a férjemet, 2 életet éltem, de ezért nem járhat ilyen kegyetlen büntetés. Nem, nem, nem, ma vége a szenvedésnek.
2: Mit főzzek ma ebédre, Margarita Nikolajevna?
1: Mindegy, felöltözöm, és azt hiszem, lemegyek egy kicsit sétálni.
2: Jaj, Margarita Nikolajevna, hogy mi történt tegnap a színházban? Pogoli zűrzavar, egy bűvész vagy egy mágus, hát olyan mutatványokat produkált, hogy mindenkinek tátva maradt a szája. Azt a párizsi divatboltot varázsolt a színpadra, és minden néző, mármint a nők, olyan ruhát vagy cipőt vagy harisnyát választhatott, amilyen csak akad, és teljesen így.
1: Ugyan már Natasa, hiszen maga nem is volt tegnap színházban.
2: Hát én nem, de a Darja mesélte, aztán amikor az

0: előadás véget ért, és a közönség kitódult az utcára, egyszer csak minden nő anyaszült messzelen álltott.
1: Miket beszél? Hát, de Natasát nem szégyeli magát. Sorbanállás közben a nők tücsköd bogarat összehordanak, és maga mindent elhisz.
0: Anya szülte? Amikor a mágus segítje, egy kétlábon járó kandúr állítólag lefejezte a konferenciét, mert hogy ez mindenfélét hazudott.
1: Látja, látja, csak vigyázzon.
0: De ez nem hazugság, Margarita Nikolájevna.
1: Jó, ha máskor nem hallgat Dárja fecsegésére. Na jól van, ma szép idő van. Azt hiszem, elsétálok a Kremlig.
2: Miért nem adsz hírt magadról? A számüzetésbe küldte. Onnan is üzennek az emberek. Már nem szeretsz? Nem, nem, ezt nem tudom elhinni. Talán meghaltál. Akkor kérlek, bocsáss el. Engedd, hogy végre szabad legyek. Szabadon lélegezhessek.
3: Szabad? Azt hiszed, visszatarthatlak?
2: Ugyan már miféle válasz ez? Előbb tűnj el az emlékezetemből, akkor szabad leszek.
3: Határozottan szép idő van ma, nem de? Bocsánat. Bocsánat.
2: Tessék, itt a példa. Unatkozom. És ebben a szoknyapecérben igazán nem volt semmi kellemetlen. Kivéve talán azt a buta szót, nem de? Mégis, miért kergettem el a pillantásommal? Miért gunnyasztok itt a fal tövében egyedül, mint a füles bagoly? Miért vagyok kirekesztve az életből? Igen. Ma történik valami. Milyen furcsa temetés. A kísérők arcán csodálkozás, tanácstalanság. És ez a bumbogás. Esküszöm, eladnám a lelkemet az ördögnek, ha megtudnám, hogy éle még. Vajon kit temetnek?
4: Mihály Alekszandrovics Berliozt, a Tömegé nevű irodalmi intézmény elnökét. Bizony furán érezhetik magukat. Hallottat kísérnek, és közben folyton azon kell töprengeni ők, hogy hová lett a feje.
2: A feje? Hogy a feje?
4: Ma reggel ugyanis hát tetszik tudni. Az írók házában, ahol a halott fel volt ravatalozva, kilopták a fejét a koporsóból.
2: Hogy lehet az?
4: Ördög tudja. És főleg értetetlen, hogy kinek kellhet az a fej, botrány.
2: Várjon csak, ez az a Berlioz, akiről az újságok azt... Akinek a fejét a villamos vágta le.
4: Az, az.
2: Akkor hát irodalmárok követik a koporsót.
4: Azok bizony, írók, irodalmárok.
2: Ismeri őket?
4: Mindet ismerem, kivétel nélkül.
2: Mondja, nincsen közöttük Latonszky, a kritikus?
4: Már hogy ne volna. Ott van a negyedik sorban, balról.
2: Az a szőke?
4: Inkább hamuszínű.
2: Olyan... papos?
4: Az. Úgy látom, maga gyűlöli ezt a Latonszkyt.
2: Erről nem érdemes beszélni.
4: Mert hogy ne volna érdemes, Margarita Nikolájevna?
2: Maga ismer engem?
4: Már hogy ne ismerném.
2: De én nem ismerem magát.
4: Honnét is ismerne, pedig fontos ügyben küldtek magához.
2: Miféle ügyben?
4: Azért küldtek, hogy ma estére vendégségbe hívjam.
2: Miféle vendégségbe? Kihez?
4: Egy híres külföldi úrhoz.
5: Várjon, hová siet?
6: Aljas gazember!
5: Miért? Itt ült magába roskadva azon a padon, és könyörgött neki, hogy bocsássa el magát. Hagyja szabadon lélegezni, tűnjön el az emlékezetéből.
6: Nem így volt?
1: Honnan ismeri a gondolataimat? Ki maga? Milyen intézménytől való?
6: Én nem tartozom semmiféle intézményhez, és üljön vissza.
1: Kicsoda maga?
6: A nevem az Ello. De nem mindegy ez magának.
1: Mondja. Tud róla valamit?
6: Hát mondjuk, hogy tudok.
1: Csak annyit mondjon meg, hogy él.
6: Él hát, él.
1: Oh, hála Istennek.
6: Csaj, kérem, lehetőleg ne tessék lelkendezni és sopánkodni.
1: Igen, bocsánatot kérek, és mit akart vélem az a külföldi? Vendégségbe hív, csak úgy az utcáról, mert bocsásson meg.
6: Hát, hogy mit akar, azt majd idejében megtudja.
1: Értem már, azt akarja, hogy adjam oda magam neki, igen.
6: Csalódást kell magának okoznom. Ilyesmiről szó sem lesz. Nagyon nyomós érdeke fűződik ahhoz, hogy oda menjem.
1: Talán ott megtudhatok valamit róla? Igen, megyek.
6: Na, itt van, akkor tessék, itt van ez a doboz. Dugj el gyorsan, mert mindenki ide néz. Jó hasznát veszi majd Margarita Nikolájevna, mert mi tagadás, jócskán megöregítette a bánat az utóbbi fél évben. Tehát ma este pontosan 9:30. Szíveskedjék mesztelen levetkőzni, és ezzel a krémmel bekenni arcát és egész testét. 10:00 felhívom, és mindent közlök, amit tudnia kell. Megértette?
1: Meg. Ez a doboz szín arany. Érzem a súlyát.
7: Bá! Oda nézzen, ott!
1: Mi a? Hol? Nem látok semmit. Az az Ello. Ez meg hová lett? Csodálatos. 20 évesnek se látsz. Ez aztán a krém. Mi ez? Súlytalan lettem. Lebegek. Mit szól hozzá? Szék vagyok?
0: Hogy csinált ez Margarita Nikolájevna? És milyen mocsárszag van? Vagy mint a korhadó avar?
1: A krém.
0: A bőre? Milyen a bőre? Sugárzik. Világít.
1: Matasava. Vigye ezt a sok rongyot, vigye a párfőmet, mindent. Tegye el, dugj el. Ékszert értéket ne vigyen, nehogy lopással vádolják.
0: Köszönöm.
1: Csodálatos. Csodálatos, mindjárt 10 óra. Igen, amit éreztem ma reggel, az történik. El innen, el örökre. Hol egyszer uzom. Bocsásd meg. És... felejtsd el. A sok bajtól, bánattól, boszorkánnyá lettem. Indulok, éboldog úr, Margarita.
8: Az az Ello beszél.
1: Jaj, drága, az az Ello.
8: Itt az idő. Repüljön fel. Ha elszáll a kapu fölött, mondja azt, hogy láthatatlan vagyok. Röpdösen egy ideig a város felett, aztán szálljon le a dorogomilovói régi temetőben. Ott várom. A bál egyébként a megboldogult Berlioz lakásában lesz.
1: Gyerünk! Éboldog

0: Király nő!
1: Ne jegyem meg. Volt fényben, vörösebb a hajam, s nagyobbak az agyarai, mint a valóságban. Egyébként ő érzi, milyen kellemesen melegít a hold. Nos, hogy tetszett a repülés?
2: Gyönyörű volt. Csodálatos.
1: Jó a seprű.
2: Tökéletes.
1: Egyébként kissé megkésett, királynő. Na igen. Ha? A bosszú.
2: Összetörtem Latusz kilakását. Az ablakon át repültem be. Kinyitottam az összes vízcsapot, kalapáccsal szétvertem a zongorát, az ablakait, csintát öntöttem az ágyába, aztán a térdig érő vízbe bedobtam a ruháim, meg a kéziratait.
1: Szerencsés csillagzat alatt született ez a Latunszky. Ha otthon lett volna, ha őt is otthon találja.
2: Megölöm.
1: Kár, hogy már nem az ókorban élünk. Nos, akkor szálljunk fel újra.

0: ez Berlioz lakása.
1: Ez volt, királynő.
0: Ő a házigazda. Ez a hóri horgas a mécsesse.
2: Engedje meg, hogy bemutatkozzam. Nevem Korovjov. Csodálkozik, hogy nem ég a villany. Csak a legutolsó pillanatban gyújtjuk meg.
0: Csak azt nem értem, hogy fér el egy ilyen széles lépcsősor, meg egy ilyen óriási terem, vagy oszlopcsarnok, egy közönséges lakásban.
2: Mi sem egyszerű, hölgyem. Aki jártas az ötödik dimenzióban, annak nem kerül fáradtságba bármely helyiséget a kívánt méretekre tágítani, többet mondok, ördöngős méretekre. No, de térjünk a tárgyra. Kegyed okosasszony valószínűleg kitalálta közben, hogy ki a házigazdánk.
0: Tudom.
2: Nagyon helyes. Eskütelenségei vagyunk mindenféle titkolózásnak, ködösítésnek. Volandúr, vagyis messzire minden évben bátor. Mivel azonban messzire aglegény, minden évben gondoskodnunk kell háziasszonyról. A háziasszonságnak két feltétele van, ugyebár? Az egyik, hogy a hölgy Margarita névre hallgasson, a másik, okvetlenül a bálszín helyén kellett születnie. Nos, itt, Moszkvában, ahol jelenleg éppen tartózkodunk, 121 Margaritát találtunk, és tessék elképzelni, egyetlen egy sem megfelelő végül a szerencsés véletlen. Na de ne vágjak elébe. Nem utasítja el a háziasszonyi tisztet.
0: Nem utasítom el.
2: Rendben, kövessen kérem. Egy pillanat. Nem fog félni semmitől.
0: Nem félek.
2: Messzire bal szeme üres és fekete, mint egy feneketlen kút. A jobb mélyén pedig aranyszikra villódzik, melyel mindenkinek a veséjébe lát. Parancsol! Itt, ebbe a kis szobába.
3: Üdvözlöm, királynő. És kérem, bocsássa meg házias öltözékemet. Megfájdult a lábam. De hát, nincs pardon. A bál mindjárt kezdődik. Jó.
0: Talán reuma.
3: Igen, a kíséretem is ezt állítja. Nekem azonban határozott meggyőződésem, hogy a fájdalmat egy elbűvölő boszorkány hagyta emlékül, akivel 1571-ben ismerkedtem meg a Brocken-hegységben, az ördögsziklán. Ne, semmiség, nem. Általában 300-400 év alatt elmúlik. Apropó, mondja, magának nincsen valami fájdalma? Testi? Vagy lelki?
0: Nem messzire. Most, hogy itt lehetek az ön társaságában, éppenséggel kitűnően érzem magam.
3: Oh. Jöjjön hát. Előre is köszönöm a fáradozását. Ne izguljon és ne féljen. Most majd megfürdik és felöltözik. No, menjünk. Itt az idő.
4: Oda, a zuhany alá, királynőm.
0: Mi ez? Hiszen ez sós.
4: És piros.
0: Vér.
4: Most a másik zúj alá.
0: Kávé. Rózsaolaj. Máskor mindig megfájdult tőle a fejem. És most kábít. Elkábít.
4: Ez itt Behemót a kandúr.
0: Ó, a két lábam jár. Hallottam róla.
5: Rózsaszirom cipő, egy darab diadéma hajába gyémánt, egy darab medálion fekete úszkára a nyakába, aranyláncol.
0: És a báli ruha?
5: Kiszem?
0: És a báli ruha?
6: Kezdődik a bál!
0: Ki akar, mester?
2: Johann Strauss, mondja neki, köszöntöm, keringő király. És most jöjjön, fogadjuk a vendégeket, az első zsákkúra feleségével. Figyelmére ajánlom, királynő. Rendkívül érdekes egyéniség, pénzhamisító, hazaáruló, de igen tehetséges alkimista. Attól vált híressé, hogy megmérgezte a király szeretőjét. Itt megállunk. Általában kivétel nélkül gyilkosok. Látja, az ott Caligula. Mögötte Messalina. Gyilkosok, de nagyon kedvesnek kell lennie hozzájuk. Zsák úr és a felesége ott a kandallóban.
6: Királynő.
2: Most egy kellemetlen nő személyen örökké a zsebkendőjéről panaszkodik.
0: Miféle zsebkendő?
2: Már elégette a kájában, a folyóba dobta, de nem ér semmit. Mire fölébred, az éjjeli szekrényén a zsebkendő.
0: Miféle zsebkendő?
2: Egy kis kék szegély. Tudnélik, a kávéház gazdája, ahol pincérlány volt, behívta a kamrába. A lány 9 hónappal később a fiúcskát, akit megszült, kivitte az erdőbe, a szájába zsebkendőt gyömöszölt, aztán elásta a kisfiút. A bíróságon azzal védekezett, hogy nem volt mivel etetnie.
0: És hol a kávéház gazdája?
5: Már engedje meg, királynő. De mi köze ehhez a gazdának? Elvégre nem ő foltotta meg a gyereket az erdőben.
0: De vissza! Hogy mersz beleszólni?
5: Jaj, a tület!
0: Nagyon örülök, királynő, hogy eljöhettem a bálba. Én is örülök, hogy látom, kedves
5: Frida,
0: jó királynő. Ma este igya le magát a sárga földig, Frida, és ne gondoljon másra. Királynő!

0: vagyok, s fáj a jobb térdem. Mindenki azt csókolta meg. Eltakott.
1: Befejeztük. Az utolsók a brokkoli kézengúzok voltak, több gyilkos már nem jön. Most végigjárjuk a termeket, hogy a tisztelt vendégek érezzék gondoskodásunkat. Jöjjön!
0: Királynő!
2: Királynő!
0: Királynő!
1: Látja, a medencében pezsgő, abban fürdenek. A más, konya.
0: Fáradt vagyok.
1: Haja, a párban jeges medvék mulatnak. Meg tigris.
0: Fáradt.
1: Az utolsó jelenésünk. Aztán vége.
3: Szabadok vagyunk. Mi van a tárcán, az az erő?
4: Egy emberfej. Királynő.
3: Ki?
1: Messzire.
0: Felnyílik a szeme. Hiszen ez...
5: Mihály Alekszandrovics Berlioz. Ön mindig lelkes terjesztője volt annak az elméletnek, hogy a fő levágásával az élet megszűnik, és az ember a nem létbe távozik. Itt vendégeim előtt, noha a jelenlétük éppen nem igazolja az ön elméletét, örömmel közölhetem elmélete szellemes és helytálló. Egyébként egyik elmélet sem különb a másiknál, és nem is rosszabb. Van olyan felfogás is, miszerint mindenkinek az ő hite szerint adatik. Hadd legyen így. Ön a nem létbe távozik, én pedig örömmel iszom a létre, az életre, abból a serlekből, amely az ön koponyája változik. Egészségükre, hölgyeim és uraim!
3: Mit iszik?
6: Természetesen vért.
0: Nézze, átalakul a foltozott hálóink helyett fekete köntes.
6: A kardja pedig eredeti damaszkuszi.
0: A koponya pedig...
5: Te is vigyen belőle.

0: Hölgyeim és uraim, vissza az enyészetbe!
1: A kísérlet tagjai és önt bál királynőm szobájában várja messzire. Szabadok vagyunk.

0: 是李兰老师。
1: 阿拉伊斯坦。
2: Asztalhoz, barátaim. Nos, hogy van? Nagyon elfáradt?
1: Ó, nem. Messzire.
2: Margó királynő, ide mellém. A telihold éjszakáját a végén szűk körben ünneplem barátaim és szolgáim társaságában.
1: Azt hiszem, ideje lenne hazamenni. Késő van.
2: Hová siet?
3: Hová siet?
1: Köszönöm a meghívást, messzire.
2: Üljön csak vissza. Jutalmat nem vár? Nem akar valamit mondani búcsúzóul?
3: Nem akar valamit mondani?
1: Nem, semmit. Legfőjebb az, hogy nagyon jól mulattam a bálon, és ha még tartana, készségesen oda tartanám a térdem, hogy ezrével csókolják meg a gyilkosok a kasztófa virágot.
2: Helyes, nagyszerű. Így kell viselkedni.
3: Így kell viselkedni.
2: Nem kér semmit. Ne is kérjen. Kivált olyanoktól, akik erősebbek magánál. Akkor majd maguk ajánlják föl, önként megadnak mindent. Üljön le, büszke asszony. Nos, Margó, mit kíván cserébe azért, hogy ma háziasszony volt nálam? Milyen kártérítést kíván azért, hogy mesztelenül csinálta végig ezt a bált? Mennyire értékeli a térdét? Milyen kárt szenvedett vendégeimtől, akiket akasztófa virágoknak titulált? Beszéljen nyíltan, most már megteheti. Én szólítottam fel. Na, bátrabban. Bátrabban. Nos?
1: Tehát... kérhetek valamit?
2: Követelhet, asszonyom. Egyetlen követelését teljesítem.
1: Azt akarom, hogy Fridának ne tegyék többé az ágya mellé a zsebkendőt, amelyikkel a gyermekét megfojtotta.
2: Maga kivételesen jó szívű, nemes lelkű teremtés. Így van?
1: Nem. Nem. Az én szívem megkeményedett.
2: Intézze el.
3: Hívja Fridát!
4: Frida! Királynő!
1: Bűnöd meg van bocsájtva. Többé nem teszik melléd a zsebkendőt. Hová lett?
2: Elintézte. Itt többé semmi szükség rá.
1: Köszönöm. Akkor minden jót.
2: Tudod mit, Behemót? Ezen az éjszakán nem élünk vissza egy gyakorlati dolgokban járatlan ember balfogásával.
3: Várjon!
2: Ez a kérése nem számít, hiszen én semmit sem csináltam. Mit kíván saját magának?
5: Gyémántos Donna, legyen okosabb, hiszen a szerencse könnyen kisiklik a markából.
4: Azt kívánom, azonnal, ebben a pillanatban adják vissza szerelmemet! A mestert!
2: Legyen.

0: hold, a telly hold.
1: Neki kínosz. Nagyon beteg vagyok. Félj.
0: Nem, nem, ne félj. Veled vagyok.
1: Na, ezt az embert jól elintézték. Adjatok inni neki valamit.
0: Így áll, így áll. Ne félj. Hidd el, segítenek rajta.
1: Köszönöm.
2: Látja, már magához tér.
1: Így, né. Ez már egészen más. Most már tárgyalhatunk. Ki maga?
3: Most már senki.
1: Honnan jön?
3: A zárt osztályról. Elmebeteg vagyok.
0: Szörnyű szavak. Micsoda szörnyű szavak. Messzire. Ez az ember mester. Az írás mestere. Gyógyítsa meg, megérdemli.
1: Tudja, kivel beszél?
3: Tudom. A szomszédom az elmeklinikán, Hontalan Iván, az a fiatal gyerek. Ő is beszélt magáról.
1: Jó, igen, igen, igen. Azzal a fiatal emberrel volt szerencsén találkozni a Pátriárka tónál. Engem is majd megbolondított, annyira bizonygatta, hogy nem létezem. De remélem, ön elhiszi, hogy én csak ugyan vagyok.
3: Kénytelen vagyok elhinni. Bár, mi tagadás? Jobban szeretném, ha hallucinációs jelenségnek minősíthetném. Bocsásson.
1: Hát minősítsen annak, ahogy jobban tetszik.
0: Nem, nem! Valóban ő áll előtted.
1: Mondja, miért nevezi magát Margarita mesternek?
3: Megbocsátható gyermetegség. Túlzottan sokra tartja a regényt, amit írtam.
1: Miről szól a regénye?
3: Poncius Pilátusról.
1: Miről? Kiről?
4: Miről?
1: Hát ez fantasztikus. Mutassa.
3: Sajnos nem tudom megmutatni. Elégettem a kéziratot.
1: Már engedjen meg, ezt nem hiszem el. Ilyesmi nem létezik. Kézirat soha nem ég el. Gyerünk, Behemót! Hadd csak ide azt a regényt. Na, rajta ülsz!
5: Parancsoljon!
0: Itt a kézirat! Megvan a kézirat!
3: Soka sincs nyugtom, ha süt a hold. Miért zaklatnak? Istenek! Istenek! Miért szaklatnak? Nem, hagyd el engem, értsd meg, el kell hagynod, különben velem pusztulsz el, nem értem?
0: Nem, nem hagylak el.
1: Nos, Margarita, rendelkezzék, mit óhajt?
0: Nagyon kérem, vigyenek vissza az alaksori lakásba, az Árbat mellék utcájába, gyulladjon ki a lámpa, és legyen minden úgy, mint az előtt.
3: Ne vegye figyelembe ennek a szerencsétlen nőnek a szavát, messzire. Abban a pincélakásban réges-régen más lakik, és az életben általában sose fordul elő, hogy minden úgy legyen, mint az előtt.
0: Messzire.
3: Szegénykém, szegény.
1: Sose fordul elő, azt mondja? Ez igaz. De mi mégis megpróbáljuk. Jó? Korovjov!
6: Mogarics!
7: Igenis, kérve. Alojzin Mogarics.
6: Maga jelentette föl ezt az embert, miután regényéről elolvasta Latunszki cikkét?
7: Kérem, én...
6: Azt írta róla, hogy illegális irodalmat őriz a lakásán.
7: Kérem, én...
8: Soha többé!
9: Na megállj! Tanuld meg, mire képes a boszorkán!
7: Összekarmolja! Segítség! Összekarmol!
10: Micsász, Margó, mint egy dühös macska, ne hozz szégyen!
5: Tiltakozom! Ez nem szégyen!
6: Na, jó, elég. Tudnélik, kiszemelte a lakását, ugye? Bár aztán be is költözött.
7: Fürdőszobát is építettem, maga a meszelés a fürdők.
6: Nagyon helyes, hogy fürdőszobát épített, úgyis fürdőket rendeltek a mesternek, jól van. Takarodjon!
7: Igen, Istenem!
3: Maguk még azon is túltesznek, amit Iván mesélt. Bocsánat, te voltál... Az, hogy akarom mondani, ön volt az...
4: Ön az a kandúr, aki felszállt a villamosra, ugye?
5: Én. Jól esik, hogy ilyen udvariasan beszél velem. A kandúrokat általában tegezni szokták, bár egyik sem hívott Brudert soha senki emberfiával.
4: Szerintem ön nem is egész kandúr. Biztosan keresnek már a klinikán.
6: Ugyan, dehogy keresik. Ez a korlapja?
4: Igen.
6: Tűzbe vele! Látja, ez bizony megsemmisült. Ez a lakónyilvántartó könyv a régi lakásból, ugye vár?
4: Az, igen.
6: Ki van ide bevezetve? Alojzi Mogarics. Volt? Nincs. És vegye tudomásul, nem is volt. És ha a szállásadója csodálkozni merészel, mondja, hogy csak álmodta azt a Mogaricsot. Mogarics. Ki az a Mogarics? Nincs dokumentum. Tehát ember sincs. A könyv ugyanis már ott fekszik a szállásadó polgártárs asztalán.
4: Ha nincs dokumentum, akkor ember sincs. Hát ezért nem létezem én se. Mert nincs dokumentumom.
6: Bocsánatot kérek, ez halucináció. Tessék a személyigazolványa, és a magáé is, Margarita Nikolajevna. Önök igenis léteznek. Mindent elvégeztünk messzire.
4: Tehát vissza az Árbáté Pince lakásba? És a regénye? A Pilátus. Meggyűlöltem. Túl sokat szenvedtem miatta.
0: Ne beszélj így, kérlek. Miért kínozol? Hisz tudod, hogy az egész életemet a regényedre tettem föl.
4: És az ihlet, az álmodozás nem fog többé írni.
3: Nincs már ihletem, és nem álmodozom többé.
4: Én csak annyit mondok, hogy a regénye még sok meglepetést okoz.
3: Ez nagyon szomorú.
4: Nem, cseppet sem szomorú. Nos, Margarita Nikolajevna, minden el van intézve. Nem haragszik rám?
0: Hogy mondhatsz ilyet messzire?
4: Akkor fogadja ezt el tőlem emlékül.
0: Aranypatkó brilliánsokkal. Nem. Nem, semmi szín alatt.
4: Vitatkozni akar velem? Fogja. Most pedig sok boldogságot kívánok maguknak.
0: Minden jót. A viszontlátásra.
4: Viszontlátásra. Viszontlátásra.

0: hanem amit sehogy se értek az egészből. Vajon nem hallatszott ki a muzsika, vagy általában a báli zenebor?
1: Ó, de! Hogy úgy kell rendezni, hogy ne hallatszék. Akkurátusan kell szervezni.
0: Ki az az ember ott a lépcsőfordulóban?
1: No, az nem lát, legfeljebb hall minket. Ezért nyugtalan kicsit.
0: Nem a lakást figyeli.
1: Szó, mi szó, hol mi szórakozott magántudósnak néztem, vagy holdfényben a lépcsőn epekedő szerelmesnek. De teljesen igaza van, Margarita Nikolajovna, hát persze, hogy a lakást figyeli. És az a másik is, lenn a kapujban, és a harmadik is ott a kapuban.
0: Na, és ha bemennek a lakásba, és letartóztatják.
1: Föltétlenül bemennek, föltétlenül. Érzi a szívem, hogy ez lesz a vége. Nem most persze, hanem majd, ha elérkezett az ideje. De akkor már nem lesz érdekes.
0: Egy varjú vezeti a kocsit.
1: Nagyon jó sofőr. Pontosan hazáig viszi magukat. Kényelmesen ülnek.

0: kis ház alaksori lakásában minden pontosan ugyanolyan volt, mint az elmúlt esztendő a tragikus őszi éjszakája előtt. Az ernyős lámpa alatt ott ült Margarita, és halkan sírdogált boldogságában, meg az átélt izgalmaktól. A másik szobában a díványon a mester feküdt, kórházi köntösével betakarva, és mélyen aludt. Margarita gyengéden simogatta a kéziratot.
1: Milyen füllett a levegő. Estére zivatar lesz. Az egész csak varázslat. A kézirat mindjárt eltűnik, és én otthon a hálószobámban felébredek, és akkor nincs más hátra, mint hogy a vízbe folytsam magam. Nem. Mindennek így kellett történnie. A mindenható Voland csak ugyan mindenható. Mindenható. Mindenható.
0: És egy perccel később már Margarita is aludt. És aznap reggel semmiféle álmot nem látott. Ugyanabban az időben azonban, vagyis szombaton hajnalban, nem aludt egy moszkvai közhivatal egész emelete. Lázas nyomozás folyt Voland ügyében. Egy nyomozó Iván Nikolajevics Hontalant kereste fel az elmeklinikán.
2: És mondja Iván Nikolajevics, messze volt a forgókereszttől, amikor Berlioz a villamos elé esett?
0: A költőt azonban sajna már nem érdekelte a konzultáns elfogása és a megboldogult Berlioz fejének eltűnése.
3: Igen, messze voltam.
2: És a Pepita ruhás a forgókeresztnél állt?
3: Nem, egy közeli padon ült.
2: Pontosan emlékszik rá, hogy nem lépett oda a forgókereszthez, mielőtt Berlioz elesett?
3: Pontosan emlékszem. Nem ment oda. Elterpeszkedve ült a padom.
2: A másik pedig maga mellett ült. Értem. Tehát hipnotizálták Berliozt.
0: Igen. Már tudták, hogy kit kell elfogni, és azt is tudták, hogy hol. Csak az volt a bökkenő, hogy ez egyelőre semmiféle módszerrel nem sikerült. Többször jártak a Szadovája 302 B számú házban, Berlioz volt lakásán. Még a kéményeket is átvizsgálták, de a lakásban soha senkit nem találtak. Pedig kétségtelen volt, hogy a lakásban valaki lakik. Annak ellenére, hogy az illetékesek határozottan kijelentették, hogy semmiféle Voland nevű mágus és bűvész nincs nyilvántartva Moszkvában, tehát nem is érkezhetett oda.
4: Aha, fölvették.
5: Mi a fenét akartok? Mit akartok? Hát, békén.
4: Ha pedig kimegyünk, megint senki nincs ott. A hátsó lépcsőt is őrizni kell. Persze, már azt is őrzik.
6: A háztetőre, a kéményekhez is őrséget kell állítani.
4: Rejtély, rejtély. Várjunk csak.
6: Haló!
7: A Szadovájáról beszélek. Életjelek. Kinyitották az ablakokat, és zongora meg énekszó hallatszik ki.
6: Igen.
7: Az ablakpárkányon pedig egy fekete kandúr sütkérezik a napon.
6: Óriási.
7: Bizony, elég óriási.
6: Köszönöm.
4: De füllett a levegő. Igaz, estére zivatar várható.
6: No, gyerünk!

0: A mester és Margarita. Mihail Bulgakov regényét Szőlősi Klára fordítása nyomán rádióra alkalmazta Török Tamás. A harmadik részt hallották.
1: A mester Darvas Iván volt. Margarita Rutkai Éva. Voland Básti Lajos. Azazello Halman Péter. Korovjov Agárdi Gábor. Behemót Harkányi Endre. Natasa Lengyel Erzsi. Iván Stankai István. Nyomozó Verebes Károly.
0: A rendező munkatársai Berecki Sándor és Orbán Jenő. Technikai munkatársak Hámor János és Váci Györgyné. Zenéjét összeállította Hegedűs Emmé és Takács György. Szerkesztette Puskás Károly. Rendezte Török Tamás.
2: A rádiójáték 1971-ben készült, és utoljára 2026. július 20-án hangzott el a Magyar Rádióban. A sorozat következő részét holnap ugyanebben az időpontban hallgathatják meg. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Műsorajánló.
1: Augusztus 20-án együtt ünnepel az ország. Tartson velünk a Szentjobb körmenet élő közvetítésében, ahol a hit, a hagyomány és a nemzeti összetartozás évszázados öröksége elevenedik meg. Kövesse élőben az ünnepi esemény minden fontos pillanatát, és legyen részese velünk ennek a felemelő alkalomnak. Szent István napi ünnepi szentmise és Szentjobb körmenet. Augusztus 20-án 18 órakor a Dunán.
0: Hiába minden.
2: Szemmel tartani, becsukat.
0: Az igazi tehetséget.
2: Betiltatom a bánbánt.
0: Nem lehet megállítani. Gábor Miklós.
2: Ez rút hálátlanság.
0: Pécsi Sándor.
3: A vágy volt meg bennünk, hogy újat akarjunk.
0: Erkel. Augusztus 20-án 16 óra 45 perckor a Dunavörlden. Műsorajánlót hallottak.
4: A Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Ceglédi Edit. A kormány felülvizsgálja a 4IG cégcsoport minden állami vonatkozású szerződését, a vizsgálatok eredményét pedig nyilvánosságra hozzák, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt ígérte, beszámolnak arról is, ha szabályos, tisztességes és a magyar emberek számára előnyös döntés született, de ahol szabálytalanság, közpénzekkel való visszaélés vagy bűncselekmény gyanúja merült fel, ott feljelentést tesznek. Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a tűzifa áfájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Ez szerint a tűzifa áfa mértéke szeptember közepétől 27-ről 5%-ra mérséklődik. Az előterjesztésben a csökkentést azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás. Ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indított a rendőrség az M3-as autópályán, tegnap balesetet szenvedett lengyel buszvezetője ellen. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt. A balesetben 12-en meghaltak, 10 súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Információkat közöltek a kórházak a sérültek állapotáról. Két utast életveszélyes sérülések miatt kezelnek Miskolcon, mindkettőjüknél műtétre van szükség, de állapotuk jelenleg stabil, tudatta a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei intézmény. További 5 beteget a traumatológiai osztályon ápolnak, egy szállítható állapotú gerinc sérültet az idegsebészeten tartanak megfigyelés alatt. Egy utas már elhagyhatta a kórházat. 10 sérültet az Egri Markóth Ferenc kórházba vittek, 4 állapota súlyos, de nem életveszélyes. Az intézmény közölte azt is, hogy a lengyel nagykövetséggel már szervezik a hazaszállítást. A baleset többi sérültjét a Debreceni és a Nyíregyházi kórházban ápolják. Az RTL híradó úgy tudja, a Nyíregyházi kórházban 2 ember állapota továbbra is válságos. Az Egyesült Államok továbbra is megadást vár el Irántól, de nem szab határidőt a megállapodásra. Ezzel párhuzamosan közvetlen egyeztetések is zajlanak Teheránnal, jelentette ki Donald Trump ma a két ország közötti 60 napos tűzszüneti megállapodás leteltének napján. Az amerikai elnök katonai csapással fenyegette meg Ománt, ha akadályozza az Egyesült Államok hormuzi szorossal kapcsolatos lépéseit. Ezzel arra reagált, hogy Omán és Irán között a múlt héten közvetlen egyeztetések voltak a szorosról. A spanyol kormány 1500 ideiglenes befogadó helyet létesít az illegális bevándorlók számára Ceutában. A migrációért felelős minisztérium erre 4 helyszínt jelölt ki. Az intézkedés kiegészíti a spanyol kormány döntését, amivel 6,5 millió eurót különített el a Vöröskereszt számára az exklávéba illegálisan bejutott szociális és egészségügyi ellátásra. Változékony idő lesz. Az este érkező front több helyen okozhat záport, zivatart. A déli szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Késő este 18 és 27 fok közé hűl a levegő. Éjszaka 11-19, holnap délután 22-28 fok lesz. Holnap már sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg. Hírekkel 17 órakor jelentkezünk legközelebb. Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Cambridge és a zsenyei békási kastély. Adalék egy régi dokumentumjátékhoz. A Cambridge-i királyi kollégium templomában Gömöri Györggyel beszélget Somonyi pap Zoltán.

úra gondolok. Szeretném megmérhetni, mennyit ér egy ember. Mert igaz egyrészt, hogy komplikált szerkezet, hogy előállítása sok fájdalom és áldozatba került, hogy egy egész világ vész el, ha ő elveszik. Például én velem.

0: Csak mikor biztos volt a név, és az is biztos, hogy azonos. Vagyis, hogy az fekszik a málló, szétrombolt sarkú kő alatt, amit hát persze kitoldoztak így, úgy, kontárul, rossz betonból a kastély őspark szegletében, csak mikor biztos volt, hogy ő az. Róla írt V.I. meghatottan Cambridge-i jegyzetlapokat. Csak akkor döbbentem rá hirtelen, a versem már egy hete szerveződik.
1: Kedves Gyuri, szólítom meg Gömöri György költőt. Nagyon nehezen szólaltam most meg, mert 26 éve, 1979 óta vártam ezt a pillanatot, hogy itt a Cambridge-i királyi kollégium kápolnájának nevezett óriási templomban, ebben a kis mellékhajóban meglássam Békási Ferenc emléktábláját. Sokan kétségbe is vonták, hogy létezik ez. Mondták, hogy jártak itt, de nem látták. Te tudtad, hogy ez hol van, mindjárt ide vezettél. Te mióta vagy egy kicsit békási bűvöletben, ha lehet ezt mondani?
2: Hát én 1969-ben kerültem Cambridge-be, akkor kaptam állást az egyetemen, és nem sokkal azután,

0: Ebben a kötetben jelent meg egy rövid írás Békási Ferencről. Inkább gyászdal, mint tanulmány a fiatalon elesett költő emlékezetére. Így lett belőle nemzedékünk kísértete, olyasféle ismeretlen, karcsú és nemes ifjú, amelyet ógörög síroszlopon, sztérén lehet látni, mesztelenül lándzsára hajolva, névvel vagy névtelenül. Egyre több fiatal kézben fordult meg Babits gondolatalakító könyve, és akik olvasták, mind visszaemlékeztek a névre. Ennyi volt csupán. Puszta név. Elmerült sziget címmel megjelenő hátrahagyott verseit Tóth Árpád méltatta forrongó keserűséggel a nyugat 1916-os folyamában. Fantáziák és gondolatok című följegyzéseit egy évvel később Kosztolányi Dezső szintén a nyugatban. Az első kötet élén a Cambridge-i diák taláros föveges fényképe állt. A másodikén egy huszár katonáé, karddal, csákóval. A bojt átkerült a doktor fövegről a kardrostéra. Eltűnt, mint egy angyal. Csak két-három pihetól szakadt le emlékül a szárnyáról.
1: A King's College 15. századbeli kápolnájának művészettörténeti csodájában, az oldalhajó főfalán, az első, majd a második világháborúban elesett kollégisták aranybetűs névsora.
2: Vas István.
1: Az első háború halottai között Rupert Brooke, a szép kezdetű költő neve tűnik fel, s mellette az évszám 1887-1915. De mellettük az oldalfalon egyetlen név. Békási Ferenc 1893-1915. Igen. Ő az a fiatal költő, akiről Babits tanulmányt írt a halála után. Meghívottként tartózkodtam Angliában.
3: Angliában 59-ben, ahogy ők mondták, legalább nem tudom, így van-e ugye az ő információjuk szerint, az ő, hát ez a külügyminisztériumnak azok a tisztviselői, akikkel kapcsolatba kerültem, azok úgy informáltak, hogy én vagyok az első magyar író, akit a háború óta meghívtak. Nem tudom, igaz-e? Nekem minden esetre ugye ez nagy izgalom volt, mert Angliában először voltam, sőt, 12 év óta először voltam, 12 év után először voltam Európában, sőt, Magyarország határain kívül, ugye? Hát ez borzasztó izgalmas pillanat volt. 59-ben. Tehát 25 évvel ezelőtt, ugye. Na most ott vezettek, ugye, ilyen hivatalos vezetőkkel és kísérettel, és hát Cambridge-et néztük meg, Oxfordot is persze, ugye, rögtön tegyem hozzá, hogy minden angol megkérdezi, hogy melyik, az ember melyiket szerette jobban, Oxfordot vagy Cambridge-et, ugye? És ezt nem lehet kitotózni, ugye, hogy melyik, ez a szerint megy, tehát melyiket harakít meg, és melyiket állít a pártjára, ugye? Szóval vannak Cambridge-iek, és vannak Oxfordiak, igen. Igen, hát én szerencsére a vezetőim is Cambridge-iek voltak, tehát jó, én nekem Cambridge volt a nagyobb, még nagyobb élmény. Na most ott mentünk a King's College-ban, ugye, amelyik egy hát talán építészetileg a legszebb az amúgy is szép Cambridge-ben, ugye, ha jól emlékszem, 15. századi, vagy 15-16. Század határán levő ilyen késő gótikus épület. Ja, igen, most a King's College-ról beszélek, de voltak éppen nem a King's College-ról, hanem a King's College úgynevezett kápolnájáról. Ugye, hát ez a kápolna, ez a mi méreteinkkel, de angol

0: méretekkel is felér egy székesegyház, székesegyházzal, és hát azt jártuk, ugye. És ott olyan vörös márvány fal volt, és ugye egy arany névsor. A King's College háborúban elesett diákjainak a névsora, mégpedig ugye két, jött először az első háborúban elesettek kolumnája, aztán ugye a második háborúban elesettek. És amikor ezeket úgy nézegetem, Rupert Brooke neve föltűnt nekem azért. Ugye, az valahogy úgy magára, nem néztem olyan alaposan, de hát ez az a mechanizmus ennek, hogyha az ember egy ilyen hosszú sorban egy által már pláne szemével ismert nevet olvas, akkor arra önkéntem ráesik a nevet. Ez Rupert Brooke volt, ezt mi magyarok is aránylag jól ismerjük, ez egy fiatalon meghalt, 30, hogy nem volt egészen 30 éves, és hát az angol irodalom nagy ígérete volt, és mi nekünk nagyon jó fordításokban, jól emlékszem, főleg Szabó Lőn fordításában megvan, és amikor ezt olvasom, hirtelen látom, hogy a szemközti falon, ugye ott van egy majdnem üres vörös tábla, ahol egyetlen név áll. Hát ezt már megnéztem azért, mert ki ez az egyetlen név, amit kiemeltek. Hát ez volt Békássy Ferenc. Békássy Ferenc. Mégpedig pontosan írva, tehát előbb jött a magyarul, előbb jött a vezetéknév, azután nem Ferenc Békássy, hanem Békássy Ferenc, ugye évvel, nem, tehát tökéletesen helyesen írva. Kiderült, hogy itt azoknak a kollégistáknak volt föltartva, akik az ellenség soraiban estek el. Hát ez engem borzasztóan megrendített. Igazából hát Békássy nevét ismertem, csak a Babits tanulmányból hozzáteszem, ugye Babits cikkét ismertem, még a Tóth Árpádéra és a Kosztolányéra sem emlékeztem. És hát meg kell valami, nem a költő az egyén, hanem ez, hogy ugye ez van, hogy az ellenségnek ott van, ugyanabban a templomban van fölvésve. Képzeljük ezt Magyarországra, de sorolhatnám
1: a franciáknál is
0: elkezdtem. Ezt akartam mondani, hogy ne gondoljanak ugye a Kelet-Európára, vagy Közép-Kelet-Európára, ugye franciáknál, németekről ne is beszéljünk, ugye. És hát ez borzasztóan megrendített, és akkor kérdeztem, és próbáltam elbeszélni azokkal, akik engem körülvezettek, ugye, tanárok, nem tudtak közelebb, itt ők is csak ezt a nevet ismerték. De azt mondták, várjunk csak, itt van most egy nagyon öreg tanár.
2: Kísérőim sem tudtak többet róla, de közölték, hogy éppen itt van most a kollégiumban egy nagyon öreg nyugdíjas tanár, aki valami Euripidész darabot rendez a mai diákokkal. Kérdezzük meg őt. Meg is találtuk, és kérdeztem, hogy emlékszik-e Békássyra. Természetesen, mondta élénken. A legjobb tanítványom volt. Ő volt a legjobb görögös. Hazaérkezve belenéztem Babits tanulmányába, az irodalmi problémákba. Címe B.F. Huszár önkéntes, elesett az északi harctéren.
3: Megdöbbenéssel és fájdalommal olvastam az újságokban, hogy a fiatal B.F. az északi harctéren elesett. Ki volt ő? A rövid nekrológ csak az előkelő úri család sarját gyászolja benne. Környezete bizonnyal a derék jó fiút. Önöknek hiába írnám ide a nevét is. Most már örökre névtelen marad. Tán nem is tudja senki más, mint én, hogy a költészetnek is köze volt hozzá. Még a háború előtt küldte el nekem verseit Cambridge-ből, hol a híres King's College növendéke volt. Magyar verseket egy szép angol loose leaf bookban, szép rendes diákos írással letisztázva. Nem a hiúság hányavetisége, hanem az önmagával és a nagy művészettel szemben egyformán áhítatos fiatalság gondja látszott a füzeten. A versek nem voltak teljesen érettek. Írójuk inas volt a különböző hatások készséges átvételén, és a technika némely kezdetlegességén is kilátszott. De lendületük meglepett, és őszinte örömmel olvastam fel akkor barátaimnak néhány strófájukat, melyeket finom ízlés, komoly tanulmány, a külsőséges hatások és éretlen újdonságok megvetése, az egyforma köntös alatt forró nagy lendület tettek rokonszenvesekké. Csupa oly vonások, melyeket ifjú költőinknél nem igen találunk.
1: A Babits gyönyörű írásában, amiben csak a monogramját használja, ott meg is írja, hogy nem találkoztak személyesen, és hogy bár biztató volt, amit mondod, de bár még biztatóbb lett volna a halál fényében.
4: Görgei Gábor.
1: Szeretett görög mottókat használni. Például van egy kéziratos kis kötete a birtokomban, és ott a saját kézirásával, ugye görög betűkkel, különböző versek előtt, vagy ciklusok előtt görög idézetek és mottók találhatók.
0: Hogy ez miben van? Hogy került ez a kézirat a te kezedbe?
1: Jó, hogy került a kezembe? Hát úgy, hogy Békási Ferenc az, hogy is mondjam, nem tudom, hogy mondják ezt magyarul, mikor az ember nem vérszerinti rokona valakinek. Az én nagybátyámnak, Görgei Józsefnek a sógora volt, tehát az ő feleségének a testvére. És hát a családban is, hogy úgy mondjam, élt ez a legenda. Más módon, mondjuk kicsit kevésbé elfelejtve, de azért igazi értékeit tulajdonképpen a családi legenda sem tartotta fent, és nem tartotta életben igazán.

0: A háború kitört, és a fiú hazatért. Ekkor alkalmam lett volna vele találkoznom. Íme. Most már nem lesz alkalmam soha. Előveszem a szép füzetet, és megdöbbenek a címétől. Versek. Az van ráírva gyerekesen. 1912-től 19-ig. Nézem ezt a naív készülődést, ezeket a könnyelmű számokat. Akkor jól emlékszem, mosolyra derítettek. Most, mintha a gúnyos sors nézne onnan reám. Mit ér egészség, tehetség, fiatalság, akarat? Minden mit ér? Ó, ha tudtam volna. Miért nem küldtem néhány jobb szót a fiúnak? Valami nagyobb dicséretet? Miért nem okoztam neki valami nagy-nagy örömöt? Miért ítélgettem szárazon, hogy még hatások alatt áll, hogy pátosz a diákos, hogy invenciótlan a technikája? Hisz a pátosz, a konzervativizmus, éppen ezekben láttam én értékek síráit.
1: Rögtön föl lehet ismerni a nyilvánvaló tehetséget rajta.
2: Belőle nagy költő vált volna még, mint nagy király a dán királyfiból. Hozzunk hát csokrokat. Az őszi kertben sárgán virít a megtévedt virág, én meg egy rózsát hurcolok kocsimban, a kesztyűtartó volt monstranciája, a gólya hír mellé majd azt teszem le. S útján kövesse harci tisztelet.
0: Most avval fogok szomorún mulatni, hogy elképzelem a legjobbat és legtöbbet. Mi minden lehetett volna az ilyen csírákból? Elképzelem őt a jövendő nagy poétájának. Hisz ha nem ő, hány más hullhatott el így? Ki nagy leendett volna, de jelentéktelen ifjú próbáiban senki sem sejtette még e jövendő nagyot. Igen, hadd beszélek róla, a jövendő nagyról, és nem írom ide a nevét. Hadd legyen ő jelképe, emblémája minden lehető és valószínű és nem ismert és fel nem ismert csíravesztésünknek. Mert kötelesség is felrovogatni. Úgy kell felrovogatni mind egymás alá a drága és pótolhatatlan veszteségeket, mint egy rettenetes, folyton gyülemlő átkot. Átkot mindazok fejére, akik ezt a borzasztó vérontást bármi kicsi részben, bármi tiszteletreméltó jelszavaktól elvakítva akarni, merni, készíteni tudták. Ó, ez a nemzedék. Európának ez a nemzedéke. Csak átkozni tud már, és jegyez egyre egy szörnyű számadást, egy végérhetetlen, iszonyatos számlát. Bár azt sem tudja még, kinek fogja benyújtani.
3: Nem éppen az élet miatt szeretnék élni, hanem a változások miatt, miket ígér. Bennem minden most kezdi kifejteni természetét. Minden leendő percem más lesz, mint a mostani. Mikor tulajdonságaim megállapodottak, és egész lényem meghatározott lesz, bármennyi tevékenységben éljek, mégsem fogom az életet jobb szeretni a halálnál.
4: B.F. Békási Ferenc.
3: Hogyha igen, akkor csak azért, mert nehéz megrögzött szokásokat abba hagyni, megszokott relációkat félbeszakítani.
0: Amitől az ifjú félt, nem teljesedett. A sziget nem lassan herbadt el, hanem egyszerre süllyedt a legnagyobb tenger alá. Teljes reggeli pompájában, talán ismeretlen növények csíráival, virágzó szőlőtőkékkel, melyeknek borát sohasem fogjuk kóstolhatni.
5: Én ehhez a legendához, amit itt Vas István elkezdett, közvetlenül is kapcsolódhatom, mert valamikor a 70-es évek közepén, nem tudom, nem emlékszem pontosan az esztendőre, Oravec Imre költő barátom kint járt Cambridge-be.
4: Fábián László.
5: És egy olyan képes lapot küldött nekem, amely képes lapon éppen ez a magányos márványtábla volt, amit Vas István említett, és Oravec tudta, hogy miért küldi nekem, tehát, hogy én érdekelt vagyok Békási Ferenc ügyében.
6: Bocsáss meg, ez egy szabályos képes lap volt, vagy meg egy általa készített fotó?
5: Ez egy szabályos. Használ,
6: tehát egy árusai, áru...
5: Egy postai színes képes lap. Egy anzix, ahogy értem, ezt magyarul igen, szokás igen. mondani. El akartam ide hozni, de sajnos nem találtam meg. Nos, ő tudta, hogy bennem ez a márványtábla egy másik márványtáblával kötődik össze. Jelesül a volt Zsenyei iskolában, ma már nem iskolának használják, meglévő vagy meg nem lévő, nem voltam mostanában ebben az épületben, márványtáblával, amelyen a falu hősi halottai, közöttük nagyapám is helyet foglalnak. Én ebben a faluban születtem, és gyerekkorom nagy része ebben a faluban telt el. Abban az erdőben, amit Borjuskertnek neveznek, ahol tehát Somogyi Zoltán megtalálta Békási Ferenc sírját, abban az erdőben én gyerekként igen sokat jártam, játszottam. Közvetlenül onnét ismerem magát, azt a tényt, hogy Békási testvérek között volt egy Ferenc nevű is, aki elesett az első világháborúban, és itt temették el, a család hazahozatta. Miután nagyjából ismerem az egész családot, megpróbáltam testvéreitől érdeklődni róla, meg hát persze a faluban is érdeklődni róla, de hát a faluban alig volt olyan ember, aki emlékezett volna rá. Néhányan, ez is érdekes számomra, olyan emberek, akikre nem is gondoltam, hogy verseket olvasnak, tudtak egy-két sort a verseiből. Persze az előbb Görgei Gábor mondta, hogy mottókat használt, nem csak görög mottókat, magyar mottókat is használt, és amikor történetesen egy Zrínyi mottót használt, azt is úgy olvasták, mint hogyha Békási Ferenc írta volna. De hát tény az, hogy tudtak erről, hogy itt egy költő van eltemetve az úgynevezett Borjuskertbe. Na most, miután ez a Zsenyei birtok Antónia nevű nővéréjé maradt, aki házassága révén a Görgei családba került. Antónia nővére pedig igen magas kort élt meg, talán 95 éves lehetett, amikor néhány esztendeje elhunyt. Hát tőle érdeklődtem leginkább róla. Tőle tudom azt, amit egyébként persze a műveiből is kiolvashattam volna, hogy legalább 5 európai nyelven folyamatosan olvasott és írt, némelyiken pedig kitűnően beszélt. Ez fordított engem abba az irányba, hogy valahol fölkeressem a munkáit. Érdekes módon a család birtokában nem nagyon voltak könyvei, és ezért a Széchenyi könyvtárban néztem utána. Engem nagyon meglepett, arra emlékszem, mind költészetének frissessége, de még inkább meglepett a gondolati jellegű írásainak az időszerűsége. Emlékszem rá, találtam egy olyan passzust nála, amely a modern demokráciákról gondolkodik, és arról beszél, hogy ez az intézményesített demokrácia rendszer, ez mennyire manipulatívabb mindenfajta zsarnokságnál. Azóta, hogy ezt leírta...
6: Ezt elhasználták, ezt a gondolatot.
5: Igen, azt hiszem visszaigazolta a történelem ezt a jó 70 esztendős, vagy nem is tudom most kapásból hány esztendős gondolatot. És mindig ott is motoszkál a fejembe, hogyha ilyesmiről gondolkodom.

Mint a tűzzel játszó gyámoltalan gyermek. Olyan ma az emberiség. Egész létezése kozmikus mozgások s nagy természeti folyamatoktól függ. S ahol ő botorul, belenyúl a világrend szervezetébe, ott, mint a rossz indulatú daganat az emberi testben, megindul egy helyet tévesztett romboló folyamat. Megkezdődnek és nőnek a hatalmas intézmények, még csak rabjukká nem teszik az embert, aki teremtette őket. Nagy folyamatokat kezd meg az emberiség, és nem bír velük. Azután már azok befolyásolják őt, nem ő azokat. Annyira jutottunk már, hogy aki Európában születik, mind, de mind valami hatalmas szövetkezetben találja magát. Olyan hatalmas ez a szövetkezet, hogy ellene védekezni képtelenség. Olyan hatalmas, hogy minden egyénnel megteheti azt, ami neki jól esik. Menekülés nincs előle. Vagy ha van, nagyon bizonytalan, s nehéz. Mert a demokratikus állam többre kényszerítheti polgárait, mint akármilyen tirannusz. S jobban, feltétlenebbül uralkodik az emberek felett. A helyzet hát az, hogy ránk erőszakolnak egy rendszert, melyben bizonyos kötelezettségek fejében bizonyos jogokkal bírunk. Hogy ezek milyenek? Azt elsősorban az elfogadott szokások és intézmények határozzák meg.

0: Na most ez a kis emléktábla itt az egyik mellékkápolnában van, el is van egy kicsit rejtve, ezért nem találták különféle magyarok, akik itt jártak. Még velem is előfordult az elején egyszer, hogy kerestem, de elfelejtettem, hogy hol van, aztán csak később jöttem rá. Tehát én azt lehet mondani, hogy már Cambridge-be kerülésem után hamarosan elkezdtem érdeklődni Békási iránt. Ennek az eredménye volt 1980-ban egy közlemény, egy publikáció, amit az akkori New Hungarian Quarterly-be tettem közzé, John Maynard Keynes levelezése Békási Ferenccel. Ez itt található a kollégium könyvtárában, de előttem senki sem nézte meg, vagy fedezte fel. Hát azóta persze több más mindent is írtam Békásiról.
1: Na most mielőtt erre rátérünk, mert tudom, hogy te még itt Wittgensteinnel kapcsolatban is jutottál olyan eredményre, amire korábban többiek nem, vagy nem figyeltek föl rá. Itt azt látom, hogy 1914, Quasi morientes exce vivimus 1919. Tehát, és itt a hosszú névsor tanárokból, diákokból, akik elestek 1914 és 19 között. Ugye ez a quasi morientes et exce vivimus, talán így helyesebb belejtése. Ez azt jelenti, hogy noha meghaltak, mégis élnek.
0: Igen.
1: És itt vannak bekeretezett aranykeretben ezek a hősi halált halt hazafi diákok, és itt oldalt a bejárat mellett van ez az egyetlen név, hogy pensionér Ferenc Békási, de ével, ával szabályosan írva a nevet, tehát hogy ő is egy bentlakó diák volt. Na most az előbb, amikor itt rámutattál a nagy táblára, hogy ott is nézzünk meg egy nevet, ezzel kapcsolatban te mondtál egy érdekes dolgot.
0: Itt arról van szó, hogy ugye hát Békásinak számos angol barátja volt. Volt, aki túlélte az első világháborút, volt, aki meghalt. Például Rupert Brooke, és ő az ő neve is szerepel, ugye a költő neve is szerepel ott a Fellows címszó alatt. Ő nem sokkal azután, vagy az előtt halt meg, mint Békásin, ő is viszonylag korán az első világháborút. De most akire én rámutattam, az egy különben ismeretlen ember, úgy hívják, hogy Charles Hamilton Sorley, aki nagyon fiatalon halhatott meg, és azért érdekes ennek az embernek a nevét talán megjegyezni, mert Wittgenstein évekkel később, amikor kérdezték, hogy milyen volt az első világháborúban Cambridge, akkor kifakadt, hogy milyen borzasztóan nacionalisták voltak még ezek a különben nem annyira nacionalista angolok is, mert arról beszéltek, hogy meg kell örökíteni a világháborúban elpusztult, elesett katonák neveit, és akkor egy Sorley nevű professzor, akinek a fia meghalt, itt a King's College-ban volt diák is, maga a Sorley, és azt hiszem a King's-nek volt professzora, hevesen tiltakozott az ellen, hogy Békási nevét fölvegyék a teljes listára. Viszont mivel John Maynard Keynes, aki egy nagyon fontos embere volt ennek a kollégiumnak, aztán később bőrszer is lett, és rengeteg pénzt tőzsdézett össze, csak úgy mondom mellékesen.
1: Hát mellesnek tegyük hozzá,
0: hogy
1: a két háború közötti európai talpraállást pénzügyileg ő szervezte meg.
0: Ez így van. Hát egy világhírű közgazdász volt a Keynes. Keynes viszont ragaszkodott hozzá, hogy a Békási neve valahogy mégis felkerüljön, ezért került föl külön erre a mellékfalra. De ezzel ugyanakkor ki is emelte, ez az érdekes, hogy ki is emelte ezt a nevet, tehát a magyaroknak tulajdonképpen jót tett Sorley professzor úr azzal, hogy nem a többi között. Hát a Sorleynak persze az érve az volt, hogy valaki, aki az ellenség oldalán harcol, az nem kerülhet fel arra a listára, amelyik ugye az angol és szövetséges hősi halottaknak a listája.
1: Beszélgettünk erről pár évvel ezelőtt, tehát jó pár évvel ezelőtt Vas Istvánnal is, Görgeivel is, úgyhogy ezt most újabb adalékként kezeljük, ezt a te felfedezésedet az emléktábla állításod. Lássuk ezt a Wittgenstein féle kapcsolatot.
0: Hát ezzel a kapcsolat úgy jött létre, hogy Békási ugye a King's College-nak volt a tagja, a diákja. Ő itt történelmet tanult, azt hiszem, hogy irodalmat is történelmet, de lehet, hogy csak történelmet. A Wittgenstein pedig Bertrand Russell szerezte be a Trinity Kollégiumba. Wittgenstein egy nagyon különös emberkerülő ember volt, ő ugye úgy jött Angliába, mint repülőgép tervező mérnök Manchesterbe, és onnan került át, mivel valahol egy publikációját olvasta Bertrand Russell, hogy ez egy zseniális matematikus, tehát így szerezte meg őt a Trinity-nek. Na most Békási és Wittgenstein úgy kerültek össze, hogy van Cambridge-ben egy apostolok nevű nem azt mondom, hogy titkos társaság, mert nem titkos, de egy ilyen különleges társaság, aminek csak 12 tagja lehet, ugye a 12 apostol után. Na most ennek az első külföldi tagja lett Békási Ferenc. De rögtön utána, pár hónappal később megválasztották Wittgensteint is tagnak. Tehát ez volt a második tagja. Na most Békási és Wittgenstein két teljesen különböző ember volt. Ugye Békási egy gentry családból, egy gazdag gentry földbirtokos családból származott. Annyira gazdag volt a család, hogy az összes diákot Angliába tudták tanítatni.
1: Már az összes gyerekeket.
0: Fiúkat, lányukat, fiaikat, lányaikat Angliába, a Biddales iskolába tudták tanítatni.
1: Sőt, hát a János nevű öccse is maradt.
0: Itt is maradt, és abból is repülőgép tervező lett, ha jól emlékszem, és nem tudom én, az 50-60-as években halt meg. Úgyhogy nem voltak ők nagyon jóba, már mint Békási és Wittgenstein. Ami összefüggött személyes szimpátiával, antipátiával, mert a Wittgenstein szemében ez a gentry fiú, aki ugye nagyon kedves és nagyon bájos és szép fiú volt a Békási, valahogy érdemtelenül került be egy ilyen elit társaságba, mint az apostolok. Viszont ami a Békási, de a Békási kicsit lenézte a Wittgensteint, ugye, mert a család az ugyan gazdag volt, a Wittgenstein család, de hát nem társadalmilag nem tartozott ahhoz a réteghez, amelyik mondjuk imponált volna a Békásinak, és emellett egy kellemetlen ember volt a Wittgenstein, meg közöttünk szólván. Mostan, hogy kinek a hatására került be a Wittgenstein az apostolokhoz? Hát az ajánlására, bocsánat, Bertrand Russell ajánlására került be, és több olyan feljegyzés van, hogy Bertrand Russell szobájában találkozott először Békási és Wittgenstein, ez egy érdekes adalék. Na most, amikor megválasztották Wittgensteint apostolok tagjának, akkor volt egy-két ember, aki ingadozott. Tudnék, a tagokat úgy választották meg, hogy egyhangúan kellett megválasztani. És a Békási nem volt benne biztos, hogy Wittgenstein meg kell választani. De aztán végül azt mondta, hogy igen. Wittgenstein nem szívesen járt az apostolokhoz. Jó, megválasztották, annak egy-két ülésen ott volt, de különben nem nagyon vett részt ezeknek a munkájában. Itt valaki felolvasott valamit, és akkor azt megbírálták, vagy csak beszélgettek valamilyen témáról. Nem tudom pontosan, hogy mi zajlott az apostoloknál. Még hozzá kell tennem, hogy az apostolok később a 30-as években egy eléggé rossz hírre tett szert, amennyiben az angol mesterkémek, akik a szovjetnek dolgoztak, azok mind apostolok tagjai voltak. Tehát ez a Philby társaság, McLean Philby.
1: Igen. Valami olyasmit is, ha jól emlékszem, olyasmit is írt annak idején erről a társaságról Csészabó, hogy aztán ezeknek valami közük volt, vagy maguk alapították meg azt a Bloomsbury kölyöt. Ez azonos-e az apostolok társaságával, vagy nem, vagy ennek van-e köze a londoni Bloomsbury negyedhez, vagy sem?
0: Van valami köze, de nem sok. az apostolok az egy exkluzív Cambridge-i kör volt, mondom, majdnem titkos társaságnak nevezhetnénk. A Bloomsbury Group pedig egy nagyon laza művész csoport volt, és ezek csak később nevezték el őket így, amiben ugye voltak kiváló festőművészek, benne volt Virginia Woolf is, akinek a kiadója később aztán kiadta szem az Adriatikát, Békásinak a egyetlen angol nyelvű verses kötetét.
1: Adriatic and other poems.
0: Igen, és más versek.
1: És más versek.
0: Más versek. Ezt különben, amennyire én tudom, a Békási édesanyja egyengette, aki
1: Bezeréni lány volt.
0: Így van. És aki a Nyugatba írt angol könyvekről recenziókat, ha jól emlékszem. És ő kijött úgy, nem sokkal a háború után, és még talált embereket, akik nagyon szerették a Békásit, és azoknak a segítségével adatta ki a könyvet angolul. Na most a Bloomsbury Group igazából a 20-as években fejlődött ki, tehát megvolt ugyan a 10-es években is, és néha ezek találkoztak. Tehát a Cambridge-iek néha találkoztak a Bloomsbury társasággal. Volt egy összeszövődés, például Lytton Strachey-n keresztül, különféle vidéki, hát kellemes vidéki házak parkjaiba vagy kertjeibe találkoztak, és ott volt 20-30 ember, akkor esetleg sátorban aludtak, és művészetről, filozófiáról, irodalomról beszélgettek. Ezt csinálták már a 10-es években is, aztán én nem követtem a Bloomsbury Group történetét igazából már 1920 után. Én azt hiszem, hogy Békási munkássága, ami inkább talán ígéret volt, mint egy beteljesült hát életmű, tehetséges ígéret, hiszen a nyugat nemzedék legjobbjai írtak róla és emlékeztek rá, mert ezt elküldte a verseit Babicsnak, akit nagyon tisztelt. De tulajdonképpen ő írt angolul és magyarul is, és nem lehet pontosan tudni, hogy mikor, hol. Tehát, hogy például, hogy Cambridge-ben írt-e magyarul, nem tudom. Amikor Zsenyére visszament, ahol ugye a család lakott Vas megyében, nem messze Szombathelytől, akkor írt angolul? Nem tudok rá válaszolni. Ezek érdekes kérdések, majd talán egyszer egy, ha valaki ír egy monográfiát Békásról, meg fogja tudni mondani. Én pillanatnyilag rendelkezem egy nagyon érdekes levélgyűjteménnyel, amit, és ezt aztán még említenem kell, Noël Olivierhez írt levelek.
1: Noël Olivier, Laurence Olivier-nek rokona, ez a Noël Olivier?
0: Igen, igen, unokatestvére, de távoli rokona.
1: De ez egy itt tanult hölgy volt ez.
0: Na most nem egészen. A Noël Olivier Bidales-ből ismerte őt a Békási, és az négy Olivier lány volt, és ezek mind nagyon érdekesek, vonzóak, okosak voltak. A Noël különösen, a Noël a vadul sportolt, és akik leírják, én láttam képét, egy nagyon csinos és jó formájú, izmos angol lány volt ez a Noël Olivier, akibe nem csak a Békási volt szerelmes, hanem a Rupert Brooke is. Na most a Rupert Brooke és Olivier levelezést már kiadták, és érdekes módon a Rupert Brooke utolsó levele Noël Olivierhez arról szól, hogy ő akkor már ugye a hadsereg, az angol hadseregben volt, hogy reméli, hogy a világháborúban nem kerül szembe valamelyik fronton Signor Békásival, vagy azért olaszosan írta ugye a nevét, tehát Békási úrral. Most a Noël Olivier levelek között van néhány nagyon szép.
1: Jegyezzük meg, hogy mind a kettő
0: meghalt, igen,
1: itt van.
0: Tehát ez egy ilyen kis, tulajdonképpen ebből még egy rádiójátékot is lehetne, ha meggondolom, mert megvannak hozzá az adatok, az adalékok, és a Noël Olivierhez írt levelek közül az utolsó, az olyan szép, hogy abból én egy verset is írtam, B.F. Huszár önkéntes utolsó levele címben, ami benne van egyik magyarországi verses kötetemben, szóval az őszi magánbeszédben benne van.
1: Nem tudod véletlenül?
0: Fejből sajnos nem. Nem. De ez egy összeollózott vers, ugyanis én a levélből kivettem mondatokat, és hozzáfűztem saját impressziókat, vagy gondolatokat. Tehát ez egy ilyen részben talált vers, ami azért érdekes, mert számomra azért érdekes, mert egyfajta kettős identitás lehetőségét nyújtja át a magyar olvasónak. Tehát ezt nem most találták ki, hogy kettős identitás. Ez megvolt 1915-ben, ráadásul megvolt egy olyan fiúnál, mint a Békási Feri, vagy Ferenc, aki hát igen, hát nagyon régi magyar családból származott, Bezerédi Amália volt a, nem tudom, Díd nagyanyja. És tehát, hogy nincs semmi kivetni való abban, ha valakinek különféle élete alakulásánál fogva kettős és erős kettős identitása, mert Békási angolnak is érezte magát valahol.
1: Kérlek szépen, az előbb említetted, hogy nem tudjuk, és hát tényleg nem tudjuk, hogy Zsenyén írte angolul, és itt Cambridge-ben írte magyarul. Viszont egy nagyon érdekes dolgot láttam néhány évvel ezelőtt, amikor egy korábbi műsorba behívtam én Görgei Gábort, a költőt, aki úgy került be, nem csak azért, mert ő is ismerte ezt a történetet, és hát kevesen vagyunk voltak éppen, akik ismerjük ezt a történetet. És Görgeinél akkor talán a legdöbbenetesebb, vagy a legizgalmasabb anyag volt, hozott egy nagyon vékony hártya papírra írt kis füzetet, tehát a füzetet ő csinálta valami hártya papírból, és tintával, kézirással rá volt írva, hogy Békási Ferenc versei. Ezeket már a fronton írta, a halála előtt összeírt a fejből a magyarul írott verseit. És ezek magyarul. És ezeket a verseket...
0: De nem adták ki.
1: Hát kérdezve, annyira nem adták ki, hogy a halála után egy évvel exhumáltatja Békási István, Vas megyei akkori főispán, a fiát Dobroluc térségében, a Kárpátokban. És ott a loadingban, ami erős bőrből, marhabőrből készült, ott találta meg ezt a verset.
0: Hát ez egy Radnóti előkép.
1: Ez egy tökéletes Radnóti előkép, és ezt az anyagot, ezt a megtalált hártyapapírra írott talán 10-12 verset, amit már a fronton ír, ezeket én láttam Görgei Gábornál.
0: Hát és még mindig nála vannak ezek szerint.
1: Föltehetően igen.
0: Hát ezeket ki kellene valahol adni, valamilyen filológiai, de filológiai érdekesség feltétlenül. Tehát majd én beszélek a Gáborral, hogyha Magyarországon járok, hogy valóban ezeket érdemes lenne talán kiadni, és megnézni, hogy milyen szövegeltérés van azok között, amik már megjelentek, mert gondolom volt.
1: Ezeket fejből írta,
0: igen.
1: Na, hát ez egy
0: rendkívül érdekes adalék. Ebben az utolsó búcsú levelében, ebben a búcsú levélben, amit a Noel Olivierhez ír, ez azzal fejeződik be, hogy most magamat parafrázálom, hogy holnap indulok a frontra, és lovam fejére rózsákat teszek. Szóval egy ilyen romantikus elképzelés arról, hogy hogyan megy a háborúba. És valamilyen módon úgy látszik ez a... Tehát körülbelül ugyanakkor írhatta le ezeket a verseket magyarul, amikor angolul megírta ezt a búcsúlevelet, ami Svájcon keresztül jutott el a Noel Olivierhez, és amit aztán a Noel Olivier lemásolt részben, nem az egészet, és azt elküldte a Keynesnek, akiről tudta, hogy nagyon szerette a Békásit.
1: És ez hozzáférhető, de magyarul még nem, ugye? Hát, ez a levél. Csak a te verses közvetítéseddel.
0: A levelet én, ha jól emlékszem, idéztem abban a... de csak angolul idéztem. Most nem tudom biztosan, nekem 3 vagy 4 Békási publikáció van, közülük az egyik a Nyugatról nézve című kötetben, de ott, ha jól emlékszem, nem hivatkozom erre a levélre.
2: B.F. huszárönkéntes levele Angliába 1915 májusában. Leírhatatlan májusi naplementék. Mindegyik más, mind másképp gyönyörű. Ha mennem kell, most szívesen megyek. Mikor a rózsaszín lazac színűbe játszik át, s a szürkés kék belefoszlik a kékbe, egy karthal csontváz lassan átlebeg, s belevész a sugaras ég vizébe. Jövő héten indulok a frontra. Már lélekben mindentől elszakadtam, de tireátok gyakran gondolok. Ültünk a füvön, csak egy-egy csésze koccant, körben égtek a rododendronok, a házban valaki zongorázott, még most is hallom azt a dallamot. Lovan fejére rózsákat teszek, s így virágosan indulok a frontra. Ó, leszek-e még újra köztetek?

Szép napok voltak, amelyek elmúltak. Jó társaság az, melyet én már sohasem fogok újra megtalálni. Legfőlebb, ha itt-ott találkozom majd egyikével azoknak, kik barátaim voltak, s attól kérdezem. Hol van ez? Sosem hallok róla. Mondd, mi lett avval? Híres ember, sohasem látni őt most. És hol a harmadik? Meghalt azóta. Vagy még egy másik? Igen, ő most is itt van, de... S talán az egyik majd megmutatja naplóját, melybe leírta, amit akkor annyira titokban tartott, az egész ottani életünk regényét.

0: háborúra gondolok. Szeretném megmérhetni, mennyit ér egy ember. Mert igaz egyrészt, hogy komplikált szerkezet, hogy előállítása sok fájdalom és áldozatba került, hogy egy egész világ vészel, ha ő elveszik. Például én velem. Másrészt azonban úgy is születik helyette más. Talán mégiscsak az fontos, hogy életének és halálának a képe milyen. Hogyan emlékeznek rá? Halála milyen kört zár le? Vagyis milyen képet rögzít meg az emberek emlékezetében?
1: B.F. 23 önkéntes elesett az északi harctéren. Közreműködött Bács Ferenc, Kálid Artúr, Mácsai Pál, Somonyi Zoltán, Versényi László. Valamint egy 1984-es hangfelvételről Fábián László, Görgei Gábor és Vas István. Zenei munkatárs Kakó Gyula. Rendezte Szabó Kálmán.
2: A hangfelvétel 2005-ben készült, és legutóbb 2005. október 2-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban. István
1: lett a fejedet! A legendás darab újra a színpadon. Életre kelnek a szereplők, felcsendülnek a dalok, és megint teljes az élmény. István a király, augusztus 20-án 20:40-től a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: A Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy üzemben tudják tartani a Paksi atomerőmű két működő turbináját. Ezzel másodpercenként 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Dunaágba. A miniszterelnök korábban elmondta, a holnap és a szerda kritikus nap lesz. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenékküszöböt is. A kormány felülvizsgálja a 4iG cégcsoport minden állami vonatkozású szerződését, a vizsgálatok eredményét pedig nyilvánosságra hozzák, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt ígérte, beszámolnak arról is, ha szabályos, tisztességes és a magyar emberek számára előnyös döntés született, de ahol szabálytalanság, közpénzekkel való visszaélés vagy bűncselekmény gyanúja merült fel, ott feljelentést tesznek. Hazaszállítják Debrecenből a lengyel buszbaleset 22 sérültjét ma éjszaka, közölte a lengyel egészségügyi miniszter helyettes. A sérülteket egy speciális kormányrepülővel viszik Lengyelországba, ahol két varsói és több vidéki kórház készült fel a fogadásukra. 18 beteg Magyarországon marad, 5 sérült pedig már elhagyta az országot, őket családjuk ápolja. Két páciens esetében még nem született meg a döntés a hazaszállításról. Közben a rendőrség halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a busz vezetője ellen. A sofőrt őrizetbe vették, letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság. Az elsődleges adatok szerint a férfi feltehetően elaludt, ez okozta a 12 halálos áldozatot követelő balesetet. Magyarországra indult 6 lengyel rendőr is, valamint egy ügyészi csoport, ők a lengyel fél részéről a helyszínen vizsgálják az ügyet. Az Egyesült Államok továbbra is megadást vár el Irántól, de nem szab határidőt a megállapodásra. Ezzel párhuzamosan közvetlen egyeztetések is zajlanak Teheránnal, jelentette ki Donald Trump ma a két ország közötti 60 napos tűzszüneti megállapodás leteltének napján. Közben az amerikai elnök katonai csapással fenyegette meg Ománt, ha akadályozza az Egyesült Államok hormuzi szorossal kapcsolatos lépéseit. Ezzel arra reagált, hogy Omán és Irán között a múlt héten közvetlen egyeztetések voltak a szorosról. A spanyol kormány 1500 ideiglenes befogadóhelyet létesít az illegális bevándorlók számára Ceutában. A migrációért felelős minisztérium erre 4 helyszínt jelölt ki. Az intézkedés kiegészíti a spanyol kormány döntését, amivel 6,5 millió eurót különített el a Vöröskereszt számára az exklávéba illegálisan bejutottak szociális és egészségügyi ellátására. Lezárták a 4-es főutat Debrecen közelében, 2 jármű ütközése miatt áll a forgalom Debrecen és az M35-ös út közötti szakaszon. A lezárás ideje alatt Ebes felé lehet kerülni, közölte az Útinform. Változékony idő lesz, az este érkező front több helyen okozhat záport, zivatart. A déli szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 11-19, holnap délután 22-28 fok lesz. Holnap már sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg. Hírekkel 18 órakor jelentkezünk legközelebb.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Átok földje. T.S. Eliot költeményéről Géher István és Takács Ferenc beszélget.
3: Thomas Stearns Eliot híres költeménye az Átok földje több mint egy emberöltővel ezelőtt, pontosan 65 éve íródott. Az elmúlt fél évszázad európai irodalom kritikájában pedig egybehangzólag, mint a modern költészet klasszikus remeke rögződött meg. Magyarul is több mint 20 éve olvasható több fordításban. Legutóbbi kiadása éppen ez évben jelent meg, Eliot összes verseit és válogatott drámáit tartalmazó kötetben. Mindamellett van ebben a műalkotásban valami nyugtalanító. Elképzelek egy magyar versrajongót, akinek egyik kezében ott van ez az újonnan megjelent kötet, a másik kezében pedig a rádióműsor. Megpróbálja kitalálni, hogy vajon az Átok földje ezek szerint költemény vagy rádiójáték. Tanástalanul rálapoz a könyv 45. oldalára, és ott ezt olvassa. Átok földje 1922. Nam sibillam quidem cum misego ipse oculis meis vidi in ampulla pendere et cum illi pueri dicerent sibillati teleis respondebat illa apotanein telo. Amilior Fabrónak, és azután az oldal többi része üres. Bizonyára örülne neki ez az olvasó, illetőleg hallgató, ha most, mint én velem szemben, ott ülne vele szemben is Takács Ferenc, a kötet jegyzeteinek összeállítója és Eliot szakértője, hogy megkérdezhesse tőle, mire véje ezt a lenyomtatott és nem soká felhangzó nyelvi bábelt, és egyáltalán ezt az egész különös költői kompozíciót.
4: Hát ezen a ponton, vagyis a címlap elolvastán még nem sokra vélheti, mint ahogy a hangjáték kezdetekor sem vélheti még sokra. Minden esetre fontos azt tudni, hogy ez a címlap, ez a motto és ajánlás bábel bizonyos fokig mintát ad az utána következő költeményből és az utána következő hangjátékból is.
3: Jelzi, hogy amit kapunk, töredék.
4: Töredék, mégpedig különböző hangok töredékeiből összeálló vagy nem összeálló vers. Hosszú vers, amely nem rendelkezik a hosszú vers szokásos ismérveivel, nincs története, nem jutunk el az egyik pontról a másikra, a kezdettől a végig, nincs megszokott elbeszélői logikája.
3: Azaz, ami általában történet szokott lenni, az itt csak visszhangja annak a megszokott történetnek, ami esemény, csak visszhangja az eseményeknek, kultúrák, kultúrkörök visszhangjai szólalnak meg a nyomtatott szövegben is.
4: Igen, mégpedig olyan visszhangok ezek, amelyek mögött ott van a személy is, akinek a szájából az illető töredék elhangzik. Ez a személy azonban nem Eliot, tehát nem a költő közvetlen személy.

0: szakállam mellé Stetson kalapot visel, összezavarja az érzékeinket, és nem tudjuk, hogy most az első világháború kiábrándult fiatal nemzedékével állunk-e szemben, vagy pedig az egész nyugati kultúra nagy kiábrándulásának lehetünk tanúi.
1: Pontosan ez a vers technikája, ez a fajta összezavarás. Persze akkor meg kell kérdeznünk azt, hogy van-e valami, ami ezt a zavart törmelékhalmazt mégiscsak logikussá teszi, mégiscsak elképzelhetővé teszi. És ha erre a kérdésre most megpróbálok választ adni, akkor egyben azt is el kell mondanom, hogy ez a válasz egyben indokolja is azt, hogy most Eliot verse miért kerül hangjáték formájában a hallgató elé. Ugyanis furcsa mód ennek a versnek a formai logikája, ennek a versnek az elképzelhető logikája valamiféle vak oratórium színpad. Vak oratórium színpad abban az értelemben, hogy ezen a színpadon sötét van.
0: Nem véletlenül a központi figurája a költeménynek, úgy is mondhatnánk, hogy Eliot lírai megfelelője, alter egója, Teirésziász. A görög tragédiák vak látnoka, vak jósa, aki nem lát a világból semmit, de mindent érzékel. Ilyen módon azt lehet mondani, hogy alapvetően rádiószerűen fogja fel a világot.
1: Igen, igen. És a verset olvasva az olvasónak is tulajdonképpen ezt a fajta sötét oratórium színpadot kell elképzelnie, sötét oratórium színpadot, amelyről hangokat hall, emberek hangját, de magukat az embereket, a régmúlt költőit, a mitológia alakjait és a többieket valójában nem látja. Ugyanakkor oratórium színpad ez annyiban, hogy ezek a hangok és a hangok mögött álló személyek nem kerülnek egymással a drámai akció révén összefüggésbe. Azaz csupán fellépnek a színpadra, elmondják a maguk szövegét, és utána el is tűnnek erről a színpadról.
0: Ez a színpad, ez egyszerre a költő vaknak mondott érzékenysége, vagy világvevő rádiókészüléke, és ugyanakkor az olvasó képzelete is, mert az olvasó képzeletében szólalnak meg ezek a hangok, és válik az összefüggéstelen beszédfosztányokból valami módon kompozíció.
1: Igen, hát természetesen Eliot életében, pontosabban amikor Eliot ezt a költeményt írta, a rádiójáték, a hangokra írott játék még ismeretlen volt a világban. Úgyhogy tulajdonképpen a vers bizonyos fokig egy profétikus megsejtés is, profétikusan megsejti azt a fajta keretet, ami később technikailag és művészileg megvalósult.
0: A tömegkommunikációnak azt a formáját, amit többek között a rádió is jellemez.
1: Azaz, ahol olyan emberek beszélnek, akiket csupán hallunk, de nem látjuk őket, akik testetlenek a szó legszorosabb értelmében. Félemberek, negyedemberek, tulajdonképpen egy tudatállapotnak csak bizonyos vetületei.
0: Na most, mikor ezekből egészet próbál a hallgató visszamenőleg magának alkotni, és megpróbálja megkomponálni az elhangzott játékot, akkor azért Eliot segítségére is számíthat. Mert Eliot jelzi, hogy a törmelék halmaz egyszeres, mint konstrukció, szerkezet is. A modern költő a költészetben szokatlan módon verse után jegyzeteket mellékel, és ezekben a jegyzetekben részletesen taglalja, hogy mit is tekint a tulajdonképpeni témának.
1: Hát természetesen ezek a jegyzetek segítség is, meg tulajdonképpen nem is igazi segítség az olvasónak, mert a jegyzetek segítségével azért még senkinek sem sikerült a verset felfejteni, megmagyarázni és megnyugtatóan elfelejteni. De annyi minden esetre kiderül a jegyzetekből, hogy a törmelékeket, ezeket a kulturális fragmentumokat végül is mégiscsak összetartja valamiféle mögöttes szerkezet.
0: Egy mitológiai nagy séma.
1: Igen, egy mitológiai séma, amely részben a Grál legendából táplálkozik, részben a különböző meghaló és újra feltámadó istenek mítoszaiból. Ezeket ismerjük hát a világ minden tájáról, Egyiptom.

0: például, és természetesen a keresztény mítosz, Krisztus alakja is ide tartozik. Azaz a versben valamiképpen az életről és a halálról, a meghalásról és az újjászületésről van szó.
1: Illetve ennek arról a közöttes fázisáról, amikor a halál még éppen nem történt meg, következésképpen az újjászületés sem történhet meg, amikor a föld éppen terméketlen, mert még nem jött el a grállovag, hogy a királyt meggyógyítsa, és ezzel visszaadja a föld termő erejét, amikor az Isten éppen halott, és ezért az emberi kapcsolatok is életképtelenek. Vagyis nincsen az emberek között megértés, sem lelki, sem testi kapcsolat, nincsen hit, nincsen remény, nincsen szeretet, és főként a szerelemnek nincsen semmiféle megvalósulási lehetősége.
0: Igen, ez a vers egyik legfontosabb motivuma tulajdonképpen. Számtalan formában és a legkülönfélébb alakban tér vissza a szerelem, mint téma, és érdekes módon mindig megcsalatott, torz, sikertelen, frusztrált, vagy egyenesen véresen erőszakos formában tér vissza a versben. Ha úgy tetszik, az egész vers a szerelem ellehetetlenüléséről szól.
1: Ami nem csak mitológiai téma, hanem az 1920-as évek nemzedékének, a világháború veteránjainak a nagy kor élménye, életérzése is egyszer, mint Hemingway írásai is erről szólnak. Tehát a vers egyszerre játszódik a mitológia és a konkrét történelem színpadán.
0: De ha nemzedéki élményt említettünk, és említünk és utalunk arra, hogy a túlélők élő halott állapota az, amely valamiképp forrása is ennek a versnek, akkor mégis csak oda kellene valahogy keverednünk a verset létrehozó személyes élményhez. Erre természetesen Eliottól nem kapunk igazi felhatalmazást, hiszen ő mindig is a személytelen költészetet hirdette, az objektív költészet mellett kardoskodott.
1: Illetőleg rejtőzködő, de nagyon is erőteljes és szenvedélyes személyiségét mindig valamilyen áttételen keresztül engedte csak érvényesülni.
0: Sőt, ugye híres mondásában, híres aforizmájában egy teljes európai költői tradícióra támadt rá, amikor azt mondotta, hogy a költészet nem a személyiség kifejezése, hanem menekülés a személyiségtől, nem az érzelmek szabad áradása, hanem az érzelmek kioltása. Nem egészen pontosan
1: hozzátéve azonban, hogy erről csak azt tudhat igazán, akinek van személyisége is, meg vannak érzelmei is. Vagyis az a modern költő, aki az átok földjének mondjuk úgy a médiuma, aki mindig abból a feltételezésből vagy meggyőződésből indul ki, hogy a modern korban nem lehet verset írni. És ebből a negatív hitéből bontakozik ki azután a költői alkotása. Erre példa az Átok földje, egy olyan nagy költői kompozíció, amely egészében állítja azt, amit részleteiben állandóan és ismételten tagad.
0: Hát a következő kérdés az lehetne, és most már a hallgatóra is gondoljunk, szükséges-e vajon ezt a fajta kultúrhátteret, ezt a fajta mitológiai szerkezetet egyáltalán észlelnie, nemhogy felfejtenie és rendbetennie, hanem egyáltalán észlelnie a hallgatónak ahhoz, hogy ezt a verset megértse, sőt, horribile dictu, élvezze.
1: Eliott, mintha két egymással homlokegyenest ellenkező álláspontot vallana e kérdésben. Az egyik kétségbeesett, keserű és irónikus. Szétszedi, széttépi, sárba tiporja a kulturális hagyományt, foszlányait veti csak elénk, mivel úgysem tudjuk értékelni sem az egészet, sem a részleteket. Másik felül azonban, mint egy babonás hit munkálna benne. Meggyőződés, hogy egy darabka irodalom, egy darabka érték, még ha szét van szedve, még ha össze is van zúzva, akár hová, akármilyen összefüggésbe van beépítve, mégis él és hat, kisugárzása van, s az olvasót valamilyen fajta érték áramütés éri, és az Átok földje tele van ilyen érték áramütésekkel.
0: Még talán akkor is eléri az olvasót ez, hogyha az ő filológiai tájékozottsága egyszerűen nem elegendő a vers megértéséhez. Eliott, aki hát végül is modern, nehéz, ezotérikus, költőnek szokás tartani. Nagyon furcsán vélekedett a költészetről, és különösen a saját költészetéről, és azon belül erről a versről. Legszívesebben írástudatlan, műveletlen olvasót képzelt el a versének.
1: Talán azt is mondhatnánk, hogy hallgatót.
0: Vagy hallgatót képzelt el a versének. Ebben egyébként olyan nagy 20. századi költőkkel osztozkodott, mint
1: Rilke,
0: vagy Yeats, vagy Valéry a franciák közül, akik egy ponton mind szakítottak a hiperművelt olvasó gondolatával, és az egyszerű, köznapi, és tulajdonképpen a műveltségtől, ha úgy tetszik, megrontatlan olvasónak szerettek volna írni, illetve hittek abban, hogy verseiknek ezekre az olvasókra is hatniuk kell. Hat-e a hangjáték arra a hallgatóra, aki nem Eliot szakértő, aki nem rendelkezik ezzel a filológiai háttérrel?
1: Minden esetre roncsuk meg őt némi tájékoztatással. Visszakanyarodva a címoldal kérdéséhez, mondjuk is meg végül, hogy mit jelent ez a több nyelv töredékéből összeállított szöveg?
0: Hát mielőtt a jelentését megfejtenénk, talán nem árt elmondani, hogy ez a motto, ez a címlap, ez a címlap szöveg tulajdonképpen kulcsot nyújt a vers módszeréhez és a vers témájához is. Kulcsot nyújt, miután az olvasó elolvasta verset, miután a hallgató végighallgatta az oratórium hangjáték feldolgozást, és visszatér ehhez a címlaphoz.
1: Felismeri benne az egész vers módszerét.
0: Azaz a különféle kultúrkorokból, különféle nyelvekből összeválogatott, összedobált, egymás mellé kerülő szövegek, hát különös törmelékhalmát, amely valamiképp mégiscsak egységes egész is lesz egyben, megmaradt töredéknek is, de új életre is kell az új szöveg összefüggésben. És egyben a témájához is eljutunk a versnek. Miről is van szó ebben a latin idézetben, melyben egy görög idézet ékelődik?
1: Petronius Trimalchio lakomája című művének egyik szereplője arról számol be, hogy látta a Kuméi Szibillát egy üvegedényben függen is, amikor a gyerekek megkérdezték tőle, hogy Szibilla, mit akarsz, azt válaszolta, meghalni akarok. Utána jön az ajánlás a Jobbik mesternek, aki Pound, és egyszer, mint Arnaud Daniel provenszál költő, miután Dante tekintett őt Il Miglior Fabrónak. Így tehát összeáll egy sejtelem életről és halálról, örök ifjúságról, illetve annak a hiányáról, és arról a költői értékről, amely az életen túl valamiféle purgatórium állapotában is elismerésre kényszerít. Talán ezek lennének a témák, már ahogy megszólalnak a hallgató képzeletében.
0: Mint most itt a rádióban.
2: Átok földje. T.S. Eliot költeményéről Géher István és Tokács Ferenc beszélgetett, szerkesztette Varga Viktor, rendezte Tasnádi Márton. A hangfelvétel 1986-ban készült, és legutóbb 2012. július 16-án hangzott el a Magyar Rádióban. A Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz.

0: ültem a parton, haláztam. A szikkadtsíkság mögöttem. Rendbe hozzam-e legalább a saját földjeimet?
1: Átok földje.
2: 1922.
0: Nam sibillam quidem cumis ego ipse oculis meis vidi in ampulla pendere et cum illi pueri dicerent.
3: Sibylla, titeleis.
0: Respondebat illa.
4: Aputana in telo.
5: Ezra Poundnak.
4: A Millior Fabrónak.
6: T.S. Eliot Átok földje című hangmontását hallják. Vas István fordítása alapján rádióra alkalmazta Gier István és Takács Ferenc. Rendezte Tasnádi Márton.
1: A halottak temetése.
0: Április a kegyetlen kihajtja az orgonát a hold földből, beoltja az emléket a vágyba, felkavarja esőjével a tompa gyökeret. Tél melengetett minket, eltakarva felejtő hóval a földet, kitartva egy kis életet elszáradt gumokkal.
2: Nyár tört ránk. Átkelt a Stambergerzén záporzolgásra. Az oszlopok közt megálltunk, napfényben elindultunk, a Hofgartenbe mentünk, kávéztunk, s egy óráig társalogtunk.
3: Bingar keine Russin, Stamm aus Litauen, echt Deutsch. Kuzenom a főherceg, amikor nála éltünk, még gyerekkorunkban, szánkózni vitt, én pedig féltem. Azt mondta, Mari, fogodsz, és szálltunk lefelé. A hegyek között, ott szabad az ember. Olvasni szoktam éjszaka, és délre utazni télen.
1: Mi gyökerek kúsznak, mi ágazik szét ekkő szemétből. Embernek fia, nem mondhatod, nem sejted, mást sem ismersz, csak egy csomó tört képet, ahol a tikkat nap s a holtfa menhelyet nem ad, tücsök sem enyhülést, s a száraz kő se csörgedező vizet. Csupán e vörös szikla alatt van árnyék.
4: E vörös szikla alatt.
1: Itt az árnyék. És mutatok neked valamit, ami egészen más, mint árnyat, amely reggel lép mögötted, vagy árnyat, amely este kél előtted. Egy marék borban az iszonyatot megmutatom neked.

0: der Wind der Heimat zu. Mein irisch Kind, wo weilest du?
1: Egy éve adta a jácintot először. A jácintos lánynak neveztek el.
0: De mikor a jácint kertből későn visszatértünk, korod tele, hajad vizes, beszélni se tudtam, szemem elborult. Sem éltem, se haltam, és nem tudtam semmiről. A fény szívébe néztem csak, a csöndbe. Öd und leer das Meer.
2: Madame Sosostris, híres jósnő, nátás volt. Mindazonáltal Európa legokosabb asszonyának számít bűnös kártyáival.
3: Íme.
2: Úgy mond.
3: Az ön lapja a vízbe fúlt föníciai tengerész.
0: Nézze csak, igaz gyöngy termet szemeiben.
3: Ez meg a sziklák hölgye Belladonna, a helyzetek hölgye. Itt az ember a három bottal, és ez a kerék, és ez a félszemű kalmár, és ezt a letakart kártyát viszi a hátán, s nem szabad megnéznem. Hol van az akasztott ember? Vízbefúlástól óvakodjék. Rengeteg embert látok, körbejárnak. Köszönöm. Üdvözlöm a kedves Equitonnét. Magam viszem neki a horoszkópot. Manapság annyira vigyázni kell.
2: Valószerűtlen város.
0: A téli virradat barna ködében, a London Bridge-en a tömeg tolongva jár. Nem tudtam, mi sokat tiport el a halál. A légbe nyögve kurta sóhajok, s járt a tömeg lábuk elé tekintve. A dombra föl, s le a King William Streetre, hol a St. Mary Woolnoth nagy harangja holt hanggal üti a végső kilencet. Ismerőst láttam, és szóltam kiáltva.
4: Tesson, együtt voltunk Mülénél a hajókon. Hol átültettél múlt évben a kertben? Kihaj te? Lesz-e még idén virága? Vagy ártott tövének a hirtelen fagy? Üzd el a kutyát, az ember barátját, vagy körmelj a földetből, kiássák. Te!
0: Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère.
4: Egy sakkparti.
0: Egy széken ült, mint féllő trónuson, márványon iszó széken. Oszlopok borága mögül arany kupidó esett, szemét szárnyába dugta a másik. S oszlopokon az üveg kétszerezte lángját hétágú kandelábereknek, s az asztalra vetett fényt, mely a nő sejemtokokból bőven áradó ékszer szikrázásába ütközött. Nyitott elefántcsont, s színes üvegfiolákból kenőcsbe, porba, vízbe kevert orv illatjai felkavarták, s szagokba folytatták az észt. Az ablak felől fúvó lég felbolygatta őket, és zsírjuktól a megnyúlt gyertyalángok füstje feltört a lakvérjára, s a menyezet kockáit szétszilálta. Rizzel táplált nagy tengermélyi fa a tarka kőkeretben zölddel s narancssal égett, se bús fényben faragott delfin úszott. Az údon kandalló fölött akár ha ablak mutatná erdei színhelyén Filomélát, ki barbár király vadkényszere elől átváltozik, mégis a csalogánynak egész pusztát betölt a hangja sérthetetlen, s még mindig űzi a virág, de ő csak csattog, piszkos fülegve, s az időnek más elhalt csonkjai a farra írvák, meredő ágaskodó ábrák juhásztatták a termet.
3: Mit tegyünk?
2: Lépcsőn csoszogul léptek.
3: Mit tegyünk?
2: A tűz fényében, a kefe alatt haja. Tűzfoltokban terült szét. Szavakra izzott, majd elnémult vadul.
3: Ma ideges vagyok. Maradjon itt. Beszéljen. Soha nem beszél. Beszéljen. Mire gondol most? Mit gondol? Sosem tudhatom. Gondoljon, amit akar.
2: Azt gondolom, patkány közben vagyunk, itt vesztek el a holtak csontjai.
3: Hajja, mi az?
2: A szél a küszöbön.
3: És most? Mi ez? Mit művel a szél?
2: Semmit. Most újra semmit.
3: Maga semmit se tud. Semmit se lát. Semmire sem emlékszik.
2: Emlékszem, hogy
5: az jöngy termett szemekben.
3: Élem magam. Nincs semmi a fejében.
2: Csak Shakespeare a sláger. Oly kikent kifent, oly intelligens.
3: És mit tegyek most, mit tegyek? Így rohanok ki, így megyek végig az utcán, kibontott hajjal. És holnap mit tegyünk? És mindig mit tegyünk?
2: 10-kor meleg víz, és ha esik, 4-kor egy csukott autó. S játszunk egy parti sakkot, s csupasz szemgolyónkat nyomorgatván várjuk, hogy kopognak az ajtón.
3: Mikor leszeret a Lili ura, mondtam, nem kerteltem, megmondtam a szemébe. Most Albert hazajön, hát hagyd magadra egy kicsit, kíváncsi lesz, hová tetted a pénzt, amit fogakra adott, ott voltam, mikor adta. Mindet húzást ki Lili, és új fogsort csinálta, s azt mondta, hogy nem bírok rád se nézni, és nem bírok én sem, gondolj szegény Albertre, mondtam. Katona volt 4 évig, most mulatni szeret, és ha velem nem lehet, lesz, akivel lehetne, mondtam. Úgy lesz-e, azt mondta, úgy szokott lenni, mondtam. Tudom, kinek köszönjem, mondta, s rám nézett. Erős.
6: Záróra, urai!
3: Ha nincs kedved hozzá, azt mondtam, hagyd csak, így lesz, akinek kell, ha neked nem, de ha Albert lerázna, mondtass, hogy én nem szóltam neked. Szégyeld magad, mondtam, hogy ilyen régiség vagy, mert Lili csak 31 éves. Mit csináljak, azt mondta lógó orral, a pirulatóban, hogy elhagysem őket, azt mondta. 5 volt már neki, és majd meghalt a kicsi George-tól. A patikus azt mondta, rendbe jövök, de már nem vagyok az, aki voltam. Kész bolond vagy, mondtam neki, s Albert majd nem hagy békét neked, azt mondtam, ott tartasz megint. Miért mentél férhez, ha nem kell gyerek?
6: Záróra, uraim!
3: S vasárnap Albert hazajött, meleg sonkát ebédeltek, behívtak engem is, hogy a javát forró együtt.
6: Záróra, uraim! Záróra, uraim!
3: Jaj, szakállam!
7: Jó éjszakát, hölgyeim, jó éjszakát, drága hölgyeim, jó éjszakát, jó éjszakát.
0: Tűzbeszéd. A folyósátra szétszakadt. Utolsó levélújjak mélyednek be a nedves partba. Szél fut a barna földön nesztelen. Elköltöztek a nymfák. Csak csöndben, édes Temze, még dalomat bevégzem. Nem visz a folyó üres üveget, uzsonnapapírt, sejem zsebkendőt, kartondobozt vagy cigarettacsutkát, se nyári éjek más tanújelét. Elköltöztek a nymfák, s barátaik A bankigazgatóknak naplopó sarjai elköltöztek, címük se hagyva hátra.
4: Ültem és írtam a Genfi tó vizeinél.
8: Csak csöndben, édes Temze, még dalomat bevégzem.
0: Csak csöndben, édes Temze, nem leszek hangos én sem. De mögöttem hallom hideg húzat, csontzene közelek, s a kuncogás fültől fülig hasad. A tenyészeten át patkány lophúzott, s a parton vonzolt a nyálkás hasát, míg én a gáztartály körül egy téli estén haláztam a szürke csatorna vízben.
8: S királybátyám vízbe vesztén tűnődtem, s királyapámon ki előtte halt meg.
0: Csupasz, fehér testek a puha marton, csontok száraz üregbe dobva, csak patkányláb zörrent évről évre, de mögöttem hallom közelebb érve autókürtök hangját.
9: Sweeney is azzal indul majd Porternéhoz a tavasszal. Porternét a holcsugarok beragyogták, lánya is ott állt, lábukat szódavízbe mossák.
8: Jó szívoa d'enfant, chantant dans la coupole.
10: Tíleusz vad kényszere.
9: Valószerűtlen város. Egy téli délután barna ködében Eugenides úr, a szmirnai kalmár, borotválatlanul zsebében mazsola, CIF London okmányai látra. Meghívott zagyvalék franciasággal villás reggelire a Cannon Street Hotelbe. Aztán vikendezni a Metropolba.
4: A lila órán, mikor a szem, a hát, az íróasztaltól felkél, mikor az emberi masina vár, mint taxivár ziálva, én vak Tiréziás, ráncos asszony mellem, vén ember, ki két élet közzi áll. De látom a lila esti órát, amelyben a hajós a tengerről hazaszáll. Haza a gépírónő teára, reggeliét leszedi, begyújt, nyit konzerveket, ablakából kilógnak száradó kombinék, melyeket az alkonyati fény ver. Díványán éjjel ágy, még egy csomó ever, papucs, lejpjen, harisnya, méder. Én, Tiréziás, ráncos csöcsüvén figyeltem ezt, és megjósoltam, mi jön még. Én is vártam, hogy jön-e már a vendég. Már itt van. Pattanásos, egy bigésznél praxi, merész szemű fiatalember. Kis ember, kin az önhitség úgy ül, mint Bradfordi milliomoson a cilinder. Az idő most úgy sejti kedvező. A lány evett, fáradt, s unott utána. Elkezdi buzgón fogdosni. A nő nem löki el, ha még nem is kívánja. Izgatott, elszánt, támad már rohambást. Nincs, ami kutató kezét kivédi. A hiúsága nem is vár viszonzást, és a közönyt már élvezetnek érzi. És én, Tiréziás, mindent, ami ez ágy díványon lett, előre éltem. Én, aki ültem téva falai alatt, s bolyongtam holtak közt a mélyben. Egy utolsó, fölényes csókot ad, s a sötét lépcsőkön tapogatódzik. Alig tud már a lezajlott kalandról a lány. Megfordul, a tükörbe néz, homályosan egy percig arra gondol.
7: Túl vagyok rajta. Ez volt az egész.
4: A szép asszony mulat, s azután szobájában maga maradt borongva, gépiesen végig simít haján, és föltesz egy lemezt a gramofonra.
8: És jött felém egy hang a víz felől. Végig a Stranden és a Queen Victoria Streeten. Ó, város, város! Hallom néha még egy kocsma mellett a Lower Thames Streeten egy mandolin jóleső hangjanyávok, s belül zsivaj, ricsaj, hol a halászok lebzselnek délben, és a Magnus vértanú templomban a falok tündöklő jónfehér s aranyrejtét sugárzanak. Kátrány meg olaj a folyó verítéke. Úsznak a bárkák forduló dagállyal, vörös vitorla szárnyal a súlyos árbócfán szélvédte vidékre. Úsztatnak a bárkák rönköget lefele, hol elmarad Greenwich, el a kutyák szigete. Erzsébet és Leszter itt evezett, hajójuk tatja, aranyos kagyló, vörös meg arany, hirtelen habzó, két parton a csipke, délnyugati szél lefelé vitte, harangok zúgása, fehérlő tornyok.
11: Villamosok poros fák közelében Highbury szült engem. Richmond is kiútett tönkre. Richmondnál egy szűk kenu fenekén hanyatt. Felhúztam a térdem.
7: Lábam Murgétnál, a szívem pedig lábam alatt. Ő sírt az esemény után. Most új élet következik, ígérte. Nem szóltam. Mit bánom én?
3: Margéti fővenyem. Bennem nem él semminek kapcsolata. Semmi. Repet görög a piszkos kezeken. Népem, amit szerint népem remél, a semmi.
9: És ekkor Kartágóba értem.
4: Lángban.
0: Ó, uram, te kitépsz engem. Ó, uram, te kitépsz.
4: Lángban. A vízbefúlás.
3: Plébasz, a föníciai már két hetes halott. Sirály kiáltozást, hullámverést már elfelejtett, s a hasznot veszteséget is. A tengermélyi áramok susogások közt csontjaira leltek. Leföl átringta mind az életkorokat, és örvénybe jutott. Zsidó vagy? Bármi vagy. Te, ki kormánykerék mellett a szélbe nézel, lásd Flébaszt, aki valaha szép szálas volt, mint te, magad.
4: Amit a mennydörgés beszél.
0: Volt izzadt arcokon rőt fákja fény, volt a kertekben fagyos némaság, volt halál kín fenn a kövek hegyén, ordítozás és sírás, börtön és palota, s visszhangzó tavaszi mennydörgés messzi hegyek közt. Most már halott ő, aki élt. Mi, akik éltünk, meghalunk most. Csak egy kis türelem.
4: Itt nincsen víz. Itt csak szikla van. Szikla van. Víz nincs. Van homokos út. Az út fenn a hegyek közt kígyózik. Sziklás, víztelen hegyek között. Ha volna víz,
6: Hát inni megpihennél. Sziklák közt csak megy az ember, nem eszmél. Szárazon izzadsz, lábad a homokban. Ha volna legalább víz a sziklák között. Holt hegység, szuvas fogú száj, mely köpni képtelen. Itt állni nem lehet, s feküdni, ülni sem. Még csöndesség sincs a hegyekben. Csak száraz dörgés nem hoz esőt. Még magányosság sincs a hegyekben. Csak zord, vörös arcok vicsorognak vályok kunyók ajtajában. Ha volna víz...
12: S ne szikla. Ha volna szikla, és volna víz is. És víz, egy forrás, tó a sziklák között. Ha csak hangja volna meg a víznek, ne csak a tücsök hang, s száraz fű szólna. De víz csobogna sziklák között, hol remete rigó szól a fenyőfán. Csip-csöp, csip-csöp, csöp-csöp. De víz sehol sincs.
13: Kimegy melletted mindig, kimegy melletted mindig harmadik.
14: A számolom csak,
13: a számolom csak te meg
14: én vagyunk.
13: De ha fölfele nézek a fehér úton, melletted mindig ott megy valaki más is. Suhan, csukjásom, barna köpeny.
14: Azt sem tudom, férfi-e vagy asszony.
13: De ki is az a másik oldalon.
15: Mi ez a hang a lépe fenn? Konyai sírának morbolása. Kik egy csukjás, hemzsegő hordák, végtelen síkokon repet földön botolva? Határok csak a lapos láthatás. Mi ez a város a hegyek fölött? Szétpattan, súlyul, és a lila égbe foszlik. Hubló tornyok. Jeruzsálem, Athén, Alexandria, Bécs, London.
13: Valószerűtlen.
4: Egy nő, kibontva hosszú éhaját, e húrókon hegedült hangzenéket, s cincogtak lilafényen át, s csapkodtak csecsemő arcú denevérek, s fejjel lekúztak egy sötét falon, s a légben fejtetőn álltak a tornyok, s emlékező harangok szavakongott, s hangok zengtek üres ciszternákból, és kiszáradt kutakból.
8: A hegyek közt e beomlott üregben, fakó holdfényben, behorpadt sírok fölött dalol a fű, a kápolna körül. Üres kápolna áll, csak szél tanyája. Ablaka nincsen, ajtaja leng, nem árthat puszta csont. Csak egy kakas a szarufán, kukurikú, kukurikú, villámfényben. Majd párás szélroham, esőt hozó.
9: A Ganga leapadt. A lankat levelek esőre vártak, míg fekete felhők gyűltek nagy messze, Himavám fölött. A dzsungel lelapult, görnyedve, némán. Aztán a mennydörgés beszélt.
6: Da, datta.
16: Da.
3: És mit is adtunk? Barátom, vér rázza a szívemet. Egy önfelett pillanat vakmerése, mit a józanság kora se tud majd visszavonni. Már ettől létezünk mi. És benne csak is ettől semminek kocsot. Ezt nem mondja el róla gyászbeszéd. Resesít feliratunk a jótét pókháló alatt. Néhány. Se végrendeletünk, melyet szikár ügyvéd kívánt. Üres szobánkban.
6: Da, dajatvam.
16: Da, dajatvam.
7: Hallottam, a kulcs fordul a zárban egyszer. Csak is egyszer. A kulcsra gondolunk. Kiki börtönében gondol a kulcsra, s börtönt létesít Kiki esténként. Éteri zajoktól percnyi életre kered letört Coriolanus.
6: Da, da mi ja to.
16: Da, da mi ja.
11: Derűsen felel a csónak a kéznek, amely vitorlához, evezőhöz ért. Nyugodt terület, felelt volna szíved derűsen a hívásra, dobogva engedelmesen, kormányzó kéz.
6: Ültem a parton, haláztam a szikkad síkság mögötte. Rendbe hozzam el legalább a saját földjeimet.
9: London Bridge már leszakadt, leszakadt, leszakadt.
3: Voices close and I fall quickly a fina. Quando fia muti queridon. O fecke, fecke. Le prince d'Aquitaine a la tour a poli.
6: Romjaimat védem törmelékkel.
12: Ez nektek! Hieronymo megint megőrült.
7: Datta. Dajatva. Damjata.
6: Shanti. Shanti. Shanti.

0: Kedves hallgatóink, T.S. Eliot Átok földje című hangmontázsát hallották. Vas István fordítása alapján rádióra alkalmazta G.R. István és Takács Ferenc. Közreműködtek Béres Ilona, Farkas Zsuzsa, Kaszás Attila, Kálmán György, Kertész Péter, Tábori Nóra, Tomanek Nándor, Törőcsik Mari, valamint a Nemzeti Színház stúdiósai. A felvételt Kis László és Borlai Kinga készítette. A rendező munkatársa Brajer Attila és Messina Marian volt. Zenéjét összeállította Molnár András. Szerkesztette Varga Viktor. Rendezte Tasnádi Márton.
1: A felvétel 1986-ban készült, és legutóbb 2018. szeptember 29-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Műsorajánló.
1: Augusztus 20-a, egyszerre Tisztelgé Szent István államalapító öröksége előtt. Alkalom, hogy emlékezzünk a magyar történelemre, és lehetőség, hogy közösen tovább írjuk az ország történetét. A nemzet ünnepe. Közvetítések az augusztus 20-ai eseményekről. Egész nap az M1-en.
2: Méreható történet hazaszeretetről, hűségről, szabadságról. Erkel Ferenc, Bánkbán. A Pécsi Nemzeti Színház előadása Fejes Szabolcs rendezésében. Vasárnap 20 órakor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Óra, a Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Visszautasította az Alkotmánybíróság az alaptörvénymódosítások elleni Fidesz-KDNP-s beadványokat. Mindhárom esetben a hatáskör hiányára hivatkozott a testület. Az ellenzéki pártszövetség az alaptörvény 17. módosításának passzusait támadta meg. Ezek között volt a Súlyog Tamás köztársasági elnök leváltásáról szóló döntés, a parlamenti képviselői mandátum 12 évben vagy 3 ciklusban korlátozása, illetve az alkotmánybírók 70 éves korhatárának visszaállítása. A Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán úgy reagált, idézem, tégláról téglára épül az önkény. Bóka János azt írta, a Fidesz folytatja az önkénnyel szembeni békés és törvényes ellenállást, és annak minden eszközével élni fog parlamenten belül és kívül. A kormány felülvizsgálja a 4IG cégcsoport minden állami vonatkozású szerződését, a vizsgálatok eredményét pedig nyilvánosságra hozzák, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt ígérte, beszámolnak arról is, ha szabályos, tisztességes és a magyar emberek számára előnyös döntés született, de ahol szabálytalanság, közpénzekkel való visszaélés vagy bűncselekmény gyanúja merült fel, ott feljelentést tesznek. Ma éjszaka hazaszállítják Debrecenből a lengyel busz baleset 22 sérültjét. A lengyel egészségügyi miniszterhelyettes közölte, a sérülteket egy speciális kormányrepülővel viszik Lengyelországba, ahol két varsói és több vidéki kórház készült fel a fogadásukra. 18 beteg Magyarországon marad, 5 sérült pedig már elhagyta az országot, őket családjuk ápolja. Két páciens esetében még nem született meg a döntés a hazaszállításról. Közben a rendőrség halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a buszvezetője ellen. A sofőrt őrizetbe vették, letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság. Az elsődleges adatok szerint a férfi feltehetően elaludt, ez okozta a 12 halálos áldozatot követelő balesetet. Magyarországra indult 6 lengyel rendőr is, valamint egy ügyészi csoport, ők a lengyel fél részéről a helyszínen vizsgálják az ügyet. Terrorizmus gyanúját is vizsgálják a Zadar környéki tűzesetek ügyében. A horvát korrupció és szervezett bűnözés elleni ügyészség a gyújtogatásokkal kapcsolatba hozott 4 ember ügyében nyomoz. 3 horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsítanak azzal, hogy előre kitervelten, egymással megállapodva 10 helyen szándékosan okoztak tüzet Zára megye térségében múlt pénteken és szombaton. Lakossági bejelentés alapján fogták el őket. Összeütközött 2 hajó a Cannes-öbölben, Dél-Franciaországban. A balesetben 10 megsérültek, egy ember pedig eltűnt. A 24 éves férfit nagy erőkkel keresik. A francia csendőrség tájékoztatása szerint vasárnap késő este egy kisebb sétahajó futott bele egy 10 méter hosszú jachtba, eddig ismeretlen okból. Az ütközés következtében a sétahajó utasai valamennyien a vízbe estek, a környező kórházakban ápolják őket. Változékony idő lesz, az este érkező front több helyen okozhat záport, zivatart. A déli szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Holnap már sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg. Éjszaka 11-19, holnap délután 22-28 fok várható. Hírekkel 19 órakor jelentkezünk legközelebbi Kossuth Rádióban.
0: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Írószobám. Nemes Nagy Ágnessel Mezei András beszélget.
4: Köszönöm, hogy fogadott otthonában, műhelyében, ahogy azt mondani szokták, de hát tulajdonképpen az író műhelye hol van? Azt hiszem, hogy mindenütt és sehol.
5: A fejében.
4: Az irodalomhoz értő emberek tudják, hogy korunk egyik legnagyobb magyar költőjével állok szemben, tudják, hogy ki Nemes Nagy Ágnes. De van ennek a névnek egy előkelő hangzása. Ez volt eredetileg is a neve?
5: Ennél kellemetlenebbet nem is kérdezhetne. Nekem a nevemmel állandóan bajom volt. Nagyon sok ember mondja azt, és igazuk is van, hogy ez tulajdonképpen szép név. Valóban szép név. Egy ilyen régi típusú magyar név az ilyen ragadvány nevek közé tartozik. De eredetileg persze, hogy a családomat Nagynak hívták, és azután időközben valamikor ráragadt ez a nemes jelző, amely idővel névvé lett. Ezzel nekem rengeteg bajom volt, rengeteget kifogásolták bizonyos időben, hogy a nemességemet kipolcolom. Én erről nem tehetek, ezzel a névvel születtem.
4: Hol született?
5: Budapesten, de csak Kishíján. A szüleim Erdélyből jöttek ki az első világháború után, és én a nagy zűrzavarban még gyorsan Pesten megszülettem nekik.
4: Hova valósiak a szülei?
5: Szatmár, Ugocsa, Erdély, különböző részei.
4: De hát feltételezem, hogy 45 előtt ennek a névnek a hangzása semmiféle hátrányt nem jelentett a maga számára.
5: Nem jelentett, nem. Akkor egyáltalán nem jelentett hátrányt, egyébként előnyt sem. Hát hogy is mondjam, csak az én családom egy ilyen vidéki értelmiségi család, amilyen nagyon sok van. Nem tudom, elődeimről szólván, ugye, mert talán erre céloz maga.
4: Igen.
5: Hát ilyen apok, ügyvédek, tanárok. Ezt tudom róluk mondani, és olykor-olykor egy-egy mérnök is, például az ecsedi láb kiszárításánál serénykedtek némely elődeim, ezek főképp székelyek voltak.
4: Nemes Nagy Ágnes költészete a háború után kezdődik igazán, a legnagyobb megrázkódtatása a költészetében, a legerőteljesebb megrázkódtatást a háború okozta, de azért maradjunk még a háborúban, sőt, menjünk egy kicsit visszafelé. És most egy nagyon váratlan, talán látszólag ide nem tartozó kérdést tennék fel ismét. Kit nevezne maga ellenállónak?
5: Hát a második világháború viszonylatában ellenállónak.
4: Igen.
5: Hát először azt, aki antifasiszta, tehát egy érzelmet értek rajta, mondjuk. Aztán másodszor értenék rajta egy erkölcsi tartást, amikor valaki nem cselekszik valamit, bár körülötte mindenki azt cselekszi. Na aztán harmadszor pedig, hogyha valaki már cselekszik is valamit. Talán ez az utóbbi, amit igazából ellenállásnak lehet nevezni, de én az első kettőt okvetlen szükséges alapnak érzem hozzá.
4: Nagyon örülök, hogy ezt így megfogalmazta, mert nagyon-nagyon-nagyon sokan hajlamosak arra, hogy csak azt nevezzék ellenállónak, aki egy szobrot felrobbantott, vagy lőtt egy puskából. Ilyen alapon, bár nem keveset, de sokkal kevesebb ellenállót találhatunk ebben az országban. Olyan ellenállót, akik tettek is valamit a németek ellen, illetve a fasizmus ellen, a magyar és a német fasizmus ellen, de ha kitágítom, olyan valósággal, amilyen valóságot a maga megfogalmazása tükröz, akkor talán kiderülhet, hogy sokkal többen voltak itt ellenállók.
5: Nézze, ez egy komplikált kérdés. Én annak idején fiatalon

0: Megmentsék. Így volt egy nem?
1: Olyan kínosan és feszélyezetten felelem rá, hogy hát igen, igen, de hát hogy is mondjam csak, hát nem tartom egyrészt illőnek, hogy az ember e félvéről beszéljen. Másrészt meg, ha alaposabban meggondolom, akkor talán mégis, ha nem is az én személyemről, hagyjuk ki az én személyemet ezekből a dolgokból. De talán egy cseppet nem bántunk elég jól, ami akár érzelmi, akár ilyen, akár amolyan kis ellenállásunkkal. Mert valóban sokkal nagyobb volt, mint az ember gondolná, illetőleg mint egy időben tudomást vettünk róla. Még cselekedeteikben is sokkal szélesebb volt. Nagyon kevés volt persze a tényleges, a harci ellenállás, hát ennek megvoltak a maga okai, de nagyon kicsi mértékben vettünk tudomást a szellemi ellenállásról. Például, hogy egyebet nem mondjak arra, a magyar értelmiség egy részének, a magyar irodalom túlnyomó részének a félreértetetten antifasiszta állásfoglalásáról. Ami például engemet fiatalon nagyon befolyásolt.
0: És a költészetét is.
1: Hát hogyne, persze, de hát akkoriban én még nem is nagyon írtam olyan verset, amit ma versnek tekintetnék. Az én életemben is 45 cezura volt. Nem mondom, hogy annyira éles cezura. 44 és 45 után, és akkor kezdtem el ténylegesen verseket írni.
0: De melyik versbe szívódott föl leghamarabb ez az élmény a felszabadulás után?
1: Talán azt a versemet említhetném, aminek az a címe, hogy a szabadsághoz.
0: Elmondaná ezt a verset?
1: A szabadsághoz. Te székes egyház, csupa ámulás, sok fodros angyal, szép tekintetű, innen alulról talpuk óriás, a fejük pedig keskeny, mint a tű. S a kupolánt fent széttáruló díszlet, nagy oszlopok közt festett égtüzel. Mit ér nekem, ha vagy, és mégse hiszlek, s mit ér, ha hiszlek, és nem létezel? Maradék Isten, vágyat felle hurcolt, már unlak, kergén érted nem futok. Néhány barátom éhen halt a múltkor, mondom, mivel úgy látszik, nem tudod. Milyen szalmába haraptak utolsót, micsoda szájak, milyen koponyák. Adhattál volna tán egy bögre borsót, tehettél volna pár apróbb csodát. A szájukat szeretném újra látni, langyos állukat, amely szétrepett. S Rómába vágyom kerteket csodálni, és enni sűrű, fínom étkeket. Adj banánt, húst, légy a világnak tőgye, add Nápolyt éjjel, Svájcot délelőtt. Te, minden vágyam hazug szeretője, adj rét felett vibráló levegőt, adj léghajót, hitet, mennyei képet, törd át a törvényt, add ide magad, hogy ne egyenek annyit az üzérek, s hogy a halottak feltámadjanak. Egy bazsarózsa áll az asztalon, szépsége tömör, mint egy ékszeré, gyönyörű szirma sűrűn gazdagon fodorodik a vázán kétfelé. Ha volna bennem valami imádat, elébe hullnék csukló térdemen, csak is rejátűzd győztes glóriádat, mert szép, mert él, és mert lélektelen.
0: Az jutott eszembe a vers hallatán, hogy József Attila azt mondja szenvedélyesen a maga korában, hogy hatalmat, húst a dolgozóknak. Úgy mondja maga a léleknek, úgy mondja a szabadságot a világnak ebben a versben. És még egy, az is tudott, hogy magukat újholdasoknak nevezték, vagy nevezik még ma is. Ehhez a mai magyar irodalomban is még társul egyféle jelentés, olyan jelentés, hogy egy apolitikus írócsoport ez. Apolitikus költők, apolitikus írók, kritikusok. De hát ez a vers, és ennek a versnek a bokra, azok a versek, amelyek körülötte vannak, azok ellent mondanak. És annak ellenére, hogy az új hold nem olyan jelkép, mint az aurora vagy a hajnal, de hát nem azt akarom, hogy helyeseljen, de mégiscsak azt érzem, hogy maguk is a maguk fényes szelével indultak, hát csodálatosnak tűnik a maga verseiből az a néhány év, az indulás év, a háború

0: utáni évek.
1: Nem kell azt hinni, hogy ez rám kényszeríti a feleletet. Persze, hogy csodálatos volt. Az a 3 év volt talán a legszebb a mi írói életünkben, és az enyémben is biztosan. Hát annak ellenére, hogy hát fölösleges mondani, hogy mi volt rom, meg kétségbeesés, meg éhezés, meg ez, meg az, na, de hát azt gondoltuk, hogy most valami nagyszerű jön. És akkor voltunk fiatalok. Nem szabad ezt elfelejteni.
2: De hadd menjek vissza ez a vershez. Halatlanul érdekel engem a vers, minden vers, minden mű keletkezés története. Vissza tud-e emlékezni arra, mi jutott eszébe először? Hogy jött ez a vers? Előbb a terv volt meg, hogy akar a szabadságról írni egy verset, vagy pedig egy sor valahogy eszébe jutott?
1: Nézze, erre nézve csak nagyon egyszerűt tudok mondani. Tudja, van az a mondás, azt hiszem Valerijé, hogy az első sor az Isten ajándéka, a többit a költőnek kell magának megcsinálnia. Tehát az első sorral indulnak általában a rövid versek. Ez nem előírás persze, de gyakori. Ez is az első sorral. Tehát ez jutott eszembe, hogy te székesegyház csupa ámulás. Sőt, a sok fodros angyal is úgy többé-kevésbé eszembe jut.
2: De hát hogy jön a szabadsághoz a székesegyház?
1: Hát pontosan abból a 3 évből, amit az előbb mondott maga. Egy rendkívül fölfelé szálló, magasztos, egy egész világot berepülő, majdnem szakrális érzésből. Hát persze, hogy egybeesik nekem. Egybe esett akkor ez a szó, hogy székesegyház és szabadság.
2: Az már nem véletlen viszont, hogy a szabadsághoz a jelképet honnan veszi a költő. És ez nem értékítélet, nem minősítés, se művészileg, se politikailag. De József Attila azt mondja, hogy kiállunk érte, mint a kémény, vagy búvunk, ha kell, mint az üldözött.
1: Jó, hát rendben van. Én nekem a székesegyház volt teljes neveltetésemhez és mindenhez képest a legmagasabb, amit mondani tudtam volna, és emellett mai napig is kitartok bizonyos értelemben, mert az emberben igenis van egy érzés, az előbb megemlítettem ezt, a szakrális érzés, amelynek egyik legfontosabb és általánosan kivételesnek vagy egyetlennek tekintett megfogalmazása a vallás, a hit, a székesegyház, stb. Én nem gondolom, hogy ez az egyetlen megfogalmazása a szakrális érzésnek, amely millió nagyon-nagyon világi dologban megnyilvánulhat. Például a szabadsághoz való csatlakozásban és a szabadság érzésében. De hogy a szakralitás fokán mely fogalmak esnek egybe, azért az eléggé természetes.
2: Szinte szégyenletes erről beszélni, de értékítéletek múltak azon, egy-egy ember politikai megítélése, hogy honnan vette a hasonlatait.
1: Erről én tudnék egyet-mást revegni. Én is azok közé tartoztam, akik mondjuk sokáig nem voltak kedveltek.
2: Nagyon sokat szenvedünk mi az előítéletektől. Nem hiszem, hogy van olyan réteg Magyarországon, aki ne szenvedett volna valamiképpen az előítéletektől. És meggyőződésem, vagy hitem, hogy a mi nemzedékünknek, ennek a kornak kell lerombolnia mindenféle előítéletet, már amennyire ez lehetséges. Tudok róla, hogy van olyan verse, amit nagyon régen megírt, nem közöl, nem ismerek ebből a versből többet, csak azt, csak annyit, hogy nem származom. Igaz ez?
1: Ez inkább olyan bökves jellegű volt, mert Dübe hozott megint valamikor, valahol valamiféle ilyen származási előítélet, hogy pontosabban idézem, az volt benne, hogy nekem származni nem öröm, se jól, se rosszul, köszönöm, írtam ezt, mert valóban végső soron, én, aki végül is annyira szeretem, és mindenestől, minden hibájával, vacakjával együtt kedvelem ezt a 20. századi bolond lírát, ahogy a világban látható. Ebben a dologban bizonyos fogik 19. századi vagyok. A 19. század találta föl ezt, hogy már pedig az ember saját magáról kell megítélni, és nem pedig a származásáról. Ezzel van tele az egész. Gondoljon például Arany Juliskának a mondására. Följegyezték, bár nem hiteles, tehát nem vállalom érte a teljes filológiai felelősséget. Azt mondta egyszer Arany Juliska, hogy én atyám házában azt tanultam, hogy ember és ember között csak jellem és tehetség képezhet különbséget. Fölhívom a figyelmét a képezhet szóra. Erre a kedves, aranyos ügyetlenségre, amivel ez a fiatal lány, ez a fiatal halott ugye, hát nyomatékot akart adni egy olyan borzasztó nehéz kérdésnek, egy olyan mindig újra kiérdesedő kérdésnek, amely az európai kultúrának, sőt, az egész európai, az emberi szellemnek egy nagyon-nagyon nehéz kérdése. Látja, ez a 19. századig képezhet, és ugyanakkor hozzá a mondatnak az értelme engem mindig mélységesen érintett. Én egyetértek Arany Gyuliskával.
2: Szerényen elhallgatja azt, hogy üldözötteket, politikai üldözötteket és vallásuk miatt, vagy származásuk, fajuk miatt üldözötteket igyekeztek menteni. És most azt kérdezem meg, hogy két igazságtalanság közül melyik ihlette jobban ezt a verset?
1: Ha maga kettőre gondolja, én legalább 125-re gondolok.
2: A háború előtt negatív értelmű volt, ha valaki mondjuk zsidó volt, zsidó származású, sőt, paraszt származású, az is negatív volt, vagy proli is negatív volt. De a háború után jött egy időszak, amikor mindez erényé vált. Szinte valamiféle nemességet is jelentett. Azzal is vissza lehetett élni. Arra a származási igazságtalanságra sose gondolt?
1: Dehogy is nem. Csak nem tartom illőnek, hogy én kifogásoljam. Jöjjenek azok, akik ma vannak előnyös származásban, és azok szólják le a származási előítéletet. Én ezt a magam részéről és a magam idejében megtettem.
2: Engedje meg, hogy akkor még egyet megkérdezek. Tulajdonképpen a mai napig nem tudjuk azt, hogy Nemes Nagy Ágnes rokonságban van Adival?
1: Ez megint ellenkező értelemben kicsit kényelmetlen kérdés. Valóban rokona vagyok Adinak. Tudja, ez a nagyon távoli a magyar rokonság. Bizonyos kalotaszegi Viski család révén vagyok rokonságban vele, és ennek a Viski családnak az emlékei bizonyos fokig ilyen továbbadott családi emlékeim. Nekem is van is egy pár fényképem. Persze, hogy mélyen érint ez a rokonság, mélyen érint az Adi, mondjuk pátriabeli közössége, de ugyanakkor, ha már éppen az előbb azt firtatta, hogy mi közöm a származáshoz, ezzel felelek rá. Kedves Mezei András, én nem tulajdonítok ennek olyan különös jelentőséget. Ha valaki megkérdi tőlem, és meg is kérdezték tőlem, hogy őszinte legyek, meg is kérdezték tőlem, hogy hát mit tudok ez ügyben, vannak-e valamiféle családi emlékeim Adival kapcsolatban, ezeket el is mondtam, de hát, hogy is mondjam csak, nem innen kívánom sem magamat, sem a költészetet, se semmit szemlélni, hogy rokonságban van-e Kölcsei Ferenccel, Vörös Marti Mihállyal, Árpád Fejed vagy Adi Endrével.
2: De hát Adi is ezt mondta.
1: Az bizony. Sem utódja, sem boldog őse, sem rokona, sem ismerőse. Nem vagyok senkinek.
2: Nem vagyok senkinek. Ágnes, milyen szavakat talált a háborúra?
1: Egy kis szótárt tudok magának ezügyben nyújtani. Hát például ész, koponya, ismeret, erkölcs. Halál, halott, sötét, keserű, gerinc, csont, kő, igazság. Na, hát ez egy nagyon jellemző szobokor. Ezeket akár mit csináltam, mindig belekevertem a verseimbe.
2: Mi a jellegzetességük ezeknek a szavaknak?
1: Elsősorban az, hogy igyekeztek pátosztalanok lenni. Hogy mindaz a rétorika, amit a megelőző költészet használt, félreértés ne essék, nem elítélem ezzel az előző költészetet, hanem azok a szavak, amelyek használatban voltak eddig, valahogy kiüresedni látszottak. Amit, hogy ez természetes is, minden nagy válságban így van ez. De hát különösen egy ilyen hasonlíthatatlanul nagy válságban, mint az ez idáig legnagyobb háború volt. Tehát mi valamiféle pátosztalansággal óhajtottunk indulni, és nem is vettük észre, hogy természetszerűleg egy másfajta pátosz azért belekeveredik a szavainkban. Ez a másfajta pátosz egy szikár, száraz, az ismeret és az elme szó körül kikristályosodó, kijegecesedő pátosz volt.
2: Legutoljára említett egy szót, ész vagy elme?
1: Igen.
2: Miért appellált ehhez? Elhagyta a szívet?
1: El. röviden szólva, akkor el. A mi ifjúi romantikánk szívellenes romantika volt, és ez tökéletesen érthető, hogyha most visszakapcsol egy pillanattal korábbra, hogy mit etettek bennünket mindenféle emocionális maszlaggal. Tehát mi az érzést és annak a 5000 éves költői megfelelőjét, a szívet kezdetben határozottan ki akartuk iktatni, és én aztán mindenféleképpen. Egy hosszú folyamat volt, amíg én megint egyáltalán emóciókat engedtem be a verseimbe. Tehát az ész és az elme mint egy helyettesítette nekünk egyrészt a szívet, másrészt nagyon sok minden mást. Az ész szó nehogy azt higgye, hogy az valami nagyon racionális dolog volt, dehogy is. Azt tulajdonképpen ugyanaz volt, ami a mindenkori költőnek az érzés középpontja, de mégis az, hogy másképp neveztük meg, a szó eo-ipszó valami más hangulatot, más modulációt kapott és hozott magával. Tehát gyűjtőfogalom volt az ész és az elme, gyűjtőfogalom, amelyben benne volt az emóció is, a szív, az érzés is, de ugyanakkor benne volt az igazság, az ismeret, az erkölcs, a szembeszegeződés azzal, ami volt, valamiféle értelmi pátosz volt benne, az értelemnek a pátosza az értelmetlenséggel szemben, és persze a humánum pátosza az embertelenséggel szemben.
2: Abban a félrevezető, misztikus, emocionális hangzavarban bizony nagyon sokan megtévedtek, és annak a hangzavarnak a hangjai nagyon sokáig hallatszottak, még a háború után is, és hallatszottak olyan hangok is, hogy ez egy fasiszta nemzet.
1: Ettől a kifejezéstől irtózom. Ez egy olyan kimondhatatlan könnyelműség, egy olyan kimondhatatlan megalázása egy végtelenül sokszínű közösségnek, amit én csak elutasítani tudok. Én meg vagyok róla győződve, mit meg vagyok róla győződve? Tudom, ott voltam, tartottam a gyertyát. Nem igaz, hogy Magyarországon mindenki fasiszta volt.
2: És nem gondolja, hogy többet írtunk a fasisztákról és a negatívumokról, mint az ellenpéldákról?
1: Talán nem foglalkoztunk eleget avval, hogy milyen sokan voltak különböző fokon, különböző színekbe, világnézeti, meggyőződésbeli színekbe azok, akik speciál a fasizmus szélső embertelenségeivel szemben álltak. A magyar értelmiségnek egy igen, igen jó része. Fiatalok például, egyetemisták, diákok, írók, és akik hozzájuk tartoztak.
2: Kedves Ágnes, a Villamos című versének nem tudtam megfejteni minden mai napig a kettő spirálon futó értelmét. A ribonuklein sav kettő spirálja, az a csodálatos, szép alakzat jut az eszembe, ahogy párhuzamosan, spirálisan fut két szál, és közben azért hidakcskák kötik össze a két szálat egymással. Szeretném, ha elmondaná, hogy ennek a Villamos című versnek az egyik spirálja, a háborús emlék, hogy valahol Afrikában egy angol költő meghalt a háborúban. Ezt maga kitalálta, vagy olvasta valahol?
1: A költő van, illetve volt szegény, mert elesett Tobruknál. Sidney Keith-nek hívták, 21 éves korában esett el, és ahogy mondják, az angol irodalomnak egy nagy reménysége volt. Én róla 45-ben olvastam először, és akkor láttam is egy pár versét. Nagyon megragadott engem az egész szituáció, azon kívül egy szubjektív mozzanat is vezetett, a Sidney Keith dátumai nagyon hasonlók voltak az enyémhez, akkor született, amikor él. Most valahogy, hát Istenem, az a benyomásom alakult ki, hogy valami módon helyettem esett el ez a költő valahol Afrikában, és természetesen mindazokra emlékeztem vele együtt, akik elestek helyettünk, vagy miattunk, vagy ahogy vesszük. Tehát a Sidney Keith halála, léte, a költő létének megszűnése és a háború viszonylata, ez nagyon foglalkoztatott. Ez az egyik szál.
2: Maga részletesen leírta ennek a költőnek a halálát.
1: Ez a dolognak egy ilyen érdekesebb lélektani része. Tudnék, hogy 45-ben mondom, olvastam róla is néhány versét is, de fogalmam sem volt a halála körülményeiről. Ezt a halála körülményeit én ebben a Villamos című versben részletesen megírtam. Majd később, néhány évre rá kezembe került egy könyv, amelyből megtudtam, hogy csak ugyanúgy esett el Sidney Kiss. Tehát azok a körülmények, amiket én a versben elég pontosan és elég realistán tisztáztam, hogy éjszaka elindultak egy támaszpontról, és hirtelen tüzet kaptak a sivatag szélén, és ott pusztult el, ez így van. Kérem, járőrbe küldték ki, ez most már a tény, járőrbe küldték ki kora hajnalban, még sötét volt, és váratlan támadást kaptak, és ott esett el. Tehát ezek nagyon erős egybeesések. Tehát amikor a verset írtam, akkor ezt még nem tudtam. Utólag igazolódott.
2: Mikor írta ezt a verset?
1: 52-ben.
2: Ez volt az egyik szála ennek a versnek. Milyen nosztalgiából született ez?
1: Nosztalgiát talán nem mondanék, csak inkább egy rögzült emléket. A háborús emlékcsoportnak egyik tagja ez, illetőleg a versnek ez a része arra vonatkozik. Viszont a spirál másik karja, hogy bele lépjek a maga hasonlatába, az egy egészen más, az a hatos villamos. Akkoriban én hivatalba jártam, és mindig a hatos villamossal jöttem haza, rendszerint este felé, mert ugye akkor már sötétedett, és ez a hatos villamos élmény, ami nem volt...
2: Ne haragudjon, ezt kihagytam, mert nekem kellett volna megkérdeznem, de hát hogy jön Tobrukhoz, Sidney Keyshez a hatos villamos?
1: Hát igen. Egy ilyen szorító, nehéz élményt sort értem át akkor az 50-es években. Úgy éreztem, hogy az a hatos villamos, amelyen minden nap utazom sötétbe vagy fél sötétbe, egymáshoz szorult emberi testekkel, az valósággal egy ilyen háborús tömeghalálnak a jelképe. Jelképe túl erős szó. Valami módon emlékeztet rá. És ezt a kétfajta szorítottságot, az 50-es éveknek a hangulatát, másrészt a háború emlékét fényképeztem össze ebben a versben.
2: Az 50-es években maga nem írhatott?
1: Nem, már nem jelenhettem meg.
2: Hány évig tartott ez az állapot?
1: 10 évig körülbelül.
2: Mikor jelent meg utoljára, és mikor jelent meg először?
1: 48-ban azt hiszem még megjelentem, és aztán megjelentem 57 végén, 58-ban.
2: Ez alatt a 10 év alatt miből élt?
1: Állásban voltam. Részben a Köznevelés című folyóiratnál voltam, annak a szerkesztőségében, mely pedagógiai lap, és tanár voltam aztán.
2: Hol tanított?
1: A Petőfi gimnáziumban, Budán.
2: Azt hiszem, ezt nem is kell megkérdeznem, hogy mit tanított.
1: Magyart, de sok minden egyebet is tanítottam. Olyat is, ami nem volt szakom, de hát az akkor még természetes volt.
2: És pedig?
1: Hát franciát például. Kicsit művészettörténetet is, itt-ott valamicskét. Na, igen, a művészettörténet tulajdonképpen szakom, csak sose értem vele, kivéve akkor.
2: Fegény emberek szokták mondani, talán egy kicsit vigasztalásképpen, hogy minden rossz jó valamire. Mire volt jó ez a 10 év?
1: Nehéz kérdés. Rendkívül nehéz kérdés. Hát minden esetre talán arra, hogy kikeverhettem a titokban, a sötétben, a hallgatásban valami olyat, ami más volt, mint ami előtte volt. Valami új hangot kellett találnom. És ez a keresés bizony jó néhány esztendeig eltartott.
2: De azért nem tudom, hogy nem megyünk-e bele valami hamis dologba. Jó, ha a próféta kimegy, ne haragudjon a hasonlatért, kimegy a pusztába 40 napig meditálni, de ha 40 évig áll a pusztában egymaga, nem biztos, hogy már meg tud szólalni újra.
1: Ebben tökéletesen egyetértek magával. Ez olyasmi, hogy azt szokták mondani, hogy a szegénység megedz. Az lehet. De a nyomor elpusztít. Hát ez a különbség a szenvedés mennyiségek között, meg a hallgatás között is, hogy egy kevés, vagy egy bizonyos mennyiség, ami a személyiségre van szabva, nem árt belőle, sőt, talán használhat is, egy bizonyos fokon túl az ma okvetlenül pusztít. Hát ezt megtapasztaltuk.
2: Hogy lehet föltámadni?
1: Az embernek föl kell támadni. A következő köteteimnek, amelyek a hallgatás után jelentek meg, az alapproblémája az, hogy hogyan lehet föltámadni. És ez természetesen nem elsősorban társadalmi vagy irodalmi síkon zajlik, hanem belül.
2: Nem mondaná el azt a nagyon rövid verset, a Lázárt, ami úgy tudom erről szól?
1: Egy 4 soros. Mikor lassan felült, balvállatájt, egy teljes élet minden izma fájt. Halála úgy letépve, mint a géz, mert feltámadni épp olyan nehéz.
2: Mikor írta ezt a verset?
1: 58-ba, 59-be. olyan körül.
2: Igen.
1: Tehát megkezdődött egy mondjuk visszaintegrálódási folyamat, amelyet elsősorban, hát ugye költészetben kellett valami módon realizálni, bár a költészet szót sem szívesen használom magammal kapcsolatban. Mindenesetre közelebb kellett kerülni a világ tárgyaihoz. És ezt most egy kicsit szorosabban is értem. Nekem a tárgy szó sokat jelent. Mindig az volt a benyomásom, hogy hát a tárgyakban van valami, amit valami módon ki kell fejteni, le kell feszegetni a burkukat, és akkor megmutatják azt a, ahogy majd divatos szóval mondani szokták, azt az üzenetet, azt a hírt, ami bennük van. Természetesen ez puszta projekció. A költő, vagy az, aki szemléli a tárgyat, az igyekszik a belső folyamatait ezekben a tárgyakban elmondani. De én a magam részéről elég fontosnak tartottam azt, és mind a mai napig megtartottam ezt a szokásomat, hogy a tárgyaknak önmagukban is életet hagyjak és adjak. Mert a tárgyakban nem csak jelentés van, nem csak hír van, hanem bizonyos fajta öröm is. Én azt hiszem, hogy az érzékeltetésnek és az érzékelésnek az öröme nélkül nincs költészet, és az ember akkor támad föl, amikor az érzékelést újra megtalálja.
2: Ha erre egyik híres félreértő azt mondaná, hogy az embertől fordul el Nemes Nagy Ágnes, mikor a tárgyak felé fordul, mit mondaná erre?
1: Azt, hogy ez demagógia. Hát teljesen mindegy, azt kérem, hogy valaki, akkor azt mondjuk Petőfire, hogy embertől fordul el, mert a anyám tyúkjáról ír. Hát miért nem ír édesanyjáról valami szép, halhatatlan költeményt? Írt ő az édesanyjáról is, de akkor még az anyja tyúkját emelte a verse közepébe, ami egyébként remek mű szerintem, ez az anyám tyúkja. Akkor valami hihetetlenül érdekes fényt adott mindannak, amit ez jelentett. Az ő számára is jelent ma már a mi számunkra, hogy anyám tyúkja. Minden tárgy az ember tárgya. Akkor is az ember tárgya, hogyha kizárólag önmagában él a természetben egy tölgyfa vagy egy szikla.
2: Nagyon igaz, de úgy néz ki, mintha mindezt a felnőtt találta volna ki. Hát a gyerek ezt tudja. A gyerek viszonya a tárgyakkal ugyanolyan, vagy nem?
1: Hát természetesen az animizmus, az átlelkesítés, az ősember, a gyermek viszonya a tárgyakhoz, amely elemien mutatja meg nekünk azt, amit olyan titokzatosnak szoktunk tartani, és egy bizonyos idegenkedéssel szoktuk mondani, hogy objektív líra, amely a tárgyakra korlátozza magát, de hogy korlátozza magát, kötéllel sem lehet visszafogni a tárgyak megelevenedésétől és megelevenítésétől, úgy, ahogy a gyerek természetesnek tartja, hogy a radírgumi is él.
2: És még egy, abban rajzolódik ki az ember arcéle, amit lát, amit átlelkesít. Nem mondaná el egy vagy két ilyen úgynevezett tárgyias verset?
1: Két kicsi vers. Az egyiknek az a címe, hogy a tárgyak. Fent, fent a tömbök, déli fényben állnak. Az én szívemben boldogok a tárgyak. A másik vers a tárgy fölött. Mert fény van minden tárgy fölött. A fák ragyognak, mint a sarkkörök, s jönnek sorban, derengő végtelen, fénysapkában 92 elem, mind homlokán hordozva mását. Hiszem a test feltámadását.
2: És még maga mondja, hogy nem megrögzött materialista?
1: Materialista vagyok, mint minden költő, aki az érzékelésben él és gondolkodik, és lásd a beszélgetésének közvetlen ezelőtti pontját, tárgyakban, matériában mondja el magát. De hadd fűzzem hozzá, hogy semmit sem ér az a tárgy, amely önmagában néma, amit bizonyos fajta szellem, bizonyos spiritus vagy spiritus át nem jár.
2: Tehát a maga a tárgyakat is a bioszféra részeinek tekinti, mint ahogy azok is.
1: És hogy szeretem ezt a szót, hogy bioszféra, de jó, hogy mondja. Mert ennek a tárgy szeretetemnek van ám egy titokzatos háttere is, egy titkos vonzódásom az úgynevezett természettudományhoz. Az úgynevezett nem a természettudományra vonatkozik, hanem az én érdeklődésem kezdetleges mi voltára.
2: Akkor hogy figyelmeztessem arra, hogy magának van egy olyan tárgyias verse is, ami a szónak a hagyományos értelmében nem tekinthető tárgynak. A széndioxid. Olvassa föl ezt a verset.
1: Széndioxid. Csak a növény a tiszta egyedül, nem ismer kategóriát. S a bűnös széndioxidot éjszaka mégis ő cseréli át. Tisztán ragyog reggel az égi sátor, a tölgyek néma megvártástanától.
2: itt valami nagyon nagy lélegzetet érzek, és valamiféle nagyon nagy, szinte kozmikus szeretet lelkesíti át ezt az egész kis bioszférát, amelyben élünk.
1: A tárgyaknak a szeretete, az érzékeltetés és az érzékelés öröme nélkül szerintem költészet nincsen, vagy legalábbis a háttérben ennek kell lennie.
2: Nem arról van-e itt szó, hogy a foghatatlan vallás helyett a foghatót akarja megragadni?
1: Hát persze, ilyen értelemben a költészet egy alacsonyabb rendű vallás, mint az absztrakt vallások. Miután megint csak említem a szót, az animizmushoz van köze, tehát a foghatóhoz, mérhetetlen erősen tapad a foghatóhoz, a láthatóhoz, az érzékelhetőhöz a költő. És hogyha ezt nem tudja megkaparintani magának, szavakká nem tudja transformálni azt, amit lát, hall, tapasztal, akkor valahogy egy kicsit kívülesik a költészet körén, legalábbis én szerintem.
2: Az az érzésem, hogy egy nagy természettudomány, hát vulgarizálás, egy nagy természettudományos élmény kerítette a hatalmába magát, hát már is nagyon távol vagyunk attól a Lázártól.
1: Bizony, a természet egyik legnagyobb gyógyító. Tehát maga azt mondta, hogy természettudományos élmény. Itt én distingválnék egy nagy természeti élmény, amely bizonyos mértékig természettudományos élmény is, amennyiben igyekszem tudatosítani azáltal is, hogy olvasok egy csomó idevágó dolgot. De a természeti élmény az elsődlegesebb.
2: Amiről beszélünk, már is azt jelzi, hogy valami nagy felszabadulás, egy expanzió következett be a költészetében, de kihagytuk ennek a társadalmi politikai hátterét. Tudom, hogy nehéz erről beszélni, de hozzátartozik.
1: Nézze, maga azt mondja, hogy expanzió, kétségtelen igaz. Ugyanakkor valamiféle szigorodás is. Hadd mondjam meg ezt világosan, hogy kezdetben nem voltam olyan tárgyias, mint ma vagyok. Szubjektív voltam, egy élményből író. Most már sok élményből írok, úgy értem élmény rétegeket fényképezve egymásra, és ez egyfajta szigorúságot jelent, például a szerkezet szigorúságát. Valamikor, úgy életem közepetáján jöttem rá arra, hogy a lírai versben a szerkezet épp olyan fontos, mint bármely más, hogy a szerkezettel magával is egy csomó dolgot el lehet mondani. Attól kezdve bizonyos fogig még tudatosan is szerkeztek, de azért azt hiszem, a lírai versnek van egy olyan belső, mondjuk a tudat szélein lebegő ilyen imágószerű szerkezete is, sok minden egyebben, de szerkezete is, amelyet az ember a szavaival, illetőleg a sorközeivel igyekszik megközelíteni. Na most itt a politikumról is beszélt, mert maga egy politikus alkat. Na hát szóval a politikum természetes, ezt az expanziót, ezt a visszatérést, hát a politikai körülmények tették lehetővé.
2: A politika is köszönheti magának, hogy megszületett ez a költészet, oda-vissza érvényes ez a folyamat. Mintha túlságosan és gyorsan, nagyon gyorsan kerültünk messze ettől a Lázártól, ismét, mint egy buldog ide térek vissza, de hát aki ennek a részleteit nyomon akarja követni, annak ismernie kell a maga költészetét. Viszont az egyik pont, a legalsóbb pont a feltámadásban a Lázár, és a legfelsőbb pont, én szerintem, ez egy szubjektív megítélés, az Eknáton verse. Sokan nem tudják, nyilván a hallgatók közül nagyon sokan azt se tudják, hogy ki volt Eknáton.
1: Hát ezen nem csodálkozom, és ez egy kicsit bánt is engem. Szívesebben választottam volna mondjuk a vers ciklusom hőséül egy olyan személyt, aki közismert. Ugyanakkor nem tudtam Eknátontól elszabadulni, ez a időszámításunk előtti 14. századi fáraótól. És azt hiszem, hogy borzasztó igazságtalanok vagyunk, hogy nem vesszük őt tudomásul az emberiség nagy gondolati hősei között. Most már tudjuk, hogy ez az ember először is egy vallási reformátor volt. Kitalálta az első egyistenitet, legalábbis úgy tudjuk, hogy ő az első, aki kitalálta.
2: Illetve úgy tudjuk, hogy Mózes találta ki, de...
1: Nem, már megbocsásson, Eknáton találta ki.
2: Természetesen.
1: Mózes találta ki a láthatatlan Istent, az a következő absztrakciós fok a gondolkodásban. Tehát Eknátoni az az eszme, hogy egyetlen Isten van, őnála ez még a napisten. határozottan egy napvallás az övé, igen, de mégiscsak az elvonó gondolkodásban, az elvonatkoztatásban, az absztrakciós gondolkodásban óriási lépés ám az, hogy egy Istenre koncentrálta az összes vallásos lehetőségeket. Na, de ezen kívül társadalmi forradalmát lehetővé tette, mint általában a jó politikai viszonyok, ugye egy nagy művészetnek a megszületését, amely elég élesen eltér az akkori Egyiptom és a mindenkori Egyiptom rendkívül statikus művészetétől, ez az Eknáton stílus, vagy El Amarna stílus. Tehát egy nagy gondolkodó volt, nagy reformer, úgy szokták mondani, hogy forradalmár a trónon, meg az első európai intellektuál, vannak ilyen diszítő jelzői.
2: De még mielőtt tovább kérdezném, és tovább beszélne Eknátonról, az egyik Eknáton verset olvassa föl.
1: Jó. Eknáton az égben. Ott minden épp olyan. A bánya. Talpik hasat hegyoldal. Eszközök. Amint tapintja a mészkőfalat, bizonytalan a pirkadat. Mintha belülről hajnalodna a sziklák vékony oldalán, s oly áttetsző a kő, a vas, mint egy végső kudarc után. Ott alagút a fák alatt. Sötét füvek, kavics, keskeny vágányú simpár virradatban. Ott már a nap, jön gőzölögve, oldalt hasít be a ködökbe, jön a néma robogás, fölszikrázik a fű alatti fém, szikrázik a reggel, míg egy bokorfal váratlan szökik fel, mert véget ér a sín a fű alatt. És aztán néhány talpfa csak, mint néhány zökkenő lépés előre, a tisztáson megáll a nap. Ott délelőtt, ott nagy növények, ott nem mozdul a nagy kamillarét, közötte néhány vasdarab, fölötte lépes sűrűség, fehér küllős növénynapokkal hullámtalan tejút és semmi szél. Mindig, örökre dél.
2: Nekem úgy hat ez, mint egy naphimnusz. De hát azért még nagyon sok van ebben, azon kívül.
1: Szerintem az Eknáton figura mindazzal, amit elmondtam, alkalmas arra, hogy magára vegye a mi 20. századi legfontosabb problémáinkat. Ezért járkál ő keskeny vágányú simpárok között, és tökéletesen fütyülve a történelmi valószínűségre mindenféle dolgot csinál, ami nekünk 20. századiaknak a legfontosabb.
2: Megint csak eszembe jutott egy verse, és ide vág, amikor én Istent faragtam, kemény köveket válogattam, keményebbeket, mint a testem, hogyha vigasztal, elhihessem.
1: Ugyancsak az Eknáton ciklusból való.
2: Hát maga az Istennel viaskodik?
1: Is, természetesen, a végső okokkal. Az ember legvégső szituációjában, élettel, halállal, Istennel, ha tetszik, az emberi élet értelmével. Ugye? Ez egy bizonyos kor után amúgy is belejön mindenkinek a lirájába szerintem. Ez magától értetődik. Úgy szokták mondani, hogy ezek filozófiai kérdések. Hát tudja. Ezek érzelmi kérdések.
2: Igen. Igen. Na most maga nekem mindig azt mondja, számomra egyáltalán nem sértő, és nem is mondja sértően, hogy én olyan politikus alkat vagyok, és mindig politizálok. Hát politika, az is van az életben. És az igazi probléma, az igazi nagy szembenézés az élettel, a nagy metafizikus kérdések akkor kezdődnek, amikor már kis, vacak, szociális gondjaink nincsenek, vagy nem olyan nagyok.
1: Akkor most már mindjárt elmondok az Eknátonból egy másik négy sorosat, mert szorosan ide tartozik. Ez így hangzik, hogy a csak jó, se hal, se hús, én nem vagyok Manicheus, az örök üdvösséget én nem unnám. És mit akarok ebben mondani? A csak jó, mondjuk, az emberi boldogság, az éden, a paradicsom, mindegy, hogy fogalmazzuk vallásos terminológiába, vagy nem agyba. Én azt óhajtottam a kicsi versben elmesélni, hogy nekem az az igazi élet, hogyha az embernek már mindene megvan, akkor kezdődik az igazi probléma, akkor kezdődik valami, hogy csak ugyan olyasmikkel foglalkozunk, ami érdekes. Hogyha már valóban nem probléma az, hogy mindenkinek megvan a karé kenyere, és mindenkinek, mint azt maga helyesen szerintem mondja, megvan a lehetősége, szellemi és bármifajta társadalmi egyéb lehetősége. Ha ezek már mind megvannak, akkor csak ugyan foglalkozhatunk igazán nagy és valóban a szó magasabb értelmében emberszabású problémákkal.
2: Maga beszélt az előbb a szerkesztésről, hogy milyen fontos a szerkesztés. Ezt is túlzásba lehet vinni. Mégpedig saját kárára is, Ágnes, mert én tudom, a régebbi költészetében, ahol szabadjára engedte a nyelvi erejét, érti, mire gondolok, a képalkotás szabadságá, egy szabadabb áradást tudna adni a verseinek. Maga ezt mindig levágja. Maga inkább szikár akar lenni. Nem esik az ellenkező végletbe?
1: Az embernek egy idő után föl kell tudni ismernie, hogy mi az, amit akar, nem akar. Mi az, amire belső intenciója van. Tehát én nem fosztom el magamat az ég egy világon semmitől, amikor szikárra próbálom faragni a verseimet. Mert én arra vágyom. Nekem az az örömöm. Én avval fejezem ki magamat. Hogyha én a maga mintája szerint hát elengedném szabadon a világba hömpölyögni a mondjuk a belső monológomat, hát az nekem nem volna kielégítő. Úgy érezném, hogy az nem én vagyok. Nehogy azt képzeljem, hogy én valamiféle formai megfontolásból indulok ki, hogy szerkezet, vagy ez meg az. Ezek utólagos tudatosítások. Sőt, többet mondok magának. Én meg vagyok róla győződve, hogy pusztán formai kutaszkodással nem is lehet igazán jó verset írni. Igazán jó vers, érvényes vers csak úgy születhet, hogy az ember a saját belső tartalmaira minden erejével ráfeszül.
2: És ha ez így van, akkor mivel magyarázza azt, hogy a Szabadság című versétől, melynek a formája még hagyományosabb, valamikor szerette a jambusokat, aztán lassan-lassan, mintha eltávolodna ettől a formától, és egészen elment a szabad versig. Mi az oka?
1: Megint hangsúlyozom, utólagos kitalációval. Azt tudom ehhez hozzáfűzni, hogy ez valóban még a hallgatás éveiben kezdődött el. Egyszerűen nem voltak alkalmasok azok a formák, amiket én mondjuk a 30-as évek lírájától örököltem, a 40-es évek lírájától, József Attilától, Babicstól, sok mindenkitől. Nem voltak többi alkalmasok annak az elmondására, amit valahogy el kellett mondanom. És önkéntelenül magamba és magamtól kezdtem el feloldogatni a formát, mint egy fordítva megcsinálva azt a folyamatot, amin a század már átment.
2: Maga nagyon becsapós költő a címeivel, mert olyan címeket ad, hogy a villamos, és az akkor az ember azt hinné, hogy egy villamosról szól, akkor az Utca arányai című verse is becsapós, és egy pályaudvar átalakítása. Ez úgy hangzik, mint egy riport. Az előbb arról beszéltünk, hogy a nagy metafizikus kérdésekkel néz szembe, az Eknáton című verse, vers ciklusa mutatja. Tehát akkor mi ez, egy visszaesés?
1: Egy tárgy a legkisebb, vagy a legközönségesebb, a legmindennapibb, egy város átépítésének valamelyik szelete. Az tökéletesen elég és alkalmas a költőnek arra, hogyha akarják, hogy eljusson belőlük a legmagasabb, a legmesszebb merő metafizikum.
2: De mi a metafizikum a Déli pályaudvar átépítése című versében?
1: Az idő. Az időről szól az a vers. Arról szól, hogy hogyan alakul át minden az időben, mi magunk is, ahogy átalakulunk és átalakítjuk magunkat. Az idő különféle rétegeit akartam. Bár még tudnám ezt egy párszor megírni.
2: Ha jogom lenne leszedni minden könyvet a polcokról, és mindenhová bekukkantani, nagyon sok természettudományos művet találnék?
1: Igen. Ami igaz, az igaz. Valóban találna egy párat. Meg megtalálná főleg a népszerű természettudománynak jó néhány művét, például az Élet és Tudomány című folyóiratot, meg az Univerzumot, meg ezeket, de sok minden egyebet is, amit ma kiadnak, és amit én nagyon szívesen, boldogan végiglapozok, mert hiszen a természettudomány eredeti forrásaihoz képzettség és hajlam hiányában nem igen tudok hozzáférni. A népszerű természettudomány nekem nagyon is fontos, kérem, csinálják.
2: Egyszer már elmondotta Ágnes, hogy a háború után már többé nem tudott azzal a szóanyaggal mit kezdeni, amit lejáratott a háború. Új szóanyagot kellett keresni, bányászni. De ismét egy változás történt a feltámadáskor és attól kezdődően. arra kérném, ha ezt meg tudná tenni, a mérhetetlen anyagból, ezekből a darabokból néhányat, szavakat mondana, új szavakat, milyen új szavakat talált?
1: Igen, hát az valóban teljesen új a szótár, már mint a megelőzőhez képest, tehát mondjuk növény, állat, fák, szél, lélegzet, angyal, áttetsző, vékony, ló. Ez az egyik réteg. De ugyanakkor hozzáfűzném, amiről az előbb már említést is tettünk, mondjuk egy ilyesfajta szósort is, hogy aszfalt, lámpa, elektronhégy, égitest, autógumi, légifelvétel, nájlonszatyor, színuszgörbe. Ezek az úgynevezett tudományos vagy hétköznapi szavak is tökéletesen megférnek nekem az elvontabb és természetibb jellegűek.
2: A világ mindenség meghódításának időszakában valaki, aki a nagy metafizikus kérdésekkel néz szembe, az a nájlonszatyort választja.
1: Igen, mit szól hozzá? Bizony a nájlonszatyort választom. Mondok magának valamit. Mondom, mindenféle tárgyat szeretek. De meg kell mondanom, hogy a jelentéktelen tárgyak szinte egyre fontosabbakká válnak nekem. Mit tudom én, a morzsalékok, egy faág, egy drótcsomó, egy kavics és a fent említett nájlonszatyor. Valahogy épp azért tetszenek nekem, mert morzsalékok, mert a rész mi voltukat nagyon erősen érzékelem. Valahogy éppen talán az ellentétnél fogva különösen nagynak látom azt a jelentést, ami beléjük szorul. Vagyis azt kell mondanom, hogy tárgyban én a kicsit és a nagyot egyaránt szerettem.
2: Maga nagyon is tárgyhoz kötött, nem röghöz kötött, hanem tárgyhoz kötött költő. Az az érzésem, hogy az indítás, a vers indítását, tehát a vers keletkezését, mintha mindig valamiféle nagyon is konkrét dolog determinálna.
1: Hogyne, nagyon erősen. De egész halom, hát hogy akarja verset, tudok erre nézve bizonyítóanyagként felsorolni. Mit tudom, ilyen Krisztinában című versem, vagy Krisztina tér és templom környéke, amely nekem, hogy úgy mondjam, életterem, gyakran járok ott. Akkor a Város téren című vers, amelynek az alapja egy Kék Golyó utcai élmény, ahol egy kovács lakott, gyakran összejártam vele, néztem a lópatkolást. Gyerekkori ló élmények is belekeverednek ebbe. Akkor ottan van, mit tudom, ilyen Fák című versem, Szigligeti park télen, akkor Balatonfelvidék bánya művelése, elhagyatott kavics és kőbányák, amelyek minduntalan belekeverednek a verseimbe. A Lovasok című versemben megint egy téli tájkép az Visegrád környékéről. Pontosan meg tudom nevezni az utcákat, a hegyeket, a tárgyakat, amelyek
2: a vár.
1: A vár például, a vár, a vérmező, amely állandóan visszajön, mert folyton látom, kérem. Rendkívül itt ebben a kapcsolat nagyon egyszerű és nagyon egyenes.
2: Egy pályaudvar átalakítása című versének mi volt az indítósora?
1: Szabad versről, pláne próza versről lévén szó, itt csak szókapcsolatokról beszélhetek, nem versorokról. Két szókapcsolatra emlékszem, amelyiket mind a kettőt elsőnek nevezhetek. Az egyik az, hogy kis kocka kő. Ez egy útburkolási szakkifejezés. Mindannyian tudjuk, hogy mi az a kis kocka kő. Rendkívül tetszett nekem a szakszerűsége. És a látványban pedig tetszett, illetve megrendített a pályaudvar gödrének
2: teljes felállása. Ne is mondja tovább, csak ezt akartam hallani, hogy kis kocka kő. Maga bizonyos értelemben talán nem sértő magára nézve, hogy ha azt mondom, megőrizte magában a gyereket. A gyerek is szereti kimondani a szavakat. Kis kocka kő, vagy bármi. Élvezi a gyerek.
1: Nem gyönyörű az, hogy kis kocka kő. Hát ez valami csodálatos. Egy óriási urbanizációs folyamat van mögötte, és milyen gyönyörű sok K betű van benne.
2: Mi volt az első verse, és mikor írta?
1: Igen, hát ezt véletlenül tudom. Tudok rá pontosan válaszolni, hogy mikor, arra nem egészen, minden esetre még nem tudtam írni, és az első vers az így hangzott, hogy a büszke tehén a réten állt, csak állt. Ezt írtam, illetőleg mondtam el, és ragaszkodtam hozzá sok ellenvéleménnyel szemben, amely főképp a szüleimé volt, hogy ez vers.
2: De hát miért büszke egy tehén?
1: Hát nézze, ez megint olyan, mint amit az előbb a pályaudvarról kérdezett tőlem. A tehenet láttam, ezért felelek. végtelenül tetszett nekem, amint ott állt a réten, gyönyörű volt, gyönyörű látvány. A büszke viszont, hát valószínűleg azért büszke, mert ezt a szót akkor hallottam életemben először, vagy akkor hallhattam életemben először, tetszett nekem a szó, mit sem tudva arról, hogy pontosan mit jelent. És a remek látványt egy remek szóval díszítettem fel. Így lett büszke a tehén. Vagyis, hogy a kis versikével is úgy áll a dolog, mint mindenféle verssel, azt hiszem, hogy a fele tiszta merő igazság a tehén, a réten, amint áll, és hát a fele bizony kitaláció, szó, hazugság.
2: Tehát, Ágnes, mondhatom-e azt, hogy élete első verse fele részt a konkrétumhoz tapad, fele részt pedig a az absztrakcióhoz, a kitaláláshoz, tehát 4 éves kora óta semmi nem változott?
1: Hát ha így akarja megfogalmazni, semmi nem változott. Azonos vagyok.
2: Köszönöm a beszélgetést.
0: Elhangzott Írószobám. Nemes Nagy Ágnessel Mezei András beszélgetett. Szerkesztette Albert Zsuzsa. A hangfelvétel 1978-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben, április 28-án hangzott el itt, a Kossuth Rádióban. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
3: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms 2026 programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei péntekenként 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: A Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Visszautasította az Alkotmánybíróság az alaptörvény módosítások elleni Fidesz-KDNP-s beadványokat. Mindhárom esetben a hatáskör hiányára hivatkozott a testület. Az ellenzéki pártszövetség az alaptörvény 17. módosításának passzusait támadta meg. Ezek között volt a Súlyog Tamás köztársasági elnök leváltásáról szóló döntés, a parlamenti képviselői mandátum 12 évben vagy 3 ciklusban korlátozása, illetve az alkotmánybírók 70 éves korhatárának visszaállítása. A Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán úgy reagált, idézem, tégláról téglára épül az önkény. Bóka János azt írta, a Fidesz folytatja az önkénnyel szembeni békés és törvényes ellenállást, és annak minden eszközével élni fog parlamenten kívül és belül. Hűtlen kezelés miatt nyomoz a rendőrség a volt miniszterelnök közösségi médiás tartalmait érintő szerződések ügyében, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. A miniszterelnökség még múlt héten számolt be arról, hogy átvizsgálta Orbán Viktor közösségi médiás megjelenéseiről kötött 4 milliárd forint közpénzt érintő szerződéseit. Az ügyben hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanújával ismeretlen tettes ellen tettek feljelentést. Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a tűzifa áfájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Eszerint a tűzifa áfa mértéke szeptember közepétől 27-ről 5%-ra mérséklődik. Az előterjesztésben a csökkentést azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás. Ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. Ma éjszaka hazaszállítják Debrecenből a lengyel busz baleset 22 sérültjét. A lengyel egészségügyi miniszterhelyettes közölte, a sérülteket egy speciális kormányrepülővel viszik Lengyelországba, ahol 2 varsói és több vidéki kórház készült fel a fogadásukra. 18 beteg Magyarországon marad, 5 sérült pedig már elhagyta az országot, őket családjuk ápolja. 2 páciens esetében még nem született meg a döntés a hazaszállításról. közben a rendőrség halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a buszvezetője ellen. A sofőrt őrizetbe vették, letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság. Az elsődleges adatok szerint a férfi feltehetően elaludt, ez okozta a 12 halálos áldozatot követelő balesetet. Magyarországra indult 6 lengyel rendőr is, valamint egy ügyészi csoport, ők a lengyel fél részéről a helyszínen vizsgálják az ügyet. Lerobbant egy turista busz az M1-es autópályán Budapest felé a Tatabánya és Budaörs között kiépített terelésben, a belső átterelt sávon. A 24-es kilométernél az átterelt sáv forgalmát megállították. Soha olyan korán nem kezdődött még szüret a franciaországi Elzászban, mint idén, mivel heteken át árnyékban is 44 fokos hőség tombolt a szőlőültetvényeken, több védett szőlőfajta is a megszokottnál hetekkel korábban beérett. A termésmennyiség 5%-kal maradhat el a tavalyitól. Hidegfront érkezik, egyre több felé lehet zápor, zivatar, a déli szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Holnap már sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg. Éjszaka 11-19, holnap délután 22-28 fok várható. Hírekkel 20 órakor jelentkezünk legközelebb.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Amerikai napló, Iowa. Nemes Nagy Ágnes útinaplójából.

0: December 18-a. Mi hoztuk ezt a rossz időt Chicagóból. A tél első rohama ez, karácsony elő New Yorkban. Ma nincs olyan hideg, szálingozik a hó. Megyünk a Metropolitan Múzeumba. Már megint a sok járás. Tulajdonképpen meglepően bírom. De érzem, erőim végső megfeszítése ez. Hogy a Met közel van. Hogyne, amerikai viszonylatban. Pesten eszembe se jutna, hogy gyalog menjek ilyen távolságra. De hát hogy menjünk? Mindig taxival? Hiszen a buszok a párhuzamos evnyúkon járnak, egyiken délnek, a másikon északnak, egyirányúsítva. A Met meg keresztben van tőlünk. Gyalogolni kell. Megéri. A Metben már várnak ránk. Szépen fogadnak, a homlokzaton óriási hirdetés. Az osztrák-magyar monarchia viselet története. A Habsburgok divatja. Habsburgok P-vel. Annyi baj legyen, angolul így írják. Megnézzük a nekünk szóló különös kiállítást. Az alaksorban van szépen rendezve. Erzsébet királyné báli ruhája, udvarhölgyei ruhája, udvari gyász, arany sarkantyús lovag díszruhája, mind-mind életnagyságú bábukon, ravaszul megvilágítva. Ferenc József vadász egyenruhája, ilyen-olyan díszköpenye, s ami a legfőbb, soha ennyi magyar huszár ruhát. Ilyen ezred, olyan ezred, magyar főúr öltözete 4. Károly koronázásán 1916-ban, X grófnő első udvari bálos ruhája, díszmagyarok sorozatban, kardok tömege, külön kiállítva a díszmagyarhoz szükséges ékszerek, türkisz kapcsok, ezüst kardkötőláncok. Feliratok, mente, tsákó, dolmany. Kiderül, hogy az egy-egy részét mi adtuk kölcsön a Magyar Nemzeti Múzeumból. Kesztyűk, legyezők, párták, sleppek, és állandóan szól a kék Duna keringő.
1: Úristen, de furcsa ez Amerikából nézve. Ugyanúgy láthatnánk a Kmer nép templomai című kiállítást is, vagy a belugisztáni kerámiákat. De érdekli az embereket. Nagy a tömeg. Itt-ott magyar szó, a mérhetetlen többség mégis kíváncsi, amerikai arc. A hangszalag most vágyom egy nő után. Hülyén dudolni kezdem. Kimondhatatlanul vegyes, amit érzek. Valami tragikus operett érzés. De aztán vállat vonok, és csak is az otthoni érzés szeletre koncentrálok. Körül a Central Park, a Manhattan, az Atlanti óceán. A 20. század vége, vagy inkább a 21. század eleje. New Yorki tél, sötét szürke hófelhők alatt. Bent bécsi valcer.
0: Megnézzük a Metet általában is. Bódító gazdagság. Olasz, flamand, reneszánsz, spanyolok, franciák. Sok gézboró. Egy szép hobbéma. Erdei út. Az erdei kerti utak metafizikája. Ahogy kanyarodnak. Tényleges és festett tájképek. Ezek az ösvények mindig is érdekeltek. Írtam nem egy vers részletet róluk.
1: A kép síkjában ez az útkanyar a harmadik dimenzió. Pusztaségban elképzelve pedig a hajlás dinamikája, ősi esztétikum. A természetben viszont ott az ember jelenléte, de csak mint egy idézőjelben. Inkább valami átmenet a természet és az ember között. Végtelenül egyszerű, gyönyörű íve a hová kérdés kérdőjele. Az erdei ösvény mindig hajlik. Ha nem hajlik, nem is igazi erdei ösvény. Miért hat rám úgy ez a kanyarodó ív, mint egy már-már szakrális élmény? Ha ezt meg tudnám fejteni, nagy lépéssel kerülnék közelebb az esztétikum fogalmához.
0: Ez volt a hobbéma. Hosszan ültünk előtte, és sok Rembrandt, és millió egyéb.

0: Mellesleg hogy tudnak szervezni? Ma adnak egy sajtpapírt, hogy 2,5 hónap múlva itt meg itt, ilyen meg ilyen gép indul, szálloda vár, előadás kezdődik, akkor indul, vár, kezdődik. Ha elmulasztod, elkésed, ki akarod cserélni, akkor 2 perc alatt elintézik, kicserélik. És még felfújt képet se vágnak hozzá, mosolyognak, megköszönik. Have a good day, mondja a pincérnő búcsúzásként. Legyen jó napja! A reptéri tisztviselők saját repülőtársaságuk színeit hordják a nyakkendőjükön, a United Airlines emberei például rózsaszínt, sárga-kék csíkokban. A Californian színe a citromsárga. Fontosságukban nincs semmi katonás, türelmükben semmi szolgai. Az a munkájuk, hogy rendelkezésre álljanak az utazó közönségnek. Dolgozni pedig kell. Keményen.
1: December 19-e. Zuhog a hó, de azért Püski Pista elvisz ma város nézni. Nagy limuzinja van, könyvszállításra. Apjának dolgozik rokonszenves, csöndes, okos fiú. Ő mondja, Amerikában mindenki azt találja, amit találni akar. Mert itt minden van. Felvisz északnak Harlembe. Megdöbbentő. Olyan, mint Pest az ostrom után. Ledőlve ugyan nincsenek a házak, de minden harmadik ház kiégve. A tulaj és a bérlők csatái. Az ablakok papírral beragasztva, tetők megrodgyanva. Kiszállni a kocsiból nem szabad, nem tűrik a fehér embert. Harlembe a fehérek közül csak a rendőrök mennek. Azok többnyire írek. Ezért az íreket külön utálják a feketék, és a sok fekete rendőrt is. Pista története egy barátjáról, aki itt segített egy rendezőnek filmet forgatni. A statisztáló feketéknek a filmforgalmazó pénzt ígért, ha sikerül eladnia a filmjét. Nem sikerült. Ezért a feketék a rendezőt gyanúsították sikkasztással, 6 hónapig vártak, majd lelőtték. Pista barátja láblövéssel menekült. A történet bonyolultabb. Részleteit elfelejtettem, de mindegy. A lényeg ez. Most alig járnak az utcán. Ez nem a feketék időjárása. Rémítő ez a néger kérdés. Mennél többet tudunk róla, annál kevésbé vállalkoznék rá, hogy bölcs tanácsokat osztogassak az Egyesült Államoknak. A munkanélküli segélyügy. Az az új törvény, hogy 2 azonos munkára jelentkező közül a feketét kell felvenni. A fekete zene, a fekete papok, és a legnehezebb benne a kilátása. Ez a kérdés nem megy sem erre. Legfeljebb rosszabbodik. 10 év előtt még be lehetett menni a Harlembe. Ma már nem.
0: Mi ehhez képest a mi cigány kérdésünk, amely néhány hasonló vonást mutat? Szaporodási index, civilizációs különbség, amely korán sem egyszerű társadalmi különbség, hanem korszakok eltérése, egy nép, 2 nép életében, morális felfogás, nevelhetőség, stb. Hiszen annak mégis van perspektívája. Kínosan, lassan, de fel fognak jönni a cigányok, és be fognak olvadni, aki pedig nem akar. Az lehet nemzeti kisebbség, ha éppen azt tetszik neki. A faji különbség itt jelentéktelen. De a feketéknél... Úgy rémlik nekem, mintha a feketék eltérése volna a legnagyobb az emberi fajokon belül. A sárgákat minden további nélkül megemészti Amerika. A barnákat szintén, házasságok, millióféle emberváltozat a gyerekekben. Pedig például a kínaiak hatalmas tömbökben élnek, és eléggé elkülönülnek. De ők akarják az elkülönülést. Mihelyt nem akarják, már is megindul az amerikai népkohó működése. Hány meghatározhatatlan fajtájú arcot láttam. Elképzelhetetlen változatok, köztük igen szépek is. Ám de a feketékkel való házasság, az kényes dolog. És a fekete gyerekek az iskolákban, amint felbomlasztják szinte az intézményt magát. Pedagógusok menekülnek az iskolákból, mert megverik őket, nem. Nem csak a feketék verik. A növekvő fekete és általános agresszivitás. A gyilkossági statisztikák. Illus, akinek egy este egy fekete kamaszbanda elvette a pénzét. Én nem féltem, de hogy leszittam őket. 1000 ilyen történet, buszon, szabvén. Hogy lesz ez végül is a feketékkel? Hisz ott vannak az egyetemi tanárok is, nem csak a bűnözők, a művészek, apácák a feketék között. Ott van az ájovai békés együttélés például.

ha ugyanolyan békés, amilyennek látszik. Megbüntetem az atyák vétkeit a fiaikban. Ez az amerikai néger kérdés. De maradhat-e ennyiben? Gyerünk ki gyorsan Harlemből. Mit ér itt az én hülye, naív, bár valahol nyilvánvalóan igaz meggyőződésem a fajok egyenlőségéről? Nem szólhatok én ebbe bele, mert nem ismerem. Elég nekem a közép-európai faji kérdés. Abba mindig is beleszóltam, egy élettapasztalatával. És utálom is egy élettapasztalatával. Nekem ne jöjjenek a fajvédők itt, mi nálunk. Itt tudom, mire megy a játszma.

Végighajtunk a Greenwich Village-en még egyszer. Egyre sűrűbb a hó. Le a Manhattan sziget csücskére. Battery Park. A legelső nyilvános park New Yorkban. Az első partra szállók helye. Holland házak, New Amsterdam nyomai. Kiszállunk a tengernél, innen látszani kéne a Szabadság szobornak, de nem látszik. Egy kicsi darab óceán, azon egy kicsi átkelőhajó, néhány sirály repül, rikácsol. Előttünk köd, zuhogó hófalak. Visszanézve néhány toronyház sziluett, valami nagy, hatalmas ködben. Olyan ez a New York hóesésben, mint egy látomás. Wall Street, itt keskeny kanyargó utcák. Az a kis tér, amit Pista szeret, mert itt összefoglalódik a város. Minden idejéből, rétegéből egy-egy ház, a felhőkarcolók típusai a század előttől máig. Háttérben a legrégibb templom, a téremelvényén egy Bernard Dubuffé téralakzat. Olyan fehér gombaforma, élein fekete vonalak. Láttam ilyet tőle sokat múzeumokban. Hullik a hó a fehér szőrmegalléromra, az arcomra, amint felnézek. A Guggenheimet is láttuk előbb, persze. Most a World Trade Center óriási kettős épülete. Bemegyünk. A vasbeton az acélváz luxusa. Óriási terek, mozgó lépcsők, üzletek, ügynökségek, bankok odabent. Szőnyegek, 20 méteres szőttes képek a falakon. Lámpatestek fénylenek, a hó tükröződik rajtuk. A keskenyen felfutó falbordák köztük ablakokkal. Betongótika. Aztán végig a Broadway-n. A színházak, metopera, különös épület együttese. A bejárat boltívei, 5 ív, azt hiszem, alacsony, a magasak között, szép, feltűnő, megjegyezhető. Reklámok, fények a hóban. De nincs este, csak sötét. A Broadway-n középen fasor. Ezt senki sem mondta még nekem. Valahogy meglep, hogy a Broadway jó részének fasora van.

Kihajtunk az ENSZ palotához. Szemben vele az a zöld, fantasztikus vonalú felhőkarcoló, ENSZ titkárság, amelyik felfüggeszti a nehézkedési erőt. Úgy törik meg a vonala, hogy statikai képtelenség. Az ENSZ óriási téglalap épülete, és mellette a kis alacsony kupolás, a BT tanácsterme. Itt dőlt el nem egyszer a sorsunk. Lobognak vizesen is a nemzetek zászlói. Szél, hókavargás. Vissza az autóba. Skyline-ok, felüljárók. A ködit nem nőtteti a tárgyakat, csak lágyítja. A szögletek elmosódnak. New York lengeni kezd, körvonalai lazulnak, álomszerűen hullámzik az egész. És mennyi park, havas fák, padok, arasznyi fehér terítővel, kis ösvények bokrok között. A Brooklyni híd óriási éve. A Hudson, a tenger, hol is vagyunk? Csúszkál a kis teherautó, villognak a fényszórók, de nincsen este, zuhog a hó. Egy valószínűtlen New York-i vízióban kocsizunk. A tűzlétrák fekete szakjai, a vízió varratai. Amikor kiszállunk elég messze a Corvin könyvkereskedéstől, bokáig süppedünk a hóba. De nem csak ettől szédelgünk, itt viktoriánus szép házak, sőt holland házak is, az utca szint alatt kezdődve, egy tejaszaküzlet különös fűszerszaga ömlik az utcára. Itt már szinte reális a város, járókelők, siető vásárlók, de mi az irrealitásból jövünk. Tulajdonképpen csak a Second Avenue-n térünk magunkhoz. Ez már otthonos, ismerjük az italboltot, a kis kávézót, a magyar hentest. A hó irgalmasan betakarja a szemetet, de nem változtatja meg az utca jellegét. Benyitunk a boltba, pirosló orral, bent meleg, könyvek. Hazajöttünk.

0: December 20-a. Pakolás. Kis vásárlás a környéken. Most nem Jumbon, hanem Clipperen repülünk. Hasonlít a másikra. Vacsora, színes film. Megyünk be az óriás éjszakába. Végül úgy gondoljuk, nem ártana szundítani egyet. Akkor kettő után teljesen váratlanul megvirrad. Skócia alattunk, mondja a navigátor. Óra átállítás, öröm. Leszállunk Frankfurtban. Itt reggel. Valahogy bágyadtak vagyunk. Ez az éjszaka teljesen kimaradt. Aztán másfél óra alatt Ferihegyen. 1979. december 21-én hazaérkeztünk.
1: Utóirat. Amerikában tanultam meg, hogy európai vagyok. Ahogy Magyarországon kívül tanultam meg igazán, hogy magyar vagyok. Az európai, az mind hasonlít egymáshoz. Milyen az európai? Az európai egyszerre eszik késsel és villával. Nem vágja fel előre az egész ételt, és teszi félre a kést, hogy aztán csak villával folytassa. Ha végig tekintesz egy éttermen, 10 lépésről meglátod, hogy melyik az európai. Az európai képes rá, hogy mosolytalanul köszönjön, még arra is képes, hogy a how are you kérdése ne azt válaszolja, hogy fine, hanem esetleg azt, hogy fáj a feje. Az európai őszintétlen. Ha valahol szirénáznak, mentő, rendőrség, szakszintmérő, az európai összerezzen. Nem szereti a repülőgép búgást. Az európai ideges. Az európai fél. Motívumok. Szakszintmérő, sziréna, rémület. Gyufaskatuja.
0: Egy magyar gyufaskatuját 4 hónapon áthurcoltam végig Amerikán. Rendkívül fontos volt. Ahol nincs hamutartó, ez volt a hamutartóm. Autóbuszban például és sok helyen, ahol küzdenek a cigaretta ellen. Új más gyufaskatuját pedig nem kaptam az USA-ban. Lehet, hogy véletlen, de csak levélgyufát lehetett venni az áruházakban és drugstore-okban. Vagy öngyújtót. Úgy óvtam a gyufaskatujámat, mint a szentségtartót. Rájártak mások is, kiránduláskor vagy másút, főleg európaiak. Gyufa doboz, nagyszerű, kiáltották. Lehet óvatosan dohányozni. A dohányzás végeztével visszakértem, kitisztítottam, eldugtam a táskámban. Pótolhatatlan kincsemet a világ legnagyobb államából. Szépen hazahoztam.

Elhangzott Nemes Nagy Ágnes, Amerikai Napló, Iowa. Közreműködött Csomós Mari és Kútvölgyi Erzsébet. Zenei szerkesztő Kakó Gyula. Szerkesztő Bár Magda. Rendezte Dániel Ferenc. A felvételt Varga Károly készítette 1993-ban, és legutóbb 2022. január 25-én hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: A Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: Népek meséi. Az okos paraszt és a csaló mollák. Azerbajdzsán népmesék.
2: Az oroszlán vadász. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy rőzseszedő. Volt neki egy szamara. Nap-nap után kihajtotta a pusztára, jól megrakta rőzsével, a szegény állat meg csak cipegethetett. Este aztán jó, ha egy marék piszkos szalmát lökött elébe. A szamár megunta ezt az életet, s egyre csak azt forgatta a fejében, hogy miképpen oldhatna kereket. Végül elhatározta, hogy nem eszik ezentúl, és betegnek tetteti magát. Egy este, amikor holtfáradt a hazaván szorgott a pusztáról, hozzá sem nyúlt a szalmához, csak lerogyott a földre. Jön reggel a paraszt, látja, hogy a szamár hogy mint van. Elbúsulja magát, störi a fejét. Beteg lett a szamaram, már most mit évő legyek. Ránéz még egyszer, látja, bizony leragadt szegény pára. Gondolkodóba esik. Úgy látom, nincs remény, hogy egyhamar talpra álljon. Azt meg nem tehetem, hogy egy beteg szamarat tartsak. Elvégre derekasan leszolgálta maga idejét, és egy szemernyi erejesen maradt. Legjobb lesz, ha talpra ösztökélem, és kihajtom valahová. Felrángatja a szamarat, s szakállát vakargatva végig mustrálja. Látja, hogy bizasz csont és bőr, s már csak hálni jár belé a lélek. Neki gyűrközött, s kihúzta az istállóból. Aztán a szomszédok és a rokonok segítségével nagy keservesen kivonszolta a szamarat a pusztára, és ott hagyta Isten hírével. A szamár megörült, hogy így fordult a dolog. Nekivágott a pusztának, s amint egy erdőhöz ért, legelészni kezdett. Telt múlt az idő. Lassanként a szamár annyira magához tért, és erőre kapott, hogy láttára senkinek sem jutott volna eszébe a régi formája. Egy nap elmerülten legelészett, s ropogtatta a füvet. Éppen akkor egy oroszlán tévedt az erdőbe, s hatalmasat bömbölt. Mikor a szamár meghallotta az oroszlán ordítását, majdnem kiszállt belőle a pára a nagy ijegységtől. Már most mit évő legyek? Tanakodott. Ha futásba keredek, a rettető hang gazdája könnyűszerrel utolér. Ha itt maradok, akkor még ide jön, s mert bizonyára oroszlán, tigris vagy más ragadozó állat menten felfal. Végül gondolt egyet. De hiszen nekem is van hangom. Nosza, jól kiereztem, hadd rettenjen meg ő is. Ezzel összeszedte minden erejét, és úgy elkezdett ijázni, hogy csak úgy zengett belé az erdő. Mit tagadjuk, mikor az oroszlán meghallotta a szamárordítást, ugyancsak inába szállt a bátorsága. Deringettét gondolta. Mai napig azt hittem, hogy nekem van a legerősebb és legijesztőbb hangom. Ez az ordítás azonban százszor erősebb és ijesztőbb az enyémnél. Ne adja Allah, hogy a teste is olyan nagy és erős legyen, mint a hangja. Ostoba voltam, hogy ebbe az erdőbe jöttem. Tanástalanul fejvesztve topogott a helyén, és nem tudta, mit évő legyen. Az erdő egyik végében a szamár, a másik végében az oroszlán reszketett a félelemtől. Egyszer csak, hogy nem, összetalálkoztak. A szamár tüstént felismert az oroszlánt. Nagyon megijedt, de nem vesztette el a fejét. Az oroszlán viszont nem ismerte fel a szamarat. Csak egy megtermett, nála nagyobb állatot látott maga előtt. Vajon miféle állat ez, találgatta. Szeretett volna eliszkolni, de félt, hogy a másik állat hátulról rárohan. Nem volt más választása, oda kellett mennie hozzá. Elébe járult hát, mély tisztelettel köszöntötte, és megcsókolta előtte a földet. A szamár látta rögvest, hogy az oroszlán megrettent tőle. Fogadta köszönését, és rátámadt. Hogy merészeltél csak úgy hivatlanul ide tolakodni? Ki vagy? Hogy hívnak? Az oroszlán vagyok, szólt a másik, s azért jöttem, hogy szolgáljalak téged. Én meg az oroszlán vadász vagyok, mondta a szamár. Felfogadlak szolgámnak, de tudd meg, ha három ízben ellenszegülsz a parancsomnak, vagy három ízben hibát követsz el, miszlikre aprítalak. Jól van, törődött bele az oroszlán. A két állat ezután együtt élt. A szamárnak azonban minden gondolata csak az volt, hogy miképpen szabadulhatna meg az oroszlántól. Egyszer így szólt hozzá. Aludni akarok egyet. Őrködj felettem, de jól nyisd ám ki a szemed. Le is feküdt, s titokban azt remélte, hogyha az oroszlán aludni látja őt, izibe kereket old. Az igazat megvalva az oroszlán ezt forgatta a fejében, de félt, hogy elcsípi a szamár. Az meg úgy tett, mint a szúnyogkálna. Hirtelen egy légy szállt a homlokára. Az oroszlán megrettent, felpattant, s nagyon óvatosan a farka végével elhessentette a legyet. Még meg is dorgálta a szemtelent. A szamár azonban égtelen ordításba csapott. Ki mondta neked, hogy elhagyd a legyet, amelyik altatóddal zümbögött nekem? Jól vésd az eszedbe, ez az első baklövésed. Jaj neked, ha a másodikat és a harmadikat is elköveted. Belátom, hogy hibáztam, engesztelt az oroszlán, de még egyszer nem fog előfordulni. Na majd meglátjuk, hümmögte a szamár. Másnap a szamár az oroszlánnal a nyomában az erdő belseje felé baktatott. Egyszer csak egy mocsárhoz értek. Mivel a szamárnak máshol járt az esze, belepottyant a zsombékok közé. Már nem sok hiányzott hozzá, hogy elmerüljön, amikor az oroszlán villámgyorsan odaugrott és kihúzta. A szamár ismét torka szakadtából ordítani kezdett. Te arcátlan fiszkó! Azt gondoltad, hogy én nem tudok kijönni a mocsárból? Tudd meg, hogy ide temették az apámat. Allah irgalmazzon neki. Éppen rá gondoltam, s egy fatihát akartam elmondani a lelke üdvösségért. Te pedig megakadályoztál ebben. Jól vésd az eszedbe. Ez a második baklövésed. Jaj neked, ha a harmadikat is elköveted. Egy-két nap telt el. Mindkét állat félte, remegte a másikat, de álhatatosan követték egymást. Így értek el egy folyóhoz. Mikor a szamár megpillantotta a vizet, heves szomjúságot érzett. Belépett a vízbe, és inni kezdett. Egyszer csak elkapta a víz sodra, és magával ragadta. Már-már elmerült, amikor ordítozni kezdett. Az oroszlán ekkor beugrott a vízbe, és kimentette. A szamár dühös pillantást vetett rá, és azt mondta. Úgy látom, semmire sem jutok veled. Nincs más hátra, el kell nyerned méltó büntetésedet. Miközben a szamár így beszélt, az oroszlán elhatározta magát. Lesz, ami lesz, gondolta magában, én bizony megpróbálok elfutni. Ezzel utca neki az erdő sűrűjébe. Mikor a szamár ezt meglátta, öröme nem ismert határt. Az oroszlán még inaszakadtából rohant be az erdő sűrűjébe, és csak néha pislogott hátrafelé. Veszett futása közben találkozott a rókával. Hát te, kiáltotta a róka, miért hányat veted magad jobbra-balra, mint egy megkergült macska? Az oroszlán tövéről hegyére elmesélte neki a történteket. Nem ismerek olyan állatot, mondta végül a róka, aki erősebb lenne nálad. De mondd csak el nekem apróra, milyen a külseje? Testesebb nálam, kezdte az oroszlán, s magasabb is. Aztán hosszú füle van, és rémítő nagy hangja. Ó, te szerencsétlen, kiáltott fel a róka, hiszen ez a szamár volt, a te eledeled. Ok nélkül rémültél meg tőle, amivel csak felbátorítottad. Nosza, forduljunk csak vissza, és tépd szét őt iziben. Szívét, máját te kapod, a füle meg az enyém lesz. Eképpen sikerült egy kis bátorságot öntenie az oroszlánba, s rábeszélte, hogy forduljanak vissza. A szamár még egyre örvendezett, amikor hirtelen észrevette az oroszlánt, s mögötte a rókát. Egy kicsit tanakodott magában, hogy most mit évő legyen. Mikor közelebb értek, felkiáltott. Nocsak, a róka, derék, jól tetted, hogy visszahoztad a szökött szolgát. Na várj csak, tüstént oda megyek, és kiontom a belét. Mikor az oroszlán meghallotta ezt, ráförmett a rókára. Rászedtél hát, és a halálomat is akartad? Ezzel megragadta a rókát, és úgy földhöz csapta, hogy az nyomban kiadta a lelkét. Ő maga pedig úgy elrohant, hogy a lába sem érte a földet. Ez volt az oroszlán és az oroszlán vadász meséje.

0: az okos paraszt és a csaló mollák. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy parasztember. Volt egy felesége, meg egy fia. Egy napon a paraszt beteg lett és ágynak esett. Maga elé hívatta a fiát. Fiacskám, fogd a tehenünket és add el, az érte kapott pénzt pedig rejtsd el, lehet, hogy meghalok, akkor majd a síromat és koporsómat megvásárolhatod rajta. Engedelmeskedett a fiú, és kihajtotta a tehenet, és elindult a bazárba. Útközben három mollával találkozott. A mollák is meglátták a fiúcskát, amint üggyel-bajjal hajtotta a nagy tehenet. Megállították, és így szólították meg. Hová hajtod azt a tehenet? A bazárba, hogy eladjam, válaszolta a fiúcska. A mollák összedugták a fejüket, majd a fiúcska felé fordultak. A bazár nagyon messze van, ne fáradj, add el nekünk a tehenet. A fiúcska ráállt az alkura, a mollák pedig egy-egy tübetejka száraz szedret adtak neki cserébe, és elhajtották a tehenet. A fiú a száraz szedret csipegetve hazafelé indult. Amíg mendegélt, egy egész sapka szedret megevett, a maradékot pedig apja elé tette. Apja felemelkedett a vánkosáról, és megkérdezte. A fiacskám, eladtad a tehenet? Eladtam, íme itt az ára, felelte a fiú, és nyújtotta a szedret. A paraszt kibogozta a kendőt, látta, hogy szeder van benne. Ide-oda túrt benne, de bizony egy fia pénzt sem talált. Csodálkozva kérdezte, hol van a pénz, amit a tehénért kaptál? A mollák csak ezt adták, felelte a fiú. Méregbe gurult a paraszt. Ó, te ostoba! Az állok mollák becsaptak téged. 2-3 nap múltán jobban lett a paraszt, és azon kezdett töprengeni, hogyan állhatna bosszút a mollákon. Eloldotta a szamarát az istálóból, megcsutakolta, csak úgy ragyogott, majd 3 tangát dugott a szamár szájába, és a bazárba hajtotta. Összegyűltek az emberek a paraszt köré, és kérdezték a szamár árát. 100 tangát mondott a paraszt. A kereskedők csodálkoztak, és ott hagyták. Kis idő múltán a 3 molla is a bazárba érkezett. Látták, hogy a parasztnak egy takaros és jól táplált szamara van. Oda mentek, és megkérdezték. Hé, te paraszt, mennyiért adod a szamarat? A paraszt így felelt. 100 tanga az ára. Mit tud a te szamarad, hogy ekkora ára van? Kérdezték csodálkozva a mollák. Ez? Felelte a paraszt. Aranyat hullajtó szamár. Valahányszor ordít, szájából egy tanga hullik. Na ezt megnézzük, hitetlenkedtek a mollák, és feszülten figyeltek. Nem telt el sok idő, a szamár felemelte a fejét, elordította magát, és egy tanga hullott a szájából. A mollák összesúgtak, tanácskoztak, és úgy döntöttek, hogy még várnak, ha a szamár szájából még egyszer tanga hullik, megveszik. Hosszú idő elteltével a szamár ismét ordított, és a szájából egy másik tanga hullott. A mollák most már megbizonyosodtak az aranyat hullajtó szamár csodálatos képességéről, és 100 tangáért megvették. A paraszt ezt a tanácsot adta nekik. Ne feledjétek, hogy ez a szamár finom bánásmódot igényel. Mindig tisztán, gondosan tartsátok. Ha nem így tesztek, nem áld aranyat. Jó, jó, mondták a mollák, és elhajtották a szamarat. Már jó ideje mentek, mikor a szamár meglátott egy homokbuckát, és belehempergőzött. Erre-arra hempergett a homokba, majd miután jól megfürdött, feltápászkodott. A mollák nyomban vitték a vízhez, fejét, testét lemosták, rózsahímes kendőjükkel szárítgatták, majd hazahajtották a szamarat. Otthon egy istálót kerítettek neki, szalmát almoztak a lája, és kikötötték. Éjfélkor elbődült a szamár. A mollák gyorsan kiugrottak az ágyukból, lámpást ragadtak és rohantak a sarokhoz, izgatottan keresgéltek, és találtak is a szalma között egy tangát. Most már teljesen megnyugodtak, hogy aranyat hullajtó szamaruk van. Pirkadatkor a szamár ismét ordított egyet. A mollák rohantak a sarokhoz, minden tűvé tettek, az egész szalmát feltúrták, de semmit sem leltek. Rájöttek a mollák, hogy a paraszt becsapta őket. Méregbe gurultak, egy-egy husángot ragadtak a kezükbe, és a parasztot átkozva a házához mentek. A paraszt tudta, hogy másnap bizton várhatja őket, azon töprengett, miként járhatna túl az eszükön. Kiment az erdőbe, és fogott két nyulat. Egyik nyulat az ingébe rejtette, a másikat a feleségének adta, s meghagyta neki. Kimegyek szántani. Ha a mollák megjöttek, mondd meg nekik, hogy itt és itt szántok. Aztán a molláknak, mikor kirohannak hozzám, főz egy fazék ízletes levest, és ezzel a nyúllal együtt hozd ki. Alig ment el a paraszt, megérkeztek nagy méltatlankodással a mollák, és dörömbölni kezdtek a ház ajtaján. A paraszt felesége kijött megtudakolni, hogy kit keresnek. A mollák így válaszoltak. A parasztot keresjük, a csaló, akasztófára való parasztot akarjuk. Szántani ment, felelte az asszony. Arra felé menjetek. A mollák szitkozódva, átkozódva a nyomába eredtek. A paraszt azonnal ott hagyta a szántást, és elébük ment, hogy köszöntse őket. Kezét illendően összefont a mellén, és megkérdezte. Ó, tiszteletre méltó mollák, miféle istentelen bosszantotta így föl tiszta, szentséges szíveteket? Te hitetlen! Te bosszantottál fel minket, kiabálták a mollák. Én-e? Csodálkozott a paraszt. Ha így lenne, büntessetek meg. De előtte hadd rovom le szent kötelességem igen tisztelt vendégeim előtt. Hússal teli, zsíros levessel vendégellek meg benneteket. Majd megragadta a nyulat, és ezt mondta. Szaladj, mondd meg a gazdaasszonyodnak, hogy főzzön gyorsan jó zsíros húslevest. Hozza ki, és te is gyere vele. Azzal a paraszt útnak eresztette a nyulat. Futott a nyúl inaszakadtából, és gyorsan eltűnt a szemük elől. Egy óra sem telt még el, megérkezett a paraszt felesége, egyik kezében egy fazék leves, a másikban a nyúl. A mollák hatalmas étvágyal felfalták az egész fazék levest, majd összedugták a fejüket, tanácsot tartottak. Végül így szólt a fő molla. Azt a 100 tangát kidobtuk, de valamit segítünk a dolgon, ha ez a nyúl a miénk lesz. Majd minden kívánságunkat teljesíti, és az emberek jobban fognak bízni bennünk. Több hitelt adnak a szavunknak. A másik két molla is egyetértett ezzel az okoskodással, és így szóltak a paraszthoz. Add el nekünk ezt a nyulat.
1: Nem, dehogy adom.
0: Ilyen pompás segítő társa nehezen akad az embernek, válaszolta a paraszt. De a mollák könyörgőre fogták a dolgot. Add el nekünk! Elengedjük a szamárért adott 100 tangát, és ezért is adunk 100 aranyat.
1: Jól van,
0: vigyétek, egyezett bele a paraszt. Mint hogy annyira könyörögtök, hát odaadom. A mollák átadták a 100 aranyat, és örömmel távoztak a nyullal. Útközben így beszélgettek. A szomszédunk áldozati lakomát akar készíteni. Megyünk és elmondjuk, hogy fogjon hozzá. Nekünk van egy hírnökünk, az majd összehívja a vendégeket. Mikor hazaértek, el is mondták mindezt a szomszédnak. A szomszéd tüstént összehívott 2-3 embert, bárányt öltek és nagy üstökben főzni kezdtek. A mollák pedig így szóltak a nyúlhoz. Menj, hívd össze a falu minden emberét ebbe a házba. Azzal szélre keresztették a nyulat. Elkészült a kenyér és a leves, de a vendégeknek se híre, se hamva. A meleg kenyér kihűlt, a leves íze elment, végül a szomszédnak mit volt mit tennie? Felmászott a háztetőre, és onnan kiabált. Hé, emberek! Miféle szerzet vagytok, hogy meghívnak benneteket a lakomára, és nem jöttök? Minket senki sem hívott, álmélkodtak az emberek, és jöttek egymás után. Hogy? Talán a hírvivőnket sem láttátok? Az emberek megkérdezték. Ki volt a hírvivőtök?
1: Egy nyulacska,
0: felelték a mollák.
1: Mi láttuk. láttunk egy nyulat, mondták néhányan, az erdő felé menekült. A néma nyúl hol van, a meghívott vendégek hol vannak, nevettek mások.
0: Rájöttek a mullák, hogy a paraszt másodszor is csúnyán becsapta őket. Nagy méltatlankodással rohantak a házához. A paraszt pedig, mikor hazaért, leölt egy kakast, kivette a begyét, megtöltötte a kakas vérével, és odaadta a feleségének. Ha a mollák megjönnek, fogd és tapaszd a nyakadra, én akkor egy bottal a nyakadra ütök, te pedig tégy úgy, mintha meghaltál volna. Akkor ismét feléd suhintok, te pedig tüsszents egyet, és támadj föl. Kis idő múltán ismét hallani lehetett a mollák dühös kiáltozását. Kapta magát a paraszt felesége, a véres begyet a nyakára tapasztotta. A paraszt is fogta a botot, és készenlétbe helyezkedett. A mollák betörték a házajtaját, és átkozódva parasztra rontottak. Te csaló! Te álnok! Te hitetlen! Kiírtunk a föld színéről, ordították is. Öklüket rázták a paraszt felé. Mit akartok már megint tőlem? Ordított a paraszt, még a molláknál is hangosabban. Bizony magam vagy az asszonyom elemésztem, ha tőletek nem szabadulok, azzal a bottal az asszony nyaka felé vágott, az asszony nyakából pedig piros vér serkent ki, és a földre zuhant, mintha meghalt volna. Megrettentek a mollák. Egyik a másik után kezdte a menekülés útját keresni, és az ajtó felé igyekeztek. De előttük termett a paraszt. No, azért ne féljetek. Ez a bot halott feltámasztó bot. Most a feleségem ezzel a bottal feltámasztom. Megálltak a mollák, a paraszt pedig nagyot ütött a botjával az asszony fejére. Az asszony előbb mocorogni kezdett, majd tüsszentett egyet, és felállt. A mollák összetugták a fejüket, megtanácskozták a dolgot, és úgy döntöttek, hogy megveszik a botot. Ezzel a bottal, számítgatta a főmolla. A halottakat feltámasztjuk, és olyan gazdagok leszünk, hogy még a házunk oszlopa is aranyból lesz. Útközben keserves sírás üti meg a fülüket. A sírás felé igyekeztek, és látták, hogy egy házhoz gyülekeznek az emberek, az udvaron pedig már nagy jajgatással sírnak az asszonyok. Mondjátok meg, hogy az asszonyok hagyják abba a sírást, parancsolta a főmolla. Mi feltámasztjuk a halottat. Hogyan támasztjátok fel? Kérdezték az emberek. Ezzel a halott feltámasztó bottal, felelték a mollák. Az emberek hitetlenkedve mondták, ez a bot is biztosan olyan, mint a hírvívő nyulatok. Takarodjatok innen, nem hiszünk többé nektek. Ne higgyetek, de figyeljetek, most mindnyájatokat megölünk, aztán újra életre keltünk, mondta a főmolla, és a bottal ütlegelni kezdte az embereket. De senki sem halt bele, még csak a földre sem estek. Az emberek kiragadták a főmolla kezéből a botot, és a molláknak estek. A mollák pedig csupasz fejjel, mezítláb hordták el az irhájukat.

A világhódító szamár. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember. Sem földje, sem háza nem volt, csak egy göthös, kivénhet szamara. Egyszer fülébe jutott a szegény embernek, hogy van a világon egy olyan ország, ahol a szamárnak írmagja sincs, és nem látta senki még a patáját sem. Oda viszem a szamaram, gondolta a szegény ember, talán ott vevőre akad. Ráült a szegény ember a szamár hátára, és útnak eredt. Nagy hegyeket hagyott maga mögött, bejárt néhány sivatagot, nagy tavak mellett haladt el, végül elért abba az országba, amely nem ismerte a szamarat, de még a patáját sem látta soha. Az emberek mindenfelől összecsődültek, és megbámulták a furcsa állatot. Váratlanul a szamár, ahogy az már szokása volt, felordított. Amint meghallották a bámészkodók a szamár fülsiketítő ijázását, száz felé futottak. Aztán a szamár abba hagyta az ordítást, és csendben áldogált. Mikor látták, az emberek megnyugodtak, a közelébe merészkedtek, és megkérdezték a szegény embert. Miféle furcsa állat ez? Ez a világhódító szamár, felelte a szegény ember ravasz mosollyal. A bámészkodók között a padisah udvaroncai is jelen voltak. Ha ez valóban képes a világot meghódítani, a padisaknak azonnal jelenteni kell, mondták az udvaroncok, és a szegény embert a padisah elé vitték. A padisah a palota erkélyéről megszemlélte a furcsa állatot. Ekkor a szamár ismét felvetette a fejét, és ordított egyet. A padisah úgy érezte, hogy még a palota falai is beleremegtek. A szamár fülsiketítő ordításától a palota udvarán álló lovak megijedtek, fékjeiket levetették, és futottak, amerre láttak. Nagy zűrzavar támadt. Az udvaroncok egymást aszigálták, és lélek szakadva magukra zárták a palota kapuit, ajtóit. A padisah meghökkenve nézte a jelenetet. Nocsak, miféle szerzet lehet ez? Hé, öregember, nem adod el ezt a világhódítót? De igen, eladhatom. Mi az ára? Vegye meg, felséged, tanácsolták a padisak vezírei, amelyik országot csak akarod meghódítja, és megtérül az ára. A padisak megparancsolta, hogy vásárolják meg a szamarat. A szegény ember pedig annyi aranyat és ezüstöt kapott, amennyit a szamár nyomott. Az udvaroncok kérdezték a szamár gazdáját, hogy mi módon gondozzák, mivel etessék az állatot. Szép és tiszta istálóban tartsátok. Elébe magas jászolt építsetek, abba szalmát, árpát, meg mazsolát szórjatok. Vödörből itassátok. Amikor pedig a padisah harcba készül, hozzátok ki az istálóból, és mutassátok meg neki az ellenséget. Akkor majd meglátjátok, mit tud a világhódító. A szegény ember fogta az aranyakat és az ezüstöket, két lovat és mindenféle drágaságot vásárolt, majd az aranyat, ezüstöt zsákokba rakta, a lovakra málházott, és hazafelé indult. A szomszédos országokban hamarosan híre ment, hogy a padisah egy világhódítóra tett szert. Fülükbe jutott, hogy most a padisah hízlalja, és hamarosan megtámadja a többi országot. Az egyik padisah úgy gondolta, hogy addig kell megoldást keresni, még nem késő, és cselekedni kezdett. Egyik este seregét összegyűjtötte, és körülvette a szamár bíró padisah városát. A város egy domb tetején terült el. Mikor a lakósok reggel felébredtek, látták, hogy városukat körülfogta az ellenség rengeteg serege. A padisah is tudomást szerzett az ostromról, és parancsot adott, hogy vezessék elő a világhódítót, és küldjék az ellenség ellen. A szamarat egészen mostanáig még nem is hozták ki az istállóból. Csak árpával, mazsolával, meg zsenge szalmával etették. A jászoltól még inni sem ment el. Vödörben hozták számára a vizet. A szamár emiatt olyan kövér lett, hogy nem fért ki az istálló ajtaján. Ki kellett a falat dönteni. A padisah emberei a világhódító szamarat a város szélére vitték, a kapukat kitárták és kibocsátották. A szamár, minthogy jó ideje már az istálóban tétlenkedett, nagyon áhítozott a szabad legelők után. A friss levegő most megrészegítette, viháncolt, énekelt, egyik oldaláról a másikra hempergett. Akkor a por felhő keletkezett, hogy a szamarat nem lehetett látni.
Az ellenséges padisak seregét rettegés szállta meg, amikor meglátta a sűrű porfelhőt. Senki sem merészelt a világhódító közelébe menni. Mikor a szamár megelégelte a hempergést, felállt, meglátta a ló és ember sereget, és azt gondolta, hogy arrafelé tágas legelők vannak, azokon pedig nyájak és pásztorok. A friss fű illatát érezte orrában, pofáját az ég felé fordította, és ordított néhányat teljes erejéből. Majd füleit hegyezve az ellenséges sereg felé vágtázott. Az ellenséges katonákat nagy félelem szállta meg erre, és futásnak eredtek. A győzhetetlen világhódító híre valamennyi környező országban elterjedt. A szomszédos padisahok nem merészeltek többé a világhódító szamár hatalmas urának földjére támadni. A padisah igen hálás volt a szamárnak. Megparancsolta, hogy még nagyobb gonddal tartsák. A szamár pedig ettől kezdve még több mazsolát és árpát evett. A sok zabálástól olyan kövér lett, mint egy gömb, majd végül szétpukkadt.

0: elhangzott Népek meséi. Az okos paraszt és a csaló mollák. Azerbajdzsán népmesék. Fordította Jeremiás Éva. Közreműködött Csiszér András, Radó Béla, Somló Ferenc. Szerkesztette Horváth László. Rendezte Déri Éva.
1: A hangfelvétel 1978-ban készült, és legutóbb 1978. november 4-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: műsorajánló.
1: Legyen az ünnep igazi élmény. A tűzijáték mellett látványos fényfestés, lézer és drónsó segítségével idézzük meg a mindannyiunkat összekötő hagyományokat. Fejezetek a magyar nemzet ezer éves történetéből. Ünnepi látvány előadás a Duna fölött, augusztus 20-án 21 órakor az M1-en.
2: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Lui Láma kalandjai. Tanulságos mesesorozat egy kíváncsi fiatal lámáról, aki messzi földről érkezett hozzánk, és rácsodálkozik, hogy a világ nem csak mozdulatokból, hanem szavakból is áll.
3: Lovasné Kozma Anikó mesesorozatát Kassai Kata meséli el.
2: Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Húsz óra, a Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban a miniszterelnök. Magyar Péter este élő Facebook videóban jelentkezett be a helyszínről. Elmondta, a következő két nap még kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce, és még 8-9 centiméteres apadást jeleznek. A kormányfő hangsúlyozta, most a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina további üzemelésének fenntartása. Hozzátette, az előrejelzés szerint a következő héten 30-40 cm-rel lehet magasabb a vízszint, és ha minden jól megy, a jövő hét elejétől el lehet kezdeni az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását. Visszautasította az Alkotmánybíróság az alaptörvénymódosítások elleni Fidesz-KDNP-s beadványokat. Mindhárom esetben a hatáskör hiányára hivatkozott a testület. Az ellenzéki pártszövetség az alaptörvény 17. módosításának passzusait támadta meg. Ezek között volt a Súlyog Tamás köztársasági elnök leváltásáról szóló döntés, a parlamenti képviselői mandátum 12 évben vagy 3 ciklusban korlátozása, illetve az alkotmánybírók 70 éves korhatárának visszaállítása. A Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán úgy reagált, idézem, tégláról téglára épül az önkény. Bóka János azt írta, a Fidesz folytatja az önkénnyel szembeni békés és törvényes ellenállást, és annak minden eszközével élni fog a parlamenten belül és kívül. Bátony terenye környékén ad munkát az aszálya vízügyi szakembereknek. A mizserfai tározóból 100 000 köbméter víz átvezetését kezdik meg a Zagyván keresztül a Maconkai tóba. Ezzel mintegy 15 000 ember ivóvízellátása marad biztonságos. A tározó vízszintje az elmúlt napokban 400 cm alá csökkent, ami minőségromlás miatt veszélyeztette volna a szolgáltatást. A vízpótlással várhatóan 30 napon keresztül nagy biztonsággal kielégíthető a térség vízigénye. Ma éjszaka hazaszállítják Debrecenből a lengyel buszbaleset 22 sérültjét. A lengyel egészségügyi miniszterhelyettes közölte, a sérülteket egy speciális kormányrepülővel viszik Lengyelországba, ahol két varsói és több vidéki kórház készült fel a fogadásukra. 18 beteg Magyarországon marad, 5 sérült pedig már elhagyta az országot, őket családjuk ápolja. Közben a rendőrség halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a busz vezetője ellen. A sofőrt őrizetbe vették, letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság. Az elsődleges adatok szerint a férfi feltehetően elaludt, ez okozta a 12 halálos áldozatot követelő balesetet. Lezuhant egy magánhelikopter a turisták körében népszerű görögországi Szifnosz szigetén. 3 ember, a pilóta és 2 utasa meghalt, közölte a helyi tűzoltóság. A gép röviddel felszállás után szenvedett balesetet, még nem tudni, hogy miért. A helikopter egy száraz domboldalra zuhant, ahol kisebb tüzet okozott. Az időjárásról. Hidegfront érkezik, egyre több felé lehet zápor, zivatar. A déli szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Holnap már sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg. Éjszaka 11-19, holnap délután 22-28 fok várható. Hírekkel legközelebb 21 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És versek. Kántor Péter összeállítása.

0: Horvát Elemér, zsebtükör. Amikor írok, teljesen egyedül vagyok. Mesztelen szingularitás. Előttem a zsúfolt, izgalmas semmi van, a mindenség, s utánam is. Mindig ettől féltem. Itt a fű sejmesebb, itt a víz édesebb, a világ végleges. Identitásom helybeli. Ez a világ olyan kicsi, hogy itt csak szeretni lehet, vagy gyilkolni. Hol van horizont hangyabolyban? Hol volt, hol nem volt csillagok alatt egy végtelen fiatal akarat? Ez történt, ez van, idáig jutott, nézi magát, s látja a fátumot. Végtelen világban, tetőtől talpig idegen.
1: Tandori Dezső, több zűrt magamnak, BE-nek és SF-nek, barátyok. Zavartalanabbul szeretném szeretni azaim, kik abból még megmaradtak. Ezért nem szeretnék több zűrt beszerezni magamnak. Inkább bármin vesszék, csak semmik ne szerezzék, ne eme több zűrt magamnak. Túl lenni szeretnék mindig, nem túl lenni soha, mert ez nagyon is az élet sora, egy ez élet sora. Azért volt minden örökké, hogy ez legyen. Soha. De még két veréb, a Rudika és a Csutika, és több, mint elég. Csak épp meddigre még? 1997. Húsvét.
2: Marnó János. Kártérítő. Egy testápolóban akadsz össze másodmagaddal. Utánad érkezett, az ön utálat is erre vall a képén. A magadét nem látod, majd nem, mintha nem lennél. De vagy mégis, máskülönben hogy talált volna itt? S hogy vethetné szemedre, hogy másodmagadként is unod már őt megszólítani? Egy gondolathoz legkevesebb két olvasóval kell számolnunk. Kart karba öltve, vagy kézen fogva, mint rég, hagyjátok el a szalont. Mutatja kint a szörnyű kárt, mely autóját érte, égnek áll a motorháztető. Snitt. A tömegből egy görbe asszony kúszik elő. Csokor virág a négy kézlába közt. A név illata. Tudod is a görbe asszony nevét. Azt is, hogy meghalt rég és hol, s hogy semmilyen ismerettség nem fűzhette másodmagadhoz. A virág aranyesőben írisz apró pénzt szimbolizál. Négy kézlába, hogy súrolja a padlót, mely ajzat oda át ragyog örökre néki. Bujább már nem igen lehet ennél álom. A testkultúra ahhoz képest elenyésző kezdés. De ő csak néz rád, mit tettél az érdekében egyáltalán eddig. Ízlésed szerint való ez a vád, mely mint jégtáblát a nád őrzi állagát az elmeűrnek. Kész vagy merre szívni. Az fáj. Retusa. A szíved tája. Szik. Nem fogod neki kifejteni azért újra, akármelyest hivatal is a vers is, nem a reklamáció helye. Összetartoztok, ennyi elég. S nem sokára meghal. Leróva egyéb tartozásait, ami helyes, magad tekint el a nevétől, hogy tőled hallja. Ajtód párnafa. Deklamálhatod. Autója de facto rendbehozhatatlan. Ragad az ülés, és nem látsz az orrodon, motorháztetőn túlra. Szólongatod, felváltva ritmusra meg dalra. A virágot fillérre leszámolod vakon. Ha van égvilág, s miért ne? E tájra szakadjon.
0: Rákos Sándor. Helyzetgyakorlatok. Részlet. Magány, szorongás. FM emlékének.

Miként nyűszítő ebeit a vadász, rettegéseimet visszaparancsolom. Állok, köpenyembe burkolózva, az ellenséges fák alatt. Ráébredés. Tüskésen ébred a reggel, tűpárnáin szúr az eszmélkedés. Fantaszta énje, itte naponként vele hal, vele támad fel a világ, kihalt belőle, s üres csigaházként tegnaptól holnapig már csak abba hagyott létezése maradt. Nem hiszi, hogy bárkinek hiányozna, s neki egyre kevésbé hiányzik bárki is. Dőltével le nem dőlnek az égoszlopai, de még egy fűszálat sem legyint meg elmúlása. Próza, memento mori. A májusi kert vad és vak tenyészete. Dúsnedvű hajtások, húsos indák, a tök elefántfül nagy ernyős levelei. Egy virágokkal tömött orgonabokor. Távoli darázsdongás. A fölásott föld szaga. Apró piros bogarak rajzanak elő valahonnan. Kislányok ülnek a harapnivalóan üdezőt fűben, s egy akkor és ott divatos, földobó elkapó játékot játszanak magyarónyi gömbölyű kavicsokkal. Hány éves volt akkor? 3, vagy talán 4. Örök jelenben élt, nem tudott az idő múlásáról, és a halált sem ismerte még. Az a tavaszi nap annyira beleégett, vagy belefagyott, hogy ma is újjá tudná teremteni, legapróbb részletéig. A lányok mögé lopakodik, és figyeli a játékukat, miközben kezében tartja azt a valamit. Szívesen odaadná, ha bevennék maguk közé, játszhatna velük ő is. Kevés idő múltán a lányok fölugrálnak, undorodva húzzák el a szájukat, befogják az orrukat, és elveszik tőle a már megszagosodott, maga szobrává merevült galambot. Akkor ébredt rá az élő és a halott közötti iszonyú különbségre. Bármi történt vele azóta, soha egy percre el nem halványult ez a tudás. Vicsorgó koponya a kartauzi cellájában. Neki egy galamb hulla az örök memento mori. Halálgyakorlat. Síkos tárgy a vízbe. Elalvás előtti másodpercek. Kicsúszol magadból. Ez a halál mechanizmusa. Minden este gyakorolod. Halálgyakorlat. Halál. Naponta túléled, nem válsz immunissá, újra megkaphatod, bármikor belehalhatsz. Élet-halál gyakorlat. Asszonyi melnek két dombja, élet és halál egyforma. Mikor vad gyönyör rengeti, hogy kettő, s nem egy, mond neki. Próza, időgyakorlat. Kocsi út. Gyerekkorában hányszor szekerezett fél napokat is kerékagyigérő nyírségi homokban, tarkóján a forróság égető nyomásával. Azóta él benne a sivatag és a csigalassú vonulások víziója. Hangyányi pont a látóhatár peremén, mozdulni sem látszik, őrjítő lassúsággal mégis halad.
Magány.

S vándor. Talán Vámbér Jármin, a zarándoklás megszállottja, vagy Steinaurél, a homokba temetett városok felfedezője. Történelem előtti, történelem mögötti történés. A megállított idő. Idő megélés. Idő, te homokóráddal, magzatmoccanásunktól fölénk hajolva, halálunká méred életünket. Idő megélés fohásszal. Add meg nekünk halálunk méltóságát. Jár annak, aki az elmúlás gondolatával kel és fekszik, aki mindig úgy alszik el, hogy nem tudja, fölébred-e, s aki reggel soha nem biztos abban, hogy megírje az alkonyatot. Add, hogy ne remegjünk, amikor fejünk fölött az iszonyú bárd megáll, várván lesújt-e, vagy mára még megkegyelmez, és átenged az éjszakának és a holnapnak. És akkor majd újra megáll fejünk fölött.

0: és versek címmel Kántor Péter összeállítását hallották. Közreműködött Fazekas István, Helyei László és Tóth József. A zenei szerkesztő Gebauer Mária, a szerkesztő Palotás Ágnes. Rendezte Simonyi János.
1: A hangfelvételt 1997-ben készítették, és legutóbb 1997. október 19-én hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: Voltam, aki leszek. Hölgyeim és uraim, jó napot kívánok! Németh Gábor vagyok. Az irodalmi szerkesztőség mai műsorával a magyar avantgárd méltatlanul elfeledett mesterére, Csúszó Sándorra emlékezünk. Először hallgassák meg programadó Mikor a tyúkok című költeményét Vallai Péter előadásában.
2: Mikor a tyúkok végre mind elültek, és a búgást már elnyelte a dúc, és az égbolt gömbje a haloványkéket olybá facsarta, mint a ribizli dzsúsz. Több ebb magammal vonítám a jelent, Bízón, Sunyin, Nagyravágyón, Árván, s nem sejtettem még, egyszer odalent egy még nagyobb kivetettség vár rám. Virradni készült, pennás falkánk oszlott, sompolyogtunk már vackaink felé, mikor megláttunk egy bősz árny alakot, pofáját, amint égre szegezi. És nem tágított, még meg sem is rebbent. Igric javelt, dicsének hangja szállt, majd megvirradt, a sötétség ellebbent, s a tyúkszar között súlyos áldog állt. Csupasz kő, csupa por, csip-csup hatások, melyeket orvadász leteríthet. A nagyobb vadak mind a látomások dzsungelének mélyén legelésznek. Vetkőz valómig, s öltöztes magadba. Mi voltam én? Voltam, aki leszek. Legyél helyettem én, mert így szavamra magadat is könnyebben megleled. 1936. december. Közreadja Hizsnyai Zoltán.

0: A költő alakját Hizsnyai Zoltán, a Pozsonyi Kaligram főszerkesztője, neves csúszókutató idézi fel.
1: Annyi biztosnak látszik, hogy 1907-ben született Edert községben, apja csúszó Kázmér földműves, anyja született Dönci Apolónia, elszegényedett kisnemesi család sárja. 1914-től kezdi elemi iskoláit a szülőfalujában, majd Nyitrán folytatja tanulmányait. 1925-ben Csontkovács címmel megjelenik első verse saját kézzel írott lapjának, a csúszónak, a tardosújfalusi szónak a első számában. 29-ben fontos esemény következik be az életében, megismerkedik Füst Milánnal, levelezést folytatnak, Ungvárra költözik első múzsájával, elődemességvel, majd később 30-ban pedig, miután elődemesétől elvált házasságot köt Blau Borbálával. Még ebben az évben elhagyja szintén a feleségét, és Pozsonyba költözik, itt latterjesztői állástállal. 37-ben pedig elhallgatása után, a föltételezett elhallgatása után, még erre majd ki fogok térni, újabb adataink vannak arra, hogy nem hallgatott el, csak olyan újabb álneveken szerepel tovább, amelyeket korábban nem ismertünk. 39-ben a fölvidéki baloldali mozgalommal, a Sárlóval végképp szakít, soha nem is volt igazán támogatója, de hát egyes sárlós akciókban azért részt vesz. Halálának az időpontja, az én véleményem szerint hozzá kell tegyem, hogy ez nem egészen pontos, de azért elmondanám, hogy 1941. július 9-én autó üti el a Pozsonyi Mihály utcában. Ez nagyon sokáig így nézett ki, de hát nem biztos ez az egész. Hát ez az, amit nagy vonalakban tudunk az életéről, és hát a képünk a csúszó életéről az még csak most van formálódóban. Például az Én Német Istvánnak a fölfedezése, Big Ficál néven írott versei, egy Pozsony püspöki albérlet könyvtárából került elő, egy könyvemből kihúlottak ezek a kéziratlapok. Nagyon érdekes az, hogy nem sokkal a föltételezett halál előtt átírta a nemzeti dalt eszperente nyelvre, tehát csupa e betűvel, ezt március 15-e tiszteletére le is hoztuk a Kaligram márciusi számában.
2: Zene e nemzetnek. Petőfi Sándor Nemzeti Dal című költeményének eszperente átköltése. Közreadja Zé Német István. Tenyerej fel, nemzetem gyermeke! Testednek s lelkednek szerelmetes helye, mert megnevez. E szerkezet, mely ketyeg, hevesen jelez, ej, tetre fel, ej, jelenben, ellenben elfelejtenek. Ketrecnek feneke legyen a nemzetnek helye, mert lehetne teljesen elengedett gyermek. Ez keres feleletet, nevezzetek meg egyebet. E nemzetnek felettes szelleme legyen szent, legyen szent. Elveszett emberek serege nem lesz e nemzet. Elreteszelt, kegyvesztett fegyencek lehettetek, de e perc megment benneteket. Eltemetett fejedelmek, szerzetesek, szeretett emberek kegyeletteljes lelke elveszett, melyek elengedett kezekkel teremtettek, s mentek el. Nem lelhetnek lent e feneketlen veremben csendet, s elemekkel nem keveredhetnek. E nemzetnek felettes szelleme legyen szent, legyen szent. Elveszett emberek serege nem lesz a nemzet. Lehetetlen, rendetlen ember, mely sem erre sem mehet, mely e percben nem lebegtet mennyekbe lelket, mert nem mert, melynek kedvesebb szennyes teste, melyben rengeteget testpedett, s e nemzet nem nyer nevet, nem kelhet fel, nem szerezhet nemes fegyverversenyben rendjelet pejhes melle. E nemzetnek felettes szelleme legyen szent, legyen szent. Elveszett emberek serege nem lesz e nemzet. Fegyvered, mely ellenet kelt sereget megsebezhet, kedvesebb tested nem senyved vele, benne leled, s nemesebb szerv lesz vele kezed, teljesen begerjesztheted. Ej, e percben rett, rettenetes szerkezet cseng kezeden, de ne rezelj be, ne tedd, e helyre veled, te elfeledett fegyver, e nemzetnek felettes szelleme, legyen szent, legyen szent, elveszett emberek seregen nem lesz a nemzet. E nemzetnek neve hely, de kellemesen cseng fejekben remek lesz. Elfeledett fergeteges szerepe, mert meg lesz nevezve. Leperget ezer meg ezer hetek serege, bekente fekete nedvekkel. E rettenetet, kedves emberek, le kell sepernetek. E nemzetnek felettes szelleme legyen szent, legyen szent. Elveszett emberek serege nem lesz a nemzet. S egy megnevezett helyen eltemetnek benneteket. Gyermeketek, gyermekek kegyelettel megemel egy szerkezetet, mellyel feje lesz lefedve. Szent verseket rebeg, e szent felettes szellemhez eseng, s megszentelt nevekkel megnevez benneteket. E nemzetnek felettes szelleme legyen szent, legyen szent. Elveszett emberek serege nem lesz a nemzet.
1: Ez akkor nem nagyon tűrte ezeket a megnyilvánulásokat. Másrészt azt mondanám, hogy az árnév használta nem csak ennek tudható be. Csúszó az álneveket egész élete során használta. Ez hozzátartozott az arcpolitikájához, hát szellemi kaméleonnak nevezhető. De nem lehet egyszerűen besorolni valamelyik avantgardizmusba, de vannak kapcsolódási pontok. Legújabb felfedezés az, hogy Vörös Sándor pszichéhez hasonló versciklusa is volt, egy hajdani költőnő nevében írott versek. Nehéz kibogozni ezeket a szálakat. Egy biztos, hogy az avantgardizmust is eszközként használta, avantgard elemeket használt, de a mozgalmak ideológiájának nem volt alakítója, sőt, az ideológia mentességnek volt a képviselője mindig is.

mire eszmélünk. Könnyedén merülve félálomban úszott a lomha cett, búdító fuvallat érintette, mintha csak csuhank cett. Jónás is szundikált a bálnában tök sötét, álmában egy réten meglátta csuhang cét. S így tovább, de ekkor hajókürt hangja szól. A cett erre megremeg, tarka pillangó szál rét és tenger felett. Közre adja Bettes Istvánt.

0: Csúszó Sándor verseit Valai Péter mondta el. Károsi Endre, költő és italianista, nemrégiben minden túlzás nélkül szenzációsnak nevezhető csúszó leletre bukkant.
1: Olaszországban jártamban, Velencében egy avantgárd kutatónál, Armando Pajalicsnál, aki egyébként kiváló anglicista, különböző hangfelvételeket hallgattunk. A beszélgetés egy adott pontján elővett néhány hangfelvételt, ezek között volt egy-két kőkorszakbeli lemez, voltak benne rádiófelvételek, de volt néhány érdekes tüdőröntgen kép, amelyre ez az eljárás egyébként nem volt ismeretlen ebben a korban, hanem is nevezhető elterjedtnek, hangfelvételeket készítettek. Ezek közül az egyikre az volt írva, hogy 1928 Budapest, egy olasz szó volt ráírva, amit hát mondjuk a csúszófilológiában némileg jártasak már ismernek, ez annyi volt, hogy Chiuso, amit nem értett a Pajalics, mert Chiuso ugye annyit jelent, hogy zárt tulajdonképpen, és kérdezte, hogy tudok erről valamit, és ott villant az agyamba, hogy hiszen ezt a Chiuso nevet csúszó használta Olaszországban, mint a Szombati Bálint. Elsősorban, de mások is kimutatták. És tudjuk, hogy ő járt Olaszországban, 41-ben járt a Bruno Locsi műtermében. Úgy látszik, hogy magával vihette ezt a felvételt. Kiderítettük Armando Pajalicsal, hogy pontosan a Bruno Locsi hagyatékból került hozzá ez a tüdőröntgen fölvétel, ami egyben egy rávésett hangfölvételt tartalmazott. De most maga a felvétel rendkívül érdekes, hát egy tüdőröntgen felvételt mindenki maga elé tud képzelni, és erre olyan hanganyagban fölvíve, amelyet szemléletetlen tudatosan van készítve, a lélegzés és a hörgés elemein alapul, ezt variálja. Elég érdekes átmenetekben úgy tűnik, hogy kompozíciós elképzelések szerint úgy tűnik, hogy arra törekedett, hogy ezzel a lélegző hörgőnyelvvel, hangnyelvvel tulajdonképpen a tüdőröntgennek a vizuális képét próbálta meg interpretálni. Tehát, hogy a mai fogalmaink szerint akarjuk kifejezni, akkor azt mondanám, hogy megpróbálta akusztikusan dekódolni, vagy ha úgy tetszik, akusztikusan kódolni, átkódolni a tüdőröntgennek a vizuális jelrendszerét. Tulajdonképpen a minden művészet ugye igazán úgy alakul, az ösztön vezeti a költőt, a művészt, és a gondolati reflexió ellenőrzi, követi az ösztönt, de csak követi. Azért mondom ezt, mert akaratlanul olyan dologra tapintott ezzel rá csúszó, ami ezt az egész dolgot abban a pillanatban, amikor a legkísérletibb dolognak tetszik, az emberiség kultúrtörténetének mély áramába kapcsolja vissza. A lélegzetnek, mint a létezés első alapélményének és leglényegibb dolgának a felfogása köztudatlan keleti indiai kultúrkörbe vezet vissza. Tehát egy olyan kultúrtörténeti mély áramba ez tulajdonképpen az emberiség művészet gyakorlásának, művészeti gyakorlatának, amely nem volt igazán előtérbe soha, hanem néha-néha újra rácsodálkoznak, újra fölfedezik. Na most azzal, hogy csúszó, meg lehet egy kósza ötlettől vezettetve, és talán attól indítatva, hogy nalám egy tüdőröntgen kép, tehát ez adja is az asszociációt rögtön, hogy akkor hát a tüdő, akkor levegő és lélegzett. Ettől az ötlettől vezérelve, de spontán módon rákapcsolódott erre a hullámhozra.

Elhangzott Voltam, aki leszek, Németh Gábor műsora. A műsorban közreműködött Vallai Péter, Hizsnyai Zoltán és Szkárosi Endre. Zenéjét szerkesztette Faludi Gabriella. A hangfelvétel 1997-ben készült, és legutóbb 2009. április 9-én hangzott el a Kossuth Rádióban.

Üvöltés. Rádióetüd. Allen Ginsberg művének részleteit Őrsi István fordításában Ternyák Zoltán mondja el. A műsort Kővári Katalin és Fényes Péter készítette.

Láttam, nemzedékem nekiválóbb szellemei őrülettől szétroncsoltam. Éhezve hisztérikus pucéram. Vánszorogva néger utcákon át hajnalban hajszoltak dühött tűdöfést, angyalképű hipstereket, akik ősmennyei vágyal tapadnának az égi gépezett csillagos dinamójához. Akik szegényen és rongyosan és beesett szemmel és szipósan felültek füstölve a hidegvizes lakás természetfeletti éjszakájában. A város a csúcsai fölött lebegve tűnődő jazzzenére.

cement és alumínium szfinx lékelte meg koponyájukat és falta fel képzeletüket. Moloch. Magány. Szenny. Rúdság. Szemétládák és elérhetetlen dollárok. Lépcsőházak alján sivítozó kölykök. Hadseregekben zokogó fiúk. Parkokban síró vén emberek. Moloch. Moloch. Moloch. Moloch. Moloch. Lidércia mása. Szeretetlen Moloch. Csupa ész Moloch. Moloch az ember vaskezű bírája. Moloch a felfoghatatlan börtön. Moloch a keresztbe rakott lábszárcsont lelketlen fegyház és bánat kongresszusa. Moloch, kinek épületei ítéletek. Moloch a háború kősziklája. Moloch megszédített kormányok. Moloch, kinek szelleme szintiszta a gépezet. Moloch, kinek vére keringő pénz. Moloch, kinek ujjai tíz hadsereg. Moloch, kinek mellek kannibál dinamó. Moloch, kinek fület füstölgő sírgödör. Moloch, kinek szeme ezer vakablak. Moloch, kinek felhő karcolója hosszú utcákon végtelen jehovák. Moloch, kinek gyárai álmodnak és varcsognak a ködben. Moloch, kinek gyárkéményei és antennái megkoronázzák a várost. Moloch, kinek szerelme végtelen olaj és kő. Moloch, kinek lelke villamosság és bankok. Moloch, kinek szegénysége a zseni fantomja. Moloch, kinek végezete szex nélküli hidrogén felhő. Moloch, kinek a neve ész. Moloch, akiben magányosan ülök. Moloch, akiben angyalokkal homokozok. Őrültek Molochban. Faszt szopva Molochban. Szeretetlenül és férfiatlanul Molochban. Moloch, ki lelkembe korán benyitott. Moloch, kiben testetlen tudat vagyok. Moloch, ki felriasztott természetes önkívületemből. Moloch, kit elhagyok. Felébredek Molochban. Az égből fény özönlik.

0: Muluk. Muluk.
1: Automata lakások. Láthatatlan külvárosok. Csontváz kincstárok. Vakfővárosok. Démoni iparágok. Fantom nemzetek. Legyőzhetetlen tébolydák. Grand faszok. Szörnyetek bombák. Megroppant a gerincük, még Molochot az égbe emelték. Kövezetek. Fák. Rádiók. Tonnák. Felemelik a várost az égig, mely létezik, és mindenütt ott van felettünk. Látomások, előjelek, hallucinációk, csodák, önkívületek sodródtak lefelé az amerikai folyón. Álmok, imádatok, megvilágosodások, vallások. Érzelmes zagyvaságból egész hajórakomány. Áttörések a folyón túlra. Kiborulások és keresztrefeszítések sodródni az árral. Mámorok, jelenések, kétségbe esések. 10 év állati sikolyai és öngyilkosságai. Agyak, új szerelmek, őrült nemzedék, az idő sziklái mind lejjebb és lejjebb. Igazán szent nevetés a folyóban. Mindnyájan látták. A vadszemek, a szent murikat elbúcsúztak. Leugrottak a tetőről a magányba, integetve. Kezükben virág, le a folyóhoz, az utcára, le.

Templates. Világ. Szem. A lélek. Szem. A bőr. Szem. Az orr. Szem. A nyelv és a fasz és a kéz. És a segjú is. Szem. Minden szent. Mindenki. Szent. Mindenütt van szentség. Minden nap az örök évben van. Mindenki angyal. Csavargó olyan szent, mint a szerep. Az őrült, mint te. Szent a lelkem. Az írógép szent, a vers szent, a hang szent, a hallgatók szentek, az önképület szent.

Szent Szolomon, Szent Lucien, Szent Kerouac, Szent Hanke, Szent Borús, Szent Cassidy, szentek, szentek, szentek, az ismeretlenül szájba lökött és szenvedők, kódusok, szentek, az ocsmány, emberi, angyal, hímex. Szent az anyám, az elmegyógy intézetben. Szent a Kansas-i nagyapád fasza. Szent a légycserű szakszafa. Szent a bibbáb apokalipszis. Szentek a jazz zenekarok.

0: Üvöltés. Kővári Katalin és Fényes Péter rádió etüdjét hallották. Allen Ginsberg Üvöltés című versének részleteit Örsi István fordításában Ternyák Zoltán mondta el.
1: A hangfelvétel 1995-ben készült, és legutóbb 1997. június 28-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: A Kossuth Rádió híreit hallják, a szerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban a miniszterelnök. Magyar Péter este élő Facebook videóban jelentkezett be a helyszínről. Elmondta, a következő két nap még kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce, és még 8-9 centiméteres apadást jeleznek. A kormányfő hangsúlyozta, most a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina további üzemelésének biztosítása. Hozzátette, az előrejelzés szerint a következő héten 30-40 cm-rel lehet magasabb a vízszint, és ha minden jól megy, a jövő hét elejétől el lehet kezdeni az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását. Visszautasította az Alkotmánybíróság az alaptörvénymódosítások elleni Fidesz-KDNP-s beadványokat. Mindhárom esetben a hatáskör hiányára hivatkozott a testület. Az ellenzéki pártszövetség az alaptörvény 17. módosításának passzusait támadta meg. Ezek között volt a Súlyog Tamás köztársasági elnök leváltásáról szóló döntés, a parlamenti képviselői mandátum 12 évben vagy 3 ciklusban korlátozása, illetve az alkotmánybírók 70 éves korhatárának visszaállítása. A Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán úgy reagált, idézem, tégláról téglára épül az önkény. Bóka János azt írta, a Fidesz folytatja az önkénnyel szembeni békés és törvényes ellenállást, és annak minden eszközével élni fog parlamenten belül és kívül. Videóval is segíti a vállalkozásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal a kibővített adatszolgáltatásban. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. December 31-éig hibás vagy elmaradt teljesítés miatt még nem bírságol az adóhatóság. A céljuk, hogy valamennyi vállalkozás a lehető legegyszerűbben tudja teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettségét. A palesztinok lakta gázai övezet demilitarizálásáról és közegészségügyi helyzetéről tárgyalt Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök az amerikai elnök külön megbízottjával és a béketanács képviselőivel. A megbeszélésen egyetértés született arról, hogy az övezet újjáépítése csak azután kezdődhet meg, hogy a Hamász palesztin terrorszervezet amerikai ellenőrzés mellett átadja fegyvereit a Gázába vezényelt nemzetközi stabilizációs erőknek. Egy feltételezhetően Odessa kikötője ellen indított orosz drón tévedt ma a moldovai légtérbe és zuhant le egy mezőn. A landoláskor felrobbant és kisebb tüzet okozott, személyi sérülés nem történt. Előző nap egy spanyol harci repülőgép egy Moldova felől érkezett drónt semmisített meg Románia felett. Terrorizmus gyanúját is vizsgálják a Zadar környéki tűzesetek ügyében. A horvát korrupció és szervezett bűnözés elleni ügyészség a gyújtogatásokkal kapcsolatba hozott 4 ember ügyében nyomoz. 3 horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsítanak azzal, hogy előre kitervelten egymással megállapodva 10 helyen szándékosan okoztak tüzet Zára megye térségében múlt pénteken és szombaton. Lakossági bejelentés alapján fogták el őket. Hidegfront érkezik, egyre több felé lehet zápor, zivatar, a déli szél megerősödik. Holnap már sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg. Éjszaka 11-19, holnap délután 22-28 fok várható. Hírekkel 22 órakor jelentkezünk legközelebb itt a Kossuth Rádióban.
1: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Jókai Mór Kárpáti Zoltán című regényéből készült rádiójátékot Balatoni Monika készítette. Tizennyolcadik rész.
1: Kőcserepi leánya nehéz lázbeteg. Napok óta nincs senkinek nyugta a háznál. Egyik orvos a másikat váltja fel. Senki sem találja el valóban, mi a kóroka. Egyik forró lázhoz sejt, másik ifjúkori vérforgásnak tulajdonítja a kiismerhetetlen bajt, harmadik himlőt gyanít. A beteg nem tűr senkit maga előtt, egyedül a vak leánykát. Néha okosan beszél, máskor meg összezavar mindent. Egyszer az üres szobában is embereket lát, akik nincsenek jelen, másszor a jelenlevőket sem látja, s a puszta erdőről beszél, amelyben eltévedt.
2: Liza, add ide ruháimat, felöltözöm.
3: Hova akarsz menni? Az orvos megtiltotta, hogy fölkelj. Mit akarsz? Miért öltözöl?
2: Mert meg akarom őt menteni.
3: Kit megmenteni?
2: Megmenteni őt, hogy meg ne öljék.
3: Kit ne öljenek meg?
2: Kit, mintha nem tudnátok. Hiszen ti akarjátok őt megöletni. Ti.
3: Gyermekem, Vilma, félrebeszélsz.
2: Ne nyúj hozzám. Ti meg akarjátok őt öletni, de én nem engedem. Nem engedem meg.
3: Miről beszélsz, gyermekem? Én drága leányom, kedves gyermekem, térj magadhoz!
2: Miért akarjátok eltagadni? Hát nem hallom talán a karcsattogást. Hát nem hallom, hogy verekszenek az erdőben, hogy csattognak a kardjaik. Ó, Zoltán, megálljatok! Én jövök! Oda rohanok közéjük, kardvasaik közé. Engem öljetek meg! Ó, Zoltán, ne vívj! Tedd le azt a kardot! Megöl az az ember! Megölik őt, és megölnek engem. Ó, Zoltán! Ó, kedves Zoltán!
3: Nézd, és hallgass, mit beszél.

0: 6 órakor vívott Rudolfa Spadaszinnal, 8-kor következett Zoltán. A 7 óra közbe esett. Ez volt Miklós báró találkája. Dabroni nem futott el Rudolf megölése után. Azt gondolta, még ráér 2 óráig maradni. Elvégezheti dolgát Miklóssal és Zoltánnal, azután veszi nyakába a világot.
1: Siessünk, siessünk, uraim, én rám még egy harmadik is vár.
2: Az Istenre mondom, ez a harmadik hiába fog reád várni.
1: Gondolja méltóságod.
2: Azt meglátod.
1: Akar még méltóságod valamit látni?
2: Semmit jobban, mint a tevéredet.
0: Mindkettő vívó állásba tette magát. Egy hosszú percig halotti csend van a teremben. A segédek félre vonultak. A 2 kard egymáson feküdt. A 2 vívó szemei egymást keresték.
1: Ne féljen, méltóságod, én követem.
0: Miklós haragosan vágott hozzá Egúnyra. Dabroni felfogta kardjával a nehéz csapást, egy alvágást intézett a báróra, és amint a báró annak védelmére fedetlenül hagyja bal oldalát, egy oldalcsapással odavágott nyakához. A báró nyakából egyszerre vastagon ömlött a vér, elborítva egész mellét.
3: A következő pillanatban egy írtóztató ordítás hallatszott. Miklós a dűvak elszántságával rohant ellenfelére. Egy kardvillanás látszott, egy csattanás hangzott, és azután ott feküdt a földön a Spadaszin, szótlanul és sápadtan.
2: Nekem nincs semmi bajom, egy kis érvágás az egész. De ez nem fog vívni többet. A csapás keresztül vágta a kardmarkolat védőpajzsát és a markolatot a kezével együtt. Ennek nem maradt, csak a csonka karja. Istené legyen a dicsőség.

0: Pontban 8-at ütött az óra, amikor Zoltán a ligetbe ért. 8:30-kor érkeztek meg az ellenfél segédei. Kimentették ügyfelüket annak elmaradásáért, lévén vele sem ezúttal, sem soha többé meg nem fog vívni senki, miután egy megelőző párbajban jobb kezét elvesztette. A Kárpát-falvi kastélyban napról napra nagyobb a gyász. Nagyon beteg a kisasszony, mindig-mindig rosszabbul. Minden éjjel új meg új rémlátásokkal képzeleg. Álmodik nyitott szemmel, és beszél fennhangon azokhoz, akikkel álmodik. Atya, anyja felváltva ülnek ágya mellett, s elmondják egymásnak, miről beszélt, mit álmodott, s hosszan-hosszan eltöprenkednek fölötte.
1: Ki lakik itt a mellettem való szobákban? Ki zongorázott itt az éjjel a másik teremben? Itt mellettem jobbra?

0: meg Lizát és a szobalányt is. Egyitek sem volt itt, csak az a fehér asszony. Itt ült egész éjjel az ágyam szélén, és le nem vette rólam a szemeit.
1: Nem értem. Miért nem mehetnék be a gyermekemhez?
2: Önméltósága parancsolta, asszonyom. Önnek most pihennie kell. Majd jelzem, amikor bemehet Vilma kisasszonyhoz.
0: Hol van Liza? Az én Lizám. Nem láttam már régen.
3: Itt volt, gyermekem, de te aludtál akkor. Nem láthattad. Majd visszajön nem sokára.
0: Majd, majd. Ha eljön, ébresztenek fel.
4: Egy napon Kőcserepi levelet kapott Pozsonyból. Reszketett a kezem, időn felbontotta. Abban tudósíták, hogy Dabroni egy kard csapással örökre ártalmatlanná van téve.
3: Hála neked, mindenható Isten, hogy nem történt meg az, amit oly biztosan elrendeztem. Ez még reményt ad. Ez többet fog érni a gyógytudomány minden híreinél. Nézd, gyermekem, kedvesem! Kárpáti Zoltán él! Aki meg akarta őt ölni, annak az egész kezét levágták. Nem fogja őt bántani soha. Nézd, olvasd!
0: Kárpáti Zoltán él. Nem hiszem el. Ezt csak úgy gondolták ki, hogy engem elámítsanak. Engem mindig bolondá akarnak tenni. Minek az? Hát azt nem tudom, hogy Liza hol van, az én vakleánykám. Azt mondják, hogy itt járt, mikor én aludtam. Tudom én, hogy Liza meghalt. De nem hallottam én, hogy kopácsoltak a múlt éjjel ide fenn az emeleten. De nem tudom, hogy az ő koporsóját szegezték be akkor. Kivitték a kerti lakba, ott énekelték el. De nem hallottam én azt. Szegény kis leánykám. Még arra sem lehettem ott, hogy a koszorút én tegyem fel a fejére. A halotti koszorút. Még meg sem csókolhattam utoljára. Minek titkolnak el előlem mindent? Mindenki meghal, aki engem szeretett. Minden. Minden.
3: Hát mi nem szeretünk-e téged mindennél jobban?
0: Oh, nem úgy kellett volna engem szeretni. Nem úgy.
3: Nem úgy? Miért mondod ezt, gyermekem?
0: Mindegy. Hiszen már úgy is vége van mindennek.
3: Mi nem szerettünk téged? Ó, hogy mondhatod azt, hogy mi nem szerettünk téged?
0: Érzed-e, hogy mi van itt? Szív. De azt nem tudod, ugye, hogy ez miért dobog olyan felhangon? Azt senki sem tudja. Sem ti, sem az orvosok. Csak hárman tudták még. És azok is mind meghaltak. Mindig kérdeztétek tőlem, miért vagyok oly szomorú. És azzal akartatok felvidítani, hogy őt szíttátok előttem. Elmondtatok róla minden rosszat. Gyaláztátok, gyűlöltétek. És mégis azt kérdeztétek, miért vagyok olyan halovány. Elkezdtétek őt üldözni. Kihajtottátok atyai házából, és idehoztatok engem, hogy szívjam azt a levegőt, amit ő megátkozott. Koldussá tettétek. Elvettétek mindenét, hogy engem pompában temessetek el. Úgy fájt az nekem, és ti nem tudtátok azt soha. Nem volt elég, hogy elvettétek jószágait. Utoljára elvettétek még életét is. Megöltétek őt hideg vérrel. Irgalom nélkül. Minden irgalom nélkül. Átverték a szívét. Az ő szívét. Azt a kedves szívet. Azt a kedves, édes szívet.
3: Leányom. Kedves jó

0: Cumpleaños.
1: A tot, a tot, a tot. Milyen szépen élhettünk volna másképp. Mi otthon, és ő itt. Hisz ő nem bántott titeket soha. Nem volt szükség őt üldözni. Mi laktunk volna a magunk házában, és ő is a magáéban. Mi haszna vettetek el tőle mindent? Házát, birtokot, még a jó napvilágot is. Már most lakhattok egyedül ebben a nagy házban. Egyedül ebben a nagy világban. Hát mit ér az már most ti nektek?
0: Légy nyugodt, kedves gyermekem. Akiről beszéltél, annak semmi baja sincsen. Erről én téged meg foglak győzni. Ígérd meg, hogy nyugton maradsz addig, hogy nem gyötröd magad, hogy meggyógyulsz. Én nekem. Az én örömömre.

0: tanácsosnő a legiszonyúbb kínokat állta ki ezen napok alatt. Ha eszébe jutott valami, úgy sírt, hogy minden szobán keresztül hangzott. Napok óta szemeit sem hunyta le soha, s ha leánya mellett nem volt, minden órában küldött üzenetért. Az volt a különös, hogy ma még nem tudakozódott felőle.
1: Kedvesem, én Vilmáról akarok beszélni veled.
2: Úgy? Majd mindjárt. Elébb ezt a fejezetet be kell végeznem, mert a szív és az ész két különböző ember.
1: Irgalmas Isten! Nőm még megtalál tébolyulni. Doktor úr, csináljon valamit!

0: Olyan titoktartók a gyermekek. Miért nem őszinték szüleik iránt? Miért nem hiszik el, hogy azok őket igen szeretik? Ha kérdeztük, miért olyan sápadt? Miért nem felelt rá? És senki sem bírta azt kitalálni. Most már az is világos, hogyan tévedt el Vilma a szentírmai csalitban. A féltett kedves életét megmenteni indult elő. Azon gyönge, törékeny testtel, miközben mi idehaza az iszonyú bosszú tervet kóholtuk. Ezt előbb kellett volna tudni. Talán még nem késő. Kárpáti Zoltán úrnak. Uram, amit soha nem hallott tőlem senki, azt ön ím írásban olvashatja tőlem. Megbántam, amit cselekedtem. Jól tudom, hogy önnek joga van örülni, amidőn én sírok. De sokkal jobban ismerem önnek szívét, mint hogy önnek az örömétől rettegjek. Egyetlen gyermekem halálos beteg. S képzelődésének az a kísérő réme, hogy ön meggyilkoltattatott. Hála mindenhatónak ez nem történt meg. Ön él, és egy szavával, egy megjelenésével megmentheti szeretett lányomat, aki Istentől egyedül örömem. Én ismerem az áldozatot, amelyet ön hoz, ha egy küszöböt átlépi. De hiszem, remélem, hogy ön mégsem fogja azt megtagadni az emberek legszerencsétlenebbikétől. Kőcserepitől.
1: Zoltán és szentírmaiék a gyászos nap után rögtön eljöttek Pozsonyból, Rudolf bebalzsamozott testét magukkal hozva Szentírmára. A nemes hazafi szerencsétlen végzetének híre az egész vidékre gyászosan hatott, s midőn Kőcserepi meghallotta azt, szíve nagyot dobbant, mintha őt vádolná abban.
0: Hol fáj én, édesem, én kedvesem?
2: A szívem és a fejem. Tudtam én, hogy az megöl engem.
0: Miről beszélsz, kis leánykám? Édes szívem!
2: Tudod te jól, atyám, hogy mi az? Nagy fájás az. Ha Liza élne, megmondaná, mert ő tudta. Mondtam neki mindjárt, ahogy ebbe a házba bejöttünk. Mikor idefenn a sok vendég kacagott, vigadott, mi akkor odalenn a platánfák alatt sírtunk. Mert tudtuk jól, hogy ezen a helyen meg fogunk mi halni. Halottak estéjén meggyújtottunk három viaszgyertyát. Az egyik vagyok én, a másik vagy te, a harmadik Liza. Leghamarabb leégett az övé, azután a tiéd, azután az enyém. De egyik sem soká maradt a másik után.
1: A tanácsos nyugtalanul nézte óráját. Kiszámította százszor is, hány perc alatt érhet Szentírmára a tisztartó, hány perc alatt jöhet vissza ismét. Álmatlan aggodalommal járt egyik szobából a másikba. Már bealkonyodott, s a közelgő éjszakával a beteg kór jelenségei is súlyosabban kezdtek mutatkozni. Odakűn fergeteges, zivataros idő kezdett beállni. Az egyszerre elfeketülő éjszakát csak a távoli villámok derítették fel olykor. A síkrónán végig üvöltő szél csikorogva forgatta az új szélvitorlákat a háztetőkön.
3: Hirtelen kocsizörgés hallatszott. Hintó hajtatott be a kastély udvarára. Tehát valaki jött. A tanácsos sietett az érkező elé. Szentírmai Katinka volt, egész gyászruhában.
4: Hallottam a tisztartótól, hogy barátném beteg. A levél nem talált a Zoltán Szentírmán. Marionhoz kellett elkísérnie anyámat kőhalomra. A tisztartó utána ment sürgetős levelével. Én pedig rögtön siettem ide Kárpát-falvára, a jó Vilmát meglátogatni, akivel úgy szerettük egymást, s akit oly régen nem láttam. Tán, ha engem meglát, örülni fog.
0: Ártatlan boldog gyermek. Kinek még fogalma sincs a rosszról, a rútról, a gyűlöletesről. Jöjjön, kisasszony, menjünk Vilmához!
2: Csendesen, csendesen. Te is őt gyászolod, ugye?
4: Én atyámat gyászolom.
2: Őt is megölték?
4: Ó, nem. Véletlenül halt meg.
2: Úgy, véletlenül. Gondolod te, hogy véletlenül halnak meg az emberek? Ah, én ezt jobban tudom. Sokkal jobban tudom. Mit szól, atyám?
4: Csendesen. Csendesen, kedvesem. Ne félj. Zoltán itthon van Szentírmán. Valaki megírta, hogy veszélyben van, és mi érte mentünk.
2: Még nem bántották őt, de majd bántani fogják. Hallod, hogy köszörülik a kardot? Én már hallom. Ott voltam, mikor beszéltek róla, hogy megöljék. Eredj oda, ne hagyd őt elmenni. Beszélj az atyámmal, csak egy szót szólj neki, és semmi sem fog megtörténni. Szólj vele, Katinkám, kedves jó Katinkám, siess!
0: Hagyjuk nyugodni a beteget, kedves grófnő. Kegyed is fáradt. Térjen szobájába, amit elkészítettek számára azóta. Ne csókolja meg most. Ne hajoljon rá. Ragályos lehet ez a kór. Jöjjön velem, látogassa meg nőmet. Majd holnap reggel meglátogatjuk ismét Vilmát.
2: Eredj, eredj! Beszélj atyámmal. Beszélj anyámmal, érte? Ne idős sokáig.
3: Kőcserepi gyöngéd erőltetéssel vonta el Katinkát Vilma ágyától. Attól félte, hogy a beteg leány láza közepet valami írtóztató titkot fog előtte kimondani, vagy attól retteget, hogy azon férfi leánya, ki most ő miatta nyugszik a föld alatt, míg az ő lázbeteg gyermekét ápolja, annak korragáját szívhatja rokon idegzetű testébe. Vész és romlás lehelete járt körülötte. Jó volt abból mindenkit eltávolítani. Sietett Katinkát a tanácsosnéhez vezetni.
0: Kedvesem, íme Szentírmai Katinka kisasszony. Látni szeretne.
5: Ó, grófnő, mit keres errefelé? Üljön ide mellém, meséljen. Hallom, édesapja a gróf elutazott.
4: Meghalt.
5: Egy dolog az, kedvesem, a halál csak elutazás. Aki innen elköltözik, átmegy egy másik csillagzatba, majd egy másikba, onnan egy harmadikba, s ha végig jutott mindegyiken, az az örökké valóság.
4: Értem, asszonyom.
5: Például meghal az apa, másutt, például az Uránuszban ugyanakkor újjá születik. Utána meghalnak gyermekei, egyenként azok is követik az atyukat, s az Uránuszban majd ismét rátalálnak, s ez az igazak jutalma.
0: Lassan indulnunk kell, kisasszony. Azt hiszem, Evelin őnagyságának pihennie kell.
5: Igen, de hát ha a gyermek hal meg előbb, azután a szülők. Ki mondja meg, hogy mi történik akkor? Micsoda éjszaka? A mennyis tombol, akár a meggyötört lélek, ami már végét érzi.
4: Ez rettenetes. Sajnálom, tanácsos úr. Mennyivel jobb volna, mint ezek helyett az ivatart hallgatni.

0: Elhangzott Jókai Mór Kárpáti Zoltán című regényéből készült rádiójáték 18. része. Szereplők: író Tokai Csaba, narrátor Kálid Artúr, Kőcserepi Dániel, Barát Attila György, Vilma Mezei Kitti, Evelin Takács Katalin, Dabroni Manó Debreceni Csaba, Veselényi Miklós Kovács Krisztián, Kárpáti Zoltán Széles Tamás, Katinka Rutkai Laura, szolgálólány Kovács Tímea, hangmérnök Sersznyev Csaba, gyártásvezető Pentelényi Kovács Tímea, zenei szerkesztő Hortobágyi László, rendező Balatoni Monika.
1: A sorozat következő részét a zene után hallgathatják meg.

0: Jókai Mór Kárpáti Zoltán című regényéből készült rádiójátékot Balatoni Monika készítette. Tizenkilencedik rész.
1: Éjfélt is ütött már az óra, mikor csendesült a kor, s tisztább percek álltak be Vilmánál. Atyját odahívta magához, s kérte, hogy nyissa ki íróasztalkája fiókját.
2: Találsz ott az imakönyvem alatt egy összehajtott levelet, 5 fekete pecséttel. Ez az én végrendeletem.
3: Végrendeleted?
2: Ne félj, csak arról rendelkeztem, ami az enyém. Ruháimat, amiknek úgysem vennétek ti hasznát. Hímzéseimet hagytam az én kislánykámnak, aki nincsen többé. Aki már azóta vár rám valahol. Más végrendeletet kell tennem, mert ez már nem ér semmit. Itt a bal kezemen egy fekete gyűrű, saját hajamból van készítve. Legyen ez a gyűrű Szent Irmai Katinkáé. Viselje ő azt. És ha férjhez megy, adja ezt a gyűrűt annak, akit szeret. Hűséges lesz hozzá az a sírig.
3: Én kedves gyermek.
2: Te neked pedig és édesanyámnak hagyom drága ékszereimet. Hagyom ezt a pompás kastélyt. Ezeket a gazdag jószágokat, kincset, birtokot, gyönyörű kerteket, mind az egész szép világot. Milyen gazdagok lesztek utánam. Minden rátok marad.
1: Kőcserepi felkelt ágya mellől, s ének éjszakáján felment irodájába. Szemei előtt amaz 5 fekete pecsétes levél volt letéve az asztalra, mindig arra nézett, úgy írt tovább. Mintha eszméjét mindig ugyanazon tárgyhoz vezetné vissza, s onnan indulna ki újra. Néha könnyebbült sóhajjal tekintett fel a magasba, mintha azon betűk, amiket leírt, súlyos, nehéz adósság mázsái volnának, amiket lelkéről lerázott. Arcáról végképpen eltűnt a megszokott mosolygás. Egészen más volt tekintete. Éjfél után egyet ütöttek az órák a kastélyban, a folyosókon élénkebb léptek hangjai hallatszottak. A kapus csengetett, az ajtók nyúlós csikorgással nyíltak fel. Kőcserepi nem hallotta sem az óraütést, sem a csengettyűt, sem a további nezt. Lelke egészen más felé járt. Vajon mit hoznak a következő órák?

0: Ön hívott engem, és én eljöttem, uram.
1: Ilyen zivatarban?
0: Ha Rudolf halálának emléke távol nem tartott tőled, ez a zivatar nem gátol akkor. De Bú alázta arcodat látva lehetetlen szemrehányást tenni. Lehetetlen meg nem szánni.
2: Zoltán egy mélyen szenvedő embert látott maga előtt. Néhány nap alatt megőszült hajjal, megvénült, szomorú ráncokkal jelölt arccal, kisírt szemekkel. Elfeledte, hogy mennyit vétett ellene, s kezét nyújtotta elé.
1: Ön nemes. Ön igen nemes. De csak vegye le a kabátját. Csurom víz. Tegye kégyelembe magát. Üljön a tűz mellé, mintha otthon volna ön. Hisz ön úgyis itthon van már.
3: Zoltán csodálkozva tekintett a tanácsosra. Kőcserepi az íróasztalához sietett, s azon iratot, melyet éppen most szerkesztett, odavitte az ifjúhoz, átadva neki, hogy olvassa el. Zoltán a legelső soroknál megilletődve hajtotta azt össze. Törvényes cesszió volt az, melyben Kőcserepi a kárpáti Abellinótól nyert engedélyt a kárpátfalvi és madarasi uradalmak iránt visszaruházza Kárpáti Zoltánra.
0: Mit akar ön ezzel, tanácsos úr?
1: Csak az igazságot. Ön törvényes birtokos a javaknak. Más mindenki csak bitorló. Ezt nekem szemembe mondta az én tulajdon leányom. Én visszaadom önnek jószágait. És magam elmegyek innen. Elég gazdag maradok még akkor is. Csak leányom maradjon élve. Ő nekem mindenem. Csak most érzem azt, amikor közel állok elvesztéséhez. De nem fogom őt elveszíteni. Hazamegyünk szépen budai lakunkban, ahol ő olyan boldog volt, és ismét boldog lesz. Nem törődöm én többet sem a világ zajával, sem a gazdagsággal. Ő lesz az én kincsem, örömem, boldogságom. Nem lesz olyan boldog ember több, mint én. Hiszen már ez is azt mutatja, hogy ő megszabadul, miszerint ön eljött ilyen zivatarban. Az ön belátása meg fogja fordítani betegségét. Gyerünk hozzá!
0: Nem zavarjuk-e ez órában?
1: Igaz. Előbb lemegyek, hírtozandó gyermekem felől. Addig legyen olyan jó, és várjon itt rám.
2: Kőcserepi eltávozásával Zoltán egyedül maradt a teremben. Ugyanazon terem volt az, melyben 21 évvel ezelőtt az öreg Kárpáti János végrendeletét mondott a tolba az egybegyűlt férfiak előtt.
4: Jó reggel, Zoltán!
0: Hogy kerülsz te ide?
4: Meghallottam, hogy Vilma beteg. Eljöttem őt meglátogatni. Ugye nem tettem semmi rosszat? Ezt anyám is megengedte volna.
0: És hogy vagy ébren ilyen késői órában?
4: Megtudtam a tisztartótól, ki érted ment, hogy ide hívnak. És én tudtam bizonyosan, hogy te eljössz. Egész éjjel vártam rád. Most tudtam csak meg a cselédektől, hogy megérkeztél. Mindjárt siettem hozzád. Látod? Amint elindultam Szentírmáról, már akkor közelgett az ivatar. Sejtettem, hogy az téged útban talál, és nem fog visszatartóztatni, hogy átázva érkezel meg. Ezért öltönyöket hoztam számodra. Itt vannak egy kis bőrönben. Öltözz át.
0: Csupa szeretet. Csupa tiszta színarany szeretet.

0: Itt vagyok, Zoltán. Menjünk Vilmához. De tudod, nagyon rosszul van. Irtózatos, ahogy háborog. Hallgatni is rettenetes, amiket beszél. Mindig téged lát megölve. S egy halovány asszonyról ábrándozik, aki ebben a kastélyban meghalt, s meggyilkolt fiának hulláját viszi karjai közt. Nincs hova fektesse. Kőcserepi úr az orvossal együtt legtöbb jót remélnek attól, ha a lázbeteg téged meglát, s meggyőződik róla, hogy élsz.
1: A szobát csak egy halvány tejüvegű lámpa világította. Vilma senkire sem ismert rá. Akárki jött ott be az ajtón, azt valakinek elnevezte, akitől fél, s írtózott minden jelenlévőtől. A tanácsos reszketve ült ágya mellett egy alacsony zsámolyon, s fehér, reszketek kezét tartott a kezeiben.
2: Amikor a háttér sötétjéből lassan előlépett Zoltán, a beteg egyszerre felemelte fejét vánkosairól. Ajkai nyitva maradtak, szemeinek ragyogása leírhatatlan gyönyört fejezett ki. Karjait reszketve tárta ki, arcai rózsákkal mosolyogtak. Néhány percig így volt, hang, mozdulat, lélegzetvétel nélkül, azután visszahanyatlott fehér párnáira, arcáról elmúlt a lázas pirosság, csak az édes mosolygás maradt rajta. Néhányszor végighúzta kezét homlokán, nagyokat lélegzett, s pillanatok múlva csendes, nyugodt tekintettel nézett szét a szobában, mint aki terhes álomból ébredt fel.
3: Hogy érzi magát, kegyed?
4: Igen, jól. Köszönöm, hogy meglátogatott ön. Kedves atyám, hogy kerül ide Kárpáti?
5: Mint e kastély ura. Mint e jószágok birtokosa.
4: Látod, ez igen jól van. Ez nagyon helyesen van.
5: Így akartad te, és én így tettem. Ő vissza fog ide költözni. Mi pedig elmegyünk innen haza, budai lakunkba, ahol úgy szerettél mindig, ahol olyan boldog voltál. Felépülsz, és ott ismét boldogok leszünk sokáig. Sokáig.
4: Köszönöm, jó atyám. Köszönöm, kedves jó atyám. Értem, tetted ezt. Ha tudnád, milyen boldoggá tettél vele, hogy szeretlek, hogy örülök, amiért szerethetlek. Nem kell azt hinnem, hogy igazságtalan vagy. Gonosz. Azzal a boldog gondolattal fogok meghalni, hogy te jó, igaz vagy, atyám. Ja, ne sírj hát, hiszen oly édes az.
5: Gyermek.
4: Egy óra előtt nagyon rosszul voltam. Az rettenetesebb volt a kárhozatnál. Féltem és írtóztam mindenkitől. Tőled is. És most olyan jól érzem magamat. Úgy szeretlek. Úgy örülök neked. Megbékéltem. Ne sírj át, hisz egy jó halál többet ér egy rossz életnél. Hol van anyám?
5: Ő nagyon beteg.
4: Nagyon beteg? Szegény anyám. Mondd meg neki, hogy én őt nagyon szerettem.
5: Ő is nagyon szeretett téged.
4: Tudom. Csak hogy nem tudta azt úgy kimutatni. Hiszen mindenki szeretett engem. Most már mindent tudok. Olyan jó azt tudni, hogy engem mindenki szeretett. Te is, kedves Katinkám, te is. Milyen jó voltál. Amint meghallottad, hogy én beteg vagyok, mindjárt jöttél hozzám ápolni, vigasztalni. De én is megemlékeztem rólad. Ugye, kedves atyám? Megmondtam, hogy ha meghalok, ezt a fekete gyűrűt, mely saját hajamból készült, adják te neked. Legyen ez a te jegygyűrűd. Viselje majd, akit szeretsz, és hű fog az lenni, amíg csak él hozzád.
5: Pihenj egy keveset, kedves leánykám. Aludjál. Ne fáraszd ki magadat.
4: Majd később, még most nem. Hiszen már reggel van. Úgy szeretném látni a hajnalt, a szép hajnalt, amint az ablakomon besüt. Fordítsátok arra fekvésemet.
2: Katinka felkarolta beteg barátnőjét. Az atya odaigazította vánkosait, így arcával az ablak felé fordulhatott, mely már akkor világosodni kezdett. Odakinn az éjjé zivatar után vidám mosolygó hajnal keletkezett. A mély égen pirosló felhőcskék úsztak. A hajnali harangszó csengett a vidék fölött, tündéri vigasztaló szavakban. A beteg keble nyugtalanul kezdett hullámzani. Valami nyomta még szívét.
4: Zoltán, ugye ő nem haragszik én rám?
3: Ó, nem. Sohasem, drága Vilma.
4: Ön megbocsát nekem azért, amit szenvedett.
3: Kegyed nem védhetett nekem soha.
4: Ön megbocsát hát atyámnak.
3: Szívemből.
4: Köszönöm, köszönöm. Még egyet kérek öntől. Ugye, ad ön nekem egy kis helyet itt a közelben. Tudja, ott a fenyőfák alatt, amik mindig zöldek, amiket ön megtartott magának, midőn mindenét átadta. Ott egy kis helyet én nekem.
3: Kérem.
4: Ugye majd Katinkám, sokszor meglátogattok ott engem. Virágot is ültettek oda, s ha rám emlékeztek, nem csúfoltok ki azért, hogy olyan sokat szenvedtem.
3: Ó, ne mondja azt, kedves Vilma. Kegyed meg fog gyógyulni, és sokáig fog élni még boldogan.
1: Miközben ezt mondta neki, mindig erősebben szorította őt keblére, mindig jobban átölelte karjaival omlatak termetét, ajkai csak nem a leányka arcát érintették. Vilma, ahogy ott feküdt Zoltán karjai közt, szép, tiszta szemeit felemelte hozzá, két hófehér kezét összetette lankadó keblén, s felsóhajtott.
4: Én most vagyok legboldogabb. Legboldogabb.
1: És egy üdvözült mosollyal bezárta szép szemeit. Künn a hajnal harang utolsó kondulásai rezegnek szét a tájon. Ti, kik ott álltok körül, boruljatok le, és imádkozzatok csendesen. Csendesen, csendesen.

0: Néhány nap múlva társzekerek jelentek meg a kastély udvarán. Felraktak rájuk bútorokat, házi eszközöket. Lassan az utolsó cselédszava is elmúlik a hangos folyosókról. Evelin is útra kell, a fekete hintóban utazik egyedül. Az egész nagy puszta kastélyban egyes-egyedül a tanácsos maradt. Ott jár a Kárpátiak családi könyvtárában, e nagy idegen képekkel, idegen okiratokkal tele teremben. Szomorúan, alácsüggesztett fővel áll meg néha jártában, s elbámul maga elé. Amikor léptek hangzanak a folyosón, a tanácsos magához tér, az ajtóhoz siet, hogy kinyissa azt az érkezők előtt. Tarnavári, Kovács és Varga Péter, a volt jószágigazgató lép be a terembe.
1: Foglaljon a helyet. Leányomnak tett ígéretemhez híven. A kárpáti birtok engedélyét visszabocsátom. Lemondok arról. Kérem, helyezzük ezt a megfelelő jogi formákba.
0: A nagy, komoly férfiak leültek a teremasztala körül, olyan messze egymástól a hosszú asztal mellett, mintha mindegyikük távol szeretne maradni. A törvényes munka annak rendje szerint megtörtént. A tanácsos saját kezű iratában átadta a lemondást. Azután összeolvasták az okiratokat, aláírták, s előtte mezték, pecséteiket rányomták, anélkül, hogy valaki valami mondani valót találna, amit a másikhoz intézzen.
2: A tanácsos felkelt. Azon ismeretlen, mosolytalan arccal, melynek szomorúsága épp oly változatlan volt most, mint hajdana mozdulatlan nyájasság. Meghajtotta magát az urak előtt, kik hívására megjelentek. Felöltötte készen álló úti kabátját, vette fövegét, s távozni készült. Tarnavári iparkodott nem nézni rá. Félt, hogy kemény, villogó szemei sérteni találják a bánatos férfit. De az ajtónál nem állhatta meg, hogy ellenségének, ki a sors legsúlyosabb csapása után úgy megadta magát, őszintén, férfiasan kezét ne nyújtsa. Kőcserepinek jól esett az. Megszorította Tarnavári kezét, és azon pillanatban mind a két férfi arca ellágyult, elérzékenyült.
1: Midőn az ifjú Kárpáti lemondott uradalmairól, akkor ő egy bezárt szobát tartott fenn magának a kastélyban, és egy bekerített foltföldet a fenyvesek alatt, ahová más senkinek ne legyen szabad belépni. Most én távozom innen. Most az én emlékeim maradnak itt. Legyen szabad nekem is egyet kérnem a kastélyi leendő urától. Egy kis szobácska itt. Egy darabka föld odakint, én rám nézve is kedves emlék. Ahol leányom meghalt. Ahol ő el van temetve. Ne legyen azon két helyet látogatni joga másnak, csupán nekem, és még egy embernek. Hogy ki az? Tudni fogja az ifjú Kárpáti, és elég, hogy ő tudja. Isten legyen önökkel. Mondják meg Kárpátinak, hogy én őszintén, szívemből kívánom neki, hogy legyen boldog.
0: A tanácsos kinyitotta az ajtót, vissza sem nézve többé. Oly hirtelen távozott el a folyosón, hogy midőn az őt kísérni óhajtók a lépcső aljára értek, ő már kocsijában ült.
2: Amint az utolsó házakon túl az országút a fenyvesek felé tér le, Kőcserepi megállítatta kocsiját, maga leszállt, bement a temetőbe, felkeresett egy szép virágos sírhalmot, mely ezüstös ráccsal volt körülkerítve. Leborult a kő előtt, összecsókolta, megölelgette azt. Egy virágot leszakított a sírról, és a tárcájába tette.
1: Isten hozzád! Isten hozzád!

0: Elhangzott Jókai Mór Kárpáti Zoltán című regényéből készült rádiójáték 19. része. Szereplők: író Tokai Csaba, narrátor Kálid Artúr, Kőcserepi Dániel Barát Attila György, Vilma Mezei Kitti, Kárpáti Zoltán Széles Tamás, Katinka Rutkai Laura, hangmérnök Sersznyev Csaba, gyártásvezető Pentelényi Kovács Tímea, zenei szerkesztő Hortobágyi László, rendező Balatoni Monika.
1: A következő részt a hírek után hallgathatják meg.

0: Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Műsorajánló.
1: Augusztus 20-án együtt ünnepel az ország. Tartson velünk a Szentjobb körmenet élő közvetítésében, ahol a hit, a hagyomány és a nemzeti összetartozás évszázados öröksége elevenedik meg. Kövesse élőben az ünnepi esemény minden fontos pillanatát, és legyen részese velünk ennek a felemelő alkalomnak. Szent István napi ünnepi szentmise és Szent Jobb körmenet. Augusztus 20-án 18 órakor a Dunán.
2: Testvérharc, széthúzás, belviszály.
3: A koronámért vagy a fejemért jöttél, László?
2: Küzdelem az áhított célért.
4: Isten házában vagy fia?
2: De a szenvedélyek mögött.
5: Mindenáron megvédelmezi az országot.
2: Már felsejlik a remény. Szarvas Attila, Berek Kati, Horkai Péter, Ónódi Eszter, Frankó Néró. Szakra korona. Augusztus 20-án 22 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Jó estét kívánok, hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Jelentős az előrelépés a paksi munkálatokban, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter helyszíni videójában hangsúlyozta, a következő napok még kritikusak lesznek az alacsony vízállás és a további apadások miatt, de jövő héten már jelentősen 30-40 cm-rel nőhet a vízszint, és megkezdődhet a létesítmény fokozatos visszakapcsolása. Hozzátette, addig is a legfontosabb feladat a nukleáris biztonság fenntartása és a két aktív turbina védelme. Több beruházás kiemelt nemzetgazdasági státuszát visszavonja a kormány, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a döntés érinti egyebek között a Láng gépgyár és a Klubaliga területét, valamint a Margit-szigeti tenisstadiont, a soroksári gyári ipari fejlesztést és a Pázmány kampus aktuális terveit. Hozzátette, a visszavonás nem befolyásolja a már kiadott építési engedélyeket, de megszűnnek a különleges szabályok, és az önkormányzatok is visszakapják korábbi jogaikat. Az Egyesült Államok továbbra is megadást vár el Irántól, de nem szab határidőt a megállapodásra. Ezzel párhuzamosan közvetlen egyeztetések is zajlanak Teheránnal, jelentette ki Donald Trump ma a két ország közötti 60 napos tűzszüneti megállapodás leteltének napján. Közben az amerikai elnök katonai csapással fenyegette meg Ománt, ha akadályozza az Egyesült Államok hormuzi szorossal kapcsolatos lépéseit. Ezzel arra reagált, hogy Omán és Irán között a múlt héten közvetlen egyeztetések voltak a szorosról. A palesztinok lakta gázai övezet demilitarizálásáról és közegészségügyi helyzetéről tárgyalt Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök az amerikai elnök külön megbízottjával és a béketanács képviselőivel. A megbeszélésen egyetértés született arról, hogy az övezet újjáépítése csak azután kezdődhet meg, hogy a Hamas-Palesztin terrorszervezet amerikai ellenőrzés mellett átadja a fegyvereit a Gázába vezényelt nemzetközi stabilizációs erőknek. Idehaza videóval is segíti a vállalkozásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatala kibővített adatszolgáltatásban. Szeptember 1-től a kézi és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. December 31-éig hibás vagy elmaradt teljesítés miatt még nem bírságol az adóhatóság. A céljuk, hogy valamennyi vállalkozás a lehető legegyszerűbben tudja teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettséget. Az egységét. 350 programmal várja az érdeklődőket augusztus 18-a és 23-a között az 57. Debreceni Virágkarnevál. A nemzeti ünnepen 12 virágkocsi és 26 művészeti csoport alkotta menet halad majd a karneváli útvonalon. A több százezer élő virággal díszített kocsikat napközben a Nagyerdei stadionnál lehet megtekinteni, éjszaka a belváros épületei és terei pedig fényfestéssel kelnek életre. Ingyenes koncertek lesznek a Kossuth téren, 8 helyszínen tánccsoportok mutatkoznak be, a kicsiket pedig a Galiba Gyermekfesztivál várja. Híreink végén a várható időjárásról. Hideg front érkezik, egyre több felé lehet zápor, zivatar. A déli szél megerősödik, a zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Holnap már sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik majd a meleg. A hőmérséklet hajnalban 11-19, napközben 22 és 28 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb éjfélkor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Jókai Mór Kárpáti Zoltán című regényéből készült rádiójátékot Balatoni Monika készítette. Huszadik befejező rész.
1: Még Kárpát falva egyik felén egy bús, bánatos férfi távozik el egyedül, senkitől nem kísérve, senkitől vissza nem óhajtva, és soha vissza nem kívánkozva. A másik oldalon az alatt zöld ágakból, színes lobogókból diadaléveket készítenek, az utakat egyengetik, a házak falait meszelik mindenütt, mint valami közelgő sátoros ünnep előtt.
2: Mint a villám terjedt el a hír, hogy Kárpáti Zoltán visszafoglalja ősei uradalmát, s visszahozza falvaiba a régi aranyidőket. A régi, a kedves birtokos visszatér. A délceglegények tisztogatták lovaikat, fenték szerszámaikat, kalapjaik mellé bokrétákat tűztek. A család régi hű tisztviselői, a hajdani jócselédek, kiket a másik úr meghatalmazottja szétriasztott, visszaindultak annyi vármegyéből újra, s ott voltak napjára a Kárpát-falvi kastélyban.
1: A falu bölcsei jobb napjaikat látták közeledni. Még most is ott hevert a ládában a megígért örökváltság díja, még csak kamatra sem adták.
3: Visszajön a régi gazda! Tisztítsátok el a lovakat, kalapjaitok mellé bokrétát tűzzetek! Az Isten visszavezette hozzánk!
4: A száműzött bútorokat, a falakról elvándorolt képeket, amiket magamnál őriztem, szállítsátok vissza, és a régi helyükre tegyétek. A családi címert újra tűzzétek ki a helyére, a palota homlokára és a kapuk fölé.
5: Minden ugyanúgy álljék, amiként volt évekkel ezelőtt, hogy amikor Zoltán visszajön, mindenét a helyén találjon. Azt a szeretetet is, amit a szívekben hagyott.
2: Szentírmán is múlnia kellett a gyásznak. Rudolf végrendeletében azt írta, Zoltán az ő halála után 6 héttel vegye nőül Katinkát, kivel oly régen szeretik egymást. Őt ne gyászolják tovább. Azt egyedül Zoltán tudta, hogy e végrendeletet Rudolf még halálos sebe előtt írta. És hogy azt a sebet miért, s miként kapta, és hogy házasságukat miért siettette. Nem csak szerelmi, hanem becsületbeli tartozás is volt az. E nemes férfi nevének tisztán kellett állnia a világ előtt. E házasság az utolsó kétejt is elhallgattatja. Zoltán kezéhez véve ősei örökét, jobb ismerőit összehívatta házassága kitűzött napjára.
6: Zoltán megtiltott minden ragyogást és túlzajos ünnepséget. Nem szeretne semmi pompát drága férjem tora után.
1: De azt biza mégsem tilthatta meg senki, hogy minden vidékből tengernyi nép özönöljék a templomba, s akik ott vannak körüle, mindenkinek szemeiben ragyogjon valami, s minden szív és lélek ki legyen világítva az ő örömében. Ünnep volt a nap minden háznál, s ez órától kezdve ezernyi nép számította élete boldogabb szakaszát.
7: Köszönjük drága Katinkámmal, hogy itt vannak velünk, és ami drága szeretteinkkel a nemes napon. Szentírma, nekem az otthonom. Soha nem felejtem gyámapám csodálatos örökségét. Több igaz áldás senkire se szálljon esküvője napján.

0: Pesten ekkoriban kedves Maszlacki úr kudarca hallható mindenütt legújabb újdonságul. Maszlacki úr egy kézre játszott a felperessel, mint alperesi ügyvéd, és miután hagyta magát megvesztegetni a felperes által, hogy a pert kliense számára elveszítse, akkor a felperest is rászette. Ebből azután igen csúnya lárma lett. Maszlacki úrról 100 meg 100 féle undogság sült ki. Vele együtt igen sokan belekeveredtek a kérdéses csávába. Ő maga ott vesztette ügyvédi oklevelét. Szilenciumot kapott örök időkre. Többé semmiféle pert nem folytathatott.
1: Azt hitte ugyan, hogy ezen a bajon könnyen segíthet. Hiszen akad majd olyan fiatal okleveles ügyvéd, aki nevét odaadja neki, hogy annak jelszava alatt ügyködjék. Nem volt olyan szerencsétlen ember a két fővárosban, aki eladta volna magát, hogy háta legyen egy olyan embernek, akit mindenfelől ütnek. Maszlacki úrra nézve megszűnt a világ, kedves barátom uram lenni. Ismerősei, ha az utcán találkoztak vele, kikerülték. Régi, messziről mosolygó ábrázatok úgy néztek rá, úgy kapták félre a szemeiket róla, mintha sohasem látták volna. Ajdani pártfogóit, ha meg akarta látogatni, egyet sem talált otthon.
0: Egy rongyos, szúrtos alak messziről

0: elkedni szigorú helyzetéből.
1: Kárpáti Abellinótól talált írományai között holmi hányt vetett szerződéseket, avult kötelezvényeket, miket az hihetőleg gondatlan volt tőle visszakérni. Itt még szerencsét lehet kísérteni. Abellino akkoriban Gräfenbergben volt, elvitte Priznitz hidegvíz gyógyrendszerébe roncsolt tagjait. Maszlacki úr elszántan utána indult. Azt gondolta magában, ha annak a 24 ezer pengőnek, melyet ő szerzett a bárónak, csak felét el lehetne tőle disputálni, az nem megvetendő halászat lenne. Megérkezve a fürdőintézetbe, rögtön tudakozódott a nagyságos báró után. Nem tagadták előtte, hogy itt van, oda vezették Maszlacki urat a kérdezethez. Künn a szabadban 4 ölnyi magasságról omlott alá egy ember vastagságú zuhatag. Az alatt állt kevés öltönnyel ellátva Abellino.
2: Szervusz, kedves barátom, uram! Csak jöjjön utánam! Jéghideg vízfürdő vár még rám odabenn.
0: Maszlacki bámulva kullogott a futóbáró után, és várta az alkalmas pillanatot, hogy a báróval szólhasson. Nem sokára 2 izmos fogd megérkezett, kiugratták a bárót a vízből, fogtak egy csomó vizes pokrócot, azzal körültekerték, bepójázták, mint egy mézes kalács kisdedet, s lefektették szépen, hogy izzadjon.
3: Legkedvesebb méltóságos úr, méltóztatik-e még emlékezni azon kellemetes időkre, amikor a kárpáti kontra a kárpáti per alkalmatosságával annyi kedves pillanatot töltöttünk el együtt?
2: Hagyja el, kedves Maszlacki, hagyja el! Infámis idők voltak azok. Az a semmiházi sarlatán, az a doktor milyen iszonyatos kínzást vitt rajtam véghez. 10 esztendőt elrabolt az életemből, a legszebb időmet, az a sok só, amit akkor megetetett velem, mind most izzad ki rajtam. Ó, ez a Priznitz valóságos Isten áldása. Ha jó sorsom ide nem hoz, régen a föld alatt vagyok.
3: Az ugyan nagy kár volna.
2: Ó, kedves Maszlacki, én egészen más ember vagyok most. Olyan tál aludtejeket megeszem reggelire 4-5 font fekete kenyérrel, ami ennek a láttára kilelt volna máskor a hideg. Minden csontom helyreáll, új vérem támad, a hideg víz keresztül kasul mossa egész belsőmet. Még a bőröm is elváltozik, mint a kígyóé tavaszkor. Milyen élet van itt? Jaj, milyen élet! No, majd meglássa, korán reggel felkelünk, mosdunk, fürdünk, nyargalunk a jó friss esőben. Mezítláv szaladgálunk a hideg harmatos fűben. Meglássa ön, ha csak 1 hónapig itt lesz, mennyire átváltozva érzi magát.
3: De instálom alásan, én korán sem azért jöttem ide, hogy itt mosdjam és fürdjem és igyam a vizet napszámban.
2: De hát miért? Itt nem szabad más kúrával élnie. Priznitznek csak 1 gyógyszere van, és az a hideg víz.
3: Köszönöm alásan, én nem vagyok beteg, semmi bajom sincs. Azaz tulajdonképpen igenis nagy bajom van, egy egészen egzotikus valami nagy baj.
2: Halljuk! Halljuk!
3: Méltóztatik tudni, hogy Kőcserepi tanácsos engem milyen rútól rászedett? Ugye? Bár...
2: Hogy ne tudnám! A leánya kezét ígérte önnek, s azután ráfogta, hogy a nejébe szerelmes, s megugrasztotta onnan. Ez zseniális ötlet volt tőle. Kőcserepi ezúttal igen elmés volt.
3: Persze, persze jó elmészség volt Kőcserepinek az én követeléseimet kivetni a nyakából, és azokat mind méltóságodra hárítani vissza.
2: Mit hárított ő én rám vissza?
3: Tetszik ezt látni? Ez méltóságod írása, amelyben nekem 500 000 forintot kötelez a Kárpáti Zoltán elleni perben tett fáradozásaimért. azt méltóztatik tudni, hogy én követelésemről lemondtam volna azon esetben, ha Kőcserepi úr föltételeimet teljesíti. Miután azonban ez meg nem történhetett, én kénytelen vagyok előbbi követeléseimet ismét

0: igénybe venni.
1: Hát ki fogja önnek azt kifizetni?
0: Kőcserepi úr aligha, mert ő a jószágot vissza is engedte Kárpáti Zoltánnak. Ő még kevésbé, mert neki semmi köze hozzám.
1: Talán bizony én?
0: Igenis. Azt tetszik gondolni talán, hogy én magamat engedem kijátszani? Talán azt mondja méltóságot, hogy én erről a kötelességemről lemondtam? Van erről valami írás? Nincs egy betű sem. A szó nem bizonyít. Verba volant, scripta moment. A szó repül, a sor marad. Vagy talán azzal hiszi méltóságot magát védelmezni, hogy az a jószág kezére nem került soha. Tehetek én arról, hogy méltóságot cessziót adott róla Kőcserepinek, hogy 24 000 rongyos forintért elprédálta egész úri birtokát? Tanácsoltam én ezt méltóságodnak? Nem méltóságod erőszokolta el rám a cessziót? Nem erőnek erejéből küldötte Kőcserepihez?
1: Mi az? Mit akar tőlem? Hé, segítség! Gyilkosok, rablók! Meggyilkolnak! Segítsenek! Szabadítsatok meg!
2: A nagy riadalomra összefutott a fürdői cselédség és a szomszédok. Víztől csepegve borzasan rohantak Abellino szobájába, aki kézzel lábbal kapálózott pokrócai között, és folyamatosan kiabált.
1: Gyilkosok! Tűz van! Segítsetek!
0: Esküszöm, hogy egy ujjal sem bántottam a nemes báró urat. Nézzék, nincs nálam sem pisztoly, sem penicillus, sem egyéb öldöklő eszköz. A nagyságos úr minden bizonnyal megőrült. Talán a vér a fejében ment a hideg víztől, s attól egyszerre megzavarodott.
1: Hazudik! Ne tartsatok vissza! Engedjétek meg, hogy a nyakát kitekerhessem ennek az embernek!
3: Azt persze nem engedték neki, hanem ahelyett eltávolították Maszlacki urat, Abellinót pedig a zuhany alá vitték, s addig húzták a fejére a vizet, amíg azt nem mondta, hogy nem haragszik.
1: Vagy én nem maradok itt, vagy azt az embert kergessék el innen!
2: A fürdőtulajdonos leleményes ember volt. Amint megértette a két úr közötti viszály okát, rögtön sietett Maszlacki úrhoz.
3: Soha e perctől fogva nem látta Abellino többé Maszlacki urat. Ha személyesen nem ismerte tiszteletét tenni, jöttek a levelei, amelyekben kért, könyörgött, fenyegetőzött.
2: Abellino futott előle egyik városból a másikba, de hiába. Mikor már azt hitte, hogy egyszer-egyszer jól elrejtőzött valahol, megint csak kapja a veszedelmes leveleket, s ismét fut odább, mint a hajtott róka. Végül az országból is elköltözött. Maszlacki úr más eszközöket talált ekkor. Abellino hol itt, majd amott bukkant egy őt illető szerelmes nyilatkozatra valami külföldi lap hátulján.
0: Báró K. Béla urat felszólítja Maszlacki Gábor, hogy ki nem fizetett ügyvédi díját térítse meg, különben az egész nevét ki fogja tenni.
3: Kárpáti Bélát, mert az Abellino már végleg törlődött a megszólításából, azonban nem látta senki. Honlétéről mindenki hallgatott, vagy csupán történetét befejezni látszott.
0: Báró Kárpáti Bélával igen nevezetes közlendői vannak Maszlacki Gábornak.
3: Abellino dühösebb volt egy vért szagolt kannibálnál. Nem tudott magán segíteni ez ember ellenében. Végre is Zoltán sokalta meg a dolgot. Felszólította Maszlackit, hogy szabjon valami árát annak a lemondásnak, miszerint nem hozza többet összeköttetésbe a kárpáti nevet a saját becses nevével, s békét hagy Abellinónak és Kőcserepinek és a többi jámbor embernek.
0: Kárpáti Zoltán úrnak tisztelettel jelzem, hogy nagybátyja Kárpáti Béla kint lévősége meghaladja a 100 000 forintot. De én nem szeretném önt kellemetlen helyzetben tudni, rokonak könnyelműsége végett. Így megelégszem úgy 50 000 forinttal is.
2: Maszlacki hetekig nem kapott választ a költségek térítésére, míg végül úgy hányta vetette a számokat, hogy megelégedett 6 000 forinttal is, amelyet Zoltán azután kifizetett neki Zoltán Kovács által. Átvette tőle Abellino ott feledett iratait, s tudtára adta, hogy szavát se hallják többet ez ügyben, mert ha még egyszer valahol, valami úton, módon előhozza ezt a tárgyat, Zoltán nem fog sokallani 5 forintot egy korbácsért és 200-at azért a gyönyörűségért, hogy azzal Maszlacki úron hatalmaskodást kövessen el a magyar jus privátum kriminále értelmében.
3: Azóta nem tudnak Maszlacki úrról mások, mint azok, akiknek pénzt kölcsönözget irtóztató uzsorára. Azoknak pedig úgy kell, minek mennek hozzá.

0: Múltak az évek. Az egyik ott ül a Dunai Lánchíd oszlopán, nagy szellemének ez örök emlékén. Lábai előtt terül két zajos város, lábai alatt folyik égszint játszó folyam. Messze, távol, Greffenberg hűs hegyei között roskatag férfi támaszkodik a levágott fenyőtörzsre. Erőt vesztett vonásain a kelő nap fénye ragyog, sugárait nem látja ő, csak melegét érzi annak. Egy összetört remek mű. Ti pedig, kárpáti abellínók, Berci ti vadarok és a többi, szeretetreméltó képmásai könnyű vérű barátainknak, haladjatok tovább is mulatságosabb pályáitokon, okulva mások szomorú végzetén, s ne hallgassatok a poéták unalmas prédikációira, akik úgyis csak azért korholják mások viseletét, mert ők nem tehetnek hasonlóan.
1: Mióta Kárpáti Zoltán megtért ősei lakába, a kárpát-falvi kastélynak nincsenek rémei, de van örömhangja reggeltől napestig. Ő kivívta magának a sorstól, hogy neki néhány évet előlegezzen a mennyországból, mert a boldogságot nem elég megérdemelni, azt alkotni is kell tudni. Évekkel később egy hírlapi hirdetményben olvasta Zoltán, hogy egy hirtelen elhunyt különc főúr, Kőcserepi Dániel budai villáját fogják nyilvánosan árvereztetni. Mélyen elszomorodott rajta, s rögtön elrendelte ügyvédjénél, hogy a villát minden benne levő tárgyal együtt vásárolja meg számára. Ne jusson semmi idegen kézre abból, ami valaha Vilmájé volt, azon leányé, aki oly nagyon szeretett, és olyan sokat szenvedett.
0: Zoltán később maga is felkereste a helyet. Szép neje karján lépett az elhagyott kertbe, hol évek előtt legelőször találkozott Vilmával, s hol úgy féltette kicsikéjét. A két fiatal most ott áll, egymást átölelve. Olyan szomorú mind a kettő, és mégis olyan boldogok.

nem irigylek valamit jobban, mint azon regényíró boldogságot, ki bevégzett művével meg van elégedve. Hasonló gyönyörűségben nem tudom magamat részesíteni, s őszintén meg kell vallanom, hogy a kivitelben mindig hátra maradok saját eszményemtől. A pirulni tudás évei a legköltőibb évek. Végül a tisztelt közönség megnyugtatására ünnepélyesen megígérem, hogy a kárpáti család genealógiáját tovább folytatni nem törekszem, s Zoltán boldog házasságából nem következik ismét egy új regény, mely májustól decemberig kísértsen az igen tisztelt Pesti Napló tárcájában, melynek érdemdús szerkesztője iránt azon példás baráti türelemért, hogy regényem hosszas menetelét szelíd rezignációval végigvárta, és engemet soha azon fenyegetéssel nem ijesztgetett, hogy ha nem sietek, embereimet röviden összeházasítja. Őszinte köszönetemet kifejezni el nem mulaszthatom. Pest, 1854. december 23-a. Teljes tisztelettel. Jókai Mór.

0: Elhangzott Jókai Mór Kárpáti Zoltán című regényéből készült rádiójáték 20. befejező része. Szereplők: író Tokai Csaba, narrátor Kálid Artúr, Maszlacki Gábor Bolla Róbert, Kárpáti Zoltán Széles Tamás, Kárpáti Abelino Bozsó Péter, Szentirmai Flóra Létai Dóra, Varga Péter Pataki Ferenc, Rongyos Alak Maróti Attila, Öreg Barát Attila György, hangmérnök Sersznyev Csaba, gyártásvezető Pentelényi Kovács Tímea, zenei szerkesztő Hortobágyi László, rendező Balatoni Monika.
1: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz. Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Made in China. Nyíri Pál kínai történet című riportja alapján írta, rádióra alkalmazta és előadja Láng Anna Mária.

0: 是朝鲜混血，我妈妈生在朝鲜边境，那里生活着很多的朝鲜族人。我不会说咸语。
1: Anyám a koreai határ közelében született. Hocsupa koreai él. Én nem beszélek koreaiul, mert anyám bement egyetemre. Csak ünnepeken voltam a koreaiaknál, de az ő ételeiket szeretem. Nagyon tudnak inni. Még nem voltam egy éves, amikor először adtak nekem alkoholt. A férfiak állandóan isznak. Úgy nézek ki, mint anyám. Csak neki nagyobb a mellbősége. Apám 192 centi magas. Nagyon szép férfi. A három testvér közül engem tartanak a legkevésbé szépnek. Apám nagyon művelt is. Az egész családja ilyen. A nagyapám a régi időben egyetemet nyitott. Ben. Apám nem a kommunista párt nevelését kapta, mint anyám, hanem otthon tanították a klasszikusokra, zenére, rajzolni, sakra, meg ilyesmire, a hagyományos módon. Még most is ecsettel ír. Ő most egy másik tartományban él. Egy hunani autógyárban volt mérnök, amíg nyugdíjba nem ment. A féltestvérem is ott dolgozik. Egyébként anyám is jól fest. A nevemet is egyfajta képtípus után kaptam. A húgom a mellét anyámtól örökölte, de az övé még nagyobb. Amikor egyetemre járt, megnyert egy szépségversenyt. Nem mintha érdekelték volna a férfiak.
2: Hanem mert nem volt pénzünk.
1: Anyám egyedül nevelt. Ugyanis apám már nős volt egyszer, mielőtt anyámat elvette. Az első feleségem meghalt. De volt egy fia. Ezt nem vallotta be anyámnak. Aztán, amikor hazahozta a féltestvéremet, anyám elkezdett veszekedni vele, és elváltak. Nem bocsátotta meg neki.
2: És egy fillért se volt hajlandó elfogadni tőle.
1: El is költöztünk egy másik városba. Anyám addig egy kutatóintézetben dolgozott, de akkor egy iskolába ment kémia tanárnak. Egyszer kapott a munkahelyén egy mozi jegyet. Gondolkodtunk, melyikünk menjen el. Indiai film volt. Anyámot nem nagyon érdekelte, a húgom meg nem tudta volna elmesélni. Én aztán az egyórás filmről 3 óráig meséltem otthon. Mindent eljátszottam, ami a filmben történt. Akkoriban rosszban voltam anyámmal. A válás után apám iránti gyűlöletét átvitte rám, mert túlságosan hasonlítottam hozzá. Nem a vonásaim, hanem a mozdulataim, a viselkedésem, meg hogy szerettem verseket írni. Az első versemet 6 éves koromban írtam, de 3 évesen már sok verset tudtam apámtól. Ebben az időben anyám, ha meglátta, hogy verset írok, elvette és elégette. Így aztán 12 éves koromban elkezdtem utazni. Vonatra ültem egy fityink nélkül, és elmentem valahova. Koldultam, de nem úgy, mint itt a keletiben, hanem a vidámságommal, azzal, hogy másoknak kedvére voltam. Én már akkor is úgy éreztem, anyám helytelenül teszi, hogy senkitől se fogad el segítséget.
2: Nem volt pénzünk.
1: Talán.
2: Ezért érdekelt engem annyira a pénz.
1: 12 éves koromban leírtam a céljaimat.

A húgom teljesen más természet. Ő a nyugodt életet szereti. És az a típus, aki nem biztos, hogy érdeklődne egy férfi iránt, ha nem várhat tőle házasságot. Beszél koreaiul és japánul is. Érdeklik a nyelvek. Amerikába az MIT-re ment ki tanulni több mint 5 éve. Azóta férhez ment egy ottani kínaihoz. Amikor még Kantonban dolgoztam, ajánlottam neki, hogy csináljunk együtt valami üzletet Amerikával, de nem érdekelte.

0: tulajdonképpen négyen voltunk testvérek. De a kisöcsém meghalt, mert anyám tévedésből két össze nem illő kínai orvosságot adott be neki. Azóta is szenved. Úgy érzi, ő ölte meg. Ezért akart, hogy a családban legyen egy orvos. A húgommal közelebbi viszonyban van, mint velem. A húgom jellemben hasonlít hozzá. Ő is olyan, hogy senkitől se fogad el semmit. De engem okosabbnak tartott. Úgyhogy az ő kedvéért elmentem az orvosi egyetemre, de nem sokára nagyon megbántam. Ha rajtam állt volna, nem megyek egyetemre, hanem elmegyek kereskedni a Szovjetunióba. Akkor, 87-88-ban, már ment a batyus kereskedelem a szovjet határon. De nagyon magas pontszámot értem el a felvételin. Anyám meghalt volna a méregtől, ha nem megyek egyetemre. Mehettem volna a legjobb egyetemre be, de én orvosira mentem, méghozzá akupunktúra szakra, pedig az nem olyan menő, mint a gyógyszeres kínai orvostudomány szak. Úgy gondolkodtam, hogy akkor olyan embereket is gyógyíthatok, akik szegények, és nem tudják kifizetni az orvosságot. Ilyen hülye voltam akkor. Most bezzeg azon gondolkodnék.
1: Hogyan kereshetnék többet?
0: A barátom, akivel kantonban éltem, azt mondta, amikor Magyarországra készültem.
1: Már nem vagy az az ember, akibe beleszerettem.
0: Megkérdeztem, miért szerettél belém? Azt mondta, nem a szépséged miatt. Mások is vannak ilyen szépek. Nem is azért, mert gondoskodsz rólam, mert mások ezt jobban csinálnák.

0: A barátommal akkor ismerkedtem meg, amikor bejött a fogdába. 89-ben részt vettem a diák tüntetésen a Tiananmen téren. Amikor azt a sok embert megláttam, még a könnyem is kicsordult, úgy meg voltam hatódva. Most se bánom, hogy ott voltam. De ma már nem mennék oda, ha csak nem azért, hogy üdítőt áruljak. Amikor lőttek, akkor már nem voltam ott, mert a téren éjszakázva megbetegedtem, és visszamentem. De 80 napig tartottak a fogdában. Tárgyalás nem volt. Még előkészítés alatt állt az ügyem. Köztörvényesekkel tettek egy cellába. Az első nap 12-en véresre vertek, mert mint újonc nem ismertem a szokásokat, és közbeavatkoztam, amikor valami gyereket frocriztak. De másnap már nem mertek, mert megijedtek attól, ahogy néztem. Az a repülős fiú egy barátnőm barátjának volt a bajtársa. És amikor megtudta, hogy bent vagyok, bejött.
1: És fizetett, akinek kellett, hogy kiengedjenek.
0: Még az egyetemről se rúgtak ki, pedig sokakat kirúgtak. Nem volt mindegy, hogy azt írják, én vettem rá másokat, hogy menjenek oda a térre Pekingbe, vagy engem vettek rá. Kihozott a börtönből. Semmi másért, csak már megsajnált. Nagyon sokat adott nekem. Nem volt jó a lelkiismeretem, amikor ott hagytam. 10 évig éltünk együtt, leszámítva azt a 2 évet, amikor én már elmentem Kantonba, és ő még nem jött utánam. 8 hónapot dolgoztam diploma után a kórházban. Aztán nem bírtam tovább. Pedig sokak irigyeltek. A lány a fehér köpenyben.

0: Elmentem délre, ahol gyorsan fejlődött a gazdaság. Először Shenzhenbe, a hongkongi határa. Pincérna voltam meg ilyesmi fél évig.
1: És semmit sem tudtam félretenni.
0: Azért, mert akkor csak a maga munkájából akartam megélni. Úgy gondolkodtam,

0: Aztán kantonba mentem a tartományi székhelyre. 3 napig feküdtem. Beteg voltam, nem volt mit ennem. Megismerkedtem valakivel, neki volt egy üres szobája, ott feküdtem. Aztán összefutottam valakivel, ből, aki tartozott nekem.
1: 700 fiannal!
0: Megkérdezte tőlem, hogy nem akarok-e táncolni menni, mert hogy... Ben, sokat jártam táncolni. Hát mondtam, hogy most nem akarok táncolni menni. Viszont adjon nekem...
1: 30 fiant!
0: Mert már nagyon ennék valamit. De elutasított. Nem egyenesen, hanem ahogy a kínaiaknál szokás, azt mondta, majd holnap elhozza. Azt se tudta, hol lakom. Mondtam neki, nem kell.
1: Holnap már lesz pénzem.
0: Akkor változott meg bennem valami.
1: Rájöttem, hülye voltam. Rájöttem, hülye.

Volt ott kantonban egy osztálytársnőm. Elvitt egy estére. Az estéjén volt egy férfi, akit egy csomó fiatal, szépen kiöltözött lányok rát körül. Nevetgéltek neki, meg táncolni hívták. De ő nem ment. Később megtudtam, hogy ő az energiaügyi hivatal igazgató helyettese. De akkor nem tudtam. Én nem táncoltam. Nem is voltam úgy öltözve. Már akkor sem igazán érdekelt az öltözködés. Csak ültem egy sarokban, de kíváncsi voltam, ki lehet ez. Jóképű is volt a férfi, és magas. Nem olyan, mint a déliek. Látszott rajta, hogy ő is kíváncsi.

0: végül odajött, és megkérdezte, hogy mit csinálok itt. Mondtam neki, hogy munkát keresek. Oda csúsztatott nekem egy névjegyet, és azt mondta, ne mondjam el másoknak, de hívjon fel másnak, meglátja, nem tud-e nekem valami munkát szerezni. Másnap elvitt vacsorázni egy nagyon elegáns étterembe. Rajta meg ugyanaz a ruha volt.
1: Hát mindjárt gondolhatta, hogy nincs pénzem.
0: Egyszer csak valamit a kezembe csúsztatott az asztal alatt. Azt hittem szerelmes levelet.

0: Gondoltam, hogy tetszem neki. De meghökkentem. Hogy ez a szinte ismeretlen férfi ilyen rámenős. Próbáltam visszadugni a kezébe, de leintett, hogy a pincérek előtt ne. Majd, ha kimentünk. Aztán, amikor kimentünk, azonnal beült egy autóba és elhajtott. Én meg láttam, hogy amit adott, az egy kötek pénz. Ott álltam az utcán, és sírtam, hogy most valaki segített rajtam. Ezt a lehetőséget nem szalaszthattam el. Kivett nekem egy lakást. Vett ruhákat, csipogót, mindent, ami kellett a rendes élethez kantonban. Olyan
1: 20 000 hüant költhetett el rám havonta,
0: amikor
1: 300 hüan
0: már jó fizetésnek számított. Hetente egyszer jött el, és sosem maradt éjszakára. Akkor nem is volt vele viszonyom, csak később. Nyilvánvaló volt, hogy valamit várt tőlem. Egy napon mondtam neki, öntsünk tiszta vizet a pohárba. Mondja meg, mit akar. Én is megmondom, mit akarok. Mondtam neki,
1: nekem nem a pénze kell, van nekem pénzem.
0: Nekem munka kell. Megkérdezte, hogy olyan munkát akarok-e, ami biztonságos.
1: De nem biztos, hogy sokat lehet vele keresni.
0: Vagy olyat, ami kicsit veszélyes.
1: De biztosan sokat hoz.
0: Ha régebben kérdez, másképp válaszolok. De most az utóbbit választottam. Bevezetett a szénüzletbe. Szenet hoztunk kantonba Csinhuangtaoból. Hosszú volna elmagyarázni, hogy mi volt ebben a szabálytalan, de a lényeg az, hogy a párt...
1: Vagyis az állampénzét a saját zsebünkbe tettük.
0: Szóval elég veszélyes volt, őt kivégezhették volna, kiderül, de nekem is bajom lett volna belőle. Én repültem Csinhuangtaoból, és ütöttem nyírba az üzletet, pedig csak 23 éves voltam, és teljesen tapasztalatlan. Mégis minden rendben ment. Egy hónapban legalább...
1: 30 000 kerestem.
0: De jó hónapban...
1: 70 000 is.
0: 7 évig voltam kantonban. Volt, amikor a saját üzletemet csináltam, és amikor megszorultam, akkor másoknak dolgoztam. Foglalkoztam biztosítással és ingatlannal is. A 7 évből összesen legalább 6 évnyit vacsoráztam étteremben.
1: És sose a saját pénzemen.
0: Volt, amikor a főnökön vitt el. Neki is jobb volt egy elfogadható, kinézetű lányon elmenni valahova, mint egyedül. Volt, amikor más férfiak hívtak meg. Egyszer két kollégámmal elmentük szórakozni. Felkért táncolni egy férfi. Nem az a típus volt, aki nekem tetszik, úgyhogy azt mondtam neki, én nem tudok táncolni. Erre ő. Akkor hogy az előbb olyan jól csináltad? Mire én... Veled nem akarok táncolni. Akkor megragadta hátulról a nyakamat. Én meglekevertem neki egy pofont. A kollégám, aki kicsi ugyan, de jól verekszik, ráugrott. Ő meg megragadta a másik lányt, aki velünk volt. Erre én is behúztam neki egyet. De ő úgy beleharapott a hüvelykujjamba, hogy majdnem elájultam a fájdalomtól. Sokáig kellett minden este masszírozni, hogy a varratnyoma eltűnjön. Viszont mi is szétvertük az illető pofáját. A kidobó ember nem mert közbeavatkozni. Meg mi se hívhattunk rendőrt. Mert mindenki tudta, hogy az az ember katonai rendőr. És azok olyanok kantonban, mint az istenek. barátom nagyon jó szívű ember volt, de gyenge. A kapcsolatunk nem volt normális férfinő kapcsolat. Inkább olyan voltam neki, mint egy anya. Ha valami gondom volt, nem mertem neki elmondani, mert megijesztette. Inkább elmentem valahova egyedül inni. Egy ideig nem ittam, mert beteg voltam. Véreset hánytam az idegesség miatt, kórházba is kellett feküdnöm. Akkor kezdtem el megint, amikor megmentettem egy ember életét. Az meg meglopott. Ez úgy történt, hogy akkoriban sokat jártam kaszinóba. Kantonban is vannak kaszinók. Illegálisak. Volt ott egy hamis kártyás, és leleplezték. Kint várták az ajtónál. Nekem akkoriban volt 2 üres szobám, titokban kivittem és hazahoztam, mert megsajnáltam. Felesége volt, gyerekei, ha kimegy, biztosan megölik. Később ez a férfi egy ajánlattal jött, hogy fektessek be egy szállodában. A felét én adtam, a másik felét az energiaügyi igazgató helyettes.
1: Neki az a pár százezer nem volt nagy pénz.
0: Aztán kiderült, hogy a férfi
1: meglépett a pénzzel.
0: Borzasztó dühös voltam.
1: Nem a pénz miatt,
0: hanem mert valaki, akivel csak jót tettem, megint becsapott. Most már nem dolgoznék másnak.
1: Ha 10 000 dollárt fizetnek egy hónapban,
0: akkor se. Inkább legyen meg
1: az 1000 dollárom,
0: vagy semmim se. De én akarok lenni a főnök.

0: Magyarország ötlete onnan jött, hogy az egyetemen jártam egy magyar diákkal pár hónapig. Amikor idejöttem, nem kerestem meg, azt hallottam, Pekingben van. Azt mesélte, hogy Magyarországon nagyon könnyű ismerkedni. Az emberek a buszon meg az éttermekben csak egymással mosolyognak, úgy ismerkednek. Ettől nagyon kíváncsi lettem. No, meg persze azt is tudtam, hogy Magyarországon a kínaiak a saját üzletükkel foglalkoznak. Nem úgy, mint Amerikában, ahol erre semmi esélyem se lett volna. Azt reméltem, ha itt jól megy az üzlet...
1: Tűthetek pénzt a barátomnak,
0: akinek igazán sokkal tartozom.
1: Nem pénzben,
0: hanem mert... Ő 10 évig, a fiatalsága legszebb éveiben. Végig azt gondolta, hogy összeházasodunk. Ő mindent betartott, amit ígért. De én nem.
1: Ő az egyetlen, akit nem lehetett pénzre váltani.
0: Amikor nagyon szerelmesek voltunk, 91-92-ben, minden nap írtam neki. A leghosszabb levelem 37 oldal volt. A bajtársai, ha megláttak egy tömött borítékot, már szóltak is neki, hogy Liu, megjött a kis regényed. Én az ő leveleit végig magamnál hordtam. Budapestre is elhoztam őket, és ha előveszem...
2: Nem 灰暗

也许是他。他让我的心情变成了这样。

0: 心情转达给他，告诉他我很想他。
1: Anya viszont gyűlölte a barátomat. Úgy érezte, hogy elvett engem tőle. 91-ben, amikor még csak 20 éves voltam. Nagy botrány volt. Mert anyám egyik barátnője, aki mint sok kínai öregasszony házasság közvetítéssel szerzett egy kis mellékjövedelmet, bemutatott egy szingapúri üzletembernek. Ez egy 40 éves özvegyember volt, a lánya majdnem annyi idős, mint én. Nekem eszembe se jutott, hogy amikor vacsorázni hív, meg elvisz mindenféle helyekre, neki házasság jár az eszében. De egy idő múlva megkérte a kezemet. Azt mondta, én még nem tudom, mi a jó nekem, a barátom nem tehet boldoggá, de ő igen. Állandóan a házáról, az autójáról beszélt, meg arról, hogy a húgomat elküldi Amerikába tanulni. Anya minden nap kényszerített, hogy találkozzam vele. Azzal próbált rábeszélni, hogy világot láthatok. Meg hogy most aztán nagy üzleteket csinálhatok, ha már az üzlethez van kedvem.

0: egyetlen egyszer kért anyám apámtól valamit.
1: És én vette a jegyet.
0: 85-ben, mikor meg kellett javítani a házunkat. Azt írta neki, hogy nem az ő kedvéért, hanem az enyémért kért.
1: 800 jont.
0: Azt válaszolta, hogy a bátyám nősül.
1: Szüksége van a pénzre.
0: És egyébként is, amennye olyan, mintha a fél lánya lenne. És nincs szüksége még egyre. Ez nagyon fájt. De egy ideig még szerettem apámot. Aztán egyszer csak már egyáltalán nem. Mert ami aztán történt, abban anyám mellett ő is bűnös.

anyám nem akart újból férhez menni. De hogy a házat kijavíthassuk, házasságot ígért egy férfinak, aki a munkahelyén ezt el tudta intézni. Amíg a javítás tartott, átköltöztünk hozzá. Ez a férfi, Liu bácsi, kedves volt velem. Úgyhogy amikor a javítás befejeződött, és anyám otthagyta, én nagyon mérges voltam rá. Hogy miért csapta be Liu bácsit? Miért tette nevetségesé, miután már mindenkinek elújságolt, hogy megnősül? Anyám meg azt mondta, hogy ha ennyire sajnálom, hát éljek vele én. 15-16 éves voltam. Egy nap Liu bácsi megitatott borral. Én egy pohár bor után már rosszul voltam, és haza akartam menni. Aztán már beszélni se tudtam. Csak bámultam rémülten. Liu bácsi megerőszakolt. Érthető, hogy ezt tette, mert anyám becsapta.

0: Liu bácsi így állt bosszút anyámon. Amit tett, az az ember természetéből fakad. De amit a szüleim tettek, az természetellenes. Huszonöt éves koromig nem élveztem, amikor férfiakkal voltam. Később,
1: amikor sok pénzt kerestem kantonban,
0: összetalálkoztam Liu bácsival az utcán. Megörült nekem, és azt mondta,
2: de szép lettél.
0: Ittunk, aztán sokáig keresett
1: apró pénzt,
0: hogy vegyen valami húst, és megvendégeljen. A haja kihullott, mondtam neki, láttam, hogy
1: nincs pénze.
0: Elmentemben hagytam neki
1: 600 hüant. Tüm. Tüm. Tüm.
0: Amikor két hónapja dolgoztam a kórházban, 91-ben, láttam egy 10 év körüli fogyatékos gyereket egy szeméttárolóban. A többi gyerek kővel dobálta. Kiszedtem a szemétből. Hazavittem, megmustattam. Elvittem enni. 8 tál húsos táskát evett meg. Aztán 2 hónapig nálam lakott, és mindenhova követett a kórházba is. Csak a keresztnevét tudta. Úgy hívták, hogy megkérdezte, hogy hívhat-e ma.

Az utcabizottságtól a nénik folyton belestek, hogy mit csinálok a gyerekkel. Ha, azt beszélték, hogy szexuális célokra hoztam haza. Az bezzeg nem érdekelt őket, amikor a szeméttárolóban feküdt. Nem volt nagyon fogyatékos, csak a szemével volt valami. Erős volt. A szomszédoknak egyszer egy napig segített egy riksát hajtani. Két kiaút kapott érte, aztán amikor hazaértem, büszkén átnyújtotta. Nagyon dühös lettem, mondtam neki, hogy ezért a munkáért 4 hüant kellett volna kapnia. Azt mondta, ha nagy lesz, 5 hüant fog keresni nekem. Egyszer kért tőlem egy fényképet. Odaadtam neki a legkisebb fényképemet, betette egy gyufás dobozba és folyton nézegette. Amikor elmentem Pekingbe, virágot hoztam onnan, és eladtam egy ismerős kereskedőnek. Anyám elvitette a gyereket, nem tudom hová. Engem meg elvitt agyvizsgálatra, mert attól tartott, hogy nem vagyok normális. Átéltem én rosszabbat is. Egyszer már nagylánykoromban agyvelű gyulladást kaptam, és valami zöldet hánytam. Anyám akkor egy buszgaráshoz tartozó iskolában tanított, de hiába könyörgött, egyik sofőr se vitt el a másik városba, a kórházba. Ahhoz túl nehéz voltam, hogy a hátán vigyem be. Végül a vasúti síneken húzott be a városba, ami persze nagyon veszélyes volt. Akkor mondta nekem anyám, hogy látod?

0: Egy újságban volt egy hirdetés, hogy vállalják magyar vízum beszerzését. A kígyófej, az embercsempész, a magyarországi rokonaival együtt intézte.
1: 100 000 kellett fizetni személyenként?
0: Nekem meg az unokabátyámnak. Amerikába...
1: 400 000-be került volna?
0: Az unokabátyámnak így is kölcsön kellett vennie.
1: Mert nem volt pénze.
0: A pártnál dolgozott, vagyis egy gyárban volt mérnök.
1: Ott meg mennyit keresnek?
0: Egy részét akkor fizettük ki, amikor megérkeztünk. 98-ban. Egy évig vártam előtte, amíg az útlevelet, a vízumot meg a jegyet elintézték, és közben angolul tanultam. Miután eljöttünk, csak akkor tudtuk meg, hogy milyen egyszerű idejönni.
1: Már néhány 10 000-ért is el lehetett volna intézni.
0: Aztán én még visszamentem kantonba, eladtam, amim ott volt.
1: És a pénzt ott hagytam a barátomnak.
0: Az unokabátyámmal közben kiment árulni a 4 Tigris piacra, amit magyarul józsefvárosi piacnak hívnak. Amikor visszajöttem Budapestre 99-ben, mindjárt a holdú év után, 3 hónapig egy kínai klinikán dolgoztam. Találkoztam egy 44 éves kínai orvossal, aki magához vett. Volt felesége, meg egy gyereke, de már egy éve Kínában voltak. Az orvos azt mondta, neki már az is öröm, ha ott lát a klinikán.
1: És fizetett napi 1500-at?
0: Én meg nem akartam a piacon árulni. Nem tudtam a nyelvet. Nem volt mihez kezdenem. Az orvos nagyon kedves és gyengéd volt vele. Egyszer például említettem, hogy szeretném kipróbálni a lovaglást. Másnap ismerősökön keresztül beszélt egy zsokéval, kivitt a lóverseny

0: pályára, hogy egy igazi versenylovon ülhessek. Hát igaz, hogy ez végül is nem sikerült, de ettől annyira meghatódtam, hogy azt mondtam neki, hagyjuk a lovat, inkább üljük meg a bikát. Nem sokára az orvos megkérte a kezemet. Én viszont csak, hogy bosszantsam, azt mondtam, hogy hozzámegyek egy gazdag cipőkereskedőhöz, aki mindig megvárt a klinikán is elvitt vacsorázni. Ez egy ellökött alak. Hagyományos kínai. És műveletlen, talán még írni se tud. Nőtlen, feleséget keres. Mondtam neki, hogy nem tetszel, nem fogok hozzád menni. De ő csak járt utánam. Amikor Madagaszkára mentem meglátogatni kínai ismerősömet, aki nemrég ment ki oda, elkísért. Ő vette meg a jegyemet. Amikor kaszinóba mentem, ő csak ült a hátam mögött.
1: És adta a pénzt?
0: Akkor aztán nem kellett izgulnom, mint máskor, hogy túl ne lépjem.
1: Az 50 dolláros keretet?
0: Amit engedélyezek magamnak egy-egy este.
1: 20 000 dollár költetette rám?
0: Ékszereket vásárolt.
1: 4000-et?
0: Elküldtem anyámnak. Kísértésbe estem, mert arra gondoltam, hogy nyithatnék egy cipőboltot az ő árujával. De aztán őszintén megmondtam neki. Ha tényleg azt akarod, hogy jól érezzem magam, akkor add ide a...
1: Pénzt!
0: De ne legyél velem. Madagaszkár egyébként nagyon elmaradott hely. Az emberek minősége még rosszabb, mint Kínában. És az emberek lusták. El is döntöttem, hogy nem élek olyan helyen, ahol sötétbőrű emberek laknak. Persze a magyarok is lusták. A két üzletemben 4-en dolgoznak, és hiába tartok nyitva szombaton és vasárnap is, ők nem hajlandók bejönni.

0: amikor az orvost elutasítottam, kétségbe esett. Kijelentette, hogy ő igenis elválik, hogy feleségül vessen. Fel is hívta a feleségét, aki a gyerekkel együtt visszajött Pestre, és bezárt az orvost a szobájába. De az kétszer is kiugrott az ablakon. Ettől másodszor is meghatódtam, és igent mondtam neki. De nagyon hamar beláttam, hogy erre most semmi szükségem.
1: Nekem egyelőre pénz kell.
0: Aztán majd találhatok valakit az őszinte érzelmek kedvéért. Kibéreltem egy kis üzletet egy Budapest környéki nagyközségben. Aztán meg egy másikat egy ahhoz közeli faluban, és oda vettem az unokabátyámat. A környéken most összesen 6 kínai üzlet van. Mint hogy...
1: A pénzem is kevés.
0: Meg raktárom sincs. Minden reggel 5-kor kijárok a 4 tigriste áruért. Jól kijövök mindenkivel a piacon. Volt, aki még a klinikáról ismer. És olyan is volt, aki már első alkalommal adott hitelbe. Ha nem jövök ki a piacra, már hiányzik. Amikor leesett az első hó, reggel ki akartam menni megnézni. Fölültem a villamosra, és elindultam a piac felé, mert a többi útvonalat nem ismerem. Aztán összetalálkoztam egy izraelivel a piacról. Ő körbevitt a városon a kocsiján. A két üzletem havi forgalma
1: 1.800.000 körül van.
0: Ebből a költségek után marad
1: 3-400.000.
0: Az egész forgótőké most
1: 1 millió.
0: Ahhoz képest, hogy a cipőkereskedő
1: 400.000-vel kezdtem.
0: Azt tervezem, hogy a karácsonyi bevételből nyitok egy nagyobb üzletet, és akkor az egyik kisebbet neki ajándékozom az unokabátyámnak a benne lévő áruval együtt. Nagyon hálás nekem, mert ő olyan becsületes, hogy egyedül semmi se sikerülne neki. Majd 2 éve, hogy itt van, és még nincs barátnője. Pedig elég jó képű, és angolul is tud. Mondom neki, szerezzem egy magyar barátnőt, hogy megtanulja a nyelvet. Én nem azt mondom, hogy váljon el a feleségétől, mert ha újra megházasodik, hát ha ugyanolyan lesz az is. Meg ott van a 4 éves gyerek is. Ha most áthozza a feleségét,
1: az se a pénzkeresésben,
0: se a nyelvtanulásban nem segít.

0: Már ott tartottunk, hogy én vittem el a Rákóczi térre, és válogattam neki a kurvák között. Mondjuk találtam is egyet, amelyik elég jól nézett ki.
1: De 5000-nél alább nem adta.
0: Az unokabátyám meg kijelentett, hogy ő nem hajlandó alkudozni, és elvonszolt. Én viszont tanulok magyarul. Mert ha megtanultam...
1: Akkor azért komolyabb üzletbe is bele lehet vágni.
0: Például összeismerkedhetnék egy vámossal. Ott vannak a hamisított márkás cipők meg ruhák, amiket elkoboznak a kínaiaktól. Ezekre mindig akkora a kereslet, hogy a megrendelt mennyiséget már előre kifizetik a kínaiak, a vietnámiak meg a magyarok. Ha elkoboznak egy szállítmányt...
1: Nem is annyira pénzveszteség,
0: hanem a további rendelések elmaradása. Úgyhogy ha ki tudnám hozni ezeket a szállítmányokat...
1: Akkor azon sokat kereshetnék!
0: Vagy magam hozhatnék be árut közvetlenül a nagy magyar áruházaknak, ahogy ezt már csinálják egyesek. Biztos, hogy kínaiak csinálják.
1: Mert annyiért, amennyiért ezeket a Tesco-ban eladják.
0: Csak kínaiaknak érheti meg. A magyarok nem tudják...
1: Olyan alacsony áron beszerezni,
0: és
1: olyan olcsón elvámolni.
0: Itt minden a személyes kapcsolatokon múlik. Hogy egy példát mondjak? Ha vonattal megyek ki az üzletembe, sose veszek jegyet, hanem a kalauznak fizetek.
1: Ugyanannyit költök?
0: De így a kalauz mindig külön üdvözöl, és a csomagjaimat is feladja. Nixonnak néhány éve megjelent egy könyve arról, hogy milyen lesz a kínai-szovjet-amerikai egyensúly az ezredfordulón. Abban írja azt, hogy Kína nem azért válik a világ vezető gazdaságává, mert a kommunista párt olyan jól végzi a dolgát, hanem azért,

Mindent meg kell takarítani. Úgyhogy most nem járok sehová. De voltam már Mosó-Magyaróváron, Balatonon meg Hévízen. Oda a barátnőmmel mentem, aki a szomszédos kínai üzlet. Még Csinuang Taoból ismerem, és most Magyarországon újra összefutottam vele. Egyikünk se tudta a másikról, hogy ide jött. Őt az a férfi hozta ki, akinek a kisfelesége volt Kínában, de azóta szakítottak. Most egy ilyen 10-12 évvel fiatalabb magyar sráccal él együtt. Én nem tudom, micsoda élet ez. A srác nem csinál semmit, a nő meg állandóan veszekszik vele, mások előtt pofozza is. Ő azt mondja, hogy ettől még szeretheti. De hát, legyen már némi önérzet abban a fiúban. Nem bánom, hogy eljöttem. Mert különben most nem láthatnám ezeket a fehér embereket. A szép havat. Meg nem beszélhetnék veled. Még nem tudom, hol akarok nyugdíjba menni, de az biztos, hogy nem Kínában. Ahol majd családot alapítok, és gyerekem lesz. Ott. De ha itt lesz gyerekem, félek, hogy nem lesz kínai. Egy ismerősöm lánya itt nőtt föl, most 15-16 éves. És mások előtt úgy ölelkezik a fiújával, hogy ilyet egy kínai nem csinál. Az hagyján, hogy mások előtt, de a szülei barátainak a szeme láttára. Azért kínaiak előtt kínaiként kellene viselkednie. A szüleire nem kellene szégyent hoznia. Ha egy kicsit stabilabb lesz az üzlet, szeretném áthozni a barátomat. Nem magam miatt, hanem hogy tegyek érte valamit. És anyámat is. Mehetne a húgomhoz, de nem viselni el, hogy más diktáljon a házban. Költeni nem szereti a pénzt, de imádja felügyelni a pénzügyeket. Nézegetni a vastag bankjegyköteget. Kantonban is ő törődött a pénzemmel. Én szeretem, ha nem nekem kell csinálnom, de a sógorom nem hagyná ezt. Kínaiakkal nem merek ennyit beszélni, mert mindjárt átlátnának rajtam. Csak üzletről beszélek velük. Étteremmel igyekszem távolulni a többi kínaitól. De veled szabadon beszélek, mert te úgyse érted meg.

0: Elhangzott Made in China. Nyíri Pál kínai történet című riportja alapján írta, rádióra alkalmazta és előadta Láng Anna Mária. Zeneszerző Stojanov Georgi. Ének Bodrogi Éva. Gitár és vokál Koltai Kata. Közreműködött Li Yang. A hangfelvételt Kulcsár Péter készítette, zenei rendező Alpár Tibor, szerkesztő Markovics Ferenc, rendezte Láng Anna Mária. A Krétakör Színház és a Magyar Rádió koprodukcióját hallották.
1: A hangfelvétel 2010-ben készült, és legutóbb 2011. augusztus 14-én hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: görög filozófusok, Radio Bajni, Parmenides.
1: Kancáim, kancáim, melyek visznek, ameddig a vágyam elérhet, vittek, vittek, vezetve, midőn az istennő nagy hírű útjára elragadtak. Ez viszi minden városokon keresztül a tudó férfit. Ezen utaztam, mert ezen vittek a sokeszű kancák, kocsimat húzva, az utat pedig lányok mutatták. Lányok, lányok. A tengely a kerékagyban síp hangját adta izzásig hevülve, hiszen hajtotta két örvénylő kerék mindkét felől. Két örvénylő kerék. Amikor oda siettek Héliosz leányai, elhagyva az éjházát, hogy elvezessenek a fénybe, kezükkel taszítván hátra fej körül a fátylat. Héliosz leányai, ott van az éj és a nappal ösvényének kapuja. Két oldalt szemöldökfa és kőküszöb fogja közre őket. Magát az éteri kapunyílást nagy ajtószárnyak töltik ki. Váltakozó tolózáraikat a sokat büntető diké őrzi. Diké, diké, diké, diké őrzi. A lányok lágy szavakkal meggyőzve őt, ravaszul rávették, hogy számukra a reteszes tolózárat késlekedés nélkül tolja le a kaporól. Ravaszul rávették, tolja le a kaporról. A kapuszárnyak tátongó nyílást tártak megnyilván, midőn a sokércű egymást váltogató tengelyeket a furatokban elfordították, a szögekkel és kapcsokkal összeillesztetteket. Elfordították, aztán rajtuk keresztül a leányok egyenesen bevezették a széles szekér úton a kocsit és a lovakat. Bevezették a kocsit, és a lovakat. Az istennő pedig nyájasan fogadott, jobbjával a jobbon megragadta, eképpen szólt, és így szólított meg. De akik halhatatlan kísérők társaként lovakkal, melyek visznek házunkhoz érkezel, légy üdvözl, mert nem gonosz végzet küldött, hogy rátér erre az útra, amely ugyancsak távol esik az emberi tülekedéstől, hanem a törvény és a jog. Mindent meg kell tudnod, mint a jól kerekített igazság rendületlen szívét, mind a halandó vélekedését, melyekben nincs igaz biztonság. Ám emellett azt is meg fogod tanulni, hogy hihetőleg miként kell a véleményeknek létezni azáltal, hogy minden mindent áthal.

0: Nos, elmondom, te meg vidd tovább szavamat, miután meghallottad. Melyek a kutatásnak azok az egyedüli útjai, amelyek elgondolhatók? Az egyik, hogy van, és hogy lehetetlen nem lennie. Ez a bizonyosság ösvénye, mert az igazságot követi. A másik, hogy nincs, hogy szükségszerű nem lennie. Azt mondom neked, ez az ösvény teljességgel kutathatatlan, mert nem ismerheted meg a nem létezőt, mivel nem lehetséges, és rá sem mutathatsz. Mert ugyanaz a gondolkodás és a létezés. Nézd, az ész számára a távol állók ugyanúgy szilárdan közeliek. Mert nem fogod magadban szétvágni azt, ami van, az összefüggésétől azzal, ami van, sem szétszórva azt mindenfelé és mindenféle módon a kozmosz rendje szerint, sem összeállítva azt. Közös az, ahonnan elindulok. Ugyanoda érkezem, ahonnan elindulok. Ami kimondható és elgondolható, annak léteznie kell. Léteznie kell. Hiszen létezését tekintve az van, a semmi pedig nincs. Az. Van, a semmi pedig. Nincs.
1: Variáció. Ami kimondható és
0: arra intelek, fontold ezt meg, mert először a kutatásnak ettől az útjától óvnak. Fontold. Azután még attól, amelyen a mit sem tudó halandók tévelyegnek, a kétfejűek, mert tanácstalanság kormányozza keblükben a tévejgő gondolkodást, tanács. Így sodródnak, süket és vak, kábult, különbséget tenni nem képes népség, akik azt hiszik, hogy lenni és nem lenni ugyanaz és nem ugyanaz. Kábult, vak, süket népség, és akik számára mindenben van fordított ösvény. Mert sohasem lesz kikényszeríthető, hogy a dolgok, amelyek nincsenek, legyenek. Hanem a kutatásnak ettől az útjától tartsd vissza a gondolatokat, és ne kényszerítsen a sok tapasztalat keltette szokás erre az útra, hogy céltalan szemet vagy értelmetlen zajjal teli fület és nyelvet használj. Észrevítél meg a sokat mutatott cáfoltot,

0: Ami kimondható és elgondolható,
1: nincs.
0: Az, annak létezik.
1: Az van.
0: A semmi pedig nincs.
1: Nincs.
0: Az,
1: az
0: fontos.
1: Kábult, vak, süket, népség.
0: Közös az,
1: fontos.
0: Lenni,
1: fontos.
0: És nem lenni. Ugyanaz,
1: fontos.
0: És nem ugyanaz.
1: Fontos. Fontos.
0: Egyetlen út szó marad, hogy van, van, van,
1: hogy
0: van. Ezen igen sok a jegy, úgy mint nem született, romolhatatlan, egész, egyetlen, rendületlen és tökéletes. Nem egykor volt vagy lesz, mivel most van minden együtt, egy folytonos. Most van minden együtt, egy folytonos. Mert miféle kezdetét tudnád kinyomozni, hogyan és honnan növekedett volna? Honnan, hogyan, honnan, honnan, honnan? Növekedett, növekedett volna. Nem fogom megengedni, hogy a nem létezőből mond vagy gondolt keletkezését, mert nem gondolható el, és nem mondható, hogy az nincs. Hogy az nincs. És miféle szükség serkentette volna később vagy korábban arra, hogy a semmiből kezdődve növekedjék. Így hát vagy mindenestől lennie kell, vagy sehogy, sehogy. És a meggyőződés erejesen fogja soha megengedni, hogy a nem létezőből valaha is valami más keletkezzék rajta kívül. Ezért sem keletkezni, sem pusztulni nem engedi Diké. Megeresztve bilincsét, hanem fogva tartja. Nem engedi Diké. A döntés ezzel kapcsolatban ebben áll. Van, vagy nincs.
1: Van,
0: vagy nincs. De valójában már el van döntve, ahogyan szükséges, hogy az egyik utat, mint elgondolhatatlant,
1: van,
0: vagy nincs. Megnevezhetetlent el kell hagynunk, mert nem igaz út.
1: Van,
0: vagy nincs. A másik az van, és hiteles. És hogyan lehetne az, ami van a jövőben? Hogyan keletkezhetni? Mert ha keletkezett, akkor nincs.
1: Vagy
0: van. És akkor sincs, ha a jövőben lenni készülne. Így hát kialszik a keletkezés, és nincs tudomás a pusztulásról. Nem is osztható, mert az egésze hasonlóan létezik, nem jobban az egyik irányban, mint a másikban, ami akadályozhatná összefüggését, hanem teljesen tele van létezővel.
1: Nem is osztható.
0: Így teljes egészében összefüggő, mert ami van, közelébe húzódik annak, ami van.
1: Ami van, annak, ami van.
0: Aztán mozdulatlan, hatalmas kötelékek határaiban, kezdet és megszűnés nélkül létezik, mivel a keletkezés és a pusztulás nagyon messzire sodródtak, eltaszította őket az igaz bizonyosság.
1: Létezik.
0: Ugyanaz maradván, ugyanabban, önmagában nyugszik, és így szilárdan ugyanott marad.
1: Ugyanaz maradván,
0: ugyanabban, önmagában nyugszik, és így szilárdan ugyanott marad. Mert a hatalmas Ananké a határ kötelékeiben tartja, amely mindenfelől körülfogja. Ezért nem illik a létezőhöz, hogy ne legyen tökéletes, mert nincs hiányossága, ami ha volna, mindenben hiány szenvedne.
1: Ezért nem illik a létezőhöz, hogy ne legyen tökéletes, mert nincs hiányossága, ami ha volna, mindenben hiány szenvedne.
0: Ugyanaz a dolog létezik az elgondolás számára, mint ami véget a gondolat van, mert a gondolkodást anélkül, ami van, nem találod meg mindabban, ami kimondott. Mert nincs, és nem lesz semmi azon kívül, ami van, mivel azt a maira megkötözte, hogy egész és mozdulatlan legyen. Ezért minden olyan néven elnevezik őt, amelyet a halandók alkottak maguknak abban a hiszemben, hogy igazak. keletkezés és pusztulás, létezés és nem létezés, helyváltoztatás és a csillámló szín cserélődése.
2: A hangok hallgottak hangoknak a bajszemben, hogy igazod.
0: Aztán, mivel van szélső határa, tökéletes, mindenfelől jól kerekített gömb tömegéhez hasonlatos. Közepétől mindenfelé kiegyenlített.
2: Gömb tömegéhez hasonlatos.
0: Mert nem lehet nagyobb vagy kisebb a létezés itt vagy ott.
2: Gömb.
0: Mert nem létező sincs, amely megakadályozhatná, hogy elhatoljon a hasonlóit, és nem is olyan a létező, hogy itt inkább, ott kevésbé volna létező, mivel teljesen épp. Mivel teljesen épp. Mert önmagával mindenfelől egyenlő, egyformán belül található a határain. Ezzel befejeztem a megbízható beszédet és gondolkodást az igazságról.

0: A következőkben az emberek vélekedéseit ismerd meg, miközben Szavaim Csalárd Renkőt hallgatod. Szavaim Csalárd Renkőt, mert eltökélték, hogy két formát neveznek meg, melyek közül egyet sem szabadna megnevezni. Két formát, ebben tévejöttek el. Egyet sem szabadna megnevezni. És alakra ellentétesekként különböztették meg őket, és jegyeket tulajdonítottak nekik egymástól eltérőket. Az egyiknek a láng éteri tüzét, amely szelíd, nagyon könnyű, önmagával mindenfelé azonos, a másikkal pedig nem azonos. De az a másik önmagában ennek ellentéte, sötét éjszaka, sűrű, alakú és súlyos. Önmagában ennek ellentéte, sötét éjszaka, sűrű, alakú és súlyos. Egymástól eltérőek. Ezt az egész valószínűnek tűnő elrendezést elmondom neked, hogy soha győzelmet ne vegye rajtad a halandók valamely véleménye. Mint hogy minden fénynek és éjnek neveztetik, és ami az ő tulajdonságaiknak megfelel, az jutott névként ezeknek és azoknak, minden ugyanúgy tele van fénnyel és láthatatlan éjszakával, melyek egyenlőek, mivel nincs semmi, ami kettejük közül egyikben ne részesülne.
1: Mert a szűkebb koszorúk terítve voltak vegyítetlen tűzzel, a mellettük lévők vegyítetlen éjszakával, de kerül ezekbe illő rész a lángból, ezek közepén pedig a Daimon, aki mindent kormányoz. Mert minden dolog iszonyatos szülése és keveredése felett. Ő uralkodik, küldve a hímnek nőstényt, hogy keveredjenek, és fordítva megint hímet a nősténynek. Éjjel világító, föld körül bolygó idegen fény. Mert amilyen állapotban van az egyes időpontokban a sokat bolygó tagok keveréke, új módon van jelen az emberek számára a gondolkodás. Mert ugyanaz, ami gondolkodik. A tagok természete az emberekben, minden egyesben is és az összesben. Mert a túlsúlyban lévő a gomba. Időn az asszony és a férfi összekeveri a szerelem magját, az erő, mely a vénákban a különböző vérből alakít, jól formált testeket alkot, ha jó arányú. Ám ha a magok összekeveredése után harcolnak egymással az erők, és nem alkotnak egyet a testben, ahol a keverék van, akkor dühöngve kettős maggal sújtják a születőnek nemét. Nos, a vélekedés szerint így keletkeztek ezek, és most így vannak. És felnövekedvén a jövőben így érnek majd véget a dolgok, és ezek mindegyikének megkülönböztető jelként nevet adtak az emberek. Egyedüli mozdulatlan az, aminek mint egésznek neve

Rádió Lebezni, elmondta Vallai Péter. Közreműködött Sosa. A felvételt Borlai Kinga és Kulcsár Péter készítette. Dramaturg Turai Tamás. Zenéjét összeállította és rendezte Vajdai Vilmos.

hangfelvétel 2003-ban készült, és legutóbb 2009. február 10-én hangzott a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.

Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz. Éjfél van.

0: Éjfél múlt 2 perccel hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál Jávor Miklós köszönti Önöket. Jelentős az előrelépés a paksi munkálatokban, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter helyszíni videójában hangsúlyozta, a mai és a holnapi napok még kritikusak lesznek az alacsony vízállás és a további apadások miatt, de jövő héten már jelentősen 30-40 cm-rel nőhet a vízszint, és megkezdődhet a létesítmény fokozatos visszakapcsolása. Hozzátette, addig is a legfontosabb feladat a nukleáris biztonság fenntartása és a 2 aktív turbina védelme. Hazatért Lengyelországból az M3-as autópályán történt buszbaleset 21 sérültje. A sebesülteket kormányzati különgéppel szállították a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai Vajdaság központjába. Közülük senki nincs életveszélyben, de 5-en további ápolásra szorulnak. 5 könnyebb sérültet autóval vittek haza a hozzátartozók, 18 embert pedig továbbra is a magyar kórházakban kezelnek. A Medjugorjéból hazafelé tartó lengyel busz zarándokokkal a fedélzetén borult fel vasárnap hajnalban. A tragédiában 12-en meghaltak és 47-en megsérültek. Az Egyesült Államok továbbra is megadást vár el Irántól, de nem szab határidőt a megállapodásra. Ezzel párhuzamosan közvetlen egyeztetések is zajlanak Teheránnal, jelentette ki Donald Trump, miután a 2 ország között lejárt a 60 napos tűzszüneti megállapodás. Közben az amerikai elnök katonai csapással fenyegette meg Ománt, ha akadályozza az Egyesült Államok hormuzi szorossal kapcsolatos lépéseit. A palesztinok lakta gázai övezet demilitarizálásáról és közegészségügyi helyzetéről tárgyalt Benjamin Netanyahu izraeli kormányfő az amerikai elnök külön megbízottjával és a béketanács képviselőivel. A megbeszélésen egyetértés született arról, hogy az övezet újjáépítése csak azután kezdődhet meg, hogy a Hamas palesztin terrorszervezet amerikai ellenőrzés mellett átadja fegyvereit a Gázába vezényelt nemzetközi erőknek. Egy feltételezhetően Odessa kikötője ellen indított orosz drón tévedt a moldovai légtérbe és zuhant le egy mezőn. A landoláskor felrobbant és kisebb tüzet okozott, személyi sérülés azonban nem történt. Vasárnap egy spanyol harci repülőgép egy Moldova felől érkező drónt semmisített meg Románia felett. Idehaza több beruházás kiemelt nemzetgazdasági státuszát visszavonja a kormány, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a döntés érinti egyebek között a Láng gépgyár és a Klub Aliga területét, valamint a Margit-szigeti tenisstadiont, a soroksári gyári ipari fejlesztést és a Pázmány kampusz aktuális terveit is. Országos véradónapot tartanak szombaton. 20 vérellátó intézet várja a donorokat országszerte, hogy a hosszú hétvégén is biztosítani tudják a megfelelő vérkészletet. Az országos vérellátó szolgálat azt kéri, hogy aki teheti, szálljon 1 órát a véradásra. Hideg front érkezik, egyre több felé lehet zápor, zivatar. A déli szél nagy területen megerősödik. Napközben már sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg csökken a meleg. Hajnalban 11-19, délután 22-28 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb reggel 6 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

unatkozom. Kérem a köpenyt. Mielőtt bármit elkövetnek, gondoljanak a rózsakertre, vagy még inkább egyetlen rózsatőre, egyetlen egy rózsára, uraim.

Én, Nikolaj Stavrogin, szolgálaton kívüli tiszt, 1860-tól Pétervárot éltem, átadva magam a kicsapongásnak, amiben örömet leltem. Nekem akkor egy bizonyos idő folyamán 3 lakásom volt egyszerre. Az egyikben teljes ellátással magam laktam, ez panzió volt, ahol akkor Maria Lebjatkina is tartózkodott, a mostani törvényes feleségem. A másik 2 lakást akkor havonta béreltem szerelmi kalandokra. Az egyikben egy hölgyet fogadtam, aki szeretett, a másikban meg a szobalányát. És egy ideig nagyon foglalkoztatott az a szándék, hogy összehozom a 2 úgy, hogy az úrnő és a cselédje nálam találkozzanak. Ismerve mindkettőjük természetét, ettől a tréfától pompás mulatságot vártam. Mielőtt apránként előkészítettem ezt a találkozást, gyakrabban meg kellett látogatnom a 2 lakás közül az egyiket, egy Gorohovája utcai nagyházban, mivel oda járt az a szobalány. Itt csak 1 szobám volt, a 3. emeleten egy orosz polgárcsaládnál béreltem. Ők maguk a szomszéd szobában húzták meg magukat olyan szűkecskén, hogy az elválasztó ajtó mindig nyitva állt, amit én akartam is. A férj valakinek az irodájában dolgozott, és reggeltől éjszakáig távol volt. A feleség, egy 40 év körüli asszony, régi ruhaneműt szétszabdalva újat vart belőle, és ő is sokszor eljárt, hogy házhoz vigye, amit megvart. Én többször egyedül maradtam a lányukkal, aki szemre még egészen gyermek volt. Matriósának hívták. Anyja szerette, de gyakran megverte, és a maga fajta asszonyok szokása szerint szörnyen kiabált rá. Ez a kislány szolgált ki engem, és takarított nálam a spanyol fal mögött. Megjegyzem, hogy a házszámot elfelejtettem. Utána járással nemrég megtudtam, hogy a régi házat lebontották, és az előző 2 vagy 3 ház helyén egy nagyon nagy új ház áll. Elfelejtettem a polgárcsalád nevét is. Sőt, talán akkor se tudtam. Csak arra emlékszem, hogy az asszonyt Sztyepanyidának és alig, hanem Mihajlovának hívták. A férfira nem emlékszem. Feltételezem, hogyha nagyon neki fognak keresni, és a pétervári rendőrségtől megszereznek minden lehetséges értesülést, akkor meg lehet találni a nyomukat. A lakás udvari volt, egy szögletben. Júniusban történt az egész. A ház világos kék színű volt.

egyszer eltűnt az asztalomról egy tolkés, amelyre egyáltalán semmi szükségem se volt, csak úgy hányódott ott. Szóltam háziasszonynak, nem is sejt.

0: A lány lenszőke volt és szeplős, az arca hétköznapi, de nagyon-nagyon gyermeki és nyugodt, rendkívül nyugodt. Az anyának nem tetszett, hogy nem tett szemrehányást az ártatlanul kapott verésért, ráemelte az öklét, de nem ütötte meg. És ekkor éppen kapóra jött az én késem. Valóban, hármunkon kívül senki se volt ott. Hozzám, a spanyol fal mögé pedig csak a kislány járt. Az asszony feldühödött, éppen mivel előbb igazságtalanul verte meg a gyereket, odarohant a vesszőseprűhöz, kitépett belőle néhány szálat, és a szemem láttára sebesre vesszőzte a kislányt, noha már elmúlt 11 éves. Matyósa nem kiabált a verés közben. Bizonyára azért, mert én ott voltam. De valahogy furcsán hüppögött minden ütésnél. Utána is nagyon hüppögött, egy teljes óráig. De előbb még ez történt. Épp abban a pillanatban, amikor a háziasszony a vesszőseprűhöz rohant, hogy kitépje néhány szálat, én megtaláltam a kést az ágyamon, ahová valahogyan leesett az asztalról. Mindjárt az agyamba ötlött, hogy nem szólok, épp azért, hogy megvesszőzzék a kislányt. Egy pillanat alatt határoztam el. Ilyen percekben mindig elakad a lélegzetem. De mindent keményebb szavakkal mondok el, hogy immár semmi sem maradjon többé rejtve. Minden rendkívül szégyenletes, mértéktelenül megalázó, aljas és főleg nevetséges helyzet, amelybe csak belekerültem életem során, a határtalan haragon kívül hihetetlen élvezetet is keltett bennem. Büntetteim pillanataiban csak úgy, mint az életveszély perceiben. Ha loptam volna valamit, akkor a lopás elkövetése közben megmámorosodtam volna mélységes aljasságom tudatától. Nem az aljasságot szerettem én, e tekintetben mindig teljesen épp volt az ítélő képességem, hanem az aljasság kínzó tudatától keltett mámor tetszett nekem. Ugyanúgy, amikor párbajkor a határvonalon állva az ellenfelem lövését vártam, ugyanezt a szégyenletes és ádáz érzést tapasztaltam egyszer rendkívül erősen. Bevallom, gyakran magam kerestem ezt, mert az e fajta érzések közül ez hatott rám a legerősebben. Amikor pofont kaptam, kettőt kaptam életemben, akkor is ugyanez volt a szörnyű harag ellenére is.
1: Erről soha senkinek se beszéltem, még célzásképpen sem, sőt lepleztem, mint szégyent és gyalázatot. De amikor egyszer Pétervárot cudarul megvertek egy kocsmában, és hajamnál fogva vonszoltak, nem tapasztaltam ezt az érzést, hanem csupán hihetetlen haragot, bár nem voltam részek, csak verekedtem.
0: Mindezt azért mondtam el, hogy mindenki tudja, hogy ez az érzés engem sohasem kerített teljesen végképp a hatalmába, mert a tudatosság mindig csorbítatlanul megmaradt. Hisz épp a tudatosságon alapult az egész. És ha olykor a meggondolatlanságig, vagy hogy úgy mondjam, a konokságig elhatalmasodott is rajtam, annyira azért sose, hogy megfeledkezzek magamról. Amikor már-már egészen a lobogásig hevült bennem, én ugyanabban a pillanatban tökéletesen le tudtam volna győzni és megállítani, akár a tetőfokán is, de sohasem akartam megállítani. Biztos vagyok benne, hogy szerzetesként tudtam volna élni egész életemen át, annak a vadállati késhóvárságnak ellenére, amely belém van oltva, és amelyet mindig igyekeztem még gerjeszteni is. Én mindig ura vagyok magamnak, amikor akarom. Tehát tudják meg, hogy a büntetteimért való felelősséget nem akarom áthárítani sem a

Amikor a fenyítés befejeződött, a mellényem zsebébe tettem a kis kést, és egy szót se szólva elmentem a házból, mégpedig jó messzire, és eldobtam, hogy soha senki ne tudjon meg semmit. Aztán vártam 2 napot. A kislány, miután kisírta magát, még hallgatagabb lett. Ellenem azonban, ebben biztos vagyok, nem táplált haragot. Egyébként valószínűleg érzett valamelyes szégyent amiatt, hogy olyan formában én előttem büntették meg. De mint a féle gyermek, ez szégyen miatt is bizonyára csak önmagát okolta. Nos, akkor 2 nap alatt tettem fel egyszer magamnak a kérdést. Abba tudom-e adni? El tudok-e állni eltökélt szándékomtól? És mindjárt éreztem, hogy képes vagyok erre. Képes bármikor, akár rögtön is. Akkoriban öngyilkos akartam lenni az életuntság betegsége miatt. Egyébként nem tudom, mi miatt. Ugyancsak 2-3 nap alatt, mivel okvetlenül ki kellett várni, hogy a kislány mindent elfelejtsen, bizonyára azért, hogy elvonjam magamat a szakadatlan ábrándozástól, vagy csupán tréfából, lopást követtem el a panzióban. Ez volt az egyetlen lopás életemben.

3 nap múlva ismét elmentem a Gorohovájára. Az asszony készült valahova egy batyúval. A férfi természetesen nem volt otthon, úgyhogy kettesben maradtunk Matriósával. Az ablakok nyitva voltak. A házban csupa mesterember lakott, így hát egész nap minden emeletről kopácsolás vagy énekszó hallatszott. Már egy órája voltunk együtt. Matriósa a kis szobájukban egy zsámolyon felém háttal ült, és egy tűvel szöszmötölt. Végül egyszer csak halkan, nagyon halkan énekelni kezdett. Ez néha máskor is előfordult. Elővettem az órámat, és megnéztem, hány óra. 2 volt. Hevesen dobogni kezdett a szívem. Felálltam, és odalopóztam hozzá. Az ablakukban sok muskátli állt, és roppant fényesen sütött a nap. Csendesen leültem mellé a padlóra. Összerenzent, először hihetetlenül megijedt, és felugrott. Megfogtam a kezét, és csendesen megcsókoltam. Visszanyomtam a zsámolyra, és a szemébe néztem. Az, hogy megcsókoltam a kezét, egyszerűen megnevettette, mint egy kisgyermeket, de csak egy pillanatra. Mert gyorsan másodszor is felugrott, immár annyira rémülten, hogy görcsösen megvonaklott az arca. Rémítően merev szemmel nézett rám. Az ajka rángatózni kezdett, már-már sírva fakadt, de mégse kiáltott fel. Én ismét megcsókoltam a kezét, és az ölembe vettem. Ekkor hirtelen egészen elrántotta magát, és elmosolyodott, mintha szégyenkezne, de valami torz mosolyjal. Az egész arca lángolt a szégyentől. Én állandóan sugdostam neki valamit, mint a részeg. Végül váratlanul olyan furcsa dolog történt, amelyet sohasem felejtek el, és amely ámulatba étett. A kislány mindkét karjával átölelte a nyakamat, és egyszeriben ő maga rettentően csókolgatni kezdett. Arcán a legnagyobb elragadtatás ragyogott. Kis hián felálltam, és elmentem. Annyira kellemetlen volt ez nekem ebben a kis teremtésben. Épp a szánalomtól, amely váratlanul feltámad bennem. Amikor mindenen túl voltunk, zavarba esett. Én nem próbáltam vigasztalni, és már nem dédelgettem. Félénken mosolyogva nézett rám. Az arca egyszerűen butának hatott. A zavar gyorsan, percről percre mind jobban erőt vett rajta. Végül mindkét kezével eltakarta az arcát, és egy sarokba állva, a fal felé fordulva, mozdulatlan maradt. Én attól féltem, hogy ismét megijed, mint az előbb. Így hát szótlanul elmentem a házból. Azt hiszem, hogy mindaz, ami történt, szükségszerűen, végképp úgy tűnt fel neki, mint határtalan galátság, halálos borzalom. Mély meggyőződésem, hogy azoknak az orosz káromkodásoknak és mindenféle furcsa beszédeknek ellenére, amelyeket pólyás kora óta hallania kellett, még nem értett semmiből semmit. A végén bizonyára úgy rémlett neki, hogy égbe kiáltó halálos bűnt követett el, megölte az Isten.

Azon az éjszakán volt a kocsmában az a verekedés, amelyet futólag már említettem. De Lebjatkin hazavitt, úgyhogy reggel a panzióban serkentem fel. Ébredésem után az első gondolatom az volt, megmondta-e a kislány, vagy sem. Ez az igazi, bár még nem nagyon erős félelem perce volt. Igen, vidám voltam azon a reggelen, és roppant jó mindenkihez, úgyhogy az egész kompánia fölöttébb elégedett volt velem. De én ott hagytam mindnyájukat, és elindultam a Gorohovája utcába. Már lent a lépcsőházban találkoztam a kislánnyal. A boltból jött, ahova cikóriáért küldte az anyja. Amikor engem meglátott, szörnyen megriadva, nyílsebesen feliramlott a lépcsőn. Mire beléptem, az anyja már oda csapott neki, amiért lóhalálában szaladt be a lakásba. Ezzel el is lepleződött ijegységének igazi oka. Így hát egyelőre teljes nyugalom volt. Matriósa behúzódott valahová, és elő se jött többé, amíg ott voltam. Körülbelül egy órát töltöttem ott. Aztán elmentem. Este felé megint félelmet éreztem, de most már sokkal erősebbet. Természetesen tagadhattam volna, de le is leplezhettek volna, úgyhogy felsejlett előttem a kényszermunka. Én sohasem éreztem félelmet, és ezen az estén kívül soha életemben sem előtte, sem utána nem féltem semmitől. Különösen Szibériától nem, holott már nem egyszer száműzhettek volna. De ezúttal megrémültem, és valóban félelmet éreztem. Nem tudom miért, először életemben nagyon kínzó érzés. Ezen kívül este a panzióban annyira meggyűlöltem matriósát, hogy elhatároztam, megölöm. Főként olyankor gyűlöltem, amikor eszembe jutott a mosolya. Hihetetlen utálat és megvetés támad bennem azért, hogy az eset után a sarokba rohant, és mindkét kezével eltakarta az arcát. Megmagyarázhatatlan düh fogott el. Aztán hideglelés következett, amikor pedig reggeltájt már-már láz lépett fel, megint hatalmába kerített a félelem, de most már olyan erős, hogy annál erősebb kint én még sohasem tapasztaltam. De már nem gyűlöltem többé a kislányt. Legalábbis nem fajult a dolog olyan örjöngésig, mint az este. Észrevettem, hogy az erős félelem teljesen elűzi a gyűlöletet meg a bosszú szomjat. Déltájban ébredtem fel egészségesen, és szinte csodálkoztam tegnapi érzéseim erején. De azért cudar lelki állapotban voltam, és minden undorom ellenére is el kellett indulnom a Gorohovája utcába. Torkig voltam. Elhatároztam, hogy véget is vetek az egésznek, felmondom a lakást, és elutazom Pétervárra. De amikor odamentem, hogy felmondjam a szobát, nagy gondban, bajban találtam háziasszonyt. Matriósa már harmadik napja beteg, minden éjjel lázban fekszik és félrebeszél. Természetesen megkérdeztem, miről beszél ön kívületében. Az én szobámban suttogva beszélgettünk. Erre azt csúgta, hogy rémségeket mond, megölte az Istent. Azt ajánlottam, hogy hívjon orvost az én költségemen, de nem akarta. Majd megsegít az Isten, és magától is elmúlik. Nem fekszik állandóan, nappal kijár, most is elszaladt a boltba. Elhatároztam, hogy olyankor jövök, amikor egyedül találom matriósát, és mivel a háziasszony elejtette, hogy őneki 5 órára a Pétervári negyedbe kell mennie, úgy döntöttem, hogy este felé visszajövök.

Pontosan 17:30-kor visszamentem. Mindig a saját kulcsommal jártam be. Matriósán kívül senki se volt otthon. Kis szobájukban a spanyol fal mögött az anyja ágyán feküdt, és láttam, hogy kitekint. De úgy tettem, mintha nem venném észre. Minden ablak nyitva állt. A levegő meleg volt, sőt, forró. Egy darabig járkáltam, aztán leültem a díványra. Mindenre emlékszem, a legutolsó pillanatig. Határozottan élvezetet szerzett az, hogy nem kezdek el beszélgetni Matriósával, hanem gyötröm. Bár magam se tudom miért. Egy teljes órát vártam. Ekkor hirtelen ő maga ugrott elő a spanyol fal mögül. Hallottam, hogy a padlóra koppan mind a két lába, mikor felugrik az ágyról. Aztán néhány eléggé gyors lépés, és ott állt a szobám küszöbén. Állt. Szótlanul nézett. Én olyan galád voltam, hogy megremegett a szívem az örömtől, amiért uralkodtam magamon, és megvártam, hogy ő jöjjön én hozzám. Néhány nap alatt, amióta egyszer se láttam közelről, csak ugyan szörnyen lefogyott. Arca összeaszott, a feje meg bizonyára forró volt. A szeme nagy lett, és mereven, bamba kíváncsisággal nézett rám, legalábbis eleinte így rémlett. Mozdulatlanul ülve néztem. Ekkor hirtelen ismét elfogott a gyűlölet. De nagyon hamar észrevettem, hogy egyáltalán nem fél tőlem, hanem inkább talán önkívületben van. De önkívületben se volt. Egyszer csak sűrűn bólogatni kezdett felém, ahogy a legnagyobb szemrehányás jeléül a gyermeteg és nem valami jómodorú emberek szoktak bólogatni, majd hirtelen rám emelte kis öklét, és áltában fenyegetni kezdett. Az első pillanatban mulatságosnak találtam ezt a mozdulatot, de aztán már nem tudtam elviselni. Arca olyan kétségbeesést tükrözött, amilyet lehetetlen volt egy gyermek arcán látni. Állandóan fenyegetően rázta felém kis öklét, és szemrehányóan bólogatott. Felálltam, és félve feléje indultam, óvatosan, halkan. A lehető legnyájasabban beszélni kezdtem hozzá. De mindjárt láttam, hogy nem érti. Aztán egyszer csak hirtelen kezébe temette arcát, mint akkor, eltávolodott, és nekem hátat fordítva odaállt az ablakhoz. Én visszamentem a szobámba, és leültem, szintén egy ablaknál. Sehogy sem értem, miért nem mentem akkor el, és miért maradtam ott, mintha várnék valamit. Nem sokára megint hallottam sietős lépéseit. Kiment az ajtón arra a fa körfolyosóra, amelyről lépcső vezetett lefelé, én pedig rögtön odaszaladtam az én ajtómhoz, egy kissé kinyitottam, és még sikerült meglesnem, ahogy Matriósa bemegy egy parányi kamrába, olyan tyúkol félébe, amely egy másik mellékhelyiség mellett volt. Nagyon érdekes gondolat ötlött az agyamba. Máig sem értem, miért jutott mindjárt éppen ez az eszembe. Nyilván ez volt a sora. Betettem az ajtót, és visszaültem az ablakhoz. A felvillanó gondolat persze még csalóka volt. De hát ha mégis... Mindenre emlékszem. A szívem is erősen vert. Egy perc múlva az órámra tekintettem, és a lehető legpontosabban megjegyeztem az időt. Nem tudom, miért kellett nekem akkora pontos idő. Minden esetre volt előm ahhoz, hogy ezt megtegyem, és abban a pillanatban különben is mindent meg akartam jegyezni. Úgyhogy amit
megjegyeztem, arra most is úgy emlékszem, és úgy látom, mintha az imént történt volna. Közeledett az este. Fölöttem egy légy zúgott, és minduntalan leszállt az arcomra. Elkaptam. Egy darabig az ujjaim közt tartottam. Aztán kiengedtem az ablakon. Odalent a nagy zörgéssel gördült be az udvarra egy szekér. Nagyon hangosan, és már régóta dalolt az udvar sarkában, egy ablakban egy mesterember, valami Szabó. A munkája mellett ült, és én jól láttam. Eszembe jutott, hogy mivel senkivel sem találkoztam, amikor beléptem a kapun, és feljöttem a lépcsőn, természetesen az sem szükséges, hogy bárkivel találkozzak, amikor majd lemegyek. Így hát óvatosan elhúztam a székemet az ablaktól, úgyhogy engem se láthassanak a lakók. Fogtam egy könyvet, de mindjárt félredobtam, és nézegetni kezdtem egy parányi piros pókot egy muskátli levélen. És eltűnődtem. Mindenre emlékszem. A legutolsó pillanatig.

0: Hirtelen előkaptam az órámat. 20 perc telt el azóta, hogy Matrióssa kiment. Sejtésem egyre valószínűbbé vált. De elhatároztam, hogy várok még pontosan 1/4 órát. Az is megfordult a fejemben, hogy nem térte vissza. Csak talán én nem hallottam meg. De erről szó sem lehetett. Halotti csend volt. Úgyhogy a légyzúgást is hallhattam. Egyszer csak megint megdobbant a szívem. Elővettem az órámat. Még hiányzott 3 perc. Azt is kivártam. Noha úgy vert a szívem, hogy szinte fájt. Ekkor felálltam, a szemembe húztam a kalapomat, begomboltam a felöltőmet, és szétnéztem a szobában. Nem maradtak-e nyomai annak, hogy itt jártam. A széket közelebb toltam az ablakhoz, úgy, ahogy az előbb állt. Végül csendesen kinyitottam az ajtót, bezártam a saját kulcsommal, és elindultam a kiskamra felé. Be volt téve az ajtaja, de bezárva nem volt. Tudtam, hogy nem is lehet bezárni, de nem akartam kinyitni, hanem Lábujjhegyre álltam, és úgy kémleltem be a résen. Abban a pillanatban, amikor Lábujjhegyre álltam, eszembe jutott, hogy amikor az ablaknál ülve a kis piros pókot nézegettem és eltűnődtem, akkor arra gondoltam, hogyan állok majd Lábujjhegyre, hogy elérjen a szemem eddig a résig. Amikor közbeszúrom itt ezt az apróságot, azt akarom kétségtelenül bebizonyítani, hogy mennyire nyilvánvalóan birtokában voltam értelmi képességeimnek, tehát mindenért én vagyok a felelős. Sokáig néztem befelé a résen, mert ott sötét volt, bár nem teljesen. Úgyhogy végül felfedeztem azt, ami nekem kellett. Végül elhatároztam, hogy elmegyek. Senkivel se találkoztam a lépcsőn. Vagy 3 óra múlva kabát nélkül mindnyájan teát ittunk a panzióban, és játszottunk az ócska kártyával. Lebjatkin verseket szavalt. Emlékszem, tudtam, hogy végképpen galád és alávaló gyáva vagyok, amiért ennyire örülök, hogy megszabadultam a bajtól, és többé soha se leszek tisztességes ember. De már 11 óra tájban elszalasztotta értem a Gorohovája utcai házi asszonyom a házmester kislányát azzal a hírrel, hogy Matrióssa felakasztotta magát. Oda siettem a kislányjal, és azt láttam, hogy a házi asszony maga se tudja, miért hivatott. Üvöltözött és vergődött, sokan voltak ott, rendőrök is. Ott álltam egy darabig, aztán elmentem. Engem jóformán nem háborgattak egész idő alatt, bár rendje módja szerint kihallgattak. De én azon kívül, hogy a kislány beteg volt, félrebeszélt, és ezért azt ajánlottam, hogy az én költségemen hívjanak orvost, semmit se vallottam. Kérdeztek még valamit a kiskésről is. Azt mondtam, hogy háziasszony emiatt megverte a lányát, de ez nem jelentett semmit. Arról, hogy este ott jártam, nem tudott senki. Körülbelül 1 hétig nem jártam oda. Akkor mentem el, amikor már rég eltemették, hogy átadjam a szobát. A háziasszony még sírt, noha már ugyanúgy bíbelődött a rongyaival meg a varrással, mint azelőtt.
1: A maga kis kése miatt bántottam meg ennyire,
0: mondta nekem. De különösebb szemrehányás nélkül. Azzal az ürüggyel mondtam fel, hogy ezentúl nem maradhatok ilyen lakásban, hogy itt fogadjam Nina Szaveljevnát. Távozáskor 5 rubelt adtam neki a lakbérem felül. Ami a dolog lényege. Szinte a kábulatig untam az életet. A Gorohovája utcai esetet a veszély elmúltával teljesen elfelejtettem volna, mint mindent, ami akkoriban történt. Ha egy ideig nem gondolok vissza gyakran és dühösen arra, hogy milyen gyáván viselkedtem. Azokon töltöttem ki a dühömet, akiken tudtam. Az idő tájt minden ok nélkül. Az az ötletem támad, hogy valamiképpen mégpedig a lehető legundorítóbban tönkreteszem az életemet. Már körülbelül egy évvel előbb megfordult a fejemben, hogy agyonlövöm magamat. De valami különb kínálkozott. Egyszer, ahogy a Santa Maria Timofejevna lebjat kínára néztem, aki mellesleg cselédmunkát végzett a panzió különböző zogaiban, és aki akkor még nem volt őrült, hanem csak rajongó félkegyelmű, és titokban ész nélkül szerelmes én belém, ezt kipuhatolták a mieink, hirtelen elhatároztam, hogy feleségül veszem. Egy Stavrogin és egy ilyen utolsó teremtés házasságának gondolata izgatta az idegeimet. Az esküvő után hazautaztam kormányzóságunkba anyámhoz. Szórakozásból keltem útra. Városunkban azt a véleményt hagytam magam után, hogy őrült vagyok. Ez a vélemény máig is tartja magát, és nekem kétségen kívül árt. De ezt alább magyarázom meg. Aztán külföldre utaztam, és 4 évet töltöttem.

Jártam keleten, az Athos hegyen, végigálltam 8 órás éjszakai ájtatosságokat, voltam Egyiptomban, éltem Svájcban, sőt, megfordultam Izlandon is. Göttingában végigültem egy egész tanévet. Körülbelül 1 évvel ezelőtt tavasszal, ahogy Németországon átutaztam, szórakozottságomban túlhaladtam azon az állomáson, amelyen át kellett volna szállnom az úti célom felé, úgyhogy máshonnanra kerültem. A következő állomáson leszállítottak. Délután 3 óra derült nap volt. Egy apró német városkában történt. Szállodát ajánlottak. Várnom kellett. A következő áthaladó vonat éjjel 11 órakor indult. Én még örültem is az esetnek, mert úgyse siettem sehová. A szálloda hitványnak és kicsinek bizonyult, de csupa zöld lomb közt állt, és virágágyak vették körül. Egy szűk szobácskát adtak. Kitűnően meguzsonnáztam, és mivel egész éjjel úton voltam, délután 4 órakor jó ízűen elaludtam. Egészen váratlanul álmot láttam. Olyat, amilyet még soha életemben. A drezdai képtárban van egy Claude Lorrain festmény, a katalógus szerint azt hiszem Acis és Galatea, de én mindig aranykornak neveztem, magam sem tudom miért. Már korábban is láttam, most pedig, vagy 3 nappal előbb átutazóban még egyszer szemügyre vettem. Sőt, külön a véget mentem a képtárba, hogy megnézzem, és talán csak is ennek a kedvéért ejtettem útba Dresdát. Hát ez a kép jelent meg álmomban. De nem mint festmény, hanem mintha valóság volna.

0: Ez a görög szigetvilágnak egy kis zuga. Szelíd, kék hullámok, szigetek és sziklák, virágzó partvidék, varázslatos táj a távolban, hívogatóan lenyugvó nap, szavakkal nem is lehet leírni. Az emlékezet ezt tartja az európai emberiség bölcsőjének. Itt játszódtak le a mitológia első jelenetei. Ez a földi paradicsom. Itt nagyszerű emberek éltek. Boldogok és ártatlanok voltak keltükben, fektükben. A ligeteket az ő vígdalaik töltötték meg, túláradó őserejüket szerelemre és gyermetek örömökre pazarolták. A nap e pampás fiaiban gyönyörködve öntötte el sugaraival a tengert és ezeket a szigeteket.
1: Csodás álom, fenséges tévedés.
0: Csodás álom, fenséges tévedés. A leghihetetlenebb ábrád, amely valaha is létezett, de amelynek egész életében az egész emberiség odaadta minden erejét, amelyért mindent feláldozott, amelyért kereszteken és vesztőhelyeken haltak meg profétái, amely nélkül nem akarnak élni, sőt, meghalni se tudnak a népek. Ezt az egész érzést, mintha átéltem volna ebben az államban. Nem tudom, mit is álmodtam tulajdonképpen, de a sziklákat, a tengert, meg a lenyúgó nap sugarait, mintha mind-mind látta volna még, amikor felébredtem, és kinyitottam a szememet, amelyet életemben először öntöztek könnyek, betű szerint. A számomra még ismeretlen boldogság érzése úgy át meg átjárta a szívemet, hogy szinte fájt. Már-már beesteledett. Kicsin szobámba az ablakban álló virágok zöldje közt áthatolt a lenyugvó nap ragyogó, ferde sugarainak egész pászmája és elárasztott fénnyel. Én hamar behunytam ismét a szememet, mint egy arra vágyva, hogy visszahozzam az elmúlt álmot, de a vakítóan ragyogó fény közepén váratlanul megláttam egy picin pontot. Ez a pont egyszer csak alakot kezdett ölteni, és már is világosan megjelent előttem egy parányi piros pók. Rögtön eszembe jutott, ahogy a muskátli levélen mászott, amikor ugyanígy ömlöttek a lenyugvó nap sugarai, mintha belém nyilalt volna valami. Felkönyököltem, aztán felültem az ágyban. Így történt ez akkor. Megláttam magam előtt. Ó, nem ébren, ha ez igazi látomás lett volna. Megláttam matriósát, lefogyva, lázas szemmel, épp olyan volt, mint amikor a küszöbön állt, és szemrehányóan bólogatva rám emelte pici nyöklét. És soha semmit sem éreztem még annyira kínzónak. Egy alig nyiladozó értelmű, tehetetlen teremtés szánalmas kétségbeesése, ahogy engem fenyeget. Mivel? Hogyan mit tehetett volna ellenem? Ó Istenem! De nyilván csak is magát vádolja. Soha semmi ehhez hasonló nem történt még velem. Éjszakáig ott ültem, az időről megfeledkezve, mozdulatlanul. Ezt nevezzük-e lelkiismeretfordulásnak vagy bűnbánatnak? Nem tudom. És ma se tudnám megmondani. Minden esetre nekem csak ez az egy kép kibírhatatlan. Ahogy ott áll a küszöbön, és felemelt kicsiny öklével engem fenyeget. Csak az akkori külseje, csak az az akkori egy perc, csak az a szemrehányó bólogatás. Ezt nem tudom én elviselni, mert azóta majdnem minden nap megjelenik előttem. Nem magától jelenik meg, hanem én idézem föl. Kénytelen vagyok felidézni, bár élni se tudok vele. Ó, ha egyszer ébren láthatnám, akár hallucinációként is. Hát mi az oka, hogy életemnek egyetlen emléke sem kelt bennem semmilyenfélét, pedig hát sok emlékem volt, amelyeket talán sokkal súlyosabban ítélnének meg az emberek, legfeljebb csak gyűlöletet. De azt is csak a mostani helyzetem idézi elő, mert azelőtt hidegvérrel kiküszöböltem és megfeledkeztem róla. Ezután csak nem egész évben ide-oda kóboroltam, és igyekeztem elfoglalni magamat. Tudom, hogy most is eltüntethetném Matriósát, amikor akarom. Változatlanul, tökéletesen ura vagyok akaratomnak. Csak hogy épp arról van szó, hogy ezt sohasem akartam megtenni. Én magam nem akarom, és nem is fogom akarni. Így tartott ez egészen a megőrülésemig. Ilyen módon elhatároztam, hogy kinyomtatom, és 300 példányban Oroszországba hozom ezt a röpiratot. Tudom, hogy jogi alapon talán nem fognak háborgatni, legalábbis nem jelentősen, hisz egyedül én jelentem fel magamat, és nem vádol senki. Ezen kívül nincs bizonyíték, vagy csak elenyészően kevés akad. Végül az elmezavaromat illetően meggyökeresedett vélemény és hozzátartozóim várható igyekezete, akik kihasználják ezt a vélekedést, elejét veszik minden számomra veszélyes jogi felelősségre vonásnak. De számomra megmaradnak azok, akik tudni fognak mindent, és majd rám tekintenek. Én meg ő rájuk. Azt akarom, hogy mindenki én rám tekintsen. Könnyít-e rajtam ez? Nem tudom. Úgy folyamodok ehhez, mint legvégső eszközhöz. Még egyszer. Ha nagyon utána néznek a pétervári rendőrségen, akkor talán nyomra bukkannak. Lehet, hogy az a polgárcsalád most is Pétervárot lakik. A házra nyilván emlékezni fognak. Világos kék volt. Én nem utazom el sehová. És egy ideig, egy vagy két évig anyám birtokán tartózkodom. Ha pedig megidéznek, bárhol megjelenek. Nikolaj Stavrogin.

a rózsa kertre, és elkövették, amit nem szabad. Ezentúl üldözöttek lesznek, és magányosak, mint egy lepkegyűjtő. Üveg alá kerülnek valahány. Üveg alatt tűhegyre szúrva ragyog, ragyog a lepkepál. Önök ragyognak, uraim. Félek. Kérem a köpenyt.

0: Sztavrogin vallomása. Fjodor Mihajlovics Dosztojevszki Ördögök című regényének részletét Balkai Géza mondta el Makai Imre fordításában. Pilinszky János két verse a költő előadásában hangzott el. A műsort Hortobágyi László és Turai Tamás készítette.
1: A rádiókompozíció 2002-ben készült, és legutóbb 2020. november 15-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban.

Az ember véletlen baleset. Szerencsétlenség és katasztrófa, hogy az ember annál emberibb, minél kevésbé ember.

Igen, jól hallod. Én vagyok az. Figyelj erősen. Néhány percem van csak, hogy megpróbáljalak megérinteni. Megérinteni olyan lehellett finoman, és mégis olyan hatalmasan, amiről eddig nem is álmodtál. A rádió, ez az óriási hatalom most egy rövid ideig csak veled törődik. Csak veled játszik. Hozzád simul. Megkísérel alkalmazkodni hozzád. Testet ölteni a szobádban. Az enyémet. Dőj hátra. Engedd el magad. Hunyd le a szemed. Így akarlak. Nem valamit hallgatni.

0: Eleget láttam. A látomás mindenütt előbukkant.
1: Eleget szereztem. Városok zsongása, este és nappal és örökké.
0: Eleget tapasztaltam. Az élet ítéletei. Zsongások és látomások.
1: Indulás az új érzés és az új zaj felé.
0: A lég, a lét, amit nem reméltünk. Az élet.
1: Hát ez az.
0: És az álom éled.

0: A túlvilág, amely nem bizonyult racionálisan elfogadhatónak, likvidálása után a halál irracionizálódott, tehát értelmetlenné és elfogadhatatlanná vált. A halál a személyiség aspektusából véglegesen irracionális állapot.
1: A meghalás műveletét mégis kénytelen végrehajtani. És mivel az irracionalitás szférájáról eleve lemondott, nem maradt lehetősége arra, hogy kapcsolatot építsen ki vele, hatalmat nyerjen fölötte.
2: A halál abszolút másság. A totalitás fogalmát kiötlő szellem számára a fogalom valódi és rémítő megjelenése.
3: Európa kezdettől fogva a halálélmény kiiktatására törekedett. A halál maga ellenséggé válik. A civilizáció valódi karakterével ellenkező rémképpé.

0: mivel a halálhoz kapcsolódó képzetek lényegüknél fogva elsősorban nem intellektuális, hanem élmény jellegűek, a fogyasztónak, a közönségnek élményszerűen kell megélni saját vagy más halálát, halálfélelmét.
1: Annyira élményszerűen, annyira közvetlenül, hogy erről leszakadhasson az intellektuális és morális értelmezés.
2: A művi iszonyat nem értékorientáló, hanem önmagában és önmagáért szóló üzenet a közönségnek, aki ezt passiójátékként, saját passiójátékaként fogyasztja.

alapélmény pótléka, amely a civilizáció egészéből hiányzik. De intenzitásával és ismeretlen ismerőségével egyszerre vonza és ijeszti.

Manökennek lenni nem privilégium. Mindenki manöken. Mindenki önmaga divat bemutatója. Mindenki önprospektus. Mindenki reklám. Mindenki kínálat önmaga percről percre történő sorozatgyártásával.

0: Miközben ezt a verset olvasod,
1: a tévészerelő nem találja a hibát a készülékben, a bolti eladó végeket csempész a felvágott közé,
0: a lift mellett emeletek suhannak el,
1: a gyalogosok a járdán a járműforgalommal egyező irányban haladnak, az újságárusoknak nyakukon marad az újság, Olaszországban ló esik a zenekarba egy opera előadás alatt, a tévészerelő megtalálja a hibát,
0: a fogorvos a beteg szájában rossz helyre fúr,
1: az utasok felszállnak a határidő előtt elkészült buszra, az országúti baleset áldozatai meghalnak a mentőautóban,
0: egy részeg ember kezén,
1: anélkül, hogy felébredne, egymás után 14 villamos megy át,
0: a liftek utasaikkal megállnak két emelet közt,
2: ezüst csötétség némasága, boldog valaki, a homályból előhagyott gondolatban.
3: Légy fegyelmezett! Volna, aki a boltban csak megfogdosná a salátát, anélkül, hogy vásárolna. Volna, aki a moziban más helyre ülne, mint ahova a jegye szól. Volna, aki cukorral enni a káposztás tésztát, sóval a főtt kukoricát. Volna, aki a padlóra ejtett cigarettahamut egyszerűen az ágy alá rúgná. Volna, aki érme helyett slicgombot dobna az automatába. Volna, aki nem menne a kocsi belsejébe. Volna, aki idegenek között bátran elszellentené magát, és ártatlanképpen nézne körül.
4: Volna, aki az asztalterítők rojtjait kemény gubancokká bogozná. Volna, aki a használt rágógumit a székekre alulról felragasztaná. Volna, aki naponta csak egyszer mosna fogat. Volna, aki lépcsőjárás közben is dohányozna.
5: Volna, aki nyugodtan enné a grill csirkét, megfeledkezve arról, hogy otthon van kenőmája. Volna, aki májusban keverné a maltert az építkezésen, de munka közben csak azért sem fütyülészne. Volna, aki befizetné egy társas utazásra, de az idegen vezetőre oda sem figyelne.
1: Volna, aki a közérdekű közleményben is a saját érdekét keresné, s ha nem találná, az olvasást abbahagyná. Volna, aki a részletfizetést elmulasztaná, de beugrana egy újabb vásárlásba. Volna, aki alkalmatlan időben hangosan felröhögne, de nem tisztítaná a cipőjét rendesen. És így tovább.
3: Pedig a bolt elárusításra van berendezve, nem tapogatásra. A helyre szóló mozijegy a néző értekeit védi, s az idegen vezető könnyen megsértődik. A kutyát nem lehet becsapni.

0: A sötétség hunyorgása. Szükségletek.
1: Egy tökéletesen elsötétített terem. Kötél, csiga, magnézium, egy vödör víz, asszisztensek.
0: Időtartam?
1: Körülbelül 10 perc, valamint az előkészületi idő.
2: Az esemény.
3: A tökéletesen elsötétített teremben fellobbanó fény teszi láthatóvá, hogy az előadó hátra kötött karjánál fogva függ egy csigáról. A fény meggyújtott ruhájától származik, melyet asszisztens egy vödör vízzel azonnal elolt. Egy ideig sötétség van, majd percenként egy-egy magnézium lobbanás. A magnézium mennyisége egyre nagyobb, míg a fehér fényben eltűnik a látvány.
4: A megvilágítás visszatér az élőfa épületre. A csarnok két végletéből akármiféle cirádák is összeillő domborulatok egyesülnek. A virrasztóval szemközti fal, vájkók, füzérek, légköri kévék, földmélyi megrázkódtatások lélektani sora. Heves, gyors álom érzelmi csoportokról, mindenfajta jellemű alakokkal, valamennyi jelenség körében.

0: kiderül, hogy semmi sem létezik. Vagyis semmi sem úgy, ahogy látszik.
1: Természetesen nem ezt állítom, de hogy minden úgy igaz-e, ahogy a mi tudatunk örökölte, az megvizsgálandó. A hamis dokumentumok problémája a felfokozott háttértudat. A jelenség ismerős. A tévénéző leül a képernyő elé, és mindent, amit elé tálalnak, névértékben elfogad. Ugyanakkor ezzel egy időben a sorok, illetve képek között próbál olvasni, mert feltételezi, hogy becsapják. Tehát skizofrén helyzetbe kerül, mindent elhisz, ugyanakkor semmit sem hiszel.
2: Milyen betűk hiányzanak az ABC-ből?
3: Milyen problémák hiányzanak az emberi gondolkodás egészéből?
4: Milyen érzéki észlelések hiányzanak a halálból?
1: Milyen tapasztalatok hiányzanak az emberi történelemből?
2: Milyen mértékegységek hiányzanak a rend fogalmából?
3: Milyen szempontok hiányzanak az öröklődés folyamatából?
4: Satöbbi.
1: Egy sorozat olyan kérdés, melyek megválaszolása egyelőre teljesíthetetlen feladat.

0: Mit gondol? A jövő század embere hasonlítani fog-e önre?
1: Van-e sorsa önnek? Vagy csak élete?
0: Álomtenyésztés, álomfertőzés, álomnemesítés, belterjes álom, álomvágóhíd, álomfeldolgozás, álomkikészítés, préselt álom, álommérgezés, álomkonzerv, filézett álom, álomsíló, álomszállítás, álomkeresztezés, álomtrágyázás, álomhágatás.
2: Ez a rengeteg idegen, ez a sok férfi, nő, gyerek, aki leskelődik, ez a sok hallgató, aki mind részt vesz a történetünkben. Hé, ti! Mikor kerültök sorra? És mire fogtok kelleni?
3: Sietnünk kell. Lejár az idők, gyorsan. Ez a magányos tánc országvilág előtt nem tarthat örökké. Siess! Én elvégeztem, amit akartam.

0: Képzeljék el, hogy Hamlet történetének az a változata, amit ismernek, valakinek a hatalmi érdekében állt. Képzeljék el, hogy Hamlet öreg, színesbőrű asszony volt.
1: Próbálják meg átélni, hogy a Hamlet gics. Képzeljék el, hogy történetének része a közönség is, kibékíthetetlen másságával, és próbáljanak ennek megfelelő megoldást találni.

0: Erre ébredtünk megint. Csak mert megszoktuk.
1: De így legalább tudjuk, mihez is tartsuk magunkat. Előre várjuk. Mit tesz Isten? Mégis melbevág, ám csak az első pillanatban.
0: Igaz, a többivel nem érdemes törődni. Történik az magától, hosszan. És egyszerre abba hagyja, egy sóhajtással.
2: Nem. Egy kilégzéssel, ami hasonlít egy sóhajtáshoz.
1: Ne hallgassatok ide, kérlek. Ne hallgassatok ide. Ó, lelkem, légy erős. Az ellenkező irányú buszra szálltam. Egy ajtónak rebegtem. Kezit csókolom. Kávémba papírral ejtettem a cukrot. És így megy ez. Hát érdemes folytatni. Mint szál, a nap elvékonyul, a vége szélbe éjszakába lóg, forog, szüköl, szólít fedők alól, a konyhában szoktam hallani. Kint ráadásul megrebbennek az ágak, susog a hamu, amit a fülem kitalált. Így hajszálszerűen élek, szinte védve.

0: Az ember esendő, ül a sötétben, az orrát fújja és reménykedik, hiszen ugyanott ül, mint pár perccel előbb. Tulajdonképpen nem érti ezt, és lassú hullongás veszi körül, meg valahonnan állandó orrfújást is hall. Itt senki nincs, nem látható a falba mosódva sem. Új mélységek se nyílnak mögötte, vagy talán alatta, mint óriás fülek. Suttogás se hall, aki tapintható sarokból, ki is csapkodná hát az ajtót. Az ember esendő, ül a sötétben, az orrát fújja és reménykedik, amúgy szemre tetszetős, és hirtelen eszébe jut, hogy délelőtt egy villamos, mintha anyjára emlékeztette volna.
1: Kockadobás nem törli el
0: a véletlent.

0: A halál után nem tárul fel a holtak birodalma. Sem a mennyország, sem a pokol nem válik láthatóvá. Nem kell gyakorlatozni a túlvilági útra, nem kell forgatókönyv a helyzetben való tájékozódáshoz.
1: A kereszténység utáni racionális Európa, a fehér ember nyugati civilizációja eddig jutott. Ennél fogva elmulasztott a halál utáni időszakról gondoskodni. Felszámolta a másvilági létezés képzetét, lerombolta törvényeit, megkönnyítve ezzel a holtak, megnehezítve ezzel az élők dolgát, sorsukra hagyta a lélek mindmáig pacifikálatlan területeit. Túlbecsülte a lehetőségeit.
2: A halál realitás. A másvilág rémkép, melynek a lélekszféráján túl nem felel meg semmi. Kényszerképzet.
3: A modern civilizáció jövő fogalma alacsony rendű másvilág. Semmi váratlan nem történik.
0: Vagy mégis?
1: Távolról dörrenés hallatszik, a beszélgetők azonnal elhallgatnak. Feszült csend után szirénák hangja. Mi történt?

0: Isten hozott a rémálomba. A litérc álom tudást ad. Az ember megtudja, hogy akiket lát, litércek. Emlékszik rá, hogy minden és mindenki pontosan ugyanolyan, mint nappal, csak most éppen azt is megtudja, hogy ilyen egy litérc.
1: Amikor az ember visszatér a nappali világba, ezt a tudást már magával viszi. Emlékszik rá, hogy akiket lát, csak lidércek.
2: Már ettől az egyetlen októl is rosszul érezheti magát. Továbbá az ember azért szellőztet, mert valami van a szobában. Ez termékeny pillanat. Kirobbantja a változást a szellőztetés tényével. A szellőztetés a változtatás gesztusa.
1: Amikor pedig az ember jól érzi magát, ahogy van, nem kíván szellőztetni, nem akar változtatni. Tehát a szobában nincs sem.

0: Egy művészben eleve kell, hogy legyen valami önveszélyes. Ez azonban önmagában nem elégíti ki.
1: Műalkotássá kényszeríti magát. Saját gólemje lesz.

emlékszem, ma, de még kisülhet más időpont is. Úgy szállt el, mint egyetlen boldog pillanat, a szárnyain egyensúlyozva, ahogy szokott. Mikor az égbolt pucéran tündökölt, már-már beteges méretekben, nem szaladt és nem hasalt el semmi most az egyszer, itt-ott szél volt, bevert szögek, balra étteremszerű kupac, áttetsző villogásban, már úgy értem, kezdettől fogva ebben, noha ez más számára semmit sem jelent, bocsánat. Tehát minden együtt volt, hogy elmerenghessünk keményen gyermekkorunkon, történelmen, s feltehetőleg a jövőn is, mindene áradásokon és hömpölygéseken, meg roppanásokon elég könnyen ment. Később, különös emlék, hanyat homlok leporoltam magam, és jobbra fordultam. De lehet, hogy már összekeverem.

metszetek. Minden kimonoken. Közreműködött Bodnár Erika, Takács Katalin, Vallai Péter és Végvári Tamás. A műsor Hajas Tibor, Arthur Rimbaud és Stefan Mallarmé szövegeinek metszeteiből, valamint Marco Fürstenberg, Boris Heitzman, Fritz Hauser, Kurták György, Dimitri Koppe, Dimitri Sostakovics, Diamanda Galas, Luciano Berio, Giuseppe Verdi és Oswaldo Golioff szerzeményeinek részleteiből készült. Korányi Tamás műsorát hallották.

nem halok meg én egészen. Az énekem, ha már csak por leszek, felzeng a hant alól, s hírem ragyog, amíg a földi téreken lenn egyetlen költő mantya szól.

0: az?
1: Én vagyok Bitkov, az órás. Az ebédlőben befejeztem a munkát, de nem akartam zavarni kegyedet, csak álltam is, hallgattam. Szabad kérdeznem, ki írta ezt a gyönyörű dalt?
0: A sógorom, Alekszandr Szergejevics.
1: Csoda ügyesen megírta. Mintha csak erről a mai viharról szólna, mint farkas bőg az ébe. Kiváló költemény. Ha szabad megjegyeznem, Puskin kamarás apródúrnak több versét ismerem.
0: Igazán?
1: Igen. Kérem, és nagy élmény számomra, hogy itt lehetek. Egyre az jár az eszembe, milyen érdekes lehet ilyen kiváló művésszel nap-nap után együtt lenni.
0: Talán urajavítás közben ezen töri a fejét.
2: Alekszandra Nikolajevna, Siskin Alezredes úr szeretné tiszteletét tenni.
0: Siskin? Miféle Siskin? És ilyen későn. Mondd meg, hogy nem fogadhatom.
2: Nem teheti meg, hiszen ő az a Siskin, aki...
0: Ja, Istenem! Persze, tudom már, tudom. No jó, mondd meg neki, hogy kéretem. Tessék?
1: Ha megtetszik engedni, átmegyek a dolgozószobába. Ott is van dolgom, nem akarok zavarni.
0: Jó, persze.
3: Van szerencsém bemutatkozni. Alekszej Petrovics Siskin, nyugalmazott alezredes. A legalázatosabban kérem bocsánatát, amiért ilyen későn zavarom.
0: Kérem, tessék, foglaljon helyet.
3: Micsoda idő. Ilyenkor még a kutyát sem zavarja ki a házból, ugyebár. Épp ezért ön joggal kérdezheti, hogy akkor hát mit keresek én itt. Kérem, voltak éppen a kamarás apród úrral szeretnék beszélni.
0: Nagyon sajnálom, nincsen ide haza.
3: Ej. És a kedves nővére, Natália Nikolajevna?
0: Ő sincs itthon, látogatóba megy.
3: Jaj, milyen bal szerencse. De mire véljem, hogy sosem találom őket ide haza?
0: Miről van szó? Talán velem is megbeszélhetné.
3: Ó, hát nem nagy ügy. Puskin úrtól az utóbbi hónapok folyamán különféle tárgyakat vettem át zálóba, ugyebár, úgy, mint török sálokat, továbbá ezüst tárgyakat. Összesen 12,500 rubel értékben.
0: Igen, igen, tudok róla. Arra kérem, Siskin úr, legyen türelemmel.
3: A legnagyobb készséggel, kisasszony. Krisztus urunk is a türelem erényét hirdette, csak hogy méltóztassék elképzelni a helyzetemet. Először is sajnos az embernek valamiből el kell tartania földi porhüvelyét. Ezen kívül legyen szabad megemlítenem, két fiam van, a flottánál szolgálnak, és ezzel mindent megmondtam, őket is támogatnom kell.
0: Más szóval?
3: Hát más szóval azért jöttem, hogy figyelmeztessem a kamarás apród urat. Holnap eladom a holmikat. Alkalmas vevőre találtam, gazdag perzsa az illető.
0: Várjon! Nagyon kérem, várjon még! Alekszandr Szergejevics ki fogja fizetni? Legalább a kamatokat.
3: Istenem, én volnék a legboldogabb, ha várhatnék, hiszen eddig is vártam. Más már rég eladta volna. De most félek, hogy elszalasztom a perzsát.
0: Várjon, van egy nyakláncom, és néhány ezüst tárgyam. Megmutatom.
3: Bocsásson meg, kisasszony, de az ezüsttel annyi a vesződtség. A perzsa viszont azonnal...
0: Nézze, tessék, nézze meg, nem akármilyen ötvös munka.
3: Nem, hát persze, hogy nem. De hát ilyesmiből engedelmet, egy szobára valót mutathatok ön.
0: De hiszen nem kell eladnia. Én csak a kamatok fedezésére gondolok, amíg az egész adósságot kifizetjük. Nagyon kérem.
3: Hát, na igen, igen, rendben van, de csak az ön kedvéért.
0: Köszönöm, nem csalódtam önben. Ön talpig úriember.
3: Elég baj, hogy ezzel kell foglalkoznom, higgy el. De ez még hagyján, hanem a váltók. Igaz is, a váltócskát is jó lenne áttérni. Arra kérem a kamarás apród urat, hogy látogasson meg engem ő, mert a kocsikázás ugyebár sokba kerül. Tessék a nyugta az ezüstért, és a legalázatosabban ajánlom magamat. Kérem, adja át tiszteletemet Natália Nikolajevnának és a kamarás apród úrnak.
2: Áj, Alekszandra Nikolajevna, lassan már a maga vagyona is oda lesz.
0: Majd kiváltjuk, Nikita.
2: Kiváltjuk? Miből? Teljesen tönkre megyünk itt Pétervárot. Itt minden háromszor annyiba kerül. Győzze meg Alekszandr Szergejevicset, költözzünk falura. A gyerekeknek is jobb volna. Ezt Alekszandr Szergejevics is megérti.
0: Egy beszélj vele te.
2: Mondtam neki elégszer, de mit válaszol? Unlak már, azt mondja. Nélküled sem tudom, hol áll a fejem. Ezt mondja. Hát persze, hogy is ne unt volna meg 30 év alatt.
0: Akkor mondd meg Natalja Nikolajevnának.
2: Neki? Nem mondok semmit. Ő úgysem megy el innen.
0: No, ugye.
2: Minden elmegy az adósságokra, meg a kamatra. Tabulnak 400 rubellel tartozunk a vörösborért. Csütörtökön Kari Diginnak kell kifizetni az íróasztalt. És hol van még a kocsigyártó, a patikus, a teljes asszony? Tönkre megyünk.

0: Ő jött meg. Ő jött meg. Beteg. Magát kéreti.
1: Igen. Jaj, észre se vettem. Mi baja lehet?
2: On entré. Alexander. Rosszul érzi magát. Küldjek talán orvosért? Jó. Jó, ahogy akarja.
1: Nikita, vetkőztesd le Alexandra Szergejevicset. Nikita, hol jársz, amikor tudod, hogy beteg?
0: Ajtót nyitottam. Ezt a levelet hozták, Alex.
3: Á, a barónő írt. Hadd lássam.
1: Hányszor mondjam, hogy semmiféle levelet ne adját neki, mielőtt nem látom.
3: Jól van. Mondd meg neki, hogy holnap délelőtt megyek.
1: Na, eredj, mire vársz?
3: Az Isten áldja meg Alexandra. Mondom a barónő miért. Feküdjék csak nyugodtan. Mindjárt szólok, hogy készítsenek teát.
1: Újabb névtelen levél. Mikor lesz már vége? Igaza van, Nikitának falura kell költöznünk, vagy akárhová. Csak el innen. Ő beleegyeznék, de Natália... Nem tudom, Natália mit akar, mit gondol. De félek megtudni.
4: Te még fent vagy? Azt hittem, ha alszol. Alexandra hazajött?
1: Haza. Betegen. Lefeküdt, kérte, hogy ne zavarjuk.
4: Szegény. Nyilván megfázott, nem csoda. Mi csoda vihar? Bennünket is majdnem eltemetett a hó.
1: Bennünket? Kivel jöttél?
4: Jaj, ne nézz így rám. Dante kísért haza.
1: Nem értelek, Natália. Mindenáron a vesztedet akarod? Mindnyájunk vesztedet?
4: Jaj, nagyon kérlek, hagyd az erkölcsi prédikációt.
1: Legalább halkabban beszélj. Okvetlenül meg kell tudnia, hogy elvesztetted a fejed.
4: Mondj, mindig ezek a nagy szavak. Ki vesztette el a fejét? Kinek lehet kifogása ellene, hogy a sógorom haza kísért?
1: Olvasd el ezt a levelet.
4: Csak nem egy újabb.
1: Olvasd el.
4: Természetesen névtelen. Alexandra látta?
1: Isten megóvott tőle. Bár Nikita majdnem bevitte.
4: Ó, a vén félkegyelmű. Na, ennek meg tűzben a helye. Így. Csak tudnám, ki írja ezeket a gyalázatos leveleket.
1: Ez most elégett. De holnap jön a másik. Aztán a harmadik. És előbb-utóbb megtudja.
4: Senki sem vonhat felelősségre holmi névtelen levelekért. Ő sem. De ő megérti, hogy mindez nem egyéb, mint hazug rágalom.
1: Ezt nekem mondod? Senki sem hallja. Nekem pedig hiába mondod.
4: Na jó. Beismerem, hogy egyszer találkoztam vele Idaliánál. De puszta véletlenségből. Nem sejthettem, hogy ő is ott van.
1: Natália, menjünk falura, költözzünk el innen. Félek, hogyha itt marad.
4: Megszökjünk. Bújjunk el valahova az Isten háta mögött. Csak azért, mert aljas emberek névtelele